akiknek életükkel kell tanúságot tenniük arról, hogy Isten jelen van, és segíteniük kell családtagjaikat, szeretteiket és a rájuk bízottakat abban, hogy növekedjenek a hitben. Isten rajtunk keresztül akarja szeretni a világot, fogalmazott. Eljött a nemzeti ellenállás ideje, vége a türelemnek, vége a méltányosságnak, vége minden egyoldalú gesztusnak, föl kell venni a kesztyűt, harcolni kell. Jelentette ki a Fidesz elnöke a párt értelmiségi holdudvarának Köcsei találkozóján mondott beszédében, a mai napon nyilvánosságra hozott hangfelvétel alapján. Orbán Viktor a találkozón pártja vereségéről szólva arról beszélt, nehéz politikai helyzetben egy nagyon nehéz feladványra nem találták meg a jó választ. A kormányfőről pedig úgy nyilatkozott, nem szabad komolyan venni, mert össze-vissza beszél. Orbán Viktor elmondta, a nemzeti ellenállás vezető ereje ma a Fidesz, és úgy látja, az is marad. Hangsúlyozta, náluk van meg a szükséges tudás, szervezettség, erőforrás, vezetés, parlamenti jelenlét. A Fidesznek az a dolga, hogy támogasson mindenkit, aki hajlandó felemelni a hangját az önkény ellen, és hajlandó harcolni. Hozzáfűzte azt is, tilos olyat támogatni, aki egy másik jobboldali csoport ellen lép fel, mert annak tevékenysége kártékony. Az országos bírói tanáccsal egyeztetett az igazságügyi miniszter. A találkozó elsődleges célja az volt, hogy lefektessék egy rendszeres és strukturált szakmai párbeszéd alapjait. Ezt maga az igazságügyi miniszter közölte közösségi oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint az országos bírói tanács elnökét, elnökhelyettesét és tagjait fogadta a minisztériumban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére, mondta Darázs Lénárd rektor. Hozzátette, az alkotót az ELTE bölcsészettudományi kar terjesztette elő a Dr. Honoris Causa címre, amelyet a szenátus egyhangú lelkesedéssel ítélt oda. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfa kulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus elmondta, szerda estig 118 milliárd forint helyi iparűzési adóelőleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Végül a szombati időjárásról. Alapvetően napos idő várható, de délelőtt a délnyugati, déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is. Arra felé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. A csúcshőmérséklet szombaton 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban ellátogatunk a City Rail elnevezésű vasúti konferenciára, ahol Vitézy Dávid, a közlekedési és beruházási minisztérium vezetője, bemutatta a Magyar Vasút új országos közlekedés szervező ágát. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
2: Nyilván néhány projektről is fogok beszélni, de előjáróban hadd mondjam azt el, hogy szerintem fontos az, hogy van közlekedési minisztérium az országnak. Ugye tudjuk jól, hogy azért sok-sok évig a közlekedés az egy ilyen melléküzemága volt a kormányzatnak, ami pontosan nem is tudtuk, hogy melyik nevű minisztériumba kerül. Most van egy világosan olyan minisztérium, aminek van a közlekedésben egy elég világos feladata, és a rendszerváltás óta először állt össze újra az a közlekedési minisztérium, ahol gyakorlatilag a közlekedés minden ágának és minden az állammal összefüggő végrehajtó cégének minden feladata összefut. Tehát a Budapest Airportban a magyar állam képviselete, a Hungarokontroll, a hatóságok felügyelete, a vasúti cégeknek a tulajdonosi joggyakorlása, a projektek megvalósítása, a városi közlekedéssel kapcsolatos állami ügyek, és természetesen a közúti közlekedéssel kapcsolatos összes ügy is egy minisztériumban fut össze. Ugye az elmúlt években ez nem volt jellemző, hanem nagyon gyakran ezek különböző tárcáknál voltak. Ugye volt még olyan 4 év is, 18 és 22 között, amikor az állami cégek tulajdonosi jogait mások gyakorolták, mint akik a megrendelői voltak, az aztán egy különösen jól működő rendszer volt. Aztán az elmúlt 4 évről pedig inkább nem is beszélnék hosszabban, szerintem itt a szakmában azt mindenki átélte, megélte és megvan róla a véleménye. A lényeg az az, hogy ebből az állóvízből ki tudjunk mozdulni, és fejlődő pályára tudjuk állítani a városi közlekedés ügyét. És a tekintetben nagyon fontos az, és nyilván kormányzati szereplőként ennek a súlyát különösen érzem, hogy ne mindig csak Budapestről legyen szó, bár nyilván itt a jelenlévők egy jelentős része is BKK-s, BKV-s, és jól ismeri ezt a világot, és ebben dolgozik, de nyilván van abban egy jelentős feladatunk, hogy a vidéki nagyvárosaink városi közlekedéseivel is foglalkozunk, mert ez még talán a legmostohább területem a közlekedéspolitikának. Köszönhetően annak, hogy az önkormányzati törvényt 2010 után úgy módosította az akkori alkotmányozó hatalom, hogy Budapesten kívül semmilyen más településen nem kötelező tömegközlekedést fenntartani. Ezáltal az állam ki is vonult ezeknek a finanszírozásából, és mára azért, ha megnézzük, számos nagyvárosunkban egy teljesen világos leépülő pálya látszik az elmúlt 16 évben. Még Budapesten sok probléma van, de volumencsökkenés, érdemi utasszámvesztés, érdemi versenyképesség visszaszorulás nem volt a budapesti tömegközlekedésben. Minden vihar és vita mellett is ezt fontos rögzítenünk, sőt azért inkább alapvetően egy fejlődő pályán van a rendszer, még a finanszírozási nehézségek mellett is. A vidéki városainkban tisztelet a kivételnek, azért inkább egy visszaszoruló szituációt látunk, ahol mondjuk Miskolcon, hogy ezt hozzam példának, azt ugye vezette ellenzék, vezette volt kormánypárt, vezette mindenki az elmúlt 16 évben, de azért egy konstans visszaszoruló pályát láttunk a tömegközlekedésben, és több más város esetében igaz ez. Tehát azt gondolom, hogy itt van az a feladata a kormányzatnak, hogy ne csak a helyközi közlekedéssel foglalkozunk, ne csak azt mondjuk, hogy ami átmegy a piros vonalon, az az állam dolga, az, ami foglalkozunk, ott fejlesztünk, amennyire tudunk. Ne csak az utakkal foglalkozunk, hanem a helyi közlekedés kapcsán is létrehozunk olyan működési struktúrákat, ahol tudunk együttműködni és tudjuk támogatni ezeket. Ezen dolgozik a tárcánk több

intézményi megközelítésben is. Alapvetően, hogyha össze akarom foglalni azt, hogy hogyan álltunk neki ennek a munkának, akkor azt tudom mondani, hogy alapvetően a különböző magánrészérdekek, nagyvállalkozói érdekek helyett a közérdeket szeretnénk a vezérfonalaként a minisztérium munkájának megfogalmazni. Ez olyan trivialitásnak hangzik, de hát ugye egyáltalán nem az. Tehát, hogyha mondjuk csak az autópálya koncesziók mindennapjairól, arról tudnék önmagában egy órát beszélni, de most megkímélek mindenkit, de csak az M6-os opció túlárazása, az MKIF működése és minden egyebet megnézünk, azért ott sok mindent látunk, de a közérdeket azt azért nyomokban is nehéz megtalálni azzal az árazási és közbeszerzési logikával, ahogy ez működött, és sok más területen is az látszik, hogy a MÁV beszerzési irányítása az elmúlt években szintén jó példa erre, hogy bizony magánérdekek, részérdekek felülírták a közérdeket, és hát ugye gyakorlatilag, csak hogy ez nem biztos, hogy mindenki számára ismert, gyakorlatilag a MÁV egy olyan szintű kézivezérlés alatt működött, hogy a legapróbb szerződésekig lemenően miniszteri döntésekkel, utasítások útján zajlott beavatkozás. Tehát most több olyan ügyet látunk, ahol a MÁV maga számol be arról, hogy a saját véleménye szerint kötött jogellenes szerződéseket, ahol a teljes szerződést melléklettel mindennel együtt miniszteri utasításban kapták meg kötelezően végrehajtandó iránymutatással. Erre azért nem nagyon volt korábban példa, ez az elmúlt éveknek egy ilyen elég speciális működési eredménye lett. Tehát azt gondolom, hogy ez egy alapvető kérdés, hogy mindenféle üzleti részérdekek helyett a közérdek vezérelje a munkánkat, és ez nem akarok senkit megbántani, ez látom, hogy azért van a kollégáinkban is néha ebben egy meglepetés, hogy az elmúlt évek után sokan hozzászoktak ahhoz, hogy először azt akarják megérteni, hogy melyik szállítóhoz kell igazítani, és majd akkor utána kezdenek el azon dolgozni, hogy ezt kiöljük, ezt a típusú hozzáállást, és tényleg azt nézzük, hogy mi a legjobb, hogy mérnökileg, hogy lesz ideális, hogy lesz funkcionálisan a legjobb megoldás, és ne azon gondolkodjunk, hogy majd ezt kinek kell megnyerni. Ez azt gondolom, hogy egy teljesen más hozzáállást igényel. És hát szerintem mindenki, aki Magyarországon dolgozott ebben a szakmában az elmúlt évtizedekben pontosan látta, hogy ezek a hangsúlyok hogyan változtak meg, és hogyan került ez egy gyorsuló spirálba az elmúlt években. Ebből kell azt gondolom visszajönnünk oda, hogy szakmailag helyesen döntünk, és meghallgatjuk azokat, akik ehhez értenek. Csak ugye ehhez az is kell, hogy akik ehhez értenek, azok merjék elmondani a véleményüket, és merjék elmondani, hogy szerintük mi lenne szakmailag az ideális, mert ez is valamelyest eltűnőben van az én megélésem szerint. Éppen nemrég nyitottuk meg a Tiszaújvárosi vasútvonalat újra, előtte a Komlóit, tehát a vasútrombolásnak, meg ennek az ilyen vasútellenes alapattitűdnek a lezárását szeretnénk elhozni. Ez egyébként azt gondolom, hogy most már nem egy nagyon bátor mondás Európában, tehát azért, ha körülnézünk, azt látjuk lengyeleknél, cseheknél, ma már a románoknál is, ott azért volt vasútrombolás bőven, hogy a vasút mint a jövő közlekedési eszköze jelenik meg a közlekedés politikában, és az a típusú hozzáállás, hogy hát itt ez így itt maradt 100 évvel ezelőttről, meg a szocializmusból, és majd úgy szépen lassan elporlad, de költeni nem kell rá, ami azért jellemezte az elmúlt évtizedeinkből nem is keveset. Ez kihaló félben van most már Európa nagy részében. Azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy Magyarországon is az a fajta kettősség, ami gyakran jelen volt, hogy költünk is rá, de nem is hiszünk benne. Azt várja bármelyik politikus, vagy bármelyik szakmai vezető, hogy majd ha bezár egy vidéki mellékvonalat, akkor a MÁV egy forinttal is olcsóban fog működni. Ezt nem tudom ki és mikor hitte el utoljára, de hát nyilvánvalóan ez nincs így. Már különösen nincs így, és azért jó példa ez a két vonal. Különösen nincs így olyan vonalakon, ahol egyébként teherforgalom van, mint a komlói vonalon, vagy amik villamosított és teherforgalom van rajtunk, de tiszaújvárosi vonalon. Tehát amiknek a teljes infrastruktúráját ugyanúgy fenn kell tartani, ott az a költség, hogy az a hernyó vagy az a BZ végigmenjen rajta, nem az a változó költség az, aminek a megspórolásával a MÁV érdemben másképp, vagy más gazdálkodási pályára fog állni, úgyhogy egyébként jelenleg 670 milliárd forint az éves humánügyi kiadása a MÁV volán csoportnak, csak hogy így a kontextust lássuk ebben. Azt gondolom, hogy a vasútrombolás helyett vasútfejlesztés tényleg azt is jelenti, hogy elkezdünk abban gondolkodni, hogy a vasútfejlesztést azt a közútfejlesztés mellé visszahozzuk a közlekedés politika fókuszában. Azért az elmúlt évek egy szélsőséges forráskivonást hoztak a vasút életében. Az Európai Uniós források elakadásával gyakorlatilag megszűntek az uniós pénzből való vasúti beruházások, a Budapest-Belgrád a maga speciális forrásából úgy, ahogy de ment. Amúgy gyakorlatilag, ahogy befejeződtek egyes korábban indult beruházások, ezek sorban leálltak. Tehát azt a helyzetet meg kell változtatnunk, hogy ez így megy, és ezt az idén egyébként ebbe fogunk is előre lépni. Gyakorlatilag csak az idei évben megdupláztuk a MÁV beruházási keretét. Ezek a nyári munkák, vagy éppen a most Hidasnémetinél
ezen a héten is induló munkák, vagy a százason is most lesz egy nagy rostálás, tehát különböző kisebb beruházási munkák, amik nem nagy óriás 100 milliárdos projektek, de azért látványos lassú jel megszüntetések, állomási beruházások, éppen tegnap írtuk ki a tervezési tender Zugló állomás, vagy Zugló megállóhely akadálymentesítésére, az is ebből megy, déli pályaudvaron is szeretnénk beavatkozni ilyen forrásokból, tehát egy ilyen típusú beruházási programot elindítottunk, és ezt még szeretnénk tovább emelni. Az lenne a cél, hogy előbb-utóbb elérjük azt a szintet, hogy legalább az amortizációt visszapótoljuk beruházásokkal a MÁV és a GYESEV mindennapjaiban. Alapvetően, bár nyilván kell rövid távú intézkedéseket hozni, de a folyamatos kapkodás helyett szeretnénk hosszú távú fejlesztésekre alapozni. Alapvetően ugye fontos céljaink, nem ragoznám túl, általánosakban is a közösségi közlekedés erősítése, a megyeszékhelyekre, a fővonalakon, vasúti fővonalakon a versenyképes eljutás, minden nagyvárosi térségben, Budapestet beleértve, pedig a vonzó elővárosi forgalom létrehozása. Ugye látjuk azt, hogy igény az bőven van, látjuk azt, hogy az összes elővárosi térségben, ahol bármiféle fejlesztés zajlott, ott az utasok megjelentek. A budapesti előváros esetében ugye már gyakran elmondtuk ezen a konferencián sokszor, hogy mennyi utasszám növekedést hoztak a nagyobb felújítások a fehérvári vagy az esztergomi vonalon. Semmi kételjünk nincs abban, hogy a többi vonalon is ez a potenciál ott van benne. Tehát ha végre rendbe raknánk a híveket, ha végre rendbe raknánk a Lajos-Mizsei vonalat, akkor ugyanez a típusú utasszám növekedés ott van, és abban is biztosak vagyunk, hogy egyébként tramtrain rendszerekkel, versenyképes elővárosi közlekedési rendszerekkel, egyébként ahol ez indokolt és lehetséges buszsávokkal fejlesztjük az elővárosi közlekedést bármely megyei jogú városunk környékén, akkor egyébként ott is ott van ez a potenciál. Bizonyos szempontból azt látjuk, hogy az idén szeptemberi iskolakezdés után a menetidő romlások a néhány megyei jogú városunk környékén rosszabbak, mint Budapesten. Tehát egyszerűen az a típusú romlás, hogy tavalyhoz képest mennyivel lassabban jut be a volánbusz a városközpontba, van, ahol 5 perc az átlagos romlás év per év tavalyhoz képest. Ennyivel nő meg a dugó néhány nagyvárosunk környékén, mert gyakorlatilag egy teljesen kontrollálatlan szétterülés zajlik számos városunk környékén. Tehát itt is az látszik, hogyha lenne versenyképes közösségi közlekedési alternatíva, azért lenne mit keresnünk.

Eközben ugye az a helyzet, hogy a MÁV és a HÉV járművek általános átlag életkora 43 év, és ugye ha ebből kivesszük a kisszeket és a flörtöket, és megnézzük akár csak a távolsági flottát, az Intercity flottát, vagy külön megnézzük a HÉV-eket, akkor ennél még ugye sokkal rosszabb adatokat találunk, ott inkább az 50 év körüli a helyzet, 32% jelenleg az átrendszerű WC-vel működő járműparknak a férőhelyarányos részaránya, 46%-ban nincs se klíma, se légjavító. Körülbelül az összes vasúti férőhelynek egyharmada akadálymentes ma, és 73%-án a MÁV csoport járművének nincsen utastájékoztató kijelző. Tehát ez az a helyzet, amiből kiindulunk. És azért sok szempontból nyilván most a WC, meg vannak specialitásai a vasúti közlekedésnek, de engem a helyzet sokban emlékeztet arra, hogy 2010-ben nekiálltunk a BKK létrehozásának, és nekiálltunk annak a munkának, ami a budapesti közlekedés szervezés megújításáról szólt. Ma már ezek távoli emlékek, de azért, hogyha a BKV 2010 előtti utolsó éveire visszagondolunk, és most nem a mindenféle egyéb botrányokra, azért ha belegondolunk, hogy milyen mennyiségben voltak régi Ikaruszok még forgalomban, hogy milyen mennyiségben voltak nem alacsonypadlós villamosok, kizárólagosan jelen számos vonalon, gyakorlatilag a 4-es-6-oson kívül mindegyik vonalon csak ezek voltak, hogy milyen állapotban volt a forgalomirányítás, hogy milyen állapotban volt az utastájékoztatás, hogy a futár előtt milyen nehéz volt valós idejű tájékoztatást kapni bárhol, akár jármű belsőben, külső kijelzőkön, bárhol, akkor azért nagyon sok szempontból egy hasonló szituációból indulunk neki ennek az előttünk álló néhány évnek. És itt most nem is merülnék el túlzottan ezekben a konkrét vasúti fejlesztésekben, itt ebben a körben hagy beszéljek inkább még egy néhány szót arról, a munkáról, amit intézményileg most megkezdünk, és utána visszatérek ide az országos közlekedés szervező révén. Hiszen arról döntött a kormány, és ezt most már az országgyűlés is megerősítette, hogy szeptember 1-től létrejött az országos közlekedés szervező, az OKK. Ez most még azért inkább egy, hogy mondjam, egy hivatal típusú szervezet, de a BKK is így indult 2010 őszén, tehát azért nagyon hasonló a helyzet. Szeptember 1-től már nem én vagyok a megrendelője, a MÁV személyszállítás, a Volán, ami ugye ennek a része, a HÉV, ami szintén ennek a része, illetve a GSF személyszállítási szolgáltatásainak, hanem ezeket a jogaimat átruháztam az OKK-ra. Tehát ugyanúgy, mint ahogy 2010 után a fővárosi önkormányzat megrendelő jogai átszálltak a BKK-ra, ez a típusú változás most a helyközi közlekedésben is az OKK vonatkozásában végbe ment. Ez jelenleg azt jelenti, hogy a KTI-ben korábban regionális közlekedés szervező irodákként működő támogató szervezetek, amelyek részt vettek a minisztérium munkájának támogatásába, ők már jogutódlással átkerültek ebbe az új társaságba, ez egy újonnan alapított ZRT, és a következő egy-másfél évben a MÁV csoport és a GSF szolgáltatás tervezéssel foglalkozó kollégái is átkerülnek az OKK-ba, és gyakorlatilag a végére ennek a munkának másfél éven belül, kb. Ugyanannyi idő alatt, mint amennyire a BKK létrejött 10 és 12 között, tehát nagyjából ugyanazt az időtávot látom reálisnak. Pont ugyanoda szeretnénk eljutni, ami azt jelenti, hogy a helyközi közlekedésben minden közszolgáltatási jegybevételt az OKK fog beszedni, költségalapú megrendeléseket fog kibocsájtani a szolgáltatók felé, képes lesz arra olyan vertikumban, ahol ezt erről a kormányzat dönt, és olyan léptékben, hogy versenyeztetéssel ítéljen oda közszolgáltatásokat a jövőben, és feladata lesz az, hogy az egész országban a helyközi közlekedést megszervezze, az utastájékoztatását, a hálózattervezését, a menetrendi tervezését elvégezze. Annyiban mindenképp különbözni fog a modell a BKK-tól, hiszen egy országos dologról van szó, hogy a magyar közútnak ehhez nem lesz direktben köze. Azt gondoljuk, hogy a közútkezelés és a tömegközlekedés között városi kontextusban van szinergia, országosan azért ennek sokkal kisebb, vagy kevesebb szinergiapontja van, tehát ilyen típusú integrációra nem kerül sor most ebben az intézményrendszerben, és ami pedig a beruházásokat illeti, ott is egy más logika fog érvényesülni, alapvetően az infrastruktúrális beruházásokat a MÁV pályaműködtető és a GSF, mint pályaműködtető végzi el. Ez nyilván abból ered, hogy ellentétben a városi közlekedéssel, a vasúti közlekedésben ugye szét kell választanunk a pályainfrastruktúra menedzsmentjét és a közszolgáltatásokat, hiszen nyílt hozzáférésű pályaszakaszokat is működtetünk nagy számban Magyarországon. Éppen ezért a modell azért néhány ponton eltér, de alapvetően azt a feladatot, amit nyilván másút európai országokban sok helyen régiók látnak el, és regionális közlekedés szervezők működnek Európa szerte, Lengyelországtól kezdve nyilván Olaszországig vagy Franciaországig bezárólag számos európai országban, Németországot is beleértve, ezt nálunk regionális kormányzati szint hiány a magyar államnak kell betöltenie, és az ország méretéből adódóan is azért ez valahol érthető, hiszen mondjuk Bajorországban is egy darab egységes közlekedés szervezés zajlik, ami azért Magyarországgal, ha nem is méretében, de lakosság számában egy összevethető komplexitás.
Éppen ezért egy integrált közlekedés szervező intézményként fog az OKK működni, és azt remélem, hogy azt a típusú eredményt, amit a BKK létrehozásával elértünk Budapesten, hogy azért az egész tömegközlekedésnek a szolgáltatási szintje emelkedett, a szolgáltatási szintnek az egységessége emelkedett, az utastájékoztatás színvonala emelkedett, az egész az utasokhoz való viszony átalakult azáltal, hogy nem önmagában az üzemeltető, hanem egy megrendelői szervezet látta el ezeket a feladatokat. Ezt a típusú átalakulást, ezt láthatjuk majd. Ez azt is jelenti, hogy a különböző informatikai és jegyértékesítési rendszereket egyesíteni fogjuk. A tárcánk tulajdonosi joggyakorlás alatt áll a Nemzeti Mobilfizetés is és a MÁV-SZK is. Tehát azt a típusú helyzetet, hogy vannak ilyen egymással konkuráló állami informatikai rendszerek, amik egymással nem beszélnek, a J meg a Nemzeti Mobil, ezt a helyzetet is fel fogjuk számolni. Most ez nyilván idő, mire ilyen nagy informatikai rendszereket átalakítunk, de azért a cél az, hogy egy egységes tömegközlekedési tájékoztatási rendszer is és értékesítési rendszer is legyen Magyarországon. Ez azért kinyitja azt a kérdést, hogy akkor az OKK pontosan hogyan és miként fog szolgáltatásokat odaítélni, és miként fogja ezeket a szolgáltatásokat megszervezni. Ennek kapcsán is szeretnék világosan fogalmazni, és talán oda is lépek, mert mindjárt itt van valahol a megújuló járműállományban az Intercity és a HÉV beszerzés. Ugye sok, vissza is mehetek az Intercityhez, vagy megálltok a HÉV-nél, a lényeg az, hogy amikor ez a kormány hivatalba lépett, akkor egy gyakorlatilag lehetetlen kihívással néztünk szemben a tekintetben, hogy a helyreállítási alapforrásait hazahozzuk. Szerintem nem sokan adtak volna akár egy fabatkát is azért, engem is beleértve, hogy április 12-e előtt, de még egyébként április 12-e után se nagyon, hogy még meg lehet menteni az RRF forrásait. Mert ugye azt láttuk, hogy ez a 10 milliárd euró, ami Magyarországnak a Covid utáni helyreállítási alapból járt, ezt 6 évig lehetett felhasználni, 2026. augusztus 31-én ez a határidő lejárt, Magyarországnak nem volt elfogadott helyreállítási terve, föl voltak függesztve a forrásai, az abban szereplő határidők szinte kivétel nélkül lejártak, az abban szereplő projektek nem indultak el. Ekkor kezdtünk tárgyalást az Európai Bizottsággal, most ennek minden részletében, ami nem ehhez az ágazathoz tartozik, itt nem mennék bele, de a lényeg az, hogy egy óriási mentést vittünk végig, ahol egyrészt újra tárgyaltuk a projektlistát az alapján, hogy mit reális még megcsinálni ennyi idő alatt. Másrésztről pedig nyilván végig tárgyaltuk azt, hogy a különböző jogállamisághoz, korrupcióellenes intézkedésekhez, átláthatósághoz kötődő intézkedéseket milyen gyorsan és hogyan tudjuk átültetni a jogrendbe, ami ahhoz kell, hogy elérjük ezeket a forrásokat, hogy ne lopják el leegyszerűsítve. És előbbi csoportot sikerült teljes egészében lezárni, a projektek kapcsán pedig az utolsó pillanatban tudtunk egy kreatív megoldást átvinni, ami ugye a Roscoe modellnek a bevezetése, csak hogy értsük, ugye az látszott még a tárgyalások lezárása előtti nap is, hogy nem tudjuk lefedni projektekkel a 10 milliárd eurót, ami benne volt a régi tervben, azokat nem lehet megcsinálni, hogy mondjak egy közlekedési példát, a Ráckeve és a Csepeli HÉV felújítására benne volt a forrás teljes egészében a helyreállítási tervbe, de építési beruházást azt augusztus 31-ig be kellett volna fejezni, ez el se indult, közbeszerzése se volt kiírva, mivel lehetetlen befejezni egy ilyen munkát 3 hónap alatt, még egy közbeszerzés kiírása is lehetetlen ilyen rövid idő alatt. A kollégáimmal végignéztük az összes uniós tagállam helyreállítási tervét, mert sokan megcsúsztak időben. Sok helyen voltak problémák, sok helyen kellett újra tárgyalniuk a bizottsággal a határidőket, és az olaszoknál találtunk meg egy olyan példát, hogy Olaszország úgy mentett meg lejáró RRF forrást, hogy egy olyan megállapodást kötött az olasz kormány az Európai Bizottsággal, hogy létrehoznak egy állami gördülőállomány eszközkezelőt, amely aztán versenyeztetett módon ítéli vagy az maga, vagy a régiók, ott ugye a régiók is vannak egyre bonyolultabb, de a régiók versenyeztetve ítélik oda egyes közszolgáltatásokat, ahol azok a járművek majd járnak, és mint ilyen nem kell a járműveknek is beérkezniük, hanem az új gördülőállomány eszközkezelő vonat leasing cég tőkeemelését elfogadják teljesítésnek a projektbe. Tehát magyarul a cashnek kell bemenni, meg a szabályozásnak kell meglenni, és ezzel a mérföldkő teljesíthető. Elsőre, másodikra, harmadikra erre nemet mondott a bizottság nekünk, mondván, hogy mi 2033-ig lekötöttük a közszolgáltatási megrendelést a MÁV-val, tehát nyilván nincs erre lehetőség. Amikor elmondtuk, hogy azért egy új beszerzés, mire megjönnek az első új járművek, az is 30-31-ben van, tehát itt valójában 2-3 évről van szó, és készek vagyunk arra, hogy ott ennyivel lerövidítsük a MÁV meglévő közszolgáltatási szerződését, hogyha ezzel tudunk járműveket hazahozni. Tehát, hogyha ennek az a vége, hogy új járművek lesznek végre a HÉV-eken és az Intercity-ken. És végül bemutattuk az olasz példát, amit nyilván ők is ismertek, de onnantól, hogy az is látszott, hogy mi is ismerjük, onnantól ez segített a tárgyalások lezárásába, és amire a miniszterelnök utalt is, hogy az utolsó éjszaka sikerült még ezt az 1,8 milliárd eurót kialkudnunk, ez igaz is, tehát valójában ez a forrás, ez a legutolsó órákba került be a helyreállítási tervbe. Így aztán végül 1,8 milliárd eurót tudtunk vasúti jármű cserére
behozni. Ez már, ugye ez a Vonatflotta nevű új állami cég, ez létre is jött, Vonatflotta ZRT a neve, és ebben a tőkeemelést végre is hajtottuk, tehát 640 milliárd forintot beutaltunk ebbe a cégbe, ez most ott le van kötve állampapírba, és ez a fedezet arra, ezzel a mérföldkövet teljesítettük, tehát a mérföldkőnek két fontos eleme volt, az országos közlekedés szervező létrehozása, a jogszabályi háttér, illetve ennek a cégnek a megalapítása és tőkeemelése. Ezeket a feltételeket egész nyáron zajló munkával teljesítettük, Erigertő János helyettes államtitkár úr koordinálta és irányította ezt a munkát, és most ott tartunk, hogy akkor ki kell írnunk a tendereket. Tehát arról tudok beszámolni, hogy egyrésztről nyilván a Gyesevnek megjönnek az új Intercity vonatai, amik EIB hitelből gyártás alatt vannak, illetve tesztelés alatt vannak, ezek jövő nyáron forgalomba állnak a Budapest-Győr-Szombathely és Budapest-Győr-Sopron vasútvonalon, és emellett pedig még az idei évben a vonatflottának ki kell írnia a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes Intercity motorvonatra, lehet, hogy még több is kijön majd ebből, meg az, hogy pontosan milyen tenderstratégiát követünk, ebben még több lehetőség nyitva van. De a lényeg az az, hogy ezzel le fogjuk cserélni a Pécs-Budapest-Szeged, illetve a Budapest-Szolnok, Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc körícéknek a járműveit, meg még néhány vonalon ebből meg tudnak jelenni új járművek. Tehát ez azért egy elég jelentős erőrelépés lesz.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban ellátogattunk a CityRail elnevezésű vasúti konferenciára, ahol Vitézy Dávid, a közlekedési és beruházási minisztérium vezetője, bemutattam a Magyar Vasút új országos közlekedés szervező ágát. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az erdő fohásza.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A most következő riportban a barlangok, a barlangászás világába kalauzoljuk el önöket. Az Orbán ház új időszaki kiállítása ugyanis ezzel foglalkozik, a régi felszerelési tárgyak bemutatásán keresztül. A riporter Tikovics Ernő.
2: Utolsó darabként, vagy hát reméljük, hogy nem utolsó kiállítási darabként került be most egy jégcsákány abba a kiállításba, amely az Orbán házban látható Szilvásváradon, és amelyet Regős József kutató barlangász állított össze, mondhatom, hogy a saját felszereléseiből, amit éveken, évtizedeken keresztül használt.
3: Évtizedeken mindenképpen, hogy mindjárt itt ragadjam meg azt, hogy mert én 63-ba kezdtem el a barlangokkal foglalkozni, hát azóta jó néhány évtized eltelt, úgyhogy azóta, és itt ez a két helységünk itt az Orbán házon belül, ez általában időszakos kiállításokat szokott tartalmazni. Ugye most legutoljára a nyugdíjas klubnak a fonott kis kosárkái meg egyéb dísztárgyai voltak kirakva, aztán, hogy kiürült, akkor most megragadtam az alkalmat, és itt a barlangászatból ugye képeket meg a felszerelésemnek a részeit raktam ki, úgyhogy egy kis ízelítőt lehet kapni, hogy hogy mászunk a kötélen fölfelé, hogy ereszkedünk lefelé, ugye, és akkor itt egyéb ilyen érdekességek vannak, amivel úgy általában a hétköznapi ember, ha úgy tetszik, a hétköznapi élete során az ember nem találkozik ezekkel a dolgokkal.
2: Ez valóban így van, és nyilván ma már sokkal egyszerűbb hozzájutni felszereléshez, profi felszereléshez, de 63-ban ez hogy nézett még ki?
3: 63-ban úgy, hogy véletlen hozzájutottunk néha egy-egy nyugati prospektushoz, vagy ha valaki véletlen kijutott valamilyen úton, módon nyugatra, akár hegymászó programra, vagy barlangász programra, akkor ő ott rögtön másolgatott, meg gyűjtögetett meg, amit lehetett csinálni. Tehát ezek alapján, a cégek alapján kezdtük el itthon gyártani ezeket a dolgokat, és akkor így tulajdonképpen mi ugyanúgy használható dolgokat tudtunk csinálni. Még kicsit a saját igényeinkhez formáztuk is, tehát a felszereléseknek itt a fele az körülbelül házi gyártmányú, amit itt lehet látni, és ugyanolyan jól működtek ezek is, mint a gyáriak, úgyhogy nem volt ebben semmi különbség. Nyilván olyanok csinálták ezeket, mint jó magam is, ugye géplakatos az eredeti szakmám, tehát nyilván rendelkeztem azokkal a szükséges statikai, meg dinamikai ismeretekkel, amiket tudni kellett ahhoz, hogy ne legyen baleset veszélyes egy-egy ilyen eszköz, és ezeket azért úgy csináltuk, hogy nem is volt ezekből soha baleset.
2: Akkor ezek a tárgyak miért törődtek?
3: Hát, ezek pedig ugye, amikor kinyílt a világ számunkra, tehát ugye felszabadultak a vállalkozási lehetőségek, akkor adódtak azok a dolgok, hogy mi ugye ilyen alpintechnikás munkákat kezdtünk el vállalni, és ugye vállalkozásokkal indultunk, legextrémebb dolgokat is megcsináltuk, és hát itt ezek a karabinerek, meg főleg ez a három, ez azt mutatja, hogy ezek a munkák időként azért igen keményen igénybe vették a felszerelésünket.
2: Elfáradt az anyag.
3: Ez kinyílt. Ez favágásnál konkrétan. Tehát amikor olyan veszélyes helyeken kellett fát vágni, hogy nem lehetett kidönteni, vagy nem lehetett ledobálni, vagy ilyesmi, hanem vissza kellett tartani, és ilyen darabokba kellett leadnunk, amit tudom én, 30 méteres jegénye fát ugye apránként le a földre, és akkor hát ha egyszer elmérte az ember a terhelést, akkor főleg ezek a karabinerek, ugye nagyon érdekes, hogy mi már akkor nehezen jutottunk hozzá, de voltak már alumínium karabinereink, amik már bemért terhelhetőségű karabinerek voltak, de ezek nagyon ritkák voltak még akkoriban, 60-as években, elvétve jutottunk hozzá, és ezért használtuk ezeket a tűzoltó karabinereket. A tűzoltók használták ugye ezeket, acél karabiner sokkal gyengébb volt, ugye, mint a nála jóval kisebb és vékonyabb alumínium karabiner. Ugye először még csak az NDK-ból hoztuk be az alumínium karabinereket, aztán a cseheknél is megnyílt a lehetőség később, és aztán amikor a világ nyílt, akkor Ausztria, Németország, Olaszország, és akkor onnan szedtük össze a felszerelést. Aztán jöttek a francia mászógépek, ugye svájciak, tehát azért már a technika azt előbb-utóbb elért bennünket.
2: A létrák mi szerepet töltenek be a barlangászásban?
3: Trepniknek hívjuk ezeket, tulajdonképpen csak úgy létre, hogy ezek ilyen kisegítő fogást jelentenek, tehát ez azt jelenti, hogy az ember mondjuk beállt egy szöghöz úgy, hogy a térd magasában volt a szög, akkor fölnyúltam, eddig tudott, ott berakta a következő szöget, arra ráakasztott egy ilyen trepnit, és akkor utána ezzel tudott menni egy kicsit följebb. És amikor fölment a trepni felső részére, és beállt a legfelső fokára, akkor utána megint föl tudott nyúlni egy trepni hossznyit, és akkor így tudott kiaraszolni mondjuk adott esetben egy ilyen nehezen megmászható területet.
2: És a jégcsákány mi szolgálatot tehet?
3: A jégcsákány, hát fantasztikus jégbarlangok vannak.
2: Legközelebb hol?
3: Hát legközelebb Romániába, vagy felvidéken Szlovákiába, ugye, de a szlovák jégbarlangokban nem igen tudtunk csattangolni, ott ezek fokozottan védettek, tehát ott nem igen lehet mászkálni. Erdélyben ott járkáltunk jégbarlangba, de az igazi nagy jégbarlangos kihívás Ausztria volt, és akkor ott aztán lehetett jégbarlangozni. De néha csak a barlangok megközelítése is kívánja azt, hogy hágóvasat, jégcsákányt tartson az ember. Ugye itt vannak a hágóvasat is fönt, és akkor ugye így lehet megközelíteni. A jeges területen elkerülhetetlen, hogy ezeket használja az ember.
2: Hát ma már nem ilyeneket, de az
3: ma már nem ilyeneket, persze igen. Ez egy régi, mit tudom én, lassan 100 éves kovácsolt hágóvas. Ma már ugye nyilván jóval korszerűbbek vannak, de a korszerűbbet a lányomnak adtam, mert ő időnként megfordul Glecseren, meg ilyen helyeken, tehát a legjobb jégcsákányom, meg a legjobb hágóvasam, ez ugye ott van nála. De annak idején, amikor a lányaim kicsik voltak, akkor csináltam ilyen gyerek hágóvasat nekik rozsdamentes acélból, és ugyan nagy Glecserre nem vittem őket gyerekként nyilván, de a rámszakadékba, amikor a jeges lefagyott téli időszakba mentünk, akkor ott bizony ráadtam a kis hágóvasat, és nagyon élvezte. Úgyhogy néha még itthon is szükség lehet egy-egy hágóvasra.
2: A világító felszerelések, magyarul a lámpák, egész külön fejezetet jelentenek a kiállításon belül.
3: Igen, és nem találtam meg a fejkarbid lámpámat, ő még hiányzik, őt még valahonnan elő kell ásni.
2: Valamelyik barlangból.
3: Nem, valószínűleg otthon van valamelyik kuplerájnak az alján, igen, minden. De a lényeg az, hogy itt azért, hát amikor mi elkezdtünk barlangászni, akkor elsősorban a karbid lámpák voltak, amiket használtunk.
2: Még ma is használják őket, nem?
3: Persze.
2: Mert csak onnan tudom, hogy egyszer barlangáztam, és ezzel világított.
3: Csak most már így ezeket a kézi karbid lámpákat ritkán használjuk, de azért még egy-két öreg barlangásznál előfordul,
2: gondolom. Igen, sisak világít.
3: Simán háztartási boltokban lehetett karbidot kapni, most már a karbid beszerzése is problémás, tehát az ellátása a szükséges anyagoknak, a megszerzése az is problémát okoz, de a karbid lámpa az egy nagyon jó világító eszköz volt, évtizedekig használtam én is, aztán ugye idővel jöttek a fejkarbid lámpák, amikor a tartály volt az oldalunkon, és a sisakra volt az égőfej felszerelve, ugye ez volt a következő fokozat. Aztán, amikor megjelentek már a jó minőségű akkumulátoros világítások, akkor áttértünk az elektromosra. Ennek nem csak az volt az előnye, hogy nem kellett ilyen nyűgös karbidot tölteni, vizet tölteni, engedni, szabályozni, mit tudom én, hanem ráadásul ezek nem szennyezték úgy a környezet, mert azért a karbid lámpa is, ahol át kellett bújni, máig is vannak olyan barlang szakaszok, ahol ilyen bújós rész van, és ott mindig látszik egy kis fekete folt fölött, mert amikor lebújt a fickó, főleg a fejkarbid lámpával, akkor ott megpörkölte egy kicsit a közvetet, tehát egy minimális szennyezést azért hagyott.
2: Ez a lámpa, ez nagyon érdekes, ez még a karbidnál is öregebb lehet.
3: Az jóval öregebb, az középkorban volt egy ilyen olajmécsesszerűség, amit úgy használtak, tehát ezek még az egészen kezdetleges lámpák. Illetve a másik különlegesség a Maxim lámpa, ugye ez pedig a hosszú nagy barlangokban volt. Tehát még a Baradla barlangban is, úgy tudom, még az 50-es évek elején is még ilyen lámpákat használtak, ez meg benzinnel.
2: Idegenvezetők?
3: Ez benzinnel, idegenvezetők, igen, a hosszú túrákon keresztül, tehát ahol nem volt a világítás bevezetve, ugye az csak a barlang két végén van, a hosszú szakaszon pedig hát ilyen lámpákkal mentek végig, ez benzinnel működött, és akkor benzint kellett fölpumpálta, és akkor tulajdonképpen egy ilyen különleges világítást adott. És aztán jöttek akkumulátoros lámpák, ugye bányászlámpák, ezek NDK típusú lámpák voltak. Aztán próbáltuk ugye ezeket házilag is csinálni, még amikor át lett alakítva, úgyhogy lapos elemmel és égőt raktunk bele. Tehát rengeteg ilyen házi világítás még, amiket így otthon el lehetett barkácsolni elemlámpák átalakítva, ugye a fele a homlokodon volt, a másik fele a zsebedbe. Tehát nagyon sok barkácsolást kívánt egy-egy ilyen extrém sport feltételének a megteremtése is.
2: Nem tudom, hogy a kötelet, amin az életetek múlhatott sokszor, magatok fontátok?
3: Nem. Hát ipari perlonköteleket már be lehetett szerezni, csak ugye azok nem voltak garanciások. Azért volt olyan, ami szakadt, igen, sajnos. A Metorbarlangban ugye volt 69-ben egy olyan baleset, hogy hát egy elég gyenge kötél volt náluk, de perlonkötél csak ilyen, mit tudom, vödrözésre használták előtte már, tehát arra jó volt, mert hát ott elszakad, legfeljebb a vödör visszaesik, a nagy dolog nem történik. Viszont a srác, aki ment le a hágcsón, ott egy ilyen 11-12 méteres hágcsón kellett lemenni, és ment le a hágcsón, nem érezte magát túl jól, és mondta, hogy tegyetek már rám egy biztosító kötelet, hogy azért érzi. És hát ez a vödröző kötél volt csak náluk, ezt rátették, hogy na, azzal majd biztosítják, hogyha ha megy lefelé, ha véletlen kiesne, és mindjárt a felső harmadba mondta, hogy tartsatok meg, és megtartották ugyan a kötélet, de a kötél elszakadt, tehát a vödröző kötél nem bírta, a srác visszaesett vagy 10 métert, és aztán olyan fejsérüléseket kapott, mert ráadásul akkor még a régi sisak, tényleg nem hoztam még a régi sisakat, még azt is az...
2: Mi az, miből volt? Papírból?
3: Hát nem. Először mi ezeket a bőrsisakokat használtuk még, ugye a bányászoktól megörökölve, viszont aztán később jöttek műanyag sisakok, de ilyen fröccsöntött sisakok voltak, tehát ha egy rendesebb ütést kapott, az szétrepett. Tehát az nem volt olyan erősebb. Utána jöttek ezek az üvegszálasok, amiket aztán már rendesen lehetett használni. Tehát ez volt a későbbi ugye, fokozatok a technikában itt is. A védőfelszerelésnél is jelentkeztek, hogy ahogy derült ki, hogy ennek mi a gyengéje, annak mi a gyengéje, úgy lettek azért egyre jobbak ezek a felszerelések. Igen. Az a sisak is persze nem volt Y-szí, meg nem volt még a rögzítése se olyan, csak föltettük a fejünkre, hogyha közel vagyunk a plafonhoz, akkor ne a fejünket üssük be. Tehát az egy ilyen teljesen szinte látszólagos védelem volt, és amikor leesett a hágcsóról, akkor persze a sisak is leesett, és a fejét úgy beverte, hogy aztán két hónappal később a amerikai úti agysebészeten próbálták összetoldozni, de nem sikerült, úgyhogy bele is halt sérüléseibe a srác Lakatos Lacival.
2: Ismerted?
3: Személyesen nem sokat találkoztam vele, de nem kutattunk együtt. De hát a közös érdeklődés azért az mindig összehozza, és egy jó, békés, jó gyerek volt egyébként, és kár érte, de hát mindenkiért kár, tulajdonképpen mindenkinek van valami értéke, amit az ember ilyenkor sajnál.
1: Az elhangzott beszélgetésben Regős József barlangászt hallották. A témát a jövő alkalommal még folytatjuk.

0: Most irodalmi sorozatunk 11. részét hallják Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Az letagadhatatlan tény volt, hogy Gyulus egyre kevesebbet ivott, és egyre többet olvasta a Bibliát. A régi, két lábon járó szerencsétlenségből egy meglepően normális ember kezdett kikerekedni, akivel egészen jól el lehetett tölteni az időt. A tő mondatokról áttért a bővített mondatokra, normális hangsúllyal beszélt, nem kellett magyarról magyarra fordítani, és ha jobban belegondolok, már nem is tűnt olyan suttyó rockernek, mint ismerettségünk kezdetén. Valamivel később villámcsapásként ért a hír, hogy Gyulának van egy kohó mérnöki diplomája. Az öreg tanácsait és útmutatásait megfogadva sikerült befejeznie félbehagyott egyetemi tanulmányait. Vigyorgóképpel közölte, azon melegében, hogy ezentúl csak mérnök elvtársnak szólíthatom, de aztán nagylelkűen megengedte, hogy továbbra is tegezzem, és ha úgy gondolom, nyugodtan hívjam csak mérnök úrnak. A mérnök úr olyan tojásra rántottákat tudott rittyenteni, hogy bárki megnyalta volna utána mind a tíz ujját. Az albérlet viszont, ahol lakott, nélkülözni volt kénytelen minden úri eleganciát, ugyanis lakója esküt ellensége volt az evilági hívságoknak, beleértve a porszívózást, a felmosást és a mosogatást is. Az étkezést például azzal kezdtük, hogy kerestünk magunknak két használható tányért, a mosatlan edénykupac legalján. Aztán megpróbáltuk a modern kor követelményei szerint alkalmassá tenni őket az evésre. Ehhez keresni kellett egy fogót, amivel a meleg vizet meg lehetett nyitni, ugyanis a csaptelepen nem volt tekerő, csak egy agyongyötört fémcsonk, amely a régmúltban még tekerőhöz tartozott. Aztán el kellett pakolni néhány mosatlan edényt, mert minden túl magasra volt tornyozva, és nem lehetett hozzáférni ahhoz a hülye csonkhoz. Gyulus egyből a nadrágomra löttyintett néhány liter hideg moslékot. Mikor ezt túléltem, még mindig nem kaptam egy vérzést, megkezdhettem a birkózást a csappal, mert Gyula akkor már nem ért rá. Hagymát vágott, szalonnát aprított, legalább egy tucat tojást tört fel és tett egy műanyag tálba. Ennek a habosítása lett az én feladatom. Beleadtam apait, anyait. Azt persze elfelejtettem mondani, hogy az asztalnak momentán csak három lába van, és ki van támasztva a radiátorhoz. Csengettek. Zsír sercegése és mennyei hagyma illat töltötte be a konyhát, amikor megérkezett Laci bácsi, aki azon nyomban le is huppant az asztalfőre. Egy hirtelen ötlettől vezérelve meglátogatta Gyulát. Köpni-nyelni nem tudtunk a meglepetéstől. Én csak merő véletlenségből vagyok itt, mondtam az öregnek, ami igaz is volt, de amikor kiigazított, hogy véletlenek már pedig nincsenek, akkor azért elég érdekesnek tűnt a szitu. Most jöttem ide életemben először. Az öreg se járt még itt soha. Nem tudtunk egymás szándékáról, aztán mégis összefutottunk. Szóval itt laksz, Gyuszikám, kezdte az öreg a társalgást, és jó indulatúan pillantott szét a lakásban. Nagyon otthonos, mondta a jól ismert csibészes mosolyával, és mindketten tudtuk, hogy ez most mit jelent. Nekem nincs időm itt szarakodni, Lacibá, kezdte Gyula a mentegetőzést, és rázúdította a nagy halom tojást a nagy halom szalonnára. Sózott, kavart, de szemmel láthatóan azért zavarban volt egy kicsit. Az öreg ritkán ment vendégségbe, de ha már így alakult, és pont ebédidőben érkezett, délután 3:30-kor, hát szedett magának a frissiben készült kajából egy kultúrált adagot. Aztán rátért a lényegre. Mi otthon a Margitkával mindig imádkozni szoktunk étkezés előtt. Nem csinálunk belőle nagy ügyet. Legtöbbször nem is hangosan imádkozunk, de azért mindig megköszönjük az ételt Istennek. Az öreg meghajtotta a fejét, és néhány mondatban imádkozott. Istenem, hálásak vagyunk neked az ételért, és hálásak vagyunk azért is, hogy most együtt lehetünk és beszélgethetünk. Ámen. Gyorsan áment mondtam, és vártam a beszélgetést. Laci bácsiéknál sok ilyen beszélgetésen részt vettem már, ami legtöbbször abból állt, hogy az öreg elmondta, hogy a Biblia Istenének miről mi a véleménye, hogyan látja a dolgokat. Nem volt pátosz, vallásoskodás, szerepjátszás vagy efféle. Gyakran teli szájjal röhögtünk saját magunkon, ha egy bibliai történet kapcsán szembesültünk azzal, hogy valójában milyenek is vagyunk. Az öreg is nevetett ilyenkor. Egy percig sem próbálta elhitetni velünk, hogy ő tökéletes. Gyulus, kezdte az öreg. Ez a lakás úgy néz ki, mint egy disznóól. Azon se lepődnék meg, ha előrontana valamelyik sarokból egy hízó. Semmi közöm hozzá, félre ne értsd. Egyszerűen csak nem tudom elhinni, hogy te ilyen ember lennél. Hát én el tudtam hinni. Ez a gyula olyan trehány volt, hogy ilyet még nem hordott a hátán a föld. Már szinte hallottam a röfögést a sarokból, mikor az öreg folytatta. Amikor annyi idős voltam, mint te, az én szobám is pont így nézett ki. Úgyhogy elhiheted, tudom, miről beszélek. Egy kicsit rosszul esett, hogy Laci bácsi nem döngöli földbe a gyulát, de hát az öreg mindig mindent másképpen csinált. Abban reménykedtem, hogy azért jöhet még kutyára dér. Isten nem csak a szeretet istene, hanem a rend istene is, folytatta Laci bácsi. Boldog és bővölködő élettel akar megajándékozni minket, de ehhez a közreműködésünkre is szükség van. Isten senkit nem fog boldoggá erőszakolni. Elképzeltem Gyulát, amint Isten éppen boldoggá erőszakolja. Töltött káposzták sorakoznak véges végig a hófehér abroszon, Gyula csak rág, nyel, arcán földön túli mosoly. Aztán a korsó sörök következnek. Meg kell térni a rendetlenségből, Gyula, mondta az öreg mosolyogva. És még sok minden másból, hogy Isten adni tudja neked is a boldog és bővölködő életet. Én mindig úgy képzeltem, hogy Isten egy fehér szakálú idős bácsika, görbe bottal, aki szigorúan néz le reánk az égből, és mindig kifogásol valamit. Ennél az Istennél az a minimum, hogy vasárnap templomba mész, unatkozol másfél órán keresztül a misén, aztán, mikor végre hazasétálsz a hideg és hullaszagú templomból, házi feladatként még egész héten át úgy kell járnod kellned, mint aki savanyú uborkába harapott. Laci bácsi istene viszont meglepően normális volt. Nem adott a látszatra, nem lehetett elrejteni előle se a rosszat, se a jót. Nem lehetett lekenyerezni egy kis templomba járással, egy kis komolykodó féligazsággal. Gyűlölte a bűnt, de szerette a bűnöst. Nem az érdekelte, amit megpróbáltál elhitetni a világgal, hanem csak az, ami a szíved mélyén lapult. Nem tudták átverni a stréberek, a képmutatók, a farizeusok, akik csak önmagukat akarták tömjénezni egy kis vallásossággal. Ez az Isten a veségbe látott. Nem érdekelte a duma, csak a valóság. Akkor is tudott inspirálni, amikor nem értettél vele egyet. Nem neki tettél szívességet azzal, ha méltóztattál elmenni a templomba, mondjuk évente egyszer. És ez az Isten mindig mondott valamit az öregnek. Például azt, hogy csak nyugodtan engedje Gyulát részegen kóborolni az udvarukon, ebédeltesse meg, beszélgessen vele óraszám, mintha csak a saját gyereke lenne. Hogy érezze, hogy törődnek vele. Egyébként Gyulus megértett valamit ebből az Istenből, és egyre gyakrabban folytatott szigorúan titkos magánbeszélgetéseket az öreggel, zárt ajtók mögött, teljes diszkrécióval. Néha azért elcsíptem egy-egy mondatfoszlányt. Ne add fel, harcolj! Egyetlen korty ital sincs, világos? izzadni lehet. Inni nem lehet. Értve vagyok. Imádkozz, és majd kapsz erőt. Az öreg idézgetett neki a Bibliából is. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. És Gyula harcolt. Bátakozó sikerrel, de a vak is láthatta, hogy itt nagy dolgok vannak készülőben. Ha nem volt jó paszban, néha napokra eltűnt, de mindig megkerült és folytatta a küzdelmet ott, ahol abba hagyta. Jó néhány csatát elveszített, de végül megnyerte a háborút.

0: Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz, kis haver című könyvének 11. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Az erdőfohásza mára véget ért. Munkatársai voltak Farkas Erzsébet riporter, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Kvasinger Jenő, valamint a műsor szerkesztője Tikovics Ernő.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Három óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezik meg a programot. A hagyományos helyszínen, az Egriesreki palotában fogadják az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az Egriesreki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Ünnepi szentmisében adtak hálát Tiszavasváriban a Szent Kereszt felmagasztalása Szent Eleonóra templom megújulásáért. A szentmisét Palánki Ferenc, kinevezett kalocsa kecskeméti érsek, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Az ünnepen részt vettek a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői. Valamint érkeztek zarándokok is. Homíliájában Palánki Ferenc arról beszélt, hogy a templom nem egyszerűen egy felújított épület, hanem Isten háza, a közösség és az imádság helye. Mint fogalmazott, a templom annak jele, hogy Isten jelen van a világban, és olyan hely, ahol emberek egymással és Istennel is közösségbe kerülhetnek. A főpásztor rámutatott arra, hogy Jézus Krisztus nem azt ígérte, hogy életünk minden nehézsége megszűnik, hanem azt, hogy velünk marad minden küzdelmünkben és kereszthordozásunkban. Ezért a templom erőforrás a keresztény ember számára. Itt erősödhetünk meg hitben, reményben és szeretetben, fogalmazott Palánki Ferenc. Kiemelte azonban, a templom egyúttal küldetést is ad. A híveknek életükkel kell tanúságot tenniük arról, hogy Isten jelen van, és segíteniük kell családtagjaikat, szeretteiket és a rájuk bízottakat abban, hogy növekedjenek a hitben. Isten rajtunk keresztül akarja szeretni a világot, fogalmazott. Eljött a nemzeti ellenállás ideje, vége a türelemnek, vége a méltányosságnak, vége minden egyoldalú gesztusnak, föl kell venni a kesztyűt, harcolni kell. Jelentette ki a Fidesz elnöke a párt értelmiségi holdudvarának Köcsei találkozóján mondott beszédében, a mai napon nyilvánosságra hozott hangfelvétel alapján. Orbán Viktor a találkozón pártja vereségéről szólva arról beszélt, nehéz politikai helyzetben egy nagyon nehéz feladványra nem találták meg a jó választ. A kormányfőről pedig úgy nyilatkozott, nem szabad komolyan venni, mert össze-vissza beszél. Orbán Viktor elmondta, a nemzeti ellenállás vezető ereje ma a Fidesz, és úgy látja, az is marad. Hangsúlyozta, náluk van meg a szükséges tudás, szervezettség, erőforrás, vezetés, parlamenti jelenlét. A Fidesznek az a dolga, hogy támogasson mindenkit, aki hajlandó felemelni a hangját az önkény ellen, és hajlandó harcolni. Hozzáfűzte azt is, tilos olyat támogatni, aki egy másik jobboldali csoport ellen lép fel, mert annak tevékenysége kártékony. Az országos bírói tanáccsal egyeztetett az igazságügyi miniszter. A találkozó elsődleges célja az volt, hogy lefektessék egy rendszeres és strukturált szakmai párbeszéd alapjait. Ezt maga az igazságügyi miniszter közölte közösségi oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint az országos bírói tanács elnökét, elnök helyettesét és tagjait fogadta a minisztériumban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére, mondta Darázs Lénárd rektor. Hozzátette, az alkotót az ELTE bölcsészettudományi kar terjesztette elő a Dr. Honoris Causa címre, amelyet a szenátus egyhangú lelkesedéssel ítélt oda. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfa kulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus elmondta, szerda estig 118 milliárd forint helyi iparűzési adóelőleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Végül a szombati időjárásról. Alapvetően napos idő várható, de délelőtt a délnyugati, déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is. Arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. A csúcshőmérséklet szombaton 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: kiírva egy pályázat, Írást szántok az időbe című pályázat, és arra adtam be a pályázatomat, és névókategóriás lettem. Egyébként életem első pályázata volt, írni már régebben írtam. Nem hoztam nyilvánosságra egyébként eddig nem igazán, és akkor az egyik tankörtársammal tartom egy a kapcsolatot, és ő biztatott, hogy neki annyira tetszenek a verseim, hogy egy pici nyilvánosságot vállaljak, és küldjem el pályázatra, és nagy örömért, hogy elnyertem ezt a Nívó díjat ráadásul, és főleg úgy, hogy Borson megyébe visszajöhettem a gyökereimhez.
1: Tehát akkor tudomást úgy szerzett, hogy a barátnőjén keresztül?
0: Interneten láttam a kiírást, értem. így van, és biztattak, hogy adjam be. Egyébként folyamatban van 2 antológia, amiben beválogatták másik 2 versemet. Október-novemberben fognak megjelenni majd az antológiák, és jelenleg egy karácsonyi antológiára tervezem beadni szintén egy pályázatomat, úgyhogy meglátjuk.
1: De most voltam nem olyan régen a Tokaji írótáborban, és éppen a pályázatokról volt szó. Én azt hittem, hogy pályázni, hát jó van, annyira nem is lehet nagyot alkotni. De mondták, hogy igen, lehet alkotni szépeket. És amikor megírta, és mielőtt elküldte, és utána nézett, hogy milyen lesz, akkor bízott benne, hogy hát csak hazajöttem ide a gyökerekhez.
0: Megmondom őszintén, hogy mikor megkaptam magát az e-mailt, hogy a díjkiosztóra várnak, és nézegettem a neveket, és én nem reménykedtem, de valami fantasztikus lett volna az is, ha egy dicsérő oklevelet kapok, de így nagyon-nagyon meghatottam. Nagyon meghatottam, és nem, megmondom őszintén, nem számítottam arra, hogy el fogok vinni egy díjat. Tehát felemelő érzés.
1: Nem tudom, hogy ki volt a zsűribe, de biztosan, hogy neves szakemberek lehettek.
0: Lőrincné M. Erzsébet volt, és Szabó Zsolt voltak a bíráló bizottsági tagok.
1: Tehát értenek igen, valamit
0: így
1: hozzá.
0: Van. Igen,
1: akkor.
0: Igen.
1: És akkor most indul egy pálya? Mondhatjuk?
0: Meglátjuk, de biztos, hogy nem fogom abba hagyni az írást. Többen biztatnak, és a visszajelzések alapján júniusban, most 2026 júniusában küldtem el egyébként a verseimet, kulturális magazinban megjelent rögtön, tehát a visszajelzések alapján nagyon biztatóak egyelőre, és ennek nagyon-nagyon örülök.
1: Mondjuk a íróköltők soha nem éltek túlságosan jól, abból, hát más munka kell mellette, de hát azért ez egy önkifejezés és kiteljesülést is okozhat. Hát végül is akkor ez az.
0: Pontosan igaz, én azt vallom, hogyha valaki leül bármit alkotni, legyen az írás, festmény, bármit, önmagából ad egy darabot, úgymond kitárja a szívét a közönség felé, és nyilván próbáljuk a közönséget, legalábbis én személy szerint, hogy ne csak egy érzést váltson ki, hanem egy picit úgy esetleg, hogy magára ismerjen, és akkor már én elértem a célomat azáltal a versem által.
1: Meg kell jelenni, akár nyilván magazinokban, akár napilapban is, hogyha van olyan rovata. Na de hát ki is lehet azt adni a későbbiekben arra. Szponzorokat kell keresni.
0: Tervek vannak
1: és akkor egy csomó, tehát lehet mondani azt, hogy azért nem egy olyan nem rögös pálya, mert hogyha komolyan akarja valaki, akkor komolyan is kell időt szánni rá, mert azért van, aki könnyen alkot, kapja magát, már írt is egy verset, van, aki pedig hát szenved rajta költőinknek a zöme. Azért szenvedett egy kicsit, nem úgy jött, mint Petőfének vagy Adinak. Ön meg milyen típusú alkotó?
0: Ez nagyon-nagyon változó nálam, nem tudom, mitől függ, elmondom őszintén. Van olyan, amikor leülök, és az ihlet jön, természetesen attól még nem lesz tökéletes, és át kell írnom, át kell dolgozni. Általában este alkotok, mert akkor van időm, ez egyértelmű munka, és család mellett este szoktam. De valamikor, igen, leülök, és úgy nem jön az ihlet. Tehát én mindig úgy szoktam egyébként, hogy jön egy ihlet, akár egy gondolat, gyorsan feljegyzem, és esetleg, hogyha több időm van, akkor ülök neki, és szépen faragom a rímeket, hogy így fogalmazzak.
1: Pályázaton nyert a Biharit, tudjuk, de mi volt a címe?
0: Barázda címe a versemnek, a Barázda. Igazából, hogy hogyan hagyunk nyomot az alkotásainkkal.
1: Itt úgy, is.
0: Így van.
1: Nem csak a
0: igen.
1: mezőn,
0: igen.
1: hanem a
0: igen.
1: fejben is. És
0: igen.
1: Hát az igen.
0: igen. És volt egy másik versem, a Ködelőt, az is igazából arról szól, hogy nem feltétlenül akkor fogalmazunk így picit sikert aratni az ember, amikor a magot elülteti a földben, hanem meg kell várni, míg kiteljesedik, úgymond, és nem minden hiányveszteség, amit nem látunk. Tehát ezeket gondozni, ápolni, és mindig tanulni kell belőle.
1: Ha véletlenül internetre felmegyek, meg

0: hallhatom a verseket?
1: Ezzel nagyon-nagyon sokan fordulnak hozzám ezzel a kérdéssel. Folyamatban van egyébként, így van, hogy a verseim jobban elérhetőek legyenek. Egyébként meg, csak még jelenleg nyilván saját személyes Facebook oldalamon oda teszem ki a verseimet, de tervben van egy saját olyan oldal is, ahol kimondottan az alkotásaim jelennek meg, igen.
0: Hát köszönöm szépen, örülök, hogy találkoztunk.
1: Én köszönöm.
0: Várajai Ildikót a Barázda című versével Nívó díjat nyert alkotót hallották egy kisgyőri pályázat kapcsán.

0: Mezőkövesden folytatjuk a Pro Urbe díjasokkal. Elsőként a 97. éves Kovács Istvánnal beszélgetünk.
1: Ez engem is meglepett. Noha tudtam róla, hogy már előtte is próbáltak, de tavaly nem adták meg, és most ebben az évben megadták, mert a különböző civil szervezetek meg voltak sértődve, hogy nekem nem adták tavaly, amikor először próbáltak, hogy kapjam valamilyen városi kitüntetést, és most megkaptam. Meg vagyok elégedve, köszönöm szépen, meg is köszöntöm neki.
0: Ja. Mondjuk, mondtad, sokáig kell élni.
1: Ha sokáig él az ember, akkor minden történhet velem. Én se gondoltam soha, hogy Mezőkövesden egy városi kitüntetést fogok kapni, és lám, ez is megtörtént. Azon kívül sok minden történt a 97 éves, mert már majdnem annyi vagyok az életemben. Többször újra kezdtem az életemet, Péter, és ezt elmondtam ott mindenki előtt, hogy érdekes módon ez a többszörű újrakezdés minden esetben jobb lett az életem minden egyes után. Úgyhogy nem panaszkodhatok, mert az élet én hozzám azért elég, hogy mondjam, szerencsésen alakult és kedvező volt.
0: Kegyes volt, de azért... Ha visszagondolsz, ha itt maradsz még Magyarországon, biztosan sokra vitted volna, ott is vitted.
1: Tudod, hányszor jutott ez nekem eszembe, hogy mi lett volna? Ha én itt maradok a forradalom után, én bajba lettem volna. Az engem elsakítottam.
0: Ezt tudom.
1: Ha nem lett volna forradalom, inkább én úgy gondolom mindig, hogy ha nem lett volna forradalom, és itt hol maradok, mi lett volna belőlem? Biztos, hogy itt is mentem volna fölfelé, mert az én képességem megvolt. És én a vezető típus vagyok különben is, de hogy én hogy értékelem ezt megmondom neked őszintén, mint ahogy ott. Sokkal többre értékelem azt, amit odakint értem el, mint hogyha ezt ugyanezt idehaza értékeltem volna. Már oda meg kellett tanulni egy új nyelvet, alkalmazkodni kellett, kérlek szépen, és én mind a kettőt elértem probléma nélkül.
0: Volna, ez teljesen fölöslegesen gondolkodunk.
1: Ez így történt.
0: De hogyha valaki ott is képes elérni azt, amit hát nem tudom, vágytál volna többre? Ott?
1: Nem. Sőt, én soha nem gondoltam, hogy én annyira viszem ott. Abba bíztam, hogy talán a szakmámba tudok dolgozni, de hogy ennyire tudok boldogulni, és főleg egy olyan iparban, az autóiparban, Péter, ami nekem nem is volt. Én a Miskolci Egyetemen, kérlek szépen, gyártás technológiát tanultam. A motorokról jóformán az életemben semmit nem tudtam. Ott tanultam meg. És ebben volt szerencsém, én ugye elmentem egy magán, hogy hívják oda, aki az embereknek a munkába állításával foglalkozott, ő fölhívta, hogy én azt mondtam neki, hogy a legnagyobb gyárat, egy General Motors, mert az volt a legnagyobb autógyár, azt hívja föl, és próbáljuk meg, hogy hát, ha fölvesznek. És szerencsém volt, mert fölvettek. És méghozzá egy-két héten belül, és én mondtam nekik, hogy én mérnök vagyok, de vagongyárban dolgoztam már, mint mérnök 2 évig, a motorokhoz nem értek, de szeretném megtanulni, és motortervező szeretnék lenni. És ők ezt elfogadták. Azt mondták, oké, fölveszünk műszaki rajzolónak. Fölvettek, és ott, ha bebizonyítod, hogy te ki vagy, akkor az csak rajtad búlik, hogy meddig mész. És pont ez történt.
0: Ugye ez azért az 50-es évek és 60-as évek kezdete, az azt jelenti azért, akkor kevés olyan típusú értelmes, kiképzett ember volt, mint most az Afrikából jövő nagyon-nagyon értelmes doktorok. Látszott rajtad
1: Igen, azt mondták, hogy elhisszük minden további.
0: Igen, csak be kell bizonyítani.
1: Mi arról neked egy alkalmat bizonyíts be. 8 hónapig dolgoztam műszaki rajzolóként, és mondok neked valamit. Soha nem tanultam meg annyit rajzol kapcsolatban, mint az alatt a 8 hónap alatt. Olyan emberek voltak, gyönyörű rajzokat csináltak, és amikor én megláttam azokat a rajzokat, Jézus Mária, mondom, én ezt soha nem fogom. 1-2 hónapon belül legalább olyan rajzokat csináltam én is, mint ők. De ahhoz voltak, meg kellett tanulni bizonyos dolgokat, amit tőlük tanultam meg.
0: Matyó képességed óriási volt akkor is. Mondtad, mindent ismerek már, nem biztos, hogy mik voltak, de azt, hogy akartad,
1: az biztos.
0: Az tehetséged az biztos. Is volt hozzá. Úgy nem lehet az embernek neki menni a világnak, hogy tehetségtelen vagyok. És te tudtad, hogy van tehetséged.
1: Kint tovább fejlődtem, jelenkeztem a Dinamotosnál, fölvettek, bebizonyítottam, hogy mérnök vagyok. És utána mérnöki munkát is adtak, továbbra is tervező lettem, méghozzá autótervező ezzel egy időben, és megtanultam autót tervezni, és olyan szerencsém volt, és ez most már folytatás tényleg, hogy képzeld el, hogy ez 1961-ben mentem én, igen, 57-ben mentem ki Ausztráliába, és 61-ben mentem a General Motors, akkor kezdtem. És rá 2 évre, hogy én kezdtem, addig nem egészen egy évig dolgoztam, mint műszaki rajzoló, utána már, mint tervező, és a General Motors elhatározta Ausztráliába, hogy egy teljesen új V8-as motort fognak tervezni, amiből az ottani autók már saját autói voltak Ausztráliának, és szépen abba építünk. 2 méretbe csináltuk, 4,2 literesnek és 5 literesnek. És olyan jó sikerült az a V8-as motor, mert volt már V8-as motor ott Ausztráliában, de az amerikai volt, Amerikából hozták. És a Fordnak is volt, az is amerikai motor volt. És a mi motorunk, amit mi terveztünk, az jobb volt, mint akármelyik. Az a motor olyan jó lett, akkor még olyan 150 kilowatt teljesítményű motor volt, amikor elindultunk vele. A végén kérlek szépen 250-300-as kilowatt teljesítményű motor lett ugye a különböző kísérletek és változások után. Úgyhogy nagyon jó motor volt. Minden versenyt, mert Ausztráliában is nagyon szereznek versenyezni, ez a V8-as motor kérlek szépen megnyert Ausztráliában azután, és 50 évig gyártották ezt. A 2010-es évén szűnt meg a gyártása, akkor átértek egy V6-os motorra, akkor már én nem dolgoztam persze Ausztráliában, meg nem is voltam ott laktam még, és Amerikában terveztek egy V6-os motort, ami 3,6 literes volt, kérlek szépen, és az már megfelelt az új törvényeknek a szennyezéssel kapcsolatos. És azért befejezték a 5 literes, meg a 4,2 literes.
0: Ez mondjuk csúcs technológia volt.
1: Az biztos, és én azért akartam oda menni, Péter, mert én rájöttem, hogy akkor volt az 50-es években, meg a 60-as, mikor mi kezdtünk ottan, kérlek szépen, a legnagyobb versengés volt a világban a különböző autóvállalatok között. Ausztráliában 7 autógyár volt akkor. A Ford, meg a General Motors, az a legnagyobb volt, akkor voltak japánok, kérlek szépen, volt Volkswagen is volt, kérlek, és én úgy jöttem rá, hogy illetve úgy gondoltam, hogy a General Motors az a világ legnagyobb autógyára volt már akkor is, hogy oda akartam menni attól a pillanattól kezdve, kérlek szépen, és jó választottam, és úgy látszik, hogy ők is jó választottak, mert jó jártak velem.

0: Hogyha valaki Ausztráliáról hall valamit, hát mit van a Sydney, Melbourne, a többi az nem létező, hát azt se tudja, hogy Adelaide-től kezdve azért Brisbane, meg igen, Perth, most már a csúcs.
1: Az igen, mert a legnagyobb bányák vannak ott azért. A nyersanyag a Western Ausztráliának a legnagyobb, talán a világon is. Olyan hegyek vannak, kérlek szépen, ahol sehol máshol nincs. Mit látjuk el Japánt, illetve én úgy mondom, hogy mi, mert én ausztrál is vagyok, persze.
0: Hát,
1: és kérlek szépen meg Kínát nem fogod elinni.
0: Azért óriási, egy kontinensnyi ország.
1: Így van.
0: Az 7,7 millió négyzetkilométer világ keveredik.
1: Hát nézd, bevándorló ország volt mindig, és hogy példát hozzak föl, a General Motors tervező irodájában mindenféle nemzetiségű volt akkor a háború után. Németek, svájciak, jugoszlávok, abból a szerbek, meg a horvátok, akik nem nagyon szerették egymást természetesen. Én voltam az első magyar, az való igaz, aki ott a tervező irodában kezdett, de már volt két műszaki rajzoló. De azoknak technikai képességük is se volt, hanem rajzot tanultak már ott kint Ausztráliában, és így fölvették őket műszaki rajzolón. Én voltam az egyetlen, aki képzettségem volt.
0: Egyetemi végzettségem.
1: Egyetemi végzettségem, így van.
0: Ja. És ez a végzettség végül is azért csak meghozta azt a fajta magyar mentalitást, tudást, hogy nem ott végeztél.
1: Mentalitás számít, mert nekem ambícióim voltak, és én gondoltam, hogy meg tudom csinálni, és ezt bebizonyítottam. Hát végül senki olyan ember nem volt, akit mikor az 1980-as években már a olajválság miatt kérlek leépítések voltak minden autógyárba, és elengedtünk mindenkit, aki el akart menni a hogy hívjákból, engem soha nem engedtek el. A végén engem csak úgy engedtek el a General Motors-tól, hogy a detroiti egy chairmannek, aki a vezérigazgatója az egész vállalatnak, írtam egy levelet, hogy én miután én mindig jó tervező voltam, meg szorgalmas ember voltam, engem megbüntetnek azzal, hogy nem akarnak elengedni, mert én már 55 éves koromban el akartam menni. 55 év előtt nem lehetett, mert nem tudtuk volna megkapni azt a pénzt, amit én a fizetésemből 5%-át levontak ilyen nyugdíj, hogy egy alapra. Ugyanannyit adott a vállalat is hozzá, és én tudtam, hogy 55 éves koromban én már kapnák annyi pénzt, amiből én mindig egy nagyobb farmot akartam csinálni, ahol a saját házamot fölépíteni, halastavakat csinálni, és én nekem elég pénzem volt ahhoz, tudtam, hogy nem kapok nyugdíjat se azután már, mert nem kaptam nyugdíjat. De az engem nem érdekelt, mert hogyha elköltöm a pénzed, akkor meg úgyis megkaptam volna a nyugdíjat.
0: Hát úgy gondoltad, hogy megújulni már nem tudsz, nem...
1: Nem is akartam.
0: Ja,
1: nem akartam.
0: Jó, értem.
1: Nem akartam.
0: Mert ahhoz tanulni kellett volna még.
1: Én annyira fölmentem már, főtervező helyettes voltam. 26 évet dolgoztam Ausztráliában, a General Motorsnál összesen, és abból 10 évet, mint tervező dolgoztam, kivéve az első nem egész egy évet.
0: Rajzolósat.
1: 10 évig a motortervezők vezetője voltam, és az utolsó 6 év, akkor pedig főtervező helyettes volt. És én, mint ahogy a mai mondtam, és akkor már elmúltam 55 éves, és akkor szerettem volna elmenni, de hallani se akart. Megmondták őszintén, hogy Steve, te nagyon jó ember vagy, és nyilvánvaló én is főnök voltam, és se azokat az embereket engedtem el, akik jók voltak, hanem csak azokat, akik nem voltak olyan nagyon jó. De végén, miután írtam ennek a, hogy hívják, ő írt a melbourne-i vezetőségnek is azt mondta, hogy a General Motorsnak a politikája az, hogy akik jó emberek voltak, és mindig a kompaniának az érdekeit tették a szemük, vagy nézték a szemük előtt, tartották a szemük előtt, és csinálták a legjobbat, azoknak mi is teljes értékben segíteni akarunk. És te kiérdemelted, köszönjék meg a munkádat, azt mondta nekik, és engedjenek el békébe. És így is történt.
0: Békében azért 96 éves korodra megkaptad azt az elismerést, amit lehet, hogy akár 60 éves korodban is megkaphattad volna. Nem tudom, ugye te sose vágytál semmilyen elismerésre, jól esett akkor?
1: Figyelj, ez nem egészen így van. Na. Én mikor ott dolgoztam, én sokszor gondoltam arra, ha Magyarországon ilyen vezető beosztásban lettem volna méghozzá, mint autótervező, ez a két könyv, amiről beszélek neked.
0: Igen, tehát ismerem.
1: Ebben le van írva pontosan. Én voltam az egyetlen mérnök, aki autótervezéssel foglalkoztam, és úgy is hívtak érdekes módon, pedig csak motortervező vagyok, de az autónak egy része, hát és nyilván autótervező.
0: Nem karosszéria, hanem motor.
1: Így van, így van. És kérlek szépen, tényleg olyan eredményt értem el, én magam nem gondoltam soha, hogy én valamikor ilyen eredményt érek el az iparba.
0: Hát azért jöjjünk már vissza, Mezőkövesden kaptad meg azért ezt az elismerést, amit lehet, azt kezdtem el, hogy lehet, hogy hamarabb is megkaphattad volna.
1: Ezt akarom folytatni tulajdonképpen, hogy nekem akkor eszembe jutott, hogy tulajdonképpen én olyan dolgot csináltam, ami Magyarországnak ugyanolyan büszkesége, és a másik, ne felejtsd el, Péter, hogy én mikor dolgoztam, az egyetlen dolog, amitől féltem, nehogy szégyent hozzak a hazámra. Erre mindig nagyon büszke voltam, és ezt őszintén megmondom neked, soha nem szégyent, hanem büszkeség hoztam csak az országra, mert én egy különleges ember voltam a General Motorsnál, ezt dicsekvésnek hangzik, azt én tudom, de senki olyan jó, mint én a szakmámban nem volt, és ezt elismerték. Méghozzá ezt nem mondtam még el soha, a könyvemben azt hiszem, leírtam az életem történetébe. Minden évben minket a General Motorsnál értékeltek. És ez az értékelés négy szem közt a főnököd és te közötted írásba volt. És én voltam az egyetlen, amíg én a General Motorsnál voltam, többféle ide volt, először is eléred a standardet. Fölötte vagy egyel, a standard fölött vagy, vagy kitűnő vagy. És alatta pedig volt, aki nem érje el a standardet. No, én soha nem kaptam más, mint kitűnőt évekig a General Motorsnál, de amikor a tervezők főnöke lettem a második évben, kérlek szépen, én magam a legnagyobb meglepetésémet örömmé volt, outstanding értékelést kaptam. Senki ilyet nem kapott addig, amíg én ott voltam. Ez azt jelenti, hogy én olyan jó voltam a munkámban, kérlek szépen, hogy nálamnál ebben a kategóriában nem volt jobb.
0: Ugye ehhez kellett egy bizonyos szerénység, mert aki nem szerény, azt már nem igazából lehet becsülni. Egy szaktudás, és mellette pedig elismerés.
1: Elismerik azok, akik nekem dolgoznak. Ez a legnagyobb elismerés. Ez minden tovább nélkül. Olyan tekintélyen volt, soha senki nem vitatta, hogyha én valamit elhatároztam, hogy így csináljuk, vagy úgy csináljuk. Úgy elfogadták az én álláspontomat. Tehát a főnökeim nagyon szerettek. Az emberek, akik nekem dolgoztak, szerettek.
0: Kovács Istvánt, Mezőkövesd városért 2006-os évig egyik kitüntetettjét hallották.

0: maradunk Mezőkövesden, és maradunk a Pro Urbe díjasoknál. Most Rejk Lászlóné Jutkát kérdezem. Gondolom, hogy nem igazából ez volt az életcélod, de azért már megérdemelted.
1: Tehát én nem azért dolgoztam, hogy na most kitüntessenek. Jól esett, hogy végre hogy tényleg elismerik a munkámat, de én azért csináltam, meg azért csinálom még mindig, mert szeretem és tudom, hogy ez a lányoknak ez nagyon jót tesz. Csak jót ad a Mazsoletta a kislányoknak, illetve a nagylányoknak.
0: 93-at emlegetsz, a 33 év, 95-től azért az Egyesületet megalapítottátok, vagy 6-tól, azt se tudom. De végül is az volt a lényeg, hogy megmaradjatok.
1: Igen, tehát igazándiból ez úgy indult, hogy 92-ben volt itt az első, most azt nem tudom, hogy nemzetközi, vagy csak fúvózenei fesztivál.
0: Mindig másképp neveztük.
1: Igen, tehát az volt az első, és hívtak egy mazsoret csoportot, az egrieket, tehát a felvonuláshoz. És tulajdonképpen ez úgy nagyon megtetszett a városvezetésnek is, meg akkor Kruzsely Károly volt a közösségi háznak a vezetője, és én már a közösségi házban tanítottam táncot, modern táncot, mindenféle, tehát én ismertem, és akkor kért fel, hogy hát mi lenne, hogyha itt Kövesden is lenne a zenekar mellett egy mazsoret csoport. Mondtam, hogy jó, rendben, de én azt sem tudom, hogy eszik-e vagy isszák a mazsoretet, mert én előtte ilyet nem láttam, tehát én szertornáztam, tornával foglalkoztam, átmentem Egerbe, megnéztem, hát mondom, jó van, érted, ezt meg fogom tudni csinálni, hát tornász múltom van, balett, tehát biztos, és akkor így indult.
0: Panyi Zoli is, meg te is, hát féltetek, megmarad, de mondom, a jó, az marad.
1: Ja, én csak dolgoztam, aztán úgy voltam vele, hogy hát ha kell, akkor maradunk, ha nem, akkor nem. De hát végül is, hál' Istennek, lányok is voltak bőven jelentkezők, tehát nagyon tetszett. Aztán sikerült felépítenem, hogy óvodáskortól egészen egyetemista korukig mazsorettezhettek, és azért az 20 év egy gyereknél, hogy 20 évet ugyanott tölt el, azért az nagy dolog.
0: Jó, mondjuk én akkor láttam azt, hogy 96 jött ugye a millenniumi dolgok, hogyha ezeket megszüntetjük, akkor baj lenne. Ja, mentem is érte Zolival együtt. Igaz, hogy te dolgoztál, szerveztük a dolgokat, de a végül is az lett, hogy mindenkivel jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Tehát olyan nem volt, hogy jaj, ezt utáljuk, amaz nem szeretjük.
1: Nem, tehát teljesen jó volt. Meg ha minden igaz, akkor került be a mazsoret csoport, tehát úgy, hogy a zeneiskolába. Ez egy ilyen...
0: Na, erre meg én nem emlékszem.
1: Ez egy ilyen bújtatott dolog volt, tehát mint modern tánc, mert nekem meg volt a modern tánc oktatóim is, és mint modern tánc úgy került be a zeneiskolába mazsoret, és ott nagyon sokáig ott így működtünk, aztán pontosan nem is tudom, hogy mikor volt az, hogy nem, tehát ne vállaljuk fel tovább, mert nehogy probléma legyen. Aztán utána az Egyesület, lehet, hogy akkor alakult meg a Fúvós és Mazsoret Együttesért Alapítvány, és akkor már úgy dolgoztunk.
0: Igen, azért kellett, mert sose volt lába annak, akinek nincs 3-4 lehetősége. Támogatást is könnyebben adtak.
1: Igen, adtak támogatást, úgyhogy működhettünk. Akkor nagyon sok szereplésünk volt, abból is jött bevétel, úgyhogy nem volt.
0: Kifutott az utazási költség.
1: Igen, meg a ruhákra, meg a pompon, meg bor. Tehát abban az időben a gyerekeknek, akik oda tartoztak, azoknak egy fillérükbe nem került. Maximum az utazásba, hogyha mentünk külföldre, abba kellett valamennyit befizetni. Úgyhogy ez nagyon jó volt. Most már nem lehet megcsinálni. Most már nincs rá keret.
0: Nem tudom, hogyha végül is megnéznénk, hogy hányan voltak kapcsolatban a mazsorettel, különböző tornával, hát akkor szinte félváros.
1: Hát igen, nagyon sok. Igen, tehát fölösleges is számolni, mert tényleg nagyon sok. Az a generáció, aki annó 93-ban elkezdte, azok most már 40-50 évesek. Azoknak a gyerekei, a gyerekeiknek a gyerekei, azok jönnek. Úgyhogy nagyon sok tényleg.
0: Itt vagyunk ebben a kis könyvtárnak a most már tánctermében. Igen. Ez sok mindent megélt már 60-as évektől, valószínű, hogy a műfázzal együtt építették. De végül is azért azt lehet mondani, hogy csak kell hozzá valamiféle személyes kapcsolat.
1: Másképp nem megy.
0: Mert csak azért marad meg, hogyha valahol máshol jobbat ért el, vagy jobban szerették, igen, vagy jobban szerette azt az oktatót, akkor ott marad.
1: Vagy az is, hogy például milyen csapat jön össze. Mozsolat is csapatsporták, tehát ki lehet állni egyénileg, párosba, de akkor is csapatsporták, és hogyha nem egy olyan csoport, vagy csapat jön össze, akik úgy egymást segítik, támogatják, szeretik, akkor elmegy. Ez logikus. De ez meg évente változik sajnos.

0: Az a csapatsport, amikor együtt mozogni,
1: igen.
0: Az a legnehezebb, nem?
1: És főleg úgy, hogy úgy nézzen ki, hogy ó, hát ez nagyon könnyű. Igen. Mert hogyha úgy jön le, hogy izzadságszaga van, tehát hogy látszik, hogy ajaj, ennek olyannak kell lenni, hogy ó, hát ez nagyon könnyű, én ezt meg tudom csinálni, akkor jó. De ahhoz kellenek a lányok, tehát az, hogy együtt dolgozzanak.
0: Amikor elesik a bot, akkor én nem örülök, nem is sajnálom, hanem azt mondom, hogy természetes.
1: Hát ez így van, tehát az nem probléma, tehát ha leesik a bot, az nem probléma, mert hát előfordul, főleg olyankor, hogyha például kint van a fellépés, süt a nap, és pont a szemébe süt a nap.
0: Csak az akkor, a pillanat.
1: Így van, de vegye föl, és tudja, tehát tudja azt, hogy hol kell tovább folytatni.
0: Igen, hozzátapcsolódni.
1: Igen, ennyi,
0: az egészet.
1: Ennyi, tehát nem probléma. Mondjuk az gáz, ha mondjuk 12 főből 10 elejti egyszer, akkor az azt jelenti, hogy az a dolog még nem érett meg.
0: De... Ilyet még a kezdőknél sem igazából
1: de,
0: lehet.
1: Van. De az viszont a vezetőnek a hibája, hogyha látja próbákon, hogy ez még nem érett be, és ugyanakkor forszírozza, mert az nem megy.
0: 33 év, hát ez már azt jelenti, hogy bizony-bizony voltak nagy sikerek, nagy lebukások, vagy minek nevezzem ezt, nem nagyon hallottam, de végül is a gyerekeknek az a lényeg, még az sem biztos, hogy éppen nyertek, vagy nem nyertek.
1: Nem, tehát nagyon sok országos fesztiválon voltunk, vagy jártunk, nagyon sok kiemelt arany, de volt úgy, hogy csak bronz. Hát jó, az akkor az nagyon keserű szájízzel vettük tudomásul, de hát annyit ért, semmi gond. Az azt jelentett, hogy na, még dolgoznunk kell, mert ez kevés a boldogsághoz.
0: Végignéztem mostani akat, akik ott vannak a vezetésben, nem változtak. Régi, öregek. Öregek? Hát ki tudja, hogy öregek? Mondja, hogy te fiatalosan öreg vagy? Nem. Tehát régi tapasztalt emberek vannak ott benne, tudják, nagyon jó. Neked is ott lenne a helyet, ha vállalnád, de nincs rá időd, gondolom.
1: Nem. Én is voltam bent a szövetségben, tehát vezetőségi tag voltam nagyon sokáig. Járok zsűrizni, most már egyre kevesebbet vállalok, tehát nem. Tehát az az igazság, hogy nekem a három gyerkőcöm felnőtt, az öt unokám szanaszéjjel, egyik Írországban, másik Angliában, harmadik a Dunántúlon, és én nekem folyamatosan menni kell. Tehát így ez nagyon-nagyon nehezen összeegyeztethető. Még a próbákat meg tudom csinálni, de a maximalizmusomból már nagyon sokat leadtam, mert másképp nem megy. Tehát ha egy fenékkel több lovat megölni már.
0: Lényeg, utódodat kinevelted,
1: igen, hát remélem,
0: említetted is, és hát azt lehet mondani, hogy egy teljes olyan szakágot felneveltél,
1: igen,
0: a mezőkövesden, aminek lesz folytatása.
1: Én bízom benne, hogy Rékának lesz ereje, kitartása, bár neki sokkal nehezebb dolga lesz, mert ő gyógytornász, és már áprilistól, vagy hogy megy vissza dolgozni, mert most van egy 4 éves, meg egy 2 éves kis gyerkőce, és ő reggel 8:30 délután 3:45 fog dolgozni, és elvileg utána még szedje össze a gyerekeket, plusz még tartsa meg a próbát, nem lesz könnyű neki, de én bízom benne, hogy lesz kitartása, meg szereti annyira, hogy nem fogja abba hagyni.
0: Ugye, aki ezt a fajta mozgástípust, szereplést is, igen, szereti, az marad.
1: Igen.
0: Tehát azok maradtak végül is,
1: igen,
0: itt
1: mindig is azok
0: ezen a szinten. Hát mit mondjak? Hát a legszebbek. Hát nem mozgásra mondom, hanem mozgásra, illetve
1: hát, tartásra.
0: Tehát, aki mazsorettezik, megtanulja, hogy kell tartani,
1: igen,
0: magát. De... És a többibe is. Lehet, hogy akár egyetemén is a tartás jó ott.
1: Nekem,
0: nem a mozgás, ja, hanem úgy, a fejbe.
1: Tehát nálam a nagyok között, tehát azok maradtak minden egyes nagy csoportban, akik vagy főiskola, vagy egyetem, vagy mi, tehát azok mindegyik tovább tanultak, mindegyik. Aki olyan volt, az végül is az kipergett, de nekem azok mindegyik tovább tanult.
0: Beszéltünk a tartásról, igen, ami fejben is, hát meg ugye mozgásban is nagyon fontos, de amikor visszagondolsz 33 évre, ugye az sportban is sok mindent, igen, el tudtál érni a kettes iskolában, de végül is azért láttad, Én is tanítottam testnevelést, de amikor ránéztem egy gyerekre, tudtam, hogy mi lesz belőle.
1: Igen,
0: ha van szorgalma.
1: Igen, meg lehet állapítani. Tehát egy 3-4 éves gyereknél már, hogy na, merre fele. Jó, ahhoz kell a gyerek, de kell a szülő is. Mert ha nincs meg a háttér, akkor a gyerek megszakadhat.
0: Ugye pedagógusként nem akarok semmit mondani, se erről, se amarról. Mindig fontos volt ez a három. Szülő, pedagógus, gyerek, és akkor így mehetett tovább.
1: Így másképp nem, tehát ez a hármas, ez nagyon fontos.

0: Most a szülő, én most Rékánál látom, mert őnek így vannak kicsinyei, vagy kisebbjei. Egy héten még egyszer elhozzák a gyereket, de például az, hogy péntek délután, vagy szombat délelőtt, az már nekik nem, nekik az. Arra hivatkoznak, hogy az a családnak kell. Hát ez olyan dolog, hogy arra fogom, amire akarom, úgyhogy így nehéz. De jó van, tehát mindenki tudja, hogy ki mit akar, vagy mennyit akar, vagy mit tud, mit bír.
1: Gondolkodom azon, hogy túlterheltek a gyerekek.
0: Nagyon túlterheltek.
1: Hát mi nem voltunk azok?
0: Hát nem tudom. Az én gyerekkoromra visszagondolva én nem. Az iskolában én tudom, hogy a szünetben leírtam gyorsan a házi feladatot, utána mentünk, akkor kis erdő, nagy erdő, kész, tehát semmi ezért nem volt. Sőt, annak idején emlékszem, mi úgy jártunk iskolába, hogy pedig egy 32 tantermes iskolába Dunaújvárosban, de annyi gyerek volt, hogy a alsó tagozat mondjuk délelőtt, a felső délután, a következő héten fordítva, és minden második szombaton szintén tanítás délelőtt. Plusz jött az edzések, minden délután.
1: Hasonlok magamban, mert nem tudom, én a Konopliföldről mentem, hát retkes volt a lábam, nem volt volna termünk, olajos padlón, aztán ott dörzsölzette velünk a valaki a lábamat, hogy koszos, hát mondom, koszos volt az előtt is, ez legalább tisztított, de más körülmények voltak, de azért nem azt mondom, hogy szerettem járni, mert
0: én szeretem.
1: Mindegy volt, mert mindent megtanultam ott az órán.
0: Igen, azért mondom, hogy ha figyelsz, pedig 30, nem tudom hányan, 35-en, 36-an voltunk egy osztályban, tehát sokan.
1: Némében 42-en voltunk, most már a 20-as létszám is sok volt nekem is, de hát ezek a gyerekek nem hallgattak rám, meg rád sem, meg senki.
0: Nem, nagyon nehéz, tehát én nem tudom, hogy sokan azt mondják, mert ez olyan generáció, hogy így születtek.
1: Nem. Mi neveltük őket?
0: Pontosan. Úgyhogy én is azt mondom, hogy nem. Nincs most már korlát, nincs az, hogy most felkérdezem, meg megkövetelem, és így nem megy. Tehát ha nem állítok korlátot, meg nem vagyok következetes, tehát a legnagyobb problémának a következetlenséget tartom.
1: De hát itt, amikor elkezd mozogni a gyerek, ott nem lehet az, hogy...
0: Hát nem, persze. Tehát tudom, még most is... Réka mindig velem ezért, hogy mennyivel szigorú. Persze, nagyon sokat kiabáltam, meg üvöltöztem velük, de másképp nem ment. Tehát, hogyha hagyom, akkor a fejem tetejére nőnek. Mert hát persze mindegyik megpróbálja. De viszont következetes voltam, tehát nem volt mese. Mondtam is egy üzet, lányok, követelek, mert szeretlek benneteket. Ha nem szeretnélek, hoznám a társasjátékot, a kártyát, a babát, eljátszanánk mi itt azt akkor, de akkor...
1: Minek?
0: Akkor nem megyünk fellépni, mert én azt nem vállalom fel, hogy nem tudod, és úgy viszlek fellépni. Hát az nem, az neked se lenne jó, meg nekem se. Megértik, ha sokszor hallják, megértik. De most viszont vannak olyan, hú, szegnyirékának olyan lányai, pedig felsősök, hogy egyszerűen be nem áll a szájuk próbán. Hát úgy meg nem lehet, hogy... Ő beszél, a lány megbeszél a társához, meg röhögnek, meg vihognak meg. Úgyhogy nem, nincs.
1: Meg kell oldania neki is, nehéz.
0: Persze, nehéz lesz, muszáj lesz, ez az ő feladata.
1: Vannak azért még olyan emberek?
0: Vannak, persze, meg gyerekek is.
1: Én nagyon büszke voltam, az unokám ott állt mellettetek, az évdiákja.
0: Na.
1: Akkor Pista bátyám, igen. Kovács Pista bátyám, akivel régóta kapcsolatban vagyok. És akkor látom, hát Jutka is.
0: Hát én is oda kerültem.
1: Oda kerültem. A végére azért ez azt jelenti, hogy valamit azért úgy sikerült megvalósítani a fejedbe, abból,
0: igen.
1: Amit akartál.
0: Persze, tehát én úgy vagyok vele, hogy mindig gondolkodtam, mert én durántúli vagyok. Én nagyon szerettem volna az észre menni. De mindegy, így alakult. Nagyon sokáig gondolkodtam, hogy ugyan vajon miért. Tehát, és hát tudom, ezért. Hogy akkor itt most valami, tehát biztos vagyok benne, hogy ezért kellett ide jönnöm, hogy valamit csináljak, valamit létrehozzak, és hát ha tovább tudják vinni.
1: Hát akkor már mondhatod, hogy nem bántad meg.
0: Ja nem, így nem, persze, nem, tehát nem? De mondjuk nagyon sokáig van, hogy ugyan miért, mi. De mindennek megvan az oka, én ezt elhiszem.
1: De én még először találkoztunk, hát nem voltunk ellenfelek, mert ja, nem. Azért a sportiskola
0: ja, nem, erős, meg nem.
1: Erősebb persze. Volt, mint még keresztesen tanítottam akkor éppen, de jók voltunk is azon a szinten, mert akkor még 700 gyerek volt.
0: Meg hát a merítés is, tehát.
1: Hát nem. Arról mondok.
0: Nem, tehát az arány is sokkal rosszabb szerintem.
1: Van dolgod?
0: Ja, unikál. Van, persze, van, úgyhogy nincs, tehát nem unatkozom. Nem unatkozom.
1: Fiatalos vagy, hogy?
0: De ez szerintem, ez a sportnak, tehát én gyerekkoromtól kezdve most is sport, tehát megcsinálom a felnőtteknek a tornát, tehát én egy héten 4-5-ször tornázom. Nem könnyű, én aláírom. Ja. De én úgy vagyok vele, hogy most miért tartsak könnyűt, azt otthon is meg tudja csinálni. Azért ne jöjjön ide hozzá. Tehát fölöst, nem, de nagyon soknál a család tehát elviszi. A gyerek, most nem érek rá, most ezért nem, és akkor ha kimarad egy hét, két hét, akkor már utána nagyon nehéz vissza. Úgyhogy előfordul, hogy ez.
1: Hát nem fogok az izomrendszernek a terhelési dolgairól beszélni, tényleg úgy van, hogy muszáj. Folyamatosan kell terhelni.
0: Van, mert különben nem, tehát meg egy bizonyos kor fölött, mindenkinek megvan az a biológiai kora, amikor ha nem csinál semmit, akkor így zuhan le, és akkor utána nem tudja, hogy mi van. Hát az van, hogy most jött el az az idő, hogy eddig nem csináltál semmit, most meg már majd ágyba fekszel.
1: Kovács Pista bátyámmal beszélgettem. Mind a ketten fiatalosak vagytok. Ő 97 igen. Éves lesz, te pedig hát nem kell elárulni, tudom. Azért ez egy életmód.
0: Igen, tehát ez biztos. Tehát én azt nem tudnám megcsinálni. Tehát nem sport. Tehát nekem ez belém ívódott. Hál' Istennek ez megmaradt, úgyhogy. Mert nagyon sok testnevelő egyébként elkezd tanítani, és utána szépen abba hagyja valami. Igen.
1: Süllyedés.
0: Igen, abba hagyja. Azt nem tudom, hogy miért, ezt ők tudják.
1: Elhangzott riportunkban Reik Lászlóné mazsorett oktatót hallották, aki a Pro Urbe díjasok egyike 2026-ban Mezőkövesden. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezik meg a programot. A hagyományos helyszínen, az egriesi palotában fogadják az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az egriesi palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Ünnepi szentmisében adtak hálát Tiszavasváriban a Szent Kereszt felmagasztalása, Szent Eleonóra templom megújulásáért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett Kalocsa kecskeméti érsek, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Az ünnepen részt vettek a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői. Valamint érkeztek zarándokok is. Homíliájában Palánki Ferenc arról beszélt, hogy a templom nem egyszerűen egy felújított épület, hanem Isten háza, a közösség és az imádság helye. Mint fogalmazott, a templom annak jele, hogy Isten jelen van a világban, és olyan hely, ahol emberek egymással és Istennel is közösségbe kerülhetnek. A főpásztor rámutatott arra, hogy Jézus Krisztus nem azt ígérte, hogy életünk minden nehézsége megszűnik, hanem azt, hogy velünk marad minden küzdelmünkben és kereszthordozásunkban. Ezért a templom erőforrás a keresztény ember számára. Itt erősödhetünk meg hitben, reményben és szeretetben, fogalmazott Palánki Ferenc. Kiemelte azonban, a templom egyúttal küldetést is ad. A híveknek életükkel kell tanúságot tenniük arról, hogy Isten jelen van, és segíteniük kell családtagjaikat, szeretteiket és a rájuk bízottakat abban, hogy növekedjenek a hitben. Isten rajtunk keresztül akarja szeretni a világot, fogalmazott. Eljött a nemzeti ellenállás ideje, vége a türelemnek, vége a méltányosságnak, vége minden egyoldalú gesztusnak, föl kell venni a kesztyűt, harcolni kell. Jelentette ki a Fidesz elnöke a párt értelmiségi holdudvarának Köcsei találkozóján mondott beszédében, a mai napon nyilvánosságra hozott hangfelvétel alapján. Orbán Viktor a találkozón pártja vereségéről szólva arról beszélt, nehéz politikai helyzetben egy nagyon nehéz feladványra nem találták meg a jó választ. A kormányfőről pedig úgy nyilatkozott, nem szabad komolyan venni, mert össze-vissza beszél. Orbán Viktor elmondta, a nemzeti ellenállás vezető ereje ma a Fidesz, és úgy látja, az is marad. Hangsúlyozta, náluk van meg a szükséges tudás, szervezettség, erőforrás, vezetés, parlamenti jelenlét. A Fidesznek az a dolga, hogy támogasson mindenkit, aki hajlandó felemelni a hangját az önkény ellen, és hajlandó harcolni. Hozzáfűzte azt is, tilos olyat támogatni, aki egy másik jobboldali csoport ellen lép fel, mert annak tevékenysége kártékony. Az országos bírói tanáccsal egyeztetett az igazságügyi miniszter. A találkozó elsődleges célja az volt, hogy lefektessék egy rendszeres és strukturált szakmai párbeszéd alapjait. Ezt maga az igazságügyi miniszter közölte közösségi oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint az országos bírói tanács elnökét, elnökhelyettesét és tagjait fogadta a minisztériumban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére, mondta Darázs Lénárd rektor. Hozzátette, az alkotót az ELTE bölcsészettudományi kar terjesztette elő a Dr. Honoris Causa címre, amelyet a szenátus egyhangú lelkesedéssel ítélt oda. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfa kulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus elmondta, szerda estig 118 milliárd forint helyi iparűzési adóelőleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Végül a szombati időjárásról. Alapvetően napos idő várható, de délelőtt a délnyugati, déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is. Arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. A csúcshőmérséklet szombaton 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, most következő zenei összeállításunkban Deák Bill Gyulára emlékezünk, aki 2026. szeptember 17-én hunyt el. Deák Gyula 1948. november 8-án született Budapesten. Egy focizás közben szerzett sérülés után bal lábát 11 évesen amputálni kellett. A műtétkor ugyanis egy orvosi műhiba miatt elzáródott a combi viszere, ettől pedig ödémát kapott. A kőbányai sztáregyüttesben külföldi dalok éneklésével kezdte el pályafutását, majd később mint jazzénekes, a Napsugár, a Wanderers és a Lloyd zenekarokban énekelt. Első komolyabb együttese a Sirius volt. 1979 nyaráig vendégként lépett fel a Hobo Blues Banddel, később viszont állandó tagja lett a zenekarnak. 1983-ban még szélesebb ismertségre tett szert Torda Táltosának szerepében Szörényi Levente és Bródi János rockoperájában, az István a királyban. 1983-ban kezdte el szólópályáját. Rossz vér címmel jelent meg első szólólemeze. 1984-ben a Budapest sportcsarnokban Chuck Berryvel közösen lépett fel. 1986-ban a Mint halálig Blues című albummal jelentkezett, és megalapította a Bill és a Box Company-t Bencsik Sándorral. Egy évvel később 1987-ben a Deák Bill Blues Band frontembere lett. Utolsó szólólemeze 2009-ben jelent meg a Király meséi címmel. 2012-ben a Magyar Érdemrend lovag keresztjét, majd a magyar könnyű zenei életet gazdagító előadó művészi pályája, a magyar blues ikonikus alakjaként elért sikerei, évtizedek óta töretlenül népszerű művészi tevékenysége elismeréseként 2022. márciusában a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést is megkapta. 2026. szeptember 17-én 77 éves korában váratlanul elhunyt. Most következő zenei összeállításunkkal ráemlékezünk.

Laci Zsor, Jámori Vili, gyere te is a bandába, Barta Tomi, hívlak Puskás öcsi, Simon Tibi, Zsiborát Zavacki, Kuksi Vadölő, Járóka Sanyi, hívlak Dalnoki Jenő, Latabár Kálmán, Alfonzó, mindkik bennem élnek. Összehozok egy nagy csapatot, ezzel tartozom az égnek.

ránk a múltba, egymást összetörve. Nem fröcskölne a sár a másik szemébe. Leülnénk egy asztalhoz,

Nézd meg az öreget, már két napja nem kelt fel. Hallom a suttogást, aggódnak értem.

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Deák Bill Gyulára emlékeztünk, aki a napokban hunyt el váratlanul 77 éves korában. Az összeállítást Vasvári Bernadett készítette.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 19-én szombaton szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Tompos Péternek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

Istenem, a Te alkotásod minden. Tieid tehát gyermekeim is, akikért most könyörgök. Nem azt kérem, hogy fényben és pompában tarthassam őket. Csupán annyit adj meg, hogy minden szükségessel ellátva testüket, lelküket, a Te szíved szerinti jó katolikusokká és jó magyarokká nevelhessem őket. Ígérem, Uram, hogy szavam a Te fölségedet fogja hirdetni előttük, tettem pedig jó példának szolgál nekik a Te akaratod követésére. Segíts kegyelmeddel, Istenem, hogy olyan szülőjük legyek, amint Te kívánod.

Hallgassák meg híreinket. Véget ért a katolikus Caritas július 30-a és szeptember 15-e között tartott Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos kampánya. Az összefogás eredményeként több mint 2000 gyermek kapott iskola kezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben is. A támogatás azonban itt nem ért véget. A Lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A Lépcsőfok programban a 2026-27-es tanévben legalább 200 gyermek fejlődését kísérik figyelemmel a Caritas munkatársai és önkéntesei. A családokkal közösen meghatározott célokhoz igazodva mentorálással, korrepetálással, fejlesztéssel és személyes jelenléttel segítik őket abban, hogy ne maradjanak le és előrébb tudjanak lépni a tanulásban. A kampány zárásakor Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója hangsúlyozta, hogy az adományokból idén az iskolatáska és tanszertámogatás mellett minden a Lépcsőfok programba bevont gyermek személyre szabott segítséget kap. Van, akinek nyelvtanulási lehetőséget, vagy éppen matematika korrepetálást biztosít a Caritas, másnak gyógypedagógiai fejlesztést, zenei vagy sportfoglalkozást. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, s azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet hazánkba, közölte a külügyminiszter a mai napon. Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, a kormány célja, hogy egy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések is megvalósulnak. Az átláthatóság fontosságát hangsúlyozta a társadalom bizalmának megszerzése érdekében az egészségügyi miniszter Siófokon csütörtökön este a Magyar Kórház Szövetség 38. kongresszusán. Hegedű Zsolt kijelentette, a transzparencia fogja áthatni a tárcavezetői ciklusát. Azt mondta, az, hogy az egészségügy újra önálló minisztériumot kapott, azt mutatja, hogy a mostani kormányzat prioritásként kezeli a területet, és ennek mindig így kellett volna lennie. Hegedű Zsolt fontos lépésnek nevezte, hogy angol mintára ősztől bevezetik az őszinte tájékoztatási kötelezettség intézményét. Ez áll a beteg és a család tájékoztatásából, valamint az esemény belső és hatósági jelentéséből. Nem várt komplikáció esetén bocsánatot kell kérni. Emelte ki. Beszámolt arról is, hogy a tárca elindít egy olyan rendszert, amelyben a kórházaknak 24 órán belül jelenteniük kell, ha nem várt esemény vagy hiba történt. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Megtartotta alakuló ülését csütörtökön Budapesten a Független Közmédia Testület. Erről a testület tájékoztatta közleményben a Magyar Távirati Irodát. A szeptember elején létrejött új testület feladata a közszolgálati média működésének felügyelete, valamint a közmédia függetlenségének védelme és a közmédia gazdasági társaságai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása. Az országgyűlés szeptember 8-án 6 tagot választott meg, és arról is döntött, hogy Bájer Judit lesz a testület elnöke. Ünnepi programsorozattal köszönti Krasznahorkai László Nobel-díjas írót az Eötvös Loránd Tudományegyetem, amelynek megnyílt a felújított kampusza is. Szemerei Samu a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a megnyitón arról beszélt, hogy a mostani fejlesztés nem jelenti a történeti kert teljes megújulását, de fontos lépés az egyetemi környezet minőségének javításában. A felújított Trefort kert hivatalos megnyitását követően vette kezdetét a Krasznahorkai László tiszteletére rendezett programsorozat. Végül a szombati időjárásról. Alapvetően napos idő várható, de délelőtt a délnyugati, déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is. Arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. Az északi a szél döntően mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet szombaton 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallott.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái... Leó pápa a róla elnevezett központnak. A politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. Széjénai Szent Katalin és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. A vatikáni Bambino Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek magazin szakmai értékelése.
1: 14. Leó pápa, a politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. A pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ a Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV tagjait. Beszédében arra buzdította őket, hogy segítsék elő a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti politikai szerepvállalásra való képzést. A politika a közjó szolgálata, felelősség a közösség iránt, valamint a szolidaritásra, igazságosságra és békére épülő kapcsolatok kialakítása, hangsúlyozta a Szent Atya. 14. Leó pápa örömmel üdvözölte a nemrég létrehozott Firenzében működő Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait, és köszönetét fejezte ki azért a kezdeményezésért, amely az egyház társadalmi tanításának tanulmányozását és terjesztését kívánja szolgálni. Mint rámutatott, az egyház társadalmi tanításának sok mondani valója van a mai világ számára. A pápa különösen nagyra értékelte, hogy a központ kezdettől fogva a széleskörű párbeszédre törekszik az egyetemekkel,
2: dialogare tutto campo con università,
1: tudományos intézményekkel, közintézményekkel, civil szervezetekkel, egyházi közösségekkel és különféle társadalmi hálózatokkal, amelynek célja, hogy előmozdítsák az együttműködést, valamint a nemzeti és nemzetközi véleménycserét. Ennek egyik jele a firenzei közép-olaszországi teológiai karral és a római Augustinianum pápai patrisztikai intézettel kialakított együttműködés. A titok abban rejlik, hogy mindig együtt haladjunk, és ne zárkozzunk el a találkozástól azokkal sem, akik különböznek tőlünk, és látszólag másként gondolkodnak, beszélnek vagy cselekszenek, fogalmazott 14. Leó. A Szent Atya szerint különleges jelentősége van annak, hogy az új intézmény székhelyéül Firenzét választották. A város humanista öröksége arra hív, hogy olyan emberképből merítsünk ihletet, amely nyitott a teremtőre, és éppen ezért képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Nem a háborúk, hanem a béke és az igazságos egyensúlyok szövése hoz létre civilizációt, hangsúlyozta Leó pápa. Ehhez egy nyitott társadalom valamennyi társadalmi és kulturális szereplőjének aktív részvételére szükség van. Az egyház társadalmi tanítása maga is ebből a közösségi tapasztalatból táplálkozik. 14. Leó Dilexite kezdetű apostoli buzdításából idézve emlékeztetett arra, hogy a keresztény kinyilatkoztatásnak a modern társadalmi, munkaügyi, gazdasági és kulturális körülmények között történő újraértelmezése elképzelhetetlen lenne azok nélkül a világi keresztények nélkül, akik saját koruk kihívásaival szembesülnek. A korszakváltás, amelyet ma átélünk, még szükségesebbé teszi a megkereszteltek és a tanító hivatal, az állampolgárok és a szakértők, valamint a nép és az intézmények közötti folyamatos párbeszédet. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új tanulmányi központ segítse ezt a folyamatot, különösen akkor, amikor a bizalmatlanság és a beletörődés veszélye fenyeget. 14. Leó a központ egyik legfontosabb küldetéseként jelölte meg a közéleti és politikai szerepvállalásra való képzést. Akár az árral szemben haladva is, reményt hordozó küldetésetek abban álljon, hogy Olaszországban és a világban mozdítsátok elő a közéleti és politikai

0: életre való képzést, amelyet a közjó szolgálataként
1: una formazione alla vita pubblica e politica.
0: A közösség iránti felelősségként, valamint a szolidaritásra, az igazságosságra és a békére épülő kapcsolatok kialakításaként értelmezünk. Éppen az ellenkezője tehát a beletörődésnek, tette hozzá a Szent Atya. Ferenc pápa a 2015-ben Firenzében mondott szavait is felidézte, amelyek szerint nem létezik hiteles humanizmus, amely ne tekinteni a szeretetet az embereket összekötő köteléknek. Legyen szó személyes, társadalmi, politikai vagy szellemi kapcsolatokról. 14. Leó szerint a központ kezdeményezésének alapjául szolgáló ágostoni gondolkodás különösen értékes lehet a mai nemzetközi helyzetben. Segíthet abban, hogy a szeretetet, mint a személyes, gazdasági és politikai élet megújításának alapelveként értsük. A szeretet azért köt össze, hogy szabaddá tegyen, azért egyesít, hogy életet fakasszon, és azért kötelez el, hogy építsen, fogalmazott Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó arra hívta a központ tagjait, hogy ne pusztán korunk gyors és látványos változásait figyeljék, hanem legyenek képesek felismerni Isten csendben kibontakozó újdonságát is. Legyetek Isten újdonságainak szakértői.
1: Siate esperti delle novità di Dio.
0: Ne azoknak, amelyek gyorsaságukkal és hatékonyságukkal elkápráztatnak, hanem azoknak, amelyeket ő csendben visz végbe, kiszabadítva a régi világot zsákutcáiból, és új ösvényeket nyitva, amelyeken együtt haladhatunk az ő városa felé, buzdított 14. Leó pápa. Végül azért imádkozott, hogy az Úr bőséges gyümölcsökkel jutalmazza a központ munkáját, majd apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
2: Szienai Szent Katalin szerepe és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. 650 évvel ezelőtt, 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont és visszatért Rómába, lezárva a pápaság úgynevezett avignoni fogságát. A fiatal misztikus Szienai Szent Katalin döntő szerepet játszott abban, hogy meggyőzze a bizonytalankodó pápát a visszatérésről. A szienai misztikus nő alakját máig nagy tisztelet övezi az egyházban. A későbbi pápák szentté és egyházdoktorrá avatták. Szobra a Vatikán közelében az angyalvár lábánál látható. A történelmi beszámolók szerint 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont. Ő volt az, akit a források az avignoni fogság utolsó pápájaként említenek. 1309 és 1377 között Szent Péter utódai, azaz a római pápák nem a Tiberis, hanem a Rhön folyó partján fekvő Avignon városában rendezték be székhelyüket. Abban az időben Olaszországot konfliktus sújtotta, és több francia bíboros, valamint a pápai kíséret tagjai is ellenezték, hogy a Szent Atya elhagyja Avignont és visszatérjen Szent Péter sírjához. Maga 11. Gergely pápa is sokáig habozott, mielőtt meghozta volna a döntést. Ebben a bizonytalan történelmi időszakban meghatározó szerepe volt a szienai misztikus domonkos nővérnek, akinek bár nem volt egyházi tisztsége vagy politikai befolyása, mégis bölcs belátásra bírta a római pápát. Katalin rendkívül őszintességgel írt 11. Gergelynek. Meggyőzte, hogy ne féljen és térjen vissza Rómába. Nem csak levelekben fordult a Szent Atyához. 1376. júniusában Avignonba látogatott, hogy személyesen beszéljen vele. Gyere, gyere, gyere, bátorította Katalin a pápát. A misztikus szent számára mindez nem politikai számítás volt. Éppen ellenkezőleg. Az egyház megújítását és a béke helyreállítását várta Szent Péter utódjának római visszatérésétől. Elszántságáról a későbbiekben több pápa is megemlékezett. Így például a 6. Pál pápa kiemelte, hogy Szent Katalinnak komoly szerepe volt abban, hogy 11. Gergely legyőzze habozásait és a pápai kíséret ellenállásait. 16. Benedek emlékeztet, hogy Katalin arra buzdította a pápát, hogy erővel és hatékonysággal térjen vissza Rómába. A misztikus szent erőfeszítései nem voltak hiába valók. Szeptember 13-án 11. Gergely elhagyta Avignont, és néhány hónappal később, 1377. január 17-én megérkezett Rómába. Édes Krisztus a földön, így nevezte Katalin a pápát, akitől azt kérte, hogy Rómába visszatérve legyen bátor és elszánt. A misztikus szent nagy szeretetet táplált a pápaság iránt, mégsem hallgatott a korabeli egyház problémáiról. Épp ellenkezőleg reformra és megtérésre szólította fel. Az uralkodókkal és pápákkal bátor és bölcs párbeszédet folytató fiatal szienai nő tisztelete később is fennmaradt az egyházban. 1461-ben a szintén szienai származású II. Pius pápa szentté avatta. 1970. október 4-én 6. Pál pápa egyházdoktorrá nevezte ki. Avilai Szent Terézzel együtt ők voltak az első nők, akik ezt a címet megkapták az egyházban. 1999. október 1-én Szent II. János Pál pápa Európa társvédőszentjévé nyilvánította. Szienai Szent Katalint 650 évvel később is széleskörű tisztelet övezi. Gigantikus szobra az angyalvár közelében áll, a Via della Conciliazione-n, melyet zarándokok és turisták milliói fényképeznek. Az utóbbi időben népszerűvé váltak azok a fotók, amelyen egy különös perspektívával fényképezve úgy látszik, mintha a szent meghajló alakja a Szent Péter Bazilika kupoláját csókolná meg. Ez egy fényképészeti kuriózum, de egyben fontos szimbólum is. Az a szienai nő álhatatos missziójának jelképe, akinek volt bátorsága azt mondani Péter utódának, hogy Rómában a helye.
3: A Vatikáni Bambin Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek értékelése. A Newsweek amerikai hetilap a Statista adatplatformmal együttműködve a 2027-es évre a gyermekgyógyászat kategóriában a világ negyedik legjobb intézményének ítélte a Vatikáni Bambin Gesù gyermekkórházat. Ezzel az elismeréssel a Szent Cég kórháza két hellyel előrelépett a világrangsorban, és továbbra is első helyen áll Európában. A kórház igazgató Tiziano Onesti professzor szerint az eredmény az elkötelezettségüket tükrözi vissza, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A Newsweek amerikai magazin és a Statista online adatplatformmal együttműködve összeállította a világ legjobb szakkórházait azonosító nemzetközi rangsor 2027-es kiadását, amely a Szentség gondozásában álló Bambino Gesù gyermekkórházat a gyermekkórházak világranglistáján a negyedik helyre teszi. Ez a két hellyel való előrelépés az előző kiadáshoz képest megerősíti a kórház európai első helyét, egyúttal pedig jelzi, hogy az egyetlen olaszországi kórház, amely a világ legelső 25 szakkórháza között szerepel. A kategória első három helyét észak-amerikai kórháza foglalják el, a torontói, a bostoni és a philadelphiai gyermekkórház. A gyermekkórházak közt a Newsweek és a Statista 35 ország mintegy 800 intézményét értékelte, köztük 250 kórházat minősített a végső rangsorban. Az összesített eredmény két kiemelkedő szakterület elismerését is magában foglalja, amelyek a gyermekgyógyászaton belül különösen jeles területek. A 2027-es kiadásban már a neonatológia, vagyis az újszülött gondozási szerepel az onkológia mellett, amelyet tavaly ismertek el. A Bambin Gesù kórház ezentúl megerősítette legmagasabb minősítését, a három szalagot, a betegek által jelentett eredménymérések, az úgynevezett PROM bevezetéséért, amelyek közvetlenül a betegektől gyűjtenek információkat az egészségükről, a gyógyulásukról és a kezelés utáni életminőségükről. Ez az elismerés tükrözi azoknak a programoknak a fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórház ezeket az információkat gyűjt és felhasználja. Ez az elismerés nagy megelégedettséggel tölt el minket és mindazokat, akik nap mint nap szakértelemmel és odaadással gondoskodnak a gyermekekről és hozzájárulnak a kórházunk életéhez, mondja Tiziano Onesti professzor, a Bambincsezu gyermekkórház elnöke. Ez egy olyan eredmény, amelynek különös jelentősége van, mert a világ minden tájáról érkező orvosok és egészségügyi szakemberek ítéletéből fakad. Tudatában annak, hogy a Bambincsezu kiválóságát a nemzetközi egészségügyi közösség is elismeri, fontos megerősítése ez munkatársaink és a mindennapi munkánk értékének, amelyet egy sokkal nagyobb közösség folyamatosan támogat. A gyermekkórház szolgálata közös a Szent Cél küldetésével, másfelől az olasz nemzeti egészségügyi szolgálattal körültve együtt történik, amelynek a kórházunk a szerves része, együtt az intézményekkel, egyesületekkel, jótevőkkel és különféle partnerekkel. A családok még a legnehezebb helyzetekben is ránk bízzák a gyermekeiket, erre a bizalomra pedig a minőségi ellátás, a kutatás és az egyéni figyelem ötvözésével kell válaszolnunk. Ezért továbbra is befektetünk a szakmai illetékességbe, a képzésbe és az innovációba, mindig nagy hangsúlyt fektetve a betegek figyelmes meghallgatására. Ennek az eredménynek a legfontosabb jelentősége abban rejlik, hogy elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A világ legjobb szakkórházai három különböző értékelési összetevőt vesznek együttesen figyelembe, amelyek eltérő súlyon járulnak hozzá az összpontszámhoz. A szakmai hírnév a pontszám 85%-át teszi ki. Több mint 30 országból több ezer orvost, egészségügyi szakembert és kórházigazgatót kérnek fel, hogy jelöljék meg azokat az intézményeket, amelyeket a legjobbnak tartanak a saját szakterületükön. További 10% akkreditációkból és minőségi tanúsítványokból származik. Ezek közé tartoznak a nemzeti és nemzetközi szervezetek, például a Nemzetközi Közös Bizottság által elismert biztonsági és minőségi szabványok, valamint az ellátás meghatározó területeire vonatkozó tanúsítványok. A fennmaradó 5% a betegek megelégedettségi szintjéből, az úgynevezett PROM-ból származik. Egy erre a célra létrehozott felmérésen keresztül a Newsweek és a Statista értékeli azoknak a programoknak a meglétét és fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórházak gyűjtik és felhasználják a betegek által közvetlenül jelentett eredményeket. A kategóriájában negyedik helyezett vatikáni Bambino Gesù gyermekkórház egyúttal a világ legrégibb gyermekkórháza. 1869. március 19-én született a magja a firenzei Salviati hercegi család kezdeményezésére. Abban az időben még nem volt korcsoportos megkülönböztetés a betegek közt, ezért a gyermekeket ugyanazon kórházi helyiségekbe vették fel, mint a felnőtteket. Arabella Fitzjames asszony, Scipione Salviati herceg felesége szorgalmazta egy gyermekkórház megalapítását, és ebből a kezdeményezésből nőtt ki hosszú időn át a mai vatikáni kórház együttes, amelyben a 2024-es adatok szerint 822 ágy áll a kisbetegek rendelkezésére. Az évi ellátott betegek száma 350 ezer, és ellátásukkal 3100 orvos és ápoló foglalkozik. A pápák rendszeresen látogatják mindmáig a gyermekkórházukat, így például 10. Szent Pius 1904. februárjában kereste fel, míg a háború után szokássá vált, hogy karácsony harmadnapján aprószentek ünnepé látogatják meg az apostoli palotától 10 percre fekvő Bambino Gesù gyermekkórházat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink! Pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 5 óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezik meg a programot. A hagyományos helyszínen, az Egriesreki palotában fogadják az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az Egriesreki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Ünnepi szentmisében adtak hálát Tiszavasváriban a Szent Kereszt felmagasztalása, Szent Eleonóra templom megújulásáért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsakecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Az ünnepen részt vettek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, valamint érkeztek zarándokok is. Homíliájában Palánki Ferenc arról beszélt, hogy a templom nem egyszerűen egy felújított épület, hanem Isten háza, a közösség és az imádság helye. Mint fogalmazott, a templom annak jele, hogy Isten jelen van a világban, és olyan hely, ahol emberek egymással és Istennel is közösségbe kerülhetnek. A főpásztor rámutatott arra, hogy Jézus Krisztus nem azt ígérte, hogy életünk minden nehézsége megszűnik, hanem azt, hogy velünk marad minden küzdelmünkben és kereszthordozásunkban. Ezért a templom erőforrás a keresztény ember számára. Itt erősödhetünk meg hitben, reményben és szeretetben, fogalmazott Palánki Ferenc. Kiemelte azonban, a templom egyúttal küldetést is ad. A híveknek életükkel kell tanúságot tenniük arról, hogy Isten jelen van, és segíteniük kell családtagjaikat, szeretteiket és a rájuk bízottakat abban, hogy növekedjenek a hitben. Isten rajtunk keresztül akarja szeretni a világot, fogalmazott. Eljött a nemzeti ellenállás ideje, vége a türelemnek, vége a méltányosságnak, vége minden egyoldalú gesztusnak, föl kell venni a kesztyűt, harcolni kell. Jelentette ki a Fidesz elnöke a párt értelmiségi holdudvarának Köcsei találkozóján mondott beszédében, a mai napon nyilvánosságra hozott hangfelvétel alapján. Orbán Viktor a találkozón pártja vereségéről szólva arról beszélt, nehéz politikai helyzetben egy nagyon nehéz feladványra nem találták meg a jó választ. A kormányfőről pedig úgy nyilatkozott, nem szabad komolyan venni, mert össze-vissza beszél. Orbán Viktor elmondta, a nemzeti ellenállás vezető ereje ma a Fidesz, és úgy látja, az is marad. Hangsúlyozta, náluk van meg a szükséges tudás, szervezettség, erőforrás, vezetés, parlamenti jelenlét. A Fidesznek az a dolga, hogy támogasson mindenkit, aki hajlandó felemelni a hangját az önkény ellen, és hajlandó harcolni. Hozzáfűzte azt is, tilos olyat támogatni, aki egy másik jobboldali csoport ellen lép fel, mert annak tevékenysége kártékony. Az országos bírói tanáccsal egyeztetett az igazságügyi miniszter. A találkozó elsődleges célja az volt, hogy lefektessék egy rendszeres és strukturált szakmai párbeszéd alapjait. Ezt maga az igazságügyi miniszter közölte közösségi oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint az országos bírói tanács elnökét, elnökhelyettesét és tagjait fogadta a minisztériumban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére, mondta Darázs Lénárd rektor. Hozzátette, az alkotót az ELTE bölcsészettudományi kar terjesztette elő a Dr. Honoris Causa címre, amelyet a szenátus egyhangú lelkesedéssel ítélt oda. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfa kulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus elmondta, szerda estig 118 milliárd forint helyi iparűzési adóelőleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Végül a szombati időjárásról. Alapvetően napos idő várható, de délelőtt a délnyugati, déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is. Arra felé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. A csúcshőmérséklet szombaton 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Wilhelmina, Paloma és Sebő nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Wilhelmina latin, germán, német eredetű név, a Wilhelma továbbképzése, jelentése erős akaratú, védelmező. A Paloma spanyol eredetű név, melynek jelentése galamb. A Sebő a Sebestyén régi magyar becézőjéből önállósult. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1853-ban első Ferenc József osztrák császár és magyar király elrendelte a Szent Korona budai várban való őrzését. Megtekintette a Bécsbe szállított Szent Koronát és a budai várban jelölte ki őrzési helyét. 1893-ban Új-Zélandon elsőként a világon szavazati jogot kaptak a nők. 1783-ban a Versailles kastély parkjában fedélzetén állatokkal felszállt a mongol fié testvérek hőlékballonja. 16. Lajos francia király és felesége Marie Antoinette is jelen volt. A kosárban tyúk, kacsa és birka volt, ember repülését a király nem engedélyezte. A léggömb 8 percet tartózkodott a levegőben, és 2 kilométert repült. 1928-ban először mutatták be a Mickey Mouse című filmet. A UBI Works által rajzolt eredeti Mickey egér a Willy a gőzhajó című filmben debütált, még drótvékony végtagjai voltak, és gonosz jelleme. Macskákat és nőket kínzott. Későbbi formájában kikerekedett és kedvesebb lett. 1957-ben az Egyesült Államok Nevadában végrehajtotta az első föld alatti kísérleti atomrobbantást. 1802-ben megszületett Kossuth Lajos államférfi politikus. Kossuth a nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem legnagyobb alakja volt. Nevéhez fűződött az iparegylet megalakítása, valamint a gazdasági önállóság előmozdítására az első magyar iparmű kiállítás megszervezése. Kezdeményezője volt a Magyar Kereskedelmi Társaság, a Gyáralapító Társaság és a Védegylet megalakításának. 1848. március 17-től ő volt a gróf Batthyány Lajos vezette első magyar felelős kormány pénzügyminisztere, majd 1848. októberétől a Honvédelmi Bizottmány elnöke. A kormány lemondása után 1848. novemberétől a végrehajtó hatalom a bizottmányra szállt, amely őt választotta elnökévé. Így a szabadságharc alatt döntő befolyást gyakorolt az események menetére. A Habsburgház 1849. április 14-i trónfosztása után ő lett Magyarország kormányzója, ideiglenes államfője. 1849. augusztus 11-én Aradon lemondott, és Görgeire ruházta a hatalmat, majd az augusztus 13-ai világosi fegyverletétel után emigrációba kényszerült, de élete végéig harcolt a magyar ügyért. 1901-ben megszületett Ludwig von Bertalanffy, osztrák-amerikai biológus, aki az általános rendszerelmélet kidolgozója. Családja részben magyar volt, nemesi címet a család felmenője, Bertalanffy Izsák, a kőszegi vár hadnagya, a törökök ellen vívott harcokban tanúsított hőstetteiért kapott. Ausztriai Rudolf magyar királytól 1578-ban. 1932-ben fogalmazza meg, hogy magasabb szintű tulajdonságok, működési módok nem magyarázhatók alkotó részeik összegzésével. 1911-ben megszületett William Golding, Nobel-díjas angol író, költő. 1922-ben megszületett Őrsi Gyula, állami díjas jogász, akadémikus. Iskolateremtő személyiség volt a magyar polgári jogban. Tudományos eredményeit világszerte elismerték és nagyra értékelték. Munkásságának középpontjában a polgári jog lényeges, általános kérdései álltak. Jelentős monográfiákban dolgozta fel a tulajdonjog, a polgári jogi szerződés és az összehasonlító polgári jog alapvető problémáit. 1978 és 1984 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora volt. 1991-ben megtalálták Ötzit, egy több ezer éves mumifikálódott férfit. Ötzi similauni férfi volt, az Alpok Ötzi völgyi gleccserében, Ausztria és Dél-Tirol határvonalán találták. Jelenleg a Bolzánói Városi Múzeumban őrzik. 1952-ben Budapesten leleplezték az előző Kossuth szobor helyére felállított Kossuth emlékművet. Az emlékmű Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából készült. A szoborcsoport fő alakját Kisfaludi Stróbel Zsigmond, mellékalakjait Kocsis András és Ungvári Lajos készítette. 2018-ban meghalt Kulcsár Győző, a nemzet sportolója, négyszeres olimpiai és háromszoros világbajnok, vívó, edző, sportvezető. Kulcsár Krisztián világbajnok, olimpiai ezüstérmes párbaj törvívó nagybátyja. 2021-ben meghalt Ligeti András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, karmester. 17 évesen nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, ahol előbb hegedű szakon, majd a karmesterképzőn is diplomát szerzett. Pályafutását a Magyar Állami Operaház koncertmestereként, majd karmestereként kezdte. 3 éven keresztül a Magyar Rádió igazgató karmestere volt. Egyetemi docensként több éven keresztül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola karmesterképző munkáját is irányította. 2005-ben lett a Tajpeji Szimfonikus Zenekar főzenei igazgatója. Karmesterként széles repertoárral rendelkezett, a barokk és klasszicista szerzőktől egészen a 20. századi művekig. Művészetét számos rádió és hanglemez felvétel is megörökítette. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Véget ért a katolikus Caritas július 30-a és szeptember 15-e között tartott Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos kampánya. Az összefogás eredményeként több mint 2000 gyermek kapott iskola kezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben is. A támogatás azonban itt nem ért véget. A Lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A Lépcsőfok programban a 2026-27-es tanévben legalább 200 gyermek fejlődését kísérik figyelemmel a Caritas munkatársai és önkéntesei. A családokkal közösen meghatározott célokhoz igazodva mentorálással, korrepetálással, fejlesztéssel és személyes jelenléttel segítik őket abban, hogy ne maradjanak le és előrébb tudjanak lépni a tanulásban. A kampány zárásakor Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója hangsúlyozta, hogy az adományokból idén az iskolatáska és tanszertámogatás mellett minden a Lépcsőfok programba bevont gyermek személyre szabott segítséget kap. Van, akinek nyelvtanulási lehetőséget, vagy éppen matematika korrepetálást biztosít a Caritas, másnak gyógypedagógiai fejlesztést, zenei vagy sportfoglalkozást. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, s azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet hazánkba, közölte a külügyminiszter a mai napon. Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, a kormány célja, hogy egy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések is megvalósulnak. Az átláthatóság fontosságát hangsúlyozta a társadalom bizalmának megszerzése érdekében az egészségügyi miniszter Siófokon csütörtökön este a Magyar Kórház Szövetség 38. kongresszusán. Hegedű Zsolt kijelentette, a transzparencia fogja áthatni a tárcavezetői ciklusát. Azt mondta, az, hogy az egészségügy újra önálló minisztériumot kapott, azt mutatja, hogy a mostani kormányzat prioritásként kezeli a területet, és ennek mindig így kellett volna lennie. Hegedű Zsolt fontos lépésnek nevezte, hogy angol mintára ősztől bevezetik az őszinte tájékoztatási kötelezettség intézményét. Ez áll a beteg és a család tájékoztatásából, valamint az esemény belső és hatósági jelentéséből. Nem várt komplikáció esetén bocsánatot kell kérni, emelte ki. Beszámolt arról is, hogy a tárca elindít egy olyan rendszert, amelyben a kórházaknak 24 órán belül jelenteniük kell, ha nem várt esemény vagy hiba történt. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A szennyvízminták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Megtartotta alakuló ülését csütörtökön Budapesten a Független Közmédia Testület. Erről a testület tájékoztatta közleményben a Magyar Távirati Irodát. A szeptember elején létrejött új testület feladata a közszolgálati média működésének felügyelete, valamint a közmédia függetlenségének védelme és a közmédia gazdasági társaságai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása. Az országgyűlés szeptember 8-án 6 tagot választott meg, és arról is döntött, hogy Bájer Judit lesz a testület elnöke. Ünnepi programsorozattal köszönti Krasznahorkai László Nobel-díjas írót az Eötvös Loránd Tudományegyetem, amelynek megnyílt a felújított kampusza is. Szemerei Samu a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a megnyitón arról beszélt, hogy a mostani fejlesztés nem jelenti a történeti kert teljes megújulását, de fontos lépés az egyetemi környezet minőségének javításában. A felújított Trefort kert hivatalos megnyitását követően vette kezdetét a Krasznahorkai László tiszteletére rendezett programsorozat. Végül a szombati időjárásról. Alapvetően napos idő várható, de délelőtt a délnyugati, déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is. Arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. Az északi a szél döntően mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet szombaton 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek. A hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. szeptember 19-én szombaton. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Kristan Tamás, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen híreket hallanak az utakról, ezután az időjárás előrejelzést hallgathatják meg. Ma Benei Zsuzsa ősz című versét Havas Judit mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsoron következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Januáriusról és Hallgató Szent Jánosról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé Gödöllő térségében a leállósávon dolgoznak. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső és a külső sáv le van szűkítve. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 35-ös kilométernél lévő kisbagi pihenőt felújítás miatt lezárták. Átépítették a terelés Gyöngyös térségében. A 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták aszfaltozás miatt. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A munka a Gyöngyös nyugat csomópontot is érinti. Vásáros-Namény felé sem le, sem felhajtani nem lehet, míg Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. A főváros felé fel lehet hajtani az autópályára. Új terelést építettek ki a 60 nyugat csomópontnál. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető

oldalon, a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. A Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Csomóponti zárás nincs, viszont aki Miskolc felül érkezik és a 60 nyugat csomópontnál akar letérni, az maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. A Galga pihenőhely a 43-as kilométernél Vásáros-Namény irányába aszfaltozás miatt zárva van. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 35-ös kilométernél lévő Kisbagi pihenőt felújítás miatt lezárták. A 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közműjavítás miatt felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. Miskolc térségében a 183-as és a 185-ös kilométer között felújítják a burkolatot, mely felé a külső sávot lezárták. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkák folynak. A négysávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelzőtáblákkal jelzik. A 26-os főúton Miskolc belterületén a 3-as kilométernél útépítés miatt lezárták a külső sávot mindkét oldalon. A 36-os főúton Nyíregyháza külterületén csatornáznak. A 47-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 38-as és a 338-as főútra terelik. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma főként északkeleten több felé indulhat párásan, ködösen a nap. Eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás. Délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge mérsékelt lesz. Hajnalban 7 és 16, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep. Délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőzet növekedés, de számottevő csapadék estig nem várható. Északon, északkeleten megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 25 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn egy hideg front érkezik, többfelé megerősödő, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel. A front gyorsan átrobog felettünk, csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és kisebb esőzápor csak helyenként alakulhat ki. Napközben 19 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Kedden felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel. Helyenként kialakulhatnak záporok, északkeleten egy-egy zivatar is lehet. Erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél. A minimum 5 és 14 fok között alakul, délután 16 és 21 fokot mérhetünk. Szerdán általában gomoly felhős napos idő valószínű, keleten képződhet több gomoly felhő, és ott helyenként zápor is várható. Az északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 11 fok között alakul, de a szélvédett völgyekben 5 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul. Jó hír, hogy fronthatás nem terheli a szervezetet, és véget ért a parlagfőszezon csúcsidőszaka is. Azonban országosan még a magas tartományban alakulhat a parlagfű pollen terhelés. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sokfelé magas. A hétvégén a pollen terhelés közepes magas szinten való stagnálása várható. Helyenként elsősorban a Tiszántúlon még erős tüneteket okozó, nagyon magas koncentráció is előfordulhat, azonban a pollen terhelés már országszerte elmarad a nyár végén tapasztalt csúcsértékektől. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja az alacsony közepes tartományban alakul. A lágyszárú allergének közül a csalánfélék, az útifű, a kenderfélék, a libatopfélék, az üröm, valamint a részgyom és a szerbtövis pollen szemei egyaránt alacsony koncentrációban vannak jelen a levegőben. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóraszáma országosan magas, nagyon magas, míg az epikokkum spóraszáma országosan közepes. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és napi pollen jelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
2: A napverse.

0: Benei Zsuzsa, ősz. A tenger, az éjszaka és az árnyék hullámai közé símul világod, de holdfényben borzongó reszketés is, félelem, nyugalom tovább szövése, még majd az olló elcsattan. Megérzed a kettős kés hideg pengéit, éles vágó fájdalmát, a vér elfolyását, vagy már semmit. Besüppedsz a sötét görönybe, légnemű létedből a porba, foghatatlan lelkednek anyagába. Az ősz magába zár, a sűrű évszak lassan megkocsonyásodik körülötted.
1: Benei Zsuzsa ősz című versét Havas Judit mondta el. Benei Zsuzsa magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdőgyógyász szakorvos, egyetemi tanár Budapesten született 1930-ban. Első verses kötete a Tűzföld 1972-ben jelent meg Vörös Sándor bevezetőjével. Írt verselemzés gyerekeknek Nyitva az aranykapu címmel. Első esszékötete Ikertanulmányok címmel látott napvilágot. Későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. 1987-ben megjelent Napló, előtte és utána című regénye a biztos halál tudatában átélt élet-lélektanát kutatja. 1993-tól az irodalomtudományok kandidátusa, a Miskolci Egyetem docense, egyetemi tanára. Szerteágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán Pécsett és Miskolcon. Lírájának központi témája a fájdalom, foglalkoztatta a tükröződés, a lét és a nem lét, a paradoxonok működésmódja, versbeágyazhatósága. 1990-ben József Attila díjjal tüntették ki. 2006-ban hunyt el.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái... Leó pápa a róla elnevezett központnak. A politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. Széjénai Szent Katalin és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. A vatikáni Bambino Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek magazin szakmai értékelése.
1: 14. Leó pápa, a politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. A pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ a Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV tagjait. Beszédében arra buzdította őket, hogy segítsék elő a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti politikai szerepvállalásra való képzést. A politika a közjó szolgálata, felelősség a közösség iránt, valamint a szolidaritásra, igazságosságra és békére épülő kapcsolatok kialakítása, hangsúlyozta a Szent Atya. 14. Leó pápa örömmel üdvözölte a nemrég létrehozott Firenzében működő Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait, és köszönetét fejezte ki azért a kezdeményezésért, amely az egyház társadalmi tanításának tanulmányozását és terjesztését kívánja szolgálni. Mint rámutatott, az egyház társadalmi tanításának sok mondani valója van a mai világ számára. A pápa különösen nagyra értékelte, hogy a központ kezdettől fogva a széleskörű párbeszédre törekszik az egyetemekkel,
2: dialogare tutto campo con università,
1: tudományos intézményekkel, közintézményekkel, civil szervezetekkel, egyházi közösségekkel és különféle társadalmi hálózatokkal, amelynek célja, hogy előmozdítsák az együttműködést, valamint a nemzeti és nemzetközi véleménycserét. Ennek egyik jele a firenzei közép-olaszországi teológiai karral és a római Augustinianum pápai patrisztikai intézettel kialakított együttműködés. A titok abban rejlik, hogy mindig együtt haladjunk, és ne zárkozzunk el a találkozástól azokkal sem, akik különböznek tőlünk, és látszólag másként gondolkodnak, beszélnek vagy cselekszenek, fogalmazott 14. Leó. A Szent Atya szerint különleges jelentősége van annak, hogy az új intézmény székhelyéül Firenzét választották. A város humanista öröksége arra hív, hogy olyan emberképből merítsünk ihletet, amely nyitott a teremtőre, és éppen ezért képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Nem a háborúk, hanem a béke és az igazságos egyensúlyok szövése hoz létre civilizációt, hangsúlyozta Leó pápa. Ehhez egy nyitott társadalom valamennyi társadalmi és kulturális szereplőjének aktív részvételére szükség van. Az egyház társadalmi tanítása maga is ebből a közösségi tapasztalatból táplálkozik. 14. Leó Dilexite kezdetű apostoli buzdításából idézve emlékeztetett arra, hogy a keresztény kinyilatkoztatásnak a modern társadalmi, munkaügyi, gazdasági és kulturális körülmények között történő újraértelmezése elképzelhetetlen lenne azok nélkül a világi keresztények nélkül, akik saját koruk kihívásaival szembesülnek. A korszakváltás, amelyet ma átélünk, még szükségesebbé teszi a megkereszteltek és a tanító hivatal, az állampolgárok és a szakértők, valamint a nép és az intézmények közötti folyamatos párbeszédet. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új tanulmányi központ segítse ezt a folyamatot, különösen akkor, amikor a bizalmatlanság és a beletörődés veszélye fenyeget. 14. Leó a központ egyik legfontosabb küldetéseként jelölte meg a közéleti és politikai szerepvállalásra való képzést. Akár az árral szemben haladva is, reményt hordozó küldetésetek abban álljon, hogy Olaszországban és a világban mozdítsátok elő a közéleti és politikai életre való képzést, amelyet a közjó szolgálataként,
2: una formazione alla vita pubblica e politica,
1: a közösség iránti felelősségként, valamint a szolidaritásra, az igazságosságra és a békére épülő kapcsolatok kialakításaként értelmezünk. Éppen az ellenkezője tehát a beletörődésnek, tette hozzá a Szent Atya. Ferenc pápa a 2015-ben Firenzében mondott szavait is felidézte, amelyek szerint nem létezik hiteles humanizmus, amely ne tekinteni a szeretetet az embereket összekötő köteléknek. Legyen szó személyes, társadalmi, politikai vagy szellemi kapcsolatokról. 14. Leó szerint a központ kezdeményezésének alapjául szolgáló ágostoni gondolkodás különösen értékes lehet a mai nemzetközi helyzetben. Segíthet abban, hogy a szeretetet, mint a személyes, gazdasági és politikai élet megújításának alapelveként értsük. A szeretet azért köt össze, hogy szabaddá tegyen, azért egyesít, hogy életet fakasszon, és azért kötelez el, hogy építsen, fogalmazott Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó arra hívta a központ tagjait, hogy ne pusztán korunk gyors és látványos változásait figyeljék, hanem legyenek képesek felismerni Isten csendben kibontakozó újdonságát is. Legyetek Isten újdonságainak szakértői.
2: Siate esperti delle novità di Dio.
1: Ne azoknak, amelyek gyorsaságukkal és hatékonyságukkal elkápráztatnak, hanem azoknak, amelyeket ő csendben visz végbe, kiszabadítva a régi világot zsákutcáiból, és új ösvényeket nyitva, amelyeken együtt haladhatunk az ő városa felé, buzdított 14. Leó pápa. Végül azért imádkozott, hogy az Úr bőséges gyümölcsökkel jutalmazza a központ munkáját, majd apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
3: Szienai Szent Katalin szerepe és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. 650 évvel ezelőtt, 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont és visszatért Rómába, lezárva a pápaság úgynevezett avignoni fogságát. A fiatal misztikus Szienai Szent Katalin döntő szerepet játszott abban, hogy meggyőzze a bizonytalankodó pápát a visszatérésről. A szienai misztikus nő alakját máig nagy tisztelet övezi az egyházban. A későbbi pápák szentté és egyházdoktorrá avatták. Szobra a Vatikán közelében az angyalvár lábánál látható. A történelmi beszámolók szerint 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont. Ő volt az, akit a források az avignoni fogság utolsó pápájaként említenek. 1309 és 1377 között Szent Péter utódai, azaz a római pápák nem a Tiberis, hanem a Rhön folyó partján fekvő Avignon városában rendezték be székhelyüket. Abban az időben Olaszországot konfliktus sújtotta, és több francia bíboros, valamint a pápai kíséret tagjai is ellenezték, hogy a Szent Atya elhagyja Avignont és visszatérjen Szent Péter sírjához. Maga 11. Gergely pápa is sokáig habozott, mielőtt meghozta volna a döntést. Ebben a bizonytalan történelmi időszakban meghatározó szerepe volt a szienai misztikus domonkos nővérnek, akinek bár nem volt egyházi tisztsége vagy politikai befolyása, mégis bölcs belátása bírta a római pápát. Katalin rendkívül őszintességgel írt 11. Gergelynek. Meggyőzte, hogy ne féljen és térjen vissza Rómába. Nem csak levelekben fordult a Szent Atyához. 1376. júniusában Avignonba látogatott, hogy személyesen beszéljen vele. Gyere, gyere, gyere, bátorította Katalina pápát. A misztikus szent számára mindez nem politikai számítás volt. Éppen ellenkezőleg. Az egyház megújítását és a béke helyreállítását várta Szent Péter utódjának római visszatérésétől. Elszántságáról a későbbiekben több pápa is megemlékezett. Így például a 6. Pál pápa kiemelte, hogy Szent Katalinnak komoly szerepe volt abban, hogy 11. Gergely legyőzze habozásait és a pápai kíséret ellenállásait. 16. Benedek emlékeztet, hogy Katalin arra buzdította a pápát, hogy erővel és hatékonysággal térjen vissza Rómába. A misztikus szent erőfeszítései nem voltak hiába valók. Szeptember 13-án 11. Gergely elhagyta Avignont, és néhány hónappal később, 1377. január 17-én megérkezett Rómába. Édes Krisztus a földön, így nevezte Katalin a pápát, akitől azt kérte, hogy Rómába visszatérve legyen bátor és elszánt. A misztikus szent nagy szeretetet táplált a pápaság iránt, mégsem hallgatott a korabeli egyház problémáiról. Épp ellenkezőleg reformra és megtérésre szólította fel. Az uralkodókkal és pápákkal bátor és bölcs párbeszédet folytató fiatal szírnai nő tisztelete később is fennmaradt az egyházban. 1461-ben a szintén szienai származású II. Pius pápa szentté avatta. 1970. október 4-én 6. Pál pápa egyházdoktorrá nevezte ki. Avilai Szent Terézzel együtt ők voltak az első nők, akik ezt a címet megkapták az egyházban. 1999. október 1-én Szent II. János Pál pápa Európa társvédőszentjévé nyilvánította. Szienai Szent Katalint 650 évvel később is széleskörű tisztelet övezi. Gigantikus szobra az angyalvár közelében áll, a Via della Conciliazione-n, melyet zarándokok és turisták milliói fényképeznek. Az utóbbi időben népszerűvé váltak azok a fotók, amelyen egy különös perspektívából fényképezve úgy látszik, mintha a szent meghajló alakja a Szent Péter Bazilika kupoláját csókolná meg. Ez egy fényképészeti kuriózum, de egyben fontos szimbólum is. Az a szienai nő álhatatos missziójának jelképe, akinek volt bátorsága azt mondani Péter utódának, hogy Rómában a helye.
0: A Vatikáni Bambin Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek értékelése. A Newsweek amerikai hetilap a Statista adatplatformmal együttműködve a 2027-es évre a gyermekgyógyászat kategóriában a világ negyedik legjobb intézményének ítélte a Vatikáni Bambin Gesù gyermekkórházat. Ezzel az elismeréssel a Szentszék kórháza két hellyel előrelépett a világrangsorban és továbbra is első helyen áll Európában. A kórház igazgató Tiziano Onesti professzor szerint az eredmény az elkötelezettségüket tükrözi vissza, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A Newsweek amerikai magazin és a Statista online adatplatformmal együttműködve összeállította a világ legjobb szakkórházait azonosító nemzetközi rangsor 2027-es kiadását, amely a Szentszék gondozásában álló Bambino Gesù gyermekkórházat a gyermekkórházak világranglistáján a negyedik helyre teszi. Ez a két hellyel való előrelépés az előző kiadáshoz képest megerősíti a kórház európai első helyét, egyúttal pedig jelzi, hogy az egyetlen olaszországi kórház, amely a világ legelső 25 szakkórháza között szerepel. A kategória első három helyét észak-amerikai kórháza foglalják el, a torontói, a bostoni és a philadelphiai gyermekkórház. A gyermekkórházak közt a Newsweek és a Statista 35 ország mintegy 800 intézményét értékelte, köztük 250 kórházat minősített a végső rangsorban. Az összesített eredmény két kiemelkedő szakterület elismerését is magában foglalja, amelyek a gyermekgyógyászaton belül különösen jeles területek. A 2027-es kiadásban már a neonatológia, vagyis az újszülött gondozás is szerepel az onkológia mellett, amelyet tavaly ismertek el. A Bambin Gesù kórház ezentúl megerősítette legmagasabb minősítését, a három szalagot, a betegek által jelentett eredménymérések, az úgynevezett PROM bevezetéséért, amelyek közvetlenül a betegektől gyűjtenek információkat az egészségükről, a gyógyulásukról és a kezelés utáni életminőségükről. Ez az elismerés tükrözi azoknak a programoknak a fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórház ezeket az információkat gyűjt és felhasználja. Ez az elismerés nagy megelégedettséggel tölt el minket és mindazokat, akik nap mint nap szakértelemmel és odaadással gondoskodnak a gyermekekről és hozzájárulnak a kórházunk életéhez, mondja Tiziano Onesti professzor, a Bambin Gesù gyermekkórház elnöke. Ez egy olyan eredmény, amelynek különös jelentősége van, mert a világ minden tájáról érkező orvosok és egészségügyi szakemberek ítéletéből fakad. Tudatában annak, hogy a Bambin Gesù kiválóságát a nemzetközi egészségügyi közösség is elismeri, fontos megerősítése ez munkatársaink és a mindennapi munkánk értékének, amelyet egy sokkal nagyobb közösség folyamatosan támogat. A gyermekkórház szolgálatok közös a Szentszék küldetésével, másfelől az olasz nemzeti egészségügyi szolgálattal körültve együtt történik, amelynek a kórházunk a szerves része, együtt az intézményekkel, egyesületekkel, jótevőkkel és különféle partnerekkel. A családok még a legnehezebb helyzetekben is ránk bízzák a gyermekeiket, erre a bizalomra pedig a minőségi ellátás, a kutatás és az egyéni figyelem ötvözésével kell válaszolnunk. Ezért továbbra is befektetünk a szakmai illetékességbe, a képzésbe és az innovációba, mindig nagy hangsúlyt fektetve a betegek figyelmes meghallgatására. Ennek az eredménynek a legfontosabb jelentősége abban rejlik, hogy elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A világ legjobb szakkórházai három különböző értékelési összetevőt vesznek együttesen figyelembe, amelyek eltérő súlya járulnak hozzá az összpontszámhoz. A szakmai hírnév a pontszám 85%-át teszi ki. Több mint 30 országból több ezer orvost, egészségügyi szakembert és kórházigazgatót kérnek fel, hogy jelöljék meg azokat az intézményeket, amelyeket a legjobbnak tartanak a saját szakterületükön. További 10% akkreditációkból és minőségi tanúsítványokból származik. Ezek közé tartoznak a nemzeti és nemzetközi szervezetek, például a Nemzetközi Közös Bizottság által elismert biztonsági és minőségi szabványok, valamint az ellátás meghatározó területeire vonatkozó tanúsítványok. A fennmaradó 5% a betegek megelégedettségi szintjéből, az úgynevezett PROM-ból származik. Egy erre a célra létrehozott felmérésen keresztül a Newsweek és a Statista értékeli azoknak a programoknak a meglétét és fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórházak gyűjtik és felhasználják a betegek által közvetlenül jelentett eredményeket. A kategóriájában negyedik helyezett vatikáni Bambino Gesù gyermekkórház egyúttal a világ legrégibb gyermekkórháza. 1869. március 19-én született a magja a firenzei Salviati hercegi család kezdeményezésére. Abban az időben még nem volt korcsoportos megkülönböztetés a betegek közt, ezért a gyermekeket ugyanazon kórházi helyiségekbe vették fel, mint a felnőtteket. Arabella Fitz-James asszony, Scipione Salviati herceg felesége szorgalmazta egy gyermekkórház megalapítását, és ebből a kezdeményezésből nőtt ki hosszú időn át a mai vatikáni kórház együttes, amelyben a 2024-es adatok szerint 822 ágy áll a kisbetegek rendelkezésére. Az évi ellátott betegek száma 350 ezer, és ellátásukkal 3100 orvos és ápoló foglalkozik. A pápák rendszeresen látogatják mindmáig a gyermekkórházukat, így például 10. Szent Pius 1904. februárjában kereste fel, míg a háború után szokássá vált, hogy karácsony harmadnapján aprószentek ünnepén látogatják meg az apostoli palotától 10 percre fekvő Bambino Gesù gyermekkórházat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink! Pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A vetést bemutató példázatban a mag az Isten igéje, a talaja hallgató, az ember szíve. Ugyanaz az ige hullik, mégis máshogy fogadják az emberek. Valaki meg sem érti, más lelkesen kezdi, de hamar elhervad, megint másnál a világ gondjai folytják meg, és van, akinél sokszoros termést hoz. Jézus tanítását olvasva nem másokra kell néznünk, hanem önmagunkra. Milyen a szívem talaja? Szánok-e elegendő időt Isten szavára, vagy könnyen félresöprik a napi hírek? Tartós-e bennem a jó elhatározás, vagy gyorsan elhervad, mert nincs gyökere? Mi folytja el bennem az igét? A rohanás, az aggodalom, a pénz, a teljesítménykényszer. Jézus bátorítást is ad. A jó földben a mag sokszoros termést hoz, Isten igéje nem marad hatástalan. Ha befogadjuk, átalakít minket, de ehhez idő, türelem, figyelem kell, és bátorság, hogy kimondjuk, Uram, talán bennem van a kő vagy a tövis, de kész vagyok engedni, hogy alkalmassá tegyél tanításod befogadására. A jó talaj nem velünk született adottság, hanem ki kell alakítanunk. Művelni, gyomlálni, öntözni kell lelkünket. Az ige hallgatása, az ima, a szentségek mind-mind lelkünk talaját alakítják, hogy termést hozzunk, szeretetet, igazságot, jóságot, hűséget.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagy Uram 220-as, a Szent Vagy Uram 122-es, végül pedig a Szent Vagy Uram 190-es számú énekének első és harmadik verszaka hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent Vagy Uram 220-as, a Szent Vagy Uram 122-es, végül pedig a Szent Vagy Uram 190-es számú énekének első és harmadik verszaka csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a szombat reggeli szent misén. A szombat legtöbbször számunkra a boldogságos Szűz Máriára való föltekintést, a pártfogásának kérését és a hitének, erényeinek követését jelentő elmélyülést jelent számunkra. A világegyházban, ma különösen Nápolyban Szent Januárius ünnepét, emléknapját tartják, mindannyian ismerjük a híres vércsodát, hogy ezen a napon a fiolákban őrzött vér erekje folyékonnyá válik már hosszú-hosszú idők óta, emberileg megmagyarázhatatlan módon, de mi nem a csodák, hanem az életpéldák miatt tiszteljük a világegyházban is Szent Januáriust. Most a boldogságos Szűz Máriára tekintve, a mai szentmisében elhunyt Takács Máriáért, Virga Miklósért és Margitért, és élő hozzátartozókért ajánljuk fel a szentmisénket, és számukra kérjük az elhunytaknak az örök boldogságban való részesedést, az élő hozzátartozóknak pedig Isten kegyelmének újból és újból való felismerését, megtapasztalását. Most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Engedd kérünk, Úristen, hogy mi a Te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közben járására, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk és örökké tartó örömet élvezzünk. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testtel jönnek majd elő? Hát nem tudod, hogy amit elvetsz, nem kell életre, ha csak előbb meg nem hal. A földbe sem a kész növény veted el, hanem csak később fejlődik ki csupán a magot, például a búzaszemet vagy más egyebet. Így lesz a holtak feltámadásánál is. Elvetik romlásra, feltámad romlatlanságban. Elvetik dicstelenségben, feltámad dicsőségben. Elvetik erőtlenségben, feltámad erőben. Érzéki testet vetnek el, szellemi test támad fel. Ha van érzéki test, akkor lesz szellemi test is. Ezt mondja az írás is. Ádám az első ember élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig éltető lélekké. De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, azután következik a szellemi. Az első ember a földből való, földi, a második ember a mennyből való, mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, ahogy a földi ember alakját magunkon hordozzuk, úgy a mennyeinek az alakját is magunkon fogjuk hordozni. Ez az Isten igéje.
2: Istennek.

mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott, kikelt, és százszoros termést hozott. E szavak után Jézus felkiáltott, akinek füle van, hallja meg. Ekkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Ő így válaszolt. Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait, a többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez. A mag Isten igéje. Az útfélre első mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek és ne is üdvözüljenek. A köves talajba hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfoltják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak álhatatosságban. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, jól tudjuk, hogy a hasonlatoknak, példabeszédeknek, szimbólumoknak mindig van egy üzenete, egy elhangzó első értelmen túl egy háttér üzenete, és a mai példabeszédnek ezt az üzenetét Jézus maga meg is magyarázta tanítványainak, hogy mi mit jelent, mi mit, milyen üzenetet hordoz. Mi egy kicsit más oldalról, nem a üzenet tartalmának oldaláról közelítsünk az evangéliumhoz, hanem hogy milyen feladat, milyen tennivaló következik ebből számunkra. Mert a mi szívünk nyilván az a talaj, amibe hullik Isten magja. És jó önismerettel látnunk kell azt, hogy milyen a mi szívünk talaja. Nem megijedve tőle, és nem megrettenve, hogyha azt tapasztaljuk, hogy talán bogáncsok nőnek benne, vagy éppen tövisek a bűnnek, vagy hibáknak a haszontalan növényei, amely elfojthatja az Isten igéjét, hanem feladatot látva, hogy meg kell tisztítanom ezt a most talán még az Isten igéjét befogadni kevésbé képes talajt. A köveket ki kell szednem belőle, a bűnös hajlamokat ki kell tisztítanom, a rosszra irányuló szándékot ki kell tépnem, az önzést, a magamnak valóságnak a göröngyeit, köveit ki kell szednem belőle, azért, hogy valóban termést, sok bő termést hozhasson a szívembe hulló mag. Ha ennek az önismeretben azt látom, hogy hála Istennek a szívem azért befogadó, akkor egy nagy köszönet és hála kell, hogy gyulladjék Isten iránt bennem, hogy már eddig is megáldotta ezt az önnevelő, önformáló, önmagamat jobbá tevő törekvésemet. De nem lehetünk megelégedve, és nem mondhatjuk azt, hogy akkor most már semmi tennivalóm nincs, mert egyre inkább jobbá, termőbbé lehet tenni minden talajt,
az én

0: szívem talaját is, és az imádság, a istenes dolgok, a vallásos gyakorlatok, a Szent Jónás, mindenféle olyan áhítat forma, amely a vallásosságunk velejárója, tudja egyre termékenyebbé tenni a lelkünk talaját. És ezt a feladatot látjuk meg, halljuk ki a mai evangéliumból, hogy legyen bennünk egy ilyen törekvés, amit meg kell, hogy előzzön az őszinte lelkiismeretvizsgálat, az őszinte szembenézés, felmérése lelkem állapotának. És biztos, hogy olyan dolog ez, olyan elhatározás, cél az embernek az életében, ami Istennek is tetsző, amit megáld, és ami nem csak fáradtságot jelent, hogy a rossz ellen küzdjek, a hibákat próbáljam kiküszöbölni az életemből, hanem egy nagy lelki békét, örömet, megelégedettséget. Mint ahogy a földi értelemben is, ha valamit szépé teszünk, mondjuk egy kertet, akkor olyan jó végignézni rajta, és örömmel tölti el az ember szívét, hogy a gyomoktól és oda nem való dolgoktól megtisztulva a növények, a virágok fellélegeznek, és szépen virulnak, termést érlelnek. És aki ezt csinálta, annak a lelke úgy megtellik örömmel, megelégedettséggel, a jó végzett munka boldogító tudatával. A lelkünknek a munkálása is ilyen benső megnyugvást hoz számunkra. Minden hiba, minden gaz, minden rosszra irányultság, minden kő, minden tövis kiírtása egy nagy benső békét eredményez. Nem beszélve arról, hogyha a mag termést hoz ebben a jó talajban, akkor még inkább betölti az embert a nem is földi öröm, hanem már az Istenben való örvendezés boldogsága. Vállaljuk föl, tevékenykedjünk minden nap ebben a küldetésben, és higgyük, meggyőződéssel valljuk, hogy Isten mosolygó tekintettel néz ránk ennek a feladatnak véghezvitele közben. Amen. Testvéreim, bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
1: Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy a boldogságos Szűz Máriában égi édesanyát adtál nekünk. Add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá. Hallgass meg, Urunk! Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára. Add, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk Szent Fiad igéit. Hallgass meg, Urunk! A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére, az ő közbenjárására, adj erőt nekünk is a kereszt hordozására. Hallgass meg, Urunk! Szent Fiat feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét. Tölts el minket is a feltámadás reménységével. Hallgass meg, Urunk! Szűz Máriát testével, lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe. Földi életünk után add meg nekünk is az örök életet. Hallgass meg, Urunk!
0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi a te híveid, akik a boldogságos Szűz Mária oltalmában bizakodunk, anyai közben járására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömébe eljussunk a mennybe, testvéreinkkel, Máriával, Miklóssal, Margittal és élő hozzátartozókkal együtt, akikért ezt a Szent Mise áldozatot ma fölajánljuk, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy ez az áldozat kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házjavára. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és felajánlott áldozati adományait, hogy a boldogságos Szűz Máriának, fiat szülőanyjának közben járására senkinek se legyen eredménytelen az imádsága és meghallgatás nélküli a kérése. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újjongással zengjük.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. És hittel valljuk fel támadásodat. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanításán felbátorodva így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert az ország, a hatalom
0: és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a szeretetben.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a szent áldozásban lelkünk üdvösségére.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Krisztus teste, áldjon meg téged a mindenható Isten, hogy Krisztus testét méltó módon szolgáltas ki testvéreidnek.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük az égi kenyeret, kérjük kegyelmedet, hogy akik Szűz Máriát örvendezve ünnepeljük, őt követve mi is méltók legyünk a megváltás művét szolgálni. Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvérek, úgy láttam, hogy nem volt gyónási lehetőség a Szent Mise alatt. Akik Szent Gyónást akarnak végezni, Szent Mise után ezt megtehetik. Most fogadjuk a Szent Mise befejező áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben.
1: Isten legyen hálára!
0: Jézusunk, lelket örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mint árvát sírunk előtted, kérünk téged a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Csizmadia István, a Bazilika plébánosa mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Ördög Lea. A felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt. A technikai közvetítést Somogyi Márton irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Vatikáni Filmarchívumban vetítik le Bokor Attila Romzsa Tódor című filmjét szeptember 24-én. A kárpátaljai görögkatolikus püspök vértanúságát feldolgozó magyar alkotás vatikáni bemutatóját Romzsa Tódor 2001-es boldoggá avatására emlékezve rendezik meg. A közlemény szerint az alkotás a mindössze 33 évesen püspökké kinevezett Romzsa Tódor életének utolsó időszakát és vértanúságát dolgozza fel. Emlékeztettek, miután 1944-ben Kárpátalja szovjet fennhatóság alá került, a püspök nem volt hajlandó engedni annak a követelésnek, hogy a görög katolikus egyház csatlakozzon az orosz ortodox egyházhoz. 1947. októberében merényletet követtek el ellene, majd a kórházban egy szovjet ügynök méreginjekcióval végzett vele. Romzsa Tódor 1947. november 1-én hunyt el Munkácson. Az összegzést idézi Bokor Attilát, a film rendezőjét, aki korábban úgy fogalmazott, hogy Romzsa Tódor történetében nem pusztán történelmi eseményeket akart megmutatni. A film az erőszak ártatlan áldozatairól, az igazság és a hit melletti végsőkig tartó kiállásról, valamint a vallás szabad gyakorlásáról szól, fogalmazott Bokor Attila. Meg kell szüntetni a közérdeket nem szolgáló beruházások kormányzati kiemelését, mert az a helyi tervek, érdekek, a szakmai egyeztetések és szabályok felújírásának eszközévé vált az elmúlt időszakban, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes annak kapcsán, hogy a Balatonnál rendezték meg a 30. országos főépítészi konferenciát, amelyen a házelnök köszöntőt mondott, hangsúlyozta, civilek ezrei küzdenek évek óta a partok, a zöld területek és a tó megóvásáért. A civilek küzdelme jól mutatja, hogy a szakembereknek a jogszerűség mellett minden esetben vizsgálni kellett volna azt is, hogy egy-egy beruházás mit ad vagy mit veszel az ott élőktől, a tájtól, és milyen hatása lehet 5-10, 20 vagy 30 év múlva. Forsthoffer Ágnes kiemelte az önkormányzatok felelősségét és lehetőségeit is a helyi építési szabályok alakításában, valamint rámutatott, hogy nem hagyható figyelmen kívül a helyi közösségek, a tervtanács és a főépítészek megalapozott véleménye egyetlen esetben sem. Nyomoz a letelepedési kötvények ügyében a budapesti rendőrfőkapitányság, a Transparency International feljelentése alapján. A korrupció ellenes civil szervezet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést július végén. A letelepedési kötvényprogramot Rogán Antal kezdeményezte 2012 őszén a Parlament Gazdasági Bizottságának vezetőjeként. Javaslata alapján 250, illetve 300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez Európai Unión kívüli állampolgárok. A program lebonyolítását jellemzően ismeretlen hátterű offshore cégekre bízták, amelyet a Transparency International számításai szerint akkori árfolyamon 60 milliárd forint közpénzből származó nyereséget könyvelhettek el, miközben az állam a teljes futamidőt nézve bukott az ügyleten. A programban résztvevő 8 közvetítő cég az Országgyűlés Gazdasági Bizottságától kapott engedélyt. A program 2017-es megszüntetéséig 6621 darab letelepedési kötvényt adtak el a közvetítő cégek. Családtagokkal együtt 19855 külföldi állampolgár kapott magyar letelepedési engedélyt. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepel az új címük a Magyar Állam kincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapunk keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. Ha a cím nem egyezik a lakcímkártyán szereplővel, akkor szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást. Aki az első részletet postán kapta, annak nincs teendője, ugyanis az utalvány is ugyanarra a címre érkezik, fogalmazott. Végül az időjárásról. Általában napos időre van kilátás, a fátyol és gomoly felhők mellett legfeljebb kis területen lehet felhősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok közé emelkedik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent Januárius püspök és vértanú. Puteoliban halt meg 300 körül. Szent Januárius a dél-itáliai Benevento főpásztora volt. A Diokleciánus féle keresztény üldözéskor halt meg, mint említettem, 300 körül, 6 társával. Vértanú aktáik a 7. századból származnak, ezért eléggé hézagosak. Az írások elbeszélik, hogy egy 30 éves diákonus, Sossus megtudta, hogy Pozzuoliba érkezett Benevento püspöke, Januarius a diákonusával, Festussal és lektorával, Desideriussal. Sossus többször is fölkereste őket, de mindig titokban, mert a kumánai Szibillához zarándokoló pogány tömegek veszélyesek voltak a keresztényekre nézve, sajnos egy alkalommal minden óvatosság ellenére fölfedezték, s azonnal börtönbe vetették. Ekkor Januarius és két kísérője elment a pogány Draconcius bíróhoz, és előtte ők is megvallották keresztény hitüket. Valamennyiüket felszólították, hogy áldozzanak a pogány isteneknek, amit ők természetesen kereken megtagadtak. Akkor arra ítélték őket, hogy a Puteoliban lévő cirkuszban medvékkel tépessék szét. Ezt az ítéletet később kard általi lefejezésre változtatták. Miközben négyüket a vesztőhelyre kísérték, hozzájuk csatlakozott a helyi egyházból még Prokórus diákonus és két híve, Eutychész és Akúciusz. Őket is velük együtt fejezték le. Szent Januarius nevéhez kapcsolódik a híres vércsoda. Ez a csodálatos jelenség abból áll, hogy az ampullákban őrzött, megalvat vére időről időre folyékonnyá válik és fölbuzog mind a mai napig. Két nagy ampullát Nápolyban őriznek, a nagyobbik ovális keresztmetszetű, űrtartalma körülbelül 50 köbcenti, a kisebbiké pedig körülbelül 25 köbcenti. Általában május első vasárnapja előtti szombaton és szeptember 19-én történik a csoda, és megmarad 8 napon át mindkét ünnep után. Utána újra megalvad a vér, és teljesen beszárad. Természetes módon nincs semmiféle magyarázat a jelenségre. Senki sem tud kellő magyarázatot adni arra, hogy amikor a fej erekéhez közelítik a száraz vért, miért lesz ismét eleven és friss. A hagyomány szerint egy nápolyi asszony fölfogta a vértanú püspök vérét, sokáig magánál őrizte, majd amikor már nagyon öreg lett, 389-ben átadta az erekjét a nápolyi egyháznak. És akkor történt először a csoda, a nápolyi hívek körmenetben vonultak ki a vér erekje fogadására, és magukkal vitték Januarius püspök fej erekjéjét. Amikor a két erekje találkozott, a megalvat vér folyékonnyá lett. A csoda első hiteles leírása 1389. augusztus 17-éről való. A Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te megadtad népednek, hogy Szent Januarius püspök és vértanú emléknapját ünnepeljük. Add, hogy egykor vele együtt örvendezzünk a mennyben Krisztus a mi Urunk által. Szent Januarius püspök, Nápoly patrónusa, véd a vulkánkitöréstől és a földrengéstől. Jelképe, pásztorbot, pálma, az angyal kezében, az ampullák vérével. Megemlítem még hallgató Szent János hitvallónak élettörténetét. 454-ben született az örményországi Nikopolisban egy főrangú családban. Nem követte politikus és hadvezér őseit, hanem a szemlélődő életre érzett hivatást. 18 évesen árva maradt. Örökségét Isten ügyére fordította, templomot építetett a szűzanya tiszteletére, mellette kolostort. 10 társával szerzetesként kezdtek élni. Elhatározta, hogy csak a legszükségesebb esetben fog beszélni. Szent életének híre ment, és 482-ben a 28 éves szerzetest kolónia püspökévé szentelték. Isteni sugallatra később ott hagyta a püspöki széket, és a Szentföldön lett remete. Szent Szabbász volt a lelkivezetője. 558-ban, 104 éves korában halt meg. Itt ezt az egy mondatot emelném ki az életrajzból. Elhatározta, hogy csak a legszükségesebb esetben fog beszélni. Bizony nagyon jó volna meggondolnunk, hogy mikor, mit és hogyan beszélünk. Sok jót lehet tenni a beszéddel, de sok rosszat is. A beszélő képességünket, segítsen minket a Jóisten, mindig csak jóra használjuk. Süket némáknak többször is mutattam be szentmisét. Szegények milyen hangon tudták mondani az imádságokat? Nem lehetett érteni. Mit adtak volna azért, hogyha tudnak szépen beszélni, bizonyára megígérik, hogy soha rosszra nem használják ezt az Istentől kapott csodálatos képességünket. Figyeljük meg magunkat, mikor, mit és hogyan beszélünk. Ezt a képességünket csak jóra használjuk.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál a mai napon, azaz szeptember 19-én szombaton a következő programokkal várja önöket. A délelőtti órákban a Városháza dísztermében a miskolci nemzetiségek mutatkoznak be, és bemutatják szakrális kultúrájukat is. Az ünnepségen köszöntőt mond dr. Várhelyi Krisztina főszervező. A program műsorvezetője pedig én leszek. 9 órától a Német nemzetiség tagjai mutatkoznak be Megmaradásunkért címmel. 9 óra 30 perctől a görög-katolikus ruszinok vallási kultúráját ismerhetik meg az érdeklődők. 10 órától pedig a szlovák nemzetiség tagjai mutatkoznak be. 10 óra 30 perctől pedig a görög kisebbség tagjai görög néptáncokat mutatnak be. Délután 13 órakor a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában Kedvesség az új bátorság címmel a versbarátok köre által meghirdetett versmondó verseny döntőjére, gálájára kerül sor. Versmondó versenyünket az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus inspirálta, és a versbarátok köre évente megszervezi ezt a versmondó versenyt a világesemény szellemiségét követve. A lélek gyümölcsei közül idén a kedvesség témakörével foglalkozunk, és a versenyen fiataloknak szóló zenés foglalkoztató is lesz. A verseny több fordulós, korcsoportonként a 10 legeredményesebb versenyző a gála műsorunkon mondja majd el a kötelező és szabadon választott verseit, melyet Kubik Anna, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a zsűri elnöke és a zsűri többi tagja is értékelnek majd. A Miskolci Akadémiai Bizottság székházában 13 órakor kezdődő Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyünk műsorvezetője is én leszek. A versbarátok köre felveszi a keresztény hitre téréséért mártírhalált halt római színész Szent Genezius nevét, így tehát a folytatásban az új nevünk Szent Genezius versbarátkör lesz. Délután 14 órakor szintén a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában kezdődik az a kerekasztal beszélgetés, amelynek címe Kedvesség az új bátorság, manapság. A szakrális versmondó verseny témájához kapcsolódva neves vendégeink mondják majd el véleményüket, üzenetüket a hallgatóságnak, elsősorban a fiataloknak. A kerekasztal beszélgetés moderátora én leszek. A programon köszöntőt mond Matiscsák Éva, Miskolc város alpolgármestere. Délután 16 órakor szintén a MAP székházban kezdődik az a vetített képes irodalmi ismeretterjesztő előadás, melynek címe Mária udvarában. Verses zenés vetített képes irodalmi összeállítás lesz ez. A versbarátok körének pünkösdi, erdélyi zarándok útján meglátogatott csíksomjói Mária kertről. A zarándoklat lelkivezetője a szakrális kiránduláson Böjte Csaba testvér volt. Szombaton este 18 órakor a belvárosi evangélikus templomban Kim André Arnesen Requiem for Salas címmel koncert kezdődik. A norvég zeneszerző jelentős zeneműve a 21. századi kórusmű irodalom egyik legnépszerűbb alkotása. A nagyszabású mű a liturgikus hagyományokhoz kapcsolódik, és egyben mélyen mai, személyes hangon szól. Vezényel Szabó Sipos Máté, Liszt díjas karmester. A programon köszöntőt mond Mekis Ádám, nyugalmazott evangélikus esperes. És a koncerten közreműködnek Szamatócki Floriana, a Haszler Ének Együttes, melynek művészeti vezetője Sándor Zoltán, az Arkadelt Kórus Kisvárdáról, melynek művészeti vezetője Faragó Sándor, és a Lévai Kórus, amelynek művészeti vezetője Petró Balázs. Az est sztár vendége a Miskolci Szimfonikus Zenekar lesz. A Requiem műfaja az elmúláshoz, az utolsó ítélethez kötődik, de ez a mű a vigasztalást hangsúlyozza. A latin liturgikus tételek mellé kortárs angol szövegek társulnak, és ez a kettősség sajátos dramaturgiát hoz létre. Szeptember 20-án vasárnap a Miskolci Ars Sacra Fesztivál utolsó napjának programjai pedig a következők lesznek. Vasárnap délelőtt 10 órakor a Szereta Park látogatóközpontban kezdődik az a koncert, melynek címe az Erdő hangjai. Jóla Mihályló, többszörösen kitüntetett zeneszerző és gitárművész, Kolozsi Balázs a Miskolci Nemzeti Színház énekművésze, Lukács Zsófia szoprán énekes és Szécsi Viktória énekesnő gitárja koncertjén népszerű opera áriák hangzanak majd el klasszikus gitár kíséretében. A programon köszöntőt mond Cupper András, az István Nádor Borlovagrend elnöke. És vasárnap 11 óra 30 perctől a Mindszenti templomban kezdődik az idei Ars Sacra Fesztiválért bemutatott hálaadó szentmise. Hálaadás lesz ez az Ars Sacra Fesztivál megszervezéséért. A szentmisét bemutatja Bátor Botond pálos szerzetes Hargita fürdőről. Közreműködik a templom kórusa. Vezényel Murvainé Bodnár Ildikó, Reményi Ede zenei díjas karnagy. És vasárnap 17 órakor a Miskolci Művészetek Házában kezdődik az a zárógála, amely kortárs alkotások ősbemutatója is lesz. Táncbemutatót láthatnak itt a Görömbölyi Általános Iskola tanulóinak közreműködésével. A felkészítő tanár Dávid Gyöngyi Mária. Az Assisi Szent Ferenc tiszteletére meghirdetett zeneszerzői pályázatra beérkezett 13 alkotás közül a gálán a zsűri által kiválasztott 4 szerző Petró Fehér Erika, Parázs István, Viola Mihályló és Péntek Tamás zeneművei, kórusművei, hangszeres művészek előadásában hangzanak majd el. A programot megnyitja Juhász Ferenc, pasztorális helynök, Miskolc Mincenti plébános. Mindemellett köszöntőt mondanak még dr. Orosz Atanász görögkatolikus megyés püspök, Barna Sándor református püspök, Keckó Pál evangélikus püspök, Tóth Szántai József Miskolcváros polgármestere és dr. Várhelyi Krisztina főszervező. Az eseményen konferál Cikora Ágnes műsorvezető. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az idén immár 4. alkalommal megrendezésre került Miskolci Ars Sacra Fesztivál szombati és egyben vasárnapi zárónapjának programjait ismertettem önökkel. Az esemény főmédia támogatója a Szent István Rádió, éppen ezért minden nap figyelmükbe ajánlottuk az adott nap gazdag program kínálatát. Köszönjük, hogy velünk tartottak, az előttünk álló programokra pedig, ha tehetik, látogassanak el. Ünnepeljünk idén is a Miskolci Ars Sacra Fesztiválon. Most köszönöm figyelmüket, és további tartalmas rádiózást kívánok önöknek.
0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Vatikáni Filmarchívumban vetítik le Bokor Attila Romzsa Tódor című filmjét szeptember 24-én. A kárpátaljai görögkatolikus püspök vértanúságát feldolgozó magyar alkotás vatikáni bemutatóját Romzsa Tódor 2001-es boldoggálvatására emlékezve rendezik meg. A közlemény szerint az alkotás a mindössze 33 évesen püspökké kinevezett Romzsa Tódor életének utolsó időszakát és vértanúságát dolgozza fel. Emlékeztettek, miután 1944-ben Kárpátalja szovjet fennhatóság alá került, a püspök nem volt hajlandó engedni annak a követelésnek, hogy a görögkatolikus egyház csatlakozzon az orosz ortodox egyházhoz. 1947. októberében merényletet követtek el ellene, majd a kórházban egy szovjet ügynök méreginjekcióval végzett vele. Romzsa Tódor 1947. november 1-én hunyt el Munkácson. Az összegzést idézi Bokor Attilát, a film rendezőjét, aki korábban úgy fogalmazott, hogy Romzsa Tódor történetében nem pusztán történelmi eseményeket akart megmutatni. A film az erőszak ártatlan áldozatairól, az igazság és a hit melletti végsőkig tartó kiállásról, valamint a vallás szabad gyakorlásáról szól, fogalmazott Bokor Attila. Meg kell szüntetni a közérdeket nem szolgáló beruházások kormányzati kiemelését, mert az a helyi tervek, érdekek, a szakmai egyeztetések és szabályok felülírásának eszközévé vált az elmúlt időszakban, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes annak kapcsán, hogy a Balatonnál rendezték meg a 30. országos főépítészi konferenciát, amelyen a házelnök köszöntőt mondott, hangsúlyozta, civilek ezrei küzdenek évek óta a partok, a zöld területek és a tó megóvásáért. A civilek küzdelme jól mutatja, hogy a szakembereknek a jogszerűség mellett minden esetben vizsgálni kellett volna azt is, hogy egy-egy beruházás mit ad vagy mit vesz el az ott élőktől, a tájtól, és milyen hatása lehet 5, 10, 20 vagy 30 év múlva. Forsthoffer Ágnes kiemelte az önkormányzatok felelősségét és lehetőségeit is a helyi építési szabályok alakításában, valamint rámutatott, hogy nem hagyható figyelmen kívül a helyi közösségek, a tervtanács és a főépítészek megalapozott véleménye egyetlen esetben sem. Nyomoz a letelepedési kötvények ügyében a budapesti rendőrfőkapitányság a Transparency International feljelentése alapján. A korrupció ellenes civil szervezet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést július végén. A letelepedési kötvényprogramot Rogán Antal kezdeményezte 2012 őszén a Parlament Gazdasági Bizottságának vezetőjeként. Javaslata alapján 250, illetve 300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez Európai Unión kívüli állampolgárok. A program lebonyolítását jellemzően ismeretlen hátterű offshore cégekre bízták, amelyet a Transparency International számításai szerint akkori árfolyamon 60 milliárd forint közpénzből származó nyereséget könyvelhettek el, miközben az állam a teljes futamidőt nézve bukott az ügyleten. A programban résztvevő 8 közvetítő cég az Országgyűlés Gazdasági Bizottságától kapott engedélyt. A program 2017-es megszüntetéséig 6621 darab letelepedési kötvényt adtak el a közvetítő cégek. Családtagokkal együtt 19855 külföldi állampolgár kapott magyar letelepedési engedélyt. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepel az új címük a Magyar Állam kincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapun keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. Ha a cím nem egyezik a lakcímkártyán szereplővel, akkor szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást. Aki az első részletet postán kapta, annak nincs teendője, ugyanis az utalvány is ugyanarra a címre érkezik, fogalmazott. Sport. Több klubelnököt, szövetségi vezetőt érinthet az az összeférhetetlenségi jogszabály, amelyet a miniszterelnök bejelentése szerint a sportban vezet be a kormány. A két új jogszabállyal olyan változtatásokat léptetnek életbe, mint a személyi összeférhetetlenség, valamint a 4 éves sportvezetői kizárás abban az esetben, ha súlyos támogatási szabálytalanság történt az adott egyesületnél vagy szövetségnél. Végül az időjárásról. Általában napos időre van kilátás, a fátyol és gomoly felhők mellett legfeljebb kis területen lehet felhősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok közé emelkedik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
4: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek. A hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
8: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 19-e szombat van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 12 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunkban ez alkalommal Tarsó József hegybíróval beszélgetünk az idei szüretről, a termés minőségéről, valamint az aszályhelyzet okozta problémákról. 9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adás elején Szomolya község polgármesterasszonyával beszélgetünk a 10. Borsodaba-Új-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron. Ezután Bak Lászlót, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete elnökét kérdezzük aktualitásokról, például a hétvégi makói országos találkozóról. Adásunk végén Nagy Boglárkával, a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány alapítójával, kuratóriumi tagjával számolunk be a rekordösszegű 1% felajánlásokról, jószándékú segítőkről, adományokról, vándorkiállításról, egy hét helyszínes véradás szervezésről és egyéb eredményekről. Ajánlunk következik Molnár András műsorához.
9: Tehát én erre nagyon büszke vagyok, hogy ezekben része van az alapítványnak, és ebben tudtunk segíteni. Ezen kívül ugye vannak olyan karbantartási szükségleteik, hogy akár egy traktorbeszerzés a gazdaságos fűnyíráshoz, van egy szervizes autó, aminek a berendezésében fogunk közreműködni, de ezekről szívesen, ha az átadások megtörténnek, akkor egyébként is szeretnénk beszámolni, hiszen ez nem jött volna létre, nincsenek az adományozói, nincsenek cégek, és nincs az adózók, az 1%-a, amely hozzánk érkezett. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok minden támogatónak.
10: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban beszámolunk Mezőkövesdi és kisgyőri eseményekről. Ajánlunkban Várajja Ildikót egy kisgyőri pályázaton aranytollat és nívódíjat kapott költőnőt hallják.
11: Általában este alkotok, mert akkor van időm, ez egyértelmű munka, és család mellett este szoktam, de valamikor igen, leülök, és úgy nem jön az ihlet. Tehát én mindig úgy szoktam egyébként, hogy jön egy ihlet, akár egy gondolat, gyorsan feljegyzem, és esetleg, hogyha több időm van, akkor ülök neki, és szépen faragom a rímeket, hogy így fogalmazzak.
10: Kisújszálláson ugyanebben az órában Napról Napra című műsorunkban Aktelekre a 4. Somünnepre látogatunk a műsorszerkesztőjével Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen készít.

0: Itt élünk című műsorunk, melyben ma Mezőkövesdet és Kis Győrt látogatjuk meg. Mezőkövesden a 27. gépész találkozóról lesz szó. Kis Győrben a népművészeti sokadalomban veszünk részt. Ajánlunkban Túri Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Kossuth és Ybl díjas építész beszél.
1: Én azt gondolom, hogy ahonnan táplálkozik ez az igény, az valójában kimeríthetetlen és olyan mély, amely ősképekre támaszkodik, amely sokkal, de sokkal erősebb annál, mint amit elfed ez a mai fogyasztói kultúra. Meg fogjuk tanulni azt, hogy ténylegesen egy-egy tárgyat megbecsüljünk, hogy a történeteit megbecsüljük, hogy az alkotóit megbecsüljük, hogy egy ilyenfajta szellemi kapcsolatba tekintsük őket, és akkor ez át fog alakulni, de megmarad.
0: 11 órakor kezdődik Kapcsolat című műsorunk, melyben ellátogatunk a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási vására. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 12 óra után jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk addig is. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a ma reggeli műsorban is, és köszönöm, hogy eljött hozzánk Tarsol József hegybíró, akivel miről másról beszélgethetnénk, mint a szüretről, és arról, hogy hogyan alakul majd az idei szezon. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Vágjunk is bele akkor ilyen in medias res kezdéssel, hogy hol tartunk most a szüretben.
1: Hát a szüretben most már a kékszőlőket szedik, szüretelik, igazából már most a kékfrankos a legnagyobb mennyiséget jelentő fajtánk. Hát ugye a borvidéken kétharmad, egyharmad az aránya a kékszőlők javára, és ennek a kétharmadnyi kékszőlőnek, tehát a durva 3000 hektár kékszőlőnek egyharmada, több mint egyharmada kékfrankos. Úgyhogy most ennek a fajtának a szürete zajlik, ugye a korábbi fajták már nagyjából a pincékben vannak, és még a két kaberni, talán valamennyi merló van még kint.
0: Korábban kezdődött az idei szüret, és a melegebb időjárás nyilvánvalóan hozzájárult ehhez, de hogy mennyivel korábban kezdődött?
1: Hát nagyon sokkal korábban, hiszen azért arra nem nagyon emlékeznek még az idősebbek sem, hogy augusztus 15-én már a hegybíró kihirdeti az egri fajtáknak a szüretét, tehát a legkorábbi fajták, a muskotályok, muskotályfajtakör, zengő, zenit, hát meg ugye az írsai, valamennyi már van írsai is a borvidéken, ezeknek kezdődött a szürete, de 25-ével, tehát egy 10 nappal később gyakorlatilag a két kabernén kívül mindenfajta szüretelhetővé vált. Tehát nem csak az időpont a korai, hanem egyáltalán az állapot, hogy majdnem minden szőlő egységesen érettnek tekinthető, vagy volt tekinthető ebben az időpontban. Ez azért nem egy szokványos dolog. Hát és ez a nyilván ez a fajta aszály itt Egerben július eleje óta egy hát pár cseppesőn kívül túl sok minden nem volt. Az elmúlt napokban is csak egy pár milliméter, egy 5 milliméter hullott. Szóval ez azért úgy eléggé megviseli a hát nem csak a szőlőnövényt, hanem a gazdáknak az idegrendszerét is. És ugye a borászoknak is sokkal nehezebb lesz a munkája, tehát ebből a szőlő alapanyagból, ami hát ugye most mondhatnánk, hogy savanyúbb is, kisebb is, de a miénk, hogy egy klasszikus a lélek, de szóval azért nem csak kevesebb a mondjuk tavalyhoz képest 30-40%-kal kisebb a termésmennyiség, de a lényeredék is 60% körül alakul, tehát legalább egy 20%-kal kevesebb, mint normál esetben. Úgyhogy így aztán gyakorlatilag ugye szerencsétlen szőlőnövény felkészült a túlélésre, vagy legalábbis arra, hogy valahogy életben maradjon, és nyilván kevesebb energia jutott a termésnek a kinevelésére.
0: Tehát akkor azt lehet mondani, hogy kisebbek a szőlőszemek, kevesebb benne a létartalom. Hát milyen bor születhet akkor ebből? A cukortartalom az hova helyezhető?
1: Hát a cukortartalom az nagyon magas, tehát ugye amikor a születi időpontot határozunk meg, akkor

0: ugye azért nyilván évjárattól, meg céltól is függ, termelési céltól, de leginkább ugye a savtartalmat, muszcukorfokot, illetve a pH értéket nézzük. A pH érték az gyakorlatilag a sav erősséget jelenti, illetve hát az utal arra, hogy a szőlő mennyire érett. Hát az idei évben nem nagyon látunk azért zöld magokat a fürtökben, vagy bogyókban, illetve maga a szőlő, ha rátekintünk egy ültetvényre, a szőlőveszők igencsak be vannak érve, tehát pont az a baj, hogy ugye egyre többen géppel szüretelnek, és ugye van egy bizonyos erő, ahogy ugye ezek a verőlécek két oldalról pofozzák az ültetvényt, kell egy bizonyos erő, hogy ugye a bogyót le tudja szakítani a fürtről. Ugye az a különbség, hogy ott nem visszük be a fürtöt, az fennmarad a tőkén, mint a kézi szüretnél, ugye ott fürtöt vágunk, itt pedig ugye a bogyónak le kellene hullani. Na hát ez vagy egybe hullik fürtöstől, de azért hullik mellé ez a szárazabb, vagy beérett vessző is rendes mennyiségben, és ugye sokkal nagyobb erő kell a bogyónak, a bogyónyélnek a leszakításához. Úgyhogy hát azért itt technikai gondok is vannak, és nem egy esetben, mondjuk az egyik ültetvényben ugyanaz a fajta már érett és teljesen jól szüretelhető géppel, a másikban mondjuk ott kell hagyni, mert gyakorlatilag a géppel nem nagyon szüretelhető. Úgyhogy az idei év az óriási nagy kihívás, és abszolút szokatlan, tehát ilyen azt gondolom, hogy nem nagyon volt még. De hát nyilván most ilyen a helyzetben kell nekünk megtalálni a lehető legjobb megoldást.
1: 4 évvel ezelőtt azért volt egy aszályos évünk, ami nagyjából hasonló volt, de akkor ez extrémebb, mint mondjuk az volt? Ott is kevés csapadék hullott.
0: Igen, sokkal extrémebb. Azt már tudjuk, hogy az elmúlt 100 év legszárazabb augusztusa volt az idei. Akkor gyakorlatilag ugye, mint általában azért az elmúlt évtizedekben az jellemző ugye az egri borvidékre, és ez volt tapasztalható 4 évvel ezelőtt is, hogy gyakorlatilag ugye van egy hirtelen felmelegedés az egri borvidék területén, aztán utána jön egy csapadékosabb időjárás, és ebbe ugye a május-június is beletartozik, tehát feltöltőd nek a készletek, a vízkészletek, ha úgy tetszik, és a mélyebb termőrétegekben ott található valamilyen formában víz, vagy nedvesség. Na most az idén ez nem történt meg, és hát most úgy néz ki, hogyha valaki mondjuk egy oszlopot akar leásni, hát akkor gyakorlatilag egy óra alatt eljut 30 centig, tehát egy méteres mélységig nem található jelentősebb mennyiségű vízkészlet, amit hát ugye a sekélyebb gyökerű növények nyilván még jobban megsínlenek. A 10 év alatti szőlők szintén, tehát ha valaki ezeket nem tudta locsolni, akkor nem biztos, hogy az új telepítések ugye életben maradtak. Viszont hát ugye a szőlőnövénynek a gyökere azért, meg a maga a szőlő azért egy eléggé ellenálló, meg eléggé stram növény, de azért van egy határ, amit, mert a többségében ugye a gyökerek a 60-80 centi zónában találhatók a nagyobb mennyiség, de hát ugye ahogy láttuk, hogy az érsőkő pincerendszernél is azért akár ilyen több 10 méterre is képes ugye eljutni a szőlőnek a gyökere, de azért ez nem egy szokványos dolog, és ugye azért mégiscsak az lenne a normális, hogyha mondjuk 60 centi lenne mondjuk rendes mennyiségű csapadék vagy víz.
1: Öröm az örömben, hogy valami jót is mondjunk most, hogy a betegségek azért elkerülték most a szőlőket, ha jól sejtem.
0: Igen, hát milyen száraz, extrém száraz helyzetben, ugye gombabetegség az nem nagyon, ugye se lisztharmat, mert azért a hajnali pára sincsen. Ugye az a probléma a nem létező vízzel, hogyha megszűnik ez a körforgás, egyébként ide kapcsolódik, hogy itt van, aki a golfáramlat lassulását, vagy várható leállását prognosztizálja, van, aki esetleg másfajta nem tudom, hullámot, vagy legutóbbi időszakból tapasztalható történéseket állít a középpontba, de azért azt gondolom, hogy itt azért mert mindenre fel kell készülni. Tehát ez most ugye, ha nincs, ami lehújjon, tehát józan paraszt ésszel, tehát ha nincs, ami visszapárol, tehát elpárologjon, akkor nincs, ami visszahújjon, tehát tényleg ez egy olyan körforgás, ami hogyha megakad valahol, akkor tényleg a következő időszak jelentős problémát okozhat. Nem véletlenül kezdték el már többen mondani, hogy nyílt felszínű víztározókat, vizeket bárhol, ahol csak lehet próbálkozni, próbáljuk segíteni ezzel ezt a folyamatot, mert bizony ez gondot fog jelenteni. Úgyhogy tényleg ez egy valós veszély, most már azt gondolom. Ugye az egri borvidéken azért a többségében olyan speciális teraszos, mikroklimatikus adottságaink, kitettségeink vannak, ahol a legtöbb esetben nem biztos, hogy akár locsolással vagy bármiféle csöpegtetőrendszerrel rövid időn belül meg tudnánk oldani a problémát. Úgyhogy nem ez a megoldás, hát nyilván csökkenni fog a szőlőterület. Sokan abban látják a kiutat, hogy esetleg olyan ellenálló fajtákat kellene termelni, ami bírja ezt az extrém hőséget. Hát nem tudom, Spanyolországban például a nyár közepétől a szőlőnövény az gyakorlatilag átmegy uborka vagy tök üzemmódba, és hát ott nagyon sok ültetvénynél nincsen támrendszer, hanem gyakorlatilag ott a földön kúszó, mászó üzemmódba kapcsol a szőlő, és hát gyakorlatilag ilyen nagyon apró bogyójú, hát nem tudom, fürtnek vagy kezdeménynek lehet-e inkább nevezni, de ott teljesen más a helyzet, de ha így haladunk, akkor akár ez is elképzelhető. Nyilván minél alacsonyabb, tehát lejjebb kell hozni magát a fürtzónát is, mert egyszerűen nem lesz annyi csapadék, vagy annyi nedvesség, hogy a szőlőnövény fel tudja nyomni mondjuk akár ilyen 150-200 centi magasra azt a kevés vizet is. Néha már az is elég, hogy mondjuk a permetezéssel ugye a zöld, amíg ugye van lomb, meg zöld felület, azon keresztül ugye azt a pár milliméter csapadékot is, vagy egy nedvességet jobban mondva, fel tudja venni a szőlőnövény, úgyhogy kicsit fel tud lélegezni. Csak azért akkor, amikor ugye még éjszaka is olyan meleg van, hogy félni kell attól, hogy esetleg leforrázzuk szerencsétlen szőlőt, szóval azért ez most azt gondolom, hogy a fejekben is egy kicsit azt kívánja, hogy megváltozzon a gondolkodás, vagy egy kicsit átgondoljuk, hogy akkor hol tartunk, és hogy lenne, hogy tudnánk a legjobb eredményt elérni, vagy a legjobb választ adni ezekre a kihívásokra.
1: Gondolom a gazdák is megfogalmazzák az ő saját problémájukat, vagy mi az, amivel ők küzdenek éppen adott helyzetben, mivel keresik meg esetleg, miről panaszkodnak a gazdák, amellett, hogy aszály van.
0: Hát nyilván a gazdák, főleg aki szőlő termel és eladásra termel, hát leginkább a ilyen körülmények között még gyalázatosabb szőlő felvásárlási árak miatt, hiszen az elmúlt 30 évben nem hallottunk olyan alacsony kék szőlő felvásárlási árat, mint most. Tehát ez a 100-115 forint azért ez eléggé megalázó. Úgyhogy még egyszer mondom, tehát ilyen 60 mázsás átlagtermésnél hát gyakorlatilag egyet lehet tenni, hogy elgondolkodni azon, hogy fenntartsuk-e ezt a gazdálkodást, és tényleg nagyon sokan ott tartanak, hogy be fogják fejezni. Hát nyilván arról nem is beszélve, hogy hát az általános felmelegedéssel együtt jönnek ilyen újkori hát pestisnek is nevezhetem akár, de ugyanúgy, ahogy annak ide én ugye a szőlőgyökértetű elpusztította Magyarország jelentős, hát gyakorlatilag 80%-át a szőlőültetvényeinek. Most úgy néz ki, hogy ez az aranyszínű sárgaság, aminek ugye a vektora vagy terjesztője, az egyik terjesztője az a kabóca, ami nagyon jól érzi magát, bár most ahogy tapasztaljuk, nyilván ez a hőség ezeket a lényeket is megtizedelte elég jól, tehát viszont egy a gond, hogy az a tőke, amelyiket megfertőz ezzel a betegséggel, ez a kabóca, vagy az is elképzelhető, illetve láthatjuk, hogy fiatal ültetvényekben is előfordulott, viszont egyértelműen a nyugati, Magyarország nyugati megyéiből származó oltványokkal hozták ide, vagy került ide ez a betegség. Az a baj, hogy ezek a tőkék menthetetlenek, tehát ezekkel egyet lehet kivágni, illetve törekedni arra, hogy minél kevésbé terjedjen ez a betegség. Ennek leginkább egyik módja, hogy a kabócának a életkörülményeit megpróbáljuk ellehetetleníteni, vagy rontani. Úgyhogy
1: Mert hogy így. Erre van lehetőségünk? Tehát, hogy az életkörülményeit azt hogyan lehet rosszabbá tenni?
0: Hát az egyik dolog az, hogy ugye egy pár évig tilos volt rovarölőszerrel, vagy legalábbis ezekkel a komolyabb rovarölőszerekkel permetezni. Most ugye kötelezően elő van írva évi 3 védekezés, bioültetvényekben 2, és ugye ott nyilván egy kicsit más szereket használnak, vagy használhatnak a gazdák, viszont ugye emellett vannak olyan növények, amelyekben nagyon jól érzi magát, hogyha szőlő nincs, akkor nyilván ezekben akár mogyoróbokor, akár bálványfa például, ugye a határban azért látni elég sokat, ugye nem beszélve arról, hogy nagyon sok elhanyagolt, otthagyott ültetvényünk van, ezeknek a felszámolása szintén kiemelt feladat, hát folyamatban van, mert azért itt több évnek a sarát nem lehet ledolgozni egy-két év alatt, mivel hogy ha kötelezzük rá a tulajdonost, hát elsősorban a használót, aztán másodszorban nyilván mint egyfajta objektív felelősség ugye a tulajdonosnak kell helytállni. Ha ez nem történik meg, akkor állami keretből történik ennek a felszámolása. És ugye, hogyha ezek a otthagyott ültetvények, nyilván azokról beszélek, ami még zölddel, tehát ami már gyakorlatilag már olyan szinten tart, hogy gyakorlatilag teljes száraz az egész, és igazából a gyufa oldaná meg azt a problémát, azokkal nincs probléma, tehát nyilván ezek a kabócák, ezek ott érzik jól magukat, ahol zöld van. És ugye az iszalagot nem is említettem, ami önmagában egy szép növény, csak ugye hát a legszeretettebb növénye a kabócának, hogy így mondjam. Annyi a történet, hogy vagy talán azt mondom, hogy ez még talán pozitívum, hogyha bejönnek az első fagyok, akkor a kabóc elpusztul. Tehát amit addig azokat a tőkéket, amiket megbetegít addig, azok ott vannak, viszont nem áttelelő legalább. És azért fontos az, hogy esetleg vagy ősszel, vagy tavasszal egy lemosó permetezéssel is ritkítsuk az állományt, és gyakorlatilag minél kevesebb egyet számmal találkozzunk, vagy kelljen számolni. Ugye mikorra eljut oda, hogy gyakorlatilag kikelnek ezek az nagyjából június környékén van, tehát addig lehetőség szerint minél kevesebb legyen az állomány, amiből esetleg konkrét veszély tud lenni.

0: Károsodott itt az Egri borvidéken az ültetvények egy része, vagy bizonyos része?
1: Gyakorlatilag ugye most már azt el lehet mondani, hogy mind a 22 borvidékünkön megtalálták az aranyszínű sárgaságot. Ugye Bükki borvidék volt a legtovább kitartó, de most már ott is találtak. És nyilván az Egri borvidéken is van. Hát ha nem is jelentős, de azt gondolom, hogy mihez képest, tehát hogyha most ilyen általában ilyen egy másfél, hát a 2% már nem jellemző, de azért most másfél jövőre megint, mert ugye ezeket, amiket kivágunk, ezeket a tőkéket, ezeket pótolni kell. És hogyha nem teszünk ellene semmit, hogy ritkítsuk a megyetszámot, akkor gyakorlatilag egy idő után ugye ezek hatványozottan fognak szaporodni. Tehát ez nem úgy van, hogy na most egy kicsivel, tehát ezek óriási robbanásra képesek a szó szoros értelmében. És az, hogy ugye 20% esetén, hogyha egy ültetvényben 20% mennyiségben találnak, akkor azt az ültetvényt azonnal fel kell számolni, és ki kell vágni. Na most az ország másik felén azért ott az Alai borvidéken, Balaton környékén ott azért vannak ilyen ültetvények, tehát még azt gondolom, hogy mi azért összetehetjük a kezünket, mert azért az Egri borvidéken azért még ilyen probléma nincsen. Viszont tőlünk függ, hogy elkövetünk-e mindent annak érdekében, hogy ne legyen ilyen probléma.
0: Komoly problémákkal néznek szembe akkor a gazdák is. A rövid távú védekezés, mondjuk ha az aszályt tekintjük, hogyha jön még egy ilyen év, mit tudnak tenni a gazdák? Tehát most a szőlők azt gondolom sokkot kaptak ebben az aszályban és hőségben. Ha ez jövőre megismétlődik, akkor vajon mennyire maradnak életképesek?
1: Hát egyelőre ezt a kérdést azt úgy nagyon nem is, vagy ezt az elképzelést nagyon nem is akarjuk látni, vagy egy kicsit úgy tekintünk, hogy mint egy science fiction-re, tehát hogy ez hát az katasztrófa lenne. Tehát azért...
0: Tehát ha ez megismétlődik, tehát, akkor komoly probléma
1: igen,
0: lehet?
1: Igen, tehát hogyha most nem tudjuk, vagy nem töltődik fel valamilyen szinten a nedvesség a talajba. Ugye tavaly télen is az volt a probléma, hogy ugye volt végre egy kis fagy. Ez nagyon jó, mert gomba és egyéb más áttelelő korságok legalább egy kicsit csökkent a számuk. Viszont ugye az volt a probléma, hogy amíg a talaj át van fagyva, addig ugye nem tud beszivárogni. Hiába volt, hó is volt, utána eső is esett, de ha a fagyos a talaj, akkor gyakorlatilag elfolyik róla, és nem tud beszivárogni. És ugye ezért nagyon sok csapadékot vesztettünk emiatt a tavalyi évben, úgyhogy hát bízunk benne, hogy az idén azért lesz valamiféle, tehát most hogy mondjam, tehát józan paraszt észsel azért nehéz azt elképzelni, hogy végképp nincsen semmiféle csapadék. Most itt nagyon sokan beszéltek össze-vissza olyan butaságokat, hogy itt persze, mert a jégkármérséklőberendezés, meg ez az amaz, tehát hogy emiatt nem volt csapadék, hát felhő se volt az égen, tehát arról nem beszélve, hogy az idén körülbelül egyharmadnyi időt működtek ezek a készülékek. Ezeket ugye itt Eger környezetében is működik ilyen 2014 óta, tehát van elég tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogy akkor lássuk azt, hogy mi a hatása. Ez egy mesterségesen szított probléma halmaz, vagy nem is tudom, hisztériakeltés. Ennek semmi köze ahhoz, hogy egyáltalán nincsen a közelünkben csapadék, vagy legalábbis minimális, teljesen megváltoztak az áramlás viszonyok. Tehát, hogyha valóban a golfáramlat leáll, akkor itt nem, hogy Magyarországon, egész Közép-Európában óriási probléma lesz, akkor gyakorlatilag egy ilyen félsivatagos vidékre kell felkészülni, amit azért hát inkább nem is akarok elképzelni egyáltalán. Tehát ez azt gondolom, hogy óriási nagy veszély, de hát nyilván bízunk abban, hogy majd a Jóisten majd azért valamiféle biztatást mutat, és valami kiutat mutat nekünk, és hát nekünk egy a dolgunk, megpróbáljuk a lehető legjobb hogy mondjam, választ, ez a, talán ez a legjobb szó, ezt már többször mondtam, ezekre a helyzetekre valamiféle jó választ kell adnunk, a lehető legjobbat, amit mi magunktól el tudunk követni.
0: Akkor a válasz lehetőségében az is benne lehet, hogy mondjuk olyan fajtákat fognak majd ugye telepíteni, amik mondta is, hogy ellenállóbbak lehetnek a hőséggel szemben és az aszállyal szemben. Na de mi az, ami mondjuk itt van nekünk, és mondjuk még ellenállóbb a többihez képest, tehát hogyha az terjedne el, az a típusú szőlőfajta?
1: Hát ugye talán a rövidebb tenyészidejű fajták kerülhetnek előtérbe. Mondjuk egy írsai olivér azért nem mindegy, hogy legalább egy hónappal előbb készen van, hogy úgy mondjam, vagy termést hoz, mint mondjuk egy kékfrankos vagy egy kaberné. Bár már ez sem feltétlenül igaz, mert az idei évben most úgy nézett ki, hogy majdnem, hogy egyszerre volt érett az írsai is, meg a kékfrankos is. Tehát nem sok különbség volt, de mégis a rövidebb tenyészidejű fajtáknál talán, hogyha ugye más a ciklus előbb virágzik, nyilván minden előbb történik, és talán a jelenlegi időjárási viszonyok, meg a csapadék viszonyok, azok talán jobban kapcsolódhatnak, vagy követhetik ezt a tenyészidőszakot, úgyhogy talán ez lehet az egyik megoldás. Hát, ugye korábban szóba került az is, hogy esetleg a direkt termők majd újra visszavezetik, és stb. Ezt egyébként a nagy bortermelő tagállamok nem támogatták az EU-ban. Megjegyzem egyébként, hogy nekünk van olyan választmányi tagunk, akinek létavértesen van Otello, meg tehát Lekvárnak termel ilyen direkt termő fajtákat, és azt mondja, hogy még jobban szereti a kabóca, tehát gyakorlatilag így kabóca oldalról még rosszabb a helyzet. De hát ugye nekünk van egy bikavérünk. Tehát nekünk ugye sokan sajnálnak minket, mert úristen, nem nagyon kell a kék szőlő senkinek, mert a vörösbor kevésbé fogy, és stb. Nyilván ez összefügg a borfogyasztási szokások, összefüggnek az étkezéssel. Az étkezés meg az időjárással is azért elég rendesen, hiszen gondoljunk bele, nyári nagy melegbe azért mondjuk Toszkánában nem biztos, hogy a steaket a nagy kabernével fogjuk fogyasztani, vagy legalábbis úgy módjával, de azért nem biztos, hogy délben ez úgy nagyon jó lesne. Tehát sokkal több fehér, illetve rozébor fogy, meg ugye mostanában jönnek a könnyű borok, a széndioxiddal dúsított borok, alacsony alkoholtartalmú borok. Igen ám, de nekünk olyan van, ami másnak nincs. Ugye azért az egri bikavér az már több mint 100 éves hagyománnyal rendelkezik. Ugye megújult, amikor bejött 2010-ben az egri csillag, a fehér párja, akkor azért egy jelentős ráncfelvarráson esett át az egri bikavér története is, tehát azért itt most már nem kötelező a fahordózás, vagy legalábbis nem minden fajtánál. Az a cél, hogy a megfelelő íz hatás eléréséig történjen a fahordózás, tehát ne feltétlenül izomból, ha esik, ha fúj, legalább 6 hónapig, vagy 1 évig fahordóban kell tartani. Nem, majd a borminősítő bizottság, amely 2 hetente ülésezik, majd gyakorlatilag ott azért majd érzékszervi bírálatot követően eldönti, hogy ez alkalmas-e arra, hogy egri bikavérként forgalomba kerüljön. És ugye most már inkább az elsődleges jegyek a szőlőből származó gyümölcsös jegyek, ami például a most még bortfogyasztó, vagy már bortfogyasztó fiataloknak tetszik. Tehát nem a nagyon hordós, nagyon füstös,
0: nagyon testes
1: jelleg, hát nekünk idősebbeknek esetleg lehet, hogy még így jobban tetszik, aztán majd meglátjuk, hogy merre haladunk, de az biztos, hogy most már ez a csavarzár, tehát praktikus hermetikus is legyen, csavarzárral zárt bikavérek ugye egyre nagyobb számban terjednek. Egy a lényeg, hogy harmonikus, jó ivású finom borok készüljenek. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, ami ilyen időjárási körülmények között egyébként nem olyan könnyű, de a bikavér az nekünk nagy ügyünk. Tehát sőt, egyáltalán most lassan úgy tűnik, hogy az egri borvidék esetében ki lehet mondani, hogy a csillag és a bikavér a két zászlós bor, és ugye ez arra is alkalmas, hogy mondjuk az évjáratok közötti, vagy alkalmas lehet, mert jelen pillanatban még ugye évjáratokat nem lehet házasítani, kötelező az évjárat feltüntetése, 85%-ban ugye az adott évjáratból kell, hogy származzon az a bor, de mondjuk a fajták tekintetében ez egyértelműen erről szól, tehát annak idején pontosan ez volt a cél, főleg amikor még, ugye, hogy indult az egész, egybe születeltek mindent, és az évjárat döntötte el, hogy annak mennyire volt mélyebb a színe, meg hát nyilván az adottság, hogy mennyi volt a fehér szőlő az adott ültetvényben, de akkor még egybe szedtek mindent. Más kérdés, hogy ott október előtt nem nagyon szedték vagy születelték a szőlőt, mert akkor már megszólták a többiek, hogy szedi az ecet való. Tehát azért egy kicsit más volt a történet, na most azért megnézném, hogy októberig melyik fajta tudna fennmaradni a tőkén.

0: Igen, ugye arról beszéltünk egy kicsit korábban, hogy akár a mediterrán fajtákból hozni be, ami akár ellenállóbb lehetne, de itt nekem felmerül a kérdés, hogy ezt hogyan tudnánk beépíteni a bikavér körébe, rendszerébe, szabályrendszerébe? Tehát, hogy ugye itt megvan az, hogy mit lehet felhasználni ahhoz a borhoz.
1: Igen, hát ugye a kékfrankos jelen pillanatban 65%-ban gerincét adja a bornak. Ez várhatóan nem is fog változni. Ugye pontosan az a lényeg mind a két kövénk esetében, hogy ne menjünk el a világfajták irányába, hanem a helyi, vagy ha úgy tetszik, a Kárpát-medencei fajtákat részesítsük előnybe, és azt mutassuk meg, hogy a mi termőhelyünk mit tud, a mi borászaink milyen elképzeléssel vannak, mit tesznek a palackba bikavérgyaránt. Mégis van, talán annyi szabadság van, úgyhogy 4-4 fajtából áll mind a két küvé, ez is egyszerűsödött egy jó pár évvel ezelőtt, tehát nincs más, hogy ha 3-4-5, tehát amíg elmagyaráztunk, tényleg azzal nagyon sok idő elment, és sokszor a termelők se értették, hát akkor hogy várjuk el, hogy a fogyasztó értse. Tehát legalább 4 fajta, na most ha bikavér esetében ugye a kék frankos a gerinc, akkor a 3 fajta, az viszont ott még egy szabály maradt meg, hogy a festőszőlők, ezek gyakorlatilag már minimális mennyiségben találhatók, amikor még ugye nem nagyon érett be a cabernet, mert mondjuk hidegebb volt, nem volt ilyen hőösszeg, vagy napsütéses óraszám, tehát a Turán és a Bíbor Kadarka, ez a két fajta jelen pillanatban, ami ugye maximum 10%-ban akár együtt is, de nem lehet több, mint 10%. És egyébként itt van egy olyan szabadsága a borásznak, ahol fel lehet venni esetleg olyan fajtákat, amelyek korábban nem voltak. De ehhez azért az kell, hogy ugye itt azért az egri borvidék termelői körében legyen egy olyan megállapodás, hogy igen, mindjárt akarjuk. Tehát bár azért eléggé furcsán néz neki, hogy mondjuk egy Sangiovese, ugye ez egy olasz fajta, vagy nem tudom, egy argentin fajtának a borát, hát nem tudom, azért az nem gondolom, hogy ez lenne a megoldás, arról nem beszélve, hogy azt azért látjuk, hogy odakint is szenvednek a szőlők. Tehát azért még azt mondom, hogy a Kárpát-medencei fajták sokkal ellenállóbbak, mint ezek a sokkal jobban idevalók, még így is, hogy változik az időjárásunk.
0: Igen, ezt szerettem volna hozzátenni én is, hogy ezért ez itt Európában szerintem rendszer szintű volt, hogy nem volt csapadék, tehát hogy ez mindenki problémája volt. Na de akkor, mint hegybíró, gondolkodott-e ezen, hogy egyébként tényleg lehet erre megoldás, hogyha ez tartósan megmarad? Nem ennyire talán, de hogy ezzel valahogy szembe kell nézni. Nem csak a gazdáknak, hanem tulajdonképpen mindenkinek, hogy ez az asztályos időszak, a melegedés, az megmarad.
1: Hát nyilván... ugye valamikor még azt tanultuk az egyetemen, hogy a legjobb dűlő az a déli dűlő. Na most ehhez képest utána már délkelet, nyugat, keleti dűlő. Most ott tartunk, hogy majdnem kincset ér az északi fekvésű dűlő, mert hogy ott megmarad esetleg jobban a sav, illetve többen már, hogyha nyilván azt megfizetik, és olyan értékű bor készül, több menetes szüretet hajtanak végre. Nyilván ez géppel nem lehet megcsinálni. Éppen most hallottam, tehát a gyakorlatilag pontos számítások alapján az idei évben sokkal kisebb a fürtje még a kékfrankosnak is, sokkal kevesebb található, de a lényeg, hogy 40 forintba kerül a kézi szüret 1 kilónál. Na most, és ez csak a szüret. Na most legalább 40 forint ugye még a zöld munka, bocsánat, a meccés, és ugye vannak még a zöld munka, tehát gyakorlatilag 120-150 forint körül van most 1 kiló szőlőnek az előállítási költsége. Na most, ha ezen mondjuk az ültetvényen terem 60 mázsa, akkor azért úgy, és mondjuk 100 forint a jó, legyen 120, akkor 720 ezer forint. Na most ehhez képest ugye a költségeket szembe rakjuk, akkor már majdnem a felénél vagyunk. Csak a többit kell kihordani a hegyre, ahogy szoktuk mondani. Tehát Ugye ez lehet az egyik egyébként, a másik pedig az, hogy aki most nem akart, hogy kipusztuljon az ültetvénye, vagy a frissen telepített szőlőtőkék, hidrofúróval gyakorlatilag legalább két hetente vizet vittek ki az ültetvényre, és gyakorlatilag mellé szurkával juttatták ki a vizet a gyökérzónába, hogy megmaradjanak ezek az ültetvények. Hát nem tudom, tehát többet kellene talán imádkozni, mert elég az emberiség, úgy gondolom, hogy elég elfeledkezett arról, hogy mi a természetes út, és egy kicsit jobban szennyezi a környezetét, mint kellene. Tehát nem tudom, mi kell ahhoz, hogy igazán felébredjünk, és hány pofont kell még elviselni ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy igazából változtatni kellene, meg egyáltalán gondolkodni kellene, és nem szennyezni ész nélkül a környezetünket, mert nyilván ez mind azzal függ össze, hogy itt megváltozott az időjárásunk.
0: Igen, hát itt most elnézést, hogy a szavába vágtam, de hogy tényleg az van, hogy már nem felkészülünk a változásra, hanem a változás már itt van és elkezdődött. Na de hogy egy kicsit valami pozitívumról is beszéljünk, voltak itt boros programok is. Melyek voltak ezek, és milyen fogadtatása volt most ezeknek?
1: Legutóbb szüreti körmenet és koszorú áldás volt a Szépasszonyvölgyben. Az egy kicsit azért, én ott el is mondtam, hogy kicsit vérzik a szívem, mert ez a fajta hangulat azért nem sokszor tapasztalható mostanában, és azért tegyünk azért, hogy ez ne szűnjön meg. Tehát ott a néptáncosok, a tényleg népviseletbe öltözött gyerekektől felnőttekig, akkor a igazi szüreti hangulat jelent meg ott előttünk, ugye előment a kisbíró eleve nagyon ízesen és szépen beszélt, aztán utána ugye a menetet követte a menetben ugye elől láttuk a szőlőkoszorút, azért azt is megkötni, meg egyáltalán azt vinni azért az nagy felelősség. Aztán utána ugye a néptáncosok, borlovagok, borlovagrendek, barbarát hölgyek, bocsánat. Tehát, és igazából a szemekben az a csillogás, azt gondolom, hogy főleg a kisgyerekek, akik még nem is éltek akkor, amikor ez teljesen természetes volt, és ugye minden hétvégén másik faluban, vagy hát ugye nyilván nincs annyi hétvége szüret időszakban, de több faluban a közösségek hát megünnepelték gyakorlatilag azt, amiért egész évben dolgoztak. Mert ilyenkor szüretben ugye mit ünneplünk azt, hogy a Jóisten azért így vagy úgy, de mégiscsak adott nekünk szőlőtermést, ami ebben az időben azért tényleg hát nagyon jó ízű, nagyon szeretjük, de maga ez a tény, hogy egész évben dolgoztunk, most egy kicsit azért úgy ünnepeljünk is. És ugye Csizmadi atya megáldotta a szőlőkoszorút, és hát egy kicsit felelevenítették a Egri Csillagok Népdalkör hát már-már idősebb asszonyai a régi hagyományt, amikor ugye a tekintetes úrnak, hát ez lennék én, ugye a helybíró, átadták a szőlőkoszorút a tiszteletük jeléül, illetve hát megköszönve az egész éves együttműködést, munkát, tehát hogy azért azt gondolom, hogy ez most már úgy kiveszőben van, de ezért ez egy nagyon szép hagyomány volt, ami ott megjelent. Ugye előtte hát ugye ilyenkor van hagyományosan a Budapesti Borfesztivál, ami hát országos rendezvény, hát sajnos Egri termelő már olyan sok nem található ezen, de mégiscsak arra mindenképpen alkalmas, hogy egy eszmecsere legyen, beszélgessünk a jelenlegi helyzetről, tehát a szakma azért ilyenkor tud találkozni, mind a mellett, hogy közben azt nézik, hogy úristen, holnap akkor a szüretelőket kiviszi ki, lesz-e elég láda, stb. Traktor rendben van-e, vagy a kombájn. Tehát ilyenkor azért zajlik a munka is, de azért ne felejtsünk el ünnepelni, és aztán ami ilyenkor nagyon várt időszak, amikor kóstolhatjuk az első új borokat, az ugye a Márton nap. És én azt gondolom, hogy a Márton napnak újra van egyfajta kultusza, újra van egyfajta divatja, és ugye ez nem csak a borról szól, hanem a gasztrokultúráról is szól, tehát a libás ételek, vagy legalábbis a vöröshúsú szárnyasoknak a fogyasztása az új vörösborral, de most már nem feltétlenül csak vörösbor, főleg úgy, hogy már ugye egyre kevesebb a kékszőlő országosan, de mégiscsak az új bor az egy fontos állomás. És most már nem úgy van, mint régen, hogy fú, karácsony előtt nem fejtünk, ugye, ahogy szokták mondani, a gyermeket nem veszük el az anyjától, tehát, hogy azért most azért úgy annyival is megváltozott az időjárásunk, hogy sokkal szennyezettebb a hát, ha lenne csapadék nyilván, de most nem volt, de mégis a rátapadt por, egyéb más a szőlőnövényről, az bekerül a múzsba, és van egy csodálatos alkoholos erjedés, amivel ugye ki is kerül gyakorlatilag, de mégis szóval ez egy olyan időszak, amit várunk, és aztán majd ugye János napon pedig meg is szenteljük a bazilikában az egri borokat.
0: Az idei termésen már nem sokat fog javítani, ha esik az eső, de fohászkodjunk akkor jó Istenhez, esőért, csapadékért, és hogy minél jobb legyen a jövő évi időszak. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen én is a megkívást.

Elhangzott reggeli műsorunkban ez alkalommal Tarsó József hegybíróval beszélgettünk az idei szüretről, a termés minőségéről, valamint az aszályhelyzet okozta problémákról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A vatikáni filmarchívumban vetítik le Bokor Attila Romzsa Tódor című filmjét szeptember 24-én. A kárpát-aljai görögkatolikus püspök vértanúságát feldolgozó magyar alkotás vatikáni bemutatóját Romzsa Tódor 2001-es boldoggálvatására emlékezve rendezik meg. A közlemény szerint az alkotás a mindössze 33 évesen püspökké kinevezett Romzsa Tódor életének utolsó időszakát és vértanúságát dolgozza fel. Emlékeztettek, miután 1944-ben Kárpátalja szovjet fennhatóság alá került, a püspök nem volt hajlandó engedni annak a követelésnek, hogy a görög katolikus egyház csatlakozzon az orosz ortodox egyházhoz. 1947. októberében merényletet követtek el ellene, majd a kórházban egy szovjet ügynök méreginjekcióval végzett vele. Romzsa Tódor 1947. november 1-én hunyt el Munkácson. Az összegzést idézi Bokor Attilát, a film rendezőjét, aki korábban úgy fogalmazott, hogy Romzsa Tódor történetében nem pusztán történelmi eseményeket akart megmutatni. A film az erőszak ártatlan áldozatairól, az igazság és a hit melletti végsőkig tartó kiállásról, valamint a vallás szabad gyakorlásáról szól, fogalmazott Bokor Attila. Meg kell szüntetni a közérdeket nem szolgáló beruházások kormányzati kiemelését, mert az a helyi tervek, érdekek, a szakmai egyeztetések és szabályok felülírásának eszközévé vált az elmúlt időszakban, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes annak kapcsán, hogy a Balatonnál rendezték meg a 30. országos főépítészi konferenciát, amelyen a házelnök köszöntőt mondott, hangsúlyozta, civilek ezrei küzdenek évek óta a partok, a zöld területek és a tó megóvásáért. A civilek küzdelme jól mutatja, hogy a szakembereknek a jogszerűség mellett minden esetben vizsgálni kellett volna azt is, hogy egy-egy beruházás mit ad vagy mit vesz el az ott élőktől, a tájtól, és milyen hatása lehet 5-10, 20 vagy 30 év múlva. Forsthoffer Ágnes kiemelte az önkormányzatok felelősségét és lehetőségeit is a helyi építési szabályok alakításában, valamint rámutatott, hogy nem hagyható figyelmen kívül a helyi közösségek, a tervtanács és a főépítészek megalapozott véleménye egyetlen esetben sem. Nyomoz a letelepedési kötvények ügyében a budapesti rendőrfőkapitányság a Transparency International feljelentése alapján. A korrupció ellenes civil szervezet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést július végén. A letelepedési kötvényprogramot Rogán Antal kezdeményezte 2012 őszén a Parlament Gazdasági Bizottságának vezetőjeként. Javaslata alapján 250, illetve 300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez Európai Unión kívüli állampolgárok. A program lebonyolítását jellemzően ismeretlen hátterű offshore cégekre bízták, amelyet a Transparency International számításai szerint akkori árfolyamon 60 milliárd forint közpénzből származó nyereséget könyvelhettek el, miközben az állam a teljes futamidőt nézve bukott az ügyleten. A programban résztvevő 8 közvetítő cég az Országgyűlés Gazdasági Bizottságától kapott engedélyt. A program 2017-es megszüntetéséig 6621 darab letelepedési kötvényt adtak el a közvetítő cégek. Családtagokkal együtt 19855 külföldi állampolgár kapott magyar letelepedési engedélyt. Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepel az új címük a Magyar Állam kincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapunk keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. Ha a cím nem egyezik a lakcímkártyán szereplővel, akkor szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást. Aki az első részletet postán kapta, annak nincs teendője, ugyanis az utalvány is ugyanarra a címre érkezik, fogalmazott. Sport. Több klubelnököt, szövetségi vezetőt érinthet az az összeférhetetlenségi jogszabály, amelyet a miniszterelnök bejelentése szerint a sportban vezet be a kormány. A két új jogszabállyal olyan változtatásokat léptetnek életbe, mint a személyi összeférhetetlenség, valamint a 4 éves sportvezetői kizárás abban az esetben, ha súlyos támogatási szabálytalanság történt az adott egyesületnél vagy szövetségnél. Végül az időjárásról. Általában napos időre van kilátás, a fátyol és gomoly felhők mellett legfeljebb kis területen lehet felhősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok közé emelkedik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején folytatjuk múlt héten elkezdett összeállításunkat a 10. Borsod-Apolyozemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásárról. Szomolya település polgármester asszonyával beszélgetünk, majd Bak László, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete elnöke lesz a vendégünk. Adásunk végén pedig Nagy Boglárkával, a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány alapítójával beszélgetünk, és hívunk meg mindenkit egy véradásra. Tartsanak velünk, érdemes! Műsorunk elején tehát Jurecska Györgynével, Szomolya község polgármesterével beszélgetünk.
2: Mivel készültek, gyönyörű dolgokkal készültek.
3: Közmunka program keretén belül reszezsipke készítéssel foglalkozunk és cseresznye termeléssel. Ugye nagyon híres a szomolyai rövidszárú fekete cseresznye, ami nagyon egészséges gyümölcs, magas a flavin tartalma, és biogyümölcs, mivel nem kell permetezni, mert korai érésű, és így a cseresznye légy nem okoz kárt benne. Nagyon szeretik, június első hétvégén szokott lenni a cseresznyefesztiválunk, ami több ezer ember látogat, és ugye ez maga a cseresznye érésnek az ünnepe. És ott nagyon sok nagyszabású fellépőkkel, kultúrprogramokkal, gyermekfoglalkozásokkal, tehát minden korosztály megtalálja maga szórakozására való dolgot, és mindenkit várunk minden évben szeretettel. A reszecsipke készítést is végezzük közmunkaprogram keretén belül. Ez egy kézi munka, és nagyon időigényes. Ugye először megkészítik az alapot, ami tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy halászháló. Ezt a halászhálót kifeszítik egy fa keretre, és akkor keményítővel kikeményítik, és utána szövik bele a mintát. És ugye a négyzetkocka rácsokat számolva készítik el ezt a mintát, ami ugye nagyon időigényes, néha ugye, ha elszámolja, akkor vissza kell bontani, újra kell kezdeni, de nagyon-nagyon szép kézi munka. Ezt ugye nagyanyáink téli időszakban, amikor jobban ráértek, nem volt nyáron, ugye summás munkát vállaltak, és téli időszakban pedig ezzel foglalták el magukat, és ezt egy ilyen fizetés kiegészítésként készítették.
2: Van színes is belőle, ugye?
3: Igen, mi már színeset is készítünk, főleg a cseresznye mintás, hogy az ugye csak díszesebb és jobban mutat színesben, de nagymamáink annak idején csak fehérbe készítették ezt, és a rózsa motívum volt a leggyakrabban előforduló minta ezen a reszecsipkén. De mi már a cseresznye motívumokat ugye színesben is készítjük.
2: Hány cseresznyefa lehet Szomolyán? Körülbelül is számot tud mondani?
3: Hát most már vállalkozók is vannak egyre többen, akik ültetvény formájában művelik ezt a cseresznyetermelést. A legnagyobb cseresznyetermelőnknek 1800 fája van, úgyhogy egyre több cseresznyefa van Szomolyán. 30-as években volt ez nagyon elterjedt, és akkor külföldre is szállították a cseresznyét, akkor nagyon-nagyon sok fa. Tehát mindenki cseresznyetermeléssel foglalkozott jóformán.
2: Mi mindenre lehet felhasználni a cseresznyét?
3: Cseresznye nagyon sok rétű, és nagyon sok mindent lehet belőle készíteni. Lehet aszalványokat, lehet pálinkát, ugye a férfiak kedvenc itala, lehet lekvárokat, befőtteket, szörpöket, rétest, cseresznyés rétest szoktunk sütni, süteményeket, különféle süteményeket, úgyhogy nagyon sok rétű a felhasználása.
2: Beszéljünk még a közfoglalkoztatásról, hány fő dolgozik, és mi mindent csinálnak még?
3: Nálunk pontosan 25 fő

0: ki a lakást. Ugye Szomolyán nem a jó módú emberek éltek, hanem szegény emberek éltek, és ugye van nekünk egy adottságunk, a tufakő, ami ugye a vulkánikus kőzetből visszamaradt tufakő, és ebben csákánnyal, kéziszerszámokkal saját maguknak alakították ki a lakhelyet. Ezeket régen most már barlanglakásoknak nevezik, de egyébként a régi idősek pincelakásoknak nevezték ezeket, és ugye ebben kialakítottak szobát, konyhát. A konyhán belül egy helységben volt a füstölő, a főző alkalmatosság, úgyhogy nagyon jól megalkották maguknak ezt. A szoba egy részét ugye a kemencének a hátulja képezte, ami ott adta a meleget. És ugye ez egy nagyon jó alkalmatosság lakhatás céljára, mert télen meleg volt, nem nagy hűtést igényelt, nyáron viszont jó hűvös volt benne ezekben a pincelakásokban, és akkor a későbbiekből ebből a tufakőből építkeztek, ebből készítették a fennálló házakat.
1: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet a településről?
0: Van weboldalunk is, igen, a szomolya.eu, van Facebook oldalunk, Szomolya Község Önkormányzata, ott mindenféle rendezvényünkről és mindenről az érdeklődők megfelelő információt találnak. És akkor még van nekünk a kaptárköveink is, ami ugye nagyon nagy látogatottsága van, mert évente 22 ezer fő látogatja. Itt a Bükki Nemzeti Park egy platformot épített ki, és így nagyon jól megközelíthetők ezek a kaptárkövek. Nagyon érdekes, és tehát nagyon sok látogatót vonz. Mai napig nem derült fény arra, hogy pontosan milyen célt szolgáltak ezek. Ezeket az őseink nevezték el kaptárköveknek, mert egy ilyen kúpos alakú fülkék vannak a tufakőbe vájva, de valószínű, hogy nem kaptár, tehát nem méhészeti célra használták, hanem inkább ilyen misztikus célokat szolgált, de pontosan nem derült még ki a mai napig, hogy ezt miért készítették, de valószínű, hogy a kelta időkben egy ilyen temetkezési hely vagy kultuszhely lehetett.
1: Nagyon szépen köszönöm, polgármester asszony.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Az elmúlt percekben Jurecska Györgynét, Szomolya község polgármesterét hallották.

0: A folytatásban Bak Lászlóval, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete elnökével beszélgetünk.
1: Milyen aktualitásokról tudunk beszámolni a nagycsaládosok tekintetében? Szeretettel köszöntelek.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ismét elindul a Top Plus programunk, ami ugye már az elmúlt időszakban egy nagyon jól sikerült programsorozat, a Lélekvár foglalkozásaink, a Lelkesed velünk foglalkozásaink, és a Fejlesztővár foglalkozás. Ugye már a nyáron, aki megtapasztalt és velünk volt az IFI Festen, azt tudhatja, hogy milyen jó kis programot rendeztünk az Akropolis szabadtéri színpadon, és volt egy Kalandvár nevű napközis táborunk. Ez mind-mind jó dolog, ezeket ugye folytatjuk a jövő évben is, nyáron ugye ismét lesz napközis táborunk, és ismét lesz az IFI Festünk, de ezek a szeptembertől induló programjaink, ez a három a Lélekvár, egy közösségi coachfoglalkozás, egy fejlesztővár, ami esenés gyerekekkel foglalkozik, és ugye őket szeretnénk fejleszteni egyéni és kis csoportos formában, illetve a Lelkesegyelünk foglalkozás, ami mentálhigiénés foglalkozás, ezeket szeptembertől folyamatosan fogjuk ugye jövő év júniusáig, ott megint egy kis szünet lesz, majd és akkor nyár után ismét folytatjuk egészen 2029. január 31-ig.
1: Helyileg hol vannak ezek a foglalkozások?
2: Változatos. A legegyszerűbb, hogyha azt mondom, hogy keressék meg a Facebook oldalunkat, az Együtt a Miskolci Fiatalokért a Nagycsaládosokkal, ott mindig meghirdetjük, hogy éppen hol található ez a rendezvény. Általában a székhelyünkön, a Réz utca 3 per A, a Győri kapuban található székhelyünkön.
1: A célcsoport, ki a célcsoport elsősorban korosztályban?
2: Leginkább azt veszem észre, hogy általános iskolás korosztály jön a foglalkozásainkra, de tulajdonképpen 24 év és az alatti korosztályt bármikor szívesen látunk, hisz nekik van megrendezve 0-tól 24-ig bárkit szeretettel látunk. Persze azért, hogyha egy 6 éves korosztályt alsó határnak meg tudunk húzni, az lehet, hogy szerencsés, mert a foglalkozásokon mégiscsak jobban tudják élvezni a részvételt.
1: Miért is jó csatlakozni a Nagycsaládosok Egyesületéhez?
2: Itt vagyunk épp egy étterem mellett, és ez talán az egyik legszerencsésebb, mert a mai naptól itt ebben az étteremben, egy dönerezőben, itt a Miskolc főutcáján 10% kedvezményt adnak a Nagycsaládos kártyára. Aki csatlakozik hozzánk, az egyben a Nagycsaládosok Országos Egyesületének is tagja lesz, ami azt jelenti, hogy kap egy tagsági kártyát, és azzal a kártyával az ország számos pontján tud kedvezményt elérni, többek között itt is, ebben az étteremben, és egy jó pár tagom mondta már, hogy milyen jó lesz, akkor ide szoktak járni, de akkor most még kedvezőbb áron tudnak vásárolni, étkezni. Tehát ez egy jó lehetőség, de mindemellett számtalan programot szervezünk a családjainknak, hisz ezen a hétvégén most fogunk indulni Makóra, ahol a Nagycsaládosok Országos Egyesületek őszi találkozója lesz. Mi azzal segítjük a családokat ebben az egész programban, hogy 3 nap 2 éjszakás programot biztosítunk erre a hétvégére, és mind összesen 17.000 forintot kérünk tőlük, tehát egy tényleg jutányos áron, ami azt jelenti, hogy teljes ellátással, szállással, programokkal látjuk el ezen a hétvégén a családokat. Úgy gondolom, hogy nem egy rossz dolog, és ezen kívül tényleg igyekszünk minden más lehetőséget megragadni, hogy segítsük a családokat. Napi élelmiszermentésben vagyunk, hétvégén szoktunk a 4 áruházból, német áruházból menteni itt Miskolcon, és a székhelyünkön ezt betárazzuk, vagy már a családok útközben ugye jelentkeznek érte, és akkor ilyen messenger csoportokban megosztjuk, hogy akkor hogyan is tudjuk továbbadni másoknak, illetve a madaras áruházból, és szoktuk a város végéből közel 2-3 más élelmiszert a tagjaink között, hát 160 családunk van, biztosan mindegyiknek van gazdája, és előbb-utóbb ugye jó segítség a családoknak ez, úgy gondolom, hogy ezzel tudjuk őket segíteni tanácsokkal, és mindenfajta olyan lehetőséggel, amit néha nem is látunk előre. Így jön velünk szembe, és akkor azt mondják, hogy most ezt kapnánk, jaj, de jó, kapunk ingyen egy felajánlást, és akkor bármelyik cég valamit ad nekünk, ez mind-mind szerencse kérdése is egy kicsit, de úgy gondolom, hogy ha minél ismertebbek vagyunk a városban, annál több ilyen szerencsénk lesz.
1: Az iskola kezdésben is segítettetek tagjaitoknak.
2: Igen, jó pár családnak tudtunk segíteni azáltal, hogy tanszert gyűjtöttünk Miskolc áruházában, és ez nagyon jó volt, mert családokat be tudtam vonni önkéntes munkával. Mindenki érezte, hogy a saját bőrén tapasztalja meg azt, hogy milyen jó másokon is segíteni, de azáltal, hogy másokon segít, saját magán is tud segíteni. Hisz azok a családok, akik részt vettek a tanszergyűjtésben, ugye ez 3 hétvégén keresztül csütörtöktől, egy hosszú hétvége volt, csütörtöktől vasárnapig tartott ebben az áruházban, ezeket a tanszereket tudtuk később szétosztani több mint 100 gyereknek. És úgy gondolom, hogy ez a 100 gyerek nagyon tudott annak örülni, hogy most ennyivel kevesebbet kellett ugye a szüleiknek bevásárolni, és minden másra tudták inkább a pénztárjukban lévő pénzt költeni.
1: Térjünk még vissza egy kicsit a makói hétvégére, a most következő hétvégére. Mi lesz a program?
2: A program az mindig egy változatos. Tulajdonképpen leginkább gyerekeket szólítják meg. Szülők ugye általában ezt szeretik, hogyha a gyerekek programmal el vannak, látványok a szülők is nyugodtabbak ezen a hétvégén. Amikor elmegyünk egy ilyen helyre, mindig egy olyan attrakciót keresünk föl, ami mindenfajta korosztálynak biztosít program lehetőséget. Így van, most is a Maros Kalandparkban leszünk, és a nagyon jó programokat ígérnek a rendezők, különböző attrakciók, ugye, mint a milyen kötélpályákat a szülők ugye felfedezhetik az egész kalandparkban, hogy mit is láthatnak. Lesz egy futóverseny rögtön az elején, ez ugye családi futóverseny, tehát bárkit szívesen látnak ezen, terápiás kutyákat fognak bemutatni, solymáz bemutató. Lesz egy mesefoglalkozás, tanúsvénytúrára is elvisznek bennünket, egésznapos kísérőprogramként pedig madárgyűrőzés vagy íjászat, sakverseny, veteránautó, motor bemutató, kézműves foglalkozások, tehát úgy gondolom, hogy ez teljes program kínálat arra, hogy a családok ne unatkozzanak, és szeretettel legyenek ott egész nap. És mi miskolciak kiegészítjük ezt a programot, miután ott a Maros Kalandparkban minden program véget ér, mi elmegyünk a makói hagymatikum fürdőbe. Hisz ugye Miskolcra azért elég kis esélye van annak, hogy hirtelen eljusson az ember, és ezt is biztosítjuk a családoknak ingyenesen, hogy a makói hagymatikon fürdőbe tudnak belépni az Egyesület jóvoltából, és este egy csapatépítő estet tartunk majd ott a szállásunkon, másnap pedig elindulunk Ópusztaszár irányába, és ott a csillagösvényt fogjuk végigjárni, és hazafelé is egy ebéd, természetesen ugye minden étkezés mi biztosítunk, és egy záró ebéddel elindulunk szépen lassan hazafelé, hogy hétfőn az iskola kezdés idejére akkor nyugodtan tudjunk elindulni a hétnek.
1: Mi kell ahhoz, hogy valaki csatlakozzon hozzátok? Egy nagy család?
2: Egy nagy család, de az sem baj, hogyha nincs meg a nagy család, csak a terve megvan. Van olyan családunk, aki úgy csatlakozott, hogy csak egy gyerekük van. És hogyha egy gyerek, akkor abból lehet kettő és három is, hisz a szándék a szívünkbe van írva, úgy érzem. Amikor valaki elindul ezen az úton, hogy gyereket vállaljon, bizonyára nem tökéli el magában, hogy egyből nagy családos szeretne lenni. A szándék megvan, hogy igen, szeretné gyereket. Jó Isten ad hozzá képességet szerintem. Úgy érzem, és akinek van ilyen lehetősége, az előbb-utóbb biztosan két, három, vagy akár négy, öt gyereket is mer és tud vállalni. Ez mind csak a hozzáállás kérdése. A nagy családosainkban ez megvan. A legtöbb családunk 3-4-5 gyerekes. És amikor valaki csatlakozik hozzánk, nem feltétlenül lehet, hogy csak egy gyerekkel csatlakozik. A weboldalunkon tudja ezt megtenni, a noelmiskolc.hu oldalon, ott a belépés az Egyesületben menüpontban, és szívesen várjuk, írjon egy motivációs e-mailt az info@noelmiskolc.hu e-mail címre, amiben jelzi a szándékát, hogy miért is szeretne nagy családos tag lenni, és szeretettel látjuk a csapatban, amennyiben ugye úgy gondolja.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm én is.
0: Az elmúlt percekben Bak Lászlót, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete elnökét hallották.

0: Nagy Boglárkát, a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány alapítóját, kuratóriumi tagját köszöntöm szeretettel a stúdióban, szervusz!
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Fogunk beszélni egy véradásról, amit meg fogtok idén is szervezni, de előtte egy jó hírt jelentsünk be hallgatóinknak, ma kaptál egy jó hírt, mesélj!
1: Igen, közzétételre került az adó 1% felajánlásoknak az összege, illetve támogatása 2025 évi adókból. Hát igen, erről most nehéz beszélni, mert nagyon, nagyon meglepődtem én is az összegén, hiszen 1,7 millió forinttal kaptunk többet most, vagy sikerült, többen ajánlották föl nekünk, mint a tavalyi évben. Jelen pillanatban így a mai napi értesítőn 24.935.063 forint szerepel, úgyhogy mi nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki nekünk ajánlotta, a Magyarországi Légimentésért ajánlotta föl az adója 1%-át, úgyhogy ígérem, beszámolunk, hogy mit valósítottunk meg ebből a támogatásból majd a hallgatóknak.
0: Jó helyre került ez az összeg, majd fogunk arról is beszélni, hogy mennyi mindent már most oda tudtok adni a légimentőknek, de mondjuk el először a véradás időpontját, meg majd a beszélgetésünk végén megismételjük, hogy az egyes városokban tudják, hogy mikor és hol kell lenni, ha szeretnének vért adni, segíteni embertársaikon az emberek.
1: Ugye ez a 6. véradásunk, és azt a nevet, címet viseli, hogy adj vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék. Ez 2026. szeptember 26-án szombaton, 7 helyszínen egyszerre is egy időben kerül megszervezésre a légimentőbázisok közvetlen környezetében, illetve ugye egyetlen egy légimentőbázisnak gyakorlatilag a hangárjában, ez a Balatonfüredi légimentőbázis, ahol rendhagyó módon immár 5. éve a hangárban van a véradás, előtte egy véradó buszon maga az épület előtt, kvázi ott egy nyílt nap is egyben, úgyhogy az odaérkező véradók családtagjaikkal együtt aktívan láthatják, hogy hogyan élik a mindennapjaikat a légimentők azon a bázison, úgyhogy velük együtt a hangárban lehet. Minden helyszínünkön 10 órától délután 5-ig van lehetőség véradásra. Én arra kérem mindig a véradókat, hogy tegyék azt meg, hogy ne 5 órakor érkezzenek, hiszen az adminisztráció az valószínű nem tud megvalósulni, illetve amit én nagyon szeretnék, az, hogy aki csak teheti, hozzon magával még egy véradót, ugyanis tavaly 653 fő adott vért a légimentőkért a 7 bázison egyszerre. Én szeretném, ha ez éven, és én mondhatom, hogy én szeretném, mert minden éven valamit kívánok, és én jobban várom a véradás napját, mint mások a karácsonyt, és én mindig azt a napot számolom, ugye tudjuk, hogy már csak 100 nap van hátra, meg nem tudom, 1-2 napunkon karácsonyig, nekem a véradás napja ez a dátum és ez az időpont, úgyhogy én tényleg arra kérek mindenkit, hogy mutassuk meg, hogy össze tudunk fogni úgy a légimentők véradásáért, hogy több mint 700 véradónk van ezen a napon az országban. Ez a szám gyakorlatilag nem is olyan nagy szám, mert az ország vérkészletének csak egy hétvégi készletét tudja fedezni, úgyhogy számomra azért is fontos ez a véradás szervezés, és minden évben erre nagyon-nagyon készülök, és nagyon sokan dolgoznak azért, hogy ez megvalósuljon mellettem és velem együtt, illetve a non-profit légimentő, Kft. Légimentő is. Most már el tudom mondani, hogy nem csak akik szolgálatban vannak, és ugye a helyszíneken ügyelnek aznap a saját önkénteseinkkel, illetve örökbefogadóinkkal, majd erről is beszélek egy kicsit. Már most ők is egyre többen jelennek meg, hiszen látják, hogy nagyon sok embernek fontos, és én mindig azt mondom, hogy addig nem tudjuk, mennyire fontos a vér, amíg nincs rá szükségünk nekünk, vagy hozzátartozónknak. Ez az egyedüli dolog, amelyet nem tudunk megvenni a boltok polcain, és nem tudják receptre írni.
0: Előállítani sem egy előre.
1: Így van.
0: Mondjuk el a másik 6 helyszínt is, a Balatonpartit már említetted, de mondjuk el a többi helyszínt is, például a Miskolcon helyileg hol lesz ez?
1: Igen, a miskolci véradás, ugye 6. alkalommal a Városháza folyosóján lesz a véradás, a mentő helikopter pedig a Szent István téren fog ügyelni, úgyhogy meg lehet tekinteni itt is, úgyhogy nagyon kérem a miskolciakat. Így, hogy az alapítvány székhelye is miskolci, tavaly már nagyon szép, mert több mint 100 fő feletti véradó számmal a miskolci légimentők csapata is dobogós volt, viszont Pakson a szekszárdi légmentő véradásra került megszervezni, most is ott lesz, ők több mint 130-an voltak a véradás napján vért adni, úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy hát mivel miskolci székhely az alapítvány, és én egyébként számomra minden légimentő bázis ugyanolyan fontos, és én is miskolciként Szeretném, ha ez éven a miskolci véradási helyszínen jelenne meg a legtöbb véradó. Ez a második kívánságom. Szokták mondani, az aranyhal három kívánságod lehet, hát ez a második.
0: A többi helyszínt is mondjuk el.
1: Mondom a többi helyszínünket is. Ugye 7 helyszín, ebből akkor említettem már Balatonfüredet, illetve a miskolci véradási helyszínt.
0: Meg Paksot?
1: Ja igen, Paksot a Szekszárd, igaz, 3-at. És ugye a központi véradási helyszínünk, ugye a központi idézésen központi légimentőbázis az a Budaörsi. A Budaörsi légimentőbázisért a véradás az a Budaörsi városi uszodában lesz, mint minden éven most is. Úgyhogy oda is programokkal várják a vöröskeresztes kollégákkal együtt az önkéntesek a véradókat és a nem véradókat is, hiszen ha már kis edukációról beszélünk, akkor újraélesztés minden helyszínen, és meg tudnak ismerkedni azzal a munkával, feladattal, amelyet ellátnak, úgyhogy bízunk abban, hogy egy kis pályaorientáció is belefér a mostani fiataloknak, hiszen arra nagyon büszkék vagyunk, hogy a mi önkénteseink közül nagyon sokan most az egészségügyi pályát választva tanulnak, orvosnak, mentőtisztnek, és van benne persze olyan is, aki pilóta képzésre jár. A következő helyszínünk az egy igazán patinás és impozáns, az a Festetics kastély Keszthelyen. A Marcali légimentő bázis véradása 6. alkalommal a Festetics kastélyban valósul meg, egy gyönyörű szép teremben, a Márványteremben, úgyhogy a Marcali környék, illetve Keszthely és Keszthely környékieket várjuk a véradásra a kastélyba. Itt is lesz a kastély előtti területen a mentőhelikopter, úgyhogy ott is mindenféle programokkal, ott az örökbefogadó családunkból ugye Kati egyébként óvodapedagógus, óvónéni, úgyhogy ő még a gyerekekre külön odafigyel ilyenkor minden véradáson. Igyekszünk minden véradáson, de azért megvannak az adott helyszíneken lévő, már nekem családtagnak mondok mindenkit, aki benne van, de mindenki, aki ott van, a saját hivatását, a saját kis szellemiségét is beleötvözi ezekbe a véradásokban. Ugye Miskolcot mondtam, hogy az ugye Miskolc városháza, Szentesen a volt megyeháza épületében, a Kossuth téren a mentőhelikopterrel lesz a véradás. Ez is egy igen történelmi és egy nagyon szép épületben lévő véradás. Itt hozzá társult a véradás, nem polgármester úr, aként támogatja, hogy nem csak ő maga jelenik meg és köszönti a véradókat, de a művelődési ház ilyenkor egy egész nap velünk van és gyermekprogramokkal együtt színesíti a rendezvényünket. És nem utolsó sorban van a debreceni véradásunk. A debreceni véradásunk ugye maga a stadion szokta a helyet adni, de amikor ugye ott meccs van, akkor a stadion nem a stadionban, hanem tehát egyik éven stadion, másik éven pedig akkor a debreceni egyetembe megyünk. Ez nem azt jelenti, hogy szándékosan változtatunk a helyszíneken, nem úgy gondoltuk, hogy mivel 2 helyszín lehetséges Debrecenben, ezért megpróbáltuk kihasználni, és számunkra kifejezetten nagyon jó leső érzés, hogy így, hogy váltakozó helyszínen vagyunk, a helyszín adottságait kihasználva ez támogatja mind a két tulajdonos gyakorlatilag, vagy működtető, hogy ott tudunk lenni felváltva is, és nincs az, hogy ha nem jöttél ide tavaly, ne gyere ez éven sem, hanem olyan jó együttműködés alakult ki. Úgyhogy ez éven a Debreceni Egyetemen az egyetem előtti térrel lesz a helikopter, és a földszint 8-as-9-es szobában lesz a véradás.
0: Hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Nagy Boglárkával, a Magyarországi Légimentésért Közhasznó Alapítvány alapítójával, kuratóriumi tagjával beszélgetünk. Adományátadás is lesz hamarosan. Mesélj, mi mindent gyűjtöttetek, mi mindent tudtatok megszerezni a légimentésért.
1: Ugye alapítványunk, van egy hírleveles kampányunk, amelyben 7-8 alkalommal küldünk postai úton hírlevelet. Erről azért nehéz beszélnem, mert ugye ezeknek a hírleveleknek, ami postán érkezik, gyakorlatilag ugye az írott hírlevél, az írott támogatás kérője. Egyébként egy nagyon jó dolog, hiszen nem mindenki használ közösségi médiát, így el tudjuk juttatni azokhoz a támogatókhoz is a hírünket, akik egyébként nincsenek a közösségi média felületén, vagy nem használnak internetet, hogy a honlapunkat tudják megnézni. Viszont ugye ennek van egy hátránya, a magas költsége, és emiatt mindig van egy adott lelkiismert furdalásunk, hogy a támogatások egy része persze a hírlevelek költségébe is belefut, viszont ennek ellenére akkor is egy szép támogatási összeget tudunk évente a hírleveles kampányok révén is biztosítani, amely nagyon nagy szükség a mindennapi életben. Azt mindig kihangsúlyozom, hogy alapítványunknak csak önkéntesei vannak, tehát nem költünk úti költségekre, nincsenek telefonhasználataink, hiszen mindenki ez az egybolond század csinált, én ezt sokat hallom, mert hogy én így kezdtem 11 évvel ezelőtt a tevékenységemet ebben az alapítványban, és ugyanezt a példát követik az önkénteseink, akik mellettünk állnak. Úgyhogy a hírleveles kampányaink általában, és abból összegyűlt most egy nagyobb támogatási összeg az elmúlt 4,5 év alatt, ez azt jelenti, hogy több mint 40 millió forint támogatás áll rendelkezésre. Ebből most a légimentők számára át fogunk adni egy nagyobb ajándékcsomag, nem ajándék, mert ez a támogatók hozzájárulásával le tudjuk cserélni valamennyi olyan informatikai eszközeiket, amelyek a napi működéshez szükségesek. Ez érinti nem csak az irodai használatban lévő gépeiket, illetve monitorjaikat, hanem érinti a pilóták által használt tabletet, amely valamennyi mentőhelikopter fedélzetén ott van és segíti a munkájukat. Igyekszünk pótolni most a sisakot, tehát hogy a sincs mindenkinek, van akik ugye nem állandó dolgozók és cserélésre kerül, ezek már elég régiek, úgyhogy most a sisakok cseréjére is sor fog tudni, illetve egy kicsit több kerül a használandó sisakok közé. Próbálunk oktató babákat beszerezni most, ugye nekik az éves képzéseik, ezek egy nagyon kemény és erőt próbáló képzések, és ezeknek a képzéseknek a tovább akár fejlesztése, de az elavult babák pótlását mindenképpen tudja majd pótolni. Ezek a babák ugye nem egy ambubaba, amelyen mi is az elsősegélynyújtást tanítjuk, hanem kifejezetten olyan szimulálásra is alkalmasak egy tablet vezérlésével, amely tényleges valódi betegségeket tudnak imitálni. Tehát ezeken a képzéseken egyébként ugye ők vizsgáznak is, tehát ezért szoktam én azt mondani, hogy az ő képzési követelményeik miatt biztos vagyok abban, hogyha egy mentőhelikopter érkezik, és sose érkezzen, de hozzám vagy értem, akkor a legjobb szakemberek fognak engem ellátni, és most azt mondom, hogy ez így azért nem volt szép tőlem, hiszen ma Magyarországon a mentésben dolgozó valamennyi szakember hivatásának tekintés mindenki nagyon jó, tehát az én szívemhez ők állnak a legközelebb, és azért akár új innovatív dolgokért, amelyek ahhoz szükségesek, hogy mi egy esetleges baleset vagy rosszul lét után teljes életet tudjunk élni, ez az alapítvány azért jött létre, hogy ebben hivatottként tudja őket segíteni. És igen, meg tudjuk mi azt mutatni, hogy Magyarországon is annak olyan, hiszen itt a vér a mentőhelikopter fedélzetén, ami Európában egyedülálló, hogy igen, mi nagyon jók vagyunk. Tehát én erre nagyon büszke vagyok, hogy ezekben része van az alapítványnak, és ebben tudtunk segíteni. Ezen kívül ugye vannak olyan karbantartási szükségleteik, hogy akár egy traktorbeszerzés a gazdaságos fűnyíráshoz, van egy szervizes autó, aminek a berendezésében fogunk közreműködni, de ezekről szívesen, ha az átadások megtörténnek, akkor egyébként is szeretnénk beszélni. Hiszen ez nem jött volna létre, ha nincsenek az adományozói, nincsenek cégek, és nincs az adózók, annak az 1%-a, amely hozzánk érkezett. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok minden támogatónak.
0: Mikor lesz az átadás?
1: Ez majd szeptember végén, amin beérkezik valamennyi eszköz, amelyet megrendeltünk.
0: korábban említettél egy örökbefogadást, ezt hogy értetted?
1: Hát ugye valamennyi légimentő bázis helyszínén nem lehet ott nagy bogi és csapata, hiszen egyszerre egy időben szervezzük, és ez 6 évvel ezelőtt úgy alakult, hogy azért a mi életünkben nagyon sok önkéntes kerül be, nagyon sokan hát nem maradnak az önkéntesek sorában, mert valahogy így alakult. Nem, valószínűleg nem, nagyon sokan azt gondolják, hogy ha önkéntes vagyok, akkor én mehetek a légimentő bázisra, és itt, ott az egy tök jó buli. Hát az egy üzemi terület, tehát nagyon jók a rendezvények, és én azt mondom, hogy önkénteskedni egy nagyon jó buli. És nagyon sok önkéntest várunk, és azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy az érettségihez ugye az 50 órás közösségi szolgálatot azt nálunk is tudják teljesíteni, úgyhogy mi szeretettel várjuk őket. Vannak olyan feladatok, amelyben nagyon nagy szükség lenne az ő segítségükre, tehát ott is jöhetnek, viszont vannak nekünk olyan gyermekeink, akik most már ugye, mint mondtam, kicsit pályául is választották, és a Balatonfüredi légimentő bázison a bázisvezető felesége, a Nyulasi Laci felesége, Ildikó és Csató Mónika, Magyarország egyetlen női paramedikusa, akik a véradást szervezik, tehát ott Laci és felesége a családjával, mint kvázi nem csak a bázis vezetője, hanem a családtag maradt a légimentő bázis. A marcali légimentő bázist a Dan család pápáról fogadta örökbe. Ugye róla meséltem is, Katiról, aki ódapedagógusként dolgozik a mindennap életében, de Bettina az, aki a lányuk, aki jelenleg most mentőtiszt hallgató a Semmelweis Egyetemen, őt kicsikorától kezdve ismerjük. Egy üzenetváltás után ismerkedtünk meg velük egy gyereknapon éppen a Balatonfüredi bázison, és ők azóta nem csak, hogy az alapítvány támogatói, önkéntesei, de személyes jó barátság is összeköt bennünket. Ők mindenhol ott vannak, és egyszerűen a Dunántúli részen, ha bármit tennünk kell és cselekednünk, ők ott vannak. A Szentesi Légimentő Bázist a Méri család fogadta örökbe. Ádám szintén mentőtiszt hallgató a Semmelweis Egyetemen. Ádámmal egyébként Pécsen ismerkedtünk meg, úgyhogy édesapja egyébként Miskolcra is járt dolgozni, de Tahitót faluban élnek, de nekünk a pécsi légimentőbázison sikerült még akkor, ugye most már Szekszárd, megismerkednünk egy kiállítás megnyitón, úgyhogy ők egész csapatukkal érkeznek ilyenkor Szentesre, és mindenhol ott van. Ádámról tudni kell, hogy viszi a sajtó videóink, a plakátjainkat, Bettina is a mostani véradási plakátjainkat, Dan Bettinának köszönhetjük, videóinkat pedig Méri Ádámnak, tehát ezt hagyd mondjam el, hiszen ez a reklám az övék nélkülük, ez nem lenne ilyen. Van nekünk önkénteseink sorában ugye a debreceni véradást Lengyel Anett barátnőnk, az, aki koordinálja és szervezi, itt Miskolcon Hódos Erzsike Ungvári Arnolddal, aki Arnold, ő szintén az a gyermek, aki pici korától is pilótának tanul, és neki sem tudom azt mondani, hogy Kazinc Barci Káról, ha bekerülni az autóba, vagyis nem kell, csak megkérdezem, hogy mit csinálsz, Arnold, mert lenne, akkor szerintem ő már repül, úgyhogy szülei nem biztos, hogy örülnek ennek olyannyira, hogy általában ő is feláll, és rögtön útnak indul. A budaörsi véradásunkat az alapítvány kuratóriumának tagja Üveges Szilvia viszi, ő védőnőként dolgozik a mindennapi életben, úgyhogy azt ő szervezi, és kit hagytam ki, szerintem senkit így a felsorolásokból, tehát én azt gondolom, hogy igen, így vagyunk, és vagyok én itt, akinek most Paksra kell érkeznie, hiszen tavaly Pakson volt a legtöbb véradó, de közben Miskolcon is kellene segíteni ezt a munkát, úgyhogy Arnóczki témával, alapítványunk kuratőmi tagjával valószínű Miskolcon leszek, és azért ne felejtkezzek már meg a sok-sok önkéntes közül arról a gyerekről, aki elviseli ezt, aki most itt a mikrofon mögött már beszél, szerintem lassan fél órája, hogy van neki egy fia, aki elviseli ezt az anyukát. Na, ő már végzett mentőtiszt. A családunkban az első egészségügyi dolgozó, akit valószínű a légimentők világa fertőzött meg gyermekként olyannyira, hogy ő ezt választotta hivatásul, és nagyon szereti. Őt még nem tudom, hogy hol fog kikötni, mert egyelőre olyannyira szereti a mentést, hogy nem is találkozom vele. Úgyhogy ő valószínű vagy a budaörsi, vagy a miskolci helyszínen fog megjelenni, úgyhogy Márknak innen is üzenem, hogy várjuk haza, és várom haza, úgyhogy így néz ki az én kis önkéntes csapatom, akik bármikor elindulnának ebben az országban, bármelyik helyszínre, hogyha segítségre van szükségük. Az ilyen emberek az én számomra, hát talán azt mondom, hogy az elmúlt 11 év legjobb dolga, ami történhetett velem, mert ők itt vannak.

0: Maradt még pár perc a műsoridőnkből, ezt használjuk ki arra, hogy volt egy vándorkiállításotok, lesz újabb kiállítás, és ha igen, mikor?
1: Hát igen, ez most egy jó kérdés. Nemrégiben ültünk össze alapítványunk oldalán, és tervezzük a 26 év végét, 27 hetes évünket. Készül most egy új honlap, amelynek volt egy pályázata, és most választottuk ki gyakorlatilag a első három helyezettet, akikkel a honlapot szeretnénk majd, hát ebből majd kiválasztjuk persze a nyertes pályázót, de igen, 11 évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy a légimentők világát úgy tudjuk közelebb hozni helikopter nélkül, hiszen ő csak fönt repül, hogy fotókon bemutatjuk, hogy hogyan élnek a bázison, és nem csak a mentés pillanatait, hanem hogy ők is emberek. Ugyanolyan emberek, mint mi, csak egy másik hivatást választottak, és emiatt lettek nekünk kicsit hősök, és ezt a kiállítást szeretnénk újraindítani, hogy mi történt a 11 év alatt, mivel tudtuk őket segíteni, és hol tart, hiszen a Miskolci légimentő bázis is van, még az épület ott van, annak is új funkciót kell keresnünk, hiszen szeretnénk azt megőrizni, annak állagát, mi, mint alapítvány is szeretnénk ebbe segíteni, de a Miskolci légimentő bázis egy modern 21. századi körülményeknek megfelelő épületben van jelenleg, ugyanígy került ugye a Sármelléki Marcaliban, tehát hogy olyan fejlesztések megvalósulhattak, amelyeket érdemes bemutatni, és úgy gondolom, hogy kitűzni a következő 11 év célját, hogy hová jutunk el 11 év múlva, mi, mint alapítvány a légimentők támogatásáért.
0: Mondjuk el, hogy mi mindenre van szükségetek, mivel segíthetnek akár hallgatóink is, már a vért azt említettük, önkéntes munka, ugye, az mindenképp 1% is, mondjuk még ilyen dolgokat. 1%,
1: hát amely ugye nagyon fontos, a légimentők egy speciális munkaruhát hordanak például, ennek a munkaruhának a beszerzése, illetve annak költsége is elég magas, úgyhogy mi szeretnénk ezt folyamatosan pótolni, hiszen ugye ők egy hétre akár több napot töltenek egy-egy bázis életében. Ehhez úgy tudtunk hozzájárulni, hogy igyekeztünk mosószállítógépekkel felszerelni persze az adott bázisokat, de azért a cserét is kellene biztosítani a részükre, és próbálunk abban segíteni, hogy ez folyamatosan tudjon cserélődni az elkövetkezendő időben, és amelyre nagyon nagy szükségünk van, azokat a képzéseiket szeretnénk továbbiakban is támogatni, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy sokkal hatékonyabb, de új eljárásokat tudjanak akár megvalósítani a mentés történelmében is. Úgyhogy a képzések szervezése, illetve nemzetközi versenyeken való részvételhez is szeretnénk még többet juttatni őket. Nemzetközi konferenciákon, hazai konferenciákon való részvételt is támogatunk. Ennek az az oka, hogy egyrészt be tudjuk mutatni, hogy milyen a hazai, de nem én, ők, de be tudják mutatni, hogy milyen a hazai légimentés, mivel vagyunk hát jobbak, mint mások, mert persze legyünk jobbak, és milyen új eljárásokat lehetne átvenni, amely könnyítheti az eljárásoknál a betegellátás útját.
0: Beszélgetésünk végén még egyszer mondjuk el az időpontot, a véradás időpontot és a miskolci helyszínt mindenképp.
1: 2026. szeptember 26-án szombaton 10 órától 17 óráig a polgármesteri hivatal aulájában lesz a véradás, a mentőhelikopter a Szent István téren.
0: Bogi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen.
0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb a 10. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron beszélgettünk Jurecska Györgynével, Szomolya község polgármesterével, majd Bak László, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete elnöke volt műsorunk vendége. Adásunk végén pedig Nagy Boglárkát, a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány alapítóját kérdeztem, többek között az általuk szervezett véradásról. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita azt írja, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. A norvég alapról a miniszter közölte, hogy Norvégia, Izland és Liechtenstein az európai gazdasági térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. A mostani 2021-28-as időszakban Magyarország számára 254,1 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint, tette hozzá, megjegyezve, hogy a teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. Meg kell szüntetni a közérdeket nem szolgáló beruházások kormányzati kiemelését, mert az a helyi tervek, érdekek, a szakmai egyeztetések és szabályok felülírásának eszközévé vált az elmúlt időszakban, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes annak kapcsán, hogy a Balatonnál rendezték meg a 30. országos főépítészi konferenciát, amelyen a házelnök köszöntőt mondott, hangsúlyozta, civilek ezrei küzdenek évek óta a partok, a zöld területek és a tó megóvásáért. A civilek küzdelme jól mutatja, hogy a szakembereknek a jogszerűség mellett minden esetben vizsgálni kellett volna azt is, hogy egy-egy beruházás mit ad vagy mit veszel az ott élőktől, a tájtól, és milyen hatása lehet 5, 10, 20 vagy 30 év múlva. Forsthoffer Ágnes kiemelte az önkormányzatok felelősségét és lehetőségeit is a helyi építési szabályok alakításában, valamint rámutatott, hogy nem hagyható figyelmen kívül a helyi közösségek, a tervtanács és a főépítészek megalapozott véleménye egyetlen esetben sem. Nyomoz a letelepedési kötvények ügyében a budapesti rendőrfőkapitányság a Transparency International feljelentése alapján. A korrupció ellenes civil szervezet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést július végén. A letelepedési kötvényprogramot Rogán Antal kezdeményezte 2012 őszén a Parlament Gazdasági Bizottságának vezetőjeként. Javaslata alapján 250, illetve 300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez Európai Unión kívüli állampolgárok. A program lebonyolítását jellemzően ismeretlen hátterű offshore cégekre bízták, amelyet a Transparency International számításai szerint akkori árfolyamon 60 milliárd forint közpénzből származó nyereséget könyvelhettek el, miközben az állam a teljes futamidőt nézve bukott az ügyleten. A programban résztvevő 8 közvetítő cég az Országgyűlés Gazdasági Bizottságától kapott engedélyt. A program 2017-es megszüntetéséig 6621 darab letelepedési kötvényt adtak el a közvetítő cégek. Családtagokkal együtt 19855 külföldi állampolgár kapott magyar letelepedési engedélyt. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepel az új címük a Magyar Állam kincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapun keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. Ha a cím nem egyezik a lakcímkártyán szereplővel, akkor szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást. Aki az első részletet postán kapta, annak nincs teendője, ugyanis az utalvány is ugyanarra a címre érkezik, fogalmazott. Sport. A kritikus gondolkodás lesz az idei világsakk fesztivál középponti témája, jelentette be Polgár Judit, a világ legeredményesebb női sakkozója, az eseményt felvezető tájékoztatón. Régóta meghatározza az életemet a kritikus gondolkodás, ugyanis már kisgyerekkoromban kérdéseket tettem föl a sakktáblánál, indokolta a témaválasztást Polgár Judit. hétköznapjainkat átszövi és egyre jobban dominálja a mesterséges intelligencia, ezért van fontos szerepe a kritikus gondolkodásnak, annak, hogy mit hihetünk el, hihetünk-e egyáltalán minden válasznak, fogalmazott a sakknagymester. Végül az időjárásról. Általában napos időre van kilátás, a fátyol és gomoly felhők mellett legfeljebb kis területen lehet felhősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok közé emelkedik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Somogyi Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Mezőkövesdi és Kisgyőri események kapcsán készített riportjainkat hallják. A 27. gépész találkozón Mezőkövesden a Hajdú Rápis János mezőgazdasági gépmúzeum udvarán találkoztam egy működő gőzgép makettel, illetve hát a gazdájával, Török Gyulával beszélgetünk. Elég gyakran szokta úgy motorogtatni?
1: Igen, hát van egy másik lehetőség bemutatásra. Vásárján van egy Ötlet 13 nevű klub, ötletklub, és velük nagyon sok helyen már megfordultunk. Magyarországon, Vásárhelyen, külföldön is, Románia, Szerbia, Horvátország.
0: Ez beindult, de nem pöfög.
1: De pöfög?
0: Kellene?
1: Nem olyan hangot ad, mint egy gőzmozdony, mert itt...
0: Egy elektromos motor zajosabb most.
1: Ez levegővel megy, de az alap működése ugyanaz, mint egy nagy gőzgépnek.
0: Sűrít?
1: Van a munkaütem ugyanúgy van, mint a gőzgép, mint a valódinál, hogy van kipufogás, sűrítés, munkaütem, még előgyújtás is van, hogyha azt nézzük a
0: benzinmotornál. És akkor durran egyet?
1: Nem. Csak ugyanúgy a felső oldpont előtt kapja a gőzt.
0: Ugye technikailag kevésbé vagyok képzett, én történelem földrajzakos tanár vagyok, meg népművelő, de hát ugye a történetét azt tudom, de működési elvét az már kevésbé. Az unokám már jobban tudja mindegyiknek, még ezeknek.
1: Hogyha ez a működési elv az ugyanaz.
0: Egyébként úgy gyakran megnézik ezeket ott
1: gyakran.
0: Vásárhelyen?
1: Hát mert... ott nem, csak ilyen kiállítás alkalmában. Példa volt, egyszer Szabadkán voltunk egy olyan iskolában, hogy 800 gyerek volt. Hát szünetbe körbe leptek bennünket úgy a gyerek, hogy érdekölte őket.
2: Elfelejtettek bemenni órára is.
0: Hát mondjuk az nem is nagy baj az, hogyha nem megy be órára, legalább nagyobb a csend.
1: Ott volt a legnagyobb érdeklődés.
0: Hát gondolom, hát ez a technikát az érdekli. Hát most is jöttem keresztül az utcán, már ott ültek az emberek, várták
1: a
0: gépeket, a felvonulókat. Hát nem tudom, hogy miért szeretik ennyire a technikát az emberek, mert azt nyomogatni a kis kütyüt, az szerintem nem olyan jó.
1: De azért nem jellemző mindenhová ez a nagy érdeklődés. Hát voltunk olyan iskolában, Makon például, hogy ott voltak a fiatalok, középiskolások, nem vették a fáradtságot, hogy szétnézzenek, hogy nem miket állítottak ki, miket hoztak az emberek.
0: Kötelezőnek tekintették, igen. És a kötelező a sose jó, ugye? Azt mondják legalábbis.
1: De a kisebbek, azok érdeklődőbbek.
0: Hát ott kell technikai. Kezdeni.
2: Hát mert mi hajtjanak, hogy hajtja azt a sport, jól csillog a szemük.
0: Ez a...
2: Fóló, ez volt egy...
0: Látom azért csak, mert egy kicsit másabbnak tűnik a mostani. Elfáradt.
1: Nem, leállítottam.
0: Kapja az elektromosságot és a meghajtást.
1: Hűtőgép kompresszor adja neki a hajtást, a levegőt, gőz helyett.
0: Ezeket úgy, hogy sikerül megalkotni? Itt vagy azért nézegeti a könyveket, mert nem a számítógépről kell, kevésbé van azok valamennyire benne felvíve, de könyvekből, vagy könyvből. Amúgy is a szakmája is hasonló.
1: Nem, a szakmám a műszerész, de
0: hát
1: először csináltam
0: mindenhez.
1: A saját elgondolásból csináltam először, de nem volt tökéletes, hanem kaptam a sógorom az a vasútnál dolgozott, középiskolai tankönyvet kaptam a gőzgép működésről, na az alap, az volt az alap, az igazi. Ott van a működése a gőzgépnek, hogy milyennek is kell lenni.
0: Az rendben és van, de ahhoz, hogy ilyen legyen, ahhoz meg kell munkálni azt a fémet valamilyen szinten, nem?
1: Hát igen, hát akkor még a szocializmus volt, mikor dolgoztam, most nyugdíjas vagyok, és volt hulladékidő, amikor nem volt munka, akkor nem játszottam, viccelődtem, mint a a többiek, hanem...
0: Vagy cigizni, vagy iszogatni.
1: Hanem...
0: Hát mert akkor még az is benne volt a pakliba.
1: Mögé építettem. Esztergapadom nincsen, de mögesztergáltattam, ami olyan munkazalag. Vagy alkatrész.
0: Akkor ezt hogy hívja? Van neve ennek?
1: Gőzgép.
0: Ja, de úgy nincs. Hát, mert van, aki akármilyen tárgyat készít, akár ad neki női neve.
1: Tessék.
3: Ott a verseny.
1: El lehet olvasni a nevét.
3: Kocincson.
0: Akkor mert csak van neve.
3: Csak van.
1: Van. Kocincson kettő, mert ez a kettes számú verzió.
0: Kocincson, vagy inkább kocincson.
1: Fölhívás a kocintásra. Pánikás pohárral mondjuk.
0: Ja, hát
1: vagy
0: igen.
1: Boros pohárral.
0: Amikor lehet.
1: Amikor lehet.
0: Máskor fölösleges. Hát elbeszélgethetnénk, de azért tudom. Jönnek érdeklődők, és jobb is, hogyha velük is foglalkozik.
1: Jó, ez a...
0: És saját kis üzemecskéjük van akkor, vagy...
1: Hát van ott olyan kis műhely.
0: Műhely.
1: Ott nem kell nagy lelki buzdulás, hogy ilyen alkosan az ember, csak akarat kell meg elképzelés.
0: Hát sok idő kell ezre.
1: Hát sok idő. Nem egy folytába készült ez, csak akkor épp ráértem.
0: Akkor köszönöm szépen, jó egészséget, és talán még lesz, gyárt még egy kis gépet valamikor, nincs terve?
1: De van.
0: Akkor jó.
1: Kaptam egy romos gőzmozdonyt, és azt akarom talpra állítani.
0: Kicsit?
1: Kicsit. Az régen gyerekjáték volt.
0: Elhangzott riportunkban a Hódmezővásárhelyi Török Gyulát hallották.

0: Ha gépész találkozó van, akkor a kovácsok is megjelennek, hiszen régebben óriási szükség volt munkájukra a mezőgazdaságban. A sok érdeklődőhöz én is csatlakoztam, és újra beszélgettem a fiatal mesterrel.
1: Iván Zoltán Dávid, tízműkovács.
0: Láttad, hogy meleg a vasad, ez azt jelenti, hogy te nem csak munkát hanggal, hanem szemmel is dolgozol.
1: Persze, hát most figyelni kell, hogy szép legyen, mert ugye ez is mindig más, rózsa, de két egyformát nem lehet. Ugye most kihajtogatom a szirmokat, mutasson is.
0: Hoppá, hát az még langyos egy kicsit.
1: Ez még meleg. Még forró, máfos, fekete meleg, ilyenkor legrosszabb, mert ilyenkor ragad. Azzal ragad az ember kezére.
0: Felforrolná a vizet, hogyha
1: beletett. Hát ez most olyan 4-500 fokos rég, amikor...
0: De beszéltünk épp róla, hogy oda kell figyelni, balesetmentesen kell dolgozni. Mondtad, hogy még neked nagyon nagy nem volt, de azért ez a veszélyes üzemem.
1: Hát most ilyen megégés, meg ilyenek az ugye előfordul. Mert oda pattan eleve, vagy véletlenül, én is rányúlok, ha olyan van, de azért, ha oda kell figyelni, mert azért ez veszélyes.
0: Én nem is nagyon sokat dumálok, mert itt a végén még én is kapok egy rózsa szírmot.
1: Azért arra odafigyelek.
0: Hány szírom van ebbe benne?
1: Szerintem ezen most 7.
0: Jó, mert mondtad, hogy egyforma nem lesz egyik se.
1: Hát nem, de általában azért ez ugye ennyi szírmot szoktam, úgyhogy ez azért általában ez annyi. Hát már nagyjából itt szemben látom, ugye.
0: Tehát előkészíted, és akkor...
1: Először ugye kinyújtom. Először meg van nyújtva, és ugye úgy van ez feltekerve, ez a rózsa. És akkor úgy igazából ez ugye egy anyagból készül, mert saját anyagába van visszatekerve.
0: Hát ugye már ez. Láttam már egyszer-kétszer, de...
1: Már párra csináltam itt.
0: Patkót készíteni is láttalak már, most nem lesz szerencse patkó akkor.
1: De, hoztam az is anyagot. Ja, az is, már csináltam kettőt, csak...
0: Hát mikor kezdted? Hát hajnal?
1: Fél tíz fele.
0: Ja, hát az nem hajnal.
1: Fél tíz fele.
0: Én velem ment el az idő így.
1: De... Hát a 10 óra biztos elmúlt.
0: Hát 4:11 lesz, úgyhogy akkor...
1: Azért mondom, azt, a patkót azt ütni kell, az hangos, ha most van a műsor, akkor... Akkor most hajtogatok.
0: Jaj, értem, akkor most hallgatok.
1: Most csendes művelet van.
0: Így lehet beszélni néhány szót.
1: Igen.
0: Most vissza kell tenni, mert csak akkor lehet hajtogatni, hogyha az az 5-600 fok megvan.
1: Há, hát az tört attól, ma a vörös melegen. Az ugye vékony is az anyag, akkor ha úgy hajtogatnám, akkor el is törhet. Ugye ez ki van nyújtva az egész, mert ugye sok meleget kapott. Nagyon könnyen törik, nagyon oda kell figyelni a rózsánál, hogy mindig meleg legyen. Csak ugye ez meg vékony, könnyen melegszik, könnyen el is ég.
0: Mert mondtad, hogy Laci is volt itt, mert már egy 10 éve ide jársz, hát akkor már lassan-lassan a szakmának a elejét megismered, mert hogy mindent meg lehet tanulni, azt nem azt mondtad.
1: Láttam le, egyébként mindig van valami újdonság, meg valaki másod csinálja.
0: De gyakorlatban tanulod meg, nem elméletben.
1: Hát ezt elméletben nem lehet. Meg ilyen YouTube videókból, meg ilyenekből ezt nem lehet megtanulni. Ezt csinálni kell, ugye? Csak megtanulni a kovácsolást.
0: Na most mi lesz? Továbbhajtogatod?
1: Nem, megpróbálom feljebb. Ezt nem lehet megtanulni ilyen videókból, meg ilyenekből. Ez nem az a szakma. Csak hogyha csinálja az ember. Csak úgy lehet.
0: De úgy látom azért szeretet.
1: Persze, hát akkor nem is csinálnám. Jó, hát ez csak úgy lehet. Meleg van ugye, kosz van, nem szereti az ember, akkor minden csúgy lehet, hogy szereti az ember.
0: Van olyan, amit úgy szeretnél megtanulni, amit itt be lehet mutatni, vagy ezek azok, amelyek gyorsak?
1: Csak. Ezek azok, amik gyorsak, eladhatók, ugye most itt nagyrészt az a cél. De ezek, amik így gyorsan elkészülnek és látványosak. Kapunak nem fog neki kezdeni azért.

0: egy bemutatón, de...
1: De most alig-alig használ szerszámot, ugye ilyenkor.
0: Igazából itt nekem kell négy kalapács, meg két fogó amúgy ezekhez. Füstpatkóhoz kell egy nyeresvágó, egy nagyobb kalapács, egy másfél kilós, kell ez a 3 deká, ez a vizés, meg egy fogó. Meg viasz. Igazából annyi kell. De a rózsához az egy kicsivel több, mert ahhoz azért az hajtogatni kell.
1: Kézzel dolgozol, de egész nap állni kell.
0: Hát, igen.
1: Melyik a nehezebb? Melyik fárad el jobban?
0: Egyik sem, már hozzászoktam.
1: Derekad se?
0: Nem, még. Majd egyszer elfárad. Nagyon. Majd akkor el lesz fáradva. De még idáig még nem volt hálisan a probléma.
1: Na jó, köszi. Én hagyok már a látogatóknak is egy kis érdeklődési időt. Akkor jó munkát.
0: Köszönöm szépen.
1: Meg hát
0: az lesz egész nap.
1: Oktatást is bizonyos szinten, mert aki ide jön, azért bizonyos hát, dolgot tanul, megkérdeznek.
0: Persze, kérdeznek, hát amire tudok, válaszolok, de én is tudok mindent. Néha kérdeznek olyanokat.
1: Na akkor én már bele se fogok. Köszi még egyszer.
0: Szia. Köszönöm.
1: Legjobbakat.
0: Tisztel.
1: Iván Zoltán Dávid diszműkovácsot hallották, most éppen a mezőkövesdi kovácsműhelyben.

0: Műsorunk folytatásában már Kisgyőrbe megyünk, ahol először a Barkó alkotók tanyáját nézzük meg.
1: Olácsi Pálmai Ilka vagyok, a Barkó Kézműves Egyesületnek az elnöke.
0: De tanyán vagyunk. Egyesület, akkor nem egyedül vannak már, hát egyesülethez minimum 10 ember kell.
1: Így van, körülbelül 16-an vagyunk, akik dolgozunk, és ebben vannak hímzők, van egy csodálatos varrónőnk, vannak bútorfestőink, szövőink, így dolgozunk mi együtt.
0: Hát akkor ez egy társaság, egy olyan társaság, aki felvállalja a hagyományokat és felkutatja, mert az előbb beszéltük, mielőtt el nem tűnt erről a kiskötyűről. Hány éve kezdték akkor? 1-2?
1: 2013. február, nem, akkor az tavaszán volt az, hogy Veszprémi Katával találkoztunk, és nyáron kezdtünk el dolgozni. Egy tábor keretében néztük meg, hogy mik azok a mesterségek, amikben szeretnénk együtt dolgozni a Hagyományok Háza mestereivel, és 2014. február 1-én indult el a képzésünk. Hímzés, szövés, viseletvarrás és bútorfestés. Ez a 4 mesterség indult el nálunk.
0: Ugye a barkóság, hát nem is népművészeti tájegység volt igazából, nem is tudom, az a hadi, vagy valami, de tehát az ottani katonákat kihívták igazán barkóról. De végül is mégiscsak egy olyan része ott a vidéknek, ami egy kicsit épp, mint hogyha zártak is lenne, tehát a népművészetének meg kellett volna maradni, hogyha igazából nem jönnek ezek az idők, amit ugye szocializmus korának nevezünk, mert akkor tűnhetett el igazából az, megbeszivárgott más a barkóságra.
1: Hát igen, meg ugye nálunk a bányászat kohászat hatására is nagyon hamar kivetköztek a viseletükből a barkók, úgyhogy amiatt is. De tényleg a mi térségünk, tehát hogyha így az Ósz térségi részt nézem, ott szinte teljesen feledésbe merült a barkóság. A felvidéki részen ők még azért sokkal inkább tisztában vannak a barkó mi voltukkal, bár ott ugye csúfnévnek számít a barkóság, úgyhogy...
0: Mint általában minden megkülönböztetés ott is, igen. De azért akkor kutatni még ott Istenmezeje környékén lehet, hogy helyebb egy kicsikét még.
1: Mi mindenfelé, minden településen, de. És igazániból felvidéken, 2017 óta dolgozunk felvidéken, de 2020-ban Benkó Tündéken megalakult a felvidéki hímzőkör, akik egyébként nem hívják magukat Barkó felvidéki hímzőkörnek pont emiatt a gondolat miatt, de ők is nagyon sokat kutatnak a térségükben, úgyhogy nem csak határon innen, hanem határon túli minták is láthatók nálunk.
0: Egy jó ismerősömmel, Szente Hubával elég sokat jártunk azon a vidéken, és ő büszke volt arra, hogy a barkóságban lakik, illetve hát barkónak is mondta magát. Mikor fog ez átmenni a köztudatba? Egy riport kevés lesz hozzá, hogy a barkóságot keressék meg, mert azért gyönyörű táj ott a várvidék, ugye?
1: Szerintem a világ legszebb része. Én azt gondolom, hogy ez nálunk van. Ha csak mondjuk akár a bútorokat nézzük, ugye bútorokat nem találtunk a térségben, úgyhogy a Szent Csomani templomnak a fakazettei alapján dolgozunk. És csupa ilyen nagyon-nagyon izgalmas templom van nálunk. Ugye a Szent Csomani templomot az 1654 körüli években festették ki. Ott van az Urai templom, aminek ugye a fakazettáit elrejtették egy padláson, nemrég találták meg, újították fel. Én ott a környéken laktam, és gyerekként még ott fehér volt a mennyezet, és nekem például egy ilyen nagy csoda, hogy most már ott is fakazetták vannak. Szóval tele van a térségünk csupa csodával, csak el kell jönni, egyszer kell eljönni, azt szoktuk mondani, és akkor az ember rájön, hogy miért nem erről híres a térségünk.
0: Hát igen, aki hallja, menjen el. De nem csak ilyen kis hímzett eszközök vannak, használati eszközök, ami pontos. Ugye, hogy a népművészet átmenjen mai élő népművészetbe, és tartó tokok, nem is tudom, tűpárnák, de ruhák is. Tehát már ezeken is rajta van a barkó jellegzetes hívzés?
1: Igen, abszolút. Csupa barkó mintával dolgozunk. Mi körülbelül olyan, ugye a Néprajzi Múzeummal 7 darab tárgyemlék található barkósággal kapcsolatban, hogy körülbelül olyan 2500 mintát gyűjtöttünk össze határon innen és túl. Úgyhogy elég szép munkát végeztünk. Még mindig vannak települések, ahol kell kutassunk, és biztos, hogy nem találtunk meg mindent. De igyekszünk a barkó jellegzetességeket, itt például ezt a piészséget felhasználni. Ugye viseleteket nem nagyon találtunk a térségünkben. Régi fotók alapján szoktunk egy kicsit újra gondolni ruhákat, hogy egy kicsit modern legyen, meg igen, amit mondott is, hogy használható legyen. Tehát nálunk csupa használati tárgy készül, ami így élővé teszi a népművészetet.
0: Mikor Matyót valamennyire jobban ismerem, hiszen ezen ott lakom Mezőkövesden, azt mondtam, voltunk Buzsákon, az ottaniakat is megismertem. De ennek mi a különlegessége? Mert ott a tulipános mintától kezdve, a keresztszemes, a Szent Istváni tardi, ennek mi az, ami jellegzetesen barkó?
1: Amivel kimondottan egyediek vagyunk, az, hogy a kendercsíkos szőttesek közé tesszük a hímzéseket. Hoppá. Ilyet nem látni máshol. Ezt még valóban, mi magunk szőjük ezt az anyagot kenderel és pamuttal, nem tudom mondjuk, meddig lesz még kenderünk, amivel dolgozhatunk. Bízunk benne, hogy még sikerül szerezni, de ezzel nagyon egyediek vagyunk. Felvidéken nagyon érdekes, hogy ott végig csíkozzák, ugye nálunk van egy rész, amit kihagynak a pamut szőttesben, és akkor oda kerül a hímzés, de ilyet máshol nem nagyon lehet találni.
0: Tehát kender feldolgozás.
1: Igen.
0: De akkor ezt önöknek kell megkeresni, hogy hol van kender, vagy pedig még van kenderből szövet.
1: Ezeket ugye mi készítjük,
0: igen,
1: és kendert veszünk. Is? Hát azt már azok
0: kéz kenderek. Igen. Mert ott én elgondoltam, hát volna kivinni, beáztatni, utána törni, tirolni, új. Sok munkája van a kendernek, de tartós. Nem hiszem, hogy 2 évre készülnek ezek a tárgyak.
1: Abszolút nem. Van, aki mondjuk még a kezdetek kezdetén vett tőlünk egy tárgyat, és aztán jön és mutatja, hogy ezt bizony tőlünk vett, amikor elindultunk. Ezek nagy büszkeségek nekünk.
0: Zsűriztetik a termékeket, vagy még nem?
1: Igyekszünk, igen. Sok termékünk zsűrizett.
0: Ja, mert egy nagyobb társaság, hát 16-an vannak, hogyha jól hallottam.
1: Igen.
0: Akkor ott bőven van termés is akkor.
1: Igen. Egyrészt igyekszünk a zsűrizésre is odafigyelni, pályázatokra is odafigyelni. Igyekszünk átadni a tudást, amit megszereztünk, és fiatalokat bevonni minél inkább a munkánkba. Úgyhogy sok mindenre kell odafigyelni egy egyesületnek, hogyha ilyesmire adja a fejét őszintén.
0: Fiatalok, gondolom, zömében még, mert azért az idősebbek már nem szoktak bemenni egyesületekbe, mert hát nehezebb már megérteni a szót is, meg hát az unokákkal kell foglalkozni sokszor, meg nem tudom, de nem nagyon látok én nagyon időseket alkotni egyesületben.
1: Tényleg? Pedig én azt gondolom, hogy nagyon előregedő a népművészeti társadalom, és erre mindannyian sokszor beszélgetünk arról, hogy mennyire oda kell figyeljünk, hogy az utánpótlást megoldjuk. Mi fiatalokkal is dolgozunk együtt, de őszintén azért ez egy kiegészítő jövedelmet adó ágazat, azt hiszem, így lehet szépen megfogalmazni. Úgyhogy azért a mai karrierista világban hivatástudattal élni, az egy komoly kihívás, tehát hogy ez is egy komoly kihívás lesz szerintem a népművészetnek, hogy ezt hogyan tudjuk jól megmutatni, hogy ez egy nagyon fontos része a kultúránknak, és ezt sokkal-sokkal jobban meg kell becsülni, mint amennyire szerintem most megbecsüljük.
0: Azon mosolygok magamban, közben összeszedtem, hogy kikkel beszélgetem, mostanában idősebbek voltak. Csak hát úgy látszik, hogy már nekem mindenki fiatalnak tűnik valószínű, de tényleg azért, ahhoz, hogy valaki olyan szinten alkosson, ahhoz kell idő. Hát nem elég, hogy a varró szakkörbe, hímző szakkörbe ott megjelenek fogadáskortól, hanem bizony az önálló alkotáshoz már kutatni is kell. Hát segíteni egymáson. Akkor önök átadják azokat a tapasztalatokat, amikkel találkoznak, mert egyébként úgy könnyebb, mint saját magamnak megszerezni, ugye?
1: Szerintem nagyon nagy erőnk az, hogy mi egy közösség vagyunk. Mi ugye külön egy népművészeti egyesületként dolgozunk, de mi egy közösségként dolgozunk. Nem külön-külön alkotók, hanem egy a cél, és ez azért nagyon sokat erősít rajtunk. Ez egy nagyon nagy ajándék, őszintén.
0: Köszönöm szépen, még talán annyit, hogy sokszor megmutatják magukat, mert azért Kisgyőrbe itt lenni azért ide már kell valamit letenni az asztalra, nem ezeket a az alkalmazottságokat, hanem bizony. Tehát, hogy már tudják, hogy vannak követ, és meghívják, mert nem magától jön ide az ember, hívják, ugye?
1: Igen, és egyébként nekünk most pont márciusban volt Kisgyőrben kiállításunk, meg divatbemutatóval is bemutatkoztunk, úgyhogy az egy nagyon-nagyon nagy ajándék volt, hogy itt lehettünk, de mi igyekszünk minél inkább járni az országot, határon innen is, határon túl is.
0: Még egyszer köszönöm, és gratulálok.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Olácsi Pálmai Ildikót hallották a Barkó tanyáról, most Kisgyőrből.

0: A következőkben egy fafaragóval beszélgetünk.
1: Pós Krisztián.
0: Hú, hát akkor már találkozhattunk volna az idén a fafaragó táborba, csak éppen akkor gondolom, hogy más dolga is volt, nem csak ott figyelgetni, hogy ki szaladgálott. És látom, hogy itt van, és harag, és mondta, hogy igen, ez egy sóvidéki minta.
1: Így van, egy erdélyi sóvidék környéki kapu minta.
0: Tehát akkor ez tulajdonképpen egy kapura is jó, de... akár székely kapura is.
1: Igen. Igen, ez a igazság szerint ez úgy van, hogy maga a motivumokhoz onnan jön, de maga a forma, ami már így egybeépíti az ember a motivumot, az már nem...
0: Értem.
1: Az már, azt már én tervezem meg.
0: De úgy látom, nem papírról készíti. Nem, itt, hogy van a kalap alatt, ott fent a fejre.
1: Így van.
0: Hát ahhoz már tudás is kell, hogy megmaradjon olyan szinten.
1: Gyakorlás. Én 40 éve faragok. 10 évesen kezdtem.
0: Ja, hát azért, mert 40 éve.
1: Hát 10 évesen kezdtem, 50 éves vagyok most. És ez mind tapasztalás. Minden egyes alkotás az minél jobb és jobb, és minél tanul az ember minden egyes alkotásban.
0: Mikor kellett úgy rá döbbennie, hogy már én már faragó vagyok, nem csak ilyen faragócska?
1: Még mai napig nem döbben rá sokszor az ember szerintem, mert ez egy örök tanulás, ez egy mindig tanul jobbat és szebbet az ember, mindig lát valami újat, úgyhogy szerintem nem lehet soha azt mondani valakire, hogy na én most egy jó fafaragó vagyok.
0: Jó, hát ugye vannak nagyobb képűek is, akinek hamarabb nagy az arca, mint mondjuk a tudása, de nem azokkal kell foglalkoznunk, hanem tulajdonképpen azzal, hogy amikor ön ezt úgy elvállalja, felvállalja, akkor meg is mondja, hogy mi lesz belőle, vagy pedig...
1: Hát ez mindig úgy, személyre szabott. Ilyen képeket azért, nem nagyon szoktam csinálni.
0: Azért kérdezem, hogy megismeri azt, aki...
1: Igen.
0: Ki rendeli?
1: Igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Beszélni kell.
1: Beszélni kell, így van. Így van.
0: De akkor nem olyan egyszerű, hogy fogom magad, amelyek azt, na, most már megcsinálom az 1002-et is.
1: Nem, ez mindig el kell ismerni az adott szemét, akinek csináljuk. Attól lesz személyre szabott, attól lesz az övé.
0: De hát akkor önnek jó pap is volt itt tanul, azt mondja, akkor ön világ életében mindig tanulni fog.
1: Hát ez a cél. Ez a cél. Tanulni soha nem szégyen. Tanulni lehet egy fiatalabbtól, egy öregebbtől. Kis igazság szerint. Épp az a szégyen, aki nem akar tanulni, és úgy okos.
0: Azért itt paradni, Kisgyőrbe, a fafaragás hazájában, azért mondjuk úgy, hogy nem semmi, ugye? Jó
1: hát,
0: érzés.
1: Megbecsülés szerintem, hogy Laci engem is hív. Ez egy elismerés szerintem minden fafaragónak a munkájának, ha itt faraghat Kisgyőrbe. És nem csak azért, mert hogy most Kisgyőr a faragott falu, hanem itt amikor itt összegyűlünk fafaragók 30-an, 40-en, ugye itt a... Most nem mondom azt, hogy az ország krémje van itt, de nagy tudású fafaragókkal vagyunk együtt, akiktől csak tanulni lehet. És szerintem az ember mindenki büszke arra, hogy itt van egy alkotása. Nekem is van több alkotásom is. Én csináltam a református templom elé azt a hatalmas paroddívai Bíró Mátyás padját. Én csináltam játszótér egy pásztorszoborpadot. Én csináltam most a kávéző elé a kávézó feliratút. Mocsolyás egy angyalos padot.
0: Akkor évek alatt mit, ha játszam volna, ön csak elfelejtettem. Hát öregszik az ember. Most már emlékszem az alkotásra, mert ott sajnos nem az alkotót néztem, hanem az alkotást.
1: Hát az a jó, nem az alkotót kell nézni, hanem az alkotást.
0: Jó, van, de hát azért az sem rossz, hogyha az ember megismer ilyen művész embereket. Sokan nem is tartják magukat művésznek, paparagónak mondják, és annak ellenére, hogyha valaki ilyet ki tud adni a kezéből, az már valami, az már érték.
1: Hát az ember azért ér a földön, hogy te értéket teremtse.
0: Húha, nagy szót mondott, de hát ha mindenkire igaz lenne, akkor a világ teljesen tökéletes lenne.
1: De ezért nem vagyunk egyformák, mert és az a szerencse, hogy nagyon sok olyan művész és népművész belkéből élő ember van, akinek ez a felfogás.
0: És mi ebben az igazából tehát erdélyi sóvidéki a motivum. Mi az, ami
1: meg... Maga a tulipánformák, a levél mintázatok, akkor maga ez a, hogy fut a levélzet felfelé, ez arra a vidékre jellemző. Az ez most ugye egy anyai szívet mutatna, ahogy, amiből két gyermek jön ki, és ahol kinyílik az anya a teljes kiteljesedésével.
0: Gondolatnak is szép, nem csak kiparagni.
1: Hát ez rá van arra a hölgyre, mert így már akkor látszik, hogy hölgy, aki élesz ez.
0: Hát gondolom, hogy örök élmény, és örökké meg fogja tartani magának is. Egyébként a fa az mindig ugyanolyan típusú fára?
1: Nem, ez most hölgyfa. Nem, úgy cseresznye fából is lehet, gyümölcsvágból. De általában olyan fából érdemes csinálni, ami
0: kemény fa, nem megy tönkre. De hát ez egészen biztos, hogy nem kapura lesz téve, szobába lesz.
1: Ez szobába falra lesz téve, igen.
0: Ez már akkor örök éve.
1: Így van.
0: Hát le vagy legalábbis százon felül bírják
1: ezeket. Így, ez emberöltőket bír.
0: Olyan sok ideje van, hogy már körbe faragta a falut, illetve más helyeket, vagy pedig hát gyorsan dolgozik.
1: Gyorsan dolgozok. Hát ez most igazság szerint ez több év termés. Hát én mindig eljövök egy hétre a táborba, és akkor egy szobot kifarog.
0: Na de az itteni faragásokat is, amit látom, amik friss, tehát az, ami ott van, mert akkor még nem volt kitéve. Meg a mocsolyási sem láttam még, az is azóta lett odállít.
1: Nem, ez az tavaly faragtam, az idén faragtam ezt a kávézó feliratust, tavaly faragtam a mocsajácsit, tavaly előtt faragtam a Dévai Bíró Mátyás szobrot, azelőtt faragtam a pásztor szobrot. Azért mondom, hogy minden évben egy szobrot kifarag az ember. Egy hét alatt. Addig tart a tábla.
0: Pós Krisztián Muhiban élő fafaragót hallották.

0: Műsorunk folytatásában az Internetes Alkotók Egyesületének vezetőivel beszélgetünk.
1: Szabó Sándor vagyok, Kis Győri. 25 évvel ezelőtt alapítottuk ezt az Egyesületet, Magyar Alkotók Internetes Társulása. Akkoriban még az internetes szó az még elég új volt 25 évvel ezelőtt, és úgy gondoltuk, hogy összefogjuk így az országon belüli és kívüli magyar alkotókat. Ez volt a fő cél. Közben annyira túlhaladtuk már ezt a történetet, hogy inkább jobban szeretjük, hogyha összejövünk minden hónapban, esetleg minden héten, és akkor együtt alkotunk itt a Faluházban, Miskolcon, Barcikán, ahova hívnak minket, mi mindenhol.
0: Gárdonyba is?
1: Akár Gárdonyba is, meg Székesfehérváron is, Siófokon.
0: Tehát
1: mindenhol. Mindenhol. Mindenhol van tagunk.
0: Ugye az ember úgy gondol, internetes, az fogja magát otthon, megcsinálja a dolgait, aztán a többi meg nem is nagyon érdekes, mert hát képen is láthatom, tehát beszélhetek akárhogy is, de azért mégis a személyes kapcsolatok fontosak lehetnek, ugye?
1: Nagyon.
0: Tehát úgy mondom, az a személyes, amikor kézzel fogható a közelség. Mert a mimikát nem lehet látni ott az interneten, meg a sóhajt nem lehet. Tehát a közelség is tulajdonképpen milyen eredményeket tudnak elérni, ami eredmény önöknél, mert hát alkotó eredményeket paragni interneten nehéz, de végül is azt is lehetne megbeszélni, ugye?
2: Megbeszélni, igen. Rengeteg alkotónk van, én Deák László Sándor vagyok, Kazincbarcikán élek, onnan jöttem a csapatba, én íróköltő vagyok, de van nem csak íróköltő köztünk, hanem festő, fafaragó, meg mint itt a hölgy mellettünk is, PowerPoint szobrász, úgyhogy van nagyon sok tagunk, nagyon sokféle irányban megyünk, és nagyon sok helyen megjelenünk.
1: Minden évben kiadunk egy antológiát, így nyomtatott formában, minden évben van táborunk, először festőtábornak indul, de már írótábor is egyúttal, Simonen Veronika székesfehérvári festőművész nekünk a művészeti vezetőnk.
0: És akkor Székesfehérvár, vagy?
1: Onnan indultunk ki,
0: Székesfehérvár. De Kisgyőr.
1: Kisgyőr a központ, igen.
0: Központ azért.
1: Igen. Mert... jönnek onnan messziről, Veronikáik is minden évben.
0: Hát mondjuk is érdemes eljönni, a levegő az harapni lehet, meg hát látom a haragott dolgokat.
1: Itt ugye? Minden évben újabb és újabb látni való van.
0: Párszor eljövök, nem lakom messzát Mezőkövesről, 20 perc alatt ideérek, de tulajdonképpen mindig új és új van, és mellette pedig hát az emberek is azért. Nem ismerek mindenkit, de azért elég sok mindenkit sikerült megismerni. Tulajdonképpen akkor az alkotásaikat interneten mutatják be egymásnak többször, legtöbbször.
1: Az alapvető kapcsolat interneten van, de minden hónapban találkozunk irodalmi alkotóműhelyben Miskolcon. Festő műhelyünk az kétszer van Miskolcon, a József Attila és a Petőfi könyvtárban, és itt a Faluházban. Vagyis egy hónapban háromszor festünk, egyszer meg irodalmi műhelyünk van.
0: A festészethez sem értek, meg sok minden máshoz, de azt tudom, hogy az irodalmat azt otthon is lehet egyénileg művelni, a festészetet is, de az hosszabbnak tűnik, mire születik egy mű, vagy nem igaz?
2: Hát igen, valószínűleg egy kép azért több időbe kerül, mire elkészül, mint egy költészeti téma, de hogyha belegondolunk, és csináljuk ezeket az alkotótáborokat, mi egymás inspirálva járunk egymásnak a szakköreire, tanulunk egymástól, ugyanúgy festészetet, mint költészetet, megvan a lehetőség arra, hogy kipróbáljuk, hogy milyen ügyesek vagyunk az ecsettel, milyen ügyesek vagyunk a tollal, és ha mindenki el tudja képzelni magában egy történetnek a színképeit, akkor azt akár ecsettel, akár tollal meg tudja nálunk tenni, hogy papírra vetik, vagy éppen vászonra.
1: Vászon is lehet történetet, vagy verset megfesteni. Az igazi festmény részemről, én ezt utat viszem magammal, hogy egy festményen egy történetet is el kell mesélni, nem pedig, mit tudom, hogy festek egy csendületet, hanem egy történetet próbálok belevinni a képbe.
2: Szóval fordítva csinálom, egy festményről vagy egy képről írok verset.
0: Ugye sokféle az ember, sokféle lék a művészek is, de egyet azért tapasztaltam, hogy sok esetben azért kicsikét nem akarok csúnya szavakat mondani, maguk felé fordul úgy a kezük, meg a gondolkodásuk is, és hogy lehet társaságba menni annak, aki nem egoista, hanem egy művész lélek, aki úgy magával el van legtöbb esetben. Én így gondolom, mert én nem fogtam mondtam semmibe, ecsethez sem, meg más fához sem, amivel alkottam volna, de végül is azért a közösség az mit ad, szemléletet, vagy inspirál másra is?
2: A mi közösségünk is ilyen hasonló, tehát van nálunk is festő, aki bejár az irodalmi körre, és szépen mellénkül végighallgatja a versek születését, mert van úgy, hogy ott itt írunk irodalmi körbe, vagy van, amikor nem írunk, hanem csak megbeszéljük egymásnak, átgondoljuk, átbeszéljük, esetlegesen, hogyha kér tanácsot, tanácsot tudunk adni, hogy hol esetleg egy kicsit javíthatna, vagy gondolját, és akkor így egymást inspirálva, egymást segítve haladunk előre.
1: Ami nem egyszerű feladat.
0: Feltétlenül alkotó kell, hogy legyen, aki belép a társulatokba, vagy pártoló?
2: Pártoló tagunk is van. És a pártoló tagok is van, amikor úgy gondolják, hogy elég érdekes, amit csinálunk, és próbálkoznak. Tehát akár festészettel, akár költészettel.
0: De nem könnyelműen, ugye?
2: Szintén Erzsikénél ugye a PowerPoint szobrászat.
0: Hát végül is akkor, ha én szeretnék belépni, most nem fogok, akkor megkeresem önöket az interneten.
1: Vagy Miskolcon.
0: Vagy meg a Gárdon, Székesfehérváron.
1: Mindenki szeretne várni.
0: Leferik az országot lassan, tényleg. Akkor megtehetem. Bizonyos szabályokat azért csak be kell tartani egy társulásnak, egy társulatnak, egy egyesületnek. El kell fogadni az alapszabályt, ugye?
1: Így van, hát mindenhol van alapszabály, hiszen alapvető dolgokat le kell tetetni, hogy
0: csak úgy lehetett.
1: Hát persze, hiszen politikai megnyilvánulásokat nem fogadunk, ebben tiszteletben adjuk egymás véleményét, de nem fogunk politizálni egy egyesületben, nem fogunk szélsőségeket megjeleníteni ugye az írásainkban, a festményeinkben. Ilyen alapvető dolgokat be kell tartani. A kölcsönös tisztelet az első, a szeretet, és akkor tisztelni kell egymás esetleg vallását, politikai nézetét, stb. Nyitottnak kell lenni.
0: Nem megértem, szabad. Nem vita helye a társulat, hanem az, hogy
1: közös alkotás,
0: segítsenek egymásnak.
1: Igen, hogy másik is örüljön annak, hogy alkot, meg tud jelenni esetleg kiállításon, könyvekben, egymást segítjük, hiszen úgy jutunk előre. Egyedül nehezebb.
0: Ugye nagyon fontos az, hogy alkotó legyen az ember azon a szinten, amit tud. Hát akár ezzel alkotók, akár teljesen mással, akkor is az fontos ahhoz, hogy a társadalomban a megfelelő helyét foglalja el. Ugye a művészetek nem arra való, hogy pénzt keressenek, bár van arra is példa, hanem arra, hogy gyönyörködtessenek, gondolkodtassanak az érzéseket itt valahol a szívünk környékén megpiszkálja. Tehát ez az önök feladata akkor. Tehát én is így látom, nem is tudom, hogy érdemes-e beszélgetni, vagy azért érdemes.
2: Mindenféleképpen érdemes beszélgetni, mert így kapunk pozitív visszajelzést, így kapunk tanácsokat, így kapunk olyan dolgokat, amit esetleg mi átsiklunk felette. Tehát én nekem is volt több mentor az életemben, sajnos mindig újabbakat kell keresnem, mert az idősebb korosztály sajnos elmegyen, és rettenetesen jó volt velük, és nagyon sokat tanultam tőlük. Szóval ez hiányzik. Tehát ha az ember magában ül otthon az irodájában, vagy a kis zugjában, ahol ír, vagy fest, ott nem kapja ezeket a pozitív dolgokat, ezeket a visszajelzéseket, ezeket a tanításokat. Ezek nagyon fontosak az ember életében, egy alkotó életében, a fejlődés továbbvitelében fontos.
1: Hát főleg mi érezzük ezt jobban, mert 25 évesek vagyunk. A tagságunknak a fele sajnos már nincs köztünk az alapítók közül, úgyhogy mi voltunk annak idején a szemtelenül fiatal alkotók, most meg lassan mi leszünk azok, akik átadják azt, amit átvettünk őtőlük. De ez a normális, ez a körforgás.
0: De azért gondolom, hogy lassan sikerül becsábítani a fiatalokat is. A tokai írótábor azt mutatta, hogy vannak ott bizony tehetségek.
1: Igen,
0: a fiatalok
1: van
0: között. Úgyhogy, hát csak ki kell bontani, ugye?
1: Hát mi azért vagyunk ott gyereknapokon, meg könyvtári napokon, mindig ott vagyunk, ha kell, akkor kavicsokat festünk velük, ha kell, akkor micimaszkót festünk, bármit festünk, csak jól érzik magukat, és akkor általánosleg indítatást éreznek valamikor arra, hogy festenek, vagy írjanak. vagy bármilyen más művészi tevékenységet folytassanak. Ebbe beletartozik ugye a népművészetnek pláne. Annak külön örülünk, hogyha valaki esetleg népművész lesz.
0: A kitelepülés, már hogy ide települtek, oka az, hogy bemutassák magukat, akik itt érdeklődnek, vagy pedig hát meg kell mutatni, mert azt hiszik, hogy Kisgyőrben nincs ilyen. Mert máskor nem találkoztam.
1: Erről van szó.
0: Szabó Sándort és Deák László Sándort hallották a kisgyőri forgatagban.

0: Végezetül Túri Attila, Kossuth és Ibl díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke beszél.
1: Az akadémián mindig van, de hát egy ilyen közösségben, ez egy élő közösség, olyan, mint itt, ahol vagyunk, az élő népművészet, értetni kell, és figyelni kell egymásra, mert ahhoz, hogy eljussunk valahová, figyelemmel kell lenni, hogy akik nehezebben mozultnak, akik nehezebben reagálnak erre a furcsa és rohanó világra, ne maradjanak le.
0: Az igazság, hogy arról beszélünk, hogy élő népművészet. A népművészet az nem múzeumban való, hanem alkotók ide, Kisgyőrbe is, meg hát akármerre van, ugye, akár Budapesten is, akár a várba, bárhol is, ott is fontos, hogy megmutassák magukat, mert úgy nem minden esetben fogadják el őket, azt mondják, hát ezek művészkednek, nem pedig művészek.
1: Ez egy mindig egy nehéz kérdés, ez a felvilágosodás óta létezik, ez a magas művészet, népművészet, különböző ki itt a Frankó Jankó, vagy hogy egy nagy írót, Rejtő Jenőt idézem, ki az igazi Trebics. Ezen lehet vitatkozni, de nem nagyon van értelme szerintem. A népművészetnek van egy sajátossága, hogy nagyon összeér a mesterségbeli tudással, ugye? Tehát van benne egy formateremtőkészség, vagy egy hangzás, vagy bármi, de tulajdonképpen mesterség a hétköznapoknak is a művészete egyben. Ennek az én a legfontosabb dolgát abban látom, hogy míg az úgynevezett magas művészetnél, ha valaki elrajzol mondjuk egy arcot, az ciki, az kellemetlen, az nem az. A népművészetnél még a kudarc is, ha elrontok valamit, az is tanúság. Hogyan csináljam jobban? Hogyan csináljam máshogy a dolgot? Tehát maga a tevékenység akár ilyen, akár olyan, akkor is pozitív a kicsengése.
0: Itt az alkotások használati eszközök, tárgyak, vagy bármi más, nem a falon lóg, mert ott is láttam
1: jó,
0: már,
1: igen,
0: oda is,
1: igen, persze,
0: oda sem rossz,
1: persze,
0: hanem a mindennapokban.
1: Így van.
0: És a mindennapokban hozzám nő. Hogyha én egy olyan alkotást veszek, ami tetszik, lehet, hogy leszeveszem addig, amíg el nem kopik, vagy legalábbis rosszabb esetben másat veszek helyette, de ezek az emberhez, ugye a szívéhez, a mindennapjaihoz hozzá nőnek. És ezt kellene nekünk egy kicsit jobban becsülni. Lehet ezt? Akár anyagilag is, akár más módon.
1: Mindenképpen én így gondolom, hogy jobban kellene becsülni, és hogyha abból a tételből indulunk ki, amit mesterem Makovec Imre mondott, hogy a tárgyak az ember halott képei. A tárgyakban, hogy mi tetszik nekünk, abban ott van a mi lelkületünk is, ugye? Kihelyezzük ezt a dolgot egy-egy tárgyba, vagy egy-egy dalba, vagy egy-egy táncmozdulatba, ott vagyunk mi is, és ez az a közösség alakító erő, ami összetartja ezt a sokadalmat.
0: Mennyire lehet megőrizni ezt az élő népművészetet a 21. században? Mert ugye régebben azt mondták, hogy igen, 19.-20. század eleje az a népművészet, a többi az csak utánzás. Egyesek azt mondták régebben, ma meg azt mondjuk, hogy az az igazi, amit felveszünk, amit hordunk magunkkal. Meddig lehet úgy megőrizni ezt a szintet? Mert ugye a műanyag az talán-talán már kiszorul örömünkre, vagy nem örömünkre.
1: Nézze, azért a népművészetnek a keletkezése és a mai értetése is nem kifejezetten egy fogyasztói társadalomnak a világa. A fogyasztói társadalomnak a jelszava a vedd meg, dobd el világa. A népművészet nem erről szól, állandó értékekről szól. Az, hogy mennyire lehet megőrizni, ezt ebben én nem akarok jósolni, hanem meg kell őrizni. Ez nem lamentálás, hanem kötelesség.
0: Ugye a falvak, nem mondok rosszat, de jót se tudok mondani, Erdély, Felvidék, vajdasági részeket mind úgy polgárosodtak, világpolgárosodtak, nem úgy mondom polgárosodtak, igen, már mindent utánoznak, és tulajdonképpen a merítési bázisunk megszűnhet.
1: Én azt gondolom, hogy ahonnan táplálkozik ez az igény, az valójában kimeríthetetlen és olyan mély, amely ősképekre támaszkodik, amely sokkal, de sokkal erősebb annál, mint amit elfed ez a mai fogyasztói kultúra. Meg fogjuk tanulni azt, hogy ténylegesen egy-egy tárgyat megbecsüljünk, hogy a történeteit megbecsüljük, hogy az alkotóit megbecsüljük, hogy egy ilyenfajta szellemi kapcsolatba tekintsük őket, és akkor ez át fog alakulni, de megmarad.
0: Nagyon köszönöm, azt hiszem, hogy optimistának kell lenni, illetve tenni érte. Hát önöknek az a dolguk most.
1: Természetesen ez a dolgunk, és szeretettel kell tudni fordulni a világ felé. 2000 éve egy fiatal ember ezt tanította, ezt kell nekünk megtartani.
0: Kóri Attila, Kossuth és Ybl Díjas építészt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túris Arolta, zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: 11 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita azt írja, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. A norvég alapról a miniszter közölte, hogy Norvégia, Izland és Liechtenstein az Európai Gazdasági Térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. A mostani 2021-28-as időszakban Magyarország számára 254,1 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint, tette hozzá, megjegyezve, hogy a teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. Meg kell szüntetni a közérdeket nem szolgáló beruházások kormányzati kiemelését, mert az a helyi tervek, érdekek, a szakmai egyeztetések és szabályok felülírásának eszközévé vált az elmúlt időszakban, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes annak kapcsán, hogy a Balatonnál rendezték meg a 30. országos főépítészi konferenciát, amelyen a házelnök köszöntőt mondott, hangsúlyozta, civilek ezrei küzdenek évek óta a partok, a zöld területek és a tó megóvásáért. A civilek küzdelme jól mutatja, hogy a szakembereknek a jogszerűség mellett minden esetben vizsgálni kellett volna azt is, hogy egy-egy beruházás mit ad vagy mit vesz el az ott élőktől, a tájtól, és milyen hatása lehet 5-10, 20 vagy 30 év múlva. Forsthoffer Ágnes kiemelte az önkormányzatok felelősségét és lehetőségeit is a helyi építési szabályok alakításában, valamint rámutatott, hogy nem hagyható figyelmen kívül a helyi közösségek, a tervtanács és a főépítészek megalapozott véleménye egyetlen esetben sem. Nyomoz a letelepedési kötvények ügyében a budapesti rendőrfőkapitányság a Transparency International feljelentése alapján. A korrupció ellenes civil szervezet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést július végén. A letelepedési kötvényprogramot Rogán Antal kezdeményezte 2012 őszén a Parlament Gazdasági Bizottságának vezetőjeként. Javaslata alapján 250, illetve 300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez Európai Unión kívüli állampolgárok. A program lebonyolítását jellemzően ismeretlen hátterű offshore cégekre bízták, amelyet a Transparency International számításai szerint akkori árfolyamon 60 milliárd forint közpénzből származó nyereséget könyvelhettek el, miközben az állam a teljes futamidőt nézve bukott az ügyleten. A programban résztvevő 8 közvetítő cég az Országgyűlés Gazdasági Bizottságától kapott engedélyt. A program 2017-es megszüntetéséig 6621 darab letelepedési kötvényt adtak el a közvetítő cégek. Családtagokkal együtt 19.855 külföldi állampolgár kapott magyar letelepedési engedélyt. Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepel az új címük a Magyar Állam kincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapunk keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. Ha a cím nem egyezik a lakcímkártyán szereplővel, akkor szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást. Aki az első részletet postán kapta, annak nincs teendője, ugyanis az utalvány is ugyanarra a címre érkezik, fogalmazott. Sport. A kritikus gondolkodás lesz az idei világsakk fesztivál középponti témája, jelentette be Polgár Judit, a világ legeredményesebb női sakkozója, az eseményt felvezető tájékoztatón. Régóta meghatározza az életemet a kritikus gondolkodás, ugyanis már kisgyerekkoromban kérdéseket tettem föl a sakktáblánál, indokolta a témaválasztást Polgár Judit. Hétköznapjainkat átszövi, és egyre jobban dominálja a mesterséges intelligencia, ezért van fontos szerepe a kritikus gondolkodásnak, annak, hogy mit hihetünk el, hihetünk-e egyáltalán minden válasznak, fogalmazott a sakknagymester. Végül az időjárásról. Általában napos időre van kilátás, a fátyol és gomoly felhők mellett legfeljebb kis területen lehet felhősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok közé emelkedik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban ellátogatunk a Borsodabó-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási vására. 10. alkalommal nyitotta meg kapuit a közfoglalkoztatási kiállítás és vására a Miskolci Szent István téren. A jubileumi rendezvényen mintegy 60 kiállító mutatta be a vármegye településeinek saját kézzel előtt állított termékeit, a házias ételektől a kézműves termékekig. A vásár megnyitóján Réti Pál, a Szociális és Családügyi Minisztérium közfoglalkoztatási helyettes államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a standokon látható termékek mögött minden esetben ott van egy ember munkája és egy település közössége. Réti Pál után pedig dr. Mennyhárt Szabolcs, a Borsodabó-Zemplén vármegyei kormányhivatal főigazgatója köszöntötte a megjelenteket.
6: Ha most körbenézünk ezen a téren, talán nehéz lenne egyetlen szóval megfogalmazni, hogy mi is található itt ma. Paradicsom, paprika, lekvár és savanyúság, méz és tojás, szörpés, száraz tészta, fajándéktárgyak, veszőből fönt kosarak, varadai termékek, hímzett, nemezelt munkák, matyó népművészet, szomolyai fekete cseresznye, molnár kalács, tájjellegű ételek, kertipadok, asztalok, virágtartók, utcabútorok, térkövek és még sok minden más. Első pillantásra talán úgy tűnik, hogy ezeknek semmi közük nincs egymáshoz. Pedig van valami, mely összeköti őket. Mindegyik mögött ott van az ember munkája, mindegyik mögött ott van egy-egy település, és mindegyik mögött ott van egy-egy közösség. Ezért különleges ez a mai nap. Mert amit ma itt látunk, az nem egy egyszerű kiállítás, ez Borsodabó-Zemplén vármegye egy darabja. Egy olyan vármegyé, amelynek települései különbözőek, adottságaik és hagyományaik sokfélék, de egy dologban is nagyon hasonlítanak egymásra, abban, hogy az ott élő emberek munkájával, összefogásával képesek értéket teremteni. A Szociális és Családügyi Minisztérium képviseletében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a 10. Borsodabó-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási és kiállítás vásár ünnepélyes megnyitóján itt Miskolc szívében, a Szent István téren, és külön öröm számomra, hogy immár 10. alkalommal találkozhatunk ezen a rendezvényen. Tizedik alkalommal kapnak lehetőséget a vármegye települései arra, hogy megmutassák, mit hoztak létre, milyen tudást őriznek, milyen kezdeményezéseket valósítottak meg, és milyen eredmények születtek a közfoglalkoztás keretében végzett munkából. És talán már éppen a tizedik alkalom az, amikor különösen fontos kimondanunk, hogy ez a rendezvény már maga is hagyománnyá vált. Olyan hagyománnyá, amely évről évre összehozza a településeket, a közfoglalkoztatókat, a szakembereket, mindazokat, akik kíváncsiak arra, mi minden születhet a helyi közösségek munkájából. Érdemes végignézni a mai kiállításon, nagyon sokféle terméket láthatunk, és a sokféleség mögött sokféle történet is zajlik. És ez a sokféleség mutatja meg a legjobban, hogy a közfoglalkoztatásnak nincs egyetlen arca. Ahány település, annyi lehetőség. Ahány közösség, annyi ötlet. Ahány ember, annyi tudás, annyi tapasztalat és tehetség. Van azonban, ami ennél is fontosabb. Amit ma itt látunk, azt könnyű lenne csupán termékek soraként szemlélni, de egy kicsit mögéjük nézünk, akkor egészen más látunk. Látjuk azt az embert, aki reggel munkába indul. Látjuk azt, aki megtanul egy új munkafolyamatot. Aki először csak segít, aztán egyre többet tud, egyre önállóbbá válik, és egyszer csak már ő maga mutatja meg másnak, mit és hogyan kell csinálni. Látjuk azt is, hogy aki mindezt megszervezi és irányítja, megteremti hozzá feltételeket. Ezért minden egyes tár, minden egyes üveg lekvár, minden egyes kézműves termék mögött ott van valami, amit nem lehet vitrínbe tenni, és ez a munka becsülete. És talán ez a mai nap legfontosabb üzenete. Hogy a munka nem csupán egy feladat, amelyet el kell végezni. A munka lehetőség is. Lehetőség arra, hogy az emberek hasznosnak érezzék magukat, hogy újra kapcsolatba kerüljenek a munka világával, hogy tudást szerezzenek, tapasztalatot gyűjtsenek és közösséghez tartozzanak. És az a lehetőség arra is, hogy egyszer csak azt mondhassa, én készítettem, vagy még inkább, mi készítettük. Ez a két szó, mi készítettük, talán mindennél jobban kifejező, hogy miről szól a közfoglalkoztatás valódi közösség ereje. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az idei év más szempontból is különleges. Ebben az évben ünnepeljük az egységes közfoglalkoztási rendszer fennállásának 15. évfordulóját. 15 év elegendő arra is, hogy visszatekintsük és számba vegyük ezeket az eredményeket, de elegendő idő arra is, hogy megértsük a közfoglalkoztatás jóval több foglalkoztatási programnál. A programok régén megművelt földek, előállított termékek, működő műhelyek, rendezett közterületek, elkészült beruházások, közösségi kezdeményezések születtek. De az eredmény nem csupán ezekben mérhető, hanem mérhető abban is, hogy valaki újra munkába állt, az, hogy valaki szakmai tapasztalatot szerzett. Abban, hogy egy településen létrejött egy olyan közösség, amely képes együtt gondolkodni és együtt dolgozni. Egy közfoglalkoztási kezdeményezésből maradandó értékek születnek. Olyan érték, amelyet nem csak ma lehet itt megmutatni, hanem amelyet holnap, sőt évek múlva is használhatnak, láthatnak, élvezhetnek a településen élők, illetve az odalátogatók. A közfoglalkoztatás jövőjéről gondolkodva ezt a kettős célt kell szem előtt tartanunk. Egyszerre kell értéket teremtenünk a településeken, és lehetőséget teremtenünk az emberek számára. Fontos, hogy aki részt vesz egy programba, ne csupán munkát kapjon, hanem tudást, tapasztalatot és olyan készségeket is szerezzen, amelyek segíthetik őt a tovább lépésben. És ugyanilyen fontos, hogy közben megőrizzük és megerősítsük azokat a helyi kezdeményezéseket, amelyek a települések saját adottságaira építenek. Mert Borsodabói Zemplén vármegye a mai kiállításon is azt bizonyítja, hogy a helyi értékekben hatalmas erő rejlik. Csak fel kell ismernünk, meg kell becsülnünk, lehetőséget kell adni arra, hogy kibontakozzanak. A mai nap nem csupán a múltról, hanem a jövőről is szól. Nem csupán arról, hogy mit hoztunk létre az elmúlt években. Arról, hogy mit kezdünk mindazzal a tudással és tapasztalattal és közösségi erővel, amely itt a vármegye településein rendelkezésünkre áll. A mai kiállítás és vásár kiváló alkalom arra, hogy a települések megismerjék egymás ötleteit, hogy jó kezdeményezésekből máshol is születhessen új gondolat, hogy szakmai kapcsolatok jöjjenek létre, hogy tapasztalatok cseréljenek gazdát, és hogy a mai találkozásokból holnap új együttműködések is születhessenek. De kérem önöket valamire, amikor végigjárják a standokat, ne csak azt nézzék, hogy mit állítottak ki, nézzék azt is, hogy mi van mögötte. Mert egy üveg lekvár mögött ott van egy megművelt kert, egy kézműves termék között ott lehet egy megtanult mesterség. Egy kertipat mögött ott lehet egy műhely, egy helyi étel mögött ott lehet generációkon át öröklő tudás. Egy turisztikai beruházás mögött pedig ott lehet egy településbe vetett pozitív jövőkép, és valamennyi mögött ott vannak az emberek, azok az emberek, akik ezért dolgoztak, akik ezt létrehozták. Ezért köszönet és elismerés illeti meg valamennyi közfoglalkoztatót, önkormányzati vezetőt, szakember, közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalót, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ma itt lehessünk. Köszönet azért, hogy nem csupán feladatokat végeztek el, hanem értéket hoztak létre. Köszönet azért, hogy hittek abban, hogy saját településükben, a saját közösségben és saját embereikben is ott van a lehetőség. Tisztelt hölgyeim és uraim! Mai napon itt Miskolcon egyetlen téren találkozik Borsodabuj Zemplén megye számtalan arca. Találkozik a föld és a kézmunkája. Hagyomány és az újítás, a régi tudás és az új lehetőség, a település és a közösség. És mindez egyetlen közös gondolatból találkozik. Érdemes dolgozni azért, hogy értéket teremtsünk. Ezért kívánom, hogy a mai rendezvény legyen egyszerre ünnep, találkozás és inspiráció is. Legyen büszkeség azoknak, akik kiállítják munkájuk eredményét. Legyen lehetőség azoknak, akik új kapcsolatokat keresnek, legyen ötletforrás a településeknek, és legyen megerősítés mindannyiunk számára, hogy a helyben megszülető értékekre érdemes építeni. Mert egy kiállítás néhány óra múlva véget ér. A standokat lebontjuk, termékek vagy a vásárlókhoz, vagy ami megmaradt, azok hazakerülnek, és a tér ismét visszakapja régi arcát. De amit az emberek munkájukkal létrehoztak, az nem tűnik el. Ott marad a településen, ott marad a közösségekben, ott marad

Kedves államtitkár úr, tisztelt polgármester úr, kedves vendégeink! A közfoglalkoztatási kiállítás és vásár immár 10. alkalommal kerül megrendezésre Vármegyénkbe, amely megmutatja a közfoglalkoztatás értékteremtő és közösségteremtő erejét. Ha végig sétálunk a kiállítók között, jól láthatjuk, mennyi érték születik Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye településein, hiszen az elmúlt években a települések egyre inkább felismerték és kihasználták saját adottságaikat. Építettek a hagyományokra, teret adtak a helyi ötleteknek és a kreativitásnak mindenek előtt. Ennek eredményeit pedig ma itt, ezen a téren mi magunk is láthatjuk, megkóstolhatjuk, kezünkbe vehetjük. Számos üzem működik a Vármegyénkben. Tésztakészítő, savanyító, varroda, térkőgyártás, amely egykor közfoglalkoztatási programban indult el, mára pedig adott esetben már munkát ad a helyieknek, és piaci viszonyok között is képesek megállni a helyüket. A mai kiállításon mintegy 60 kiállító biztosít lehetőséget arra, hogy megismerjék az általuk előállított termékeket, és bemutathassák tevékenységüket. Vármegyénk minden járása, minden nagyobb tájegysége bemutatkozik. Külön standon érhető el a kormányhivatalunk is, amelyet nagy szeretettel ajánlok mindenki figyelmében, bár mi nem hoztunk kézzel készült finomságokat, de bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, bemutatjuk azokat a támogatási formákat, amelyekkel az álláskeresők sikeresen tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Kérem Önöket, járjuk végig a standokat, ismerjük meg a kiállítókat és termékeiket, kóstolják meg a helyi ízeket, nézzék meg a helyi kézműves termékeket, amely mögött rengeteg munka és elhivatottság áll. Engedjék meg, hogy megköszönjem a résztvevő települések együttműködését, ezt az immáron 10 éves, évtizedre visszatekintő együttműködést, amellyel gyarapítjuk közös helyi értékeinket. Köszönöm a fellépők és a kiállítók munkáját, köszönöm a kollégáim szervező tevékenységét, hiszen mindannyiunk munkája benne van, amit ma itt láthatunk. Élményekben gazdag időtöltést kívánok, és vigyenek minél többet magukkal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye értékeiből.

0: Zilahi Zoltán, Rudolftelep polgármestere rádiónknak bemutatta az önkormányzatuk sikeres közfoglalkoztatási programját, a településen működő saját gyártású utcabútorokat előállító üzemét.
1: Szeretettel köszöntöm, polgármester úr! Milyen portékával érkeztek most erre a kiállításra?
2: Ismételten Rudolftelep községi önkormányzata a Rudolftelepen készült utcabútorokkal érkeztünk. Padokkal, asztalokkal, virágtartókkal, magaságyásokkal.
1: Mióta készítik ezeket a termékeket?
2: 5. éve van folyamatos gyártás településünkön, és nagyon nagy örömöm az, hogy ez a kezdeményezés ez ilyen szinten megindult, vagy fellendült. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a közfoglalkoztatásban dolgozók nagy része ebben az üzemben dolgozik, és örömmel tudok beszámolni arról, hogy fejlesztések is történtek köszönhetően a belügyminisztériumnak. Egy új üzemrész kerül majd hamarosan átadásra. Egyszerűen nem férünk már el a régi helyen, hála jó Istennek hozzáteszem, tehát én az a örömteljes és boldog polgármester vagyok, aki arról tud beszámolni, hogy nálunk nagyon jól működik a közfoglalkoztatási program. Visszatérve a beruházásra, hamarosan átadjuk, ugye az egyik épületben fognak a fémrészeknek az előkészítésére,

0: és a hajlítások, a hegesztések folyni, a másik épületben pedig a festés és az összeszerelés.
1: Hány ember tudnak foglalkoztatni?
0: Jelen pillanatban most még, ugye még a másik üzemrész átadásra nem kerül, most 5 ember dolgozik az üzemrészben.
1: Ők közmunkások?
0: Természetesen igen.
1: A közmunkaprogram már egy évtizedre is visszatekint önöknél?
0: Igen.
1: Mivel kezdtek?
0: Én az én időszakomról tudok beszámolni, én nagyon őszinte leszek, én próbáltam egy olyan piaci részt találni, ami későbbiek folyamán, ami a célunk is, hogy üzleti alapra tudjuk átfordítani ezt a munkaprogramot. Figyelemmel kísértem, ugye meggyőződtem arról, hogy a tapasztaltabb, okosabb, ügyesebb polgármester társaim mivel foglalkoznak. Aztán az egyik este kipattant az agyamból egy ilyen ötlet, hogy mi lenne, ha... És ezzel kapcsolatosan elindultunk, tájékoztattam természetesen a felette szerveket, ahol zöld utat kaptam, hála jó Istennek, és utána ez már a múlt, és remélhetőleg majd a jövő lesz, hogy hova jutottunk el ezzel az üzemmel.
1: De az ötlet, az csak egy dolog, viszont itt olyan minőséget tapasztaltam, hogy itt látszik, hogy egy nagyon megtervezett profi munka áll ennek a hátterében.
0: Köszönöm, és megtisztelő, hogy észrevetted. Én a versenyszériából érkeztem, én egy nagy cégnél voltam projektmenedzser, hála jó Istennek technikából kettes voltam, úgyhogy volt egy icipici rálátásom. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek a jelenlegi kollégáimnak és kolléganőimnek, akik ebben a munkában vesznek részt, és nagyon őszinte leszek, nagyon sokat voltam velük együtt, tehát nagyon sokat tapasztaltunk meg, hogy a csöveket hogy kell lehajtani, hogy kell. Tehát voltak kezdeti nehézségek, igenis ott kellett lenni minden egyes nap. Van, mikor még most is én megyek be hétvégén lehajtani a csöveket nekik, hogy hétfőn tudjanak kezdeni. Hála jó Istennek ennyi megrendelésünk van, úgyhogy ezt szeretnénk bővíteni, és lehetőség szerint ezt minél tovább vinni.
1: Ez nem a reklám helye, viszont ezt beszélgetésünk előtt elmondtam, hogy a gyermekeimmel voltunk egy Arnóti játszótéren, és akkor ültem le a padra, az önök padjára, ott volt egy kis címke is, ami a községüket mutatta be, vagyis reklámozta, egy telefonszáma, és annyira örültem neki, mert manapság nem lehet jó padot találni. Ilyen faros lemezből van, gyenge, nagyon hamar tönkre megy, és én pedig az a régi vágású ember vagyok, aki így a ház elé így szeretnék kiülni, és a szomszédokkal beszélgetni, mint a régi időkben, és az önök padjai ezekre alkalmasak.
0: Abszolút, köszönöm szépen, és megtisztelő, hogy ezt észrevetted, és ugye ne felejtkezzünk arról, hogy árérték arányban én azt gondolom, hogy iszonyatosan versenyképesek vagyunk. Egyrésztről köszönhetően a Start munkaprogramnak. Én megpróbáltam egyébként egy olyan árkategóriát belőni, ami jelen pillanatban a versenyen abszolút versenyképes, ezáltal tudom presszionálni magát a megrendeléseinknek a számát. A tapasztalatok ezt mutatják, a megrendelések, hogy ez egy jó út, és ezt szeretnénk folytatni. Sőt, most már vannak kicsit komolyabb elképzeléseink is, tehát ahogy említetted, hogy ezeket a régi vágású padokat egy kicsit high-tech-ké tenni, tehát most tervezünk egy olyan jellegű padot, aminek a gyártása, maga a tesztelése folyamatban van, tehát egy napelem segítségével, ami árnyékot is ad a padra, este pedig egy kis hangulatvilágítással világítja meg a padot. Innentől kezdve már egyenes az út addig, hogy esetleg egy töltő is lehet. Van már ilyen a piacon, mert nem mondom, hogy nincs, de ez nekünk, a mi kis településünknek ez egy óriási fejlődés lehet, vagy lesz.
1: Ami még szépé teszi a padokat, hogy lehet bele vésetni különböző címereket, hallottam a kollégáját, hogy templom is volt, úgyhogy bármit meg tudnak csinálni, hogy szebbit varázsolják azt a padot.
0: Abszolút, azt gondolom, hogy tényleg ahol már kiszállításra kerültek a padok, ott a legnagyobb megelégedettséggel jeleztek vissza a megrendelőink, és közösen dolgozunk egyébként együtt, tehát nálunk ez a gravírozás az első években kézzel működött, tehát kézzel gravíroztunk, de nem volt annyira szép, esztétikus, viszont Sajó Galgóccal, ők is egy fantasztikus önkormányzat, egy fantasztikus polgármesterrel, gyönyörű szép kézműves termékeik vannak, és nekik van erre alkalmas CNC gépük, amik szintén a belügyminisztérium jóvoltából tudtak megvásárolni, és ez még szimpatikusabb, ugye, hogy két önkormányzat dolgozik együtt, tehát itt ezeket a fém farészek megmunkálását, ezeket Rudolf telepen végezzük az összeszereléssel, és a Sajó Galgóc önkormányzata pedig az általunk kért gravírozásokat gravírozza be a padokba, ami azt gondolom egy nagyon szép esztétikus látvány, sőt, amíg hozzá tudom tenni, én nagyon presszelem a megrendelőinket arra, hogy a mai fiatalságot motiválva minél többen egy költői idézetet, egy történelmi évszámot gravírozzanak a padjaikba a település nevén kívül, ami megmarad a mai fiatalokba, hogy esetlegesen mikor történt, vagy melyik költő esetlegesen milyen mondatot hagyott a jövő nemzedéke számára.
1: Ez a település, amit említett, milyen messze van önöktől?
0: 11 kilométer.
1: Ja, akkor ez így könnyen megoldható. Igen. Milyen sláger termékük van még?
0: Ebben az évben nem győzünk eleget készíteni a magaságyásokból, tehát az ülőpados magaságyásokból. Most várunk két nagyobb városnak a megrendelésére. Ott több száz darab magaságyásról és padról várjuk, előzetes megbeszélések vannak, majd most az az ígéret, hogy itt az őszi csendesebb időszakban leülünk, és akkor jövő tavasz, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok itt a termékeinkkel kapcsolatosan, és meg szeretném említeni, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok a kollégáimra, a kolléganőimre, hogy meglátták ebben a potenciált, meglátták azt, hogy tényleg lehet jó termékeket is készíteni, és tényleg minden elismerésem az övéké, hogy így oda teszik magukat, és a régi dolgokkal kapcsolatosan azokat el tudták engedni, és egy új szemlélettel, egy új hozzáállással igenis piacképesek vagyunk.
1: Budapesten is volt már kiállításuk, milyen volt a fogadtatás?
0: Nagyon jó.
1: Szerintelenül.
0: Röviden, nagyon-nagyon jó volt, rengeteg megrendeléssel tértünk haza, és egy fantasztikus kiállításon vehettünk részt Budapesten. Nagyon sajnálom, hogy ebbe az évben ez elmarad.
1: Országosan akkor vannak megrendeléseik?
0: Igen, és erre felkészülvén tervezzük is, ahogy a beszélgetésünk elején említettem, hogy szeretnénk piaci alapokra helyezni ezt a utcabútorgyártó üzemet, tehát vagy egy szociális szövetkezet, vagy egy non-profit KFT keretein belül, és eddig még nem, de ősszel fogjuk indítani a Facebook oldalunkat, ahol egy kicsit nagyon marketinget szeretnénk erre helyezni, úgyhogy mi a marketinggel is foglalkozunk, vagyis próbálunk önkormányzati szinten ezzel foglalkozni, amire lehetőségünk van. Bár egyébként ez egy nagyon jó dolog, hogy ugye a belügyminisztériumnak az eljárási protokollja alapján a megtermelt nyerességet visszapörgethetjük, amit vissza is pörgetünk, mert ugye egy kezdővállalkozásnál ildomos ugye visszapörgetni a bevételeket, vagy a nyerességet, úgyhogy próbálunk most egy kicsit marketing szempontjából is rámenni, abból az okból kifolyólag, hogy szeretnénk külsős munkatársakat is foglalkoztatni.
1: Pont erre akartam rátérni, hogy ugye, hogyha emelkednek a megrendelések, akkor több ember tudnak majd felvenni.
0: Abszolút. Ez a elképzelés egyébként településünkön, hogy olyan embereket is tudjunk esetleg, akik a versenyszérába dolgoznak, és őket visszahozni, mert ahogy említettem, minden elismerésem a kollégáimért, de ez már egy másik szint lenne, úgyhogy meglátjuk, bizakodóak vagyunk nagyon-nagyon-nagyon.
1: Merjünk nagyot álmodni. A településük, ha jól tudom, a bányászatnak a bezárásával egy kicsit megfenek lett. Hogyan sikerült túlélnie a településnek ezt a csapást?
0: A megfeneklés az enyhe szó. Viszont, tehát 2019-ben a megválasztásomkor konkrét elképzeléseim voltak. Nem tudtam még, hogy fogja fogadni a településünk, viszont azt gondolom, hogy a fogadtatás és a jelenlegi beruházásoknak köszönhetően nagyon jó volt az elképzelés. Mi sem bizonyítja jobban, hogy településünkre rengeteg fiatal költözik. Az elvándorlást teljes mértékben meg tudtuk állítani. Azt gondolom, hogy cserélődik is a közösségnek az összetétele jó irányba. Úgyhogy nagyon-nagyon bizakodóak vagyunk, közintézményeinket sikerült felújítani, bölcsödét építettünk, avodát újítottunk fel. Van egy csillagvizsgálunk, ha már marketing, akkor legyen marketing. Oda is szeretettel várjuk a kedves vendégeinket. Sőt, mi több, beszámolhatok egy fantasztikus rendezvényünkről, ami nem más, mint a Asado és Barbecue Fesztivál. Ebben az évben több mint 3000-en vettek részt ezen a rendezvényen, úgyhogy azon kell elgondolkoznunk, hogy a jövőre nagyobb volumenben hogy tudjuk ezt elkészíteni, ezt a rendezvényt. Úgyhogy azt gondolom, hogy településnek a létszámához és méretéhez képest, mint ahogy említetted is, hogy merjünk nagyot álmodni. Én az az ember vagyok, aki igenis mer nagyot álmodni. Úgyhogy ennek köszönhetően azt gondolom, hogy fogunk még, vagy fogtok még hallani erről a településről. Mi sem bizonyítja jobban. Az legelső idézőbe beruházásunk az egy totem oszlop volt, és ugye biztos láttad is, hogy a városok, települések azok mind vízszintes formába teszik le. Én itt kimondottan kértem, hogy én függőlegesen az ég felé törve szeretném ezt a totem oszlopot, úgyhogy ez a cél. cél a csillagos ég?
1: A környéken hova tudnak járni dolgozni a lakosok? 800 fős településről beszélünk, ha jól tudom.
0: Igen, a munkaerő tekintetében Kazincbarcikár, ami 8 kilométerre van, a környező településeken, idősek otthonába, Rudolf telepen működik egy budapesti cég, egy varod, ahol szűréstechnikával foglalkoznak. Meg természetesen mi is próbálunk ugye itt ezt, amit említettem, itt az utcabútor gyártót áthelyezni piaci alapra, és akkor ott is foglalkoztatni embereket.
1: Milyen felekezetnek a temploma van önöknél?
0: Ökumenikus felekezet van, sajnos nagyon-nagyon kevesen vagyunk, viszont hihetetlen, bár igaz, a önkormányzat tulajdonában van a templom. Tehát saját templomunk van. Egy gyönyörű szép templomot, egy közös összefogással, egy Zilai Dezső nevezető volt polgármester úrnak köszönhetően hatalmasat alkotott, tehát abban az időszakban egy ilyet megépíteni, minden elismerésem nekem egy példaképem a Dezső. Úgyhogy egy gyönyörű szép kis településről beszélünk, egy kis gyöngyszemről, ezen dolgozunk, és ha lehetőséget fogok kapni, akkor továbbra is ezen fog dolgozni, hogy ez egy kivételes kis gyönyörű település gyöngyszem legyen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
1: Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok a munkájukhoz.
0: Nagyon szépen köszönöm, és megtisztelő volt a beszélgetés.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban ellátogattunk a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási vására. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái... Leó pápa a róla elnevezett központnak. A politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. Széjénai Szent Katalin és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. A vatikáni Bambino Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek magazin szakmai értékelése.
1: 14. Leó pápa, a politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. A pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ a Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV tagjait. Beszédében arra buzdította őket, hogy segítsék elő a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti politikai szerepvállalásra való képzést. A politika a közjó szolgálata, felelősség a közösség iránt, valamint a szolidaritásra, igazságosságra és békére épülő kapcsolatok kialakítása, hangsúlyozta a Szent Atya. 14. Leó pápa örömmel üdvözölte a nemrég létrehozott Firenzében működő Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait, és köszönetét fejezte ki azért a kezdeményezésért, amely az egyház társadalmi tanításának tanulmányozását és terjesztését kívánja szolgálni. Mint rámutatott, az egyház társadalmi tanításának sok mondani valója van a mai világ számára. A pápa különösen nagyra értékelte, hogy a központ kezdettől fogva a széleskörű párbeszédre törekszik az egyetemekkel,
2: dialogare tutto campo con università,
1: tudományos intézményekkel, közintézményekkel, civil szervezetekkel, egyházi közösségekkel és különféle társadalmi hálózatokkal, amelynek célja, hogy előmozdítsák az együttműködést, valamint a nemzeti és nemzetközi véleménycserét. Ennek egyik jele a firenzei közép-olaszországi teológiai karral és a római Augustinianum pápai patrisztikai intézettel kialakított együttműködés. A titok abban rejlik, hogy mindig együtt haladjunk, és ne zárkozzunk el a találkozástól azokkal sem, akik különböznek tőlünk, és látszólag másként gondolkodnak, beszélnek vagy cselekszenek, fogalmazott 14. Leó. A Szent Atya szerint különleges jelentősége van annak, hogy az új intézmény székhelyéül Firenzét választották. A város humanista öröksége arra hív, hogy olyan emberképből merítsünk ihletet, amely nyitott a teremtőre, és éppen ezért képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Nem a háborúk, hanem a béke és az igazságos egyensúlyok szövése hoz létre civilizációt, hangsúlyozta Leó pápa. Ehhez egy nyitott társadalom valamennyi társadalmi és kulturális szereplőjének aktív részvételére szükség van. Az egyház társadalmi tanítása maga is ebből a közösségi tapasztalatból táplálkozik. 14. Leó Dilexite kezdetű apostoli buzdításából idézve emlékeztetett arra, hogy a keresztény kinyilatkoztatásnak a modern társadalmi, munkaügyi, gazdasági és kulturális körülmények között történő újraértelmezése elképzelhetetlen lenne azok nélkül, a világi keresztények nélkül, akik saját koruk kihívásaival szembesülnek. A korszakváltás, amelyet ma átélünk, még szükségesebbé teszi a megkereszteltek és a tanító hivatal, az állampolgárok és a szakértők, valamint a nép és az intézmények közötti folyamatos párbeszédet. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új tanulmányi központ segítse ezt a folyamatot, különösen akkor, amikor a bizalmatlanság és a beletörődés veszélye fenyeget. 14. Leó a központ egyik legfontosabb küldetéseként jelölte meg a közéleti és politikai szerepvállalásra való képzést. Akár az árral szemben haladva is, reményt hordozó küldetésetek abban álljon, hogy Olaszországban és a világban mozdítsátok elő a közéleti és politikai életre való képzést, amelyet a közjó szolgálataként,
2: una formazione alla vita pubblica e politica,
1: a közösség iránti felelősségként, valamint a szolidaritásra, az igazságosságra és a békére épülő kapcsolatok kialakításaként értelmezünk. Éppen az ellenkezője tehát a beletörődésnek, tette hozzá a Szent Atya. Ferenc pápa a 2015-ben Firenzében mondott szavait is felidézte, amelyek szerint nem létezik hiteles humanizmus, amely ne tekinteni a szeretetet az embereket összekötő köteléknek. Legyen szó személyes, társadalmi, politikai vagy szellemi kapcsolatokról. 14. Leó szerint a központ kezdeményezésének alapjául szolgáló ágostoni gondolkodás különösen értékes lehet a mai nemzetközi helyzetben. Segíthet abban, hogy a szeretetet, mint a személyes, gazdasági és politikai élet megújításának alapelveként értsük. A szeretet azért köt össze, hogy szabaddá tegyen, azért egyesít, hogy életet fakasszon, és azért kötelez el, hogy építsen, fogalmazott Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó arra hívta a központ tagjait, hogy ne pusztán korunk gyors és látványos változásait figyeljék, hanem legyenek képesek felismerni Isten csendben kibontakozó újdonságát is. Legyetek Isten újdonságainak szakértői.
2: Siate esperti delle novità di Dio.
1: Ne azoknak, amelyek gyorsaságukkal és hatékonyságukkal elkápráztatnak, hanem azoknak, amelyeket ő csendben visz végbe, kiszabadítva a régi világot zsákutcáiból, és új ösvényeket nyitva, amelyeken együtt haladhatunk az ő városa felé, buzdított 14. Leó pápa. Végül azért imádkozott, hogy az Úr bőséges gyümölcsökkel jutalmazza a központ munkáját, majd apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
3: Szienai Szent Katalin szerepe és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. 650 évvel ezelőtt, 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont és visszatért Rómába, lezárva a pápaság úgynevezett avignoni fogságát. A fiatal misztikus Szienai Szent Katalin döntő szerepet játszott abban, hogy meggyőzze a bizonytalankodó pápát a visszatérésről. A szienai misztikus nő alakját máig nagy tisztelet övezi az egyházban. A későbbi pápák szentté és egyházdoktorrá avatták. Szobra a Vatikán közelében az angyalvár lábánál látható. A történelmi beszámolók szerint 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont. Ő volt az, akit a források az avignoni fogság utolsó pápájaként említenek. 1309 és 1377 között Szent Péter utódai, azaz a római pápák nem a Tiberis, hanem a Rhön folyó partján fekvő Avignon városában rendezték be székhelyüket. Abban az időben Olaszországot konfliktus sújtotta, és több francia bíboros, valamint a pápai kíséret tagjai is ellenezték, hogy a Szent Atya elhagyja Avignont és visszatérjen Szent Péter sírjához. Maga 11. Gergely pápa is sokáig habozott, mielőtt meghozta volna a döntést. Ebben a bizonytalan történelmi időszakban meghatározó szerepe volt a szienai misztikus domonkos nővérnek, akinek bár nem volt egyházi tisztsége vagy politikai befolyása, mégis bölcs belátásra bírta a római pápát. Katalin rendkívül őszintességgel írt 11. Gergelynek. Meggyőzte, hogy ne féljen és térjen vissza Rómába. Nem csak levelekben fordult a Szent Atyához. 1376. júniusában Avignonba látogatott, hogy személyesen beszéljen vele. Gyere, gyere, gyere, bátorította Katalin a pápát. A misztikus szent számára mindez nem politikai számítás volt. Éppen ellenkezőleg. Az egyház megújítását és a béke helyreállítását várta Szent Péter utódjának római visszatérésétől. Elszántságáról a későbbiekben több pápa is megemlékezett. Így például 6. Pál pápa kiemelte, hogy Szent Katalinnak komoly szerepe volt abban, hogy 11. Gergely legyőzze habozásait és a pápai kíséret ellenállásait. 16. Benedek emlékeztet, hogy Katalin arra buzdította a pápát, hogy erővel és hatékonysággal térjen vissza Rómába. A misztikus szent erőfeszítései nem voltak hiába valók. Szeptember 13-án 11. Gergely elhagyta Avignont, és néhány hónappal később, 1377. január 17-én megérkezett Rómába. Édes Krisztus a földön, így nevezte Katalin a pápát, akitől azt kérte, hogy Rómába visszatérve legyen bátor és elszánt. A misztikus szent nagy szeretetet táplált a pápaság iránt, mégsem hallgatott a korabeli egyház problémáiról. Épp ellenkezőleg reformra és megtérésre szólította fel. Az uralkodókkal és pápákkal bátor és bölcs párbeszédet folytató fiatal szienai nő tisztelete később is fennmaradt az egyházban. 1461-ben a szintén szienai származású II. Pius pápa szentté avatta. 1970. október 4-én 6. Pál pápa egyházdoktorrá nevezte ki. Avilai Szent Terézzel együtt ők voltak az első nők, akik ezt a címet megkapták az egyházban. 1999. október 1-én Szent II. János Pál pápa Európa társvédőszentjévé nyilvánította. Szienai Szent Katalint 650 évvel később is széles körű tisztelet övezi. Gigantikus szobra az angyalvár közelében áll, a Via della Conciliazione-n, melyet zarándokok és turisták milliói fényképeznek. Az utóbbi időben népszerűvé váltak azok a fotók, amelyen egy különös perspektívával fényképezve úgy látszik, mintha a szent meghajló alakja a Szent Péter Bazilika kupoláját csókolná meg. Ez egy fényképészeti kuriózum, de egyben fontos szimbólum is. Az a szienai nő álhatatos missziójának jelképe, akinek volt bátorsága azt mondani Péter utódának, hogy Rómában a helye.
0: A Vatikáni Bambin Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek értékelése. A Newsweek amerikai hetilap a Statista adatplatformmal együttműködve a 2027-es évre a gyermekgyógyászat kategóriában a világ negyedik legjobb intézményének ítélte a Vatikáni Bambin Gesù gyermekkórházat. Ezzel az elismeréssel a Szent Szék kórháza két hellyel előrelépett a világrangsorban, és továbbra is első helyen áll Európában. A kórház igazgató Tiziano Onesti professzor szerint az eredmény az elkötelezettségüket tükrözi vissza, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A Newsweek amerikai magazin és a Statista online adatplatformmal együttműködve összeállította a világ legjobb szakkórházait azonosító nemzetközi rangsor 2027-es kiadását, amely a szentség gondozásában álló Bambino Gesù gyermekkórházat a gyermekkórházak világ ranglistáján a negyedik helyre teszi. Ez a két hellyel való előrelépés az előző kiadáshoz képest megerősíti a kórház európai első helyét, egyúttal pedig jelzi, hogy az egyetlen olaszországi kórház, amely a világ legelső 25 szakkórháza között szerepel. A kategória első három helyét észak-amerikai kórháza foglalják el, a torontói, a bostoni és a philadelphiai gyermekkórház. A gyermekkórházak közt a Newsweek és a Statista 35 ország mintegy 800 intézményét értékelte, köztük 250 kórházat minősített a végső rangsorban. Az összesített eredmény két kiemelkedő szakterület elismerését is magában foglalja, amelyek a gyermekgyógyászaton belül különösen jeles területek. A 2027-es kiadásban már a neonatológia, vagyis az újszülött gondozási szerepel az onkológia mellett, amelyet tavaly ismertek el. A Bambin Gesù kórház ezentúl megerősítette legmagasabb minősítését, a három szalagot, a betegek által jelentett eredménymérések, az úgynevezett PROM bevezetéséért, amelyek közvetlenül a betegektől gyűjtenek információkat az egészségükről, a gyógyulásukról és a kezelés utáni életminőségükről. Ez az elismerés tükrözi azoknak a programoknak a fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórház ezeket az információkat gyűjt és felhasználja. Ez az elismerés nagy megelégedettséggel tölt el minket és mindazokat, akik nap mint nap szakértelemmel és odaadással gondoskodnak a gyermekekről és hozzájárulnak a kórházunk életéhez, mondja Tiziano Onesti professzor, a Bambin Gesù gyermekkórház elnöke. Ez egy olyan eredmény, amelynek különös jelentősége van, mert a világ minden tájáról érkező orvosok és egészségügyi szakemberek ítéletéből fakad. Tudatában annak, hogy a Bambin Gesù kiválóságát a nemzetközi egészségügyi közösség is elismeri, fontos megerősítése ez munkatársaink és a mindennapi munkánk értékének, amelyet egy sokkal nagyobb közösség folyamatosan támogat. A gyermekkórház szolgálata közös a Szentszíje küldetésével, másfelől az olasz nemzeti egészségügyi szolgálattal körültve együtt történik, amelynek a kórházunk a szerves része, együtt az intézményekkel, egyesületekkel, jótevőkkel és különféle partnerekkel. A családok még a legnehezebb helyzetekben is ránk bízzák a gyermekeiket, erre a bizalomra pedig a minőségi ellátás, a kutatás és az egyéni figyelem ötvözésével kell válaszolnunk. Ezért továbbra is befektetünk a szakmai illetékességbe, a képzésbe és az innovációba, mindig nagy hangsúlyt fektetve a betegek figyelmes meghallgatására. Ennek az eredménynek a legfontosabb jelentősége abban rejlik, hogy elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A világ legjobb szakkórházai három különböző értékelési összetevőt vesznek együttesen figyelembe, amelyek eltérő súlyon járulnak hozzá az összpontszámhoz. A szakmai hírnév a pontszám 85%-át teszi ki. Több mint 30 országból több ezer orvost, egészségügyi szakembert és kórházigazgatót kérnek fel, hogy jelöljék meg azokat az intézményeket, amelyeket a legjobbnak tartanak a saját szakterületükön. További 10% akkreditációkból és minőségi tanúsítványokból származik. Ezek közé tartoznak a nemzeti és nemzetközi szervezetek, például a Nemzetközi Közös Bizottság által elismert biztonsági és minőségi szabványok, valamint az ellátás meghatározó területeire vonatkozó tanúsítványok. A fennmaradó 5% a betegek megelégedettségi szintjéből, az úgynevezett PROM-ból származik. Egy erre a célra létrehozott felmérésen keresztül a Newsweek és a Statista értékeli azoknak a programoknak a meglétét és fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórházak gyűjtik és felhasználják a betegek által közvetlenül jelentett eredményeket. A kategóriájában 4. helyezett vatikáni Bambino Gesù gyermekkórház egyúttal a világ legrégibb gyermekkórháza. 1869. március 19-én született a magja a firenzei Salviati hercegi család kezdeményezésére. Abban az időben még nem volt korcsoportos megkülönböztetés a betegek közt, ezért a gyermekeket ugyanazon kórházi helyiségekbe vették fel, mint a felnőtteket. Arabella Fitz-James asszony, Scipione Salviati herceg felesége szorgalmazta egy gyermekkórház megalapítását, és ebből a kezdeményezésből nőtt ki hosszú időn át a mai vatikáni kórház együttes, amelyben a 2024-es adatok szerint 822 ágy áll a kisbetegek rendelkezésére. Az évi ellátott betegek száma 350 ezer, és ellátásukkal 3100 orvos és ápoló foglalkozik. A pápák rendszeresen látogatják mindmáig a gyermekkórházukat, így például 10. Szent Pius 1904. februárjában kereste fel, míg a háború után szokássá vált, hogy karácsony harmadnapján aprószentek ünnepén látogatják meg az apostoli palotától 10 percre fekvő Bambino Gesù gyermekkórházat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink! Pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Benei Zsuzsa, ősz. A tenger, az éjszaka és az árnyék hullámai közé símul világod, de holdfényben borzongó reszketés is, félelem, nyugalom tovább szövése, még majd az olló elcsattan. Megérzed a kettős kés hideg pengét, éles vágó fájdalmát, a vér elfolyását, vagy már semmit. Besüppedsz a sötét görönybe, légnemű létedből a porba, foghatatlan lelkednek anyagába. Az ősz magába zár, a sűrű évszak lassan megkocsonyásodik körülötted.
1: Benei Zsuzsa ősz című versét Havas Judit mondta el. Benei Zsuzsa magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdőgyógyász szakorvos, egyetemi tanár, Budapesten született 1930-ban. Első verses kötete a Tűzföld 1972-ben jelent meg Vörös Sándor bevezetőjével. Írt verselemzést gyerekeknek Nyitva az aranykapu címmel. Első esszékötete Ikertanulmányok címmel látott napvilágot. Későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. 1987-ben megjelent Napló előtte és utána című regénye a biztos halál tudatában átélt élet-lélektanát kutatja. 1993-tól az irodalomtudományok kandidátusa, a Miskolci Egyetem docense, egyetemi tanára. Szerteágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán Pécsett és Miskolcon. Lírájának központi témája a fájdalom, foglalkoztatta a tükröződés, a lét és a nem lét, a paradoxonok működésmódja, versbeágyazhatósága. 1990-ben József Attila díjjal tüntették ki. 2006-ban hunyt el.

Istenem, a Te alkotásod minden. Tieid tehát gyermekeim is, akikért most könyörgök. Nem azt kérem, hogy fényben és pompában tarthassam őket. Csupán annyit adj meg, hogy minden szükségessel ellátva testüket, lelküket, a Te szíved szerinti jó katolikusokká és jó magyarokká nevelhessem őket. Ígérem, Uram, hogy szavam a Te fölségedet fogja hirdetni előttük, tettem pedig jó példának szolgál nekik a Te akaratod követésére. Segíts kegyelmeddel, Istenem, hogy olyan szülőjük legyek, amint Te kívánod.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. szeptember 19-én szombaton. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. szeptember 19-én szombaton. A bemondót, Berecz Renátát hallják. Nézzük délutáni, esti program kínálatunkat. Rövidesen az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Szent Januáriusról és Hallgató Szent Jánosról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Kávéház című műsorunkkal jelentkezünk, melyben a Változtasd meg az életed című előadása kapcsán beszélget dr. Pankucsi Márta jogász-szociológussal, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
2: A cím, ez a Változtasd meg az életed, ez tulajdonképpen egy Rilke idézet. Rilke szerint a művészeteknek ez az alapvető feladata, hogy arra biztassanak bennünket, hogy változtassuk meg az életünket. És én azt gondolom, hogy ez tényleg egy elég fontos kihívás a mai életben, egy fontos kérdés, dilemma szerintem majdnem mindegyikünknek az életében, hogy kialakul egyfajta rutin, kialakul egyfajta megszokás, ami szerint élünk.
1: A 14 órai hírek után kezdődik a 7 év fordulója című műsorunk, melyben dr. Makai János történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének főiskolai tanára Európa és a keresztes hadjáratok című előadásából hallanak részletet. Ezután a Közelkép című műsorunk szól, melyben a kárpátaljai nevetlen falui római katolikus templomba látogatunk el, ahol a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Majnek Antal püspök mondott szent beszédet. 14 órától Tokai vételkörzetünkben Lélekműhely című összeállításunk kezdődik. Kisújszálláson ugyanebben az órában Szülőföld című műsorunk szól. A mai adásban Szomolya község polgármester asszonyával beszélgetünk a 10. Borsodapói Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron. Ezután Bak Lászlót, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete elnökét kérdezzük aktualitásokról, például a hétvégi makói országos találkozóról. Adásunk végén Nagy Boglárkával, a Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány alapítójával, kuratóriumi tagjával számolunk be a rekordösszegű 1%-os felajánlásokról, jószándékú segítőkről, adományokról, vándorkiállításról és egy 7 helyszínes véradás szervezésről, valamint eredményekről. Ajánlunk következik Molnár András műsorához.
3: Tehát én erre nagyon büszke vagyok, hogy ezekben része van az alapítványnak, és ebben tudtunk segíteni. Ezen kívül ugye vannak olyan karbantartási szükségleteik, hogy akár egy traktorbeszerzés a gazdaságos fűnyíráshoz, van egy szervizes autó, aminek a berendezésében fogunk közreműködni, de ezekről szívesen, ha az átadások megtörténnek, akkor egyébként is szeretnénk beszámolni, hiszen ez nem jött volna létre, ha nincsenek az adományozói, nincsenek cégek, és nincs az adózók, az az 1%-a, amely hozzánk érkezett. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok minden támogatónak.
1: 15 órától ünnepi szentmisét közvetítünk Vácról. 16 óra 30 perctől az Ökumenével, a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. 17 órakor regionális híreket, majd regionális sporthíreket mondunk. Ezután 17 óra 30 perctől Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk következik, melyben elsőként a Szent Imre Városi Egyesület által állított istállóskői kereszt megújulásáról hallanak, majd ellátogatunk a Sajóládi templomba is. 18 órától rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. A 19 órai hírek után következik az Ökumeni, a testvéregyházak fél órája, majd Karitász percek című műsorunk kezdődik, melyben a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányról számolunk be. 19 és 20 óra között kisújszállási vételkörzetünkben Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ és tagintézményeinek szeptemberi program kínálatát ismertetjük. Majd a második Rákóczi Ferenc könyvtár és a tagkönyvtárak szeptemberi rendezvényeiről is szó lesz. Végül pedig a Harlekin Bábszínház évadnyitójáról hallanak beszámolót. Ajánlunkban most Szűcs Rékát, a Bábszínház igazgatóját hallják.
4: Folyamatos felújításban vagyunk. Fontos, hogy igényes és egy biztonságos környezetbe várjuk a nézőinket, és hát természetesen a társulat is egy ilyen körülmények között dolgozzon. Ezért nekem kiemelten fontos cél, hogy folyamatosan karban tartsam az intézményt. Természetesen ez volt a nézőtér felújítása a színpad után. Ez volt a legnagyobb fejlesztésünk erre az évadra. Lesznek kisebb apró festések, a mosdókat is felfogjuk, majd a nézőtéri mosdókat is felfogjuk egy kicsit újítani.
1: Ugyanebben az órában Tokai frekvenciánkon találkozás című összeállításunkban aktelekre a negyedik somünnepre látogatunk a műsor szerkesztőjével Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen készített riportokat. Következzen most rövid ajánlunk, amelyben dr. Kovács Szilvia, a Matek Kertészettudományi Intézet Gyümölcstermesztési Kutatóközpont Budatétény ért kutatóállomásának tudományos főmunkatársa beszél.
0: Nagyon érdekesek a beltartalom összetevői, tehát én azt javaslom, hogyha főleg olyan fajtát választunk, amit frissen is lehet fogyasztani, és mellette ugye a feldolgozott formába is azért az ásványanyagokat helyesen feldolgozza, a vitaminokat is meg tudjuk menteni. Antioxidáns, polifenol értékek, amiket mértünk, azok kiemelkedően magasak voltak benne, tehát ilyen szempontból is egy nagyon jó a som. Lassabban növő növény, de azért hatalmas nagy méreteket is el tud érni, és nagyon jól alakítható a fája, tehát bármilyen koronaformát ki lehet belőle alakítani.
1: Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
6: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Soha ennyien nem ajánlották fel adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Most a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményét hallják, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 ezer magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 millió honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiálltak katolikus hitük mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárultak katolikus egyházunk szerte ágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához. Ez a magas támogatottság elismerése annak a munkának, amelyet országszerte sok ezer kollégánk végez naponta, a szegregátumok felzárkóztatásától kezdve, az idős, sokszor demens emberek ápolásán keresztül a bajba jutott édesanyák megsegítéséig. Tudjuk, hogy a magas támogatottság nagy felelősséget is jelent. Ezért folyamatosan arra törekszünk, hogy minden rászorulóhoz, minden védelemre szoruló gyermekhez, fiatalhoz, időshöz oda tudjunk lépni. Hála az önök felajánlásainak, folyamatosan tudjuk fejleszteni az óvodától egyetemig tartó oktatási hálózatunkat, amelyben a magas minőség mellett kiemelt helyet kap a felzárkóztatás is. Külön köszönjük, hogy nagy számmal jelölték be adóbevallásukban a katolikus egyházat azok is, akik valamilyen okból nem fizetnek személyi jövedelemadót. Az ő felajánlásuk is rendkívül értékes, áll a közleményben. Tanévnyitó ünnepséget tartottak az Egri Érseki Papnevelő Intézet és Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium előjárói és növendékei. Az ünnepség a szeminárium kápolnájában kezdődött, ahol Varga Pál, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium spirituálisa beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia használatával egyszerű, gyors válaszokat keresünk az élet kérdéseire. Rámutatott, hogy a szemináriumi élet bizonyos aspektusai, például a tanulási előmenetel mérhető, de az imádság a lelki élet mélységére nincs instant válasz, ezeket végig kell küzdeni. A lelki élet akkor terem gyümölcsöt, ha Istenben gyökerezik. A Szentírásból tudjuk, hogy a tanítványok életének lényeges része volt, hogy Jézussal együtt élték a mindennapjaikat. Számukra is ez a kihívás a szemináriumban, hogy a tanulás mellett a lelki élettel és a felebaráti szeretet gyakorlásával is megmutassuk, hogy hozzá tartozunk, az ő tanítványai vagyunk, fogalmazott Varga Pál. Az ünnepi gondolatok után a jelenlévők az oltári szentség előtt imádkoztak, hogy az új tanév kihívásainak meg tudjanak felelni. A 2025-26-os tanévet dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora nyitotta meg. Szentmisével és ünnepi műsorral nyitotta meg jubilómi tanévét a debreceni Svetics katolikus óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium. Az idén 130 éves intézmény 1896-ban kezdte meg működését. 1950 után pedig különösen fontos szerepet töltött be a magyarországi oktatásban, a katolikus nőnevelés bástyájává vált. Mire való az iskola, mire való a Svetics? Arra, hogy felkészítse a fiatalokat a küldetésük teljesítésére, mondta Palánki Ferenc, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érseke, a tanévnyitó szentmisén. Egy iskola lehetőséget tud adni, hogy a fiatalok nevelkedjenek, hogy saját magukra figyeljenek, és nem önzésből, hanem azért, hogy dolgozzanak magukon, emelte ki a főpásztor. 30 napos bentlakásos lelki gyakorlatot szerveznek a Bükkben, az Illés hajlékban. A szervezők szerint a felépülés több, mint abba hagyni. A függőségből való felépülés hosszú út. Az Illés hajlék 30 napos bentlakásos lelki gyakorlata ebben nyújt segítséget a felépülés útján járóknak. A részletekről Copf Éva Klára nővért hallják, a Szent Ferenc kisnővérei szerzetes közösségből, aki lelkivezető, lelki gondozó és mentálhigiénés szakember.
7: Egy reményteli kapaszkodót nyújtó kezdeményezésre szeretnénk felhívni a figyelmüket. Egy új lelki gyakorlatos ház nyitotta meg kapuit Bükkszentkereszt Hollós tetőn. Illés hajlék az ép szenvedélyért elnevezéssel. 2026 tavaszától a Pannonhalmi Bencés főapátság támogatásával a Ma Holnap Magyar Jóléti Alapítványhoz kapcsolódik az illés.

0: gyakorlásának abbahagyása után is jelentkezhetnek, és az élet mélységében tudjon rendeződni. A vallásosság és a vallási közösséghez tartozás nem feltétele a részvételnek, csak az, hogy a jelentkezők szabadon döntsenek a felépülés útja mellett, és már ne legyenek aktív szerhasználók. Alkohol és drog beteg esetén legalább egy hónapos abszinencia, más függőségeknél beszélgetés alapján eseti mérlegelés lesz. Tehát legyenek nyitottak ezek a jelentkezők arra, hogy magunkban emberek nem tudjuk megoldani az életünk nagyon nagy kérdéseit és a szabadságunkat, hanem ehhez nekünk Isten segítsége, egy felsőbb erő segítsége szükséges. A leggyakorlatos program támogatást kereső hozzátartozók számára is nyitott. Ugye a felépülés több, mint abba hagyni. A függőségből való felépülés elég hosszú út, és a tartós változáshoz új életirányra és kapaszkodókra van szükség. A Illés Hajlik 30 napos bentlakásos lelki gyakorlata ebben nyújt segítséget a felépülés útjájáróknak. Amit mi tudunk kínálni, egy csendes erdei környezet a Bükkben, a Nemzeti Parkban, Hollós tetőn igényes berendezett ingatlanban. 2 perc séta busz megálló, kicsi létszámú, legfeljebb 10 fős közösséget várunk, őket, férfiakat is fogadunk, lelki és mentális és spirituális megerősödést kínálunk, elakadások feldolgozásában és új életvezetési minták kialakításában segítenénk. Ezt a 30 napos programot 3 utógondozó hétvége követi. A következő ilyen 30 napos program időpontja elég közeli, 2026. szeptember 1-től október 1-ig tart. Ha az érdeklődők közül bárkinek nehézséget okoz a lelki gyakorlat költsége vagy időtartama, bátran jelentkezzen azzal a bizalommal, hogy találunk megoldást. A kapcsolat és jelentkezés és bővebb információk a www.illéshajlék.hu oldalon található. Telefonon is elérhetők vagyunk a 30-as hívószámon, 701-1625-ös telefonszámon, és e-mail címen is írhatnak nyugodtan, illeshajlék@gmail.com. Tehát a programunk keresztény lelkisegi alapokon, szakmai megalapozottsággal segíti a tartós felépülést. Jelenleg 12 fős a munkacsoportunk, főként önkéntesek dolgoznak benne. Egy gondnokházas pár lakik a házban, 2 orvos, 2 pap, szociális munkatárs, gazdasági munkatárs, jogász, addiktológiai munkatárs is segít benne. Én szociális és családsegítő lelki gondozóként, mentálhigiénés, szakemberként és lelkivezetőként dolgozom itt.
1: Újra indul a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait. Szeptember 1-én nyílt meg a jelentkezés lehetősége. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvény sorozatra. Az ingyenes felnőttképzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. 2016-ban szervezett először víradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. Idén, szeptember 21-én 14 és 18 óra között szervezik a programot, a hagyományos helyszínen, az egri érseki palotában fogadják az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Szeptember 21-én lesz az aviai Nagy Szent Terész harmadik egyházzenei találkozó Ináncson. A program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. Jelenlét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a nagymarosi ifjúsági találkozót. A dunaparti városba ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt várnak közös imára, elmélyülésre és találkozásra. A program október 3-án 9 órakor kezdődik a nagymarosi plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő főelőadást Ferenc István és a Koret Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségimádás, gyónási és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat.

0: A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő Szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri Érseki Palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik. Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az út félre esett. Ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alig, hogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott, kikelt, és százszoros termést hozott. E szavak után Jézus felkiáltott, akinek füle van, hallja meg. Amikor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme, így válaszolt. Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak. Halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez. A mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak álhatatosságukban. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltett, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, teljesítsd megbízatásodat büntelenül és fedhetetlenül. Aki az egyházban hiteles megbízatás nélkül működik, az nem Krisztus evangéliumát, vagyis az igazságot hirdeti, hanem önmagát. De nem csak a püspöknek, papnak, diakónusnak van megbízatása, hanem mindenkinek, aki elérte a keresztény nagykorúságot. Szülőknek, hitoktatóknak, kántoroknak, egyházközségi tisztviselőknek. A hiteles megbízatás azt jelenti, hogy beiktatódtam a hiteles tanúk Ábrahámtól kezdődő, Jézus Krisztus által az apostolokban megújított és az utolsó napig tartó sorába, s így küldetésemben jelen van az egyház teljessége. A dicsőséges egyház angyalaival és szentjeivel, a zarándok úton járó egyház és a szenvedő egyház valahány tagjával. Szavaimnak, tanúságtételemnek elsősorban ezért van ereje, s csak másodszorban saját igyekezetem miatt. Büntelenül. Hogyan lehetnék képes erre, amikor tele vagyok hibával, gyarlósággal? Nem önmagam tökéletességéből, hanem közösségben maradva azzal, aki küld, s azokkal, akik küldetésem teljesítésében mellettem állnak. Ennek feltétele pedig a szüntelen megtérés, az állandó komoly és mindenfajta megalkuvással leszámoló bűnbánattartás. A gyakori, őszinte gyónás őriz meg büntelennek, különben bármilyen rátermet vagyok is, kudarcot vallok, és megbízatásom teljesítése botrányba fullad. Fedhetetlenül. Szükséges, hogy a külvilág előtt is nyilvánvaló legyen ez a folytonos ellenemondás a bűnnek. Fontos, hogy aki Krisztus küldetésében jár, annak jó legyen a híre. Mégis, a legnagyobb szentekkel is megtörtént, sőt velük leginkább, hogy ellenfeleik vagy irigyeik megrágalmazták őket, így próbálva meg hitelteleníteni mindazt a nyilvánvaló jót, amit mondtak és tettek. Krisztus tanúinak talán legsúlyosabb próbatétele ez. A nyilvános üldözés elviselése is könnyebb, mint az ilyen áskálódásé. Mit lehet tenni ilyenkor? Ha igazolni próbálom magam, csak azt a látszatot keltem, hogy van valami alapja a rágalmaknak, hisz magyarázkodni kényszerülök. Én inkább, Uram, Jézus szenvedésével egyesülök, aki némán állt bírái előtt és a vádakra semmit sem felelt, annyi szót és tett után most hallgatásával téve tanúságot az igazság mellett. A legnehezebb, egyszer s mind legszebb hivatás a földön. A vádlók elől Krisztus szent sebeibe elrejtőzve, szenvedéseimet felajánlani testvéreimért.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo zachovávajú slovo a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do trnia, ale trnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné zrno padlo do dobrej zeme, vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo. On im povedal. Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali. Podobenstvo znamená toto. Semeno je Božie slovo. Na kraji cesty to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Na skale to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. Ktoré padlo do trnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Kana johar pale budzséni pelasz lesz krújál, andale fórura butmanu sávile leszte, pendaszek példickovorba. A vrigélaszla simincako besavári pel púva, te besavele siminca. Szár besavlasz, uni siminci peledromeski dolma pernas. Konintja pírnas, sa tejle púrárnas le, haj vile čirikje oprekidenas le. Káver si minci, pele barreski púv pernas. Abri bári le, ba palakodi šutí letar, kenas le dosta pájande púv. Pale káver si minci, maškar karále spíňura pernas. Le pusamne spíňura, lenca bárona, pune natasade kodolen. Vale majbuci minci, sandej laši puf pejle, haj avri barile. Kanapatile, šelvar kati si minci ande, sarso sasle. Kanakadi vorba, andre getu sardas, oprevas das peski vorba. Kasi kana, kodote asunel. Atunci pusle les leske sitjarde, ke sošaj hatjarin pekadel pilditska vorba, kadi pendas lenge. Tu menge dava daspe, ke te hatjarin, šaj pinžaren le divleske temes fečosa, bale kavre žinenge numa le pilditska vorbi penelpe, ke te diken bate naštiglen sama, hajte ašunen, batena hatjaren. Pe pildicko vorba kadišaj hatjaren. E siminca sile devleski vorba. Pe dromeski dolma peile siminci kodolsi kon asuneno sitjarimo ba palakodijaven onasul duho hajavrišinelle sandalenge ilo ketena patjan hajtena dobro sajven. Pe baruni puvris pime siminci kodolsi kon ašu nenosi ťari, mohaj viande pengo ilo beša venle svoj jasa, ba namu kelanda lende vuni, haj bučuma, haj kade kanavelo nasul, bistrempe paleste. Máskár le puszám ne spényúra, pa péle siminci kodolszi, kon asunen, ba majpala le trajoszko pári pelengo misti, pelengo lásimo, namu kellente bárare nan depende, hajanda kadi a banánen siminca. Ande lási púf péle siminci kodolszi, kon úzse, haj láse ílesz a sonkan peoszityárimo, Viandre inkren kodó, haj penge ábri iszkirape kodol vianen nyévi frutta.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangelium nach Lukas. Als die Leute aus allen Städten zusammenströmten und sich viele Menschen um ihn versammelten, erzählte er ihnen dieses Gleichnis. Ein Seemann ging aufs Feld, um seinen Samen auszusehen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, sie wurden zertreten und die Vögel des Himmels fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf Felsen und als die Saat aufging, verdorrte sie, weil es ihr an Feuchtigkeit fehlte. Wieder ein anderer Teil fiel mitten in die Dornen und die Dornen wuchsen zusammen mit der Saat hoch und erstickten sie. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfach Frucht. Als Jesus das sagte, rief er, wer Ohren hat zum Hören, der höre. Seine Jünger fragten, was das Gleichnis bedeute. Da sagte er, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Zu den anderen Menschen aber wird nur in Gleichnissen geredet, denn sie sollen sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht verstehen. Das ist der Sinn des Gleichnisses. Der Samen ist das Wort Gottes. Auf den Weg ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, denen es aber der Teufel dann aus dem Herzen reißt, damit sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Auf den Felsen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort Auf den Felsen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort freundlich aufnehmen, wenn sie es hören, aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch in der Zeit der Prüfung werden sie abtrünnig. Unter die Dornen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, dann aber weggehen und in den Sorgen, dem Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken, deren Frucht also nicht reift. Auf guten Boden ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören, daran festhalten und durch ihre Ausdauer Frucht bringen. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Szent Januárius püspök és vértanú. Puteoliban halt meg, 300 körül. Szent Januárius a dél-itáliai Benevento főpásztora volt. A Diokleciánus féle keresztény üldözéskor halt meg, mint említettem, 300 körül, 6 társával. Vértanú aktáik a 7. századból származnak, ezért eléggé hézagosak. Az írások elbeszélik, hogy egy 30 éves diákonus, Sossus megtudta, hogy Pozzuoliba érkezett Benevento püspöke Januarius a diákonusával, Festussal és lektorával, Desiderius-szal. Sossus többször is fölkereste őket, de mindig titokban, mert a kumánai Szibillához zarándokoló pogány tömegek veszélyesek voltak a keresztényekre nézve, sajnos egy alkalommal minden óvatosság ellenére fölfedezték, s azonnal börtönbe vetették. Ekkor Januarius és két kísérője elment a pogány Draconcius bíróhoz, és előtte ők is megvallották keresztény hitüket. Valamennyiüket felszólították, hogy áldozzanak a pogány isteneknek, amit ők természetesen kereken megtagadtak. Akkor arra ítélték őket, hogy a Puteoliban lévő cirkuszban medvékkel tépessék szét. Ezt az ítéletet később kard általi lefejezésre változtatták. Miközben négyüket a vesztőhelyre kísérték, hozzájuk csatlakozott a helyi egyházból még Prokórusz diákonus és két híve, Eutychész és Akúciusz. Őket is velük együtt fejezték le. Szent Januárius nevéhez kapcsolódik a híres vércsoda. Ez a csodálatos jelenség abból áll, hogy az ampullákban őrzött, megalvadt vére időről időre folyékonnyá válik és fölbuzog mind a mai napig. Két nagy ampullát Nápolyban őriznek, a nagyobbik ovális keresztmetszetű, űrtartalma körülbelül 50 köbcenti, a kisebbiké pedig körülbelül 25 köbcenti. Általában május első vasárnapja előtti szombaton és szeptember 19-én történik a csoda, és megmarad 8 napon át mindkét ünnep után. Utána újra megalvad a vér, és teljesen beszárad. Természetes módon nincs semmiféle magyarázat a jelenségre. Senki sem tud kellő magyarázatot adni arra, hogy amikor a fej erekjéhez közelítik a száraz vért, miért lesz ismét eleven és friss. A hagyomány szerint egy nápolyi asszony fölfogta a vértanú püspök vérét, sokáig magánál őrizte, majd amikor már nagyon öreg lett, 389-ben átadta az erekjét a nápolyi egyháznak. És akkor történt először a csoda, a nápolyi hívek körmenetben vonultak ki a vér erekje fogadására, és magukkal vitték Januárius püspök fej erekjéjét. Amikor a két erekje találkozott, a megalvat vér folyékonnyá lett. A csoda első hiteles leírása 1389. augusztus 17-éről való. A Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te megadtad népednek, hogy Szent Januárius püspök és vértanú emléknapját ünnepeljük. Add, hogy egykor vele együtt örvendezzünk a mennyben Krisztus a mi Urunk által. Szent Januárius püspök, Nápoly patrónusa, véd a vulkánkitöréstől és a földrengéstől. Jelképe, pásztorbot, pálma, az angyal kezében az ampullák vérével. Megemlítem még hallgató Szent János hitvallónak élettörténetét. 454-ben született az örményországi Nikopolisban egy főrangú családban. Nem követte politikus és hadvezér őseit, hanem a szemlélődő életre érzett hivatást. 18 évesen árva maradt. Örökségét Isten ügyére fordította, templomot építetett a szűzanya tiszteletére, mellette kolostort. 10 társával szerzetesként kezdtek élni. Elhatározta, hogy csak a legszükségesebb esetben fog beszélni. Szent életének híre ment, és 482-ben a 28 éves szerzetest kolónia püspökévé szentelték. Isteni sugallatra később ott hagyta a püspöki széket, és a Szentföldön lett remete. Szent Szabbász volt a lelkivezetője. 558-ban, 104 éves korában halt meg. Itt ezt az egy mondatot emelném ki az életrajzból. Elhatározta, hogy csak a legszükségesebb esetben fog beszélni. Bizony nagyon jó volna meggondolnunk, hogy mikor, mit és hogyan beszélünk. Sok jót lehet tenni a beszéddel, de sok rosszat is. A beszélőképességünket, segítsen minket a Jóisten, mindig csak jóra használjuk. Süket némáknak többször is mutattam be szentmisét. Szegények milyen hangon tudták mondani az imádságokat. Nem lehetett érteni. Mit adtak volna azért, hogyha tudnak szépen beszélni, bizonyára megígérik, hogy soha rosszra nem használják ezt az Istentől kapott csodálatos képességünket. Figyeljük meg magunkat, mikor, mit és hogyan beszélünk. Ezt a képességünket csak jóra használjuk.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Wilhelmina, Paloma és Sebő nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Wilhelmina latin, germán, német eredetű név, a Wilhelma továbbképzése, jelentése erős akaratú, védelmező. A Paloma spanyol eredetű név, melynek jelentése galamb. A Sebő a Sebestyén régi magyar becézőjéből önállósult. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1853-ban első Ferenc József osztrák császár és magyar király elrendelte a Szent Korona budai várban való őrzését. Megtekintette a Bécsbe szállított Szent Koronát és a budai várban jelölte ki őrzési helyét. 1893-ban Új-Zélandon elsőként a világon szavazati jogot kaptak a nők. 1783-ban a Versailles kastély parkjában fedélzetén állatokkal felszállta a mongol fié testvérek hőlékballonja. 16. Lajos francia király és felesége Marie Antoinette is jelen volt. A kosárban tyúk, kacsa és birka volt, ember repülését a király nem engedélyezte. A léggömb 8 percet tartózkodott a levegőben, és 2 kilométert repült. 1928-ban először mutatták be a Mickey Mouse című filmet. A UBI Works által rajzolt eredeti Mickey egér a Willy a gőzhajó című filmben debütált, még drótvékony végtagjai voltak, és gonosz jelleme. Macskákat és nőket kínzott. Későbbi formájában kikerekedett és kedvesebb lett. 1957-ben az Egyesült Államok Nevadában végrehajtotta az első föld alatti kísérleti atomrobbantást. 1802-ben megszületett Kossuth Lajos államférfi politikus. Kossuth a nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem legnagyobb alakja volt. Nevéhez fűződött az iparegylet megalakítása, valamint a gazdasági önállóság előmozdítására az első magyar iparmű kiállítás megszervezése. Kezdeményezője volt a Magyar Kereskedelmi Társaság, a Gyáralapító Társaság és a Védegylet megalakításának. 1848. március 17-től ő volt a gróf Batthyány Lajos vezette első magyar felelős kormány pénzügyminisztere, majd 1848. októberétől a Honvédelmi Bizottmány elnöke. A kormány lemondása után 1848. novemberétől a végrehajtó hatalom a bizottmányra szállt, amely őt választotta elnökévé. Így a szabadságharc alatt döntő befolyást gyakorolt az események menetére. A Habsburgház 1849. április 14-i trónfosztása után ő lett Magyarország kormányzója, ideiglenes államfője. 1849. augusztus 11-én Aradon lemondott, és Görgeire ruházta a hatalmat, majd az augusztus 13-ai világosi fegyverletétel után emigrációba kényszerült, de élete végéig harcolt a magyar ügyért. 1901-ben megszületett Ludwig von Bertalanffy, osztrák-amerikai biológus, aki az általános rendszerelmélet kidolgozója. Családja részben magyar volt, nemesi címet a család felmenője, Bertalanffy Izsák, a kőszegi vár hadnagya, a törökök ellen vívott harcokban tanúsított hőstetteiért kapott. Ausztriai Rudolf magyar királytól 1578-ban. 1932-ben fogalmazza meg, hogy magasabb szintű tulajdonságok, működési módok nem magyarázhatók alkotó részeik összegzésével. 1911-ben megszületett William Golding, Nobel-díjas angolíró, költő. 1922-ben megszületett Örsi Gyula, állami díjas jogász, akadémikus. Iskolateremtő személyiség volt a magyar polgári jogban. Tudományos eredményeit világszerte elismerték és nagyra értékelték. Munkásságának középpontjában a polgári jog lényeges, általános kérdései álltak. Jelentős monográfiákban dolgozta fel a tulajdonjog, a polgári jogi szerződés és az összehasonlító polgári jog alapvető problémáit. 1978 és 1984 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora volt. 1991-ben megtalálták Ötzit, egy több ezer éves mumifikálódott férfit. Ötzi similauni férfi volt, az Alpok Ötzi völgyi gleccserében, Ausztria és Dél-Tirol határvonalán találták. Jelenleg a Bolzánói Városi Múzeumban őrzik. 1952-ben Budapesten leleplezték az előző Kossuth szobor helyére felállított Kossuth emlékművet. Az emlékmű Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából készült. A szoborcsoport fő alakját Kisfaludi Stróbel Zsigmond, mellékalakjait Kocsis András és Ungvári Lajos készítette. 2018-ban meghalt Kulcsár Győző, a nemzet sportolója, négyszeres olimpiai és háromszoros világbajnok, vívó, edző, sportvezető. Kulcsár Krisztián világbajnok, olimpiai ezüstérmes párbaj törvívó nagybátyja. 2021-ben meghalt Ligeti András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, karmester. 17 évesen nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, ahol előbb hegedű szakon, majd a karmesterképzőn is diplomát szerzett. Pályafutását a Magyar Állami Operaház koncertmestereként, majd karmestereként kezdte. 3 éven keresztül a Magyar Rádió igazgató karmestere volt. Egyetemi docensként több éven keresztül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola karmesterképző munkáját is irányította. 2005-ben lett a Tajpeji Szimfonikus Zenekar főzene igazgatója. Karmesterként széles repertoárral rendelkezett, a barokk és klasszicista szerzőktől egészen a 20. századi művekig. Művészetét számos rádió és hanglemez felvétel is megörökítette. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Korainak tartja az október 23-ára kezdeményezett békemenet megrendezését az eseményt hagyományosan meghirdető Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. Az október 23-i békemenettel kapcsolatos javaslatot a CÖF megtárgyalta, idő előttinek tartja. A következő békemenet a későbbiek folyamán lehet esedékes, írják közleményükben. A Magyar Nemzet szerdán azt írta, jobboldali véleményformálók vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeumhoz, tiltakozásul az intézmény bezárása miatt. A Terrorházát működtető Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Alapítvány egyike a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak, amelyek megszüntetését az új kormány kezdeményezte. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, hogy ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása. A Fidesz és a KDNP tiltakozott a döntés ellen. Több mint 40 katolikus közösség részvételével kezdődött meg tegnap Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok, mondta Fekete Csaba állandó diákónus. A rendezvényt Varga László kaposvári megyés püspök és Szita Károly polgármester nyitotta meg a Kossuth téren. Ma teremtésvédelmi és önkéntességről szóló beszélgetések, családi programok és koncertek mellett a Kaposvári Helyőrségi Zenekar zenés flashmobja, valamint középkori hagyományőrző csata bemutató szerepel a programban. A kattárs vasárnap délelőtt Székely János püspök szentmiséjével zárul a Kaposvári Székesegyházban, ahol a rendezvény vándorzászlóját is átadják a következő szervezőknek. A Volán csoport és a MÁV csoport társaságai minden lehetséges polgári jogi intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az őket ért 10 milliárd forintot meghaladó kár megtérüljön, továbbá maradéktalanul együttműködnek a nyomozó és vádhatósággal, közölte a MÁV ZRT. A közleményben azt írják, hogy a Volán buszt és jogelődjeit érintő komplex nyomozás egy 2015 és 18 közötti gyaníthatóan család jogviszonyok létrehozásával és teljesítésével kapcsolatos szerteágazó ügycsoportra vonatkozik, amely 10 milliárd forintos nagyságrendű vagyoni hátrányt okozott a cégcsoportnak, és így közvetetten az államnak. A társaság későbbi menedzsmentje érzékelte, milyen szövevényes és valószínűsíthetően a jó erkölcsbe ütköző jogviszonyok jöttek létre a korábbi időszakban, ezért az érintett szerződéseket azonnal felmondta, a kifizetéseket felfüggesztette és megtette a szükséges jogi lépéseket, amelynek eredményeként megindultak a polgári peres büntetőeljárások, áll a közleményben. A templomok éjszakáját 15. alkalommal rendezik meg ma Debrecenben. Három különböző útvonalú, vezetett templomtúra várja az érdeklődőket, közölték a szervezők. A közlemény szerint az első túra 17 óra 30 perckor indul a Református Kollégium oratóriumából, és érinti a baptista imaházat, a Kossuth utcai templomot, a Szent Háromság templomot, a görög-katolikus főszékesegyházat és a Szent Anna székesegyházat. A program várható befejezése 21 óra 45 perc. A második túra 18 óra 45 perckor indul, ugyancsak az oratóriumból. Állomásai a Református Nagy Templom, az Evangélikus Templom, a Kis Templom és a Pásti utcai zsinagóga. A befejezése 22 óra 15-re várható. A harmadik túra 18 órakor kezdődik a Református Egyetemi Templom elől. Az útvonal bejárói a Megtestesülés templomot, a Debrecen Nagyerdei református templomot, a Füredi úti református templomot, valamint a Szent László domonkos templomot és rendházat tekinthetik meg. A program várhatóan 21 óra 40 perckor fejeződik be. Sport. Három helyet javított, így már a 16. pozíciót foglalja el a világranglistán a berlini világbajnokságon negyeddöntős magyar női kosárlabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség által frissen közzétett rangsort változatlanul a VB aranyérmes amerikaiek vezetik, döntős ellenfelük Franciaország előtt. A magyar nemzeti együttes 28 év elteltével szerepelt újra VB-n, és 40 esztendőt követően jutott be ismét a legjobb 8 közé. Végül az időjárásról. Általában napos, csapadékmentes idő várható, de elsősorban hazánk nyugati felén előfordulhatnak időszakosan, erősen felhős, borult körzetek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológussal beszélgetek, beszélgetésünk témája pedig Változtasd meg az életed. Apropóját az adja találkozásunknak, hogy a közelmúltban egy ilyen című előadást tartott Ön a mentakörön belül. Először is, mit tudhatunk a mentakörről?
2: A mentakör egy olyan kezdeményezés, aminek az a célja, hogy tegyük jobbá az életünket. Ez egy ilyen nagyon egyszerű cél, de azt hiszem, hogy szinte minden ember számára fontos, hogy az életének a minősége, a közérzete jobbá váljon, vagy akinek éppen aktuálisan jó, az meg tudja ezt őrizni. És amikor az emberek erről gondolkodnak, hogy hogyan is tehetnék jobbá az életüket, akkor rendszerint arra gondolnak, hogy az anyagi körülményeiken kellene változtatni, például, hogyha egy öttalálatosuk lenne a lottón, akkor az biztos sokat segítene, vagy magasabb pozícióba kerülnének, több fizetésük lenne, tehát az anyagiakra gondolnak. A másik pedig, azt hiszem nagyon gyakori, hogy arra gondolunk, hogy a körülöttünk lévő emberek, hogyha egy kicsit megértőbbek lennének, hogyha elnézőbb lenne a főnökünk, ha szófogadóbb lenne a gyerekünk, ha segítőkészebb lenne a párunk, akkor úgy gondoljuk, hogy rögtön jobb lenne az életünk. Nos, mi néhányan a barátaimmal úgy gondoltuk, hogy a saját életünket nem csak ilyen módon tehetjük jobbá, hanem sokszor az is segít, hogyha a mentalitásunkon, a nézőpontunkon, a beállítódásunkon változtatunk. Egészen konkrétan azt tapasztaljuk, hogy sokszor az a fajta negatív beállítódás, az a fajta eleve a rosszra számítás, a rossznak a feltételezése is megkeseríti az életünket, ami valljuk be eléggé jellemző a mai világra, és talán itt Magyarországon ránk még inkább. Tudom persze, hogy erre jó okunk van, sok-sok negatív tapasztalat, ha tetszik az egész történelmünk, ami rögzítette bennünk ezt a óckodó, inkább a rosszra számító mentalitást, mégis azt gondoljuk, vagy éppen ilyen okok miatt, hogy nagyon fontos lenne, hogyha megpróbálnánk változtatni azon, hogy a körülöttünk lévő emberekhez, egyáltalán a világhoz, és azon belül saját magunkhoz lehet másként is viszonyulni, mint ahogy aktuálisan viszonyulunk, és a mentakör pontosan abból a célból jött létre, hogy ezt próbáljuk segíteni, erre próbáljuk meg felhívni az emberek figyelmét.
1: Tehát a mentalitásunkon kell változtatni, és ebben segíthet a mentakör?
2: Igen, igen, maga az elnevezés a menta, persze erre a nagyon kellemes növényre, gyógynövényre utal, hogy mint egy mentaszörp, egy mentateja, mi is szeretnénk ilyen frissítőek lenni, lélekfrissítőek lenni, és hát a mentalitás mellett a mentális egészség az még, ami az érdeklődésünk középpontjában áll. Tulajdonképpen öten hoztuk létre ezt a kört, Karácsonyi Csilla, Szolnoki Beáta, Homovics Dóra, Képes Norbert és én. Ők különböző területeknek a szakemberei, van közöttük tanítványom, tehát aki szociológia szakot végzett, van pedagógus, aztán szociális munkás, mediátor, tehát az élet különböző területein dolgozunk, de mégis olyan kérdésekkel foglalkozunk, olyan emberekkel találkozunk nap, mint nap, akár a munkánk során, akár a mindennapi életben, akiknél úgy tapasztaljuk, hogy ezek a gondok előjönnek. És a mentakörön belül három típusú tevékenységet próbálunk megvalósítani. Az első, hogy ilyen előadásokkal hívjuk föl az emberek figyelmét egy-egy kérdésre. Az első előadásnak az volt a címe, hogy gondok. miért találjuk úgy, hogy az élet túl nehéz. Aztán volt szó a szeretetnek a fontosságáról, szeretném, hogyha szeretnének, de vajon miért, illetve ez a Változtasd meg az életet című előadás, amit több helyszínen, könyvtárakban, Erzsébet fürdőben, itt Miskolcon, és hát ahová hívnak bennünket, ott szívesen előadjuk. És alakulnak a mentaklubok, amelyek már kifejezetten egy-egy témára szerveződnek, és nem előadások, hanem tematikus beszélgetések. Működik egy szülőklubunk, ahol a gyermek-szülő kapcsolatról esik leginkább szó, létrejött az egészségklubunk, tehát vannak ilyen típusú kis csoportos tevékenységek, és aztán egyéni szolgáltatásokat is kínálunk. Létrehoztunk egy úgynevezett programot, egy ilyen egyéni szolgáltatásra épülő programot, amit összevontan úgy hívunk, hogy lelki szépségszalon. Azt gondoljuk ugyanis, hogy miközben az emberek a testi szépségükkel, a testi egészségükkel sokat törődnek, divattá vált a fitness szalonokba járás, a testmozgás, sokan járnak, szinte mindenki fodrászhoz, a nők általában kozmetikushoz, és ki tudja hányféle módja van annak, ruhák vásárlása, tárgyak beszerzése, amivel próbálunk testileg vonzóbbá válni, mert hogy azt reméljük, hogy ettől szeretetre méltóbbakká válunk. Mi egy kicsit arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy

0: kislány-lány képződ, ami nem a külsőségekre, hanem megint csak itt a lelki szépségre koncentrál, Karácsonyi Csilla szülőneveldét hirdet, ami arra irányul, hogy a szülőket arra készítse föl, hogy hogyan nevelhetnek boldog felnőtteket, hogy a gyerekeik majd valamikor boldog felnőttek legyenek. Aztán Szolnoki Beáta egy párkapcsolat tartósító módszereket és praktikákat tartalmazó szolgáltatással várja az érdeklődőket. Képes Norbert, ő magyarról magyarra tolmácsol azért, hogy jobban megértsük egymást, tehát egyfajta ilyen mediációs tevékenységet kínál, mert hogy sokszor az emberek nem is abból kerekítenek konfliktust, hogy annyira ellentétes lenne az érdekük, hanem félreértik egymás szavait, félreértjük egymás szavait, és ilyenkor jól jön egy harmadik, aki segít tolmácsolni, hiába magyarul beszélünk, így is félreérthetjük egymást. Én pedig ilyen életreceptekkel várom azokat, akik változtatni szeretnének az életükön, vagy netán olyan helyzetbe kerültek, hogy kénytelenek változtatni az életen. Sajnos nagyon sok ember kerül olyan helyzetbe, amikor nem ő dönt úgy, hogy na most akkor változtatok az életemen, hanem elveszíti a munkahelyét, meghal egy számára fontos személy, megszűnik egy olyan párkapcsolat, ami neki még sokat jelentett. Tehát olyan változások történhetnek az életünkben, amelyek arra kényszerítenek, hogy újra gondoljuk, hogy hogyan is éltünk, milyen életrecepteket használtunk eddig, és a általam kínált szépségszalonbeli szolgáltatás, hogy nem mondjam terápia, abban próbál segíteni, hogy együtt rájöjjünk, hogy mi az, amin lehet változtatni, milyen új megközelítési módokkal, ha tetszik életreceptekkel, tudjuk elviselhetővé tenni az ilyen válságokat, tragédiákat az életünkben.
1: Ezekkel a lehetőségekkel hogyan élhetnek és hol élhetnek az érdeklődők? Mit Miskolcon és környékére fókuszál elsősorban a mentakör és a mentaklubok?
0: Igen, egyelőre itt Miskolcon működik a klub is, a klubjaink is, illetve ez a szolgáltatás is a Miskolci Erzsébet fürdőben, ami most ilyen egészségcentrumként működik, ott vehetők igénybe a szolgáltatásaink, de természetesen szívesen megyünk más helyre is, több településen szerveződőben vannak klubok, illetve érdekes módon Budapestről érkezett már néhány megkeresés, hogy ott is igényelnének ilyenfajta szolgáltatásokat. Nos, tehát ez az élet megváltoztatása, lehetősége, problémaköre így a mentakörben vetődött föl, de hát ettől azt hiszem, hogy sokkal szélesebb kérdéskör ez.

0: Változtasd meg az életed. Amikor elolvastam ezt a címet, bennem egyből felkeltette az érdeklődést, és szerintem így vannak ezzel kedves hallgatóink is. Honnan vette ezt a címet? Mit takar ez a cím? És milyen fontosabb gondolatokra tért ki a közelmúltban tartott előadásában?
1: Tehát a cím, ez a Változtasd meg az életed, ez tulajdonképpen egy Rilke idézet. Rilke szerint a művészeteknek ez az alapvető feladata, hogy arra biztassanak bennünket, hogy változtassuk meg az életünket. És én azt gondolom, hogy ez tényleg egy elég fontos kihívás a mai életben, egy fontos kérdés, dilemma szerintem majdnem mindegyikünknek az életében, hogy kialakul egyfajta rutin, kialakul egyfajta megszokás, ami szerint élünk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy nem is élhetnénk másként, annyira természetesek, annyira magától értetődőek azok a sémák, azok a berögzültségek, amelyek szerint egyenként ki-ki, ahogy élünk. Csak gondoljuk végig a mindennapjainkat. Az egyik ember számára az a természetes, hogy reggel 6-kor csörög az óra, arra ébred, utána félálomban nyúl a cigarettáért, főzi a kávét, kitámolyog, és hát kell egy óra is, amíg összeszedi magát. A másik ember az kipihenten ébred, narancs dzsúszt vagy más frissen facsar gyümölcs italt iszik, és reggeli tornázik, és aztán elindulunk dolgozni. Az egyik ember zsúfolt autóbuszon utazik, a másik a saját kocsijába ül be, és akár a szomszéd utcába lévő munkahelyéig is autóval megy, mert minden övé autóval megy, vagy van, aki kerékpárra pattan, esetleg gyalog indul el, vagy amiket eszünk, szinte automatizmus, hogy egy hétvégi vasárnapi ebédhez mit veszünk, az egyik helyen mindig húsleves és rántott hús, és a hagyományos magyar konyha szerinti ételeket, a másik helyen esetleg vegetáriánus ételeket készítenek, a harmadik helyen meg rendelnek egy pizzát, vagy hotdogot, vagy ki tudja miféle ételeket, de a lényeg az, hogy amiben élünk, az szinte rutinszerűen megy tovább, és nem nagyon gondolkodunk el, hogy nem lehetne másként. Csak akkor gondolkodunk el, amikor valami megállít bennünket. Ha mondjuk egy súlyos betegségnek a diagnózisát közlik velünk, akkor elgondolkodunk, hogy jól éltünk így? Helyes volt ez, hogy nem kellett volna tényleg többet aludni és kevesebbet rohanni, hogy kevesebb kávét inni, kevesebb cigarettázni, vagy kinek mi az a saját életére jellemző rutin, amit így megszakít egy-egy ilyen általában negatív esemény. Most én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ne várjuk meg, amíg ilyen külső kényszerek késztetnek gondolkodásra bennünket, hogy esetleg nem élhetnénk-e másként, hanem nagyon fontos, hogy időnként ettől függetlenül is végig gondoljuk az életünket. Most nem egyszerűen az ilyen káros szokások elhagyása miatt, hanem azért, hogy nehogy véletlenül belesüppedjünk egy olyan a napi kihívásoknak megfelelni akaró, örökösen lótó, futó, tevő, vevő, igyekvő, törekvő életformába, ami olyan sok emberre jellemző, az a fajta pörgés, aminek esetleg nem is tudjuk az igazi értelmét. Tehát, hogy ebből fontos szerintem, hogy időnként egy kicsit kilépjünk, és végig gondoljuk a saját életünket, hogy vajon nem élhetnénk másként is, hogy vannak más lehetőségek, hogy egyáltalán biztos, hogy az a jó, ahogy élünk. És én azt hiszem, hogy ebben a mai világban, a fogyasztói tömegtársadalomban már az is egy nagy dolog, hogyha az emberek képesek odáig eljutni, hogy ezen eltöprengenek. Hiszen az a reklámok, kereskedelmi médiumok által uralt világ, ami állandóan a fogyasztásra, az anyagi javak megszerzésére, habsolására késztet és kényszerít bennünket, plusz azok a minták is, amik akár közvetlenül körülöttünk vannak, azok is abba mintegy kényszerítik bele az embert, hogy így és csak így lehet élni. És ezért nagyon fontos, hogy esetleg egy-egy művészeti alkotás keltette katarzis, vagy akár reményeim szerint egy-egy ilyen előadás kapcsán az emberek elgondolkodjanak a saját életükön, hogy mit miért csinálnak, és mi az, amin változtatni lenne érdemes. Amin én aggódok, amit én fenyegetőnek találok, hogy esetleg nagyon sok ember úgy éri végig az életét, hogy mindig ezekhez a külső manipulációkhoz alkalmazkodik, és közben elfelejti megélni a saját valódi életét, végig sem gondolja, hogy ő mire hivatott, hogy mi lenne a dolga a világban, hogy mi lenne az, amitől az ő élete több lenne, mint egyfajta biológiai létezés, egyfajta vegetáció, egyfajta anyagi létfeltételek megteremtése, sárga csekkek befizetése, és már más hasonló mindennapi célokért való küzdelem. Tudom, hogy nagyon sok embernek ez tényleg annyira nehéz probléma, hogy ez egy egész életet igényel, de tudom, hogy nagyon sok ember meg messze túl van azon az anyagi szinten, hogy kényszer számára ez a csak az anyagiakkal való foglalkozás, és mégis nagyon sokan ezen a szinten rekednek meg, és azt gondolom, hogy még akik nehéz anyagi körülmények között élnek, azoknak is mindig, minden helyzetben van lehetőségük arra, hogy egy kicsit mássá, jobbá, emelkedettebbé tegyék az életüket.

0: Szerintem sokakban felkeltjük az érdeklődést, hogy változtassuk meg az életünket, na de hogyan? Hívő emberek hallgatják elsősorban beszélgetésünket, és mindketten hívő emberek vagyunk. Milyen receptet tudnánk ezzel kapcsolatosan adni hallgatóink számára? A hívő ember hogyan változtathatja meg az életét? Természetesen jó irányba.
1: Így van. A hívő emberek számára van egy nagyon nagy kapaszkodó, egy nagyon nagy erőforrás, hiszen a keresztény vallás tanítása szerint mindannyian alkalmasak vagyunk az életünk jobbá tételére, annak a magasabb rendű, ha tetszik, örök életnek a már földi, evilági elkezdésére, amire igaziból rendeltetve vagyunk, és ami megadatik nekünk. Ezt az előadást egyébként Pünkösd közelében tartottam, és akkor különösen jó apropó volt számomra, hogy miről is szól Pünkösd. Hogy Pünkösdnek az egyik üzenete, azt hiszem az, hogy a Biblia tanítása szerint a megváltáshoz, a valóban hívő emberi élethez, az újjászületéshez, ahhoz kevés volt Jézus megszületése, kevés a karácsony ünnepe, sőt kevés húsvét is. Önmagában a kereszthalál, az, hogy a halálával megváltott bennünket a bűneink alól Jézus, az önmagában még nem tette meg akkor ott sem a megfelelő hatást. Ugye mindannyian emlékszünk a bibliai történetre, hogy amikor Mária és a többi asszony üresen találják Jézusnak a sírját, és mennek vissza, és elújságolják a tanítványoknak, hogy hát feltámadott, hát üres a sír, akkor a tanítványok csak legyingetnek, asszony beszéd, mondják, ők sem hiszik el. Tulajdonképpen Pünkösdig ott volt a bizonytalanság, hogy mi is történt valójában. Ahhoz, hogy bizonyossá váljon az emberek számára, hogy értünk áldozta fel önmagát Jézus, hogy értünk halt meg, és ezáltal bűnbocsánatot nyertünk, az akkor válik az egyes ember meggyőződésévé, hitévé, amikor megtörténik a Szentlélek kiteljesedése, amikor mindannyian részesülünk a Szentlélekből, hogyha ezt elhiszem, hogyha ez a bizonyosság megvan bennem, hogy bennem is itt van a Szentlélek, hogy amikor a tükörbe nézek, akkor nem a saját ráncaimat és őszhajszálaimat keresem és nézem, hanem azt, hogy az Isten a saját képére alkotott engem, hogy mit is jelent ez? Hogy nyilván nem azt, hogy két szemünk és egy órunk és egy szánk van, mit jelent az, hogy Isten képére teremtődtünk? Én azt remélem, hogy ez mindenek előtt azt jelenti, hogy mi is képesek vagyunk alkotni, ha nem is a világot, ha nem is mindenhatóként, de mégis az Isten képére teremtettségünk, az, hogy többek vagyunk minden más élőlénynél, hogy lélekkel bírunk, hogy a Szentlélek valamilyen módon bennünk is felcsillanhat, ez azt jelenti, hogy valamire hivatottak vagyunk, valaminek a megteremtésére, valaminek a megalkotására. Ezek persze emberi mércéjű dolgok, de mégiscsak túlmutatnak ha tetszik, a biológiai létezés szintjén, mégiscsak az Istenhez való felemelkedés útján járó ember, aki elhiszi, hogy bűnbocsánatot nyert, az azt gondolom, hogy képes és kész azon munkálkodni, hogy keresse, hogy ő mit tud alkotni, hogy ő mit tud változtatni a világon, mit tud jobbá tenni. Az hisz abban, hogy valamire hivatott, hogy a Jóisten, hogyha ide küldött bennünket, hogyha megtart bennünket, akkor ezzel feltetően valamiféle célja van, hogy akkor nem tékozolhatjuk el az életünket, hogy akkor nem arra való az életidőnk, hogy plázákban ügyelegjünk, hogy reklámokban nézegessük, hogy hol mit lehet olcsóbban kapni, és rohanjunk vásárolni, és a vacsorafőzési gondokon túl, akkor valami több is kell, hogy legyen az életünkben, és az életünk megváltoztatását én így értelmezem, hogy felemelkedni ezen a mai körülöttünk lévő világ által sugalt és mintegy ránk kényszeríteni akaró, elanyagiasodott életformán túl, a pénz hajszolásán túl, hogy nekünk hívő embereknek már csak a hitünk miatt is muszáj valami magasabb rendűt keresni, és olyan irányba változtatni az életünket, hogy ezt a magasabb rendű tevékenységet is beépítsük az életünkbe. Persze nekünk is kell a lakásunkat rendbe tartani, kell a családunk élelmezéséről gondoskodni, de hogy legyen érkezésünk, és nehogy csak amikor éppen már kilépünk a földi létből, akkor döbbenjünk rá, hogy elmulasztottunk valamit, tehát hogy időbe kezdjünk el azon gondolkodni, hogy hogyan és milyen irányba változtathatunk a saját életünkön úgy, hogy jobban éljünk, hogy jobban eleget tegyünk ennek a valóban emberhez méltó hivatott életnek, hogy segítsünk a többi emberen, hogy ültessünk egy fát, hogy kinek mi adatot, hogy valamilyen módon éljük meg a saját életünkben azt a lehetőséget, amit a megváltás adott. Egyébként nagyon érdekes, épp a napokban egy jogász kolléganőmmel beszélgettem a keresztény vallásnak erről a tanításáról, a bűnbocsánatról, és ő jogászként valahogy úgy fogta föl, és azon bizonytalanodott el, hogy ez a nagy bűnbocsánat, ez vajon nem azt jelenti-e, hogy akkor bárki tehet bármit, lehet bűn, lehet vétkezni, hiszen hogyha eleve adott a bűnbocsánat, a kegyelem, akkor úgyis mindannyiunknak minden meg lesz bocsájtva. Én ezzel nagyon megdöbbentem, mert én ezt egészen másként értelmezem. Én úgy értelmezem, hogy a bűnbocsánat az éppen hogy arról szól, hogy nem merülhetünk el abban a negatív én képben, hogy úgyis bűnösek vagyunk, úgyis nehéz, megváltoztathatatlan, bűnös a mi életünk, hiszen olyan biológiai szükségleteink vannak, olyan világban élünk, ami tele van ügyeskedéssel, mások átverésével, hazugságokkal, könyöklő önérdekérvényesítéssel. Tehát, ha egy bűnös világban élünk, és mi magunk is bűnösek vagyunk, akkor szerintem éppen ez ad önfelmentést, ez sugallja azt, hogy mi is determinálva vagyunk, hogy úgy éljünk, ahogy lehet, ahogy szokták mondani, ahogy mások élnek. Én azt gondolom, hogy a bűnbocsánat, vagy számomra azt jelenti, hogy azáltal, hogy megváltottunk, hogy meghalt értünk Jézus, ez azt a felelősséget rója ránk, hogy akár jók is lehetünk, akár azt az életet is választhatjuk, mert hogy nem vagyunk determinálva valamiféle bűnös, földhöz ragadt, evilági simlisségekkel teli életre, nem erre vagyunk determinálva, hanem adott a lehetőség, adott az esély, hogy egy másfajta életet éljünk, hogy nyitva áll az út, hogy nyitott a kapu, ahogy a múlt vasárnap, én ugye református vagyok itt a miskolci csabai kapui gyülekezetben, arról szólt Gecse Attila prédikációja, hogy nyitott a kapu, hogy nyitott az út, hogy választhatjuk a jót, választhatjuk azt, hogy olyan életet élünk, ami Istennek tetsző, ami bennünket felemelő, ami egy valóban emberhez méltó alkotó élet, hogy nem muszáj azt a sok ezer más utat választani, ami szintén nyitva van, ami esetleg csábítóbb, ami pillanatnyi örömökkel jobban kecsegtet, de ott van az az út, ami a szeretetnek az útja, ami az Istenhez való út, ami az örök élet, és az én meggyőződésem szerint az evilági jobb minőségű életnek az útja, de hát miután sajnos a legtöbb ember még nem ezen az úton jár, vagy hogyha próbálkozunk is ezen az úton járni, akkor is tapasztaljuk, hogy mennyire nehéz, hogy mennyire sok a csábítás, mennyire sok az akadály, mennyire sok az önfelmentő körülmény, hogy miért nem, hogy majd holnaptól persze igen, meg majd szeretettel leszünk mások iránt, csak ma még nagyon fájt, amikor nekünk szóltak be, amikor bennünket bántottak, ma még azt visszaadjuk, ma még egy kicsit mi is belé rúgunk azokba, akik belénk rúgtak, és persze holnaptól majd kenyérrel dobjuk vissza, aki bennünket kővel. Ugye, hogy nekünk, hívő embereknek is nagyon nehéz ezt az utat járni. Tehát azért gondolom, hogy megújulása, az életünk megújulására, és ebben az értelemben való változtatásra szüntelenül szükség van, és hogy nagyon fontosnak tartom, hogy esetleg azoknak az embereknek, akik nem hívők, akiket nem segít a vallásuk, akiknek nincs ilyen erős kapaszkodójuk, nincs ilyen kősziklájuk, amire építhetik a saját életüket, vagy akik számára a művészeti alkotások keltette katarzis sem nyújtja, vagy nem elég gyakran nyújtja azt a felemelkedett lelkiállapotot, amikor rádöbbenünk, hogy egy a sorsunk, hogy mindannyian emberek vagyunk, hogy érdemes összefogni, hogy érdemes a másikra tekintettel lenni, és hogy nem egymás ellen, hanem együtt kell valamiféle jobb életet teremteni. Tehát akiknek a művészeti alkotások sem adják meg ezt az erőforrást, azoknak megpróbáljuk a magunk kis, apró lépéseivel a mentakör keretein belül ezt a fajta biztató üzenetet elvinni, és ebben segíteni. Hát ilyesfélékről szólt ez a fajta előadás.

0: Ha jól veszem ki a szavaiból, változtathatjuk úgy is az életünket, hogy változtatunk a fontossági sorrenden. Mi számunkra a fontos, mi legyen fontosabb, és a hívő ember számára a változtatás egyértelműen úgy is megnyilvánulhat, hogy a jó Istenbe bízva és kapaszkodva kell élnünk a mindennapjainkat.
1: Így van, nagyon fontos, hogy milyen szemüvegen átnézzük a világot, hogy valóban azt a sötét szemüveget viseljük, ami különböző szociológiai kutatások szerint annyira jellemző a magyar emberekre, hogy mindig egy kicsit borulátóbban nézzük, hogy mindenben a rosszabbat vesszük észre, hogy bizalmatlanabbak vagyunk, hogy a depresszióra való hajlamosság nem csak mint betegség, hanem mint általános életszemlélet, hogy ez a sötét szemüveg marad rajtunk, vagy szemüveget váltunk, és persze lehet feltenni mindenféle a mai világ által kínált, rózsaszínű, szivárványos, élményeket kereső, folyton a bulit kereső, a happiséget, a boldogságot, a pillanatnyi örömöket élvező szemüvegre. Nyilván mi nem ilyenre szeretnénk biztatni az embereket, hanem valamiféle olyan szemüvegváltásra, ami a hívő emberek esetében nyilván azt helyezni előtérbe, hogy megpróbáljuk Isten szemével nézni a világot és benne önmagunkat. Ugye nagyon szépnek tartom, és itt megint a vallásos hit, a filozófia és az irodalom találkozása Kunderának a Lételviselhetetlen könnyűsége című regénye, ahol itt megint a keresztény hit szerint ugye Isten tekintete, Heidegger szerint a számunkra fontos másik ember tekintete, vagy Kundera regényében a szerelmünk, a szüleink, vagy a közvetlenül velünk élő emberek tekintete az, ami nagyon nagy befolyással, hatással van a saját életünkre. Ugye József Attila ezt úgy írta nagyon szépen, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Tehát önmagunk nagyon nehezen tudunk a saját életünkre, vagy önmagunkra reálisan tekinteni. Azt, hogy milyennek látjuk magunkat, a saját életünket, azt mindig mások tekintetén keresztül szűrjük le, hogy mit sugároznak azok a tekintetek, akik ránk néznek, amik számunkra fontosak. A hívő ember mindenek előtt Istennek tetsző életet szeretne élni. Azt szeretnénk, hogy Isten számára elfogadható legyen az az élet, ahogy élünk. Akinek a szülei jelentik a meghatározó személyeket az életében, vagy gyerekkorunkban mindannyiunknak, ugye a szüleink visszajelzésére figyelünk, hogy vajon hogy néz ránk anyuka, apuka, egy-egy cselekedet, akár az egy-két éves gyerek is már ezt nagyon jól tudja venni, hogy mit szabad, mit nem szabad, mi a helyes, mi a helytelen, nem is a szavakból érti meg, hanem a anyuka vagy az apuka tekintetéből, mint ahogy később iskoláskorunkban a tanáraink rosszalló vagy éppen dicsérő tekintete igazíthat el, hogy merre van a jó irány. A mai korban ugye nagyon kivesztek a példaképek, nagyon kevés az a valóban jelentős, fontos személy, akikre a gyerekek, a fiatalok, vagy akár a felnőttek is mérceként tekinthetnek, helyüket inkább a celebek, a médiasztárok vették át, és hát ez meg is látszik sok-sok ember életén, hogy hozzájuk próbálnak igazodni. Ez is egy borzasztó veszély, ezt is nagyon fontos lenne, hogy valakik ellensúlyozzák azoknak is, akik nem járnak templomba, akik nem a színházban vagy a komoly zenei hangversenyeken jutnak katarzisokhoz, hogy vajon nekik ki ad mércét, ki jelenti azt a tekintetet, ami eligazítja őket a világban, hogy mi a jó, mi a rossz. És akkor már is ott vagyunk az értékek, a normák, a életviteli receptek kérdéskörénél, hogy odáig gyakran eljutunk tudományokban, művészetekben és a mindennapi életben is, hogy igen, hát ez egy ilyen értékhiányos világ, és hogy mennyire nagy baj, hogy relativizálódtak a normák, akár a 10 parancsolat, vagy a jogi törvények sem jelentik azt az erős, korlátot, határt az embereknek, amit régen jelentettek, de hogy akkor mit kínálunk helyette? És akkor itt megint ezek a fajta biztatások, kapaszkodók fontosak szerintem, hogy minél több emberhez eljutassuk. Pusztán ezt a gondolatot, hogy érdemes megállni, érdemes elgondolkodni, érdemes végig elemezni, hogy milyen utak állnak nyitva előttünk, hogy nincs determinálva, eleve rendelve az életünk, hanem mindig választhatunk a legkilátástalanabbnak látszó helyzetben is, különböző utak állnak nyitva előttünk, miénk a döntés felelőssége, és tudnunk kell, hogy változtathatunk az életünkön, és érdemes keresni a jó irányt, hogy abba induljunk el, és így változtassunk az életünkön.
0: Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológusnak köszönöm szépen a beszélgetést, és remélhetőleg ezzel a kis beszélgetéssel nekünk is sikerült egyfajta utat nyitnunk a kedves hallgatók számára, hogy hogyan változtathatnak az életükön. Önnek további munkájához és életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen én is önnek és a hallgatóknak is.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Korainak tartja az október 23-ára kezdeményezett békemenet megrendezését az eseményt hagyományosan meghirdető Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. Az október 23-i békemenettel kapcsolatos javaslatot a CÖF megtárgyalta, idő előttinek tartja. A következő békemenet a későbbiek folyamán lehet esedékes, írják közleményükben. A Magyar Nemzet szerdán azt írta, jobboldali véleményformálók vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeumhoz, tiltakozásul az intézmény bezárása miatt. A Terrorházát működtető Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Alapítvány egyike a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak, amelyek megszüntetését az új kormány kezdeményezte. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, hogy ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása. A Fidesz és a KDNP tiltakozott a döntés ellen. Több mint 40 katolikus közösség részvételével kezdődött meg tegnap Kaposváron a Katolikus Társadalmi Napok, mondta Fekete Csaba állandó diákónus. A rendezvényt Varga László kaposvári megyés püspök és Szita Károly polgármester nyitotta meg a Kossuth téren. Ma teremtésvédelmi és önkéntességről szóló beszélgetések, családi programok és koncertek mellett a kaposvári helyőrségi zenekar zenés flashmobja, valamint középkori hagyományőrző csata bemutató szerepel a programban. A kattárs vasárnap délelőtt Székely János püspök szentmiséjével zárul a kaposvári székesegyházban, ahol a rendezvény vándorzászlóját is átadják a következő szervezőknek. A Volán csoport és a MÁV csoport társaságai minden lehetséges polgári jogi intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az őket ért 10 milliárd forintot meghaladó kár megtérüljön, továbbá maradéktalanul együttműködnek a nyomozó és vádhatósággal, közölte a MÁV ZRT. A közleményben azt írják, hogy a Volán buszt és jogelődjeit érintő komplex nyomozás egy 2015 és 18 közötti gyaníthatóan család jogviszonyok létrehozásával és teljesítésével kapcsolatos szerteágazó ügycsoportra vonatkozik, amely 10 milliárd forintos nagyságrendű vagyoni hátrányt okozott a cégcsoportnak, és így közvetetten az államnak. A társaság későbbi menedzsmentje érzékelte, milyen szövevényes és valószínűsíthetően a jó erkölcsbe ütköző jogviszonyok jöttek létre a korábbi időszakban, ezért az érintett szerződéseket azonnal felmondta, a kifizetéseket felfüggesztette és megtette a szükséges jogi lépéseket, amelynek eredményeként megindultak a polgári peres büntetőeljárások, áll a közleményben. A templomok éjszakáját 15. alkalommal rendezik meg ma Debrecenben. Három különböző útvonalú, vezetett templomtúra várja az érdeklődőket, közölték a szervezők. A közlemény szerint az első túra 17 óra 30 perckor indul a Református Kollégium oratóriumából, és érinti a baptista imaházat, a Kossuth utcai templomot, a Szent Háromság templomot, a görög-katolikus főszékesegyházat és a Szent Anna székesegyházat. A program várható befejezése 21 óra 45 perc. A második túra 18 óra 45 perckor indul, ugyancsak az oratóriumból. Állomásai a Református Nagy Templom, az Evangélikus Templom, a Kis Templom és a Pásti utcai zsinagóga. A befejezése 22 óra 15-re várható. A harmadik túra 18 órakor kezdődik a Református Egyetemi Templom elől. Az útvonal bejárói a Megtestesülés Templomot, a Debrecen Nagyerdei Református Templomot, a Füredi úti Református Templomot, valamint a Szent László Domonkos templomot és rendházat tekinthetik meg. A program várhatóan 21 óra 40 perckor fejeződik be. Sport. Három helyet javított, így már a 16. pozíciót foglalja el a világranglistán a berlini világbajnokságon negyeddöntős magyar női kosárlabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség által frissen közzétett rangsort változatlanul a VB aranyérmes amerikaiek vezetik, döntős ellenfelük Franciaország előtt. A magyar nemzeti együttes 28 év elteltével szerepelt újra VB-n, és 40 esztendőt követően jutott be ismét a legjobb 8 közé. Végül az időjárásról. Általában napos, csapadékmentes idő várható, de elsősorban hazánk nyugati felén előfordulhatnak időszakosan erősen felhős, borult körzetek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: A hét évfordulója.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztője Túri Sarolta nevében is. Berec Renátát hallják. 1096-ban indult meg az első keresztes hadjárat, amelynek célja Jeruzsálem és a Szentföld visszafoglalása volt. A hadjárat Európa számos vidékét megmozgatta, lovagok, fegyveresek és zarándokok tízezrei keltek útra kelet felé. A keresztes seregek egyik legjelentősebb csoportját Bujjon Gottfried vezette, aki 1096. szeptemberében érkezett a Magyar Királyság határához. Kálmán király és a keresztes vezér megállapodása lehetővé tette, hogy a sereg rendezett körülmények között vonuljon át az országon, Konstantinápoly, majd a Szentföld felé. Az első keresztes hadjárat néhány évvel később, 1099-ben Jeruzsálem elfoglalásával ért el a tetőpontját, és hosszú időre meghatározta Európa és a Közel-Kelet kapcsolatainak történetét. A következőkben dr. Makai János történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének főiskolai tanára Európa és a keresztes hadjáratok című előadásából hallanak részletet.
4: Én magam középkoros vagyok, és úgy gondoltam, hogy talán nem baj, hogyha a középkori Európa nagy hadivállalkozásaival megismerkedünk. Kétség kívül vannak csúsztatói és buktatói ennek a témának. A mostani európai és közel-keleti helyzetben azért nem veszélytelen arról beszélni, hogy Európa hogyan viszonyult a Földközi-tenger keleti partvidékéhez, déli partvidékéhez részben a 11-13. Században. De azt gondolom, hogy nekem nincs itt politikai feladatom, én történeti áttekintést vállaltam. Néha persze az aktualizálás elől nem tud kitérni az ember, mert hát a történelem az élet tanítómestere, de azért ez históriai megközelítés lesz. A keresztes hadjáratok kapcsán azonban a fogalommal kezdeném, azokat a hadi vállalkozásokat szoktuk keresztes hadjáratoknak nevezni, amelyeket az európaiak a földközi tenger, legfőképpen keleti partvidékének a megszerzésért vezettek a 11-13. Században. Tehát ez az érett középkornak az időszaka, ami szakaszolásunk szerint. Természetesen, mint ahogy a történelemtudományban, semmi sem egyszerű, ez sem egyszerű, hiszen ez csak egy szűkebb megközelítés, hogyha a bővebb megközelítést alkalmaznám, akkor itt tetszenének ülni napestig egészen biztosan, hiszen vannak jócskán még középkori keresztes hadjáratok, mehetnénk Közép-Európába, mehetnénk a Baltikumba, mehetnénk a mai Spanyolország területére, értelemszerűen megnézhetnénk az oszmán törökök ellen hirdetett keresztes hadjáratokat, itt ismét lenne magyar vonatkozás, és ha nagyon akarnánk, akkor egészen 1588-ig elmennénk, hiszen a nagy armada felvonulása volt az utolsó keresztes hadjárat, tehát én most csak a szűkebb értelemben vett európai keresztes hadjáratokkal foglalkoznék, a többire nyilván nincs idő. Indítékok, okok, ahogy tetszik. A szakirodalom eléggé részletesen foglalkozik ezekkel, én nyilván nem fogom megtenni részben, azért ne untassam önöket, részben pedig azért, mert azért lesz itt jócskán érdekesség. Az első, az úgy gondolom egyházpolitikai. ok. 1054 óta két nagy részből állt a keresztény egyház, mondhatnám, hogy két nagy keresztény egyház létezett, a római katolikus és az ortodox, és ez a helyzet a pápákat 1054 után arra sarkalta, hogy egyesítsék a kettőt, hogy szüntessék meg az egyház szakadást. Jól lehet, annak nem elsősorban egyházi okai voltak, egyházi okai is voltak természetesen, de a keresztes hadjáratok jól jöhettek volna, jó eszközt jelentettek volna a két egyház egyesítésére. Hát erre érdemben a mai napig nem került sor, és nem nagyon látok esélyt rá a továbbiakban sem. Voltak vallásos indítékok. Én azt hiszem, hogy ezeket azért nem lehet kizárni. Tessék arra gondolni, hogy a középkor az a vallásosság időszaka. Természetesen nem volt mindenki őszintén vallásos, de a középkori embernek a világ szemléletét elsősorban az egyház, a vallás határozta meg, és sokan őszintén úgy gondolták, vagy valamiért rákényszerültek, hiszen akik a canterbury érseket meggyilkolták, azoknak is el kellett menni a keletre. Na, ők nem vallásos érzülettől hajtva zarándokoltak el oda, fegyveresen ráadásul. Sokan viszont fegyvertelenül mentek, még az első keresztes hadjáratot megelőzően, és úgy gondolták, hogy megteszik ezt a hosszú utat Európából, ez egy túlélő túra volt a szónak mindenféle értelmében, és a fő cél a Szent Sírtemplom meglátogatása, Jézus Krisztus sírjának a felkeresése. Na, erről lehetne azt gondolom alaposan beszélni, hogy mennyire hihető vagy nem hihető, mennyire bizonyítható történeti eszközökkel, hogy valóban azt a barlangot, pontosabban két barlangot látogatták meg, amely Jézus Krisztus sírja volt, avagy nem, de itt a hitről van szó, arról, hogy hittek a középkori emberek abban, hogy ők fölkeresik Jézus Krisztus sírját, és ez nagyon nehéz volt az első keresztes hadjárat előtt, ugyanis az iszlám hitőek ellenőrizték a Szentföldet, a szent helyeket is, és úgy gondolták az európai emberek, hogy sokkal könnyebb lesz eljutni majd a szent helyekhez, hogyha katonai eszközökkel biztosítják, hát a lovagok elsősorban, az európai lovagok mindezt. Azon kívül társadalmi oka is voltak. A keresztes hadjáratoknak a marxista irodalom nagyon szerette hangsúlyozni ezeket. Én nem vetném el, nem ma sem. Tehát a társadalmi tényezőket azért nem lehet kiiktatni. Azok nélkül egy kicsit fél lábas marad a történelem. Hogy mennyire kell hangsúlyozni, vagy nem, az egy más kérdés, de gyakorta lehet olvasni különböző irodalmakban, hogy bizony az arisztokrácia egy része is válságban volt Nyugat-Európában, a lovagság egy része is válságban volt, nem is beszélve a termelőkről, jobbágyokról, városi szegénységről, és hát ők adták azért a tömeg erejét a hadjáratoknak. Ha arra gondolunk, hogy a legismertebb arisztokrata, a uralkodónak talán nem ismerném őt nevezni, alsó Lotaringia hercege is a saját kategóriájában olyan volt, mint a templom egere, akkor mégiscsak arra kell gondolnunk, hogy ezek az emberek a meglehetősen szerény anyagi helyzetüket, presztízsük az volt, de anyagilag ezt nehéz volt alátámasztani, vagy nem is lehetett, ezt a gyenge anyagi helyzetet szerették volna valamiféle keleti kárpótlással megoldani. Ott szerettek volna maguknak birtokokat szerezni. Aztán, ha tovább megyünk, akkor gondolatunk arra, hogy a lovagok jó része szegény ember volt a korabeli Európában, az érett középkor Európájában, hiszen a hűbérbirtokot a legidősebb fiú örökölte, és ha olyan szerencsétlen volt egy család, hogy sokan életben maradtak a fiúk közül, akkor ezek a fiúk lovat kaptak, fegyvert kaptak, és lehetőséget kaptak, hogy valamit összeraboljanak valami maguknak, hogy valamiféle lovagi tornákon szerezzenek elismerést, de bizony ők nagyon izgága rétegét jelentették a 11. századi társadalomnak, és ők jelentették a hajtó erejét a keresztes hadjáratoknak. A fegyverviseléshez, fegyverforgatáshoz viszont értettek, következésképpen igen veszélyesek voltak az iszlám világ számára. Ami a szegénységet illeti, gyakorta lehet olvasni arról, hogy 7 szűk esztendő jellemezte az első keresztes hadjárat előtti időszakot. Volt itt minden. Marhavész, volt itt pestis járvány, meglehetősen rossz időjárású esztendők, és ha rossz volt az időjárás, akkor a középkori válság szinte garantált volt. Ha évekig rossz volt az időjárás, akkor az apokalipszis egyik lovasa, az éhínség bizony meg is jelent azonnal. Ezen kívül pedig a szolgáltatásokat sem tudták egyformán teljesíteni a szegényebb és a gazdagabb jobbágyok, a fejlettebb nyugat-európai területeken sem, és akkor még nem beszéltem a városi szegénységtől. Egyébként, ha a falusi szegénységnek rossz volt, akkor a városi szegénységnek is, hiszen azért összefüggött a falu és a város. Már a városiasodás elején járunk, a 11. században is, és bizony megtaláljuk a falusi

a keresztes hadjáratoknak a sorozata, vagy akár egyetlen keresztes hadjárat is, és még csak vázlatosan beszéltem az okokról. Ami a kronológiát, az időrendet illeti, 8 keresztes hadjáratot szoktunk megkülönböztetni, 2 emeltem ki, az elsőt és a harmadikat, értelemszerűen ezekről fogok a legtöbbet beszélni. Van egy olyan útvonal, amelyet igen gyakran használnak. Az első, a második, a harmadik keresztes hadjárat idején azért mindenféleképpen Nyugat-Európából indulnak a keresztesek, a Duna vonalán haladnak tovább, átkelnek Magyarországon, áthaladnak Magyarországon, az út folytatása az a Balkán, érintik Konstantinápolyt, általában Kis-Ázsiát, ha ugyan már ott szét nem verik a keresztesek csapatait, és úgy jutnak el a Szentföldre. Hát, hogyha szigorúan veszem, akkor a Szentföld azért ez a déli terület itt Jeruzsálemnek a tágabb körzete, de néha kitágítva is szokták ezt említeni. Ez tehát a szárazföldi útvonal, a fegyvertelen zarándokoknak az útvonala, de 1095-ben az akkori pápa fegyveres zarándoklatot hirdetett a korábbiaktól eltérően, és a zarándokok útvonalát vették ezek a fegyveres zarándokok, a keresztesek is igénybe. Ezen túl azonban hajóval is közelítették meg a keresztes hadjáratok idején a Szentföldet. Az Adriai tengerről is indultak, francia, itáliai kikötőkből is indultak keresztesek. Nem tudom, melyik útvonal volt a veszélyesebb vagy veszélytelenebb. A szárazföldön utak kimondottan nem is igazán voltak. Inkább olyan helyek, amelyeket gyakran használtak közlekedésre. De középkor nem a szárazföldi utaknak az időszaka. Ami volt a római korban, jó részt az is elpusztult, imittam ott láthatunk darabokat a római útrendszerből, de hát a középkorban nem telik. Ilyesmire is nem is foglalkoznak útépítéssel. A tengeren szintén sok a veszély, mert azt ugye nem kell mondanom, hogy a szárazföldön is kirabolhatják, meggyilkolhatják az ember, belefulladhat valamilyen folyóba, ismeri, nem ismeri az útvonalat. A tengeren pedig viharba kerülnek, kalózok támadják meg az egyes flottákat, esetenként hajókat is, tehát ez mindenféleképpen nehéz dolog, de általában azért csak eljutnak a Szentföldre. Ami az első keresztes hadjáratot illeti, az sajnos 2. 2 külön hadjárat tesz ki egy bizonyos hadjáratot, mert 1096-ban elindulnak először a szegény keresztesek, majd pedig elindulnak a tőlük gazdagabb, nem biztos, hogy nagyon gazdag, de tőlük gazdagabb keresztesek. Rajna folyó vonalától indulnak. Nagyon nehéz beszélni erről a kezdetről már. Tudnék, úgy kezdődik az első keresztes hadjárat, hogy a nyugat-európai szegények, azok a híres rajnamenti városokban, Mainzban, Wormsban, Speyerben megtámadják az ottani zsidóságot, és bizony pogromokra kerül sor. Így kezdődik. Ez a nyitánya az első keresztes hadjáratnak, és akkor jönnek a szokásos jelszavak, hogy hát most mi elindulunk, harcolunk a hitetlenek, az iszlám hívők ellen, és akkor a zsidók békességben élnek, miközben ők gyilkolták meg Jézus Krisztust. Hát ez persze többnyire nem más, mint annak az indoka, hogy el lehessen venni az ottaniak vagyonát, mert hát itt azért valószínűleg ezreket gyilkoltak meg, és vették el a vagyonukat azok, akik emberi számítások szerint az út felét sem tudták volna egyébként megtenni, hiszen olyan szegények voltak, akik elindultak, fegyverük sem igen volt, sokszor inkább eszközeik, amelyeket valahogy átalakítottak, de pénzük sem nagyon volt arra semmiképpen, hogy eljussanak a Szentföldre. Így talán valamelyest pótolhattak bizonyos anyagi javakat, de ez bizony rögtön egy fekete folt az első keresztes hadjárat idején, és azt kell, hogy mondjam, a szegényeknek az egész keresztes hadjárata egy nagy fekete folt. Még Németországban nincsenek nagyobb atrocitások, legalábbis én nem találkoztam ezzel,
de Magyarország területén

0: Azt hiszem, ez jól ismert tény. Könyves Kálmán királyunknak meggyűlt a baja. A keresztesekkel többször is fegyveresekkel szállt szembe, a szegényekkel, akik fosztogatták a magyar lakosságot, mert különben éhen haltak volna. Végül az történt, hogy a déli határokról egyszerűen kinyomta Könyves Kálmán a kereszteseket a Balkánra, ahol folytatódtak az összecsapások a keresztény lakossággal, hiszen valahogy az élelmet meg kellett szerezni. Ez a társaság megérkezett Konstantinápoly előterébe. Tessék elképzelni azt az ijegységet, amelyet első Alexiosz bizánci császárnak okoztak. Ő kért korábban segítséget, fegyveres segítséget, valószínűleg nagyon megbánta. Ugyanis ő nem ilyen segítségre számított, ő úgy gondolta, hogy majd normann fegyveres osztagokat küld korlátolt számban a pápa, hiszen a dél-itáliai normannok a pápák hűbéresei voltak a 11. század végén, és ők talán segítenek a bizánci császárnak a szeldzsuk törökökkel szemben, akik Kis-Ázsia nagy részét akkor ellenőrizték. Erre nagyon nagy létszámú had érkezett meg, és a hírük is megérkezett arról, hogy ezek a keresztesek hogyan viselkedtek már az út folyamán. Alexiosz császárnak egy lehetősége volt, hajóra brakatta, áthajózta őket Kis-Ázsiába, hadd harcoljanak a szeldzsuk törökökkel, na ebből nem sok lett. A szeldzsuk törökök fölmorzsolták, fölszámolták, megsemmisítették ezeket az egységeket, tehát ez a fele, ez nem volt sikeres az első keresztes hadjáratnak. A szeldzsuk törökök nem sokkal korábban egy 100 000 fős bizánci hadsereget semmisítettek meg. Ha erre képesek voltak, akkor ugyan mire ment volna a szegény keresztesek jóval kisebb hada, katonai tapasztalat utánpótlás nélkül. Ez azt gondolom, hogy több szót nem is érdemel. Ami a lovagokat illeti, ők több útvonalon keresztül érték el Konstantinápoly előterét. A legjelentősebb az a had volt, amelyet Bouillon Gottfried vezetett. Bouillon Gottfried egy francia keresztnevű, német vezetéknevű, ennek megfelel lotaringiai herceg, akiről azt lehet mindenütt olvasni, hogy nagyon bátor, nagyon becsületes volt, de amikor az észbeli képességeket osztogatták, valószínűleg nagyon hátul állt a sorban. Nem is lett túl nagy jelentősége azon túl, hogy részt vett, sikeresen harcolt Jeruzsálem ostrománál, és egy évig a jeruzsálemi királyság élén állt, olyan szerény volt, hogy ő még a királyi címet sem vette föl, de őt ismerték el. Első számú vezetőnek voltak itt mások is, tőle gazdagabbak is, hiszen ő úgy indult el, hogy az egész vagyonát eladta Lotaringiában, és akkor el tudott menni az első keresztes hadjáratra. A toulouse-i gróf például, lásd Dél-Franciaország, ő gazdag ember volt, de mintha inkább kivételt jelentett volna ebben az előkelő társaságban. A lovagok, mert hiszen az arisztokraták itt lovagokat vezettek, fegyelmezettebbek voltak, mondjuk meg, talán az anyagi forrásaik is valamelyest jobbnak bizonyultak, elégségesebbnek, mint a szegények anyagi forrásai. Magyarországon békességben keresztül vonulhattak, úgyhogy Könyves Kálmán megegyezett velük. Különben nem biztos, hogy keresztül tudtak volna vonulni, vagy legalábbis itt kemény összecsapásokra kellett volna számítaniuk. Következett a Balkán, és következett Konstantinápoly. A riadalom ugyanaz volt a bizánci császár részéről, hiszen most nem egy szedett vedett had érkezett meg, hanem több irányból is nagyon komoly katonák jöttek, akik veszélyt jelentettek a városra, és mindarra, ami megmaradt még Bizáncból ekkor. Végülis alkudozások kezdődtek, elég rossz ízű alkudozásról van szó a bizánci császár és a keresztesek vezetői között, majd őket is áthajózták Kis-Ázsiába. és aztán jött a meglepetés, ha ez ugyan meglepetésnek számít, két ütközetben Kis-Ázsia nyugati részén ők le tudták győzni a szeldzsuk törököket. Márványtenger közelében is, és itt Doryleonnál is győzelmet arattak a keresztesek, nagyon óvatlanok voltak a szeldzsuk törökök velük kapcsolatban, úgy látszik nem ismerték egészen jól a nehéz lovas harcmodort, a lovagi harcmodort, az nem volt túl fegyelmezett. A lovagi harcmodor az mindig a fegyelmezetlenségnek a harcmodora. Lovagokat nagyon nehéz egy csatában irányítani. Sokszor a lovagok küzdelme az áttekinthetetlen, nagyon hangos, ki tud figyelni közben az ilyen-olyan jelekre, de ha valahol egyszer megvárják, hogy felfejlődjenek a páncélos lovagok, akkor velük szemben a könnyű lovasság mit sem tud tenni. Ez történt 1097-ben is, különösen a második csata volt katasztrofális, egyszer lesöpörték a könnyű lovas szeldzsukokat, tehát őket nem lehetett nyugtalanítani, innen-onnan lehetett nyilazgatni rájuk, meg-megtámadni egyes részeit a lovagok hadseregének, ezzel semmire nem mentek. A szultán, a szeldzsuk török szultán belátta, hogy nem érdemes újat húzni a továbbiakban a lovagokkal, és visszahúzódott Kis-Ázsiának a távolabbi részeire, a lovagok pedig ezek után eljutottak a Szentföldre, és hát a Szentföld felé menet egymás után foglalták el a területeket. Jeruzsálem elfoglalása jelenti a végét tulajdonképpen az első keresztes hadjáratnak, és itt akkor ismét van egy nagy fekete foltunk, így kezdtük, és így végezzük az első keresztes hadjáratot, 1099 Jeruzsálem elfoglalása. Keresztények gyakorlatilag nem igazán vannak Jeruzsálemben. Aki görög ortodox volt, az elmenekült, félt a latinoktól, frankoktól, ahogy ők mondták. Voltak úgynevezett eretnekek, monofiziták, itt olyan kérdéseken vitáztak, amelyeket nem is nagyon értünk, hogy ma már, hogy hogyan lehet ilyen kérdéseken komolyan vitázni és hajba kapni. A monofiziták ugye azt állították, hogy Krisztus nem volt emberi lény, ő csak istenség volt, és ezért aztán üldözték őket a bizánciak, akik korábban ezt a területet uralták, csak hogy ugye a bizánciaktól megszerezték a szeldzsuk törökök, ebben az időben pedig éppen az egyiptomiak, tehát az iszlám hitőek egymással is harcoltak, de elmenekültek. Jeruzsálem irányítói pedig azokat, akik római katolikusok voltak, egyszerűen eltávolították a városból, nehogy segítsék a kereszteseket, tehát kik maradtak? A zsidóvallásúak maradtak, és az iszlám hitőek. Maradtak körülbelül 30 ezeren, viszonylag jól megerősített falai voltak Konstantinápolynak. Azzal kísérleteztek a lovagok, mert hát azért az ő képzettségük nem a vár ostromhoz volt megfelelő elsősorban, hogy ostromtornyokat készítettek fából, igyekeztek közel tolni a falakhoz, és átugrálni. Most ezeket néha sikerült fölgyújtani, néha sikerült lenyilazni azokat, akik itt bújtak meg, de az egyik, amelyben Bujon Gottfriednak, alsó Lotaringia hercegének a katonái voltak, az egyik mégis közel került, és onnan át tudtak ugrálni Jeruzsálem falára a keresztesek, és nyomukban egyre többen jöttek be. Hát egy idő után ki lehet már nyitni a kapukat, akkor pedig az egész keresztény sereg beözönlik Jeruzsálembe.
1: Dr. Makai János történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének főiskolai tanára előadásából hallottak részletet. Az Európa és a keresztes hadjáratok című előadás az első keresztes hadjárat eseményein keresztül mutatta meg, miként kapcsolódott össze a középkori Európa politikai, vallási és katonai világa. Az 1096-ban megindult hadjárat nem csak a Szentföld történetében jelentett fordulópontot, hanem hosszú évszázadokra hatással volt Kelet és Nyugat kapcsolatára, valamint Európa történeti fejlődésére is.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a kárpátaljai, nevetlen falui római katolikus templomba látogatunk el, ahol a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Majnek Antal püspök atya mondott szent beszédet. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
3: Nagyon tetszik nekem, már régóta, egyetemista korom óta kezdtem el olvasni a Szentírást, és addig mindenféle könyvet olvastam, gyerekkoromtól mesekönyveket, mindent, utána a kiskönyvtárba is majdnem minden könyvet, nem sorolom milyeneket, ami ott volt, aztán katonaságba is, amit még nem olvastam el a gimnáziumban, kötelező nagy olvasmányokat, Tolstoy, Dostoyevsky, mindent, és akkor egyetemista koromban becsöppentem Isten kegyelméből egy ilyen felnőtt hittanos ifjúsági csoportba, és ott elkezdtem olvasni a Bibliát, és nagyon-nagyon megszerettem, bár rengeteget nem értettem, folyton maceráltam ott a papot vagy a kispapokat, mert rengeteg kérdésem volt, de így a Szentírásnak az Istene nagyon izgalmas volt, hát aztán még az evangélium és az evangélium Jézusa még inkább. Különösen ma is azok a részek tetszenek az Ószövetségből, amelyek Jézusra utalnak. És hál' Istennek elég sok van. Vannak fájdalmas részek is, amiket most se nagyon olvasnék másoknak. Most, hogy minden nap hallgatom a Bibliát Fábri Kornél atyával, hát előjönnek ezek is. De a mai első olvasmányunk, hát ez fantasztikusan szép, csodálatos, szokták mondani találcsüllyedt. Nem véletlenül Jézus is az evangéliumában ezt említi, hogy majd akkor, ha engem is úgy fölemelnek, fölmagasztalnak, magasítanak, mint azt a bizonyos részkígyót, akkor aki hittel néz föl rám, az mind nem csak meggyógyul, de megszabadul, megváltást nyer és üdvözül. Tehát gondolom minden évben azért a beszédbe erre utalnak, nem mennék nagyon bele a részletekbe ott a részkígyóval kapcsolatban, csak annyit, hogy ez kellett fölszögezni a fára, fölemelni a magasba, ami az ő halálukat okozta, a kígyó. És akkor fölnéznek hittel a kígyóra, föl van szögezve a fára. Hát akkor vége. Akkor az Úristen legyőzte a mi ellenségünket, a betegséget, halált okozó ellenségünket, akkor van remény. És így, akik ebben bíztak, hittek, azok mind meggyógyultak a kígyó halálos marásától. Most ugye átugrunk Jézusra, akit a fára fölszegeznek, és azt a fát a magasra emelik, mindenki láthatja, most már az internet segítségével valóban mindenki. Ezért is vettem föl ezt a szép miseruhát, amit ferencesektől kaptam, és mondom, bár piros kéne, de hát ezen is van elég piros, de végül is a fölmagasztalt kereszt. Mert Jézus a szégyen fáját, az átok fáját, a dicsőség, a győzelem, az élet fájává alakította át. A mennyei atya tökéletes terve szerint. Az átok fája a kereszt. Mindaz, akit a keresztre fölszögeznek, így tudták a zsidók, az átkozott. És hogy is van ez? Ott a kígyó volt, az ellenség fölszögezve, itt meg a drága Jézus, a tökéletes ember, az Isten fia. Hát tudjuk, főleg a római levélből, de Szent Pál apostol leveleiből, hogy Jézus magára vette a világ minden bűnét, minden átkot, káromkodást, és eszembe jut a mai időkben is erre nálunk, a kötelező, kötelező átkozódások országában. Jézus magára vesz minden bűnt, és ő az egész világ bűneiért elszenvedi azt a szörnyűséges kínhalált, amin Szent Ferenc sok héten keresztül készült erre az ünnepre, hogy a szeretetét, mert nem a fájdalmát akarta, hanem a nagy szeretetét, amit megmutatott Jézusban a világ felé és felénk is. Tehát gazemberek, latrok, akkor is, ha ezekkel a bűnös zsidókkal együtt mi is így imádkozunk, hogy igen, vétkeztünk, valóban megérdemeltük ezt a betegséget, ezt a csapást, ezt a bajt, ezt a szörnyűséget, ami itt is van. És keleten, amikor most jártam a Kati nővérrel meg egy férfival, ott tapasztaltam, hallottam a papoktól, egyre többen fordulnak Istenhez. Egy menekült asszony azt mondta, hogy ez majdnem mindenkire jellemző ottam. Majdnem mindenkire, hogy egy keresztvetése, egy mi atyánkot sem tudnak. De mégis, amikor már megtapasztalják azt, hogy itt már sehol sincs remény, rajtunk csak az Úristen segíthet, és elkezdenek imádkozni, akár az a három egyszerű bűnbánó férfi a Sziget című filmben, hogy Troje nász, Troje vász, hospodi pomiluj nász. Ugye ezen mosolyog a püspök, hogy csak ennyit tudtok ti imádkozni, de mégis, ha bejöv, gyönyörű. És akkor a püspök azt mondja, jó, megtanítalak titeket a mi atyánkra is, amit Jézus az apostolainak tanított. És akkor áhítattal tanulják ezt a gyönyörű, szép imádságot is. De addig is az a hospodi pomiluj nász, hát a kereszt előtt, Jézus keresztje előtt mit tudunk mi imádkozni? Ugye ott van a két lator. Ha az Úristen leereszkedik erre a bűnös földre, ő, aki a tökéletes boldogságból lejön ide, az emberek, a hangyányi emberek közé, ott is a legrosszabbak közé, és még leereszkedik a latrokhoz is, mert ő oda jött, önszántából, oda nem hurcolták. De a legnagyobb latroknak is elviszi az örömhírt, az Isten téged is szeret, és meg akar menteni titeket is. És ő ott van. Az is olyan szép, hogy Mária mellett az ő fogadott fia János, és ott van Mária Magdolna is. És az egész világ ítéletét, az utolsó ítéletét képviseli az a két, bal oldalán pedig a bűneikben megmaradó, és Isten ellen még akkor is lázadozó, káromkodó, átkozódó oldal. És ez ma is ugyanígy van. A szenvedés, az kihozza az emberekből ezt a polarizációt, dönteni kell. A szenvedésben vagy nagyon kegyetlen lesz, még kegyetlenebb lesz, akár az az ember, akár a katona. Erről is hallottunk sok szörnyűséget, hadd ne mondjak erre egy példát se, mert sajnos tudnék. És a másik oldalon viszont ott vannak, akik elkezdenek így fohászkodni, Uram irgalmaz, Krisztusom kegyelmez, ahogy ott az a vámos is mondja Jézus a példájában, a templomba valahol elbújva. És az Úristen őt észreveszi, és ő másképp megy ki a templomból, abból az imádságból, abból a nehézségből, abból a fájdalomból, mint az, aki csak dicsekszik, dicsekszik. Így tehát mindannyian föl kell, hogy ismerjük a saját szenvedéseinkben legalább, hogy valaki előttünk már értelmet adott a keresztnek. Értelmet adott a szenvedésnek. Mert eddig értelmetlennek látszik. Amikor az a Kushner rabbi ott New Yorkba, vagy 20-30 évvel ezelőtt a gyerekét viszi orvoshoz, a megszületett gyermekének reménytelen betegségbe kerül, és mindenkit kér, hogy imádkozzanak érte. A könyve végén elárulja, hogy a katolikusok imádkoztak még többen az én fiacskámért, és ők adták ki a többen a könyvet is, amit írtam az én szenvedésemről. Ahogy ezt kérdeztem az Úrtól, miért ez az ártatlan szenved? Hát inkább én. Miért ő? Ahogy ott egyszer a lágerben is kérdezték, amikor itt tizedelték a rabokat, és egy gyerekre, egy fiúskára esett a tízes szám tizedik, és akkor azt is akasztják föl. És akkor kiabálnak az emberek a papra, hogy miért, miért, hol van az Isten most? És a Szentlélek Úristen adott a papnak egy jó választ. Itt van az Úristen. Ebben a fiúcskában itt van velünk az Isten, az ártatlanul szenvedőben. És ugyanez jutott eszembe ott is, Harkótól kezdve Zaporozsjéig. Nehezen lehet erről beszélni, mert ugye háborús híreket hallja az ember, hol ezt, hol azt higgyák, és még vitatkoznak is ezen meg azon. Most már nagyon eddig sem mentem bele a politikába, de most még kevésbé akarok belemenni. Mert gusztustalan, undorító, szörnyű a háború. Nagyon örülök, hogy már Ferenc pápa ezt olyan nagy bűnnek nevezte. Leó pápa is ugyanígy nagyon könyörög mindenkiért, ahogy a medjugorjei szűzanya is, hogy böjtöljetek, imádkozzatok, le lehet győzni a háború ördögeit. De először magatokban, ahogy az a Béke fejedelme című énekünk is, aminek kárpátaljai a szerzője, olyan szépen mondja a sorrendet. Ha békét akarok ebbe az országba vagy a világba, először az én fejembe legyen rend, a szívemben nyugalom, béke, és akkor azzal a örömmel, azzal a hittel tudok majd a kereszten is, a halálon is győzedelmes Jézushoz állni, mögéje állni, és majd így imádkozni a békéért. Ahogy ezt Szent Ferenc ugye meg tudta tenni, akár Assisi püspöke, amikor összeveszett Assisi polgármesterével, a gubernátorral, hát most ez nem tudom miért jött a számra, de bocsásson meg az Úristen, ez engem úgy megrendített, hogy összevesznek egy hídon. Kié a híd? Miért? Miért? Ja, hát van a hídpénz, értem. És ezen veszekednek, már készülnek háborúra egymás ellen, és a Szent Ferenc meghallja, és oda megy, és könyörög. Nem tudom, kinél volt nehezebb neki. Minden esetre ott könyörög mind a kettőnek külön-külön, hogy bocsásson meg, engedje el, és békülje neki, ne legyen már háború. És meggyőzte őket. És ugyanígy, mi is, ma is, nem hisznek ebben, de mi hívők kell, hogy higgyük. Amikor ott voltunk a front közelébe, egy faluba, egy iskolába, és körös körül jobbra-balra, nem mondom a város meg a falu neveket, szétlőve, meglőve minden ház, és abba a faluba érünk, már egész közel vagyunk a fronthoz, Kati, nem félsz? Nem. Akkor én se. És igaz, hogy ilyen uborka háló alatt mentünk az autóval, végig az úton ilyen dróntól kicsit védő hálók vannak. És azt mondja az igazgató, hogy talán azért kerültek minket ki az oroszok, mert mi mindannyian imádkoztunk. És ott voltak körülötte a gyerekek. 7 éve már nem lehet iskolába járni, online oktatás van. De beengedik a gyerekeket, mert otthon félnek. És együtt játszanak, tanulnak egész évben. És ez az egyszerű válasza volt, mert mi imádkoztunk. És így mentek az oroszok jobbról, balról annak a városnak, szétlőtték teljesen, különben érdekes, hogy azt az ukránok visszaverték, és ugyanúgy mentek vissza, ezt a falut valami, valaki megvédte. Én hiszem, amit a direktor az mondott, hogy mert itt imádkozott mindenki. hogy ne bántsanak minket, hogy megmaradjunk. A békénket az Úristen megőrizte. És olyan okosan, nem is ezt mondanám a bölcsen, mert lehet, hogy egy teológus még okosabban tudott volna beszélni, de hogy mennyi ima és bőjt volt előtte, ezt ő ezzel nem dicsekedett, de biztosak vagyunk benne, meg mindenki, aki őt ismerte, hogy hová megy, kibékéltetni a törököket az európai keresztényekkel, a muzulmánokat a keresztények éke istenéről, hogy teljesen meggyőzi. És a végén megígéri, amíg én élek, én nem fogok háborút indítani ellenetek. Ha ti nem fogjátok a keresztes háborútokat folytatni, akkor én nem fogok kezdeményezni. És ez így volt. A szultán haláláig, hát ez egy külön téma, ami nagyon fájó nekem, hogy most miért nincs ilyen. Szent Ferenc pedig. Nagyon sok hívő van állítólag, azon az oldalon is, ezen az oldalon is. De hát még egy Mahatma Gandhi is, hogy tudta vállalni a keresztet? Milyen nagy bőtje volt, mekkora nagy hite volt, hogy fegyver nélkül azt mondja, kiűzzük az ellenséget. És az Isten mellénk áll, mögénk áll. És ez a hatalmas India, Pakisztán együtt volt. És az angolok kimentek. Mert nem a fegyverben bíztak, nem a pénzben, hanem Istenben. Hát milyen megszégyenítő példa ez nekünk, keresztényeknek, ukránok, ukrán keresztényeknek, orosz keresztényeknek. Megdöbbentő, hogy ugyanúgy Medjugorjéban is, ahol mindenki, aki oda ment, imádkozott. A nagy Covid járvány idején senki nem mert oda menni, csak ukránok. A mi munkácsi sömborni imakörünk van ott, meg ott, és szervezték a buszokat, több tucatnyi autóbusz csak Ukrajnából ment oda. Véletlen ez? Hát gondoljátok csak bele, ezt nem én találtam ki, ezt a varsói érsek, korábban ruandai nuncius mondta, rajta van ez is a YouTube-on, hogy ott is a gyerekek állítólag egy szűzanya üzent nekik, hogy imádkozzanak, böjtöljenek, mert nagy veszély jön most Ruandában az egyik kisebbségi népre. És nem nagyon hitték. És ugyanígy 10 év múlva, keresztelő Szent János születésnapja után 10 évre kirobbant a jugoszláv háború. Mondja Hózer érsek. És 40 évre rá kirobbant az ukrán-orosz háború. És így értettem meg, miért vonzotta a szizanya oda a ukránokat. Azóta is, most is, rengetegen. Most a jelenések idején ott voltam, hát fönn a jelenések hegyén, azt mondták, több mint 22-be mondta, hogy gyermekeim, a világ a halált választotta. Sajnos a halált választotta. De ti, akik hallgattok az én fiamra, Jézusra, nektek a békét ígérem. Akik hallgattok az én fiamra, nektek a békét ígérem. És ezt valóban megtapasztalhatjuk ottani nővérek, lányok, hogy egész másképp jönnek vissza, mennek vissza. Ez először dicsőítenek valamit, de amikor már mennek haza, akkor dicsőítik az Úr Jézust. Dicsőítik az Istent. Én nem is hittem volna, hogy ez ilyen komolyan veszik ezt a parancsot, akkor most nemrég olvastam, hogy egy pravoszláv papot ezért megöltek a katonák, mert ő azt mondta, hogy nem, szláva ukraini, első helyen van a szláva bohu, aztán szláva Iszuszu Krisztu. Aztán még lehet dicsőíteni, akit akartok, de ez van az első helyen. Lepuffantották. És hogy hány embert, főleg katonát aláztak meg emiatt, hogy ő ezt mondta. De én mondok egy még erősebbet. Isten nyugosztalja Milán Sasik püspök, Akkor együtt voltunk egy konferencián emberbe, jött egy fiatal püspök, és nagy hangosan, vidáman kiáltott a legfrissebb köszöntési forma szerint, és a Milán püspök így fölnéz rá, hát nem, hát mi úgy köszönünk, hogy Szláva Isszu Krisztu, akkor is Szláva Ukrajini. Szegény Milán püspök, emlékszem, megfogta a fejét, és sírt. De most már a reményt hadd mondjam, ez a remény, hogy már itt is, ott is, amott is, katonák között is a békéért imádkoznak. Alulról jön a megújulás, alulról jön az erjedés. Elég már a pusztulásból. Nehogy már megvalósítsa a nagy vezér, hogy az utolsó ukrán férfiig harcolunk. Különben ez csak félig igaz. És nem mondta ki az igazságot, hogy az utolsó szegény ukrán férfiig harcolunk. Ez a szomorú igazság. De csodálatos az, hogy egyre több helyen imádkoznak, sőt a Ligi nővér, amikor az elnökkel akart erről beszélni, nagyon tetszett nekem, Mahatma Gandhi szellemében, vagy inkább Jézus szellemében, nem tudott vele, de az egyik helyettesével beszélt. Az is rajta van az interneten, hogy sikerült őt meggyőznie, hogy az egész ország imádkozzon az egy élő Istenhez. A zsidók istenéhez, keresztények istenéhez, az ugyanaz. És a megbékélésért, igazságos békéért, igen, helyes. És azt mondta ez a nagy vezető, bizonyára ti is hallottatok erről, jó, én támogatom, szervezd meg nővér ezt a közös imádságot. És máshol nem tudta, de itt Munkácson megszervezte. És sok egyháznak a képviselői összejöttek, és mint egy szimbolikus kezdése annak a folyamatnak, amely kéne, hogy egész Ukrajnán átmenjen. Mert akkor nagyon reméljük, hogy a háborút folytatni akarók is megtérnek, vagy ha nem akarnak megtérni, valahogy csak megállítja őket az Úristen, hogy már ne pusztuljon ki az egész Ukrajna. Hát aztán oda hát mondhatnám oroszoknál is, nyilván a sok szegény férfi, ott is ugyanúgy sírnak a feleségek, az anyukák, már ott is kényszerítik a férfiakat erre az öldöklésre. Már a minisztránsaim közül is többen meghaltak, illetve elvesztek, eltűntek. De mi reménységgel nézünk a keresztre. Ezzel szeretném befejezni, hogy akik hittel néznek föl a kereszten győzedelmeskedő, a kígyó fölött, a sátán fölött, az ördögök fölött győzedelmeskedő Jézusra, azok itt megtisztulnak, meggyógyulnak lelkükben, testükben is, és tudnak majd a békéért hatásosan imádkozni, önmegtagadást gyakorolni, és tudják ezt a pozitív vírust, ha kérem, onnan a mennyországból, segítsen minket, Szent Mihály angyal, akihez imádkozunk, ugye minden mise után, segítsen minket, hogy mi is a saját harcunkat külön-külön, családonként, templomonként győzelmesen tegyük meg. Amen.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban a kárpátaljai nevetlen falui római katolikus templomba látogattunk el, ahol a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Majnek Antal püspök atya mondott szent beszédet. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk a Váci Nagyboldogasszony székesegyházat, ahonnan ünnepi szentmisét közvetítünk, a Váci Egyházmegye 1000 éves fennállásának alkalmából. A főcelebráns Marton Zsolt megyés püspök lesz. Közreműködik Száraz Lívia énekművész, dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész, valamint ütőhangszeres és részfúvós művészek. Énekel a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusa. Vezényel Varga László, a Váci Székesegyház karnagya. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! Kedves Palánki Ferenc érsek atya, kedves Bár Miklós és Varga Lajos püspök atyák, kedves nagyprépost atya, helynök atya, kedves pap és diakonus testvérek, kedves szerzetes testvérek és nővérek, kedves kispapjaink, világi munkatársaink, kedves vendégeink, Krisztusban kedves testvéreim, minnyájam. 3 évvel ezelőtt egy nagy lelki-szellemi útra, mondhatni szent kalandra vállalkoztunk. Egyházmegyénk fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmával élve arra kértük az Urat, hogy ne csak művészeti értékeinket, épített örökségünket szemléljük, ne pusztán kulturálisan tekintsünk vissza a múltra, hanem lelki életünk, személyes és közösségi hitünk megújítását is kérjük Istentől. Ima katekézist indítottunk Élő kövek címmel. Vezérfonalunk Ferenc pápa iránymutatása volt, aki ezt a 3 szót tette a szívünkre: részvétel, közösség, küldetés. Így hát ima katekézisünk 1. évének tanításai a megtéréssel, az Isten kapcsolattal, a személyes imádsággal foglalkoztak. A 2. év a közösségben való együtt haladásunkat, az egység építését tette középpontba. A 3. év pedig a küldetéstől, a misszióról szólt. A tanítások mellé személyes tanúságtételek is kapcsolódtak, amelyek megmutatták, hogyan lehet életté váltani az evangéliumot. A katekézisek és bizonyságtételek gyümölcsei lettek a plébániákon megalakult Élő kövek ima katekézis csoportok, amelyek helyben dolgozták fel a témákat azoknak a küldötteknek a vezetésével, akik most itt jelen vannak, akik részt vettek az évi 2 alkalommal itt a püspökséggel megrendezett küldött gyűlésen. Milleniumi készülődésünk közepén került sor egy rendkívül fontos eseményre. 2024. október 6-án megáldottam a belülről felújított Váci székesegyházat, egyházmegyénk szívét, és felszenteltem ezt az új oltárt. Ez az építmény elsősorban nem csodálatos műalkotás, hanem a mi Urunkat, Jézus Krisztus szimbolizálja. Ezzel azt akarjuk kimondani, hogy számunkra ő az első és a legfontosabb. Minden ő általa, ő vele, és ő benne nyer értelmet keresztény életünkben. Ezt megelőzően 2023 tavaszán megáldottam egyházmegyénk új szellemi, lelkiség és turisztikai központját, a Püspökvác látogató és rendezvényközpontot a Galamb utcában, amelyben kápolna is található. Az elnevezés, Püspökvác, a múlt és a jelen közötti kapcsolatot akarja kifejezni, emlékezve az egykori püspöki városra. 2022. augusztus 1-től vezetett módon is megtekinthető a püspöki palota és a kert, tavaly június közepén pedig a székesegyházi kialátót áldottam meg. A Váci Egyház művészeti gyűjtemény is számos kiállítást és múzeum pedagógiai programot szervezett, ezzel bevonva a családokat és a gyermekeket is. Tavaly ősszel, épp egy éve, 2025. szeptemberében pedig mi, a Váci Egyházmegye kaptuk meg a Katolikus Társadalmi Napok, a KATTÁRS megrendezésének lehetőségét, ahol bemutatkoztak közösségeink, intézményeink. Akkor is, most is kinyitottuk a püspöki palota kertjének kapuját, és ez a kapunyitás szimbolizálja azt, hogy minden jó szándékú ember felé nyitottak vagyunk. A történészek többsége úgy tartja számon, hogy a Váci Egyházmegyét Szent István király alapította közel 1000 éve. Ennek jegyében jubileumi készületünk lényeges elemei voltak azok a konferenciák, amelyeket egyházmegyei könyvtárunk rendezett ez alatt a 3 év alatt.
2023 őszén szorgalommal kell örködnöd a Szentegyházon, a Váci Egyházmegye a középkorban címmel egyháztörténeti konferenciát tartottunk, tavaly ősszel pedig könyvtár könyvek emberek 150 éves a Váci Egyházmegyei könyvtár névvel jubileumi konferenciát rendeztünk, amelynek keretében Penkler Antal könyvtár alapító Váci püspök emléktábláját is felavattuk. Most csütörtökön pedig jubileumi milleniumi történeti konferenciát tartottunk, ez volt a címe, 1000 év Isten tenyerén, örökség és küldetés, törések és megújulások a Váci Egyházmegye történetében. Az ismeretterjesztő konferencia három korszakot mutatott be, tatárjárás, pusztulás és újrakezdés, török hódoltság, szétszóratás és megújulás, valamint 20. századi diktatúrák, üldöztetés és megmaradás. A konferencia célja nem csak az volt, hogy drámai korszakokat tárjon elénk, hanem az ebből való talpraállást is szemléltesse. Fontos múltunkat megismerni ahhoz, hogy a jelent jobban megértsük, és bátran merjünk szembenézni a jövővel. Szeretnénk Istennel és egymással együtt építeni egyházmegyénket azért, hogy utódaink értékes örökséget vehessenek át, amit majd tovább gazdagítanak. Ezt fejezi ki az a történelmi játék, amelyet ma este mutatunk be, és amelyet egy hivatásos rendező fog össze, de a szereplők a plébániákról önként jelentkező hívek, tehát amatőr színészek, 32 plébániáról közel 500-an. A darab címe Együtt építjük. Igen, mi, az egyház tagjai közösen együtt vagyunk felelősek a jelenünkért és a jövőnkért. Ebben a mai ünnepi szentmisében szeretnénk kifejezni hálánkat Istennek és hűségünket egyházmegyénk iránt. Járuljatok az Úrhoz, az élő sziklához, mint élő kövek épüljetek rá lelki házzá. Ezt fogjuk hallani a mai szentleckében. 1000 éves egyházmegyénkben nagyra becsült eleink lelki-szellemi kincseire, Jézusba vetett hitükre élő kövekként akarjuk tovább építeni Isten országát, szeretett a Váci egyházmegyénkben. A Szent Mise végén pápai áldásban részesítem a kedves testvéreket, amely teljes búcsúval jár a szokott feltételekkel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhez. A boldogságos mindenkor Szűz Mária, Szent Péter és Szent Pál apostolok, és Isten minden szentjének könyörgésére és érdemeiért adjon nektek a mindenható és irgalmas Úr időt az igaz és gyümölcsöző bűnbánatra, mindenkor töredelmes szívet, újítsa meg életeteket, a jó cselekedetekben tegyen álhatatossá, bocsássa meg bűneiteket, és e vezessen el az örök életre. Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, Te az egyszent, katolikus és apostoli anyaszent egyházat, a földön zarándokló helyi egyházakban teszed láthatóvá, add népednek, hogy pásztorával egyé forjon, és úgy egyesüljön a szent lélekben az evangélium és az oltári szentség által, hogy méltón képviselje egyházat egyetemességét, jellé váljék a világ számára, és elhiggye az emberek, elvigye az emberek közé Krisztust, aki veled él és uralkodik a szent lélek,

Olvasmány Ózeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Íme én kivezetem őt a pusztába, hogy a szívéhez szóljak, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, mint azokban a napokban, amikor feljött Egyiptom földjéről. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal és igazságossággal, jósággal és könyörülettel. Eljegyezlek magamnak hűséggel, és te majd megtudod, hogy én vagyok az Úr. Ez az Isten igéje. Igen.

Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Te szeretteim, járuljatok az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt. Mint élő kövek, épüljetek rá lelkiházzá, szent papsággal, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért mondja az írás: íme, Sionban kiválasztott, pecses szegletkövet helyezek el, és nem vall szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. A botlás kövévé és a botrány sziklájává. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos országába. Ez az Isten igéje.

Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én ti bennetek.

Kedves ünneplő testvéreim! Én vagyok az igazi szőlőtő. A Kecskeméti Piarista Gimnáziumban a 80-as évek elején, amikor gimnazista voltam, magyar fakultációra jártam, és kedves magyar tanárunk, aki egyébként itt él, mint nyugdíjas pirista atya Vácott, Éj és Gyuláról tanított bennünket. Mutatott egy fényképet a költőről, amint a szobában ül, és a szobájában a háttérben egy feszület volt látható. De érdekes volt ez a feszület, mert a megfeszített Krisztus korpuszát egy szőlőtőke helyettesítette. Azt mondta a tanárról, hogy mi is készítsünk magunknak egy ilyet. Akkor 17 éves voltam, és otthon én magam is készítettem egy ilyen feszületet, azóta is ott van a szobámnak a falán. Én vagyok az igazi szőlőtő, ezt hallottuk a mai evangéliumban Jézustól, amely ezt a szép jelképet használva az igazi szőlőtőről, magáról, Jézusról beszél. Ő a szőlőtő, mi a szőlőveszők, a mennyei atya a szőlőműves, a szőlős gazda. Bizonyára vannak közöttünk olyanok most is, akik faluról származnak, és tudják, hogy mi a szőlőskert, és mit jelent a szőlőben dolgozni. Már az Ószövetség számára fontos jelkép volt a szőlő. Izrael népe a szőlőtőhöz, vagy szőlőhegyhez, szőlőkerthez hasonlít. Az örökkéfel való pedig a szőlős gazda. Annyira jelentős szimbólum ez, hogy a jeruzsálemi templom homlokzatára arany szőlő domborművet helyeztek. A makabeusok érmein szőlőtő szerepel. Isten a hűséges, jó gazda műveli szőlőjét, hogy jó termést hozzon. Ez az ige szakasz Jézusnak a szellemi végrendelete is. Ő önmagát nevezi igazi szőlőtőnek, vagyis az élet forrásának. Mi, tanítványai pedig szőlővesszőkként tartozunk hozzá. Tehát nélküle nincs igazi életünk, és nem vagyunk képesek a valódi életet közvetíteni sem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Ez az ige kifejezi azt az igazságot, hogyha Krisztus a szőlőtő, mi keresztények pedig a szőlővesszők, akkor vele megbonthatatlan egységet kell, hogy alkossunk. A szőlőtőkén pedig nem egyetlen vessző növekszik, hanem sok. A vesszőszálak a szőlőtőki által egymással is egységet kell, hogy alkossanak. Ez az egység Jézus vágya, amit főpapi imájában megfogalmaz az atya felé. Legyenek mindnyájan egyek. Mit jelent az egység? Egység Jézussal, a szőlőtővel, az élet forrásával. Mit jelent a Jézusból fakadó élet? Az új szövetség két szót használ az élet kifejezésére, az egyik a biosz, ez a biológiai, a fizikai valóságban megjelenő életet jelenti, nem ez a krisztusi élet. A másik szó a zoé, az Istentől jövő élet. Ezt kapjuk Jézustól, amelyet fönn kell tartanunk az ő vele való bensőséges, személyes, meghitt imádságban. De ezt az isteni életet kell ápolnunk az egymás közötti kapcsolatainkban is. Ez jelenti a házastársak közötti egységet, a család egységét, de jelenti a parátok és munkatársak egységét, az egyházközségben és az egyházmegyén belüli egységet. Krisztus a szőlőtő, mi pedig mindnyájan a szőlővesszők. Mi az, ami bennünket egyé tehet személyiségünkből,
természetünkből adódó különbözőségeink ellenére is. A krisztusi élet, amely belőle árad, mint életnedv a szőlőtőkéből. Ez az életnedv a jézusi szeretet. Mit jelent a krisztusi szeretet? Maradjatok meg szeretetemben, mondja Jézus. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. De hogyan lehet parancsra szeretni? Mi, akik itt néhányan már régebb óta vagyunk fiatalok, tudjuk, mit jelentett a sorkatonai szolgálat, amikor parancsot kellett teljesíteni. Az volt a válasz, parancs értettem, és végre kellett hajtani. Hogy mennyi értelme volt, ez egy más kérdés, de nem volt visszakérdezés, nem lehetett vitatkozni. De hát mi egy szabad világban élünk, demokráciában, nem szeretjük, ha parancsolgatnak nekünk. Ha valahol van értelme a parancsnak, akkor egyedül Jézusnál, aki a szeretetet adja parancsba. Vagyis azt, hogy feltétel nélkül teljesítsük. Jézusnak nem stílusa a parancsolgatás, ő barátkozik, meghív. Egyedül a gonosz lelkeknek parancsol. Jézus a tanítványainak csak egyedül ezen a helyen ad parancsot. A Jézusi szeretet azonban nem a közgondolkodás szerinti szeretet, amelyet az érzelmek, a szimpátia, antipátia határoz meg. Az ő szeretete a belévetett hitből fakadó tudatos cselekvés. A Jézus evangéliuma szerinti jót tenni egymással és minden embertársunkkal, akár megérdemli, akár nem. A Jézusi szeretet azt jelenti, hogy életté váltjuk az ő igéjét. Egyedül a Jézustól kapott szeretet életté váltásában vagyunk képesek egységet alkotni. Hogyan tudunk krisztusi szeretet egységet létrehozni? Ha mindig ő ráfigyelünk, az ő akaratát keressük a családban, az iskolában, a munkahelyen, a plébánián, és egymás közötti kapcsolatainkban. És az egység gyümölcse több, mint a matematikai részek összessége. A matematikában 2×2=4, ugye tudjátok, gyerekek. De az egység építésében nem 4, mert Isten megszorozza, és lesz belőle 8, és 16, és 32, és 64, és így tovább. Az igazi egység olyan óriási kincs, amit a gonosz lélek támad, nagy-nagy ellensége. A gonosz lélek a diabolosz, aki meg akar osztani. De aki fölötte áll, a szimbolosz, Isten szentelke, aki egységet teremt. Kedves püspök, testvérünk Varga László püspök atya szokta mondani, hogy a gonosz minden karizmát képes utánozni, egyedül az egység karizmáját nem. Ezért támadja. Ezért olyan óriási kincs az egység, hogy őrizni, ápolni és folyamatosan építeni kell. Ehhez azonban sokszor le kell mondanunk a saját akaratunkról, elképzeléseinkről, ragaszkodásainkról. Számos esetben meg kell halnunk ezekben, hogy Krisztus szent akarata mutatkozzék meg, amely igazi szeretetegységet alkot ővele is, egymással. Kérjük Jézust, adja meg nekünk, hogy az ő szeretetegységét megélve megmaradjunk a vele való közösségben, és általa egymással is evangéliumi közösséget alkossunk, és így Krisztus szándéka szerint gyümölcsöt teremjünk. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal és igazságossággal, jósággal és könyörülettel, eljegyezlek magamnak hűséggel. Hallottuk az olvasmányban Ozeás prófétától. Az Ószövetség egyik gyöngyszeme ez a mondat, amely úgy mutatja be Isten és a választott nép kapcsolatát, mint egy házasságot. Isten új szövetségi népe, az egyház Krisztus jegyese.
mi is részesei vagyunk ennek a kapcsolatnak. Jézus Váci Egyenházmegyés jegyese, mi vagyunk itt, ezen a helyen, ezer éve bennünket is eljegyzett az Úr magának igazsággal és igazságossággal, hogy mindig az ő örök, megváltó igazságát hirdessük, és szeretett törvénye szerint éljünk. Eljegyzett bennünket jósággal és könyörülettel, hogy a jó és irgalmas Istent vegyék észre rajtunk. Eljegyezlek hűséggel. Isten mindig hűséges. Mindnyájunkat az ő hozzá és az egymáshoz való hűségre hív, az ő igazságában, jóságában és szeretetében. Adja meg nekünk az Úr, hogy mindig hűséges jegyesek maradjunk. Segítse utódainkat is, hogy ragaszkodjanak az Istentől kapott igazsághoz, jósághoz és hűséghez. Evangéliumi szerinti életünkben vigyék tovább, tegyék szebbé és gazdagabbá. Boldog ezer éves születésnapot kívánok, Váci Egyházmegye! Székesegyházunk és egyházmegyénk védőszentjei, a boldogságos mennyvemel mennybe fölvett Szűz Mária, Szent Mihály főangyal és Szent István király, könyörögjetek érettünk. Amen.

0: valljuk meg a hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság, világosságtől, valóságos Isten, a valóságos Istentől. Született teremtmény, az Atyával egy lényeg, és minden által lett. Értünk emberként, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus által értünk keresztre feszítették, kén halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és osztályát nem lesz végem. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és kérdetekben, aki az Atyától és a fiútól származik, akit éppünk, imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a fiút. Ő szól a proféták szavában, hiszen az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatát, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő életet. Amen.
1: Testvéreim, kérjük mennyei Atyánkat, hogy áldja meg egyházunkat és egyházmegyénket, és kegyelmével segítsen bennünket életünkben és szolgálatunkban.
2: Könyörögjünk az egész egyházért, hogy a Szentlélek ereje által terjedjen és növekedjék a hit és a szeretet egységében.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Könyörögjünk Leó pápánkért, őrizze meg és éltesse őt az Úr. Áldottá tegye őt a földön, és ne adja ellenségei hatalmába.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Könyörögjünk Zsolt püspökünkért, a püspökökért, az áldozó papokért és a diakonusokért, valamint a szent szolgálatban segítő társaikért, hogy mindig a lélek örömében, bölcsességgel és szeretettel végezzék szolgálatukat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Könyörögjünk azokért a fiatalokért, akiket Isten a papi szolgálatra hív. Adjon nekik bátorságot és nagy lelkűséget, hogy életüket örömmel egészen neki szenteljék.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Könyörögjünk egyházmegyénk egész közösségéért, hogy őseink hitéhez és erkölcsi értékeihez ragaszkodjunk, és a szeretetben megújulva építsük mindannyian Isten országát.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Könyörögjünk elhunyt testvéreinkért, adja meg nekik az Úr a boldog, örök életet.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atyánk, add meg nekünk, hogy mindig a Te országodért fáradozzunk, és az legyen legnagyobb örömünk, ha neked és embertársainknak szeretetben szolgálhatunk Krisztus, a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Úrunk Istenünk, egyszülött fiad végtelen szeretetének emlékezetét ünnepeljük. Kérve kérünk, hogy ennek az üdvösségszerző áldozatnak kegyelmi hatása egyházat szolgálata révén az egész világ üdvére váljék. Krisztus

és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A bűn ugyan elszakította fiaidat tőled, de szent fiad vére és szent lelked ereje által te újból magad köré akartad gyűjteni őket, hogy népet, amelyet a Szent Háromság egy Isten egyesít, a te mérhetetlen bölcsességed dicséretére egyházzá válj, és ezért mi is az angyalok kórusához társulunk.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged, alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkerettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat és Zsolt püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd teljesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba. A reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőítsünk.

Jézus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mind örökkön örökké.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjjön, de nem csak egy szóval.

0: Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére.
1: Amen.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, add, hogy ebben az egyházmegyében éljen és mindig fennmaradjon a hit sértetlensége és az erkölcsi élet tisztasága, a testvéri szeretet és az igaz vallásosság, és amint fiat testével és szavával folytonosan élteted, kormányozd is szüntelen gondviseléseddel Krisztust,

0: szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek. Kérjük a kivonulást követően a jubileumi küldötteket, hogy a Szentély rácshoz jöjjenek előre egy csoportképre. Püspök atya ennek keretében szeretné megköszönni a 3 éves felkészülés alatt végzett szolgálatukat. Okleveleiket a fotózás után a keresztelőkút mellett tudják majd átvenni. Családi nap további programjai. Este 6 órakor 2 püspök beszélget. Miklós püspök és Zsolt püspök közötti moderált beszélgetést a Püspök Fác rendezvényközpontban Ber Miklós termében tudják meghallgatni. Este 7:30 kezdődik az Együtt építjük című történelmi színjáték a templom előtt. Az előadás tervezett időtartama körülbelül 80 perc. Mindenkit várunk szeretettel. Kérjük, hogy a templom teret az esti színdarab előkészületei miatt igyekezzünk majd minél hamarabb elhagyni.
1: Kedves püspök, érsekatya, püspökatyák, kedves paptestvérek, diakonus testvérek, szerzetes testvérek, nővérek, mindnyájan, kedves Krisztusban, kedves testvéreim, óriási öröm van a szívemben, hogy ilyen zsúfolásig megtöltöttük a székesegyházat ezen a millenniumi szentmisén, és hogy ez is kifejezi a mi egységünket Krisztussal és egymással. Nagyon szépen köszönöm minden munkatársamnak az odaadott áldozatos munkát itt a templomban, a Szent Cecília kórus mindenkor és mostani szolgálatát Karnagy úrral, Varga Lászlóval az élen, aki az esti történelmi játék egyik zeneszerzője is. Köszönöm a kórusiskolának, ami jövő reménységünknek, akik szintén odaadottan szolgáltak, a mindenkori liturgiáknak a lelkiismeretes szervezője, Szabad Attila diakonus úr, neki is köszönöm. A 3 éves imakatekézis készületének az óriási szervező munkáját szeretném megköszönni Gáborné Ász Andrea munkatársnőnknek,

0: Köszönjük szépen. És a mai napnak a összes rendezvénye, összefogását, szervezését Bozóki Anitának szépen köszönöm. És köszönöm minden munkatársunknak, aki bármi módon ezt segítette, és azoknak is, akik imádkoztak a jó időért, jól imádkoztatok, és ezért a mai napért. Legyen áldott szép a mai esténk, a folytatás, és akkor további szép 1000 évet kívánok kinek-kinek.
1: Őtisztelendő Marton Zsolt, Isten és az apostoli szentszék kegyelméből, ezen Váci szék részes ház püspöke, a romai pápa nevében pápai áldást ad a hozzá kapcsolódó teljes búcsúval mindazoknak, akik itt jelen vannak. Őszinte bűnbánatot tartva meggyóntak és szent áldozásban részesültek. Imádkozzatok Leó pápánkért, Zsolt püspökünkért és az Anyaszent Egyházért. Törekedjetek arra, hogy az egyházzal teljes közösségben és az életszentségben megmaradjatok.
0: Az Úr legyen veletek! Legyen áldott az Úr neve!
2: Most és
0: az Úr a mi segítségünk.
2: Aki a fejet és a
0: Szent Péter és Szent Pál apostol közbenjárására áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: A Szent Mise véget ér, menjetek békével.
0: Istennek legyen a

0: Kedves hallgatóink, ünnepi szentmisét közvetítettünk a Váci Nagyboldogasszony Székesegyházból, a Váci Egyházmegye ezer éves fennállásának alkalmából. A közvetítés technikai lebonyolításában Birincsik Márton vett részt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeptember 28-án jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy melyik az a négy ügy, amelyet átkér más hatóságoktól, mondta a szervezet vezetője. Unger Anna közölte, egyelőre nem árulja el, melyik négy témával fognak indítani, hiszen a hivatal most még nem is nyomozhat. A Vagyonvédelmi Hivatal büntetőeljárásban való jogosultságai szeptember 27-én élesednek, ezért másnap történik meg a bejelentés, tette hozzá. Azt mondta, olyan ügyeket tudnak átvenni, amelyekben legalább egy feljelentés történt már, arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak, Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes dönt. A tiltott állami támogatásokkal, vagyonvesztésekkel járó ügyekkel kapcsolatban ezzel együtt bizonyosan várhatóak vizsgálatok, fogalmazott. A három egyelőre betöltetlen elnök helyettesi poszt a közpénzügyi, a vádemelési és fellebbviteli kapcsán közölte, a pályázatokat kiírták, várhatóan október elején meg tudja őket választani az országgyűlés. Kiemelte, hogy Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettessel kiváló a munkakapcsolata, folyamatos a párbeszéd közöttük. Több mint 40 katolikus közösség részvételével kezdődött meg tegnap Kaposváron a katolikus társadalmi napok, mondta Fekete Csaba állandó diákónus. A rendezvényt Varga László kaposvári megyés püspök és Szita Károly polgármester nyitotta meg a Kossuth téren. Ma teremtésvédelmi és önkéntességről szóló beszélgetések, családi programok és koncertek mellett a kaposvári helyőrségi zenekar zenés flashmobja, valamint középkori hagyományőrző csata bemutató szerepel a programban. A kattárs vasárnap délelőtt Székely János püspök szentmiséjével zárul a kaposvári Székesegyházban, ahol a rendezvény vándorzászlóját is átadják a következő szervezőknek. A Volán csoport és a MÁV csoport társaságai minden lehetséges polgári jogi intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az őket ért 10 milliárd forintot meghaladó kár megtérüljön, továbbá maradéktalanul együttműködnek a nyomozó és vádhatósággal, közölte a MÁV ZRT. A közleményben azt írják, hogy a Volán buszt és jogelődjeit érintő komplex nyomozás egy 2015 és 18 közötti gyaníthatóan család jogviszonyok létrehozásával és teljesítésével kapcsolatos szerteágazó ügycsoportra vonatkozik, amely 10 milliárd forintos nagyságrendű vagyoni hátrányt okozott a cégcsoportnak és így közvetetten az államnak. A társaság későbbi menedzsmentje érzékelte, milyen szövevényes és valószínűsíthetően a jó erkölcsbe ütköző jogviszonyok jöttek létre a korábbi időszakban, ezért az érintett szerződéseket azonnal felmondta, a kifizetéseket felfüggesztette és megtette a szükséges jogi lépéseket, amelynek eredményeként megindultak a polgári peres büntetőeljárások, áll a közleményben. A templomok éjszakáját 15. alkalommal rendezik meg ma Debrecenben. Három különböző útvonalú, vezetett templomtúra várja az érdeklődőket, közölték a szervezők. A közlemény szerint az első túra 17 óra 30 perckor indul a Református Kollégium oratóriumából, és érinti a baptista imaházat, a Kossuth utcai templomot, a Szent Háromság templomot, a görögkatolikus főszékesegyházat és a Szent Anna székesegyházat. A program várható befejezése 21 óra 45 perc. A második túra 18 óra 45 perckor indul, ugyancsak az oratóriumból. Állomásai a református nagy templom, az evangélikus templom, a kis templom és a Pásti utcai zsinagóga. A befejezése 22 óra 15-re várható. A harmadik túra 18 órakor kezdődik a református egyetemi templom elől. Az útvonal bejárói a Megtestesülés templomot, a Debrecen Nagyerdei református templomot, a Füredi úti református templomot, valamint a Szent László domonkos templomot és rendházat tekinthetik meg. A program várhatóan 21 óra 40 perckor fejeződik be. Sport. Kimagasló média és látogatottsági számokat hozott az első atlétikai világdöntő, amelynek Budapest adott otthont a múlt héten. A Nemzetközi Szövetség sűrített lebonyolítású csúcsversenye nemzetközi rekord érdeklődés mellett debütált. Világszerte több mint 14.600 cikk jelent meg a budapesti viadalról a közösségi médiában. 1,8 milliárdos megjelenés produkált az esemény, a World Athletic hivatalos honlapját pedig 3 nap alatt 500.000 látogató kereste fel, írja közleményében a Nemzetközi Szövetség. Végül az időjárásról. Általában napos, csapadékmentes idő várható, de elsősorban hazánk nyugati felén előfordulhatnak időszakosan erősen felhős, borult körzetek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
0: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Sikeresen zárult az a jótékonysági futónap, amelyet a Debreceni Egyetem klinikai központjának súlyos beteg aneszteziológus szakorvosa, dr. Subec Levente gyógyulásáért szerveztek. A DEAC sportkampuszán rendezett eseményen és a kapcsolódó egyetemi összefogás eredményeként maradéktalanul összegyűlt a kínai sejtterápiás kezeléshez szükséges 70 millió forint. A 38 éves gyomorrákkal küzdő családapa külföldi terápiáját finanszírozó összeget példátlan gyorsasággal mindössze egy hét alatt adták össze a kollégák, a diákok és a jó akaratú adományozók. A sikeres gyűjtésnek köszönhetően a debreceni orvos már elutazhatott Kínába, hogy megkapja az életmentő beavatkozást. A részletekről dr. Nagy Edit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikájának szakorvosa adott tájékoztatást.
1: Felvettem a kapcsolatot a Rőfi Mónikával, aki nagyon készségesen válaszolt nekem és segített, és én azt gondolom, hogy fogtuk egymás kezét végig, pedig egyébként nem ismerjük egymást. Tehát a telefonon keresztül beszéltünk, és most ezen a futáson találkoztunk először. A neve már ismerős volt, mert korábban is részt vett már a Debrecen Egyetem részéről rászorulóknak gyűjtésre, és vele vettem fel a kapcsolatot. Voltak kérdések, mert ugye minden kollégám jött, hogy ezt így, hogy fogjuk, megkapják-e a pénzt, mikor kapják meg, ha hamarabb összegyűlik, akkor megkapják-e a pénzt, és ezeket a kérdéseket megbeszéltük a Mónikával együtt, és gyakorlatilag a harmadik napon én megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, hogyha az összeget kiírhatnánk, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó motiváció az embereknek, hogy hol tartunk, és hogy minél hamarabb összegyűjön ez a pénz, mert így a Levi sokkal hamarabb ki tudott utazni, és az ő esetében minden perc számít, én azt gondolom, a kezelését illetően, hogy minél hamarabb megkapja, és Mónika ebben benne volt, az egyetem vezetősége is igazából áldását adta rá, hogy ezt közölhetjük, és innen indultak el. Nekem voltak közös képeim a Levivel, pontosan a gyerek anesztéziával kapcsolatosan, és ezeket próbáltam egy kicsit így bevetni, hogy lássák az emberek, hogy mennyire jó ember és mennyire jó kollega, és hogy nagyon szeretnénk még vele dolgozni sokáig. Nagyon szeretnénk, hogy meggyógyuljon. És innen indult el, aztán csináltam egy Facebook oldalt a nagyfiam segítségével, tehát nekem is a családom, mindenki segített ebben, hogy ez sikerüljön, és az annyira aranyos pillanat volt, amikor a Mónika azt mondta nekem a telefonban, hogy hát ne reménykedjek abban, hogy ez összegyűlik, ez a 70 millió forint, mert hogy eddig a Debreceni Egyetemnek a történetében a legtöbb összeg, ami összegyűlt, az 11 millió forint volt. És én akkor annyit mondtam neki a telefonban, szerintem ő is emlékszik erre, hogy erre ne fogadjon, mert ha rajta múlik, akkor össze fog gyűlni. És a segítségemre volt igazából ez a nagy média, úgymond a Facebook oldal, ahol mint a vírus úgy terjedt széllyel. A maga a Leventének készített oldal, ugye nekem körülbelül 1000 ismerősöm van, minden ismerősömnek meghívót küldtem erre az oldalra, és gyakorlatilag így sikerült tovább küldeni ezeket a posztokat, és tényleg az ország minden részéről, minden részéről kaptunk megosztásokat, visszajelzéseket, Szeged, Pécs, Sziget-Szent Miklós, Esztergom.
2: Meg ha jól tudom, külföldről is.
1: Románia, Szlovákia, ahol láttam még posztolni ezeket a képeket. Próbáltam azért egy-két naponta feltenni az állást, és gyakorlatilag egy hét alatt összegyűjtöttük ezt a pénzt. Tehát hatalmas az embereknek az összefogása, és mindenkinek én nagyon-nagyon hálás vagyok, aki ebben segített, vagy megosztással, vagy gondolattal, vagy utalással, vagy ugye a Debreceni Egyetem részéről nagyon jó kezdeményezés volt a PET palackoknak a gyűjtése, és ott is olvastam olyan posztot, ahol egy 11 gyerekes család Szegedről kiposztolta, hogy ők a üres flakonokat azt Leventének küldik. Úgyhogy hatalmas összefogás van, tehát én azt gondolom, hogy az emberség és az empátia még létező dolgok ebben a felgyorsult világban is, és ez nagyon jó így.
2: És akkor utána meg már akkor lehetett is megvenni a repülőjegyet, a kínai kórházzal felvenni a kapcsolatot, és akkor indulhatott is a szervezés.
1: Így van, tehát amikor az összeg meglett, akkor felgyorsultak az események. Kriszti a felesége felvette a kapcsolatot a kórházzal, hogy esetleg tudnak-e hamarabb menni, és sikerült ezt lebeszélni, úgyhogy időben megérkezett egy meghívó levél, hogy fogadják, akkor Kriszti intézte a vízumot, és utána megvették a repülőjegyet, ami egy ilyen különleges alkalom, hiszen pont a mai napra tervezett futással esik egybe.

0: Újabb szakaszához érkezett a Miskolci Egyetem infrastruktúrális modernizációja. Miután a hallgatói kollégiumok és a sportkomplexumok teljes körű felújítása is sikeresen befejeződött. A beruházási program részeként teljesen megújult az egyetemi étterem is, amely modern infrastruktúrájával immár nemzetközi rendezvények lebonyolítására is alkalmas. Ezzel párhuzamosan már a befejező szakaszához érkezett a kampusz belső úthálózatának átfogó rekonstrukciója, miközben egy 27 apartmanból álló, korszerű professzori vendégház épül az intézmény oktatói számára. A fejlesztések a felső oktatási terek mellett a gyakorló gimnázium tornatermeit is érintik, amelyek teljes egészében korszerűsödnek a mindennapos testnevelés igényei szerint. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást.
1: Ha ma végignézzük a körülbelül 90 hektáros egyetemváros területét, akkor bár sok teendőnk van még, de nagyon markáns megújuláson estünk át. Elkezdtük ezeket a fejlesztéseket 2020-ban, indult az egyes kollégiummal, folytatódott a könyvtárunk felújításával, a Magyar Nemzeti Levéltár megyei levéltárnak a beköltözésével, és apránként valamennyi kollégiumunknak a felújításával, és idén szeptemberben már az utolsó kettes kollégium is felújított változatban várja a fiatalokat. Miért fontos ez? Van annak egy diszkrét bája, hogyan annak idején a hatos kollégiumban mondjuk én egy ötágyas szoba emeletes ágyán töltöttem néhány évet, úgyhogy egy mosdókagylón kívül egyéb infrastruktúra szobában nem volt. Azért ezek a mai kor igényeit már nem elégítik ki. Tehát a teljes körű felújítás nem csak azért történt, hogy szebb képet fessünk magunkról, hanem azért, hogy kényelmesebben, komfortosabban tölthessék itt a hallgatók a mindennapjaikat, illetve azok a rendezvények, nagyobb rendezvények, konferenciák, kongresszusok, amelyeket be tudunk fogadni, legyen az saját szervezés, vagy éppen csak a helyszín biztosítása, akkor sokkal versenyképesek vagyunk, hogyha ezeknek a modern követelményeknek meg tudunk felelni. Ugyanitt említhetném a köznyelven menzának hívott épületünket, de azért ez több, mint menza, hiszen nagyon is alkalmas a napi étkeztetésen túl nemzetközi rendezvények megtartására. A közelmúltból említhetném múlt héten a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, ahol több száz résztvevő töltött itt közel egy hetet az egyetemvárosban, lakott a kollégiumban, étkezett a menzán, vagy éppen tartottuk az esti fogadásokat a menza elegáns külön termében. Tehát azt hiszem, hogy ezek a szolgáltatások azok, amelyekkel versenyképesek tudunk maradni a 21. században. Korábban már megtörtént a sport infrastruktúránk felújítása, de még ott sincs minden kész. Most a kivitelezés előtt állunk egy közbeszerzési eljárásban, padelpályák kialakításában, de hát a teniszcsarnokunkat, a strandröplabdapályánkat, vagy éppen a kültéri teniszpályáinkat, ha megnézzük, azért nem úgy néznek ki, mint pár évvel ezelőtt. Felújítottuk az egészségügyi centrumunkat, ami nem csak egy épület, hiszen ott szolgáltatást biztosítunk a kollégáknak és a hallgatóknak. A foglalkoztatás egészségügy régebbi nevén üzemorvos mellett fogorvosi rendelést és szakrendeléseket biztosítunk, és az épület szomszédságában készül reményeink szerint ennek a naptárévnek a végén át itt is tudjuk adni egy 27 apartmanban álló professzori vendégházat. De említhetném az elmúlt év egyik felújítását az egyetemi bölcsödének, a kifejezetten a családbarát fejlesztések keretében három apartmannak a kialakítását a kampusz területén. Számtalan olyan felújítást végeztünk, ami mind-mind azt a célt szolgálja, hogy egyszerűen jobbak és vonzóbbak legyünk, és ezeknek azért még nincs vége. Egy jól látható jele most is van, folyamatban van az útfelújítás, a vége felé járunk. Azért ezek az utak évtizedek óta legjobb esetben is kátyuk befoltozásával jártak, most teljes új útburkolatot kapott, azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos része a megújulásunknak. Aztán, amit ha az épületben nem jövünk be, kevesebben látnak, de azért igyekszünk folyamatosan a tantermeinket is digitalizálni, karbantartani, kifesteni, és azért külön hadd említsem meg a fenntartásunkban lévő két intézményt, a Ferenczi Sándor egészségügyi technikumot, ahol éppen most már befejezés előtt áll a tornaterem, testnevelésre alkalmas teremnek a felújítása. A Földes Ferenc gyakorló gimnáziumunkban átadtunk két tantermek, itt a kuratórium támogatásával tudtuk felújítani, de az egyetem is saját forrásból felújításokat végzett a Földesben, most éppen ott is ugye a tornaterem felújítása zajlik, tehát minden évre marad olyan karbantartási munka, ami az értékeink megőrzését, fejlesztését szolgálja, illetve az újaknak a kialakítása.

0: új vezető áll a Gyöngyösi Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Iroda élén, aki a fiatalok támogatásában és az iroda munkájának továbbfejlesztésében is fontos szerepet vállal. Lokodi Emese Gyiti vezetőt hallják.
1: Én Gyöngyösi vagyok, a Berzében végeztem, aztán az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem filmelmélet és filmtörténet szakon, aztán úgy hozta az élet, hogy visszakerültem Gyöngyösre. Én mielőtt a művelődési központba kerültem, szakfordítóként dolgoztam, ez a hivatalos végzettségem, de úgy éreztem, hogy váltásra van szükségem, és ezért jelentkeztem erre a pozícióra. Kollégámmal, Válik Istvánnal egy filmklubbal a Művelődési Házban október 1-én fog indulni. Az első filmünk a Her lesz, és akkor hát igazából az egész filmklub alatt ilyen klasszikus filmeket fogunk újravetíteni. Igazából ez is lett a mottója a filmklubnak, hogy sokat szóra is jó. Igazából így a közös filmnézés élményét szeretnénk erősíteni. Én a magam részéről minden film elején az elméleti filmmel kapcsolatos érdekességeket hozzá fogom tenni, lesz egy ilyen 15-20 perces bemutató a filmről, hogy mire érdemes figyelni, ilyen elemző szemmel tudják majd nézni a résztvevők a filmeket, és akkor közösen megnézzük a filmet, majd a végén, aki szeretne, az maradhat egy közös kibeszélésre. Tele lesz ilyen klasszikusokkal, úgyhogy én nagyon ajánlom mindenki figyelmét. Például a következő a Her után a Ponyvaregény lesz, de lesz Volt egyszer egy vadnyugat, a Kaszinó, szóval így próbáltunk mindenféle stílus ilyen nagy klasszikusokat összeválogatni, úgyhogy szerintem mindenki megtalálja benne a magának valót. Én úgy érzem, hogy még nem vagyok annyira idős, hogy ne tudjak szólni a fiatalokhoz. Én teljesen egy korosztálynak érzem magukat velük, úgyhogy nagyon gördülékenynek gondolom majd a közös munkát. Igazából nagyon sok minden foglalkoztatja őket, ilyen aktuális dolgok is, akár a Városi Diáktanácsnak most már évek óta nagyon népszerű rendezvény a vitaverseny, ahol tényleg napi aktualitásokat, akár környezetvédelem vitatnak meg, és nagyon-nagyon népszerű a rendezvény. Ezt majd a következő évben tervezzük ismét megvalósítani, de még az Városi Diáktanács rendezvényeiről nem tudok nagyon nyilatkozni, mert szeptember végén lesz a tisztújító táborunk, ott fogjuk megválasztani a Diáktanács új elnökét, és majd ott fog napirendre kerülni az idei tanévnek a mindenféle rendezvénye.

0: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen immár 20. alkalommal rendezik meg a Kutatók Éjszakája programsorozatot, amelyre idén szeptember 25-én pénteken kerül sor. Az oktatók és kutatók több mint 100 különböző programmal várják az érdeklődőket reggel 8 órától éjfélig. A rendezvényhez idén a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és az Egererdő ZRT is csatlakozik. Kun Krisztina, a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tanácsadója kiemelte, hogy a kamara 5 éve működik együtt az egyetemmel a kutatók éjszakáján. Idén 7 vállalkozás települ ki az Eszterházy térre interaktív foglalkozásokkal, érdekes játékokkal, amelyek egyaránt megszólítják a kisebb és nagyobb gyermekeket.
1: A Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara már 12. alkalommal csatlakozott, vagy csatlakozik az idén a Kutatók Éjszakájának az európai szintű nagy rendezvényéhez. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel közösen most 5. évben rendezzük meg ezt a programot. A kamarának a fő fókusza és a fő tevékenysége ebben a napban az, hogy elhozza a vállalkozásokat ide a térre, az Eszterházy térre. Az idén 7 vállalkozással fogtunk össze, és partnereink ebben. Ők nagyon-nagyon látványos, színes és játékos formában mutatják be azokat a szakmákat, amiket náluk el lehet érni, és ők ezzel foglalkoznak, és párhuzamosan pedig a téren zajló programokkal párhuzamosan céglátogatásokat is szervezünk, ami azt jelenti, hogy a kamara által biztosított autóbuszokkal visszük a fiatalokat a vállalkozásokhoz.
2: A délelőtt az főként az iskolásoké, de utána a családokat is várják.
1: Mindenféleképpen szeretettel várunk minden egyes érdeklődőt, és azt gondolom, hogy mindenkinek tudunk látványos programmal szolgálni, és nagyon nagy szeretettel várjuk, így van a családokat is, a pedagógusokat, diákokat, tényleg bárkit. Azt gondolom, hogy itt mindenki megtalálja azt, ami számára érdekes és különös lehet.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Drimba Miranda, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszonthallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kriston Tamás. Adásunk tartalmából. 150 éve 1876-ban lett Nyíregyháza az akkori Szabolcsvár megye székhelye. Őszi programkínálattal várják az egyieket, továbbá az ide látogató turistákat a Dobó István Vármúzeumba. Továbbra is népszerű úti cél Zemplén, amely természeti és kulturális értékeivel, valamint változatos programjaival idén is sok látogatót vonzott. Új beszédesebb nevet kapott, így ezentúl pénztárgép portál néven érhető el a NAV korábbi Kobak portálja. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! 150 éve 1876-ban lett Nyíregyháza, az akkori Szabolcs vármegye székhelye. Ez a jubileum adta a 33. Szabolcs-Szatmár Beregi Nemzeti Levéltári Nap központi témáját is. A részletekről dr. Bánszky Hajnalkát, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei levéltárának igazgatóját hallják.
2: A konferenciák témáját mindig valamilyen aktualitáshoz igazítjuk, vagy valamilyen közérdeklődésre számot tartó témához. Idén sokféle évforduló van, hiszen 56-nak is kerek évfordulója van, a Mohácsi csatának is kerek évfordulója van, erről sok szó esik. Nem idén helytörténetet választottuk, hiszen 150 éve vált Nyíregyháza Szabolcs vármegye székhelyévé. Ezt mindig tágabb kontextusban vizsgáljuk, ami a központi témánk, tehát itt szó lesz ennek a közigazgatási hátteréről, úgy vármegye történetről, város történetről, sőt országos kitekintés is lesz, hiszen a bevezető előadás az a megyerendezéseket fogja áttekinteni egészen tulajdonképpen napjainkig.
1: 1876 előtt Nagykáló volt Szabolcs vármegye székhelye. Nyíregyháza azonban a 19. században már gyorsan fejlődött. Nőtt a lakossága, fejlődött az ipar, és egyre fontosabb központ lett. A megyeszékhelyi válásért és később a város fejlődéséért is sokat tettek Nyíregyháza országgyűlési képviselői. Védnickai József például 6-szor nyert választást, és 18 évig képviselte a várost a parlamentben. Róluk és a korszak politikai életéről dr. Zsoldos Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófiai Intézetének intézetigazgatója beszélt.
3: 1876-ban sikerült azt elérni, hogy Nagykálóból Nyíregyházára kerüljön a vármegyének a székhelye. Nyíregyháza a dualizmus korában nagyon komoly fejlődést tudott produkálni, és ebből a nagyon jelentős gazdasági fejlődésből adódóan a célja természetesen az 1890-es években már a törvényhatósági jognak a megszerzése volt. Ez a dualizmus korában egyébként nem sikerült. Egyébként kiemelnék még ilyen országgyűlési képviselőket, mint Bencs László, aki a polgármestere volt országgyűlési képviselőségét megelőzően Nyíregyházának 1890-től kezdődően, és Bencs László polgármestersége idején 1892-ben adták át a vármegyeházának az épületét, ugye, ami a mai vármegyeházánk is.
1: Őszi programkínálattal várják az egrieket, továbbá az ide látogató turistákat a Dobó István Vármúzeumban. A tárlat október 2-től 2027. május 2-ig tekinthető meg az érdeklődők számára, mondta Földi Viktória, a közművelődési és múzeumpedagógiai osztály vezetője.
4: Szeptember 24-én kerül megrendezésre a 6. sakkvár játéka, immár 4. alkalommal rendezi meg ezt a Dobó Istvánvár Múzeum. Ide minden 6. diákot várunk, ez igazából egy nagy vetélkedő. A dobótérről indulnak, 8 óra 30-kor van a gyülekező, majd pedig följönnek a várba, és itt 9 állomáson keresztül mérhetik össze a tudásukat a gyerekek. Ennek a programnak a célja az, hogy egy kicsit magát a helytörténetet, magát a várat, mint kulturális örökséget meg tudják ismerni, és inspirációt kapjanak ahhoz, hogy Gárdonyi Gézegri Csillagok című olvasmányát végig is tudják olvasni. Szeptember 22-től indul egy tematikus hetünk, október 22-ig fog tartani, amikor is tulajdonképpen a kis óvodásokat várja már kolléganőm egy meseösvénnyel, tehát játékos formában Gárdonyi mesevilágával, az írő hétköznapjaival fognak tudni megismerkedni, ugyanígy az általános iskolás alsó tagozatosak is, ők pedig a kuckóban fognak foglalkozáson tudni részt venni. És ami új ebben az évben, hogy a 6-osok számára pont az egri csillagok érzékenyítésének olvasása kapcsán egy tematikus napot fogunk szervezni. Itt megtekinthetik a program keretén belül a várban lévő mozit, 1552-nek a történetét, egy 20 perces mozifilmet, majd pedig lemehetnek a kazamatába egy tárlatvezetéssel, és a program zárásaként pedig fölmehetnek a Gárdonyi házba, itt megismerhetik tényleg az írónak az életkörülményeit, a mindennapjait, és egy titkos írásos feladat segítségével még a titkos írásába is be tudnak tekinteni. Október elejére tervezzük a Lenkei Jánoshoz kapcsolódó tematikus hetünket, ezt már 3 éve hirdetjük meg, amióta a kiállítás áll, és itt elsődlegesen 1848 kultuszához kapcsolódóba fognak foglalkozások kikínálásra kerülni. Esztei Hipolit és a reneszánsz udvartartásába és világába szeretnénk egy kicsit elkalauzolni az egri gyermekeket. Ezek a foglalkozások elsődlegesen az egri vár története kiállításhoz fognak kapcsolódni, és egy olyan világot nyitunk ki, amely talán eddig ismeretlen volt számukra, hisz ez nem az 1552-es kultusz időszakát fogja felidézni.
1: 4. alkalommal rendezték meg a LEGO játékváros Nyíregyházán, amely idén a kreativitás, a művészetek, a szabad alkotás és természetesen a játék köré épült. A részletekről Siket Lóránt, kommunikációs vezetőt hallják.
5: 2023-ban első alkalommal itt a főtéren és a belvárosban volt, aztán a Nyíregyházi Egyetemen, aztán a Városi Stadionban, és most újra itt vagyunk Nyíregyháza belvárosában. Azt gondolom, hogy mindegyik játékváros valamiben meg tudott újulni, mindig új tematikát kerestünk, vagy az egyetemhez kapcsolódóan tudományos témákat, vagy sportos témákat a stadionhoz kapcsolódóan. Itt most azt tanultuk, és azt annyit fejlesztettünk, hogy nagyobb területen, szellősebben rendeztük el a helyszíneket. Több helyszínünk és aktivitásunk is van egyébként, de szeretnénk elkerülni a sorokat és a nagy tömeget. Mindenkinek legyen tere a játékra, tudja bejárni az egész belváros, és hát a hely szelleméhez igazodva a kreativitásra, a művészetekre, az alkotásra fókuszálunk. Van rengeteg olyan helyszínünk, ahol be lehet kapcsolódni akár alkotói folyamatokba. Akik ide látogatnak, ők kérhetnek egy pecsétgyűjtő füzetet, amiknek, tehát abból, hogy hány ilyen füzetet adnak le a nap végén, abból pontosan látjuk, hogy hány család fordult meg nálunk. Az elmúlt években is ez látszott, és rendre azt tapasztaljuk ez alapján, hogy bőven 20 000 fő felett lehetnek azok, akik a nap során megfordulnak a rendezvényen, és olyan szinten bevonulnak, hogy részt vesznek mondjuk egy pecsétgyűjtős aktivitáson is, nem csak átsétálnak és ránéznek.
1: Továbbra is népszerű úti cél Zemplén, amely természeti és kulturális értékeivel, valamint változatos programjaival idén is sok látogatót vonzott. A nyári szezon tapasztalatai mellett már az év első időszakának idegenforgalmi adatai is rendelkezésre állnak. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
6: Kedvezően alakult az idei év első fél éve Zemplén idegenforgalmában. A rendelkezésre álló adatok szerint 2026 első fél évében a vendégek és a térségben eltöltött vendégéjszakák száma is emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A nyári hónapokban is sokan keresték fel Zemplén népszerű kirándulóhelyeit, kulturális és természeti látnivalóit, de a különböző rendezvények és fesztiválok ugyancsak jelentős számú látogatót vonzottak a térségbe. A szakemberek szerint egyre többen nem csupán egy-egy program vagy látnivaló kedvéért érkeznek, hanem több napot is eltöltenek Zemplénben. A 2026-os esztendőről ugyanakkor még korai lenne végleges mérleget vonni, hiszen a nyári időszak valamennyi adata még nem áll rendelkezésre, és emellett az őszi hónapok is fontos szerepet játszanak a térség turizmusában. Az eddigi tapasztalatokról, a nyári szezonról és a legnépszerűbb úti célokról, Csendiveres Viktóriát, a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület irodavezetőjét hallják.
7: Ez az évünk is egy nagyon szuper nyári hónapokat tartalmazott. Nagyon emelkedtek a vendégészek a számaink, a vendégszámaink. A vendégszámok 12%-kal emelkedtek az éve júliussal bezárólag. A vendégészek a számaink 5%-kal. Egyre több a külföldi vendégünk. Körülbelül 8000, megközelítőleg 8000 külföldi vendég érkezett az idei éven a régiónkban. Nagyon közkedvelt úti cél itt a Zempléni régióban továbbra is Sátoraljaújhely, Telkibánya és Nagyhuta. Nagyon népszerűek a családi programok a régióban, a túrázás, az aktív turizmus, az továbbra is első helyen szerepel a Zemplén régióban. A hozzánk csatolt települések, tehát az irodánkhoz csatolt települések adatait sajnos még nem látjuk, mivel hogy az ENTAK rendszer átállása az egy kicsit tovább tart, de ezeket is az év második felében meg fogjuk kapni, és itt is fogjuk majd látni a vendégészakákat, mint Sárospatak, Hercegút és a Cigándi térségnek a vonzás közepéből. Nagyon sokan érdeklődtek a nyári szezonban a kisvonatunk iránt. A kisvonat többnyire béléssel működik, tehát előzetes bejelentkezéssel lehet rá jelentkezni. A legközkedveltebb járatunk az a városnézőjárat. Itt a Sátoraljaújhely főpontjait érintjük hangos idegenvezetéssel. De ezen felül községek és kisebb városok is bérelték tőlünk a futrinkát a helyi rendezvényeikre.
1: Új, beszédesebb nevet kapott, így ezentúl pénztárgép portál néven érhető el, a NAV korábbi Kobak portálja. Az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, és itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Ennek részleteiről tájékoztatott dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense.
8: Új, beszédesebb nevet kapott a NAV korábbi Kobak portálja. Elérhető a pénztárgép portál néven a továbbiakban. A Kobak, vagyis a külső online bejelentő és adatszolgáltató keretrendszer régóta része a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus ügyintézési portfóliójának. A portál funkciói az elmúlt időszakban folyamatosan bővültek, és mára egyre több közvetlenül a pénztárgépekhez és a nyugtaadáshoz kapcsolódó ügy intézhető ezen keresztül. Az új pénztárgép portál elnevezés ezt a profilt egyértelműsíti. A pénztárgép portálon intézhetők az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, például az üzembehelyezési és átszemélyesítési kód igénylése, az e-pénztárgép üzembehelyezése. Emellett az online pénztárgépekhez kapcsolódó adatok és forgalmi információk is megtekinthetők, és egyes üzleti események is bejelenthetők a felületen. Szeptember 1-től új funkcióval is bővült az oldal. Azok a vállalkozások, amelyek kézi vagy számítógéppel előállított nyugtát használnak, a pénztárgép portálon kézzel is rögzíthetik és beküldhetik a nyugta adataikat. Az adatokat a nyugta kibocsátását követő 3 naptári napon belül napi szinten összesítve adó mértékek szerinti bontásban kell megadni. A NAV a pénztárgép portál és az új szolgáltatások használatához gyakorlati segítséget is biztosít. Oktató videók mutatják be lépésről lépésre az e-pénztárgép üzembehelyezését és a webes nyugtaadat rögzítés teljes folyamatát a belépéstől egészen az adatok beküldéséig. Ezek az oktató videók elérhetők a NAV honlapjáról, a nav.gov.hu weboldalról. Az átnevezéssel kapcsolatosan három lényeges, gyakorlati kérdés merülhet fel, amelyeket érdemes már most tisztázni. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. A korábban létrehozott felhasználók, beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük.
1: Végül az időjárásról. Többnyire gyengén felhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű, de a keleti megyékben több helyen, főleg a Tiszántúlon lehetnek még záporok. Az északnyugati-nyugati szél megélénkülhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 19-én. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Régió sportja.
1: A dél-koreai Daegu adott otthont a szenior atlétikai világbajnokságnak. A nyári szünet után fokozatosan teljes kapacitásra áll vissza a Mozdulj Debrecen mozgalom. Az elmúlt szezon eredményeit értékelték a gyöngyösi kézilabda klubban. Lőrinc Tamást választották a Magyar Birkózók Szövetsége elnökévé a napokban. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A dél-koreai Daegu adott otthont a szenior atlétikai világbajnokságnak. A rangos nemzetközi eseményen a nyíregyházi szenior atléták közül egyedüliként Losonci László, a nyíregyházi sportcentrum atlétája állt rajthoz. Az M70-es korcsoport 100 méteres síkfutásában 14,8 másodperces eredménnyel a 18. helyen végzett. Teljesítménye egyben új korosztályos országos csúcsot is jelent. A 80 méteres gátfutásban még nagyobb sikert ért el, az elődöntőből bejutott a világbajnoki döntőbe, ahol a 6. helyen ért célba. A nyári szünet után fokozatosan teljes kapacitásra áll vissza a Mozdulj Debrecen mozgalom. A 2021 óta működő, eddig közel 300 ezer résztvevőt számláló program 11 iskolában beltéri foglalkozásokkal indult újra, szeptembertől pedig már 25 beltéri és 5 kültéri helyszínen várják a mozogni vágyókat, továbbra is ingyen.
2: Csordás Evelin oktatót hallják.
3: Azt veszem észre, hogy az emberek egyre többen vannak hónapról hónapra, mert azt látom, hogy a mozgás iránti érdeklődésük az fellendült az utóbbi időben, plusz szerintem ez a fajta mozgás, maga a Mozdulj Debrecen, az nem csak egy mozgásforma számukra, hanem közösség is kialakult a részükről.
2: A program népszerűségét a folyamatosan növekvő létszám is jól mutatja. A 2021-es indulás óta már közel 300 ezer látogatást regisztráltak a különböző foglalkozások jelenléti ívein. Augusztusban tovább gyarapodhat a résztvevők száma. 11 oktatási intézményben indultak újra a beltéri foglalkozások, szeptember 7-től pedig már a teljes kínálat elérhető lesz. 25 beltéri és 5 kültéri helyszínen várják az aktív kikapcsolódás iránt érdeklődőket. A programhoz kortól, nemtől és fizikai állapottól függetlenül lehet csatlakozni. A Mozdulj Debrecen komplex segítséget nyújt az egészségesebb életmód kialakításához. A program a sportolási lehetőségek mellett táplálkozási és életmód tanácsadást, valamint egészségügyi szűréseket is kínál a debrecenieknek, mindezt teljesen ingyen. Széles Diana alpolgármestert hallják.
4: Az időseknek nyilván kiszakadás a négy fal közül, a dolgozóknak nagyon jó levezetés, és a gyerekeknek pedig egy óriás.

0: Hatékony keretet tudtunk összerakni, és hát nagyon-nagyon fiatal keretet kellett, hogy összerakjunk, ennek különböző okai voltak, és hát azért érezhető volt, hogy az a többi csapat viszont sokkal erősebb anyagi lehetőségekkel bír, és ez az Óla egy picit hát előtesen nyílt. Ennek kapcsán nekünk nehézségek voltak, és akkor tényleg egy fiatal csapattal kezdtünk neki, sőt, hát úgy kezdtük a bajnokságot, hogy még sérültekkel, Tomics személyében, illetve Schäfer személyében még jobb átlövő sem tudott az első fél évben érdemlegesen segíteni, úgyhogy tényleg nagyon fiatal csapattal kezdtünk neki, és pont erre hívtuk fel a figyelmet az anklét kapcsán, szurkolóknak, hogy egy elég speciális időszak elő nézzünk, a tavaly évről beszélünk, hiszen maga a sorsolás is olyan, hogy az első meccsek, az első négy meccs az nem annyira nyerhető, viszont a vége az, amikor érdemlegesen tudunk pontokat szerezni, és hát felhívtuk arra a figyelmet, hogy nagyon fiatal csapat, rettentő hullámzó teljesítményre lesz képes. Tudnak nagyon-nagyon esztrákat is tenni, és hát ebbe kérjük a biztatást, a segítséget, hogy ez legyen a dominánsabb, és hát lesznek olyan időszak, amikor picit meg fog törni az a lendület, és akkor önmagunkhoz képest gyengébb teljesítményt fogunk tudni elérni. Én azt gondolom, az egész évet értékelve mindig 6-8 helyzést szoktuk kitűzni célként, ez egyre kevésbé bátorsággal tesszük meg, mondom látva azt, hogy többi csapat milyen költségvetéssel gazdálkodik, de pont tavaly évben azt mondtuk, hogy az ennél szerényebb eredményt is el fogunk tudni fogadni. Az élet pikantérája, hogy az utolsó meccsen dőlt el, hogy tényleg hanyagok leszünk. 7, 8 és a 9. hely között bármelyik lehetett volna, hát a 9. helyen végeztünk.
1: Lőrinc Tamást választották a Magyar Birkózó Szövetsége elnökévé a napokban. Most őt hallják.
2: Ez egy nagyon nagy pillanat az életemben, és emiatt még fontosabb, hogy ekkora egyetértésben és ilyen egységben döntött a magyar birkózás, hogy én legyek a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, de ezt egy nagyon nagy felelősségként is élem meg, hiszen, ahogy mondtam a beszédemben is, 2 évvel az olimpia előtt nagyon sok feladat vár még ránk, de addig, amíg bármilyen irányba nézek, és olyan emberek állnak mellettem, és olyan emberekre számíthatok, akiket gyerekkorom óta ismerek, akikkel egy a célunk, azokkal szerintem sokkal könnyebb lesz bármilyen csatát megvívni a jövőben. Számomra ez nagyon fontos lesz, hogy meglegyen feléjük a kommunikáció, meghallgassam őket, és fent tudjuk tartani ezt az egységet, mert amíg így működik a magyar birkózó közösség, addig szerintem bármire képesek vagyunk, és nyilván egy nagyon jó csapat van mellettem, akik évek óta ebben vannak. Én is az elmúlt éveket már a szőnyeg mellett az akadémián töltöttem, nagyon sok mindenbe beleálltam a szövetség működésébe, úgyhogy szerintem ez egy folyamatosabb és rugalmas átállás lesz. De ami még fontosabb, hogy egy olyan szakembergárdánk van, és olyan versenyzőink állnak ezelőtt a kvalifikációs rendszer előtt, ami számomra is ismeretlen, hiszen birkózásban soha nem volt ilyen. Úgyhogy ez csak egy egységes, jó csapattal tudjuk megugrani, és én úgy gondolom, hogy ez megvan, és olyan versenyzőink vannak, akik a Los Angeles olimpia idejében lesznek szerintem a birkózásban a legjobb korban, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, nagyon bízom bennük, és mi minden támogatást meg fogunk nekik adni ahhoz, hogy ők a legtöbbet kihozzák magukból. Jelen pillanatban azt tartom a legfontosabbnak, hogy ebben a helyzetben, amit el is mondtam, hogy az elmúlt években megszokott stabilitás és kiszámíthatóság meglegyen, hiszen akkor tudnak ezek a szakemberek a legmagasabb szinten dolgozni, akkor tud egy válogatott versenyző, valamikor én is az voltam, akkor tud legjobban a feladatára koncentrálni, ha biztonságban érzi magát, ha azon nem kell aggódnia, hogy mi lesz a jövő. Én ezt tartom most a legfontosabb feladatnak. Először szerintem ezeken kell túl lennünk, továbbá az, hogy az akadémia zökkenőmentesen tudjon tovább működni, hiszen anélkül meg nem tudunk jövőt építeni. Ez egy másik sarokpontja az elképzeléseimnek. És terve van a regionális központok kialakítása, hiszen mi is látjuk a pozitív hozadékát a központi felkészülésnek felnőttbe is és utánpótlásba is, és ezekkel a regionális központokkal, amiben az akadémiai is partner lehetne, hiszen szakmai támogatást tudna neki nyújtani preakadémiai szinten, még lejjebb tudnánk vinni azt a ilyen kis központi gondolkodást, ahol az egyesületekben lévő gyerekek sűrűbben találkoznának, az edzők tudnának többször eszmét, szakmai tapasztalatokat cserélni. Én ezt egy következő lépésnek látom a jövőben.
1: Lőrinc Tamás beszélt a tervekről is.
2: Az elmúlt 5 évben szakmai igazgatóként azért nagyobb rálátásom volt az utánpótlás helyzetében.

0: az egyesületek problémáira, mindemellett elnökségi tagként és szakmai bizottsági tagként viszont nyomon követtem az elmúlt 5 évben a szövetség munkáját, részt vettem azokban az edzői programokban, amit a szövetség elindított az elmúlt években, aminek én nagy hasznát látom, és én is szeretném ezt a továbbiakban folytatni, úgyhogy az első feladat nem az lesz, hogy meg kell találnom a szövetség ajtaját majd a sportok házában, hanem tényleg azokat a programokat, amik az elmúlt években működtek, amiből tényleg előnye származik a magyar birkózásnak, azokat tovább fogjuk vinni. Nyilván nincsen tökéletes terv, mindig lehet egy kicsit más csinálni, ezeket finomítani fogjuk. Továbbá azért vannak elképzelések a jövőre nézve is, akár a regionális központok kialakítása, amikre nagyon jó példák vannak más sportágakban, de én úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben az első és legfontosabb program az, hogy az a stabilitás, ami az elmúlt éveket övezte az egyesületeknél és a szakembereknél, az a kiszámíthatósága, hogy a felnőtt válogatottak tudtak felkészülni egy-egy világversenyre, és tényleg csak azzal kellett törődni mind a szakmai stábnak, mind a versenyzőknek, hogy eredményesek legyenek, és kihozzák magukból a maximumot. Ezt a stabilitást kell nekik megteremteni az elkövetkezendő években. Én úgy gondolom, hogy ez az elsődleges feladat egy szövetség elnökének, továbbá az akadémiai programnak a megőrzése, hiszen most már 5 éves tapasztalat van abból kifolyólag, hogy nincs magyar birkózás egy központosított utánpótlás nélkül. Ez az akadémia olyan lehetőséget ad a fiatal tehetségeknek, ami nem volt eddig a magyar birkózásba. Jobban mondva, volt egy Mr. Tus birkózóiskola, de ott nem ilyen környezetbe tudtak a gyerekek készülni, úgyhogy úgy gondolom, ha csak az eredményeket nézzük, ha csak azt nézzük, hogy most kikből áll össze az U20-as válogatott, hiszen ők az első generációs akadémisták, vagy kik azok, akiket fel tudunk adni majd a felnőtt válogatotthoz, kik azok a versenyzők, azoknak nagyon nagy száma valamilyen módon kapcsolatba áll ezzel az akadémiával, úgyhogy ezt a két dolgot látom a legfontosabb vállalásnak a jövőre nézve, hogy meglegyen a szövetségbe, az egyesületeknél, a válogatottaknál a stabilitás, továbbá megőrizzük az akadémiai programját és ezt a rendszert.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Krisztus kereszt az erdőn.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szóban most arról, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként arról hallanak, hogy a Bükkben közelebbről az Istálóskön megújult a Szent Imre Városi Egyesület által ezelőtt 30 évvel állított kereszt. Azt követően pedig a Sajoládi templom belső megújulásáról lesz szó. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Időről időre erről beszélgetünk Török Tamással és Salac Balázssal, a Szent Imre Városi Egyesület tagjaival, és a témát mindig valamelyik keresztjük felújítása vagy újraállítása adja. Itt vagyunk Bélapátfalván, az apátság mellett, szemerkélő esőben. Készültök valamire? Mire?
1: A plébániával közösen zarándoklatot tervezünk a mai napra. Az első helyszínünkön vagyunk, itt a nemrég felújított ciszterci apátsági templom mellett. Itt fog majd a plébánosunk szentmisét bemutatni. Azt követően pedig fölmegyünk az Istállós kőre, ez ide nagyon közel van, és az ott 30 évvel ezelőtt felállított keresztnél fogunk megemlékezést tartani.
0: Mindig tervezem, hogy találkozunk egy-egy ilyen alkalommal. Most majdnem összejött, sajnos felmenni nem tudok veletek, de legalább itt viszonylag közel a kereszthez beszélgetünk. Igen?
2: Annyit szeretném meg hozzátenni, hogy mi ciszterek vagyunk, ciszterrend üzemelteti templomunkat, a ciszterci Szent Imre templom, amely mellett működik az egyesület, tehát ilyen módon bennünket személyesen is és történetileg is kötnek szálak a Bélapátfalvához. Minden fél évben szokott lenni ez a rándoklat, amúgy is a plébánián. Most összekötöttük úgymond a kellemest a hasznossal, tehát a keresztállítás és a fél éves zarándoklat egyben történik, ezért van a két helyszín, és ez a nagyon méltó hely a első állomásnak Bélapátfalván.
0: És ez az első keresztje az egyesületnek, amit állított. Nemrégiben meglátogattal a Kisméti Riport apropóján, és akkor azt mondtam, hogy talán 20 évvel ezelőtt találkoztunk legelőször, és elővetted azt a CD-t, amit küldtem, és napra pontosan 20 évvel ezelőtt beszélgettünk tényleg, akkor már nem is tudom, talán pont erről a keresztről?
1: 20 évvel ezelőtt lehetséges, hogy erről a keresztről, a Szent Imre keresztről Istállóskőn beszélgettünk, bár 20 évvel ezelőtt már mind a 7 keresztünk állt valamelyik hegycsúcson. Ez az Istállóskői, ez az első a sorban, és 30 év eltelt. Mi nagy örömmel azt tapasztaljuk, hogy egy kereszt akár 30 évet is kibír egy hegytetőn. Időnként kell egy kis felújítás, ezt most szerencsére nem kellett újra gyártani, hanem az eredeti kereszt van a hegy tetején, felújítottuk, és most egy jubileumot tartunk.
0: Az apropója a keresztállításnak mi volt?
1: Azt szoktam mondani, hogy ezt nem én találtam ki, hanem a Szentlélek sugalta. Aztán én fogalmaztam meg szavakkal. 30 évvel ezelőtt volt az első nagy plébániai táborunk, a Bükknek az északi lejtőjén, Nagyvisnyón. Akkor mi már erősen tartoztunk ehhez a plébániához, a Szent Imre plébániához, és egy kicsit már a tábor szervezés is kacsintgatott, hogy abban részt vegyek, és nem csak jelentkeztünk a táborba, hanem gondoltam, hogy valamivel hozzá kéne járulni, valami programmal, vagy valamilyen ötlettel, hogy a tábor még sikeresebb legyen. Nem tudtam, hogy mi lesz ez, és egyszer csak a Szentlélek megsugta, hogy állítsunk egy keresztet. Addigra már a szomszédos országokban, főleg Ausztriában, a hegyeket járva, számos hegytetőn álló keresztet láttunk, tehát volt elképzelésem arról, hogy ez hogy néz majd ki, és hogy milyen üzenete lehet. De hát akkor megkezdődött az ezzel kapcsolatos gondolkodás, szervezés, elutasítás, annak a felülvizsgálata, az anyagoknak a beszerzése, asztalos keresése, hadd ne soroljam, rengeteg sok munka, ami mostanra már a fejünkben van, mint tapasztalat, de az elsőnél ezt mind végig kellett járni, hogy hogyan is lehet egy 4 méteres keresztet tartósan fölállítani, úgyhogy évek múltán is az még hirdesse arra járóknak a hitet.
0: Sőt, hát évtizedek múltán. Mikor jártatok utoljára ennél a keresztnél, hogy felmérjétek az állapotát?
2: Tavasszal kezdtük végig gondolni, hogy miként lehet egy Budapesttől ilyen, hát azért valójában messze eső helyen, és az a magas, nehezen megközelíthető helyen a éves kereszt programunkat lebonyolítani. Jártunk kint, felmértük a műszaki állapotát. Engem, mint ugye újonnan indult keresztállító program felelőst erősen meglepett, hogy 30 év elteltével is nagyon jó állapotban volt a faanyag. Okát próbáltam végig gondolni, talán védettebb helyen van, nincs annyira kitéve az esőnek, a szélnek. Tehát önképpen az alja, ahol találkozik a földdel, a beton fölött volt kicsit ugye elkorhadva. Ezt kezdtük akkor fölmérni, műszakilag áttervezni, és hát ami ilyenkor nagyon fontos, a különböző természetvédelmi vagyonkezelői engedélyek beszerzése, az jellemzően több hetet, hónapot vesz igénybe. Nagyon komoly támogatást kaptunk a Egererdő, mint vagyonkezelőtől, és annak a szilvásváradi erdészetétől, mint eszközben, mint ugye a különböző jogi folyamatok engedélyezési folyamatok felgyorsításában.
0: Nemrég már voltál itt, akkor restauráltátok a keresztet?
2: Két héttel ezelőtt voltunk fönt a csúcson, akkor történt a műszaki felújítás, és még egy érdekesség, hogy a keresztállítási program jellemzően októberben szokott lenni, idén szeptemberre esett, mert a vagyonkezelő, az Egererdő, a madarakkal kapcsolatos természetvédelmi megfontolások, és ugye a szarvas bőgés, meg az a típusú, mondjuk így, a természetvédelmi tevékenységek közé 3 hetet kaptunk időszak, amíg felújítás és az arándulatot is meg kellett szerveznünk, ezért került ez szeptember elejére.
0: Miért mutattál előbb Tamásra?
2: A műszaki szempontból én tudtuk elmondani jól.
0: Akkor talán tanácsokkal is szolgálhat azoknak, akik már állítottak és most éppen felújítanának egy-egy keresztet.
1: Ahogy említettem, ez az első kereszt a mi egyesületünk életében, és ezért még nem nagyon volt kiforrott technika, hogy hogyan is tud ez igazán tartós lenni. Nagyon egyszerűen azt mondanám, hogy ástunk egy méter mély gödröt. Persze az ásás az csákánnyal, meg egyéb sziklabontó eszközökkel történt. Ebbe beleállítottuk a keresztet, és körbebetonoztuk. Tehát egy rendkívül egyszerű megoldást választottunk, nem tudtuk, hogy hány kereszt fogja egyáltalán még ezt követni, és az időjárásnak való kitettség, az esetleges rongálások, majd milyen további védelmet vagy technikai megoldásokat fognak belőlünk kihozni. Ahhoz képest, hogy ez ilyen nagyon egyszerű módon bebetonozva áll most a helyén, ahhoz képest tényleg egészen kiváló állapotban van. A felszín körüli kis korhadás nyomok, amiket láttunk, arra kitaláltunk egy vassal történő megerősítést, ezzel letámaszkodik a kereszt minden irányba, vasak megerősítésével, és egy beton gúlát emeltünk fölé, ami ezt eltakarja, és ezt a gúlát, ezt még helyben kitermelt szikladarabokkal díszítettük, úgyhogy most egy nagyon kellemes látványt mutat.
2: Tulajdonképpen szerencsénk volt, mert ha ezt a keresztet cserélni kellett volna, nem lett volna más megoldás, mint ásni egy újabb gödröt. Eddig mindig ki tudtuk valahogy szedni egy fém tasakból, vagy éppen úgy volt megoldva, hogy könnyedén lebontottuk, ezt nem lehetne kiszedni.
0: Sokan jönnek, már jöttek a kereszt megáldási zarándoklatra. Gondolom bőven vannak azok közül, akik 30 évvel ezelőtt is itt voltak.
1: Bőven, az talán egy kis túlzás, de őrzök egy fényképet, ami azokat a személyeket mutatja, akik ténylegesen a keresztállítást elvégezték. Ők 13-an vannak. Ahogy említettem, ez a plébániai tábor keretében volt egy nevezük programpontnak, hogy Nagyvisnyóról felzarándokoltunk az Istállós kőre. Körülbelül 200-an mentünk föl azon a napon, amikor a kereszt már állt, mert ezt a felállítási, bebetonozási munkát, ezt néhány nappal előtte a táborból végeztük, és az a 13 ember, az szerepel ezen a képen, a tábornak az egyen trikójában mindenki, közülük többeket, akik még élnek, és ismerem az elérhetőségüket, meghívtam, ma is itt lesznek, körülbelül 5-en leszünk itt abból a 13-ból.
0: Szkalicki Jörs, plébános ciszter szerzetes vezeti azt az arándoklatot, amelynek keretében megáldják a Szent Imre Városi Egyesület Szent Imre keresztjét. Ez már a 4., ugye? Amit ön állt meg az egyesület keresztjei közül.
3: Igen, tehát a rendszerváltás után elindult a plébániánkhoz kapcsolódó Szent Imre Városi Egyesület keresztállítási sorozata, és akkor 7 egymás követő évben állítottak különböző csúcsokon kereszteket, és hát azóta eltelt 30 év, úgyhogy eljött az ideje annak, hogy ezeket a kereszteket felújítsuk. Így indult el egy újabb sorozat. Valahol teljesen új keresztet kellett állítani, valahol csak lecsiszolni és újrafesteni. Most itt az Istállós kőnél is ugyanez van, hogy a hívek egy csoportja restaurálta ezt a keresztet, és majd most itt a Bélapátfalvi apátság tövében bemutatott szentmise után fölmegyünk a hegycsúcsra, és ott megáldjuk ezt a keresztet.
0: Ahogy végignéztem az öltözékén, nem ma kezdte a természetjárást, azért ez lejött, ugye? Járt már ennél a keresztnél fent?
3: Nem jártam még ennél a keresztnél, de itt a Bélapátfalvi apátságnál már többször jártam, tehát örülök annak, hogy most ilyen felújított állapotban látom itt, és nagy élmény lesz itt szentmisét bemutatni, hiszen több száz évvel ezelőtt itt élt elődeimre gondolok, akik itt helyet foglaltak, akik itt az egészet megteremtették, és két kezük munkájával megalkották, és a természet zord körülményei között élték a mindennapjaikat, tehát ehhez képest mi már modern szerzetesek egy sokkal kényelmesebb és könnyebb életben vagyunk.
0: milyen gondolatokkal érkezett, készült a kereszt megáldási ünnepségre?
3: Hát elsősorban a keresztre gondolunk, tehát hogy a hitünkben, a vallásunkban mit jelent a kereszt Jézus Krisztus kínszenvedésének, de ugyanakkor nem csak a negatív, nem csak a szenvedésnek az üzenete van benne a keresztben, hanem a győzelemnek, vagy a vallásunknak a büszkén felállított és hordott sokan a nyakukba, sokan a lakásukba, sokan útszéleken elhelyezett keresztekre gondolunk, amelyek előtt megállunk és imádkozunk, és nem csak a szenvedés, nem csak a halál, hanem a feltámadás is mindig az eszünkbe jut a keresztről.
0: Szkalicki őrsatyának, a Szent Imre plébánia plébánosának, valamint a Szent Imre Városi Egyesület tagjainak, Sarac Balázsnak és Török Tamásnak köszönöm a beszélgetést.

0: Varga Béla sajuládi plébánost szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. És egy örömteli esemény adja a beszélgetésünk apropóját, mert hogy a közelmúltban, egészen pontosan augusztus 8-án szombaton egy hálaadó szentmisén megáldásra és megszentelésre kerültek a sajuládi Sarlós Boldogasszony templom megújult mennyezeti freskói és a lurdi oltárkép. Mi is indokolta ezt a megújulást?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Pár évvel ezelőtt a templomnak külső felújításához fogtunk hozzá új tetőszerkezet, tetőfedés, torony, toronysisak, órajavítás volt, amely magába foglalta a templom vizesedésének megszüntetését is. Éppen ezért nem csak külső felújítás volt, hanem egy pici belső felújításon is átesett a templomunk, ami azt jelentette, hogy belülről egy méter magasságban le lett verve a vakolat, több hónapon keresztül szárítottuk a falat, illetve igyekeztek megoldani a fal vizesedését beinjektálással, és amikor mindez készen lett és kiszáradt a templomnak fala, akkor ugye azt, amit levertek, azt vissza kellett vakolni. Viszont éppen ezért akkor a templom függőleges oldalfalait lefestették. És ezáltal persze teljes mértékben elütött az új festés, a függőleges festés a régi festett részektől, különösképpen a mennyezeti részektől. Aki volt akkor és régebben is templomunkban, észrevehette, hogy a templom freskóinak, képeinek jelentős része bizony most már felújításra szorulna, főleg azért is, mert a régi tetőszerkezet lukacsos mi volt amiatt, bizony voltak beázások, voltak repedések a templom mennyezetén, amelyek időszerűvé tették most már a felújítást. Azok a képek, amik ott vannak a templom mennyezetén, múlt század első felének elejéről származnak, lett felújítva természetesen a múlt században egyszer-kétszer, de mint mondottam, voltak beázások, voltak repedések, így most már időszerűvé vált a templom belső felújításának ez a része is.
0: Milyenek ezek a freskók?
1: Természetesen egy templomon általában bibliai témájú képek szerepelnek, nálunk is Jézus evangéliumi jeleneteinek képei láthatók, a tanító Jézus, gyermekekkel együttlevő Jézus, a keresztre feszített Jézus, a Szent Család, és a templom oldal falain szentségeknek jelképe, illetve a Lorettói litániából vett néhány jelenetnek, vagy Szűz Mária megszólításának szimbólumai láthatóak.
0: A felújítást úgy kell elképzelnünk, hogy olyanok lettek ezek a freskók, mint eredeti formájukban, tehát visszanyerték eredeti mi voltukat?
1: Most már nagyon megszürkült az egész templom mennyezete. Mondhatnánk, hogy kifakult, szürkébb lett, repedések, bázások voltak rajta, éppen ezért az egészet újra kellett színezni. Tehát nem verték le a vakolatot, nem rajzolták, nem festették újjá az egészet, hanem talán így lehetne fogalmazni, hogy felélénkítették a színeket.
0: Színesebbek lettek a freskók.
1: Színesebbek lettek természetesen, konzerválták a képeket, megszüntették a beázások által okozott csúnyaságokat, a repedéseket megszüntették.
0: Ki volt, kik voltak a szakemberek, akik ezeket a munkálatokat elvégezték?
1: Az Egri Egyházmegye ajánlott festőrestaurátort számunkra, aki eljött, megnézte, árajánlatot adott, és őt elfogadták az Egri Főegyházmegyén is. Győri Lajos festőrestaurátor művész úr és munkatársai végezték templomunk felújítását.
0: Meg kell még említenünk a lurdi oltárképet is, hiszen olyan szép a templom hátsó részének, hát úgy mondjuk, hogy sarkában egy szép lurdi szűzanya, valamint Bernadett szobor formájában került kialakításra, és úgy imádkozhatunk hozzájuk, de természetesen ennek a szoborcsoportnak van egy szép fali háttérképe is. Milyen lett ez a kép? Az én gyermekkori emlékeimben még olyan élénk, zöld, szép rét hatás él.
1: Általában, amikor lurdi barlangot emlegetünk, akkor mindig egy barlang van előttünk, terméskőből, vagy édesvízi mészkőből, forrásvízi mészkőből kirakva, vagy másféle kövekből. Nálunk bent a templomban egy falkép van, és előtte van, ahogy te is említetted, két szobor, Szűz Máriának és Szent Bernadettnek a szobra. Én viszont az előbb még azt említettem, hogy a templom vizesedését is meg kellett oldani. Azonnal hiszen sajnos olyan vizes volt régen a fal, hogy már magától omladozott a vakolat, éppen ezért, amikor máshol egy méter magasságban verték le a vakolatot, ott a munkások az egész falképet le kellett, hogy verjék, tehát ott megszüntették, és megszűnt a lurdi oltárkép, hosszú hónapok után száradt ki az a falrész, utána az is föl lett vakolva, föl lett festve, és most lehetőségünk nyílt rá, hogyha nem is barlang hatásként kőből épüljön egy lódi barlang, de ugyanúgy kép kerüljön annak a helyébe. Közvéleménykutatást végeztünk, mert manapság mindenki közvéleményt kutat. Mi is közvéleménykutatást végeztünk a kedves hívek között, és hát többen arra a képre szavaztak, amelyet most a művész úr és csapata munkatársai fölfestettek oda.
0: Ez olyan lett, mint amilyen volt?
1: Nem azt festették vissza, ami eredetileg volt, egy másik típusú képet festettek, de ez viszont barlangosabb hatást kelt az ember számára.
0: Hogyan valósulhatott meg ez a rekonstrukció? A sajóládi hívek jóvoltából, az Egri Egyházmegye jóvoltából, hogyan?
1: Ennek megvalósítása több mint 26 millió forintba került. Még az előző Magyar Falu program keretében, templom felújítás keretében nyertünk 25 millió forintot, és ehhez a maradék pénz pedig az egyház község adományokból, saját bevételi forrásból fedezte. Így más honnan nem kellett pénzt kérnünk, vagy kapnunk, meg tudtuk oldani. Hogy szokták mondani, házon belül?
0: Nyári időszakban beszélgetünk, forró nyári napon vesszük fel ezt a beszélgetést, és nem véletlenül említem a nyári időjárást, mert hogy a sajóládi kedves hívek és te bizony a nyári időszakban kiszorultatok a templomból. Nem a templom hűvösében kerültek bemutatásra a sajóládi szentmisék, hanem a templom közvetlen környezetében található Fráter György katolikus általános iskola aulájában. Hát bizony, gondolom, nem fáztatok, kedves atya, ebben az aulában.
1: Most úgy jártunk, mint múltkor Csöbörből Vederbe kerültünk, hiszen a külső felújításkor is ugye belsőleg verték le vakolatot, akkor is ki kellett pakolni a templomot. Most is tiszta állványerdő volt templomunkban, szenteitől egészen a templom bejáratáig állították fel az állványokat, hogy tudjanak majd a munkások dolgozni, a festők dolgozni, így mi tényleg ismételten kiszoroltunk a templomból, iskolának aulájában voltak vasárnapi szentmisék, hogy én fogalmaztam, a nyári időszakban ingyenes szaunabérletet is árusíthattunk volna, adhattunk volna a kedves éveknek, hétköznapi szentmisék azok pedig a plébánia hittantermében voltak megtartva.
0: Augusztus 8-án szombaton 18 órakor került bemutatásra az a hálaadó szentmise, amelyen megáldásra és megszentelésre kerültek a mennyezeti freskók és a lurdi oltárkép. Tóth István főesperes atya mutatta be az ünnepi szentmisét, most már a szentmise után beszélgetünk. Milyen üzenetet fogalmazott meg főesperes atya ebben a szentmisében?
1: Az evangéliumból indult ki, amit vasárnapi evangéliumi szakaszként vettünk, évközi 19. vasárnapunkon, amikor Péter elindul Jézus felé a vízen, Jézus felszólítására. A főesperes atya Péter apostolnak a fejlődéséről beszélt, aki elindult egy halászból, és a végén Péter lett, a kőszikla lett. Hosszú-hosszú fejlődésen ment keresztül, voltak nehézségek ezen az úton az ő életében. A végén ő lett a kőszikla, mely napokon kapui nem vesznek erőt rajta. A mi templomunk is fejlődésen ment keresztül, hiszen 300 évvel ezelőtt megépítették, felszentelték, több ízben renoválták, most nemrégiben pár évvel ezelőtt külső felújítás fejlődése, most pedig belső felújítás fejlődése. Majd még kellene megoldanunk a főoltárnak a felújítását, templom fűtésének megoldását, és hát mi is fejlődünk.
0: A legfontosabb, hogy mit szólnak a megújult templomhoz a sajóládi hívek. Mik a visszajelzések?
1: Nagyon örülnek. Kedves sajóládi hívek, örömmel vették ismételten birtokba a meleg, forró aula után a gyönyörű szépen felújított és aránylag elég hűvös templomot, de természetesen nem csak a hűvösség miatt, hanem az, hogy ismételten visszatérhettünk a templomba, Istenházába.
0: Sarlós Boldogasszony ünnepén mindig elzarándokolunk a sajóládi templomba, hiszen akkor van a búcsú ünnep, de hát most ezen beszélgetés és riport apropóján arra buzdíthatjuk a kedves hallgatókat, hogy aki szeretné mindezt megnézni, amiről mi most beszéltünk, az látogasson el és zarándokoljon el a sajóládi templomban.
1: Természetesen. Nem csak szeptemberben van nyitott templomoknak éjszakája, napja, hanem bármelyik szentmisén is, akár hétköznaponként, kettől péntekig van nálunk szentmise este 6 órakor, illetve vasárnap 11:30-kor. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, aki arra jár.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést és a riportot Varga Bia Sajóládi plébánosnak. Szívből gratulálok ezekhez a megújulásokhoz, kedves atya, és kívánom, hogy sok imádkozó ember legyen mindkét templomodban és a többi filiádban is.
1: Bízunk benne, többit pedig rábízunk a kegyelemre. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: És ezzel mai összeállításunk véget is ért. A műsort Farkas Erzsébettel készítettem, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. De mielőtt még mindannyiunk nevében elköszönnék, kérem hallgassák meg szokásos felhívásunkat, tehát ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre várunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és kérem, tegyenek így 2 hét múlva is, ugyanebben az időpontban, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Szent Domonkos ifjúsági imacsoporttal imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi imaszándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, a kegyelmed, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent hílektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, a kegyelmed, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent hírektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelmed, és az Úrban te veled áldott, vagy az asszonyok között, és áldott a te mérnőnkben, te Jézus, akit te szent szűz, a szent élektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, a kegyelmed, és az Úrban te veled áldott, vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnőnkben, te Jézus, akit te szent szűz, a szent élektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelmed, és az Úrban te veled áldott, vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnőnkben, te Jézus, akit te szent szűz, a szent élektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, a kegyelmed, és az Úrban te veled áldott, vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnőnkben, te Jézus, akit te szent szűz, a szent élektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelmed, és az Úrban te veled áldott, vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnőnkben, Jézus, akit te szent szűz, a szent élektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelmed, és az Úrban te veled áldott, vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnőnkben, te Jézus, akit te szent szűz, a szent élektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelmed, és az Úrban te veled áldott, vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnőnkben, te Jézus, akit te szent szűz, a szent élektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelmed, és az Úrban te veled áldott, vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnőnkben, te Jézus, akit te szent szűz, a szent élektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A harmadik tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy kórházban fekvő nagymamáért és családjáért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a

0: Megmentsd minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben imádkozzunk egy kismamáért és magzatáért, valamint egy fiatalasszony és egy fiatalember megtéréséért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy fiatal pár élethelyzetének kedvező alakulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy keresztmama kéri a szűzanya oltalmát keresztgyermekeire. Ugyanebben a tizedben egy nagymama hálát ad a szűzanyának a sok-sok kapott kegyelemért, és kéri további oltalmát egész családjára.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Szent Domonkos ifjúsági imacsoporttal imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Istenem, a Te alkotásod minden. Tieid tehát gyermekeim is, akikért most könyörgök. Nem azt kérem, hogy fényben és pompában tarthassam őket. Csupán annyit adj meg, hogy minden szükségessel ellátva testüket, lelküket, a Te szíved szerinti jó katolikusokká és jó magyarokká nevelhessem őket. Ígérem, Uram, hogy szavam a Te fölségedet fogja hirdetni előttük, tettem pedig jó példának szolgál nekik a Te akaratod követésére. Segíts kegyelmeddel, Istenem, hogy olyan szülőjük legyek, amint Te kívánod.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Soha ennyien nem ajánlották fel adójuk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Most a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményét hallják, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 ezer magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 millió honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiálltak katolikus hitük mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárultak katolikus egyházunk szerteágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához. Ez a magas támogatottság elismerése annak a munkának, amelyet országszerte sok ezer kollégánk végez naponta, a szegregátumok felzárkóztatásától kezdve, az idős, sokszor demens emberek ápolásán keresztül a bajba jutott édesanyák megsegítéséig. Tudjuk, hogy a magas támogatottság nagy felelősséget is jelent. Ezért folyamatosan arra törekszünk, hogy minden rászorulóhoz, minden védelemre szoruló gyermekhez, fiatalhoz, időshöz oda tudjunk lépni. Hála az önök felajánlásainak, folyamatosan tudjuk fejleszteni az óvodától egyetemig tartó oktatási hálózatunkat, amelyben a magas minőség mellett kiemelt helyet kap a felzárkóztatás is. Külön köszönjük, hogy nagy számmal jelölték be adóbevallásukban a katolikus egyházat azok is, akik valamilyen okból nem fizetnek személyi jövedelemadót. Az ő felajánlásuk is rendkívül értékes, áll a közleményben. Tanévnyitó ünnepséget tartottak az Egri Érseki Papnevelő Intézet és Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium előjárói és növendékei. Az ünnepség a szeminárium kápolnájában kezdődött, ahol Varga Pál, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium spirituálisa beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia használatával egyszerű, gyors válaszokat keresünk az élet kérdéseire. Rámutatott, hogy a szemináriumi élet bizonyos aspektusai, például a tanulási előmenetel mérhető, de az imádság a lelki élet mélységére nincs instant válasz, ezeket végig kell küzdeni. A lelki élet akkor terem gyümölcsöt, ha Istenben gyökerezik. A Szentírásból tudjuk, hogy a tanítványok életének lényeges része volt, hogy Jézussal együtt élték a mindennapjaikat. Számukra is ez a kihívás a szemináriumban, hogy a tanulás mellett a lelki élettel és a felebaráti szeretet gyakorlásával is megmutassuk, hogy hozzá tartozunk, az ő tanítványai vagyunk, fogalmazott Varga Pál. Az ünnepi gondolatok után a jelenlévők az oltári szentség előtt imádkoztak, hogy az új tanév kihívásainak meg tudjanak felelni. A 2025-26-os tanévet dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora nyitotta meg. Szentmisével és ünnepi műsorral nyitotta meg jubileumi tanévét a debreceni Svetics Katolikus Óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium. Az idén 130 éves intézmény 1896-ban kezdte meg működését. 1950 után pedig különösen fontos szerepet töltött be a magyarországi oktatásban, a katolikus nőnevelés bástyájává vált. Mire való az iskola, mire való a Svetics, arra, hogy felkészítse a fiatalokat a küldetésük teljesítésére, mondta Palánki Ferenc, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érseke, a tanévnyitó szentmisén. Egy iskola lehetőséget tud adni, hogy a fiatalok nevelkedjenek, hogy saját magukra figyeljenek, és nem önzésből, hanem azért, hogy dolgozzanak magukon, emelte ki a főpásztor. 30 napos bentlakásos lelki gyakorlatot szerveznek a Bükkben, az Illés hajlékban. A szervezők szerint a felépülés több, mint abba hagyni. A függőségből való felépülés hosszú út. Az Illés hajlék 30 napos bentlakásos lelki gyakorlata ebben nyújt segítséget a felépülés útján járóknak. A részletekről Copf Éva Klára nővért hallják, a Szent Ferenc kisnővérei szerzetes közösségből, aki lelki vezető, lelki gondozó és mentálhigiénés szakember.
2: Egy reményteli kapaszkodót nyújtó kezdeményezésre szeretnénk felhívni a figyelmüket. Egy új lelki gyakorlatos ház nyitotta meg kaput Bükszentkereszt Hollóstetőn. Illés hajlék az ét szenvedélyért elnevezéssel. 2026 tavaszától a Pannonhalmi Bencés főapátság támogatásával a Ma Holnap Magyar Jóléti Alapítványhoz kapcsolódik az Illés hajlék Non-Profit Kft. Csonka Ferenc vezetésével. Lelki gyakorlatos programunk azoknak szól, akik valamilyen anyag vagy technika kényszerítő erejét szenvedik el életükben, és a függőségükből már határozottan elindultak a felépülés útján, legyen az alkohol, drog, nikotin, gyógyszer, játék, internet, pornó, mobiltelefon, evés, vásárlási munka, vagy akár kapcsolati társfüggőség, mert már belátják, hogy a hosszú távú józan élethez erős kapaszkodókra van szükségük. Nem szoros értelemben vett egészségügyi vagy szociális intézmény vagyunk, hanem egy spirituális lelkigyakorlatos tér, ahol a felépülés útján járó szenvedélybetegek testi, lelki és szellemi egészségükben megerősödhetnek. Az egy hónapos elvonulás célja, hogy az élet forrásával elmélyülő szeretet kapcsolatban oldódjanak a szorongások, elakadások, amelyek a szenvedélybetegség gyakorlásának abbahagyása után is jelentkezhetnek, és az élet mélységében tudjon rendeződni. A vallásosság és a vallási közösséghez tartozás nem feltétele a részvételnek, csak az, hogy a jelentkezők szabadon döntsenek a felépülés útja mellett, és már ne legyenek aktív szerhasználók. Alkohol és drog beteg esetén legalább egy hónapos abszinencia, más függőségeknél beszélgetés alapján eseti mérlegelés lesz. Tehát legyenek nyitottak ezek a jelentkezők arra, hogy magunkban emberek nem tudjuk megoldani az életünk nagyon nagy kérdéseit és a szabadságunkat, hanem ehhez nekünk Isten segítsége, egy felsőbb erő segítsége szükséges. A lelkigyakorlatos program támogatást kereső hozzátartozók számára is nyitott. Ugye a felépülés több, mint abba hagyni. A függőségből való felépülés elég hosszú út, és a tartós változáshoz új életirányra is kapaszkodókra van szükség. Az Illés hajlék 30 napos bentlakásos lelki gyakorlata ebben nyújt segítséget a felépülés útján járóknak. Amit mi tudunk kínálni, egy csendes erdei környezet a Bükkben, a Nemzeti Parkban, Hollóstetőn igényes berendezett ingatlanban. 2 perc sétabusz megálló, kicsi létszámú, legfeljebb 10 fős közösséget váró nőket, férfiakat is fogadunk, lelki és mentális és spirituális megerősödést kínálunk, elakadások feldolgozásában és új életvezetési minták kialakításában segítenénk. Ezt a 30 napos programot 3 utógondozó hétvége követi. A következő ilyen 30 napos program időpontja elég közeli, 2026. szeptember 1-től október 1-ig tart. Ha az érdeklődők közül bárkinek nehézséget okoz a lelki gyakorlat költsége vagy időtartama, bátran jelentkezzen azzal a bizalommal, hogy találunk megoldást. A kapcsolat és jelentkezés és bővebb információk a www.illéshajlék.hu oldalon található. Telefonon is elérhetők vagyunk a 30-as hívószámon, 701-1625-ös telefonszámon, és e-mail címen is írhatnak nyugodtan, illeshajlék@gmail.com. Tehát a programunk keresztény lelkisegi alapokon, szakmailag alapozottsággal segíti a tartós felépülést. Jelenleg 12 fős a munkacsoportunk, főképp önkéntesek dolgoznak benne. Egy gondnokházas pár lakik a házban, 2 orvos, 2 pap, szociális munkatárs, gazdasági munkatárs, jogász, addiktológiai munkatárs is segít benne. Én szociális és családsegítő lelki gondozóként, mentálhigiénés, szakemberként és lelkivezetőként dolgozom itt.
1: Újraindul a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait. Szeptember 1-én nyílt meg a jelentkezés lehetősége. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvény sorozatra. Az ingyenes felnőttképzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. 2016-ban szervezett először víradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. Idén, szeptember 21-én 14 és 18 óra között szervezik a programot. A hagyományos helyszínen, az egri érseki palotában fogadják az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Szeptember 21-én lesz az aviai Nagy Szent Terész harmadik egyházzenei találkozó Ináncson. A program 13 órakor kezdődik. Az Ináncsi Római Katolikus Templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. Jelenlét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt várnak közös imára, elmélyülésre és találkozásra. A program október 3-án 9 órakor kezdődik a Nagymarosi Plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő főjelőadást Ferenc István és a Koret Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségimádás, gyónási és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. Az egri főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este a Macska meg az Egér barátsága című mesével kívánunk nektek jó éjszakát.
2: A macska meg az egér barátsága. Egy macska megismerkedett egyszer egy egérrel, s addig-addig mondogatta neki, hogy így meg úgy szereti, míg az egér rá nem állt, hogy egy házba költöznek, és közös háztartást vezetnek. Hanem télire készletet kell ám gyűjtenünk, különben felkopik az állunk, mondta a macska. Neked, egérke, különben is vigyáznod kell, hová dugod az orrodat, még utóbb beleesel valami csapdába. A jó tanácsot tett követte. Vettek egy kis bödön zsírt, csak azt nem tudták, hová dugják. Hosszas töprengés után azt mondta a macska. Nem tudom, hol lehetne jobb helyen, mint a templomban. Onnét ugyan senki el nem meri lopni. Letesszük az oltár alá, s addig hozzá sem nyúlunk, míg a szükség rá nem kényszerít. Biztonságba helyezték hát a bödönt, de kis idő múlva nagy étvágya támadta a macskának a zsírra, s így szólt az egérhez. Hallod-e, egérke? Néném asszony meghívott keresztkomának, gyönyörű cicája született, szép fehér zsemlefoltos. Azt kell keresztvíz alá tartanom. Adj nekem kimenőt mára, viseld gondját a háznak. Csak menj Isten nevében, felelte az egér. S ha valami jót teszel, gondolj rám. Magam is innék egy gyűszűnyi áldomást abból a keresztelői aszúból. Persze egy árva szó sem volt igaz az egészből. A macskának nem volt se nénye asszonya, se keresztapának nem hívták meg. Ment egyenest a templomba, odaosont a bödönhöz, nyelni kezdte a zsírt, mind lenyalta a fölét. Mikor jól lakott, sétált egyet a háztetőkön, nézelődött, szemlélődött, aztán leheveredett, elnyúlt a napon, s nyalta elégedetten a bajúszát, valahányszor eszébe jutott a zsíros bödön. Nem is ment haza előbb, csak este felé. Na, megjöttél, fogadta az egér. Biztosan jól mulattál. Megjárja, felelte a macska. Hát a kicsinek mi lett a neve? Tudakolta tovább az egér. Lefölét, vetette oda kurtán a macska. Lefölét, kiáltott fel ámulva az egér. Furcsa név, életemben ilyet nem hallottam még. Vagy a ti családotokban talán szokásos? Furcsa, nem furcsa, semmivel sem rosszabb holmi morzsa falónál, ahogy a te keresztkölykeidnél járja. Vágt el a vitát a macska. Nem sokkal ezután megint csiklandozni kezdte a macska ínyét az étvágy. Igazán megtehetnéd újra a kedvemért, hogy egyedül viseled gondját a háznak, mondta. Engem megint keresztkomának hívnak, nem utasíthatom vissza. Olyan szép fehér sáv van a cica nyakán. A jóságos egérke megint beleegyezett, a macska meg elosont a kertek alatt, belopódzott a templomba, és félig kinyalta a zsíros bödönt. Hiába, mindig az esik a legjobban, amit maga eszik az ember, mondta, és szerfölött elégedett volt a napi munkájával. Ahogy hazaért, kérdi az egér. Hát ennek a gyereknek ugyan mi lett a neve? Befelét, felelte a macska. Hogy mondod, Befelét? Életemben nem hallottam még ezt a nevet, fogadjunk, hogy nincs is benne a kalendáriumban. Hanem a macskának összefutott a nyála szájában, valahányszor a bödönre gondolt. Három az igazság, mondta az egérnek. Megint keresztelőre hívnak. A kicsi fekete, mint a szurok, csak a mancsa fehér, de azon kívül aztán egy szál nem sok, annyi fehér szőre sincsen. Az ilyesmi nagy ritkaság, minden szent időben egyszer, ha megesik, ugye elengedsz. Lefölét, befelét, mormolta az egér. Olyan fura nevek, annyit tűnődöm rajtuk. Mert folyton itthon kuksolsz a szürke házi ruhádban, hagyod, hogy a hajad a nyakadban nőjön, és képzelődöl, felelte a macska. Így van az, ha valaki ki sem teszi a lábát a szobából. Míg a macska odajárt, az egér kitakarította, rendbe tette a házat. A pákosztos macska meg ez alatt kinyalta mindegy cseppig a zsírt a bödömből. Addig úgy sincs nyugta tőle az embernek, amíg mindet meg nem ette, mondta magában, és csak késő este tért haza, kövéren, jól lakottan. Az egérnek az volt az első dolga, hogy a harmadik keresztfiú nevét tudakolta. Biztosra veszem, hogy ez sem fog tetszeni neked, felelte a macska. Úgy hívják, hogy cseppet sem. Cseppet sem? Kiáltotta az egér. Ez a legmeghökkentőbb név valamennyi közt. Még sosem találkoztam vele nyomtatásban. Cseppet sem. Vajon mit jelent ez? Fejét csóválta, összegömbölyödött, és lefeküdt aludni. Ettől fogva senki nem hívta többé keresztkomának a macskát. Beköszöntött a tél, odakint már nem akadt semmi ennivaló. Akkor az egérnek eszébe jutott a macska bölcs tanácsa. Gyerünk, barátom, mondta neki. Keressük meg a bödönünket. Bezzeg, most jól esik majd neked, akárha az ablakot nyalogatnád. Útnak indultak, s ahogy odaértek a templomba, ott volt a bödön a helyén. Csak hogy üresen. Ó, most látom csak, mi történt. Most derül ki, milyen barátom vagy, kiáltotta az egér. Azzal, hogy keresztelőre mégy, fölfaltad az egészet, előbb le a fölét, aztán be a felét, végül nem hagytál. Nem hallgatsz, rivalt rá a macska. Ha még egy szót szólsz, bekaplak. Cseppet sem, mondta a szegény egér, mert már a nyelvén volt, s akarta, nem akarta, kiszaladt a száján. A macska utána ugrott, de az egér gyorsabb volt, elszaladt. Azóta is vigyáz, hogy ne találkozzék a macskával.
1: Kedves gyerekek, ma a Macska meg az Egér barátsága című mesét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az országgyűlés. A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi 60-ról egyaránt 90 percre nő. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál, aki a mandátumáról lemondott Lázár János helyét veszi át. Az eskütétel után az országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját. Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében is döntenie kell. A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre. Szeptember 28-án hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek. Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-áról az országgyűlés október 12-i ülésén emlékeznek meg. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta, hogy a hitelintézetek átmeneti jelleggel november 30-ától 2027. május 15-ig közreműködhessenek az iskolakezdési utalványok beváltásában. Az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A jogalkotók indoklásaként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult, az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyerekek támogatását. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kacz Sándor felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddigi KEKVÁK által fenntartott és az állami intézmények között, de ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között. Együttműködésre van szükség az érintettek között a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében. A klímaalkalmazkodás nem működhet jó gyakorlatok átvétele nélkül, és a sikeres fellépés érdekében hangsúlyos szerepet kell adni a mezőgazdasági kutatási fejlesztésnek, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Gyenes Diáson, a 4. Klímabarát Szabad Egyetemen. Bóna Szabolcs a kétnapos rendezvény nyitónapján tartott előadásában hangsúlyozta, a klímaváltozás jelen van a mindennapjainkban, és mi vagyunk az utolsó generáció, amely még képes tenni káros hatásainak mérsékléséért. A miniszter a vízgazdálkodásról szólva megjegyezte, hogy míg korábban többletvízünk volt, most a vízmegtartás a legfontosabb feladat. Problémaként említette, hogy bár az önkormányzatok élet a fenntartás és a karbantartás feladata, nem kaptak ehhez elég forrást. Sport. Három különböző időpontban pótolják azt a három mérkőzést, amelyet a labdarúgó NB2 második fordulójából halasztottak el. A Magyar Szövetség honlapja szerint a DVTK Szent Lőrincese találkozó október 13-án kedden 18 órakor, a Mezőkövesd Ajka meccs másnap 17 órakor, a Szeged Csanád Grosics Akadémia BVSC Zugló mérkőzés pedig november 4-én szerdán 17 órakor kezdődik. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyolfelhős idő várható, csapadék nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt, nagy területen szélcsend lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
4: Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: A megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.
2: Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat. Íme újjáteremtek mindent. Ezzel a Jelenések könyvében olvasható mottóval szervezte meg konferenciáját az Evangélikus Missziói Központ. Czövek Tamás teológiai tanár két mélyen szántó előadást tartott, amelyekben a régi és az új teremtés került a fókuszba. Műsorunkban a Krisztus új teremtése és az Egyház küldetése című előadásából osztunk meg részleteket. A konferencián elhangzott teljes felvételek az Evangélikus Missziói Központ honlapján érhetők el.
1: Lukács evangéliumában olvassuk azt, hogy az angyal így szólítja meg a sírhoz érkezőket: miért keresitek az élőt a holtak között? És ez egy nagyon ironikus megjegyzés, ami régi ösztöneinkre utal. Mi a régi ösztönökkel fordulunk egy teljesen új helyzethez. Jézus feltámadt, megkezdődött az új teremtés, és mi halottat keresünk. Új teremtésben régi beidegződések. Aztán, amit az asszonyok mondanak a tanítványoknak, azt a tanítványok üres fecsegésnek tartották. A régi teremtés annyira nyomasztó, amiről tegnap beszéltünk, tehát hogyha ebbe elmélyedünk, akkor valóban ezt tapasztaljuk, hogy depresszió, kilátástalanság, csüggedés és reménytelenség uralkodik rajtunk. A tanítványok nem tudják elképzelni, hogy halál után van élet. Van feltámadás. Üres fecsegésnek tartották. A beszámolókat olvasva azt láthatjuk, hogy az új teremtés előtt az első tanúk értetlenül félelemmel állnak. És mi is, hogyha őszinték vagyunk, akkor így állunk a teremtés, az új teremtés előtt, a feltámadás előtt. Teljesen érthetetlen, nem csak természettudományosan, hanem teológiailag is. Nem látjuk annak radikális voltát, hogy Isten az új teremtést Jézus feltámadásával hozta el. Noha Jézus többször is bejelentette a tanítványoknak, a követőit ez érdekes módon meglepetésként érte. De ugyanúgy, mint a halála is. Továbbá, miért nem a világnak mondja ezt el Jézus, vagy egy angyal? Miért a tanítványoknak? A főpapoknak nem jelenik meg angyal. A főpapok értesülnek az őrség révén, és érdekes módon rögtön intézkednek, hogy ki ne tudodjék ez a hír, tehát komolyan veszik, hanem komolyan veszik ők az első tanúk. De Isten mégsem hozzájuk küldi el az angyalait. Hozzánk küldi el az angyalait, a követeit. És végül a régi teremtésben a bevált eszközök, ösztönök, a mohóság, az önzés és erőszak, ami érvényesül az új teremtésben, ezek nélkül valósul meg mindaz, amit Isten teremteni akar. Új teremtés, megváltás, különböző fogalmakkal találkozunk, amikor Istennek ezt a hihetetlen, radikális és új csodáját írja le a Biblia. Először néhány fogalmat tisztázunk. Tudja valaki, hogy ez mit jelent? Ez a kis halacska, amit keresztény szimbólum. Jézus Krisztus, Isten fia megváltó. Ugye a görög eredetiben Jézus Krisztus teu hűjós szót ér. És ez betű szó, ichtűsz, ugye ez adja a halat. A hitvallásnak az első betűi adják ki ezt a szót. Az első keresztényeknek az első hitvallása volt, az egyik első hitvallása volt ez. És ebben az a meglepő, hogy a szótérnak, tehát megváltónak, megmentőnek, kiket neveztek a korabeliek, hadvezéreket, királyokat. Az első keresztények azt mondták, hogy nem a politikusok, nem a hadvezérek, a megváltók, hanem olyan valaki, aki nem hadsereggel, nem hagyományos politikai eszközökkel érkezett ebbe a világba, hanem aki elviselte politikusoknak, uralkodóknak a megszégyenítését és a kivégzést. A megváltásról hagyományosan úgy beszélünk, hogy hogyan kerülhetem el a kárhozatot, hogyan juthatok a mennybe. A megváltása, ugye erre a reformátorok is felhívták a figyelmet, ennél jóval több. Tehát nem pusztán arról szól, hogy én hogyan kerülök megfelelő kapcsolatba Istennel. És erről szeretnék a következőkben röviden beszélni. Az új szövetségben milyen összefüggésekben beszélünk erről, csak néhány példát említek. A lányom halálán van, gyere el, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Olvassuk Márk evangéliumának az 5. részében. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok, mondja nem sokkal később a vérfolyásos asszony. És Jézus ezekkel a szavakkal fordul hozzá, bízzál, lányom, a hited meggyógyított. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. És érdekes módon mind a három esetben ugyanaz az ige szerepel, amely ennek a szótér igének az igei megfelelője, a szodzó ige, amely jelenti azt, hogy megmenekül, megment, segít, és vallásos értelemben az, hogy megvált. De itt egészen hétköznapi értelemben szerepel, hogyha a gyógyítást hétköznapinak lehet tekinteni. Semmiképpen nem a mennybe jutás értelmében szerepel, hanem abban az értelemben, ahogy Jézus beavatkozik és helyreállítja a megromlott teremtést. Tehát a megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.

0: Isten helyet ad a keresztényeknek az ő újjáteremtő munkájában a világban. Erről hallhatnak ma Czövek Tamás teológus előadásának részleteiben.
1: Tegnap arról beszéltem, hogy Isten szabadítása, megváltása miért szükséges. Mert egy olyan romlott világban élünk, amely a maga gonoszságával, önzésével, mohóságával, erőszakos voltával tönkretesz minket is, és tönkreteszi az egész társadalmunkat és környezetünket. És amikor Isten beavatkozik, akkor megment bennünket mindattól, ami bennünket fenyeget. Tom Wright-ot fogom most idézni, ő anglikán újszövetséges, amit Jézus a jövőre nézve ígért és a jelenben tett, az nem a lelkek megmentése volt egy test nélküli örökkévalóság számára, hanem az emberek megmentése a világ jelenlegi romlottságából és enyészetéből, hogy már a jelenben élvezhessék a teremtés megújulását, ami Isten végső célja. És hogy ezáltal munkatársakká válhassanak Isten megváltásában. Tehát még egyszer, a megváltás nem pusztán a halál utáni életről szól, Isten természetesen Jézus Krisztus által helyet készített nekünk a halálunk után, de nem csak erről szól a megváltás, hanem Isten győzelméről, amelyet a kereszten és húsvét hajnalban vívott ki, uralmáról e világ felett, hogy övé a hatalom menjen és földön. És hogy éppen ezért, akik őt követjük, Isten országának és uralmának a hirdetőiként szóval és tettel tanúskodjunk erről az új teremtésről. A apostolok cselekedetei elején Lukács még egyszer szembesíti a tanítványokat, vagy az olvasókat azzal, hogy a tanítványok mennyire értetlenek. És ez nagyon érdekes. A Lukács evangélium a végén, a 24. részben, ott ismerik az emmausi tanítványoknak a történetét, két tanítvány értetlenkedik és gyászol, hogy hát akiről azt gondoltuk, hogy a messiás lesz, az íme ugyanúgy végezte, mint az összes többi messiás kereszten végezte. És ez a jelenet némi módosítással megismétlődik a cselekedetek elején. És ez a nem csak az egész könyv szempontjából kulcs, mert itt határozza meg Jézus a cselekedetek könyvének a témáját, hogy tanúim lesztek először Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig, de az egyháznak a küldetését is ezzel Jézus világossá teszi. A 6. versben a tanítványok így fordulnak mesterükhöz. Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? És hogyha megértjük, hogy miért teszik ezt fel a tanítványok, akkor megértjük Jézus feltámadásának és az egyház küldetésének a célját is. A tanítványok még mindig értetlenül állnak a megváltó és a megváltás előtt. Várták és várják Isten országát. Követték mesterüket, és tanúi voltak csodáknak, hogyan szaporította meg a kenyeret, hogyan csendesítette le a vihart, hogyan gyógyított sántákat, betegeket, hogyan támasztott fel halottakat. És tanúi voltak csodálatos tanításának, ahogy az Ószövetséget magyarázta. És egyetlen egy dolog hiányzik ezek után, mindeddig Jézus nagy tanító és nagy csodatevő. Ahhoz, hogy messiás legyen, ahhoz ki kell űzni a rómaiakat. Helyre kell állítani a dávidi királyságot. Ezért teszik fel a kérdés, hogy nem most állított helyre Izrael országát, királyságát? Jézus talányosan felel, a következőket mondja nekik. Először, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Legalább ennyire fontos az, ami következik. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. A tanítványok gyakorlatilag világhatalmat akart.

0: az új etoszt kíván. Más erőt, más hatalmat. Nem tudják, hogy mindez hogyan képzelendő el. Nem tudják, ahogy mi sem tudjuk, hogy hogyan lehet hatásunk egy olyan társadalomban, amely mohó, erőszakos és önző, ezen eszközök nélkül érvényesülni. De Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek erejével és ajándékaival ez lehetséges, és valóban azt láthatjuk, hogy az egyház történet tanúsága szerint 3 évszázad alatt a hatalmas római birodalmat térdre kényszerítette egy kis vallási szekta, amellyel először nem is akartak számolni. 313-ban Nagy Konstantinnak számolnia kellett, akár politikai megfontolásokból is a kereszténységgel.
1: Az

Az egyház küldetését Tom Wright a következőkhöz hasonlítja. Képzeljük el, hogy találnak egy Shakespeare dráma kéziratot, amelynek az első négy felvonása van kész, az ötödik az hiányzik. Shakespeare kutatók elkezdik tanulmányozni, és ismerve Shakespeare-t, korát, ahogy ő a drámáit megszerkesztette, a mondani valóit, mindezek alapján helyreállítják az ötödik felvonást is. Ez az egyháznak a feladata. Tudjuk az első négy felvonást, Isten megteremtette a világot, a világ elbukott, Isten elküldte Izraelt, Izrael nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ezért Isten elküldte fiát, és az ötödik felvonásban elküldte egyházát, a gyülekezetet, minket. De nincsen kész a kézirat. Jézus ott hagyja a tanítványait, akik várják, hogy hát Urunk, most mit tegyünk? És Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek hatalmával és ajándékaival ti kaptok erőt, és kövessétek őt. Ez a mi feladatunk is. Ehhez a feladathoz a képzelőerőre van szükségünk tehát. Ez időnként érdekes módon az egyház történetében felbukkan, és csak a közelmúltból ismerhetjük Martin Luther Kingnek a híres beszédét. Van egy álmom, I have a dream, amit 63-ban Washingtonban mondott el, és hogyha figyelmesen olvasuk ezt a beszédet, világos, hogy Martin Luther King, aki maga is baptista lelkész volt, a Bibliából idéz, vagy utal bibliai szakaszokra. Tehát a képzelőerőnek nagy szerepe van. Vannak-e álmaink az új teremtésről? Ez azért nehéz kérdés, mert fogyasztói jóléti kereszténységünk, különösen itt Európában, arra károsztat minket, hogy ne legyenek. Nekünk jó ez az élet. Jobb kocsiról, állásról, nagyobb házról álmodunk legfeljebb, nem Isten országáról, amely betört világunkba, és átformálja azt. A házi csoportunkban beszélgettünk egyszer keresztény reménységről, és meglepődve tapasztaltam, hogy a házi csoportom tagjai, mindannyian megtért keresztények, nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel. Tehát ez úgy tűnik, hogy a fogyasztói jóléti kereszténységünknek az egyik rák.

Ha viszont a megváltás több, mint a lelkek megmentése, ha a megváltás engesztelés, üdvösség az egyház küldetéséhez tartozik, akkor hogyan készülhetünk arra, hogy embereket szabadítsunk meg, a világot szabadítsuk meg abból a rabságból, amelyben a különböző hatalmak fogva tartják. Isten új közössége, az egyház hogyan kell, hogy éljen ebben a világban. Politika és a társadalom elképzelhetetlen erőszak, önzés és mohóság nélkül. A gyülekezet és egyház Isten új közösség, amely lemond az erőszakról, a mohóságról és az önzésről, és ezek helyett a mértékletesség, a megosztás és a szelídség ajándékaival fordul a környezetéhez. Célját tehát nem hagyományos katonai politikai eszközökkel, hanem az evangélium hirdetésével éri el, Isten országát és Krisztus uralmát hirdetve. Múlt héten volt az Open Doors-nak egy megbeszélése és közös imádság. Ezen a nigériai képviselő Josh számolt be a következőkről. Talán tudják néhányan, hogy Nigériában nagyon nehéz helyzetben élnek a keresztények. Az ország nagyjából fele muszlim, másik fele keresztény, a déli felén élnek inkább keresztények, és a fulánik, akik nomád állattartók, legelőket keresve előzik a keresztény földműveseket. Falvakat gyújtanak fel, templomokat rombolnak le, lemészárolnak településeket. És egy ilyen fuláni szélsőségest Jézus Krisztus megszólított álomban. Az első álmot azt lerázta magáról, hogy ez csak egy álom volt. De sorozatosan megjelent neki Jézus minden éjszaka. És annyira nem tudott ezzel mit kezdeni, hogy a végén keresztényekhez fordult, és most ő maga is hirdeti az evangéliumot, szakított az erőszakossággal, és most őt üldözik. Tehát a keresztényeknek őt kell bújtatniuk.

következő történetem a chicagói Lawndale Church, és itt látható a lelkész, az alapító lelkész és a felesége Wayne Gordon. Volt szerencsém ebben a gyülekezetben látogatást tenni. 1978-ban alapította Wayne ezt a gyülekezetet. A semmiből. Lawndale Chicagónak az egyik legelhanyagoltabb negyede, fekete negyed, 26%-os munkanélküliséggel 45%-nyi ember él a szegénységi küszöb alatt. Az erőszak, gyilkosságok, lövöldözések mindennaposak. Wayne-t az első évben többször kirabolták, megverték. Wayne megbocsátott, és továbbra is maradt a területen. Ekkor még nem volt gyülekezet. 16 évnyi munka után érett be az a munka, amit ő és társai belefektettek ebbe a negyedbe. Hirdette továbbra is az evangéliumot, és kis csapat gyűlt köré. De ők nem csak lelkeket akartak megmenteni, hanem az egész negyedet. Ennek az eredménye az, hogy ma ez a néhány ember kb. Egy 1000 fős gyülekezetben gyűlik össze, vasárnapról vasárnapra, kórházat tartanak fent. Nagyon sokan kívül esnek az egészségügyi rendszeren. És ezt felismerve a lelkész és csapata kórházat építetett. Ugyanígy szüksége van ezeknek az embereknek jogi tanácsadó központra. Az ott dolgozók segítik a londélieket a munkakeresésben, hogyha valamilyen peres ügyük van, bármilyen ügyben, amiben nekik nincsen semmi tapasztalatuk és felkészültségük. Aztán Lawndale-i Fejlesztési Központ, ennek csak a címerét találtam meg sajnos, vagy a logóját, ez többek között lakhatásról gondoskodik. Egy 2007-es adat szerint 200 családot juttatott lakhatáshoz. Tehát olyan családokat, akik még korábban soha nem rendelkeztek önálló ingatlannal, saját ingatlannal. Természetesen a fiataloknak mozgásra, sportra is szükségük van. Wayne Gordont egyébként coachnak hívják, mert ő volt az első birkozó edző, és most már sportközpontjuk is van, ahol lehet kosárlabdázni, mindenféle sportot űzni. És éttermük is van, amely munkát biztosít, és ahol nyugodt körülmények között például mi is elfogyaszthattunk egy nagyon finom pizzát. Tehát Isten új teremtése így érkezik ebbe a világba. Mi nekünk nem csak lelki vigaszra van szükségünk, és a lelkünk megmentésére, arra is szükségünk van természetesen. De arra is, hogy egészségügyi ellátást kapjunk, hogy a testünkkel törődjenek, hogy megfelelő munkában részesüljünk, jogi terpatra varok viszályok esetén pedig jogi segítségre van szükségünk. Ez a gyülekezet mindezt biztosította. Isten új teremtése Lawndale-ben kézzelfoghatóan jelen van. Ezt egyébként missziológusok holisztikus missziónak hívják. Tehát amikor az élet egész területe, minden apró vonatkozása az evangélium hatása alá kerül. Hogyan képzeljük el mi ezek alapján Istennek az új teremtését, és mi lenne ebben a mi szerepünk? És hogy itt ebben a világban, amíg még ebben a testben élünk, amely időnként orvosi beavatkozásokra is szükséget tart, ebben a világban mi a mi feladatunk? A munkahelyünkön, a családunkban, a gyülekezetünkben, vagy az egész gyülekezetnek és egyháznak mi a feladata? Tehát látunk, én azt gondolom, hogy ez a lawndale-i gyülekezet, ez egy nagyon megkapó példa. Mi nem tudjuk, hogy mennyi szenvedés, meg erőfeszítés áll mögötte. Én próbáltam érzékeltetni, tehát 16 év volt, mire egyáltalán elkezdődhetett egy gyülekezet. De készek vagyunk-e ilyen áldozatot hozni ilyen erőfeszítésekre? Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunkat érint, és így tekinteni a saját gyülekezetünkre is, saját egyházunkra is.

Milyen területet érint és mit jelent Isten megváltása a világban? Hol van a keresztények szerepe ebben? Újjáteremtésről, holisztikus szolgálatról szól Czöveg Tamás teológus előadása, amelyet az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciáján hallhattak a résztvevők. A Teremtés és Misszió címmel megrendezett konferencia minden felvétele az Evangélikus Missziói Központ honlapjáról hallgatható vissza a http://missio.luteran.hu-n. Nekünk a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luteran.hu. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk!

0: Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Karitász percek.
3: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Véget ért a Katolikus Karitász Legyen Öröm az iskola kezdés elnevezésű országos kampánya. A szervezet július 30-a és szeptember 15-e között várta a felajánlásokat. Az összefogás eredményeként több mint 2000 gyermek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben. Több mint 200 diák számára a kezdeményezés pedig nem ér véget szeptemberben, a lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. Zagyvadi Hárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját hallják.
4: Most már 16 éve működik. Legyen öröm az iskola kezdés címmel indult el 16 évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy az iskola kezdés terheit igyekezünk csökkenteni hátrányos helyzetű családoknál. És ez jelentett először iskolatáskagyűjtést, tanszergyűjtést, különböző anyagi támogatásokat az első időszakban, és ez évről évre változott, és a Caritasnak a hálózata, a Caritas csoportjai, önkéntesei, munkatársai igyekeztek reagálni, válaszolni azokra a nehézségekre, amire szükség volt. És így változott 16 év alatt ez a program folyamatosan, és lett egyre szakmaibb, egyre több időszakot átölelő ez a program. Hivatalos szervezeteknek, civil szervezeteknek, illetve nyilván az állami szerveknek is nagyon fontos, hogy készüljünk arra, hogy hogyan tudunk válaszolni, segítséget adni ebben az időszakban, a hátrányos helyzetű gyerekek tanulásához mit tudunk hozzátenni. És így történt ez idén is, hogy az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva, de változtattunk a programon. Nyilvánvalóan az iskola kezdés az egy fontos időszak, abból a szempontból, hogy nagyon nagy terhet jelent a családoknak, és nagyon fontos a gyermekek számára is, hogy hogyan tudnak bejönni az iskolába, méltósággal tudják-e kezdeni az iskolát, valóban öröm-e nekik az iskola, vagy szégyen érzet. Tehát nyilván erre is reagálunk, iskolatáskákkal, tanszerekkel, és egyéb eszközökkel, tornazsákokkal, vagy amire szükség van, de ami nagy változás idén az az, hogy figyelembe véve az állami támogatásokat, amik most elindulnak az iskola kezdéskor, figyelembe véve az elmúlt évek tapasztalatait, a hosszú távú tanulássegítő programokra is helyezzük a hangsúlyt, és éppen ezért látható, meg hallható majd mindenhol, hogy ez a tavaly útnak indított lépcsőfok program most nagyobb fókuszt kap és nagyobb teret kap. Ami azt jelenti, hogy az iskolatáska és a tanfelszerelés az csak az első lépés, de nagyon fontos, hogy végigkísérjük ezeket a gyermekeket, családokat abban az időszakban, amikor valami nehézség van számukra a tanulásban, hogy esélyt tudunk biztosítani például egy eszközzel, egy korrepetálással, egy fejlesztéssel, amiben hiányuk van, amiben nem tudnak előrelépni, vagy ami megakadályozza őket az abban, hogy tovább tanulhassanak, vagy olyan szakmát választhassanak, amivel boldogulni tud az életben, hogy ehhez tudjuk hozzásegíteni egyrészt támogatással, másrészt pedig egy szociális munkával. Az elmúlt 16 évről egy gondolat, hogy Caritas országos hálózata valósítja ezt meg, ami azt jelenti, hogy a 16 egyházmegyei Caritas központ és a több mint 800 plébániai Caritas csoport ezekben részt vesz. Van, aki saját gyűjtéséből, saját forrásából biztosítja ezeket a támogatásokat, és nagyon sokan pedig ehhez az országos programhoz csatlakozva tudják adni a lehetőséget, az esélyt a gyermekek és a családok számára. De hogy az elmúlt években minden évben több ezer gyermeket tudtunk valamilyen módon támogatni, átlagosan évente 4000 gyermeket. És nyilván ezzel a lépcsőfok program behozásával ez a szám lehet, hogy változik, de az biztos, hogy idén is több ezer gyermekhez fogunk eljutni valamilyen támogatásra, és ha minél többen csatlakoznak majd ehhez a programhoz, akkor annál több gyermeket tudunk elérni. És ezért nagyon fontos az, hogy ezt most egy ilyen kampányként útnak indítjuk, hogy szeptembertől már folyamatosan tudjuk biztosítani ezeket a támogatásokat, és minél több gyermek számára. Kívánom azt, hogy ez az idei adománygyűjtés nagyon sok embert megszólítson, és minél több gyermek számára jelentsen valóban esélyt, valóban örömteli iskolakezdést, és hogy a tanulással el tudják érni a céljaikat. És éppen ezért szeretném megköszönni külön azoknak az önkénteseknek és munkatársaknak a segítségét, elkötelezett részvételét, aki ebben részt vesz, illetve külön szeretném megköszönni Csemer Boglárkának, hogy idén csatlakozott ehhez, hogy több emberhez el tudjon jutni ez a hír, nagyobb összefogássá tudjon válni ez a program, és köszönet mindazoknak, támogatóknak, akik ebben majd részt vesznek.

0: A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korrepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. Erről számol be József Imre, a Katolikus Karitász szakmai igazgató helyettese.
1: A szociális munka rejtelmeibe itt betekintést nyújtsak mindenkinek, lehet, hogy arra kevés lesz az idő, de a lépcsőfok program bemutatására kihasználnék itt egy 5-10 percet, hogy bemutassam mindezt a programot, ami tavaly elindult. Annak a paradigmaváltásnak a jegyében, amit igazgató úrtól is elhangzott, hogy folyamatosan alkalmazkodnunk kell a rászorulók egyéni szükségleteihez is, illetve azokhoz a fontos országos programokhoz is, amik ezen a területen elindulnak, és nyilván nekünk ezeket figyelni kell, és úgy kell ezeket a programokat jól elindítani. És ugye szó volt itt erről a Legyen Öröm az iskolakezdés kampányról, hogy ennek az akciónak van egy több évtizedes tapasztalata, és már több tízezer gyermeknek támogattuk ezen keresztül gyors segítséggel, tanszerrel, taneszközzel az iskolakezdését, de fontos itt az elején elmondani, ami elhangzott itt az elején is, hogy a Katolikus Caritasnak két fő markáns eleme van. Az egyik az az intézményeiben és programjaiban, projektjeiben zajló professzionális, szociális munka, ahol már tanulástámogatás az nem volt új keletű. Tehát nekünk vannak felzárkóztatási programjaink, jelenlét programjaink, tanoda jellegű programjaink, biztos kezdett gyerekházaink, ahol már nagyon markásan megjelent a kísérés, a folyamatos támogatás, hogy nem plusztán tanszerekkel és taneszközökkel segítünk, hanem ott van a teljes tanév, és a gyerekek és a családok mellett kell lennünk. A másik nagyon hangsúlyos vetülete a Katolikus Caritasnak a tevékenységének és a missziójának, ami elhangzott, ez a 10 000-es önkéntes hálózatunk, aminek az a legnagyobb ereje, hogy a legrászorultabb családokhoz is el tud érni az egész országban. És ötvözve ezeket a tapasztalatokat, mind a Legyen Öröm az iskolakezdésnek a tanszer és eszköz adomány átadásait, valamint a programjainkban zajló tanulás támogatást, egyre inkább felértékelődött az, hogy próbáljuk meg ezt a tanulás támogatási elemet is markánsan megjeleníteni az önkéntes hálózatnak is a missziójában, hogyha Legyen Öröm az iskolakezdésről beszélünk, és így jelent meg ez az egész éves kísérés is ennek az akciónak a keretein belül, tavaly, amikor elindítottuk ezt a programot, szóval a lépcsőfok program ennek a paradigmaváltásnak az eredménye, ami bebizonyította nekünk azt, hogy az igazi segítség az nem áll meg ott, hogy adunk egy füzetet, vagy egy ceruzát, vagy egy iskolatáskát, hanem ennél sokkal többre van szüksége ahhoz, hogy visszaállítsuk az emberi méltóságot. És akkor, hogy megnézzük a létjogosultságát ennek a programnak, hoztam azért néhány statisztikai tényadatot, nem fogok itt nagyon belemerülni, de inkább 2-3 beszédes adatot hoztam, ami rávilágítson arra, hogy a kutatások és statisztikák egyértelműen megerősítik azt a ragadós padló jelenséget, hogy a mély szegénységben születő gyerekeknek mennyire nagyon nehéz, és szinte képtelenség kitörni abba a státuszból, amiben beleszületnek, és hogy a szegénységnek az egy nagyon hangsúlyos eleme, hogy beszűkülnek a tanulási esélyek. Itt vannak ugye a PISA felmérések, amik bizonyos időközönként megismétlődnek az iskolákba, és ennek nagyon súlyos mérései és megállapításai voltak az elmúlt időszakban. Ilyen az egyik, hogy a 15 éves magyar diákoknak közel 2/3 nem érti, amit olvas, tehát funkcionális analfabéta. Vizsgálta azt is ez a kutatás, hogy a családi háttér, a biztos családi háttér és a szociálisan mély szegénységben lévő helyzet milyen különbségeket mutatta a PISA teszt eredményei között, és ez egy 50 pontos beoszthatatlan hátrány mutat. Tehát az a gyermek, aki nagyon rossz szociális körülmények között él, nagyon rosszul teljesít ezen a teszten, és ezt magában nem tudja ezt a hátrányt az iskola és a rendszerek kompenzálni, szükség van segélyszervezetekre, szükség van olyan civil szervezetekre, akik folyamatosan ott tudnak lenni a gyerekek között és mentorálni tudják őket. Még hoztam egy adatot, a lemorzsolódásnak az adata, hogy azok a gyerekek, akik kikerülnek az oktatási rendszerből, mindenféle végzettség nélkül megszakítják a tanulmányaikat. Emögött nagyon sok ok lehet, krízis lehet, motiváció hiánya lehet, nagyon sok összetevője lehet egy ilyen helyzetnek, de gyakorlatilag itt az ő esélyeik lezárultak. Ez 11%-os országos szinten, de itt felírtam külön ezt a régiót, hogy az Észak-Magyarországi régióban ennek a duplája. Azokon a településeken, ahol például nálunk felzárkózó települések program működik, az még ennél a 20%-nál is több, tehát ez egy irdatlan nagy adat, hogy a gyerekeknek ez a nagy százaléka lemorzsolódik az iskolában. Szóval ezeket az adatokat, vagy hát ezt nem oldja meg egy adományfüzet, meg egy iskolatáska csak pusztán, hanem ehhez muszáj hogyha ez párosul korrepetálással, mentorálással, figyelemmel, odafigyeléssel, folyamatos buzdításra, és erre ad választ a mi lépcsőfok programunk, ami tavaly elindult. Szóval itt nem csak pusztán egy tárgyi adományozásról van szó, hanem egy ilyen nagyon masszív pillére épül ez a program, ez pedig a 365 napos kísérés. Most itt felmerül a kérdés, hogy a tanév ennél sokkal kevesebb, csak ugye elmondta igazgató úr is, hogy most a diákok ugye nyári szüneten vannak, de nekünk van egy vára-nyár programunk, és azt is érdemes kiemelni, hogy azok a gyerekek, akik a látókörünkben vannak, nem csak tanévben foglalkozunk velünk, hanem szünidőben is, és táborainkban vesznek részt. És fontos kiemelni, hogy a családok mellett 365 napban ott van a katolikus Caritas. A 3. és 12. osztály közötti rászoruló gyereket vontunk be ebbe a programba, akikkel már volt élő bizalmi kapcsolatunk, tehát már annak az önkéntes hálózatnak a látókörében volt, amiről az elején szót ejtettem. Azokból a családokból kerültek ki, akikkel már a önkénteseink, plébánai önkénteseink már kapcsolatban voltak. Minden gyermek számára átlagosan biztosítottunk 100 000 forint keretet, ugye ezt most ezt ebbe az évben megemeltük ezt a keretet, de 100 000 forint keretről beszélünk minden gyereknél. Ez nem utalvány vagy készpénz jelentett, hanem egyéni szükségletekre szabott célzott természetbeni adományt vagy szolgáltatást. És hát az fontos itt kiemelni, hogy nem voltak sablon megoldásaink. Ugye minden gyermek más, és minden család más, és minden gyermekkel való közös munka, ez egy ilyen mikroszociális diagnózissal indult. Tehát nyilván fel kellett mérni azt a helyzetet, amiben a család van és a gyermek van, mik az elakadások, hol kell nagyobb szükség, hol kell nagyobb támogatás, és minden gyermekkel és szülővel közösen egy együttműködési megállapodással indult el ez az együttműködés. Nem felettük, nem helyettük, hanem közösen döntöttük el azt, hogy hogyan fog zajlani ez az egész tanéven át történő kísérés és támogatás. Ebbe az együttműködésbe rögzítettük ugye az egyéni képességekre szabott célokat. Ez lehetett az, hogy valaki megtanul az év végére folyékonyan olvasni, javít a jegyéből, kijavítja a jegyét, vagy pótvizsgát teljesíti, vagy javítja az iskolai jelenlétét, mert sok volt az iskolai kimaradása, vagy tehetséggondozás kapcsán külön órán vesz részt. Tehát ez egy nagyon szerteágazó dolog volt, rugalmas volt a program, és ahogy mondtam, ez tényleg az egyéni szükségletekhez igazodott. És a céltámogatások biztosítva voltak hozzá, hogy ugye ezt a 100 000 forintot, ezt nem utalványban vagy készpénzben adtuk oda, hanem ugye ebből a mentorok és az önkéntes támogatók segítségével, a családdal közösen eldöntötték, hogy milyen eszközre, milyen szolgáltatásra van szükség, magántanára van-e szükség, vagy IT-eszközre van szükség, utazási költség biztosításához. Sok esetben biztosítottunk ruházatot, sportszert, vagy bármilyen más eszköz, szóval nagyon szerteágazó volt, de ez mind együtt történt a családdal, és úgy biztosítottuk a gyerekeknek. De amit leginkább kiemelnék ebből a programból, az anyagi támogatáson túl az inkább az, hogy heti rendszerességgel tartották a kapcsolatot az önkéntesek a családdal, és folyamatosan ott voltak mellettük. Szóval inkább ezt emelném ki belőle, ezt az odafigyelést, a buzdítást, hogyha valami bizonytalanság történne, akkor ott van egy közösség, és ott van egy önkéntes csoport, aki megtartja ezeket a családokat és a gyerekeket, hogy ne essenek ki, és ne morzsolódjanak le. És akkor hoztam néhány húsvér történetet, hát anonimizáltam, eredetileg nem úgy hívják a Ferit, hogy Feri, hanem más néven éli az életét, és próbáltam minél általánosabbá tenni. Szeretném bemutatni ezeken a történeteken keresztül, hogy akkor konkrétan milyen segítséget is tudott nyújtani ez a program. Ferinél például az volt az elakadás, hogy fél évkor 4 tantárból megbukott, elégtelenre állt, és megvolt a veszélye annak, hogy lemorzsolódjon és kikerüljön az iskolából. Az ő esetében, ami nagyon fontos volt, hogy korrepetáláson vegyen részt, megteremtsük a tanulmányi alapoknak a megmentését, és ehhez nyújtottak segítséget az önkéntesek és a mentorok, hogy hozzájuttatták ehhez a korrepetáláshoz, és nem csak kitűztek egy célt, és a célhoz elérendően egy szolgáltatáshoz juttatták hozzá a gyermeket, hanem motivációt is kitűztek. Feri szeretett volna egy nagyon márkás edzőcipőt, és mivel javított az eredményein évvégén, ezért megkapta ezt az edzőcipőt motivációként, és az volt egy nagyon megható jelenet, hogy a végén az önkéntesén mondta, hogy még soha nem volt új cipő a lábán. Ez volt az első új cipő, szóval többszörösen is ez egy nyertes helyzet volt, javított az eredményein, és hát új cipőbe tudott járni. Petinek a történetét szeretném még elmondani, ő egy 9-es technikus diák, a nagymamája neveli, és rendkívül szerény körülmények között élnek. Peti, ő egy nagyon szorgalmas diák, de a nagyon rossz szociális helyzet miatt ott is ott van bármikor a krízis lehetősége, a lemorzsolódás veszélye, a motivációvesztés veszélye, és hát azért fontos egy mentor, meg egy önkéntes közösség, hogy őt megtartsa. Itt a programnak a megtartó ereje volt leginkább fontos nála, és abban segítettük őt, hogy méltósággal tudjon részt venni az oktatásba, cipőket, ruhákat, higiéniai eszközöket juttattunk el hozzájuk, és hát ezen túl, ami még nagyon fontos volt, hogy folyamatosan heti rendszerességgel tudtunk beszélni vele és a családjával. És hát akkor van olyan helyzet, amikor arról beszélünk, hogy valaki iszonyú tehetséges, mert hogy a rászorultság az nem jelenti pusztán azt, hogy valaki nem lehet tehetséges, és hát Anitának az esete ezt mutatja be, hogy ő egy nagyon jó tanuló, szép kiejtésversenyen is, talán nekem is segíthetne, szép kiejtésversenyen is folyamatosan jól teljesítő diák, iszonyú tehetséges még táncba, de a szüleinek nincs a lehetősége arra, hogy külön órára eljutassa Anitát, és a programon keresztül mi ebben tudtunk segíteni, hogy a tehetséget minél jobban kibontakoztassa, és segítettünk abba, hogy ezt a külön órát neki megfinanszírozzuk, és el tudja jutni a magántanárhoz, és persze mellette folyamatosan ott voltak az önkéntesek a család mellett. Itt összefoglalva Feri és Peti meg Anitának a sorsát, azt láthatjuk, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetből is van kiút, hogyha van 365 napos segítség, tehát hogyha valaki ott van folyamatosan a család mellett. És hát ugye, ami itt elhangzott, hogy a kampányunknak most ez a narratívája is világos, hogy van iskola kezdési támogatás, ami segíti az elindulást, de ugyanilyen fontos, hogy a lépcsőfok program segítse ezt a továbbhaladást, úgyhogy mi nem az állami támogatást duplikáljuk, hanem van egy személyre szabott jelenléttel és szakmai kísérettel biztosított programunk, amiben segítjük a gyerekeknek az iskolai előmenetelét és kiteljesedését. És akkor itt én is szeretnék köszönetet mondani egyrészt az egyházmegyei igazgatóknak, másrészt az önkénteseinknek, akik részt vettek ennek a programnak a végrehajtásában, és formálták is ezt a programot, mert nagyon sok tapasztalatot hoznak a terepről, a mindennapi munkából, amiből újra és újra tudunk tanulni, és ezt a programot frissíteni. De külön is szeretném kiemelni, és itt vannak körünkben Tina és Gábor, akik oszlopos tagjai a csapatnak, és itt támogatják az önkénteseket és az egyházmegyei munkatársakat ennek a programnak a megvalósításában, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ebbe a munkátokat. És végezetül pedig én arra szeretném kérni az adományozókat, mindenkit, hogy támogassa ezt a missziót, mert hogy szeptemberben iskolakezdés van, de a tanév itt nem ér véget, és hogy ezeknek a gyerekeknek mi szeretnénk fogni a kezét egész tanév során. Szeretnénk azt, hogyha minél többen emellé a misszió mellé állnának, és segítenék ezt az értékteremtő munkát.
0: A kampány mellé állt Csemer Boglárka, Bogi énekes dalszerző is, aki saját tapasztalatból tudja, milyen fontos a megfelelő időben érkező támogatás.
2: Az elsődleges motivációm az az volt, hogy én egy egyszerű munkás családból jövök, tehát én pontosan tudom, hogy mit jelent az oktatás, és hogy micsoda lehetőségeket tud biztosítani az iskola ahhoz, hogy egy gyerek kitörjön. És emlékszem az általános iskolás alsótagozatos kisbogira, aki nagyon hamar eldöntötte, hogy ki szeretne törni. És nekem ehhez nagyon nagy segítség és kapaszkodó volt az iskola, és a mai napig elemezgetem, hogy ezt vajon a szerencse, hogy mindig jó pedagógusaim voltak, mindig támogattak, tehetséggondoztak, beirattak zeneiskolába, tehát konkrétan az általános iskolán finanszírozta a zeneiskolás tanulmányaimat. Tehát, hogy olyan mértékű segítséget kaptam már csak az oktatás rendszertől, hogy úgy azt gondolom, hogy ebből vissza kell adni, és azt gondolom, hogy igenis lehet alulról jönni, még a mai világban is, és azt gondolom, hogy például egy olyan kislány, aki most a videóba szerepelt, neki még inkább alulról kell jönni. Tehát én azért csak Budapestre jártam iskolába, a szüleim beadtak az első legközelebbi iskolába, és működött. De most, aki tényleg nagyon szegregált, nagyon vidék, nagyon-nagyon pici faluból jön, nagyon messze van az iskola, tehát már az oktatás minőségéhez sem tud úgy hozzájutni, mint egy budapesti lakos. Ez egyszerűen így van. Szóval elsősorban személyes motivációim voltak, hogy ezt vállalom, mert tudom, hogy a segítség mennyit tud számítani.
0: A Katolikus Karitász iskolakezdési akciójáról számoltunk be. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom Önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Úszóra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az országgyűlés. A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi 60-ról egyaránt 90 percre nő. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál, aki a mandátumáról lemondott Lázár János helyét veszi át. Az eskütétel után az országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját. Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében is döntenie kell. A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre. Szeptember 28-án hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek. Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-áról az országgyűlés október 12-i ülésén emlékeznek meg. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta, hogy a hitelintézetek átmeneti jelleggel november 30-ától 2027. május 15-ig közreműködhessenek az iskola kezdési utalványok beváltásában. Az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A jogalkotók indoklásaként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult, az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyerekek támogatását. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kacz Sándor felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddigi KEKVÁK által fenntartott és az állami intézmények között, de ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között. Együttműködésre van szükség az érintettek között a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében. A klímaalkalmazkodás nem működhet jó gyakorlatok átvétele nélkül, és a sikeres fellépés érdekében hangsúlyos szerepet kell adni a mezőgazdasági kutatási fejlesztésnek, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Gyenes Diáson, a 4. Klímabarát Szabad Egyetemen. Bóna Szabolcs a kétnapos rendezvény nyitónapján tartott előadásában hangsúlyozta, a klímaváltozás jelen van a mindennapjainkban, és mi vagyunk az utolsó generáció, amely még képes tenni káros hatásainak mérsékléséért. A miniszter a vízgazdálkodásról szólva megjegyezte, hogy míg korábban többletvízünk volt, most a vízmegtartás a legfontosabb feladat. Problémaként említette, hogy bár az önkormányzatok élet a fenntartás és a karbantartás feladata, nem kaptak ehhez elég forrást. Sport. 3 különböző időpontban pótolják azt a 3 mérkőzést, amelyet a labdarúgó NB2 második fordulójából halasztottak el. A Magyar Szövetség honlapja szerint a DVTK Szent Lőrincese találkozó október 13-án kedden 18 órakor, a Mezőkövesd Ajka meccs másnap 17 órakor, a Szeged Csanád Grosics Akadémia BVSC Zugló mérkőzés pedig november 4-én, szerdán 17 órakor kezdődik. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyolfelhős idő várható, csapadék nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt, nagy területen szélcsend lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Kriston Tamás, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Tompos Péter nevében is a bemondót Berecz Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 8. részét Kovács Máté előadásában hallják. 20 óra 35 perckor kezdődik a Szerzetesek fél órája című műsorunk, melyben Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával Papi Edikó beszélget. 21 óra után kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda alapfokú művészeti iskola aktualitásairól beszélgetünk, majd ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ és tagintézményeinek szeptemberi program kínálatát ismertetjük. Majd a második Rákóczi Ferenc könyvtár és a tagkönyvtárak szeptemberi rendezvényeiről is szó lesz. Ajánlunkban most Szűcs Rékát, a Báb Színház igazgatóját hallják.
1: Folyamatos felújításban vagyunk. Fontos, hogy igényes és egy biztonságos környezetbe várjuk a nézőinket, és hát természetesen a társulat is egy ilyen körülmények között dolgozzon. Ezért nekem kiemelten fontos cél, hogy folyamatosan karban tartsam az intézményt. Természetesen ez volt a nézőtér felújítása a színpad után. Ez volt a legnagyobb fejlesztésünk erre az évadra. Lesznek kisebb apró festések, a mosdókat is felfogjuk, majd a nézőtéri mosdókat is felfogjuk egy kicsit újítani.
0: Ugyanebben az órában Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják. A 22 órai hírek után kezdődik Kódex című műsorunk. A tavalyi évben Herman Otto születésének 190. halálának 110. évfordulójához kapcsolódva rendezett előadást az Egri Bródi Sándor könyvtár a Sorsfordulók, Sorsfordítók című sorozatban. A nagy tudós életútját, társadalmi szerepvállalását és legfontosabb kutatási eredményeit dr. Veres Gábor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docense idézte fel, különös figyelmet szentelve Herman Otto néprajzkutatói munkásságának. Műsorunkban az előadás szerkesztett változata hangzik el. 23 órakor híreket mondunk, ezt követi a Vatikáni rádióadása. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 8. részét Kovács Máté előadásában hallják.
3: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Mikor fölkeltünk, átnéztük a zsákmányt, amit a banditáktól örököltünk. Volt ott cipő, ruha, takaró, mindenféle holmi, egész csomó könyv, egy távcső és 3 doboz szivar. Soha életünkben nem voltunk ilyen vagyonosak, mint most. A szivarok első rangúak voltak. Egész délután a csalitban heverésztünk, beszélgettünk, én a könyveket böngésztem, és csuda jól éreztük magunkat. Elmondtam Jimnek, mit hallottam a hajóroncson, és mi minden történt később a gőzkompal, meg a többi. Azt mondtam, ilyesmit szokás kalandnak nevezni, de ő azt mondta, hogy nem kíván több kalandot. Elmondta, hogy mikor én bementem a kabinba, és ő visszamászott, és látta, hogy a tutaj elúszott, majd összeesett. Mert úgy érezte, hogy neki mindenképpen vége, akármi történik. Ha nem mentik meg, belefullad. Ha megmentik, aki megmentette, vissza fogja küldeni, hogy megkapja a jutalmat. És akkor Miss Watson Holt bizonyos, hogy eladja délre. Ebben igaza volt, ahogy mindig igaza volt. Csuda jó feje volt ahhoz képest, hogy néger. Fölolvastam Jimnek a könyvekből. Szó volt ott királyokról, hercegekről, grófokról és hasonlókról. Hogy milyen pompásan öltözködnek, és milyen előkelően viselkednek, és egymást felségnek és fenségnek hívják, nem pedig úrnak. Jimnek annyira tetszett, hogy majd kiesett a szeme. Azt mondotta, nem is tudtam, hogy ennyi sok van belőlük. Eddig nem hallottam másról, csak az öreg Salamon királyról, ha csak azokat nem számolja az ember, akik a kártyában vannak. Mennyit kap egy király? Hogy mennyit? Kérdeztem. Hát ha kedve tartja, $1000 is kap egy hónapra. De annyit kap, amennyit csak akar. Minden az övé. Ájnye, ez aztán fájintos lehet. És mondhák, mit kell csinálniuk? Csinálni? Semmit. Milyen butasságokat kérdezel? Hát csak üldögélnek naphosszat. Csak nem. De bizony. Csak üldögélnek. Kivéve, ha háború van. Akkor háborúba mennek. De máskor csak lustálkodnak egész nap. Vagy solymászni mennek. Solymásznak, és semmi mást. Pszt, nem hallasz valamit? Szétnéztünk, de csak egy gőzhajó kereke dohogott a kanyarban fölfelé jövet. Visszafeküdtünk. Úgy bizony, folytattam. Máskor meg, ha nagyon unják magukat, a parlamenttel bajmolódnak. És ha valaki nem engedelmeskedik, annak lenyisszantják a fejét. De legtöbbször a háremükben lógnak. Micsodában? A háremben. Mi az a hárem? Az a hely, ahol a feleségeiket tartják. Még nem hallottál a háremről? Salamonnak is volt, több mint 1 millió felesége volt. Ez igaz tényleg, ezt elfelejtettem. A hárem amolyan szállodaforma. Képzelem, micsoda lárma van ott a gyerekszoba körül, és azok az asszonyok is bizton folyvást marják egymást. Az még csak az igazi ricsaj. Mégis azt mondják, Salamon volt a legokosabb ember, aki élt. No, de ezt már nehezen hiszem. Hát volna kedve egy okos embernek egész életét ilyen cigány lakodalomban tölteni? Nem biza? Az okos ember építene magának egy kis kerti házat, aztán ha kedve szottyan, csak átmenne a kerti házba pihenni. Pedig Salamon tényleg a legokosabb ember volt. Maga az özvegy mondta. Várom is én, mit mond az özvegy. Én nem hiszem, hogy okos ember lett volna. Máshol is olyan kacifántos módon csinált mindent. Emlékszel arra a purdéra is, akit ketté akart vágatni?
1: Igen, az özvegy mesélt róla.
0: Na hát, hallottál ennél nagyobb zöldséget valaha is? Hát csak gondold meg, ez a csomó itt, az egyik asszony. Te meg, te vagy a másik. Én vagyok Salamon, és ez az $1 bankó a gyerek. Te azt mondod, hogy a tiéd. Erre mit csinálok én? Elmék és megtudakolom a szomszédaitól, hogy tulajdonképpen ki ez az $1, és aztán odaadom annak, akié minden további nélkül? Közelében sem jársz az igazságnak. Dehogy! Fogom a pénzt, és ketté vágom. és az egyik felét neked adom, a másik felét pedig annak a másik asszonynak. Salamon is ezt akarta csinálni avval a gyerekkel. Én meg amondó vagyok, mi haszna egy fele bankónak? Semmit se kapsz érte. És mi haszna egy fél gyereknek? Nem adnék egy fityinget 1 millióért se.
1: Az ördög vigyen el, Jim.
0: Egészen félreértetted. Közelében sem jársz az igazságnak. Én? Miért? Nézze meg az ember, azt hiszem nem estem a fejem lágyára. Nem fél gyerekről veszekedtek azok a fehér cselédek, hanem egy egész gyerekről. Az az ember meg azt hiszi, ő véget vethet az egésznek, ha az egész gyerekből két felet csinál. Ne is beszélj nekem az öreg Salamonról, Hák. Ismerem már, mint a rossz pénzt.
1: De mondom, hogy közel se jársz az értelméhez.
0: Ördög vigye az értelmét. Én tudom, amit tudok. És hidd el, az igazi értelme mélyebben fekszik. Gondolj arra, hogy nőtt föl az a Salamon. Ha egy embernek csak egy vagy két gyereke van, gondolod, hogy az csak úgy pazarolja majd a gyerekeket? A fenét? Vigyázz rájuk, mert nincs több. Megbecsüli őket. De gondolj csak arra, akinek 5 millió gyereke szaladgál a ház körül. Annak annyi egy gyereket kettévágni, mint egy patkányt. Marad neki elég. Egy gyerekkel több vagy kevesebb, nem számítod Salamonnak.
1: Soha még ilyen négert nem láttam. Ha egyszer a fejébe vett valamit, ne adj Isten, hogy ki lehetett volna verni belőle. A világ összes négerei közt ő rúgott ki a legjobban Salamonra. Ezért más királyokról kezdtem beszélni neki, és hagytam Salamont. Beszéltem neki 16. Lajosról, akinek levágták a fejét Franciaországban valamikor régen. És a kisfiáról, a trónörökösről, akinek királynak kellett volna lennie, de megfogták, becsukták a börtönbe, és ott is halt meg.
0: Szegény kicsi kölök!
1: De vannak, akik azt mondják, hogy elmenekült és Amerikába jött.
0: Ez már igen, de csuda egyedül érezheti magát itt. Nálunk nincsenek királyok, mi, Hák?
1: Nincsenek.
0: Akkor nem tanál magának foglalkozást. Mit csinál itt?
1: Én bizony nem tudom. Van, aki elmegy rendőrnek, van, aki franciául tanítja az embereket.
0: Hogyan, Hák? Hát a franciák másképp beszélnek, mint mink?
1: Hát persze. Egy szót se értenél, amit mondanak. Egyetlen szót se.
0: Hát ezt nem értem. Hogyan lehet ez?
1: Én nem tudom, de így van. Az egyik könyvben megvan, hogy gagyognak. Ha ide gyűnne egy ember, és azt mondaná neked, parlez-vous français, mit gondolnál?
0: Én bizony nem gondolnék semmit, csak húznék egyet a fejére. Kivéve a fehér ember volna. Te bizony négernek meg nem engedném.
1: Te hólyaka, persze semmi rosszat nem mondana, csak azt kérdezné, hogy beszélsz-e franciául.
0: Hát akkor miért nem így kérdezi?
1: Hát ezt kérdezi, de úgy, ahogy a franciák szokták.
0: Fele furcsa dolog ez, és nem is akarok hallani róla többet. Nincsenek semmi értelme.
1: Hát ide figyelj, Jim. A macska úgy beszél, ahogy mink?
0: Nem a.
1: Hát a tehén?
0: Ma se.
1: Úgy beszél a macska, mint a tehén? Vagy a tehén, mint a macska?
0: Nem, egyik se.
1: Nem természetes, hogy mindegyik másként beszél, mint a másik?
0: Dehogy nem.
1: És nem természetes, hogy a macska meg a tehén másként beszél, mint mi?
0: De, ahogy nem volna az.
1: Hát akkor miért nem természetes, hogy egy francia másként beszél, mint mi? Erre felej.
0: Ember a macska, Hák.
1: Nem.
0: Hát akkor nincs értelme, hogy a macska úgy szóljon, mint az ember. Vagy ember a tehén? Vagy macska a tehén?
1: Nem, egyik se.
0: No hát akkor semmi köze a másikhoz, hogy ugyanúgy beszéljen. De ember a francia?
1: Igen.
0: No hát, akkor meg miért nem beszél úgy, ahogy az emberek szoktak? Erre felej.
1: Láttam, hogy csak szófecsérlés volna tovább kötözködni vele. Négernek nincs érzéke a vitatkozáshoz. Így hát, abba hagytam. Úgy számítottuk, hogy még 3 éjszaka is Kairóba érünk, Illinois legalján az Ohio torkolatánál. Oda igyekeztünk. Ott eladjuk majd a tutajt, gőzhajóra szállunk és felmegyünk az Ohio-n a szabad államokba, ahol túl leszünk minden veszedelmen. A második éjszaka köt szállott le, és kikötöttünk egy kis zátonyon, mert kockázatos volt tovább menni a ködben. De mikor előre elvesztem a csónakban, hogy megerősítsem a tutaj kötelét, csak vékony facsemetéket találtam. Az egyik köré odakötöztem a kötelet, de olyan erős volt a víz sodrása, hogy a tutaj egyet rántott rajta, gyökerestül elvitte az egészet, és elúszott. Láttam, ahogy eltűnik a ködben, de egy fél percig úgy meg voltam hökkenve, hogy moccani se bírtam. És aztán volt tutaj, nincs tutaj. 10 méternél nem látott tovább az ember. Beugrottam a csónakba, megragadtam a lapátokat, és jót rántottam rajtuk. De a csónak nem indult meg. A nagy sietségben elfelejtettem.

hallgatni. Hallóztam és hallgatóztam. Valahol, jó messze tőlem, hallottam egy gyönge kiáltást. Rögtön kedvet kaptam, és utána eredtem, lesve, hogy mikor hallom újra. Mikor újra hallottam, úgy vettem észre, hogy nem feléje tartok, hanem jobbra tőle. Legközelebb meg balra. Sok hasznom nem volt belőle, mert én jobbra és balra bókláztam, az pedig egyenesen ment lefele az árral. Reméltem, hogy lesz annyi esze annak a hülye Jimnek, hogy verni fog egy plékannát egész idő alatt, de nem jutott eszébe. A szünetek a hallózás közben nagyon az idegeimre mentek. Tovább dolgoztam, és egyszerre csak a hátam mögött hallom a kiáltást. Most aztán benne vagyok a pálcban, gondoltam. Vagy más valaki hallózott, vagy én fordultam meg egészen. Elengedtem a lapátot. Megint hallottam a kiáltást, most is mögöttem, de más irányból. Közeledett felém, és állandóan más-más honnan hangzott fel, én pedig felelgettem neki, amíg megint csak elibém került. Most már tudtam, hogy a víz sodra megint megfordította a csónak orrát. Ha Jim kiabál, akkor szüret, de hát ha valamilyen más tutajos. A hangot nem ismertem meg a ködben, mert ott minden másnak látszik és hallatszik, mint a valóságban. A kiáltozás folytatódott, és egy perc múlva nekiszágoldottam egy meredek partnak. Hatalmas fák kísértetei füstölögtek rajta, és az ár kidobott bal felé, és elvitt egy pár fűzfaág mellett, amelyek szinte sisteregtek a rohanó áramlatban. Egy pillantás alatt minden megint fehér lett és néma. Ültem egy helyben és hallgatóztam. Figyeltem, hogy ver a szívem. Azt hiszem, hogy legalább 100-at vert, amíg megint lélegzetet mertem venni. A következő fél órában kiáltottam egyet-kettőt. Végre hallok én is egy kiáltást, jó messze tőlem. Próbáltam utána menni, de nem lehetett, mert, mint megállapítottam, egy csomó szigetecske közé kerültem. Két oldalt föl-föl villant egy-egy. Néha egész szűk csatornába mentem közöttük, és ameddig már nem láttam, ott is hallottam, ahogy a víz sustorog a partról lelógó cseréken és hordalékon. Hamarosan megint elvesztettem a hallózót, és rövidesen abba hagytam, mert rosszabb volt az kergetni, mint a lidércfényt. Soha nem hittem volna, hogy a hang is ugrál ide-oda, és ilyen gyorsan változtatja a helyét. Sokszor el kellett rántanom a csónakot a parttól, nehogy kidöntsek a helyéből egy-egy szigetet. Úgy véltem, a tuta is nekiütközik néha a partnak, különben már jóval messzebb lenne, túl a halló távolságon, mert valamivel gyorsabban haladt, mint ahogy én. Egyszer csak megint úgy éreztem, hogy kint vagyok a nyílt vízen, de sehol sem hallottam kiáltozást. Gondoltam, hogy Jim talán rászaladt valami víz alatti fatönkre. Úgy kivoltam merülve, mint egy kutya. Lefeküdtem a csónakban, és azt mondtam, én már nem bánom. Elaludni nem akartam, de olyan álmos voltam, hogy nem bírtam magammal. Gondoltam, szundítok egyet. A szundítás úgy látszik kicsit hosszúra nyúlt, mert mikor fölriadtam, a csillagok ragyogtak. A köd eloszlott, és farral előre siklottam lefelé egy nagy kanyarban. Először nem tudtam, hol vagyok. Azt hittem, álmodom, és mikor emlékezni kezdtem a történtekre, olyan volt, mintha 1000 éve történt volna. A folyó óriási nagy volt itt. Mind a két partján hatalmas, sűrű erdő, mint a csupa fal volna két oldalt, ameddig elláttam a csillagfénynél. Mikor jól kinyitottam a szememet, egy fekete foltot láttam úszni magam előtt a vizen. Utána eredtem, de mikor odaértem, láttam, hogy csak egy pár összekötözött tönk úszik lefelé. Aztán megpillantottam egy másik pontot. Azt is utolértem. Aztán még egyet, és végre nem tévedtem. A tutaj volt. Mikor odaértem, Jim a kormány mellett ült. A feje a térde között, a karja meg a kormányrúdon. A másik lapát el volt törve, és a tutaj teli volt falevéllel, ágakkal és mindenféle szeméttel. Szóval neki se volt gyöngyélete. Megkötöttem a csónakot, lefeküdtem Jim orra elé, és ásítozni meg nyújtózkodni kezdtem, és mondtam Jimnek, nézd csak, Jim,
Nem.

Aludtál. Miért nem ébresztettél föl? Jóságos Isten, te vagy az, Huck! Hát nem hoztál meg, igazán nem fulladtál meg? Hála az Istennek, hogy megint itt vagy, kincsem, csak hogy itt vagy. Hadd nézelek, gyerek, hadd tapogassalak meg. Nem, nem hoztál meg. Eleven vagy, a régi öreg Huck, hála a magasságbelinek. Mi bajod van, Jim? Ittál talán? Én ittam, én. Hát volt nekem időm inni. Hát akkor mit habogsz ennyi zöldséget össze-vissza? Miért habognék? Miért, hát nem arról beszéltél, hogy visszajöttem, meg e félét is, hogy nem voltam itt? Huck. Huck Finn. Nézz a szemem közé. Nézz a szemembe. Hát nem maradtál el innét? Én? Hogy érted ezt? Nem mozdultam egy tapottat se, hova is mentem volna. Hát itt valamit nem értek, fiam. Nem én. Mondd, én vagyok én? Vagy kicsoda vagyok én? Itt vagyok én, vagy hol vagyok? Ezt szeretném tudni. Hát én azt hiszem, hogy itt vagy. Ez világos, mint a vakablak. De azt is hiszem, hogy tökkel ütött vénszamár vagy, Jim. Mármint, hogy én? Csak azt mondd meg, hát nem kimentél a ladikkal, hogy megkösd a tutajt a zátonyon? Nem én. Miféle zátonyon? Nem láttam semmiféle zátonyt. Nem láttál zátonyt? Ide nézz! Hát nem szakadt el a kötél? És nem indult neki a tutaj, te meg ott ragadtál a ladikkal a ködben? Miféle ködben? Hát a ködben! Abban, amikben egész éjszaka benne voltunk, és nem kiabáltál. És én is nem kiabáltam, míg csak bele nem keveredtünk a szigetek közé, és elvesztettük egymást. Hát nem neki mentem egész csomó szigetnek, és majd belefulladtam néhol. Hát nem így volt, Huck, mondd, nem így volt. Hát, ez már túl sok nekem, Jim. Én bizt nem láttam se ködöt, se szigeteket, se kalamajkát, se semmit. Itt üldögéltem, és beszélgettem veled egész éjszaka. Aztán vagy 10 percre elaludtál, és úgy látszik én is. Ennyi idő alatt nem tudtál berúgni, hát álmodtál, kincsem. De hogy az ördögbe álmodjak ennyi minden 10 perc alatt? Hát azt már nem tudom, de álmodnod kellett, mert itt nem történt semmi. De Huck, hát mindent olyan tisztán látok, hogy... Az nem változtat rajta, hogyan látod, ha nincs úgy. Én tudom, hisz itt voltam egész idő alatt. Jim 5 percig egy kukkot se szólt, csak töprengett. Aztán megszólalt. Hát... Lehet, hogy álmodtam, Huck, de ilyen cifra álmom még életemben sohasem volt. És soha még nem álmodtam ilyet, hogy ennyire kilettem volna dögölve tőle. Az megtörténik, hogy az álom éppen úgy kifárasztja az embert, de ez igen furcsa álom lehetett. Meséld el, Jim. Jim neki kezdett, és elmondta az egészet elejétől végéig, úgy, ahogy történt. Csak kiszínezte egy kicsit. Aztán azt mondta, ezt meg kell fejtenie, mert ez az álom intelem volt. Azt mondta, hogy az első zátony egy ember volt, aki jót akart nekünk, és az ár egy másik ember, aki elszakít tőle. A hallózások figyelmeztetések voltak, amit egyszer másszor kapni fogunk, és ha nem értjük meg őket, bajba visznek, ahelyett, hogy kihúznának belőle. A sok zátony a bajokat jelenti, amikbe kerülni fogunk, veszekedős emberekkel és mindenféle csirkefogókkal. De ha csak a dolgunkkal törődünk, és nem jártatjuk a szánkat, és nem sértegetjük őket, baj nélkül megússzuk, és kikerülünk a ködből a nagy, sima folyóra, ami a szabad államokat jelenti, ahol minden rendbe fog jönni. Mikor a tutajra értem, kezdett beborulni, és jó sötét volt, de most megint kivilágosodott. Ezt szépen megfejtette, Jim, mondtam neki. De mit jelentenek ezek itt? És a levelekre meg a szemétre mutattam, és a törött evezőre. Most pompásan lehetett látni őket. Jim a szemétre nézett, aztán rám, aztán megint a szemétre. Úgy beleélte magát az álomba, hogy most nem tudta lerázni magáról, és megint rendes módon gondolkozni. De mikor az egész dolog kivilágosodott előtte,
merőn rám nézett. Nem is mosolygott, és azt mondta, hogy mit jelentenek. Na jó, azt is megmondom. Mikor már egészen kivoltam merülve a munkától és a kiabálástól utánad, és elaludtam, a szívem majd megszakadt, hogy elvesztél, és már nem is bántam, mi lesz velem itt a tutajon. És mikor fölébredtem, és látom, hogy itt vagy éppen, egészségesen, könnyek potyogtak a szememből, és legszívesebben letérgyeltem volna, hogy megcsókoljam a lábod, olyan boldog voltam. Te pedig csak arra gondoltál, hogy csinálj bolondot szegény öreg Jimből. Az ott piszok. De az is piszok dolog volt, hogy az orránál vezetted az öreg Jimet, és nem szégyelled magad miatta. Lassan fölkelt. Bement a kaibába, és egy szót se szólt többet. De ez elég is volt. Olyan szégyenben éreztem magam, hogy legszívesebben én csókoltam volna meg az ő lábát, hogy visszaszívja. Jó 15 perc bekerült, amíg rá tudtam venni magamat, hogy oda menjek és megalázkodjam egy néger előtt. De megtettem. És nem bántam meg azután se. Nem is próbáltam becsapni máskor. És ezt se csináltam volna, ha tudom, hogy ennyire bántani fogja.

0: Mark Twain, Huckleberry Finn kalandjai című írásának 8. részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Most elhangzott műsorunkat szeptember 20-án 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Szerzetesek félórája.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiunk mikrofonjánál Hegedűs Blanka Ilonát, a Szent Ferenc kisnővérei közösségének egyik jelöltjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusz, köszöntelek!
3: Mindenekkel, mert nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Fontosnak tartom azt, hogy egy ilyen személyes tanúságtételen keresztül ismerjék meg idősebbek, fiatalabbak azt, hogy ma 2024-ben hogyan hallja meg egy fiatal nő, te Blanka, a Jóistennek a meghívását.
3: Az én családom kifejezetten nem volt vallásos, viszont a szüleim azt fontosnak tartották, hogy egyrészt megkereszteljenek bennünket. Két testvérem van, mind a ketten kisebbek. Aztán általános iskolában hittalra jártunk, valamiért ez is fontos volt. Első áldozók voltunk, közben elkezdtünk, hát szép sorjában, előbb én, aztán a húgom, aztán az öcsém is elkezdtünk minisztrálni otthon a templomban. És igazából azt gondolom, hogy főleg az a minisztráns közösség volt az ott és akkor, ami az ilyen nehezebb időszakokban, amikor szívesebben maradtam volna otthon vasárnap a Szent Mise helyett, és csináltam volna bármi mást, amit mondjuk az osztálytársaim csináltak, vagy senki nem járt egy ponton rajtam kívül az osztályból, se Szent Misére, se hitarra, se sehova, és akkor ez ilyen, mindig ugye emiatt úgy kívül éreztem magam, és...
2: Ez már feltételezi azt, hogy akkor nem egyházi iskolába jártál, meg hát szokták ezt mondani, hogy fiatalok, gyerekek nyilván a szülői nyomásnak eleget téve lesznek első áldozók, bérmálkozók, és akkor kibérmálkoznak az egyházból.
3: Hát igen, szóval az általános iskolám az nem egyházi iskola volt. Tényleg ez a minisztráns közösség volt, azt hiszem, ami nagyon fontos volt, mert elég sokan összegyűltünk. Én alsó és felső tagozat határán voltam, amikor így elkezdett kialakulni egy olyan csapat, ami így viszonylag állandó volt, és akkor közös programokat is csináltunk, és nagyon élveztük, hogy a szüleink így elengednek bennünket, mondjuk a 17-18 évesek voltak a legidősebbek, és hogy mondjuk táborba elmehettünk, ilyen kulcsos házakba például, és akkor ott 2-3 napot ott főztünk magunkra, persze így az idősebbek vezényletével, meg egy csomót számháborúztunk, meg persze mindig csöpögött valami lelki tartalom, valami az Istennel kapcsolatban is, de hogy ezek olyan vagány programok voltak, és vagány közösség volt, és azt hiszem, hogy keresztül segített ezen, vagy ezeken az éveken, amikor egyébként semmi kedvem nem lett volna különben, nem igazán értettem, hogy mi történik a misén, nem igazán volt így egyéb, ami megfogott volna. Aztán középiskola választás előtt igazából annyit tudtam, hogy nyelvet szeretnék tanulni, angolt szerettem volna tanulni nagyobb óraszámban. És akkor így összegyűjtögettük így a lehetséges iskolákat ott a környékünkön. Hát és az egyik az egy egyházi iskola volt, de hogy tudtuk, hogy ott van emelt angol nyelvoktatás, ilyen osztály külön. És hát úgy voltam vele, hogy hát mindegy, most ez heti két hittanúra, egy évfolyam is valahogy túlél. Egy érdekes volt már, hogy így előadtam így a szüleimnek, hogy hát így erre az iskolára gondolnék. Valahogy olyan nagyon egyértelmű volt az ő szemszögükből is, hogy ez így jó lesz. Szóval felvételiztem, és felvettek, és akkor elkezdtem itt a gimnáziumot, és ez Pécsett a ciszterciáknek. Akkor, amikor én oda jártam, akkor két atya szolgáltott az iskolában, és azt hiszem, hogy nekem első ilyen testközeli találkozásom volt ez egyáltalán szerzetesekkel, de hogy egyáltalán bárkivel, aki ilyen nagyon-nagyon radikális módon adta oda az életét az Istennek. És hát úgy lenyűgözött az, hogy ennek ellenére, vagy hogy ez egy ilyen durva dolog, egy nem tudom, 14 éves gyerek szemével nézve, és hogy ennek ellenére ők ilyen nagyon életvidámok voltak. nagyon közeliek voltak, szóval, hogy így meg lehetett őket szólítani, ők is odaléptek így hozzánk, suhantak végig a folyosón, mindig ezer dolguk volt, de hogy így be lehetett így kopogtatni hozzájuk, hogy így van valami, amiről mondjuk beszélgetni szeretnénk, vagy ilyesmi. És legfeljebb azt mondták, hogy most éppen vannak így, gyere vissza, nem tudom, 20 percek is. És aztán itt volt elég hamar, szóval, hogy még 9-es voltam, második fél év volt, egy márciusi, jó füllet meleg, dupla angol közben. Éppen egy filmet néztünk Teréz anyáról, egy ilyen nagyon-nagyon picike kis teremben, egy ilyen régi kocka tévén. És hát így tudtam már így róla, vagy hogy nem az volt, hogy mondjuk először találkoztam volna az ő alakjával. De valahogy így ez volt ez a pont, amikor így azt hiszem, hogy így különösen is mellbevágott, hogy itt van ez a picike asszony, és hogy de jó ég mit csinál, hogy így nincsenek rá szavak. És ahogy ez így eljutott így a szívemig valahogy azzal együtt, nagyon halkan, nagyon finoman, nagyon egyszerűen ott volt a Jóistennek inkább ilyen felvetése, hívása, hogy akár te is lehetnél az enyém. És én akkor ezt valahogy nagyon-nagyon hasonló egyszerűséggel és egyértelműséggel, ilyen gyermeki bizalommal tudtam fogadni, hogy hát persze, szóval, ha te mondod. Különösebben akkor még így nem voltam ott, hogy akár így a saját hitemben, hogy nagyon az enyém lett volna. Valahogy így ez időtájt kezdődött, így ez a folyamat is, hogy az, amit addig úgy csináltunk, mert kellett, mert el lettünk zavarva vasárnap a misére, meg minden, hogy ez így elkezdett az enyémmé válni. De hogy ez itt az elején nagyon egyértelmű volt, hogy hát akkor persze csináljuk. Persze, hát akkor 15 éves voltam, elég kicsi voltam, és nagyon az elején voltam mindennek, szóval nyilván ez nem maradt mindig velem, főleg nem ez az egyértelműsége az egésznek, hanem így, hát így hullámzott. Hol volt hozzá kedvem, hol nem, hol szerettem volna, hol nem, hol éppen tetszett valaki, hol nem. De hogy valahogy mégis így minden ilyen össze-vissza kavargásom közben, valahol mélyen tudtam azt, hogy ezek ilyen körök, és mindig a körnek az elejére érek vissza. És hogy ezt így a gyakorlat így igazolta is tulajdonképpen. Viszont hát nem nagyon lehetett ezt így. Elképzeltem, hogy így akkor hazaállítok egyszer, és akkor így közlöm a szüleimmel, hogy most akkor anya, apa, a lányotok szerzetes lesz. És kb. Ez olyan, hogy anya, apa, a lányotok férjhez megy. Viszont hát tényleg, szóval gimnazista voltam, én nem is nagyon tudtam, hogy mit is jelent ez az egész, vagy hogy mivel jár, vagy hogy ilyesmi, vagy egyáltalán, hogy milyen közösségek léteznek, vagy hogy ültem ott az iskolapadban reggeltől estig, vagy délutánig, és
4: De akkor mi fogott meg? Maga a Jóisten jelenlétét érezted az életedben, hogy azt mondja, azt üzeni valahogy, vagy azt súgja benned belül, hogy gyere, szükségem van rád?
3: Nem is konkrétan ez, hogy így szükségem van rád, hanem szépen lassan, ennek az egésznek volt egy ilyen vonzása, ami így az Istenből indul ki, és felé visz. És hát hozott magával sok mindent. Először még csak akár így a saját, ugye személyes ima életben tapasztalható változások. Aztán elkezdtem bejárogatni. Azt nem lehetett sokszor megcsinálni, mert amúgy sokszor óráim voltak, de amikor nem, bejárogattam más évfolyamoknak a szentmisére reggelente. Mondjuk, amikor nem volt fakultációm éppen, akkor bementem. Ez a vonzás volt, azt hiszem, így nagyon nagy mértékben így jelen, hogy így nem is tudtam volna, vagy persze tudtam volna, de hogy így nem is akartam volna így távol maradni így tőle, mert így húzott így a szívemnél fogva, vagy nem is tudom.
4: Említetted azt, hogy ez nem egy ilyen valahol elinduló, és akkor itt szépen fokozatosan erősödő, meg emelkedő érzés, hogy akkor szerzetesség, és akkor látod valahol magasan a Jóistent egy ilyen fényességben, hogy na az egyenes út felé a szerzetesi hivatás, hanem voltak azért mélypontok, vagy elbizonytalanodások, meg azért ez egy komolyabb útkeresés volt, hogy akkor most párkapcsolat kevésbé. Mi az, ami segített neked a középiskolás években? A hittanórákon kívül voltak-e olyan közösségek esetleg, vagy ott találkoztál a ciszterci szerzeteseken kívül más szerzetes közösséggel, aki megmutatott volna, vagy megmutatott valamit számodra?
3: Életem első lelkivezetője ebből az időből való, de ő az egyik atya volt, az egyik ciszterci atya volt. Viszonylag hosszan jártam hozzá, azt hiszem, még azután is, hogy már egyikünk sem volt Pécsett. Rajta kívül akkor így nagyon közösség nem volt így az életemben. Egy barátnőm volt, aki így végig kísérte így az egész minden alakulását, meg a húgom. De hogy így rajtuk kívül, vagy hogy tényleg olyan katolikus közösség, akkor nem volt.
4: Hogyan alakult tovább az életed? Mert gondolom nem rögtön a középiskola után mondtad azt, hogy na, akkor megkeresem a Szent Ferenc kis nővéreit, és akkor lássuk, hogy mi lesz ebből.
3: Hát úgy alakult, hogy mindeközben, hogy így előttem lebegett, hogy így a körök, meg mindennek a végén egyszer majd csak odaérek, hogy hát valamit így kellett kifelé kommunikálni a világnak, hogy hát azért, szóval ott voltam már egy ponton, nem tudom, 10., 11., 12., hát továbbtanulás, hát így jött ez a téma. Azért ez egy ponton már világos volt, hogy én érettségi után nem fogok kapásból belépni egy közösséget, hát szóval nem ismertem közösségeket. És akkor kitaláltam azt, hogy hát én szeretek zenélni, népzenét tanultam, hegedülni. Hát akkor addig elkezdek így készülni a Zeneakadémiára. Hát kicsit ez ilyen alibi is, vagy hát most nevezhetjük másként, de hát tulajdonképpen ez volt. És akkor addig így van időm még, mert igazából időre volt szükségem. Nem volt így bennem az, hogy én bármikor eljutok oda, hogy felvételizzek valójában. Szóval, hogy így készülök, addig így alakulnak a dolgok, és akkor egyszer majd világosabb lesz, hogy merre. És akkor végül is egy ilyen OK-s képzésre jelentkeztem, népzenei OK-s képzésre jelentkeztem. Szóval, hogy az érettségi után így Pestre kerültem. Ez 2 éves volt, és az elején, hát ilyen nagy lendülettel vetettem így bele magam, így a közösségkeresésbe, vagy hogy igazából sok elképzelésem nem volt, hanem így igazából így örültem annak, hogy hát most akkor így itt vagyok Pesten, van egy csomó lehetőségem, ó, menjük. Szóval így mentem több felé.
4: Na de ez mit jelent azért ezt? Szerintem nem feltétlenül úgy kell elképzelnünk, hogy na, akkor belevetettem magam a pesti éjszakába, és akkor jöjjön, aminek jönnie lehet.
3: Nem, hát ilyen logikát nem igazán látok benne utólag se. Elém kerültek szerzetes közösségek, és akkor meglátogattam őket. És akkor egy helyen összeismerkedtem egy lányjal, onnantól kezdve ketten mentünk, az nagyobb biztonságot is adott. Nem voltunk egyébként így nagyon sok felé, akkor úgy tűnt, hogy rettenetesen sok felé járunk, de utólag egyébként nem tudom, 4-5 hely volt. És akkor már egyszer elkeveredtünk Arlóba, kis nővéreknek egy nyílt napjára, nagyon random volt szó, már mint hogy miért, nem tudom, valószínűleg a Facebookon találtuk. Amúgy így jó volt, hazajöttünk, és így éltük tovább az életünket. Szóval így nem értettem, hogy most miért jöttünk ide, vagy miért kellett addig utaznunk. És aztán viszont az történt, hogy mélypont az első év vége felé, mert ugye az OK első év vége felé, akkor szerelmes lettem, mintha így a talajt húzták volna ki a lábam alól. Mert hogy, ahogy így mondtam, hogy előtte azért mindig bennem volt, bármilyen hullámvölgyek közepén is voltam, hogy azért csak visszaérek oda, hogy szerzetesség, és itt nem találtam ezt magamban, bármilyen mélyre ástam, és azért évek óta mégiscsak erre építettem, és így hirtelen ott maradtam azzal, hogy akkor azt sem tudom, hogy ki vagyok, vagy merre megyek. És akkor már szinte 20 éves voltam, és az akkor eléggé megviselt, mindent megviselt, szóval, hogy az Isten kapcsolatomat is teljesen szinte nullára. Olyan nagy tanástalansággal nem tudtam igazából, hogy így mit csináljak, vagy merre, vagy hogy.
4: Beteljesült szerelem volt?
3: Nem, mivel hát nem csak én voltam ilyen szétesett állapotban, hanem a fiú is, és bennem az volt, hogy én itt most szanaszét vagyok, nem akarom ezt így a nyakába varni.
4: Számomra azért furcsa, és azért tettem fel ezt a kérdést, mert megtapasztalsz egy szerintem csodálatos érzést, hogy lehet máshogy is szeretni, mert a Jóistenbe is lehet szerelmesnek lenni, meg az a fontos, hogyha szerzetesként, papként a Jóistenbe szeret bele valaki. Ha nagyon negatív akarok lenni, akkor azt mondom, hogy legalább ez ad akkor a biztonságot, hogy a másik oldala stabil, és nem úgy van, mint nagyon sok párkapcsolatban vagy házasságban, hogy a másik fél az megbillen, mert ő stabil és örök, és megvan az a bizonyosság, hogy ő örökké szeret bennünket. De megtapasztalsz egy csodálatos érzést, és elfordulsz a Jóistentől. Nekem ez olyan furcsa, ambivalens dolog.
3: Hát valószínűleg ez jelzi azt, hogy nem arra felé kell keresgélnem, azt gondolom. Hogyha valami elvisz tőle, akkor azt gondolom, hogy akkor az nem az enyém. amennyire tudatosnak tudtam lenni, szóval, hogy nem is nagyon akartam így belemászni se. Olyan típus vagyok egyébként is, hogy így nehezen mászom ki ilyenekből. Szóval, hogy amennyire így tudtam magamat is óvva, meg őt is, meg minden, így is hosszú volt. Majdnem egy év kellett, mire valamennyire így rendeződött az én Istennel való kapcsolatom is, magammal való kapcsolatom is, vagy hogy így volt tovább talán, vagy hogy így akkor tudtam már abban gondolkodni, hogy hát akkor mi is van most. Az elején nagyon-nagyon elzárkóztam mindentől, mindenféle potenciális segítségtől. Hónapokon keresztül így magamban rágottam az egészen. Aztán egy ponton eljutottam oda, hogy így nem tudok így létezni, szóval, hogy így muszáj csinálni valamit, mert muszáj lépnem valamit, mert hogy így húz ez egy ilyen mocsár, és így nem vagyok jól benne. Az Isten is hiányzik, meg az is hiányzik, hogy jól lenni, vagy hogy így nem ebben a sötétségben, meg ilyen kicsit ilyen zuhanásban, hogy így végeérhetetlen zuhanásban lenni. Hát összeszedtem, hát nem is a bátorságomat, de így egy olyan pillanatban, amikor így kicsit jobban tudtam úgy gondolkodni, hogy erre tényleg szükség van, akkor szépen lassan így megírtam egy e-mailt, és hosszú idő után megint elmentem a lelkivezetőmhöz. Hát nem is tudom, hogy akkor már nagyon-nagyon régen voltam nála. Ilyen helyzetekben tudok úgy nagyon eltűnni, amikor így valami nehezebb.
4: Tehát ha jól értem, akkor a lelkivezető akkor kell, amikor nincs nagy probléma. Ha nagy probléma van, akkor majd én azt megoldom egyedül.
3: Nem, ez így nem igaz. Csak én ezt csináltam. Nem, a lelkivezető folyamatosan segít, és folyamatosan ott van, és kísér, és figyel. Ez akkor így olyan kicsit, mint hogy az Istenhez is odafordulok, hogyha baj van, és akkor segítsen. És egyébként meg nem. De hogy ezt én tudtam, meg minden, csak hát így valahogy így nem tudtam rávenni magam, hogy akkor most így elmenjek, és akkor így előadjam, hogy ez van.
4: És szerintem ezzel sokaknak segítesz, mert nagyon sokan, fiatalok, idősebbek küzdenek. És szerintem szégyeljük azt, hogyha valami, tehát olyan könnyű büszkének lenni arra, hogyha valami jó történik az életünkben, és akkor ezt el lehet újságolni embereknek. De még akkor is, hogyha lelkivezetőről, vagy más segítő szakemberről van szó, félünk odaülni és a gyengeségünket megmutatni. Te is így voltál ezzel?
3: Igen. Egyébként is a gyengeségeimmel különösen is nehéz sokszor szembenézni, és hát ez meg tényleg egy olyan helyzet volt, hogy így minden is borult, és hogy én olyan biztos voltam ebben, hogy így azt vállalni, hogy hát mégsem, talán vagy mi van, kellett megérkezni hozzá. Összességében szükség volt erre az időre, szóval, hogy oda kellett érnem minden szempontból, hogy azért tudjak elmenni, mert szeretnék elmenni, és nem az, hogy most valamiféle nyomást gyakorlok saját magamra, hogy már pedig ezt kéne. Azt hiszem, hogy ez nem segített volna.
4: Minden akkor történik az életünkben, amikor megérünk rá, ezt szokták mondani, és hát ez így van valahol. Mind a segítségkérésben, mind pedig a Jóistennel való kapcsolatban, meg az elköteleződés vállalásában. Na, eljött ez az egy év, amit így végig küzdöttél már segítséggel. Mi történt utána?
3: Az Isten kapcsolatom kezdett így rendeződni, és aztán lassan ebben a folyamatban így felfedeztem azt, hogy mégiscsak ott van a szívemben továbbra is. Jó mélyre ásódott, vagy ástam, vagy bármi, de ott van. Ez, hogy az Istennek adni az életemet szerzetesként. Nagyon egyszerű is lehetett volna a helyzet. De hát akkor így megbonyolítottam, hogy oké, értem, Uram. Szóval igen, és tulajdonképpen, hogy így szeretném. Én is szeretném. De mi van akkor, ha nem szeretném? És akkor így belegabajodtam így az Isten akarata és az én szabad akaratom kérdésébe. Úgyhogy egyébként közben tényleg szerettem volna, csak fel kellett tennem ezeket a kérdéseket. Közben így lassan befejeztük a konzit, és hát ott voltam, hogy nekem még mindig idő kell. És akkor nagyon bele voltam ebben mászva, hogy akkor most kinek az akarata, és mi és már emedik. És arra gondoltam, hogy milyen egyszerű lenne ezt csak így a hátam mögött hagyni. És akkor egy konzis osztálytársammal találtuk, hogy elmegyünk egyetemre Kolozsvárra. Az jó, messze van.
4: Távol mindentől el lehet, meg mindenkitől el lehet futni, de hát saját magunk elől nem tudunk.
3: Hát igen, erre rá kellett jönnöm, több szempontból is rá kellett jönnöm. Először akkor, amikor jött a Covid, és az első év online kezdődött, és nem mehettünk sehová. Itt maradtam így a mindennel otthon, És aztán pedig akkor, amikor egy ponton nem bírtam, szóval, hogy egy ponton így el kellett indulnom, és akkor így volt osztálytársaimnál, laktam így nem tudom, egy hónapot abban az évben. De hogy így mindenhova jött velem ez az egész, nem lehetett otthon hagyni. Nem is egészen tudom, hogy, de hogy így muszáj volt szembenézni vele. Nagyon nem akartam kibogozni azt a csomót, amit úgy sikerült megkötözni. Nagyon nem akartam, hogy mondjuk az Isten bogozza ki. És akkor a második fél évben, az egyetem második fél évében, az még mindig ez a covidos online év volt, volt egy órám, néprajzi fotózás technika, és az volt a feladatunk, hogy néprajzot tanultam, és a covidban otthon, hát egy nehéz dolog. És akkor az volt a feladatunk, hogy hát ha már így mindenki így be van így zárva, akkor legalább legyen egy olyan fél éves munkánk, hogy készítünk egy fotósorozatot, hát vagy egy személyről, vagy egy közösségről, aki vagy akik így valamilyen formában így érdekelnek, vagy így szeretnénk megismerkedni velük. Én akkor vagy Budaörsön, vagy Budakeszin laktam éppen, és akkor az ismerőseim körében körbe kérdezgetve összegyűjtögettem szerzetes közösségeknek az elérhetőségét, mert hogy az volt az én nagy ötletem, hogy elmegyek fotózni egy szerzetes közösségbe. Olyan helyre szerettem volna, hogy ahol azért valakimet ismerik, és akkor így emiatt. Szóval aztán volt egy listám, és rábögtem. A szalazi nővérekre sikerült ráböknöm, Pest Hidegkútiakra. Egy bátor pillanatban tárcsáztam a megadott telefonszámot, és már készültem arra, hogy kit fogok legközelebb felhívni, amikor így előadom, hogy ki vagyok, és mit akarok, és így az a válasz, hogy nem, mert hát én is ezt reagálnám, egy ilyen helyzetben engem valaki felhívna. És egy vadidegen. És akkor így az volt a válasz, hogy ó, igen, persze. Szóval erre a válaszra nem voltam felkészülve. A lényeg az, hogy így keveredtem oda, néhány alkalommal voltam náluk Pest Hidegkúton fotózni, viszont meghívtak magukkal a nyári lelki gyakorlatukra, amilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat volt, így egyáltalán, hogy házasság vagy szerzetesség. Akkor voltam talán a legmélyén ennek, akinek az akarata dologban. Szóval elmentünk. És főleg kérdéseket szült bennem az a szűk hét. Nagyon-nagyon sok kérdést, meg nagyon-nagyon sok kételyt. De hogy az fontos volt, azt hiszem, hogy ott meg tudtam fogalmazni már őket, leírogattam őket. És közben ott, ahogy teltek a napok, az is megfogalmazódott bennem, hogy hát akkor megint jó hosszú idő után, megint így jó lenne akkor így ezeket most már így tényleg megint átbeszélni. Megint megkerestem a lelki vezetőt. Ahogy hazaértünk a lelki gyakorlatról, én egyenesen mentem tovább hozzá. És akkor 2021. augusztus 20-a reggel elsírtam szó szerint, hogy én ezt nem értem, és ez hogy van. Elmondtam így mindenféléket, és akkor nézett, mosolygott. És azt mondta, hogy Blanka, ez olyan egyszerű, de én nem mondhatom meg magának kell rájönni. És aztán szaladtunk Szentmisére, ő celebrálta a Szentmisét. És hát van az a helyzet, amikor így az ember úgy érzi, hogy neki szól a prédikáció, és így az volt az élményem, hogy na ez konkrétan arra válasz, amit én így az előbb itt így felsorakoztattam. Olyan szinten, hogy így ültem a padban, és így éreztem, hogy így az állam így egyre jobban így leesik. Tulajdonképpen onnantól kezdve nem volt kérdés. Valahogy így voltak ilyen puzzle darabok így a fejemben szanaszét eddigre, de a prédikáció végére az utolsó is a helyére került, az utolsó darab. És tulajdonképpen tudtam, hogy megszületett az az igenem, amivel kapcsolatban sokszor gondoltam már, hogy kimondtam, meg minden. De mindig tele volt így kiskapukkal, meg mindennel, ebbe így nem volt több.
5: Kedves hallgatóink, Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség tagjával, Pap Ildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az országgyűlés. A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi 60-ról egyaránt 90 percre nő. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál, aki a mandátumáról lemondott Lázár János helyét veszi át. Az eskütétel után az országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját. Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében is döntenie kell. A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre. Szeptember 28-án hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek. Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-áról az országgyűlés október 12-i ülésén emlékeznek meg. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta, hogy a hiterintézetek átmeneti jelleggel november 30-ától 2027. május 15-éig közreműködhessenek az iskola kezdési utalványok beváltásában. Az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A jogalkotók indoklásaként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult, az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyerekek támogatását. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kat Sándor felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddigi kekvák által fenntartott és az állami intézmények között, de ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között. Együttműködésre van szükség az érintettek között a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében. A klímaalkalmazkodás nem működhet jó gyakorlatok átvétele nélkül, és a sikeres fellépés érdekében hangsúlyos szerepet kell adni a mezőgazdasági kutatási fejlesztésnek, mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Gyenes Diáson, a 4. Klímabarát Szabad Egyetemen. Bóna Szabolcs a kétnapos rendezvény nyitónapján tartott előadásában hangsúlyozta, a klímaváltozás jelen van a mindennapjainkban, és mi vagyunk az utolsó generáció, amely még képes tenni káros hatásainak mérsékléséért. A miniszter a vízgazdálkodásról szólva megjegyezte, hogy még korábban többletvízünk volt, most a víz megtartása a legfontosabb feladat. Problémaként említette, hogy bár az önkormányzatok élet a fenntartás és a karbantartás feladata, nem kaptak ehhez elég forrást. Sport. Három különböző időpontban pótolják azt a három mérkőzést, amelyet a labdarúgó NB2 második fordulójából halasztottak el. A Magyar Szövetség honlapja szerint a DVTK Szent Lőrincese találkozó október 13-án kedden 18 órakor, a Mezőkövesd Ajka meccs másnap 17 órakor, a Szeged Csanád Grosics Akadémia BVSC Zugló mérkőzés pedig november 4-én szerdán 17 órakor kezdődik. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős idő várható, csapadék nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt, nagy területen szélcsend lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: keresztényélet.hu.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
8: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
9: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Műsorunkban az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola aktualitásairól beszélgetünk. Majd ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára is. Érdemes tehát velünk maradniuk, a zene után kezdünk.

0: Áldott légy, Uram! Szent Ferenc naphimnuszából vett idézet az idei 2026-27-es tanév mottója, amelyet az Egri Főegyházmegye Oktatási Nevelési Intézményei számára ajánlott Ternyák Csaba érsekatya. Ez a mottó úgy gondolom, hogy egy ilyen radikális megállásra készteti az embert, hiszen csak annak tudunk köszönetet mondani, hálát mondani, akivel megérezzük azt a nagyon szoros kapcsolatot. És hát egyfajta, azt mondom, hogy előretekintést is jelent ez a mottó, egyfajta kérést, és hogyha így ennek a küszöbén most itt tanév elején itt vagyunk, akkor úgy gondolom, hogy egy oktatási intézménynél mindenképpen fontos visszatekinteni az elmúlt hetek, hónapok, vagy elmúlt egy-két év legfontosabb eseményeire. Így teszünk ez alkalommal műsorunkban. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Valkó Viktort, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját. Isten hozott nálunk, dicsertessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy pár nappal ezelőtt részt vettünk egy ilyen élmény szüreti napon, amikor az iskola kis alsó tagozatos diákjai bekapcsolódtak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtoka által biztosított szüreti napba. Mennyire rendhagyó az, hogy az intézmény diákjai részt vesznek ilyen élmény szüreten?
1: Hát úgy gondolom, hogy ezért is hálát tudunk adni a jó Istennek is, valamint az olyan szülőknek, akiknek vannak ilyen kapcsolataik, és minden évben szoktak több osztályt is hívni ilyen születelésre. Az iskolában mi nagyon fontosnak tartjuk az élményszerű oktatást, amikor megtapasztalhatják a gyerekek, saját kezűleg beleszagolhatnak a szülőbe, kint vannak a természetbe, és én nagyon támogatom ezeket a programokat, hogy kilépjenek az iskolán kívül, mert én úgy gondolom, hogy itt talán még jobban megragadnak bennük azok a dolgok, amiket egy-egy ilyen foglalkozás alkalmával tanulhatnak, új ismereteket szerezhetnek. Ahogy említettem, minden évben vannak szülők, akik hívják, vagy a saját szülészetükbe visznek ki egy-egy osztályt, vagy ahogy te az előbb mondtad, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szülőbirtokára, de ezeken kívül még mi is számos ilyen programot szoktunk a gyerekeknek biztosítani a tanév folyamán, például már be a két hétbe, ami eltelt, voltak például a felsősök vízvizsgálaton a patakparton, az érsekkertben, volt Vidra Verda autó, amit a Bükki Nemzeti Park hozott ki nekünk. Aztán, ha csak a táborokat említem, azok mind ilyenek. Élményszerűen élik át a gyerekek a mindennapjaikat, és rengeteget tanulnak. Lehet, hogy nem azt, hogy 6x6 az mennyi, de rengeteget tanulnak. Megtanulják azt, hogy hogyan kell egymással viselkedni, hogyan kell közösségben élni, hogyan kell együtt elérni dolgokat. Például mi 21 éve szervezünk kenutábort, hogy hogyan kell együtt evezni például. Aztán a Tisza élővilágáról rengeteg dolgot megtanulunk ezen az egy héten. Az alsósok a napközis táborban rengeteg kézműves foglalkozás. Oda is hívtak ki erdészeket kutyával, vagy ha csak a hittantábort említem, ami Sarudon volt, és van is minden évben, az is nagyon fontosnak tartjuk ezeket az élményszerű oktatásokat. Aztán van az erdeiskola, amit évről évre csinálunk 6. évfolyamban, és van a Határtalanul program, ami szintén ez, hogy tényleg egy heti történelem órán vesznek részt a gyerekek, vagy földrajz órán, háromféle barlangba szoktunk elmenni ilyenkor, cseppkőbarlangba, kristálybarlangba, jégbarlangba, végigmegyünk, ugye Kassa nevezetességeit megnézzük, a Szent Erzsébet dómot, a Betléri kastélyt, az Andrásiakról rengeteg dolgot, és erről a történelmi korszakról rengeteg dolgot megtanulunk. Aztán fölmegyünk a Tátrába ilyenkor, a Késmárki kastély Tököli Imre, vagy maga a Tátra, mint jelenség, egy földrajzóra, biológiaóra, és ezek csak a nagyobb programok, amiket most említettem, de nagyon örülök annak, hogy a tantestületünk nagy része nagyon támogatja ezeket, hogy kivinni az iskolán kívül a gyerekeket. Én ide sorolnám például egy színházlátogatást, akár Budapesten, akár itt Egerben, és nagyon örülök, hogy a kollégák többsége tényleg nyitott erre, és szívesen viszik ki a gyerekeket. Ez valahol a kollégák mellett a gyerekeket is dicséri, hogy ki, hát idézőjelben kimerünk lépni velük az iskolából, mert tényleg jó nevelt gyermekeink vannak, mi is dolgozunk rajta, de a szülők is, és azért ehhez kell az is, hogy kimerjük vinni őket az iskolából, hogy tudnak szépen viselkedni, Szent Imréshez méltóan viselkedni, valamint olyan diákokhoz méltóan, akik katolikus iskolába járnak. Visszatérve az indító gondolathoz, itt a Szent Imre iskolában nagyon sokat fordítunk az élmény alapú oktatásra.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, és bocsánat, hogy így félbeszakítalak, hogy nyilván mást takar a fogalom, de valahol nekem így ilyen élménysuli az, ami így a szemem előtt lebeg, most így hallgatva ebben a pár percben téged, hogy mennyire színes, szagos programokat próbáltok összeállítani a gyerekeknek.
1: Hát igen, a mai gyerekeket, ezt már régóta beszéljük a kollégákkal, hogy akik ebben a digitális világban nőnek fel, hogy fények, villogás, le kell kötni őket valahogy, de mi pont nem csak a digitális eszközönkön keresztül szeretnénk őket, erre is vannak kezdeményezések, ugye az okos táblák, a digitális táblák, de én még ennél is jobban szeretem azt, hogy kimenni tényleg a természetbe, vagy elmenni egy múzeumba is testközelből, megtekinteni azt, amiről amúgy tanulunk. És itt rengeteg társas kapcsolat is kialakul. Együtt vannak a gyerekek, együtt beszélgetnek, együtt viselkednek szépen, együtt figyelnek oda, együtt tanulnak meg dolgokat. Tehát ezt még mindig jobbnak tartom ezt, amikor kimegyünk az iskolából közösen. Például most ebben a szeptember végén, 25-én regisztráltunk a Diák Sport napjára. Egyben fogjuk tartani a Diákok Hangja projektnappal is. Ez egy új kezdeményezés, és ezen a napon lesz a kutatók éjszakája is például. Na, ezekhez mi mind csatlakoztunk, ugye jó nagy iskola vagyunk, erre szoktam mondani, mivel sokan vagyunk, sok helyen meg tudunk jelenni. A kollégák szoktak mosolyogni, mikor mindig mondom ezt a programot, ezt úgy szoktam mondani, hogy 3 az 1-ben, hogy egy nap alatt 3 nagy rendezvényen is ott vagyunk. Na, a lényeg, hogy például ez egy tanítás nélküli munkanapunk lesz, és például az Egedhegyre megyünk kirándulni az egyik évfolyammal, a 5., 6., 7-esek, azok forgószínpadszerűen részt fognak venni a kutatók éjszakáján, lesz egy nagy közös futás a stadionba az alsósokkal együtt, és akkor így a sportra és az egészséges életmódra próbáljuk meg rávezetni a gyerekeket, valamint ez az egész tanévünknek is egy mellék célja, úgymond, ez az egészség és jólét, hogy a egészséges táplálkozás, testmozgás, lelki egészség, ugye a vallásosságon keresztül, és próbáljuk ezt így összegyúrni. A tavalyi évben főleg a fenntarthatóságra és a klímaváltozásra figyeltünk, most ebben az évben inkább eddig is mindig a gyermek volt a középpontban, de most meg aztán pláne, hogy a gyerekek hogyan tudnak egészségesen élni, egészségesen táplálkozni, sport beiktatása a mindennapokba, erre próbáljuk meg jobban, hogy odafigyeljenek a gyerekek, és mi is ebben az évben.

0: Ha már a fenntarthatóságot említetted, akkor milyen lehetőségeket tud az iskola biztosítani arra nézve, hogy a gyerekek környezet tudatosabban éljék a mindennapjaikat?
1: Vannak előadások erre, valamint én nagyon örülök, hogy a tavalyi évben elindult egy olyan program, amit az egész évben újrahasznosított dolgokból csinálunk kiállítási tárgyakat, például technikaórán, rajzórán, rajzszakkörön, és még az Erasmus programon belül is van egy ilyen, hogy a környezetvédelem, teremtésvédelem. Ez az egyik, és ezeket például az utolsó héten kiállítjuk, és megnézhetik a gyerekek. Például a tavalyi évben divat bemutató volt újrahasznosított dolgokból. Hát fantasztikus volt, amikor még egy kollégák is beöltöztek és jöttek ki a divat bemutatóra. Vagy például a szelektív hulladékgyűjtéssel próbálkozunk az iskolában. Nem mondom, hogy egyszerű, de igyekszünk. Szoktunk hívni külső előadókat, akik szelektív hulladékgyűjtésre, környezetváltozásra, teremtésvédelemre hívják föl a gyermekek figyelmét. Valamint, hát belvárosi iskolaként nem egyszerű, de próbálkozunk például ilyen magas ágyásokkal is. Ebben az évben ezt is kitűztük tervnek, hogy legalább négyet a négy felsős évfolyamnak egy-egy ilyen magas ágyást csinálnánk. Ott az udvarból elkülönítenénk egy kis részt, és ez is kapcsolódik az Erasmus programhoz is, hogy érezzék azt a gyerekek, hogy ha ők elültetnek egy kis magot, és ők azt gondozzák, hogy mi lesz belőle. Mert én úgy gondolom, hogy itt a mai fiataloknál nagyon kevesen tudják azt, hogy miből mi van, hanem elmennek a boltba, leveszik a polcról, és megvan. És lehet, hogy sokkal jobban megbecsülnék akár az ételeket is, hogyha látnák, hogy például egy búza magból mi lesz, és abból mi lesz majd a vége. Most ez csak egy példa volt, de mondható ezt egy paradicsompalántára, vagy egy hagymára, és sorolhatnánk. Tehát próbálkozunk, és nagyon fontosnak tartjuk ezt az iskolákban. Én mindig azt mondom, hogy a lehetőséget próbáljuk mi megadni a gyerekeknek, hogy ezekbe belekóstoljanak egy picit, és ha ők erre fogékonyak, és megfogja őket, akkor már elindítottuk őket egy úton, akár a teremtésvédelem, vagy környezetvédelem útján, de ugyanígy van a vallásosság útján is, hogy ugye katolikus iskola lévén nagyon fontosnak tartom azt, hogy megmutassuk nekik azt az utat, ami a jó Istenhez vezet. Ahogy Érsek atya is mondta az egyház megyei tanévnyitón, hogy igen, vannak nagyon sokan olyan gyerekek, akik olyan családból jönnek, ahol ez nem köztudott, hogy hogy kell keresztet vetni például, hogy ezt nekünk kell megtanítani nekik az iskolába, és nekünk kell elindítani őket az úton. És megmutatni nekik ezt az utat, rávezetni őket, úgy is szoktam mondani, hogy bevezetni a templomba, de hogy ott maradjanak, azért már csak imádkozunk, hogy így legyen, és hogy aktív tagjai legyenek az egyháznak. Azt is hallottuk ezen a piarista tartomány főnöktől, hogy az katolikus iskolák az egyház kapujai, hogy mi vezessük be őket, a gyerekeket az egyházba. Próbálkozunk ezzel is, és itt is csatolnék akár az élményszerű oktatáshoz is, mert én ugye hittantanárként mindig elmondom, hogy mit kéne csinálni, meg hogy kéne csinálni, de azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy nem akkor vagy igazán jó hittamból, ha ez bemagolod, hanem így is élsz, amit most elmondtunk neked, hogy gyakorlod is a vallásodat. Lehet, hogy tudod te kívülről a Szentmise részei,

0: Janka életéből, és hogy nagyon komolyan végighallgatták, és szinte ilyen csodálattal nézték ezt az önfeláldozó életet például.
1: Nagyon szertágazó, amiről így az elmúlt percekben beszéltél, és sokfelé elindultak a gondolataim. Maradnék itt ennél, hogyha élményszerűséget említettél, meg a hitéletbe való bevezetést. Valahol én azt feltételezem, hogy nem csak és kizárólag olyan szülők, olyan családok iratják be a gyerekeiket hozzátok, akiknek megvan az a stabil, hívő, vallásos hátterük, ami azt feltételezi, úgy gondolom, hogy akkor egy katolikus iskolát választanak. Ha ennyire különböző vallásos háttérrel érkeznek a gyerekek, akkor én úgy gondolom, hogy egy katolikus iskolának némiképpen az is lehet egy küldetése, missziója, hogy a gyereken keresztül megszólítsa a szülőket. Erre vonatkozóan van valamilyen kezdeményezésetek? Vagy igen, jól bevált gyakorlatotok?
0: Igen, van. Ugye, hát ha csak azt nézzük, hogy a vasárnapi 8:30-es szentmise, az mindig osztályokra, két osztálynak a felelőssége például. És én nagyon jónak tartom azt, és biztatom is mindig a szülőket, mikor itt találkozunk szülőkkel, ha van olyan fórum, akár szülőértekezet, akár évnyitó, hogy ne elküldjék a gyermekeket szentmisére, hanem hozzák el őket, fogják meg a kezüket, és hozzák el. És ugye ez az elsősöknél, másodikosoknál, az alsósoknál ez működik is, mert a kisgyereket nem engedik el egyszerre, és ez is már egy ilyen tulajdonképpen, amikor már a szülőket is megszólítjuk ezzel. Vagy ilyen például az első áldozás, az atya mindig felszokta ajánlani, hogy azokat a szülőket is szeretettel várja, akiknek szentségeket kell pótolni például, és volt már arra példa, hogy szülő és gyermek együtt keresztelkedett meg. Volt már arra példa, hogy szülő és gyermek együtt volt első áldozó. Volt már arra példa, hogy az elsős, az ötödikes és a nyolcadikos kislány együtt lettek megkeresztelkedve. Tehát vannak ilyen, úgymond sikertörténetek. Igen, próbálkozunk, visszatérve a kérdésre, hogy a szülőket is megszólítsuk, és elszólítsuk a templomba, és el is szoktak jönni. Sajnos felsőbe már nem nagyon, ott elküldik a gyerekeket, pedig mindig szoktam mondani, hogy sokkal szívesebben jön a gyermek, ha azt a szülőtől is látja, hogy neki is fontos ez. Aztán, amikor már, ha csak eljönnek egy iskolai programra, általában az iskolai programokat mindig imával kezdjük, úgy köszönünk, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, és akkor vannak olyan szülők, akik érdeklődnek utána, hogy, és ekkor jön be az atya, aki meghívja őket akár a plébániára, egy felnőtt hittarra, vagy akár, amit említettem, hogy a szentségeket bepótolni. Most azt tervezem, hogy ezekre az vasárnapi diákmisékre, ami mindig két-két osztály van beosztva, hogy az adományt vigyen, minisztráljanak, vagy felolvassanak, hogy a szülőket egy külön levéllel is megszólítani annak az osztálynak a szüleit, akik jönnek. Ugye ezt ki lehet küldeni, így most már e-mailen nagyon gyorsan, és akkor lehet, hogy még jobban és még többen jönnének. De sajnos van olyan is, aki elhozza a bazilikáig a gyermeket, beteszi, elmegy addig valahova máshova, hát ezzel nem tudunk mit csinálni, imádkozni tudunk értük, én mindig azt szoktam mondani, ugyanúgy, mint a gyerekekért.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, vendégünk Valkó Viktor, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Programokról, lelki életről nagyon sok szó esett, hogyha már így azt említettem, hogy különböző vallásos háttérrel érkeznek a gyerekek, úgy gondolom, hogy a tanulásban is különböző nehézségekkel vagy kihívásokkal kell küzdeniük, vagy van, aki épp, hogy nagyon-nagyon tehetséges. Milyen hangsúlyt fektet az iskola, és milyen lehetőségek vannak tehetséggondozásra és felzárkóztatásra?
1: Mind a kettőre van lehetőség. Alsóban vannak erre külön óráik az alsós tanítóknak, hogy akik felzárkóztatásra szorulnak gyerekek, azoknak úgynevezett plusz korepetálást adjanak egy-egy tantárgyból, hát főleg az írás, olvasás, matematika. Felsőben és alsóban is a tehetséggondozás, az pedig versenyekre való felkészítés, valamint a szakkörök azok, amik fogadják azokat a gyerekeket, akik egy-egy dologban kimagaslóak és tehetségesek. Említeném itt például a rajzszakkört a felsőbe, ami nagyon-nagyon sikeres, és lehet, hogy nagyon sok olyan gyermek van, aki lehet, hogy a tanulásban nem az élen jár, de nagyon ügyesen rajzol, és számos versenyen részt vett, mert ugye a rajzórákon kívül még a rajzszakkörön is neveznek ilyen versenyekre, különböző technikákkal is ott tud kiteljesedni, és neki ez jelenti a sikerélményt. Aztán ide sorolnám a zeneiskolát is például, az alapfokú művészeti iskolát, ami egy óriási plusz áldozat a gyerekeknek. Tehát heti 2 óra szolfés, heti 2 óra hangszeróra, hatalmas idő ráfordítás, de akik tehetségesek, azok szeretik ezt, és nagyon jó kis, hát művészemberek kerekednek belőlük, és arról nem is beszélve, hogy emelik az iskolánknak a hírnevét úgymond, mert műsorokon nagyon szépen előadnak, és nagyon színvonalas műsorokat adnak elő egy-egy rendezvényünkön. És gondolok itt évnyitó, évzáró, Szent Imre nap, vagy egy-egy ilyen nemzeti ünnep megemlékezésén. De ide sorolhatnám például a focizást és birkózást. Ott is azok a gyerekek, akik alig férnek el az iskolapadba, mert már annyi az energiájuk, vannak olyanok, akik eljárnak birkózni, és nagyon szép eredményeket érnek el a diákolimpián. Tehát itt megint azt mondom, hogy a lehetőség az megvan adva mindenkinek, csak élni kell vele. Aztán van például vegyész szakkörünk, akik a kémiát akarják sokkal emeltebb szinten, vagy nagyon érdekli őket, azoknak van lehetőségük ilyen szakkörre járni, és hát ott van az angol nyelv, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy aki tényleg érdekel az angol, és tényleg rászánja azt a plusz időt, az el tudja érni azt, hogy 8. nyelvvizsgája legyen, mert a heti 7 órát adunk ingyen a gyerekeknek, angol órát, aki az 5 órás angol mellett jár még heti 2 óra nyelvvizsga előkészítőre. De ez mind a gyermeken múlik. A lehetőség az ott van, de neki kell az idejét rászánnia, akár az, hogy részt vesz ezen a nyelvi előkészítőn, plusz azt a rengeteg plusz feladatot megcsinálnia, mert csak így lesz eredmény. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a tehetség gondozás terén is jól állunk, valamint a felzárkóztatásban is jól állunk, megvan a lehetőségre, hogy akiknek erre szükségük van, azokat ellássuk ezekkel a feladatokkal. A tavalyi évben 7 embernek volt már nyelvvizsgája, akik elballagtak azok közül, tavaly előtt egy picivel kevesebb, de azelőtt meg több mint 10 embernek. Tehát van ilyen, de ez is olyan dolog, hogy ugye megvan ez a nyelvvizsga előkészítő, és amikor azt mondja a kollega, hogy na te most már készen vagy, megpróbálhatod. Akkor utána megint jön a szülő, hogy tényleg elviszi őt nyelvvizsgázni, de vannak olyanok, akik azt mondják, hogy jó, viszont akkor középiskola első felében már biztos, hogy meg lesz nekik. Tehát nem biztos, hogy így ballagnak el, de egy nagyon nagy segítség van nekik középiskolában.
0: Nagyon stabil alapokat kapnak.
1: Így van, stabil alapokat kapnak, és ezt egyrészt a saját gyerekeimen is láttam, másrészt meg ezek jönnek vissza. Hogy aki tényleg szorgalmas itt nálunk és kihasználja az adott lehetőségeket, az azért tényleg megállja a helyét a középiskolában. Tavaly év is elég mozgalmas évünk volt, mint minden év, mostanában, de ugye az egyik fő célkitűzésünk, hogy meglegyen az elegendő számú elsősünk, és nagy büszkeséggel mondom, hogy ezt az évet majdnem 100 elsőssel, 97 elsőssel indítottuk el. Mindig ez a legnagyobb feladatunk, hogy jöjjenek a kis elsősök, és mindig azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy az tök mindegy, hogy én mit mondok akár a rádióba, az iskoláról, akár az oviba, hanem a szülők, akik már ide járnak, azok miket mondanak azoknak a szülőknek, akiknek a gyerekük iskolába készül, mit mondanak el az iskoláról. Tehát úgy kell mindennapi hivatásunkat, a pedagógus hivatást teljesíteni, hogy az megelégedésére váljon a szülőknek, akiknek a gyerekei már hozzánk járnak az iskolába, és a jó hírünket adják tovább a többi szülőnek. És ebből lesz a sok elsős gyermek. Ezt egy siker történetnek írom én a tavalyi évvel kapcsolatban. Meg hát én nagyon büszke vagyok arra, hogy tényleg a bazilikának a területén vagyunk, és amikor csak tudunk, iskola szinten részt veszünk a bazilika életébe, akár a pedagógusok, akár a gyerekek, akár rózsafüzér imádságba, akár keresztút imádságba, a passiót mi adjuk elő ott a bazilikába, a Betlehemet mi adjuk elő ott a bazilikába. Erre is, és amire már említettem az angol nyelv oktatást, ez az Erasmus programra is nagyon büszke vagyok, mert a tavalyi évben több mint 30 gyereket tudtunk kivinni külföldre, és pedagógusok is voltak többféle továbbképzésen, és nagyon jó, mert most egy olyan ciklusban vagyunk, aminek tényleg ez a környezetvédelem, teremtésvédelem a fő irányvonala, és ezt be tudjuk építeni a mi saját programunkban is, az éves munkatervünkbe, és hát ahogy kezdted, áldott légy, Uram, az idei évnek pedig mindezek mellett, amit elmondtam, én azt kértem a kollégáktól, a szülőktől és a gyerekektől, hogy tudjunk egymásnak köszönetet és hálát mondani. Tényleg minden kis dologért, Szent Ferenc, Assisi Szent Ferenc, aki lemondott minden földi jóról, hogy Jézust megtalálja, ő minden kis apróságnak tudott örülni, és szerintem nagyon fontos a mai világban ez, hogy a jót ne természetesnek vegyük, hanem igenis nézzünk mögé, hogy mennyi munka van egy-egy rendezvény mögött, vagy egy-egy jól sikerült program mögött, vagy akár egy-egy nap mögött is, hogy a gyermek eljött az iskolába, hazament, az a pedagógus azért készült, meg ott volt vele, és tényleg tudjunk köszönetet mondani egymásnak, pedagógusoknak és a Jóistennek is minden nap a sok-sok szépért és jóért.

0: Így nagyjából áttekintettük azt, hogy mi mindenért adhatunk hálát szervezeti szinten, meg intézményvezetőként, hogyha nézzük a Szent Imre katolikus általános iskolát és a művészeti iskolát. Viszont egy nagyon fontos dologról nem beszéltünk, ami úgy gondolom, hogy itt az egrieknek, vagy lehet, hogy Eger környékieknek egy hatalmas élmény, vagy ajándék, nem is élmény, hanem ajándék, hogy ugye jó pásztor óvoda igazgatója is vagy, és új intézménybe költözött a jó pásztor óvoda a napokban.
1: Igen, egy új épületet kapott a jó pásztor óvoda. A nyár folyamán mentek az utolsó simítások, költözködés, füvesítés, ami helyel közzel sikerült is. Az a lényeg, hogy nagyon szép lett az új óvoda. Azt tudni kell, hogy a régi jópásztor óvoda az 3 csoportos óvoda volt, ez pedig most 4 csoportos óvoda. És amikor már a Egri Főegyházmegye, mint fenntartó szólt, hogy akkor szeptembertől indulhat az új épületben az óvoda, akkor mi már tavasszal, amikor reklámoztuk az óvodát, hogy jöjjenek minél többen, akkor már ezt így tudtuk hirdetni, hogy az új óvodába fogjuk várni majd a gyerekeket, és nagyon rövid idő alatt sikerült feltölteni a 4. csoportot is, tehát most 87-en vannak beiratkozva a 4 csoportba, ami nagyon szép szám, minden csoportban több mint 20-an vannak, és nagyon vártuk már, hogy birtokba vegyük az új épületet, és a gyerekek is, és a szülők is nagyon-nagyon örültek, és nagyon büszkék arra, hogy oda járhatnak ebbe az óvodába, tényleg egy teljesen új épület, hát még be kell laknunk, meg azért meg kell szokni, de tényleg nagyon örülünk, sokkal tágasabb, nagyon sok játék van az udvaron, nagyon élvezik a gyerekek, hogy tényleg ott mind a hangyák úgy nyüzsögtek ott az udvaron, és észre se vették, hogy mások vannak ott, amikor elmentünk megnézni, annyira beleélték magukat a játékba, meg a terek is sokkal nagyobbak, a belső terek is az óvodába. Nagyon szép színes, 4 csoport van, piros, sárga, kék és zöld csoport, és Noé bárkájához kapcsolódva állatok lesznek a csoportnevek, zsiráf, katica, halacska, teknős béka, ugye a színekhez kapcsolódva, úgyhogy tényleg itt szeretném megköszönni egyrészt az Egri Főegyházmegyének is fenntartónak, hogy ezt kivitelezte számunkra, másrészt pedig az óvodapedagógusi gárdának, akik ott vannak, tényleg az óvodapedagógusok, a dajkák, a mindenféle kollega, mert nyáron így egy emberként összefogva nagyon nagy munkát végeztek, hogy kicsinosították ezt az épületet, ugye meg berendezték, meg át kellett költöznünk a régi óvodából, és tényleg úgy vártuk a gyerekeket, minthogyha mindig oda jöttek volna, mert nagyon otthonosan berendezték, meg nagyon otthonossá tették az óvodát, úgyhogy nagyon örülünk neki, és reméljük, hogy azok az óvodás gyerekek, akik oda járnak, azok majd jó emlékeik lesznek erről az új óvodáról, és tudnak majd hálát adni érte a Jóistennek.
0: Bízunk benne, hogy így lesz. Volt szerencsém megnézni ezt az óvodát a napokban, ha már udvari játékokat említettél, azért egyrészt nagyon jó érzéssel, másrészt meg egy picit olyan irigykedve is néztem a játékokat. Az udvaron ugye van bicikliút, ahol megtanulhatják a közlekedési szabályokat, csoportszobák, azok pedig minden szépen jóval fel vannak szerelve. De hogyha nem csak a tárgyi dolgokra gondolunk, akkor hogyan lehetne bemutatni egy picit az óvodát, hogy mik ennek az óvodának a sajátosságai?
1: Hát ugye, mivel ez is katolikus óvoda, már itt elkezdődik a vallásosságra való nevelés, minden nap van itt is ilyen elcsendesedés például. Minden csoport szobába van egy ilyen kis templomszerűség, amiben egy gyertyát, ha beletesznek, akkor az úgy világít, mint hogy tehát, és akkor a köré egy mécses köré leülnek, és például azzal kezdik ők is, én többször is részt vettem már ilyen foglalkozáson, hogy miért tudsz te hálát adni. Tehát a kicsik, az óvodások, és ma ott is nagyon szép gondolatok megjelennek, és ez azért jó, hogy már ezt óvodában elkezdik. Például ott is úgy köszönnek, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, mikor például az atya bemegy, vagy én bemegyek. Tehát ez azért jó, mert elkezdődik egy folyamat, ami az általános iskolába az folytatható, és akkor így tovább egészen akár az egyetemig, itt ugye Egerben már erre is megvan a lehetőség. Tehát ezt mondanám, mert ugye minden óvodában szeretik a gyerekeket, szeretettel, gondoskodással bánnak velük, de mi, ami plusz tudunk adni, ez a vallásosságra való nevelés. Van például hittanos foglalkozás nekik minden héten. És ugye ott van a Servita templom a közelbe, Buda Péter plébános úr nagyon szívén viseli az óvodát, nagyon szeret az óvodások közé járni, azt szoktam rajta látni, mint egy kicsit feltöltődne, mikor ott van köztük, és ő tényleg nagyon szívén viseli az óvoda ügyét. Ő is jár például ugye a kisovisoknak a befogadására, vagy majd most megyünk az évelei szülőértekezletre, és ő is például hívja a szülőket és az ovisokat is oda a Servita templomba, a szentmisére, vasárnapi szentmisére. Bevezette már például a mocorgó szentmisét, ami direkt kifejezetten kis óvodásoknak vagy kisgyerekeknek van, és direkt mondta is, pont ott voltam azon a szentmisén, hogy amelyik felnőttet ez zavarja, az jöjjön az egyel vagy későbbi misére majd, mert ez most a gyerekek misé, és ezt nagyon jónak tartom, mert ugye amivel kezdtük a beszélgetést, hogy élményt adni a gyermekeknek, hogyha ott vannak, és már kiskoruktól ott vannak, akkor talán kialakul bennük ez, és szívügyükké válik. Hát ezt tudnám mondani, hogy ebbe biztos, hogy plusz tudunk adni, mint a többi óvoda.
0: Ha már az iskolánál beszéltünk, és most is visszatértél erre, hogy élményt adni a gyerekeknek, itt szóba került akár a környezettudatosságra nevelés, akár a különböző intézményen kívüli lehetőségek, foglalkozások, az óvisokat ezek mennyiben érinthetik?
1: Köszönöm a kérdést. Az oviba is például tervezünk magaságyásokat és kiskertészkedést, és arra szeretnénk nevelni a gyermekeket, hogy igen, egy picit így magukéknak érezzék ezt, hogy locsolják, gyomlálják ezeket a dolgokat. Természetesen az óvodapedagógusok vezetésével történik ez, de én is nagyon sokszor találkozom velük például a városba, hogy ők is viszik őket mindenhova. Színházba viszik őket, aztán ilyen rendőrségi napra, olyan napra, és én ezt nagyon jónak tartom, és nagyon örülök neki, mert ugye az iskolában, ahogy mondtam, ezt mi próbáljuk folytatni ezeket a dolgokat.
0: Igazgató úr, én hálás vagyok neked ezért a bőfél órás beszélgetésért, hogy így ránéztünk sok-sok mindenre, ami az intézményeket, akár az iskolát, akár az óvodát érinti. Te mit kívánnál magatoknak, a iskolának, óvodának, akár saját magad számára erre a tanévre, 2026-27-es tanévre?
1: Én mindig azt szoktam mondani, és ezt kívánom, hogy törekedjünk arra, hogy amit szeretnénk, hogy velük tegyenek, azt tegyünk másokkal is. És akkor nem lesz baj.
0: Legyen így, én is ezt kívánom. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, köszönöm a beszélgetést. Valkó Viktorral, az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával beszélgettünk.

0: Szóba került, hogy Egerben a Szajcleó utcában egy új, minden igényt kielégítő épülettel barátkoznak a kis óvodások. Tordai Ludvig Zsófia óvoda vezetőt kérdeztük az első tapasztalatokról.
1: Nagy örömmel és hálatelt szívvel jöttünk ide az új intézménybe. Egy modern, tágas teret kaptunk. A gyerekek nagy örömére, és a szülőktől is sok pozitív visszajelzés érkezik, és hát a gyerekek csillogó szeme és mosolya az mindent elárul számunkra. 4 csoportos óvodaként működünk, most már jelenleg 87 kisgyermek van hozzánk beiratkozva. Tornaszobában és külön egyéni fejlesztő foglalkoztató szobában rendelkezünk, valamint egy tágas játszóudvarral. De a mindennapjaink természetes részeként próbáljuk bevinni a katolikus szemléletet, a lelkületet minden dolgozónak a attitűdjébe, a pedagógiai magatartásába is ez szerepel. Étkezések előtt és után is imádkozunk, elalvás előtt is. Hittam van heti 2 alkalommal, külsős hitoktató jár hozzánk, és Buda Péter atyával, a lelkipásztorunkkal is együttműködünk, és szervezünk közös programokat. Most már nagyon örülünk, hogy fizikailag is közelebb kerültünk ide a templomhoz, és atyával is szeretnénk kibővíteni a programok körét ennek köszönhetően.
2: A kisfiam már 3 éve a Jópásztor óvodába jár, ez a 4. év, amit ugye itt kezdett. Nagyon nagy izgalommal várta, nagyon-nagyon kíváncsi volt, hogy vajon hogy fog kinézni az új óvi, és amikor bejöttünk, akkor hatalmas örömmel töltött el a sok-sok újdonság, a gyönyörű új óvoda, illetve örömmel mesélt az udvaron lévő kerékpárútról, ami el van látva zebrával, az új játékokról, a kinti konyháról, igazából minden hatalmas örömmel és szeretettel fogadott. Nyilván nekünk is nagy öröm, hogy ez az új óvi elindult, átköltöztek ebbe az épületbe, hát nagyobbak a terek nyilván, viszont egy picit azért a szívünk, bezártuk a régit is.
0: Buda Péter atyát, a fájdalmas anya plébánia plébánosát, az óvoda és az egyház kapcsolatáról kérdeztük.
3: Megközelítőleg 60 oktatási nevelési intézmény az Egri Főegyház megye fenntartásában működik, ezek között nagyon sok az óvoda. Hogyan lehet az óvodásokat, nyilván az óvodásokon keresztül a szülőket közelebb hozni az egyházközség mindennapjaihoz, és hogyan lehet szorosabbá fonni a kapcsolatot, hogy valóban megérezzék, hogy mit jelent, ezek a pici apró gyerekek is megérezzék, hogy mit jelent a Jóistenhez tartozni.
4: Egyrészt a személyes jelenlét, tehát hogy lássanak papot, és lássák azt, hogy az egyház az velük van. Már az előző helyén is, a régebbi óvodában, ott is többször megjelentem közöttük, itt azonban az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy az óvoda mellett itt van a plébánia. Nem sokára én magam is ide fogok költözni, és akkor még könnyebb lesz majd a kapcsolattartás. Azon kívül az ovisokat és a szülőket is megpróbáljuk majd jobban bevonni a közösségnek, mármint az egyházközségnek az életében, úgyhogy a következő időben már több olyan program lesz, amiben számítunk a Jópásztor óvodának a részvételére. Közeledik a Servita templomnak a búcsúja. Pontosan a napján, fájdalmas anya napján, 15-én a Mária utcai keresztnél tartunk egy ilyen kis közös imádságot, ahol majd az óvisok is énekelnek, ott lesznek a fertálymesterek, az egyházközségben is meg van hirdetése, természetesen az egész városból várunk mindenkit, de a lényeg az, hogy a gyerekek is ott lesznek, és kezdenek hozzászokni ahhoz, hogy az utcán is tanúságot teszünk a hitünkről. A búcsúi körmenetben pedig hát úgy számítunk rájuk, hogy majd a virágot fogják szórni az oltári szentség előtt. Azon kívül tervezzük azt is, hogy havonta egy-egy alkalommal egy-egy csoport eljön szentmisére a Servita templomba. 4 csoportos óvodáról van szó, egy hónapban általában 4 hétvége, 4 vasárnap van, és akkor egy-egy csoportot meghívunk ezekre a vasárnap délelőtt 9:30 misékre, ami már eddig is ilyen gyerekmise volt, moszorgós mise, de hát remélhetőleg most az, hogy közelebb kerültek a templomhoz, talán közelebb kerülnek az egyházhoz is.
0: Számos programot megemlítettünk, ahol a legkisebbek és a kicsit nagyobb diákok is élményekkel és komoly tapasztalatokkal gazdagodhatnak. Így például belekóstolhatnak a születedés örömeibe is az egyetemi szőlőbirtokon.
5: Szoboszlai Zoltán, Akadémia Birtok, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtoka és szőlésze.
6: Hagyományosan minden évben megrendezi az egyetem katolikus iskolával együttműködésben az élményszületet. Mi a célja ennek az élményszületi napnak a gyerekekre nézve?
5: Az egyik fő cél az, hogy élményt nyújtsunk, élményt szolgáltassunk, és olyan élményt, amihez tapasztalatok, gyakorlati tapasztalatok is kapcsolódnak. Az itt jelenlévő gyerkőcök, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. C osztálya tagjai, ők többségében már azt mondták, feltették a kezüket, hogy szüreteltek életükben. Mi több, nagymamának, nagypapának nagyon sok esetben van otthon házi kerti szőlője, vagy akár dolgozik az ágazatban, és ez is egy nagyon fontos cél, hogy azon túlmenően, hogy ez egy tradíció, amit érdemes tovább örökíteni, és az egész szüreti hangulatnak a milliójét is, hogyha átélik, megélik a gyerkőcök, akkor egy nagyon testközeli élményt szerezhetnek. Szóval ezen túlmenően talán lehet, hogy azt mondani, hogy nem titkolt célja és kicsit harmadik misszió szerepvállalása itt az egyetemnek az, hogy társadalmi szerepvállalás szintjén is jelen legyen, és a szőlőbor ágazatnak gyakorlatilag utánpótlást nevelünk. Persze ezek így nagy szavak, hiszen ezek a gyerkőcök, még előttük áll az egész élet és döntések sokasága, de ezek a testközél, ezek a gyakorlati élmények nagyon sokszor tényleg életre szólóak, és nagyon sokszor tényleg meghatározók. Én legalábbis úgy tapasztaltam, hogy a szőlészborász mérnök hallgatóinak is mindig van egy első szüreti élménye, amire örömmel emlékeznek vissza, és gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy elképzelhető, hogy itt a szőlősorok között születelnek most a jövő szőlészei, borászai.
0: Nyilván a szőlőszedéssel kezdték a programot a gyerekek, de a mai nap nem csak ezt az élményt tapasztalhatják meg. Miből áll ez a program?
5: Amint a szőlőt megszedtük, bevisszük a leszületelt termést, meg fogjuk majd mérni, hogy az osztálynak az ösztömege nagyobb, vagy pedig a leszedett termésé, a hídmérlegre ráállítjuk a gyerkőcöket, aztán ráállunk a géppel is, amivel beszállítjuk a szőlőt, amit leszedtünk, és feldolgozzuk. A feldolgozásnak a folyamatával ismertetjük meg őket, és mindeközben a munka jó megérdemelt jutalmaként majd kapnak zsíros kenyeret is, meg hát természetesen megkóstoljuk a hegylevét, a mustot.
0: Ha már súlyt említett, az idei év különösen is aszályos volt. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években nem volt ehhez fogható időjárás, amikor ennyire csapadékmentesen kellett átvészelnünk az egész tavaszt és nyarat gyakorlatilag. Mennyire sínlette meg a szőlő termés és a minőség ezt az aszályos időt?
5: Lehet azt mondani, hogy a szélsőségek és a legekkorát éljük, hiszen gyakorlatilag az elmúlt évtizedben alig-alig volt olyan évjárat, amikor még a régi öregek is ne azt mondták volna, hogy hát volt egy-egy olyan szélsőség, amire még ők sem emlékeznek. 2024-ben az elmúlt 100 év legmelegebb nyarát tudtuk magunk mögött, és 2026-ban idén pedig a legszárazabb nyár, a legaszályosabb év volt az elmúlt 100 évben talán. A statisztikák is most már ezt mutatják, és hát ezt megsínyli a szőlő. Ugyan a régi öregek azt mondták, hogy a szőlőnek az kell, hogy szenvedjen, és ez igaz is abban az értelemben, hogy azok a beltartalmi értékek, azok az íz, illat, zamatanyagok, illetve színanyagok, amik ténylegesen a szőlő minőségi paraméteri oldalán a szőlő termés értékét jelentik, azok sok esetben különböző környezeti stressz hatások okán nagyobb koncentrációban jönnek, jöhetnek létre, de az idei év már a szőlő növénynek is sok volt, és hát gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy az elmúlt 3 hétben alig-alig fejlődött legalábbis cukorérettség terén a termés, illetve hát a szerves sav készletét meg szinte felérte egyik-másik fajta, tehát egy egyensúlyi állapotot nagyon nehéz és egy optimális szüreti időpontot kijelölni. Ez minden nap kint kell lenni az ültetvényben, próbaszüreteket kell végezni, analitikai labor, analitikai eredményeket kell értékelni, illetve kóstolni kell a szőlőt, és csak így tudtuk megállapítani a helyes szüreti időpontokat, illetve a helyes érési sort.
0: Picit a szőlőtől kanyarodnék a szőlőfeldolgozás utáni tartalom felé, a borászat felé. Itt vagyunk az Egri borvidéken, ugye Eger méltán híres hazai és nemzetközi porondon is a jó borairól. Melyek azok a fajták, amelyek a legismertebbek véleménye szerint, akár itthon, akár külföldi piacon, és mennyire vagyunk valóban előkelő helyen borászat terén?
5: Van ez az elcsépelt mondás, hogy a magyar bor Magyarországon világhírű, és nem szeretnék pessimista helyzetképet festeni, de azért még nagyon sok tennivalónk van azért, hogy a nemzetközi piacon felkapják a fogyasztók a fejüket arra, hogyha akár magyar borról, akár egri borról beszélünk, és ezzel találkoznak. Viszont vannak olyan fajtáink, hála Istennek, amik egyrészt tradicionálisak, hagyományosak, és ez önmagában egy jelentős értéket hordoz, emellett pedig például jelen termesztési körülmények között, hogy jelen évjárati hatás mellett is egész szép fejlődést és egészen fejlett és értékes érésdinamikai végállapotot detektálhatunk náluk. Ilyen például a kékfrankos, ilyen lehet adott esetben az olasz rizling, vagy jó pár olyan hagyományos fajtánk, amire van értelme akár világpiaci szinten is építeni, ilyen a fúr, mint a házlövelű. Az egri borvidéknek ugyan a leghíresebb közösségi márkája a Bikavér, amivel elsődlegesen jelen vagyunk a palackos borok, a minőségi borok piacán, viszont ettől még az egri borvidék 50%-án fehér borszőlőfajtákat termelünk, úgyhogy azt gondolom, hogy hagyományos szőlőfajtáknak mindig van, volt és lesz helye a szortimentben.
6: Hogyha már a borok felé kanyarodtunk, mi jellemző a magyar emberek borfogyasztására? Mennyire mennek a minőségre az emberek?
5: Ilyen szempontból nagyon-nagyon bipoláris a piac. Egyrészt jellemző egy olyan fogyasztási trend, ami inkább a minőséget helyezi előtérben, és ez nagyon dicséretes és előremutató. Másrészt nagyon sokan inkább mennyiségi fogyasztók ma Magyarországon. Mi elsődlegesen a minőségi fogyasztókat célozzuk a termékeinkkel, tehát igyekszünk nem csak a termékpaletta csúcsát célozni mondjuk árképzés tekintetében, hanem hozzárendelni olyan értékeket és olyan bor élményeket, amik a mennyiségi fogyasztással szemben a minőségi fogyasztás ma már hajtják a vizet. A bor egy élvezeti cikk, egy olyan termék, aminek a fogyasztása nem feltétlenül a mindennapokhoz kell, hogy kötődjön, inkább alkalomhoz, eseményhez, társasághoz, és mi igyekszünk ezeket a élményeket előtérbe helyezni, illetve ehhez megfelelő minőségű borokat készíteni.
6: Kifejezetten mondjuk a szőlőbirtokon milyen élményekben részesülhet az ide látogató?
5: Kifejezetten a szőlőbirtokon és általában véve az egyetemen is úgy tekintünk a borra, mint egy üzenetközvetítő eszközre, ami egyrészt a minőségről alkotott filozófiánkat, elképzelésünket jeleníti meg, másrészt pedig egy név, egy kártya, amit jó szívvel ad az ember ajándékba az együttműködő partnereinknek, akár oktatási, akár kutatási területen, a velünk együttműködő intézményi partnereknek és akár szolgáltató partnereknek is, és emellett pedig a nagy érdeművel a fogyasztói közönségünkkel, hát a lehető legszélesebb szortimentjén a különböző csatornáknak és elérési utaknak szeretnénk megismertetni a termékeinket. Ez jelenthet akár egy egyetemi borklubot, jelenthet akár egy borokérzékszervi bírálatával kapcsolatban összegyetemi szinten választható kurzust, jelenthet fesztivál megjelenéseket, mint ahogy jelent is, illetve jelen szoktunk lenni különböző szakmai kóstolókon, és meg is méretetjük a borainkat. Különböző borversenyek mezőnyében például a 2025-ös évben született egy olyan top 100-as ranglista, aminek az előkelő abszolút harmadik helyén szerepel a 2023-as Grand Superior Bikavér tételünk. A soron következő az Eszterházy család teljes egészére kiterjedő nagyobb esemény pedig majd a családi születi nap lesz itt Kőlyugtetőn a szőlőbirtokon szeptember 19-én, illetve a kutatók éjszakáján is jelen leszünk.
0: Szoboszlai Zoltán szőlésszel beszélgettünk. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az időben várom Önöket, de ha tehetik, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az országgyűlés. A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi 60-ról egyaránt 90 percre nő. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál, aki a mandátumáról lemondott Lázár János helyét veszi át. Az eskütétel után az országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját. Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében is döntenie kell. A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre. Szeptember 28-án hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek. Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-áról az országgyűlés október 12-i ülésén emlékeznek meg. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta, hogy a hitelintézetek átmeneti jelleggel november 30-ától 2027. május 15-ig közreműködhessenek az iskola kezdési utalványok beváltásában. Az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A jogalkotók indoklásaként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult, az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyerekek támogatását. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kat Sándor felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddigi KEKVÁK által fenntartott és az állami intézmények között, de ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között. Együttműködésre van szükség az érintettek között a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében. A klímaalkalmazkodás nem működhet jó gyakorlatok átvétele nélkül, és a sikeres fellépés érdekében hangsúlyos szerepet kell adni a mezőgazdasági kutatási fejlesztésnek, mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Gyenes Diáson, a 4. Klímabarát Szabad Egyetemen. Bóna Szabolcs a kétnapos rendezvény nyitónapján tartott előadásában hangsúlyozta, a klímaváltozás jelen van a mindennapjainkban, és mi vagyunk az utolsó generáció, amely még képes tenni káros hatásainak mérsékléséért. A miniszter a vízgazdálkodásról szólva megjegyezte, hogy még korábban többletvízünk volt, most a víz megtartása a legfontosabb feladat. Problémaként említette, hogy bár az önkormányzatok élet a fenntartás és a karbantartás feladata, nem kaptak ehhez elég forrást. Sport. 3 különböző időpontban pótolják azt a 3 mérkőzést, amelyet a labdarúgó NB2 második fordulójából halasztottak el. A Magyar Szövetség honlapja szerint a DVTK Szent Lőrincese találkozó Október 13-án kedden 18 órakor, a Mezőkövesd Ajka meccs másnap 17 órakor, a Szeged Csanád Grosics Akadémia BVSC Zugló mérkőzés pedig november 4-én szerdán 17 órakor kezdődik. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős idő várható, csapadék nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt, nagy területen szélcsend lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Túri Sarolta nevében, és a mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Kevés olyan alakja van a magyar tudománytörténetnek, akire olyan természetességgel élik a polihisztor megnevezés, mint Herman Ottóra. Néprajzkutató, természettudós, politikus és tudományszervező volt egy szemében, akinek érdeklődése a madárvilágtól a halászaton át egészen a magyar pásztor élet hagyományaig terjedt. A tavaly évben Herman Ottó születésének 190. halálának 110. évfordulójához kapcsolódva rendezett előadást az Egri Bródy Sándor könyvtára Sorsfordulók, Sorsfordítók című sorozatban. A nagy tudós életútját, társadalmi szerepvállalását és legfontosabb kutatási eredményeit dr. Veres Gábor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docense, a Néprajzi Múzeum igazgató helyettese idézte fel, különös figyelmet szentelve Herman Ottó néprajzkutatói munkásságának. A következő percekben tehát annak az embernek a sokoldalú életművéhez kerülhetünk közelebb, akit kortársai és az utókor is az utolsó magyar polihisztorok egyikeként tart számon. A következőkben az előadás szerkesztett változatát hallják.
2: Herman Ottó. Miért beszélhetünk most Herman Ottóról? Majd az előadásból is látszani fog, hogy azért mindig aktuális. Olyan nagyívű teljesítménye van több tudományágban, amelyet a következő generáció kutatói mindig tudnak majd újra értelmezni. Idézetet tettem a címében ennek az előadásnak, a legzseniálisabb és legmagyarabb tudósunk, hát így könnyebb, hál' Istennek nagyon kedvező helyzetben vagyunk, hiszen nagyon sok kiváló tudóssal büszkélkedhet a magyarság, az ország. Hát ezt Kossuth Lajos mondta róla, Herman Ottóról ezt az idézetet, tehát azt gondolom, hogy azért biztos ő is végig gondolta, amikor egy ilyen kijelentést tett, és jól ismerte Herman Ottót, de hát nyilván majd erről is lesz a következőkben szó. Hát egy előadást, mivel is célszerű, hogyha egy szeméről beszélünk, kezdeni egy kicsit arról, hogy milyen is volt Herman Ottó. Ugye születésének 190. halálának pedig 110. évfordulója van, tehát tényleg kettős évforduló az, amivel kapcsolatban megemlékezhetünk. Milyen volt Herman Ottó? Hát ugye sokan itt a külsejére is határozott karakter, a hosszú hajával, a szakállával, és gyerekkorában sajnos egy olyan betegségen esett át, ami tartós halláskárosodást okozott nála. Ahogy haladt előre az életkora, ez egyre súlyosbodott, és temperamentumosan beszélt, és hát ez még hozzájött az, hogy ő maga ugye nagyot hallott, tehát lehetett messziről hallani, ahogy a korabeli írásokból tudjuk, hogy Herman Ottó a közelben van, mert olyan hangerővel beszélt. A felvidék, Breznóbánya, a család ide köti. Édesapja Breznóbányán bányászati sebészmester, ugye ez nem egészen felel meg az orvos besorolásnak, ez attól egy alacsonyabb rangú, ugye kamaránál dolgozott az édesapja, és hát ez azt is jelenti Breznóbánya, hogy egy német nyelvű közeg, egy száz cipszer környezet, nyilván az anyanyelvén németül szólal meg, és 6 éves korától kezd el magyarul tanulni, és igazából 12 éves korára beszél már tökéletesen magyar nyelven. A legmagyarabb az idézetből, ő választotta a magyar nyelvet, a magyarságot, hiszen ugye német anyanyelvűként született. 10 fős már a család, amikor Breznóbányáról Alsóhámorra kerülnek át, tehát 8 testvére van, hát sajnos nem mindegyik éli meg a felnőtt kort, édesapját helyezik át, ezért költözik a család, itt Miskolcon kezdi el az iskoláit Herman Ottó, de a fiatal, érzelmes, fiatal embert magával ragadja a Magyarországon ekkor már kitörő szabadságharc 1848-49-nek a szelleme, és hát minden áron csatlakozni akar a szabadságharchoz. Egy anekdóta, ami fennmaradt erről az időszakról, arról szól, hogy a helyben állomásozó császári seregek egyik kocsijának a kerekét akarja megrongálni, hogy ne tudjanak haladni, és az édesapja akadályozza meg ebben. Igazából szabadságharc bukása nagyon elkeseríti. Nagyra tartja Kossuth Lajost, vele élete végéig kapcsolatban maradt, többször meglátogatja számüzetésben is a Szent Öreget, ahogy ő nevezte, tehát nagyon jó a kapcsolatuk, és tényleg nagyon fontos neki, ami a szabadságharc idején történt. De ennek hatására az iskoláit is abba hagyja, a géplakatosnak tanul, és hát több állomása van az ilyen jellegű munkájának Miskolcon, a korompai vasgyárban, majd pedig Bécsbe kerül, itt is folytatta tanulmányait, vagy folytatná tanulmányait, de hát édesapja ebben az időszakban már elhunyt, és hát ugye a tanítatás ez már nagyon nagy teher. Viszont a bécsi évek alatt, ahol szintén géplakatosként dolgozik, a hétvégeket már a múzeum fogságában tölti idézőjelben. Ugye nagyon szereti a természetet, ebben édesapjának is azért van hatása, aki Bremnek, talán nem ismeretlen ez a név, Brem édesapjának volt a levelező társa, és tartották a kapcsolatot, tehát a természettudományok az apai vonalról is megérintették Hermann Ottót. És Bécsben a hétvégéket valóban a császári naturálien kabinetben, tehát a természettudományi múzeumban tölti, ahol felfigyel rá Karl Brunner, ennek az intézménynek a vezető természettudósa. Sokszor beszélget a fiatal emberrel, és látja, hogy mennyire érdeklődik a természet iránt, és hát ő fedezi fel, hogy mennyire kiválóan rajzol. Később majd vonzaná a maga környezetébe a lelkes, tudós és igen motivált fiatal embert. De hát ebben az időszakban aztán megérkezik a katonai behívója, amit hát a korabeli ráírásokból úgy maradt fent, hogy nem igazán vesz komolyan. Tehát ő fel se fogta azt, vagy nem is feltételezte azt, tudta, hogy ugye a hallásával a probléma van, hogy egyáltalán behívhatják katonának. Tehát mi szükség van? Ez az egyik oldal. A másik oldal az, hogy a szabadságharc egy elkötelezett híve nem akar a császári seregben nagyon szolgálni. Tehát nem megy erre a sorozásra, hát ennek nyilván az a vége, hogy aztán mégis csak kénytelen és 12 évi katonai szolgálatra kötelezik. Hát szerencse, hogy ennek azért nem mind a 12 évet kell letöltenie a hadseregnél. Ott akkor már nem számított, ezen önmaga is elcsodálkozott. Ezt mondták rá, hogy szimuláns, csak imitálja ezt a betegségét. Az Adria mentén, Ragúzában, Fiumében szolgál az ezredével. Már itt ugye a természet nagyon megragadja, a tenger mellék, Dalmácia élővilágát tanulmányozza, és rendszeresen ír is a vasárnapi újságra, a újságba tapasztalatairól, tehát ez sem telik hívába valóban, és hát tulajdonképpen a katonai szolgálatot így 7 év alatt teljesíti. Kőszegre kerül, ahol egy fotóműtermet nyit néhány társával. Ez azért érdekes dolog, mert Hermann Ottó hagyatékából az ő általa készített fotó gyakorlatilag nem maradt meg. Az, aki egy ideig fotóműteremmel, fotózással foglalkozik, és a későbbiekben rengeteg illusztráció van Hermann Ottóról, de ezek mind rajzok, kiválóan rajzol, majd fogok ebből mutatni képeket, hogy a környezetét, a profilokat, portrékat, a természetet milyen színvonalon tudja megörökíteni, de a fotózásról teljesen elfordul, nincs erre idő, hogy minden részletbe belemenjek, nyilván olvassanak utána, ez érdekli önöket, de hát nyilván a kőszegi tapasztalata kellemetlen volt az, ami végül is a fotózástól elfordítja őt. Viszont itt Kőszegen szerez arról hírt, hogy Kolozsváron az Erdélyi Múzeumban keresnek egy preparátort. Hát ő ugye nagyon szereti a természetet, és hát a családi vonal miatt ért is ehhez a tevékenységhez, és egy albinó pacsirta preparátummal pályázik erre az állásra, ami hát fel is kelti az érdeklődését a Kolozsvári Múzeumban Brassai Sámuelnek. Brassai Sámuel, a Hermann Ottóról azt mondják, hogy polihisztor, Brassai Sámuelről még inkább el lehetett ezt mondani, egy nagyon kiváló, gyakorlatilag a 19. század teljes hosszát végig élő tudós ember, aki hát természettudományokkal foglalkozik Kolozsváron az Erdélyi Múzeumban, de hát például a Kolozsvári Egyetemen a szanszkrit nyelvet tanítja, amit kiválóan beszélt és művelt, tehát ő még többféle tudományban volt jártas és hatalmas hatással van. Nagyon jól megértik egymást Hermann Ottóval, ez persze néha azt is jelenti, hogy tudományos kérdésekben vitákat folytattak egymással, mind a kettő nagyon határozott elképzelésekkel rendelkezett tudományos kérdésekben, de életére, Herman Otto motivációjára, kutatási módszertanára mindenképpen nagy hatással volt Brassai Sámuel és az Erdélyi Múzeumban töltött évek.

És hát ide írtam egy érdekes kitérőt, Jászai Mari neve is Herman Ottóval kapcsolatban. Hát mindenképpen érdekes, itt Kolozsváron ismerkednek meg, Jászai Mari ekkor Kolozsváron játszik a színházban, és hát feleségül kéri, eljegyzi, ha lehet mondani, ugye legalábbis gyűrűt ad a színésznőnek. Hát ebből aztán nem lesz házasság. Már Pesten történik meg, hogy Jászai Mari visszaadja ezt a gyűrűt Herman Ottónak. Nyilván nem viseli könnyen ezt a történetet, de aztán csak túlteszi magát ezen a kudarcon Herman Ottó. Kolozsvár után kerül aztán Budapestre. Ahogy említettem, Bécsben Karl Brunner szeretné maga mellé hívni a lelkes fiatalembert vissza Bécsbe, és ekkor készül egy kameruni expedíció, ahol számít is rá. Hát már ekkor ugye felfigyelnek rá a budapesti tudóskörök is, és a Természettudományi Múzeum, a Természettudományi Társulat tagságában fogalmazódik meg az, hogy adjanak megbízást Herman Ottónak, tartsák őt itthon, és itt folytassa azokat a kutatásokat, amelyeket már megkezdett. És hát ebben az időszakban a pókok, a pókfauna kutatása az, ami igazából leköti Herman Ottót, és erre is kapja az első jelentős megbízását a Természettudományi Társulattól, ami egy nagyon jelentős anyagi felkérés is, 2000 forintot ajánlanak neki ennek a munkának a megírásáért. Hát addig, hogyha a korabeli viszonyokról az előző években Kolozsvárra 300 forintot az éves fizetése, tehát ahhoz képest ez valóban egy nagyon jelentős. És ez is úgy volt, hogy Brassai Sámuel a saját jövedelméből mondott le Herman Ottó javára, hogy hát fel tudja magát tartani, és a tudománynak tudjon élni. Budapestre költözik, és hát itt köttetik házassága Vorosnyai Kamillával, akit már szintén Kolozsvárról ismer, és egy lap hasábjain gyakorlatilag

Herman Otto emlékére készült kiállítást, munkásságát mutatja be, hál' Istennek, nagyon szépen felújították az utóbbi időben ezt az épületet, méltó emlék Herman Otto számára, és hát innen ugye a Bükk tanulmányozása egy nagyon jó kiinduló pont, mind a természeti környezet, mind pedig a régészet, az őskor kutatása, és azért itt a Perelak révén válik még teljesebbé a számára. Hát az élete 1914-ben ér véget, de már 5 évvel a halála előtt egy balesetet szenved a Barostér József körút kereszteződésében, egy villamos üti el, ez szintén a hallása miatt volt, majd pedig a halála előtt nem sokkal a múzeum körúton egy teherszállító kocsi az, ami elüti, és hát tulajdonképpen nem súlyos a sérülése, tehát a lába törik, de a fekvése során a tüdőgyulladás és egyéb szövődmények tulajdonképpen, ami a 80 éves tudós halálát okozzák. Hát ugye gyorsan végigszaladtunk az életén, és mondhatnám azt, hogy köszönöm a figyelmet, de nyilván nem csak ezért jöttünk ide, hanem azért, hogy egy kicsit megnézzük a munkásságából. Hát látni fogják, hogy azért én egy kicsit elfogult vagyok, nyilván a néprajzi vonulat az, amit ki fogok a továbbiakban emelni, szólni fogok természetesen a többi nagyon fontos munkájáról is. Nagyon sokszor jelenik meg a korabeli érszlapokban Herman Otto. Ezért tettem ide. Értette a humor, tehát nem sértődött meg azon, hogyha élcelődnek vele, egy népszerű ember volt tudósként is. A korabeli élclapok, a Kakas Márton vagy a Borsszem Jankó, ugye a politikai életnek egy groteszk lapja is, és hát nyilván azok az ismert személyek, amelyek a kor társadalmában meghatározóak voltak, itt gyakran jelennek meg. És hát a természettudományi társulat megbízásáról ugye már szóltam, tehát a pókfauna kutatásával intenzíven foglalkozik, de igazából az az állás, amit Nemzeti Múzeum ajánl neki, ezzel tudja megvetni a lábát Budapesten, ugye Puszki Ferenc a Nemzeti Múzeumnak a főigazgatója, és az állattárban, az állattár segédőrévé nevezik ki 1875-ben, és hát tulajdonképpen ekkortól hivatásszerűen tud a természettudományokkal foglalkozni. Hát az első munkája az a pókfauna kutatásáról szól, ami hát azért válik, mondhatom azt, hogy tudományos körökben világhírűvé, mert ugye 3 kötetes ez a munka, és az első 2 kötet, az párhuzamosan a magyar nyelvvel azonnal németül is megjelenik. Hát ugye nem okoz neki nehézséget. Németül is kiválóan beszél, tehát a tudományos nyelv, a németül megjelölő irodalom az rögtön, szakirodalom az azonnal ismerté teszi a nevét külföldön is. Tehát valóban ez az első komoly munkája. Hát itt következik a néprajz iránti érdeklődés. Az első olyan terület, amivel foglalkozik, az a népies halászatnak a kutatása lesz 1883-tól. És hát itt egy idézet Herman Ottótól, amiben Semsey Andor neve szerepel. Hát ki is volt Semsey Andor, aki hát Herman Ottó életében is fontos szerepet töltött be, baráti kapcsolatuk alakult ki. Hát ő egy nagybirtokos arisztokrata, aki birtokait bérbeadva és a birtokai bérleti díjából származó jövedelmeit azt nagyon jelentős részben a tudományok támogatására fordította. Balmazújváros környékén voltak hatalmas birtokai. Ugye ez a 40 ezer hold, ez felfoghatatlanul nagy terület. Ugye élhetett volna ebből jól a budapesti lakásában, látunk erre példákat más arisztokrata körökből, de ő nagyon komolyan a tudományok támogatására fordította ezt a jelentős összeget, támogatta azokat az állami intézményeket, amelyek ekkorra már ugye megalakultak, a Földtani Intézet, a Magyar Nemzeti Múzeum számára is vásárol tárgyakat, és ezzel segíti az ott folyó kutatásokat. Nem csak Herman Ottóval, hanem a kor más nagy tudós egyéniségeivel is kapcsolatot tart. Itt Eötvös Loránd nevét említeném meg, aki kísérleteit, tehát hogy a tudománnyal tudjon foglalkozni egy korszakban. Ehhez nyilván az anyagi támogatások is nagyon fontosak, és a tudósok, hogy meg tudják jelenteni, ne csak az asztalfióknak dolgozzanak, a könyvkiadást is, a tudományos könyvkiadást is nagyban támogatta. Hát a halászat kutatása az, ami Herman Ottót, az ős

vállalkozások gondolatköre felé vezeti. Úgy gondolta, hogy vannak, ugye 19. század végén vagyunk, még olyan mesterségek, amelyeknek a jelenkori kutatásával nagyon ősi dolgokat tudhatunk meg a magyarok őskoráról, több ezer évre akár visszavetítve. Hogyha ezeket vizsgáljuk, itt még jelen van olyan eszközkészlet, olyan módszertan, amiből nagyon messzi távlatokra tudunk információkhoz jutni. Tehát igazából a halászat mellett a pásztorkodás kutatása, ami a század végén elindul, és hát a harmadik terület az ősfoglalkozásban, ősfoglalkozások körében pedig a vadászat kutatása lesz.

1885-ös általános kiállítás, ugye, hát egy reprezentáns bemutató. Az ország mezőgazdasági, ipari teljesítménye az, amire a hangsúly helyeződik, de emellett ugye a tudományok is bemutatkozhatnak, és Hermann Ottó már itt az ősfoglalkozások bemutatásával kap lehetőséget, hogy az ő kutatásai gyakorlatilag ezzel kapcsolatban kiállítás formájában is a nagy közönség elé tárja. A korszaknak ezek a kiállítások borzasztóan fontos társadalmi eseményei, tudományos eseményei. Ez a kiállítás, ugye ez csak a történelmi Magyarország területéről tartalmazott témákat, és hát körülbelül egy fél évig volt nyitva, de ez idő alatt is több mint 2 millió látogatója volt az 1885-ös kiállításnak. A kiállítások műfaja a nemzetközi területen is, a 19. század közepétől már egy nagyon divatos műfaj. Nem sokkal ezt megelőzően volt Londonban, 1861-ben a világkiállítás, amelyre már, hát ugyan az osztrák császárság részeként, de már ugye Magyarország is bemutatkozhatott. És a 85-ös kiállítás helyszíne is már a Városliget, tehát már néhány épület, mint a jelenleg Millennium házaként ismert épület, ugye ez már erre a kiállításra készült. 1896 ugye a magyarság Kárpát-medencei léltének a Millenniuma, és az erre való felkészülés, és itt a Városligetben egy nagy kiállítás létrehozásáról dönt az országgyűlés, és ehhez meg is teremtik az anyagi feltételeket. Hát ez volumenében, összetettségében azért egy jóval nagyobb, mint az 1885-ös általános kiállítás. Itt a magyarság történetéről, ipari teljesítményéről, ami azért a 19. században, hát mondhatom, hogy világszínvonalú. Legalábbis a fejlődés üteme nagyon rövid idő alatt hihetetlen nagy magasságokat ér el Magyarországon ebben az időszakban. Tehát bemutatkozik a korabeli ipar, a mezőgazdaság, egy hatalmas iparcsarnok épület épül a Városligetben erre a bemutatóra, és egy millenniumi falut is terveznek, ami hát egy skanzen, ugye Svédországban nem sokkal ezelőtt Stockholm külvárosában jön létre az első szabadtéri néprajzi múzeum, aminek a mintájára egy néhány évvel később már Budapesten 1896-ban skanzent terveznek. Nagyon haladó a nézet is, ami alapján ezt megszervezik, hiszen 24 lakóház bemutatásáról döntenek, de a döntés az, hogy ez tükrözze a korabeli történelmi Magyarország nemzetiségi viszonyait. Ebben az időszakban Magyarország, a történelmi Magyarország lakosságának 50%-a magyar, tehát 12 lakóház az, ami a magyar kultúrát mutatja be, és a másik 12 pedig az itt élő nemzetiségeket számarányuknak megfelelően, hogy jön ide Hermann Ottó, ő nem a millenniumi faluhoz kapcsolódott, ő egy önálló bemutató helyet kapott az ősfoglalkozások témakörében, a Városligeti tó, épül ez a mesterséges sziget, aminek itt a halászati részét láthatják. Ténylegesen a kutatásait ekkora már ugye megjelent a magyar halászatról szóló munkája. Ezeknek a tárgyait, azokat a tárgyakat, amelyekből ugye következtetéseket, a kutatási eredményeket lebonta, állítja ki, és hát hihetetlenül népszerű ez a téma. A millenniumi kiállításról, hogy említettem az általános országos kiállítás 2 millió fölötti látogatottságát, itt a millenniumi kiállítás egy fél évig állt, 5 és 6 millió között volt a látogató száma. Tehát hihetetlen nagy az érdeklődés. A vidéki kultúra, a népi kultúra Budapesten borzasztóan népszerű történet, és hát elismerést hoz persze Hermann Ottónak is. Az ősfoglalkozások témája, hogy ilyen népszerűvé válik, közeledik a következő világkiállítás dátuma, 1900-ban Párizsban van a világkiállítás, és hát pontosan azért, mert a millenniumi kiállításon ennyire népszerű volt a téma, Hermann Ottó felkérik arra, hogy a párizsi világkiállításon a Magyarországot bemutató
témák között az ősfoglalkozásokat is mutassa be, készítsen egy olyan bemutató helyet, ami hát a nemzetközi porondon is látványos lesz. Nagyon fontos az, hogy az illusztrációra is hangsúlyt kíván fektetni, és nagyon sok a korszak jeles festőművészével dolgozik együtt Hermann Otto, akiket hát nyilván itt a világkiállításra való felkészülésnél is bevon, mint például Koszkoly Jenőt, aki nagyon jó név a festőművészek között ebben a korszakban, őt kéri föl 10 darab nagyméretű akvarell megfestésére néprajzi témában, ami nyilván az ősfoglalkozásoknak egy nagyon fontos illusztrációja. Hát néhány festőt még azért írtam ide, ez a Csokonai a lakodalomban festni, ez Jankó Jánosnak a képe. Ugye ez nem az a Jankó János, aki a Néprajzi Múzeumot a később vezette, ez az édesapja, mert hogy ott 3 generációt Jankó Jánosnak hívtak. Még egy gondolat, Semcsay Andorról már ugye volt szó, hogy a párizsi világkiállításra való felkészülésnél is igénybe veszi az ő segítségét, hiszen hát megfestetni ezt a 10 akvarellt azért nem kis költség, ráadásul megtetszik Izabel a főhercegnőnek is, és ő is szeretne egy sorozatot belőle. Szerencsére Semcsay Andor támogatása ezt lehetővé teszi, és el is készülnek ezek az akvarellek, amelyek aztán Párizsba kerülnek ki. Tényleg nagyon sikeres a bemutatkozás Párizsban is, nagy figyelmet kap a magyar néprajz, a magyar néprajzzal való kutatás. Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy Hermann Ottót francia lovagrenddel tüntetik ki nem sokkal később, ami hát nyilván kapcsolatban van azzal, hogy ekkora sikert hozott a párizsi bemutatkozása ennek a témának. Nagyon sok tudományos kapcsolata is születik ebből a bemutatkozási lehetőségből. A tudományos karrierje mellett mindenképpen szólni szeretnék a politikai karrierjéről is. Méghozzá abból a szempontból, nyilván a tudomány oldaláról, hogy ezt a politikai karriert nagyon jól használta föl, annak érdekében, hogy a tudomány szószólója legyen. Megvannak a parlamentben elmondott beszédei, az egyik legaktívabb tagja volt a magyar parlamentnek, ugye ez még akkor nem abban az épületben működött, hanem a Nemzeti Múzeum mellett volt ugye a mai Olasz Intézet épületében a parlament addig, amíg ugye a mai Kossuth téri épület meg nem épült. Ez a 100 felszólalás jelentős része, az valamilyen tudományos kérdéssel foglalkozik, olyan ügyekkel, amelyek a társadalom szempontjából, de nem politikai ügyekkel foglalkozik, szószólója volt a tudományoknak, így hát például a néprajznak is. 3 különböző körzetből a függetlenségi párt színeiben jut be a parlamentbe, és hát ugye látják az évszámokat, közel 2 évtizedig képviselő a parlamentben, és hát ennek valóban nagyon sok hasznos története van. A tudomány szószólójaként ebben a 100 beszédben még nagyon sokféle dologról érvel, például az etnográfia, ami a Néprajzi Társaság folyóirata 1890-től indul, ennek a támogatásáról is interpelál a parlamentben, és tényleg nagyon sokféle ügyet a filoxéra, mondjuk Eger vonatkozásában, megoldásáról, ekkor éri el Egert is ebben az időszakban, és hogy hogyan lehet minél hamarabb helyreállítani a szőlőterületeket, ezzel is foglalkozik a parlamentben Hermann Otto. És hát a Néprajzi Társaság létrehozásában is nagyon fontos szerepe van. Mennyire fontos a korszakban egy néprajzi társaság? Tényleg Európában is és Magyarországon is ez a tudomány ekkor nagyot lendül, és hát látják a fővédnök ennek a társaságnak a megalakulásakor, József főherceg. Hát ez 8 különböző bizottság, a korszak jeles tudományos kutatói, de hát még a pénztárnok is, az a Borowski Samu, aminek ismerik a vármegyékről szóló monográfiáját, a szakosztályelnökök között Jókai Mórt, vagy épp a Székelyföld leírását jegyző Orbán Balást láthatjuk, de itt van a Néprajzi Múzeum igazgatója, akkori igazgatója Xantusz János, vagy épp Kalotaszeg nagy asszonya, aki ahogy a kalotaszegi népi kultúrát ismertétette szerte Európában, Gyarmati Zsigáné.
És hát itt, aki visszanéz ránk, az pedig ugye Székely Bertalan, nem kell bemutatnunk itt Egerben, aki fontosnak érezte Feszti Árpáddal és Huszka Józseffel egyetemben, hogy a Néprajzi Társaságban dolgozzon 1890-től. Ennek a társaságnak 92-ben egy esztendei Kermán Ottó volt az elnöke.

0: hogy mi elemezte a tárgygyűjtését. Herman Otto nevével kapcsolatos tárgy, amit ő gyűjtött, vagy valamilyen kapcsolatrendszerén keresztül gyűjtetett, a Néprajzi Múzeumban jelenleg 3500 van. És hát nagyon különleges metódusokban gyűjti ezeket a tárgyakat. Például nála egy nagyon fontos módszer a tárgysorozatok gyűjtése. Tehát egy-egy tárgysorozatból egy adott helyen egy teljes kollekciót, tehát nem csak egyet-egyet, hanem amit használtak, a reprezentáns darabokat mind igyekezett összegyűjteni. Hát nagyon sok történet van a kutatásaival kapcsolatban is, hogy hogyan próbálja elnyerni azoknak a bizalmát, akiktől meg akarja a legszebb tárgyaikat szerezni. Nyilván vásárol, és akiktől először vásárol, azt nagyobb összeggel honorálja, hogy aztán a többiek szívesebben adjanak el neki tárgyakat. De hát volt olyan hely, ahol adószedőnek nézték, és bezárultak az ajtók, tehát nyilván nem volt könnyű idegenként megjelenni. A teljes Kárpát-medencét bejárta, a Felvidék, Dunántúl, Erdély, az Alföld, minden zegéből, zugából találhatunk tárgyakat is. Hát ami még nagyon fontos, hogy naplót írt, folyamatosan naplót vezetett, kutatási naplót, gyűjtési naplót, amelyet illusztrált is, ez több ezer oldalas, több kötetben lévő napló, és fennmaradt szerencsére a Néprajzi Múzeum gyűjteményében, tehát ez egy nagyon jó forrásanyag is. Itt is járt Eger környékén, Andornak tájai területről, a Bükkajáról vannak, még barlanglakásokról is készített nagyon kiváló rajzokat az itteni gyűjtésekről is. És a Kárpát-medence mellett azért voltak külföldi kutatóútjai is. Norvégiában ott nem néprajzi, hanem természettudományi kutatást végzett, és a norvég fjordok szigeteiről egy páratlan állattani gyűjtést, növénytani gyűjtést hozott a múzeum gyűjteményébe. Leírja a napló bevezetőjében, hogy hogyan tervezi meg a kutató útját, milyen útvonalon fog haladni, hogyan tervezi az utat, és hát tényleg egy... Az időpont azért nagyon érdekes, mert ugye országgyűlési képviselőként azok az időszakok, azok számára nagyon fontosak voltak, hogy bejárt a parlamentbe, fontosnak érezte, készült a beszédeivel, és abban az időszakban jár a kutató útakra, amikor szünet van a parlamentben, tehát mindig ez a nyári időszak, amikor ő elindult a gyűjtő utakra. Hát a pásztorság körében is nagyon jó kapcsolatokat alakított ki, és hát volt, ahol nem kellett ténylegesen a zsebébe nyúlnia, mert annyira szívesen fogadták, és annyira megtisztelve érezték magukat azok, akiket megkeresett, hogy a legszebb darabjaikat valóban átadták neki, és hát ezeket Herman Otto be is gyűjtötte. Az akvarell sorozatnak egy darabja, ugye a csikósokról készült rajz. Ezeket az akvarelleket ugye nem egy beállított kép, tehát egy festőnek ugye nyilván a karaktereket föl kellett vázolnia, és hát majd látszani fog az, hogy mennyire kellett a szakember amögé, hogy ezeket az ábrázolásokat egy festő el tudja készíteni. Egy másik történet az ősfoglalkozások kapcsán, ugye vizsgálta az alföldi pásztorok költözési rendjét, és hát ez a költözési rend a 19. század végén, ez ugye ezekből a részekből áll, ugye elől vonul a költözésnél a ménes, ezt ő visszavetítve ugye a hajdani nomadizáló társadalomra a lovas haderővel azonosítja, aztán a gulyát terelik, ugye ez az élelem, a lábon járó élelem, aztán szállítják azokat az épületeket, ami ugye a nomád társadalomban ugye a lakhatást oldotta meg a pásztoroknál, ezek nyilván a cserény, a vasaló és különböző építmények, hát ez nyilván a nomádoknál ezek a jurták lehettek, és aztán pedig a többi ingóság, apróság, gyerekek, ezt a vonulást jeleníti meg ezen az akvarellen, ami ugye Párizsban is megjelent, ugye ott a jobb felső sarokból indul el a menet, és így a négy egység látható ezen az akvarellen. Sok történet, amiről tudományos viták is alakultak ki, hogy a pásztorok hogyan foglalják a legelőket ezzel az őrfával, ami hát persze ez egy kilátó pont is, de egyúttal megjelöli vele azt a legelőt, amit az adott időben használ. Jó kis vita bontakozott ki Kadajalek és Szabadfalvi József között is ezzel kapcsolatban, és meg is lett örökítve természetesen egy korabeli akvarellen ez a történet. És hát, hogy a szavak, a korszak pásztor társadalmában mennyire fontos volt Hermann Ottó számára, hogy ezeket tanulmányozza, hiszen az a szókincs, amit akkor használtak, az az eltűnő jelentéssel együtt tűnt el maga a szó is. Itt a Vitang jegyzőkönyvekben szereplő szavakból néhány idézet, például a lovaknak a szín árnyalatára. Hát ebben a könyvben több tucatnyi ilyen egy-egy színárnyalattal kapcsolatos kifejezés, amit hát abban a korszakban értettek, nyilván amikor olyan nem volt szükség, ugye ma hát a színeket lassan ott tartunk, hogy kódokkal jelöljük meg, és színkódokkal. Ebben az időben pedig volt rá egy olyan szó, amit értettek az ezzel foglalkozók, és ez ott rögzítésre került. Nem volt például nagyon sokáig jelen a nyelvünkben a pásztor szó. Ugye az állattartással, az állatok őrzésével foglalkozó generál, általános kifejezés. Hiszen minden egyes tevékenységre, ami az állattartással kapcsolatos volt, külön szó volt a magyar nyelvben. Ezeket is ugye összegyűjtötte, és írta le ennek nyilván a jelentés tartalmával együtt, hogy melyik szó mit jelentett abban az időszakban. Hát most már némelyiken el kellene gondolkodnunk, hogy valójában mit is értünk ez alatt. Kialakított egy jelrendszert, amiben ugye a naplójában használ, és hát itt mutatom azokat az akvarelleket, hogy ugye egy festőművész rajzolja, vagy festi meg Koszkó Jenő. Az pedig a naplójából szereplő ábrázolás, tehát ugye nagyon jól és nagyon pontosan eligazította a festőt, hogy ő mit szeretne ezen az akvarellen látni, és hát a festőnek nyilván meg kellett fognia, ragadnia a karaktereket, de ez teljesen egy hiteles, méretarányos, ugye ott a naplóban a berendezése is látható egy ilyen pásztorépítménynek, egy vasalónak, itt pedig egy cserénynek. Tehát ezek tényleg nagyon fontos volt Hermann Ottó számára, hogy ez hiteles bemutató legyen. És hát néhány szóban összefoglalva azt, hogy mit is tekinthetünk az ő örökségének, ami hát ugye nem egyszerű, hiszen nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Egy idézetet tettem ide, az etnográfusok megtisztelik ezzel, és ezt tulajdonképpen Szilágyi Miklós, aki kimondta, ő nevezte az etnográfusok céhének, atyamesterének Hermann Ottót, hiszen sok olyan témával foglalkozott, ami előtte senki, és tulajdonképpen lerakta bizonyos kutatási területeken az alapokat, amihez ugye a későbbi generáció kutatói vissza tudnak nyúlni. A terepmunkában, a módszertanában is egy útmutatást adott, amit nyilván át lehet venni, lehet az adott korszakban finomítani, de mindenképpen egy működő struktúrát teremtett. Hát, hogy ne csak a néprajzról legyen szó, és itt a végén néhány más területre is utaljak. A munkásságok tényleg óriási, 14 könyve jelent meg, de ez oldalszámában 10 000-es oldalszámot jelent, és emellett ugye 1140 publikációja az, amiben Hermann Ottó tevékenységéről olvashatunk. Az a napló, amit említettem, a kutatási naplója, az is több ezer oldalas anyagot jelent, és hát a néprajzon kívül ugye itt a természettudományokban az ornitológiai központ létrehozása mindenképpen az ő nevéhez fűződik, és ő kezdeményezte a Madarak Fák Napját is. Az Aquilla folyóirat is a mai napig megjelenik, ez egy természettudományos folyóirat. Ő az, aki egy ház alapozásánál Miskolcon fölfigyel arra, vagyis hát őt értesítik arról, hogy nagyon különleges eszközöket találnak. Ugye ezek szakócák voltak. És ő az, aki a Darányi miniszterhez fordul azzal, hogy hát itt valószínűleg az őskor nyomait találták meg, és ennek a kutatására forrásokat kellene biztosítani, és meghallgatásra talál, tehát van egy olyan karakter, van egy olyan elismert tudós, hogy ekkortól források keletkeznek a Bükk környéki őskori kutatásokra, és ebben kiemelkedők a barlangoknak a kutatása. Ugye a Szeleta barlang az személyesen ugye Hermann Ottóhoz is kötődik, illetve hát ugye a Subajuki barlang, és hát itt ugye Kadics Ottokár az, aki itt az ásatásokat folytatja. Tehát más területekről is tényleg nagyon sok mindent lehetne Herman Ottó kapcsán elmondani, és én biztos vagyok abban, hogy marad még kutatni való Herman Ottóval kapcsolatban, és hát nem csak az évforduló kapcsán, de ahogy Szilágyi Miklós is fogalmazott, Herman Ottót érdemes bizonyos időnként újra olvasni és értékelni azt, amit ő létrehozott, letett az asztalra a tudományok területén.
1: Kedves hallgatóink, dr. Veres Gábor előadását hallották Herman Ottó életéről és sokrétű tudományos munkásságáról. Az utolsó magyar polihisztorként is emlegetett tudós öröksége ma is része természettudományos és néprajzi gondolkodásunknak, munkássága pedig jól példázza azt a rendkívüli kíváncsiságot és elhivatottságot, amellyel a 19. század nagy tudós egyéniségei a világot vizsgálták. Az előadás Egerben hangzott el. Dr. Veres Gábor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docensének, a Néprajzi Múzeum általános igazgató helyettesének közreműködésével. Műsorunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Túri Sarolta nevében is, a bemondót Klész Beátát hallották.
2: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az országgyűlés. A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi 60-ról egyaránt 90 percre nő. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál, aki a mandátumáról lemondott Lázár János helyét veszi át. Az eskütétel után az országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját. Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében is döntenie kell. A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre. Szeptember 28-án hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek. Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-áról az országgyűlés október 12-i ülésén emlékeznek meg. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta, hogy a hitelintézetek átmeneti jelleggel november 30-ától 2027. május 15-ig közreműködhessenek az iskolakezdési utalványok beváltásában. Az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A jogalkotók indoklásaként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult, az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyerekek támogatását. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kacz Sándor felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddigi KEKVÁK által fenntartott és az állami intézmények között, de ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között. Együttműködésre van szükség az érintettek között a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében. A klímaalkalmazkodás nem működhet jó gyakorlatok átvétele nélkül, és a sikeres fellépés érdekében hangsúlyos szerepet kell adni a mezőgazdasági kutatási fejlesztésnek, mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Gyenes Diáson, a 4. Klímabarát Szabad Egyetemen. Bóna Szabolcs a kétnapos rendezvény nyitónapján tartott előadásában hangsúlyozta, a klímaváltozás jelen van a mindennapjainkban, és mi vagyunk az utolsó generáció, amely még képes tenni káros hatásainak mérsékléséért. A miniszter a vízgazdálkodásról szólva megjegyezte, hogy míg korábban többletvízünk volt, most a vízmegtartás a legfontosabb feladat. Problémaként említette, hogy bár az önkormányzatok élet a fenntartás és a karbantartás feladata, nem kaptak ehhez elég forrást. Sport. 3 különböző időpontban pótolják azt a 3 mérkőzést, amelyet a labdarúgó NB2 második fordulójából halasztottak el. A Magyar Szövetség honlapja szerint a DVTK Szent Lőrincese találkozó Október 13-án kedden 18 órakor, a Mezőkövesd Ajka meccs másnap 17 órakor, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia BVSC Zugló mérkőzés pedig november 4-én szerdán 17 órakor kezdődik. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős idő várható, csapadék nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt, nagy területen szélcsend lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
3: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa beszéde a római egyházmegye pasztorális éve megnyitásakor. Kiinduló pont a Krisztussal való személyes találkozás. Parolin bíboros államtitkár sajtó nyilatkozata. Aggasztó, hogy egyes államok külön utakon járnak a mesterséges intelligencia szabályozásában. Leó pápa beszéde a római egyházmegye pasztorális éve megnyitásakor. Kiinduló pont a Krisztussal való személyes találkozás. Szeptember 18-án pénteken délután 17:30-kor nyitotta meg Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikában római egyházmegyéje lelkipásztori évét, amellyel kezdetét veszi a plébániai hitoktatás, a szentségek felvételére előkészítő katekézis sorozat és az összehangolt szeretett szolgálat. A Szentatya a lelkipásztori munka alapjaként említette Mária Magdolna találkozását Krisztussal, aki neve hallatán a legszemélyesebb szóra ismeri fel az Urat és lesz azonnal evangéliumi hírnöke. Ez a találkozás átalakít és erőt ad, tanította a Szentatya. Pinteken este Róma főegyházmegyéjének bíboros helynöke, segédpüspökei, esperesei, papjai, káplányai, férfi és női szerzetes munkatársai, diákonusai és persze legnagyobb számban a hitoktatói töltötték meg a Szent Üdvözítőről nevezett ősi lateráni bazilikát, a pápa székes egyházát, amelyet a középkortól neveznek Lateráni Szent János Bazilikának. Imádságos együttlét keretében Leó pápa a szokásosnál hosszabb beszéddel fordult a lelkipásztori munkatársakhoz. Húsvét reggelével egy kertből és egy üres sírból kiindulva szeretném kezdeni beszédemet, adta meg Leó pápa beszéde kiinduló pontját. Mária Magdolna ott van hajnalban, amikor még sötét van, és a sötétség, amely körülveszi, nem csupán a végtelen éjszaka sötétsége. Ez annak a sötétsége, aki elvesztett valakit, aki keres, de nem talál, és aki összekuborodva sír. Az evangélium azonban nem hagyja őt ebben a sírásban. Egy ember közeledik hozzá, akit ő kertésznek néz, ő pedig két kérdést tesz fel neki. Miért sírsz? Kit keresel?
1: Perché piangi? Chi cerchi?
0: Idézte fel a Szentatya húsvét hajnalának golgotai képét. Ez a két kérdés ugyanis közvetlenül inspirálja a római egyházmegye mostani útját. Sőt, a Szentatya szerint ezek a kérdések most Róma egyházához és az egész városhoz fordulnak. Miért sírtok? Kit kerestek? Arra reményre vágyakozó keresésre vonatkoznak a kérdések, amelyet a plébániákon, az összejöveteleken és a mindennapi életben tapasztaltok, amikor meghallgatjátok egymást és az embereket. Mária Magdolna már pirkadat előtt felkel és elsiet a sírhoz, mert benne élet van, várakozás. Így Rómában sokan vannak, akik minden reggel újra kezdik az életet, épp úgy plébániai közösségek, egyesületek, mozgalmak, csoportok és egyházi szervezetek is, amelyek nagylelkűen dolgoznak az evangelizációban, a szeretett szolgálatban és a liturgikus imádság szolgálatában. Természetesen a gazdagság mellett őszintén elismertetek néhány nehézséget is, utalt Leó pápa a római egyházi közösségek által összegyűjtött és megosztott tapasztalatokra. És íme, az evangéliumban egyetlen szó arra indítja Mária Magdolnát, hogy megforduljon, mégpedig a neve, Mária. Így találkozunk Jézus Krisztussal, vagyis hogy meghalljuk, amint néven szólít minket.
1: Chiamare per nome da lui.
0: És ez mély sokféleképpen megtörténhet. Itt kell kezdődnie minden lelkipásztori tevékenységnek, nem annyira azzal, hogy azt kérdezzük, mit tegyünk, hanem inkább azzal, hogy kivel és hogyan találkozzunk. Közösségeinkben maradhatunk mi névtelenek, láthatatlanok és félreértettek, vagy pedig megláthatnak, megismerhetnek, és nevünkön szólíthatnak minket. és aki valóban találkozik Krisztussal, mint Mária Magdolna, az érzi, hogy a szíve megtelik, és akkor már nem tud nyugta maradni, mert rohanvást mennie kell elmondani a hírt, láttam az Urat.
1: Ho visto il Signore.
0: Miként mondja az az asszony a tanítványoknak. Nem egy emlék, nem magánügy, hanem mély öröm ez, amely közösséget teremt. Éppen ezért, kedves testvéreim, folytatta a pápa, ma nem egy új lelkipásztori programot mutatok be nektek. Nem a nulláról indulunk, mert a megtapasztalt dolgokból semmit sem szabad archiválni, levéltárba tenni. A lelki betegségekkel kapcsolatos munka megtanított minket felismerni, hogy egyházi életünkben mi szorul gyógyulásra, korrekcióra vagy megtérésre. A szinodális út megtanított minket arra, hogyan hallgassunk meg és hogyan hozzunk döntést együtt, közösen vállalva a felelősséget az egyetlen küldetésért. Ehelyett azt szeretném javasolni, hogy fejlesszünk ki egy harmadik dimenziót, a lelkipásztori értékelést. A Szentlélek fényénél igazolást nyerni annyit tesz, mint megállni, újraolvasni a történteket, felismerni, mi termel gyümölcsöt, megérteni, mi nem működött, és együtt keresni az okokat. Egy szóval ez azt jelenti, hogy igazságot teremtünk. A Szent Atya arra kérje a római egyházmegye lelkipásztorait és segítőiket, hogy ezt az igazolást, ezt a verifikálást az egész közösség bevonásával végezzék el, és ahol csak lehetséges, hallgassák meg azokat is, akik nem részei annak, és úgymond kívülről látják a dolgokat. Éppen ezért a pápa ennek az igazságszerzésnek a lelkipásztori gyakorlására néhány figyelemre méltó szempontot javasol, amelyek segítik a megkülönböztetést, mégis egyetlen dinamikát alkotnak. Az első szempont találkozni Krisztussal,
1: incontrare Cristo,
0: és elvezetni a másikat a találkozásra. Az egyház nem önmagáért létezik, hanem azért, hogy minden embert elvezessen az Úrral való találkozásra. Ezért nem elég azt kérdezni, hogy egy tevékenység jól szervezette, hogy sokan látogatják-e, hogy évek óta tart-e. Meg kell kérdezni magunktól, hogy valóban Krisztushoz vezet-e, hogy elhozza-e az evangéliumot az emberek konkrét életébe. A pápa második szempontja a közösségépítés.
1: Generare comunità.
0: Krisztus húsvétjából új, szabad és kiengesztelődött közösségek születnek. Legyen bátorságunk gondoskodni a lényegről, teret adni az igazi kapcsolatoknak, ahol az emberek egy nép részének érzik magukat, akik befogadnak, támogatnak, értékelnek, és a felelősséget közösen viselik. Kötelezzük el magunkat, hogy időt és meghallgatást kínálunk a fiataloknak, kezdeményezéseinken belül és kívül is, ajánlotta a város püspöke. A harmadik fókusz, belakni és szolgálni a várost.
1: Abitare e servire la città.
0: Róma nem közömbös háttere közösségeinknek, hanem küldetésünk színtere. A feltámadott által teremtett közösség nem maradhat bezárkózva, hanem osztozzon az emberek elvárásaiban, gyengeségeiben és kérdéseiben, és tanulja megfelismerni a város különböző helyszínein zajló eseményekben azokat a kérdéseket, amelyekre az evangélium válaszolhat, ha ismételten befogadják. E három vizsgált területhez a Szent Atya egy negyediket is hozzákapcsolt, amely mindegyiken végigvonul. Ez pedig Isten népének formálása, képzése.
1: La formazione del popolo di Dio.
0: Megkérdezhetjük ugyanis, tevékenységeink elősegítik a hit növekedését? Nevel neki missziós tanítványokat? Segít-e neki az egyházi felelősségvállalás fejlesztésében? Érett hitet nevel neki, amely képes az élet és a szolgálat konkrét döntésévé válni? A javasolt módszer lényeg azonban egy nagyon egyszerű kérdés. Miért? Ez azt jelenti, hogy együtt megállunk, és minden cselekedetünkkel kapcsolatban feltesszük magunknak a kérdést, miért tesszük? Milyen evangéliumi szándék vezérel minket, milyen valódi szükségletre kívánunk válaszolni, hogyan felel meg ez a választás az egyház küldetésének? Aztán a második lépés, folytatta a pápa. Miért érjük el ezeket az eredményeket, és miért nem másokat? Miért nyitnak egyes kezdeményezések utakat, míg mások elszigeteltek maradnak? Miért vesznek benne részt egyesek, míg mások peremre szorulnak? Döntéseink okainak és következményeinek találkozásába születik a hiteles megkülönböztetés, amely lehetővé teszi, hogy felismerjük, mit kell továbbra is megtartani, értékelni, kiavítani, elhagyni, vagy újrakezdeni.
1: Il vescovo non vi chiede di programmare nuove attività.
0: Püspökükként nem kéri tőlük új tevékenységek tervezését, hanem a meghallgatás, megkülönböztetés, értékelés és megtérés közös módszerét ajánlja nekik. A katekézis és keresztény beavatás, az ifjúság, a család, a szeretetszolgálat és a hivatások öt területén továbbra is közösségeik felelősségére tartozik azok tartalma és prioritása, mert a cél a lelkipásztori stílus megosztása, nem pedig a tapasztalatok egy kaptafára szabása. A pápa tudatában van annak, hogy egy módszer önmagában még soha senkit nem térített meg, ezért javaslatához egy arcot ad.
1: Vi ricordo anche un volto.
0: Luigi di Liegro atyáit, aki ennek a lateráni székesegyháznak volt a papja, és aki 1997. október 12-én hunyt el. A pápa örömmel hagyja jóvá a döntést, amely elindítja Luigi di Liegro atya élete, erénye és életszentségének hírneve egyházmegyei vizsgálatának megindítását. Ajándék az egyházmegye útja az nem annyira az általa elvégzett munkákban áll, mert Luigi atya, mielőtt bármit is épített volna, látni akart. 1969-ben megbízást adott egy felmérésre a rómaiak vallásosságáról, mert megtanulta, hogy az üzenet nem testesülhet meg a valóság meghallgatása nélkül. Utolsó beszédében néhány héttel halála előtt Luigi atya így szólt munkatársaihoz. A megkülönböztetésnek ez a kérdése. Uram, hol vagy?
1: Signore, dove sei?
0: Ez a kérdés Mária Magdolna kezdetben felvetett kérdésére emlékeztet, és most ezzel a kérdéssel kezdjük újra a munkát. Melyek István országának jelei, és a Szentlélek milyen hívásai mutatkoznak meg Róma életében ma, és milyen egyházi formát kell magunkévá tennünk, hogy felismerjük és szolgáljuk ezeket. Ha megőrizzük ezt a kérdést, abban segít, hogy olyan egyház legyünk, amely szolidáris e város sorsával, kapcsolatban áll sebeivel, elvárásaival és átalakulásaival. Beszéde záró részében Leó pápa köszönetet mondott a lelkipásztori, katekétikai és karitász munkában szolgálató teljesítőknek, és arra kérte őket, hogy munkájukat ne egyedül végezzék, hanem mindig közösségben, és ne törekedjenek mind többet tenni, hanem amit tudnak, azt tegyék meg a legjobban.
2: Parolin bíboros. Aggasztó, hogy egyes államok külön utakon járnak a mesterséges intelligencia szabályozásában. A Szentszék államtitkára újságírók kérdéseire válaszolva a mesterséges intelligencia szabályozásának szükségességéről és az ukrajnai háborúról beszélt. Pietro Parolin bíboros szerint a mesterséges intelligencia globális jelenség, ezért közös szabályokra és az államok együttműködésére van szükség. Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban hangsúlyozta. A Szentszék folytatja humanitárius diplomáciai erőfeszítéseit, mert csak egymással beszélve lehet megoldásokat találni. Álljunk meg és gondoljuk át őszintén, milyen következményei lehetnek a mesterséges intelligenciának és használatának. Erre szólított fel Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, a Hit és értelem a mesterséges intelligencia korában című konferencia alkalmából, amelyet szeptember 16-án délután rendeztek meg az olasz parlamentben. A bíboros felszólalásának középpontjában a mesterséges intelligencia, annak lehetőségei, valamint az emberiségre és a közjóra leselkedő veszélyei álltak. Az esemény margóján újságírók kérdéseire is válaszolt, többek között az új technológiák szabályozásáról és a nemzetközi helyzetről. A nagy technológiai vállalatok által is szorgalmazott mesterséges intelligencia szabályozással kapcsolatban Parolin bíboros reményét fejezte ki, hogy ezt a törekvést valóban etikai megfontolások vezérlik. A szentszéki államtitkár egyetértett Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök közelmúltbeli felhívásával, aki az államok és a nemzetek feletti szervezetek felelősségét hangsúlyozta az új technológiák szabályozásában. Ez egy globális jelenség, ami mindenki részvételét megköveteli, hangsúlyozta Parolin Bíboros. Hozzátette, aggasztja, hogy vannak országok, amelyek külön utakon akarnak járni. Ehelyett minden szereplőt be kell vonni olyan közös szabályok kidolgozásába, amelyek valóban képesek irányítani ezt a jelenséget. A bíboros reményét fejezte ki, hogy sikerül közösen válaszokat találni, hiszen, mint fogalmazott, itt valóban az emberiség jövője forog kockán. Arra a kérdésre, hogy az ENSZ közgyűlésén való részvétele során kezdeményezi-e egy a mesterséges intelligenciát felügyelő nemzetközi testület létrehozását, Parolin Bíboros úgy válaszolt, hogy jelenleg valószínűleg nem az azonnali technikai megoldások keresése a legfontosabb. A Szentszék rendszerint bemutatja és előterjeszti az alapelveket, az együttműködés problémájára pedig az érintetteknek, az államoknak és az illetékes szervezeteknek kell megtalálniuk a megoldást, fejtette ki. Az újságírók azt is megkérdezték Parolin Bíborostól, hogy személyesen használja-e a mesterséges intelligenciát. Ma a mesterséges intelligencia mintegy ránk kényszeríti magát, hiszen amikor bekapcsoljuk a számítógépet és olvasunk valamit, már is összefoglalót kínál, válaszolta. Homíliái elkészítéséhez azonban természetesen nem használja. A mesterséges intelligencia csak fej, nincs szíve. Én pedig igyekszem egy kis szívet is tenni a homíliáimba, mondta a bíboros. A vatikáni államtitkár ezt követően az ukrajnai

0: hogy folytassa Ukrajnában múlt nyáron megkezdett békemisszióját. Megerősítette ugyanakkor, hogy a Szentszék továbbra is folytatja a humanitárius erőfeszítéseit, abban a reményben, hogy ezek ajtókat nyithatnak meg. Parolin bíboros ezzel kapcsolatban ismét hangsúlyozta, hogy Moszkvát nem szabad elszigetelni. Fontosnak nevezte egy olyan kommunikációs csatorna kialakítását, amely lehetővé teszi a felek közötti párbeszédet, mert csak egymással beszélve lehet megoldásokat találni. Nem kívánta kommentálni Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének azon kijelentéseit, miszerint az orosz ultranacionalisták el akarják pusztítani Európát. Ugyanakkor a szentszéki államtitkár reményét fejezte ki, hogy sikerül olyan közös platformot kialakítani, amelyben minden fél biztonságban érezheti magát, és amely elősegítheti a jólétet és a fejlődést. Parolin bíboros szerint a diplomáciában gyakran emlegetett win-win, vagyis minden fél számára előnyös megoldás felé kell törekedni. Olyan rendezést kell keresni, amely mindkét fél számára előnyökkel jár. Úgy gondolom, ez a követendő út, hangsúlyozta a bíboros. Ha ebbe az irányba haladunk, akkor megszűnhet annak szükségessége és kilátása, hogy az egyik fél felül kerekedjen a másikon, vagy az egyik fél elpusztítsa a másikat.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáját. Amikor elkezdte a számadást, elé állítottak egyet, aki 10 000 talentummal tartozott neki. A szolga leborult előtte, és így kérte: légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Olvasom a Máté evangéliumban. Mindnyájan úton vagyunk a bíró elé. Velünk együtt tartanak a többiek is. Rokonok, kollégák, barátok, szomszédok. Rájuk is vár a bíró. Mindenki sejti ezt, senki sem örül neki. Ezért folyik közös utunkon az állandó vádaskodás egymás ellen, miközben magunkat folyton mentegetjük. Mások elítélése és magunk igazolása. Jól ismerjük ezt, csak hogy nem így jutunk át az ítéleten. Jézus megmondta: amint ti ítélkeztek, úgy ítélnek meg titeket is. Csak így reménykedhetünk egy irgalmas bíróban, ha ti megbocsáttok egymásnak, mennyei atyám is megbocsát nektek. A szánalmat nem lehet szenvedés nélkül megtanulni. Alapja nem az öntetszelgő életben van, amikor is platónikus módon megbocsátjuk mások bűneit, és közben azt hisszük, hogy nekünk magunknak semmi közünk a bűn világához. Ha ismerni akarjuk Istent, meg kell tanulnunk, hogy úgy értsük meg a másik ember gyöngeségét és bűnét, mintha az a sajátunk volna. Úgy kell éreznünk mások szegénységét, ahogy Krisztus megtapasztalta a miénket. Uram, hiszek, mert szeretek, remélek, mert szeretek, áldozatot hozok, mert szeretek. Téged, téged

Szeretlek, Uram, ki a miénk lettél, téged szeretlek, ki a véreden megvettél, téged, aki úgy szerettél, hogy szépséges ifjú emberségedet halálra adtad a lelkemért.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Népéneket tanulunk a mostani műsorban. A pap a segédkezőkkel az oltárhoz vonul, a hívek felállnak, felhangzik a kezdőének, amelynek az a célja, hogy megnyissa Isten népének találkozóját. Megteremtse az egybegyűltek lelki egységét, és az ünnep gondolatkörébe vonja őket. A kezdőénekek közül, a miseénekek sorából a Szent Vagy Uram 230-as énekét tanuljuk, amely megtalálható az Éneklőegyházban a 152-es szám alatt. Pál Amandát kérném, hogy olvassa fel a szöveget.
1: Szeretettel jönnek hozzád, atyánk, hívő gyermekid, meghálálni kegyelmednek nagy jó téteményeit. Az oltár szent zsámolyához, buzgó szívünk imádást hoz. Áldozatul hozza néked legtisztább érzelmeit.
2: A Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjaival bemutatjuk most a dallamot.

Hallottuk, hogy az első verszak szövege a hívő ember lelkületét fejezi ki, aki hálás szívvel jön a templomba, hogy a Szent Misa áldozatban részt vegyen, és egyúttal megköszönje Isten szeretetét, Isten adományait, ajándékait. Nézzük meg most énekünk zenei szerkezetét is. A klasszikus ihletés érezhető a darab sorszerkezetén, és a második zenei sor végén történő modulációból is. A zenei sorszerkezet tudatosítása is segíti a dallam megjegyzését, memorizálását. Nézzük meg most az ének sorszerkezetét. Az első sort jelezzük A betűvel.

A második zenei sor szintén A-sor, azzal a különbséggel, hogy ennek az árlata 5 hanggal odébb, a domináns hangnembe vezeti a dallamot. A5-tel jelöljük.

harmadik sor két kisebb egyforma egységből áll, vagy nevezhetjük esetleg külön harmadik-negyedik sornak is, és B betűkkel jelölhetjük.

zárósorban pedig visszatér az első dallam. De zárlata a tonikára, a C-dur hangnem első fokára irányítja a népének dallamának utolsó hangját.

A Hozsannában a 230-as, az Éneklő Egyházban pedig a 152-es szám alatt találjuk tehát ezt az éneket. Énekeljük most már együtt, közösen.

0: Folytassuk most a tanulást a felajánlási verszakkal. Olvast fel ennek is a szövegét, Amanda.
1: Szeretetnek szent emléke, ez az örök áldozat, mit most szolgád az oltáron, Uram, neked bemutat. Add, hogy kik most buzgón áldunk, érted, áldozattá váljunk. Szeretetben élve, s halva lássuk egykor arcodat.
0: Figyeljük jól meg, hallgassuk meg most dallammal is.

felajánlási verszak szövege Krisztus örök áldozatát hangsúlyozza, de emberi kérést és vágyat is kifejez, mégpedig a keresztény embernek hivatását, hogy a mestert követve mi magunk is áldozattá váljunk. Ahogy Krisztus odaadta értünk az életét, és újra feláldozza minden szentmisében, úgy mi is odaadjuk másokért, és feláldozzuk az életünket embertársaink szolgálatában. Tanulgassuk, ismételgessük újra a felajánlási verszakot.

0: Napbúcsúztató.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 8. részét Kovács Máté előadásában hallják. 0 óra 35 perctől a szerzetesek fél órájával jelentkezünk, melyben Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával Papi Ildikó beszélget. Egy órától 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat, majd a Liceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát hallhatják. 2 óra 5 perctől a Kávéház című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben a Változtasd meg az életet című előadása kapcsán beszélget dr. Pankucsi Márta jogász-szociológussal az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk.
2: A cím ez a Változtasd meg az életed, ez tulajdonképpen egy Rilke idézet. Rilke szerint a művészeteknek ez az alapvető feladata, hogy arra biztassanak bennünket, hogy változtassuk meg az életünket. És én azt gondolom, hogy ez tényleg egy elég fontos kihívás a mai életben, egy fontos kérdés, dilemma szerintem majdnem mindegyikünknek az életében, hogy kialakul egyfajta rutin, kialakul egyfajta megszokás, ami szerint élünk.
1: A 3 órai hírek után kezdődik Itt élünk című műsorunk. Ma Mezőkövesdet és Kis Győrt látogatjuk meg. Mezőkövesden a 27. gépész találkozóról lesz szó. Kis Győrben a népművészeti sokadalomban veszünk részt. Ajánlunkban Túri Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Kossuth és Ybl díjas építész beszél.
3: Én azt gondolom, hogy ahonnan táplálkozik ez az igény, az valójában kimeríthetetlen és olyan mély, amely ősképekre támaszkodik, amely sokkal, de sokkal erősebb annál, mint amit elfed ez a mai fogyasztói kultúra. Meg fogjuk tanulni azt, hogy ténylegesen egy-egy tárgyat megbecsüljünk, hogy a történeteit megbecsüljük, hogy az alkotóit megbecsüljük, hogy egy ilyenfajta szellemi kapcsolatba tekintsük őket, és akkor ez át fog alakulni, de megmarad.
1: A 4 órai hírek után zenei összeállítással várjuk Önöket. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Ildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáját. Amikor elkezdte a számadást, elé állítottak egyet, aki 10 000 talentummal tartozott neki. A szolga leborult előtte, és így kérte: légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Olvasom a Máté evangéliumban. Mindnyájan úton vagyunk a bíró elé. Velünk együtt tartanak a többiek is, rokonok, kollégák, barátok, szomszédok. Rájuk is vár a bíró. Mindenki sejti ezt, senki sem örül neki. Ezért folyik közös utunkon az állandó vádaskodás egymás ellen, miközben magunkat folyton mentegetjük. Mások elítélése és magunk igazolása. Jól ismerjük ezt, csak hogy nem így jutunk át az ítéleten. Jézus megmondta: amint ti ítélkeztek, úgy ítélnek meg titeket is. Csak így reménykedhetünk egy irgalmas bíróban, ha ti megbocsáttok egymásnak, mennyei atyám is megbocsát nektek. A szánalmat nem lehet szenvedés nélkül megtanulni. Alapja nem az öntetszelgő életben van, amikor is platónikus módon megbocsátjuk mások bűneit, és közben azt hisszük, hogy nekünk magunknak semmi közünk a bűn világához. Ha ismerni akarjuk Istent, meg kell tanulnunk, hogy úgy értsük meg a másik ember gyöngeségét és bűnét, mintha az a sajátunk volna. Úgy kell éreznünk mások szegénységét, ahogy Krisztus megtapasztalta a miénket. Uram, hiszek, mert szeretek, remélek, mert szeretek, áldozatot hozok, mert szeretek. Téged szeretlek, Uram, ki a miénk lettél, téged szeretlek, ki a véreden megvettél, téged, aki úgy szerettél, hogy szépséges ifjú emberségedet halálra adtad a lelkemért.

Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az országgyűlés. A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi 60-ról egyaránt 90 percre nő. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál, aki a mandátumáról lemondott Lázár János helyét veszi át. Az eskütétel után az országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját. Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében is döntenie kell. A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre. Szeptember 28-án hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek. Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-áról az országgyűlés október 12-i ülésén emlékeznek meg. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta, hogy a hitelintézetek átmeneti jelleggel november 30-ától 2027. május 15-ig közreműködhessenek az iskolakezdési utalványok beváltásában. Az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A jogalkotók indoklásaként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult, az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyerekek támogatását. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kat Sándor felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddigi KEKVÁK által fenntartott és az állami intézmények között, de ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között. Együttműködésre van szükség az érintettek között a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében. A klímaalkalmazkodás nem működhet jó gyakorlatok átvétele nélkül, és a sikeres fellépés érdekében hangsúlyos szerepet kell adni a mezőgazdasági kutatási fejlesztésnek, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Gyenes Diáson, a 4. Klímabarát Szabad Egyetemen. Bóna Szabolcs a kétnapos rendezvény nyitónapján tartott előadásában hangsúlyozta, a klímaváltozás jelen van a mindennapjainkban, és mi vagyunk az utolsó generáció, amely még képes tenni káros hatásainak mérsékléséért. A miniszter a vízgazdálkodásról szólva megjegyezte, hogy míg korábban többletvízünk volt, most a víz megtartása a legfontosabb feladat.

0: problémaként említette, hogy bár az önkormányzatok élet a fenntartás és a karbantartás feladata, nem kaptak ehhez elég forrást. Sport. Három különböző időpontban pótolják azt a három mérkőzést, amelyet a labdarúgó NB2 második fordulójából halasztottak el. A Magyar Szövetség honlapja szerint a DVTK Szent Lőrincese találkozó október 13-án kedden 18 órakor, a Mezőkövesd Ajka meccs másnap 17 órakor, a Szeged Csanád Grosics Akadémia BVSC Zugló mérkőzés pedig november 4-én szerdán 17 órakor kezdődik. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős idő várható, csapadék nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt, nagy területen szélcsend lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Mark Twain, Huckleberry Finn kalandjai című írásának 8. részét Kovács Máté előadásában hallják.
3: Mark Twain, Huckleberry Finn kalandjai.

0: Mikor fölkeltünk, átnéztük a zsákmányt, amit a banditáktól örököltünk. Volt ott cipő, ruha, takaró, mindenféle holmi, egész csomó könyv, egy távcső és 3 doboz szivar. Soha életünkben nem voltunk ilyen vagyonosak, mint most. A szivarok első rangúak voltak. Egész délután a csalitba heverésztünk, beszélgettünk, én a könyveket böngésztem, és csuda jól éreztük magunkat. Elmondtam Jimnek, mit hallottam a hajóroncson, és mi minden történt később a gőzkompal, meg a többi. Azt mondtam, ilyesmit szokás kalandnak nevezni, de ő azt mondta, hogy nem kíván több kalandot. Elmondta, hogy mikor én bementem a kabinba, és ő visszamászott, és látta, hogy a tutaj elúszott, majd összeesett. Mert úgy érezte, hogy neki mindenképpen vége, akármi történik. Ha nem mentik meg, belefullad. Ha megmentik, aki megmentette, vissza fogja küldeni, hogy megkapja a jutalmat. És akkor Miss Watson Holt bizonyos, hogy eladja délre. Ebben igaza volt, ahogy mindig igaza volt. Csuda jó feje volt ahhoz képest, hogy néger. Fölolvastam Jimnek a könyvekből. Szó volt ott királyokról, hercegekről, grófokról és hasonlókról. Hogy milyen pompásan öltözködnek, és milyen előkelően viselkednek, és egymást felségnek és fenségnek hívják, nem pedig úrnak. Jimnek annyira tetszett, hogy majd kiesett a szeme. Azt mondotta, nem is tudtam, hogy ennyi sok van belőlük. Eddig nem hallottam másról, csak az öreg Salamon királyról, ha csak azokat nem számolja az ember, akik a kártyában vannak. Mennyit kap egy király? Hogy mennyit? Kérdeztem. Hát ha kedve tartja, $1000 is kap egy hónapra. De annyit kap, amennyit csak akar. Minden az övé. Ájnye, ez aztán fájintos lehet. S mondhák, mit kell csinálniuk? Csinálni? Semmit. Milyen butasságokat kérdezel? Hát csak üldögélnek naphosszat. Csak nem. De bizony. Csak üldögélnek. Kivéve, ha háború van. Akkor háborúba mennek. De máskor csak lustálkodnak egész nap. Vagy solymászni mennek. Solymásznak, és semmi mást. Pszt. Nem hallasz valamit? Szétnéztünk, de csak egy gőzhajó kereke dohogott a kanyarban fölfelé jövet. Visszafeküdtünk. Úgy bizony, folytattam. Máskor meg, ha nagyon unják magukat, a parlamenttel bajmolódnak. És ha valaki nem engedelmeskedik, annak lenyisszantják a fejét. De legtöbbször a háremükben lógnak. Micsodában? A háremben. Mi az a hárem? Az a hely, ahol a feleségeiket tartják. Még nem hallottál a háremről? Salamonnak is volt, több mint 1 millió felesége volt. Ez igaz tényleg, ezt elfelejtettem. A hárem amolyan szállodaforma. Képzelem, micsoda lárma van ott a gyerekszoba körül, és azok az asszonyok is biztos folyvást marják egymást. Az még csak az igazi ricsaj. Mégis azt mondják, Salamon volt a legokosabb ember, aki élt. No, de ezt már nehezen hiszem. Hát volna kedve egy okos embernek egész életét ilyen cigány lakodalomban tölteni? Nem biza? Az okos ember építene magának egy kis kerti házat, aztán ha kedve szottyan, csak átmenne a kerti házba pihenni. Pedig Salamon tényleg a legokosabb ember volt. Maga az özvegy mondta. Várom is én, mit mond az özvegy. Én nem hiszem, hogy okos ember lett volna. Máshol is olyan kacifántos módon csinált mindent. Emlékszel arra a púrdéra is, akit ketté akart vágatni? Igen, az özvegy mesélt róla. Na hát hallottál ennél nagyobb zöldséget valaha is? Hát csak gondold meg, ez a csomó itt, az egyik asszony. Te meg, te vagy a másik. Én vagyok Salamon, és ez az $1 bankó a gyerek. Te azt mondod, hogy a tiéd. Erre mit csinálok én? Elmék és megtudakolom a szomszédaitól, hogy tulajdonképpen ki ez az $1, és aztán odaadom annak, aki minden további nélkül? Közelében sem jársz az igazságnak. Dehogy! Fogom a pénzt, és ketté vágom. és az egyik felét neked adom, a másik felét pedig annak a másik asszonynak. Salamon is ezt akarta csinálni avval a gyerekkel. Én meg amondó vagyok, mi haszna egy fele bankónak? Semmit se kapsz érte. És mi haszna egy fél gyereknek? Nem adnék egy fityinget 1 millióért se.
1: Az ördög vigyen el, Jim.
0: Egészen félreértetted. Közelében sem jársz az igazságnak. Én? Miért? Nézze meg az ember, azt hiszem nem estem a fejem lágyára. Nem fél gyerekről veszekedtek azok a fehér cselédek, hanem egy egész gyerekről. Az az ember meg azt hiszi, ő véget vethet az egésznek, ha az egész gyerekből 2 felet csinál. Ne is beszélj nekem az öreg Salamonról, Hák. Ismerem már, mint a rossz pénzt.
1: De mondom, hogy közel se jársz az értelméhez.
0: Ördög vigye az értelmét. Én tudom, amit tudok. És hidd el, az igazi értelme mélyebben fekszik. Gondolj arra, hogy nőtt föl az a Salamon. Ha egy embernek csak 1 vagy 2 gyereke van, gondolod, hogy az csak úgy pazarolja majd a gyerekeket? A fenét? Vigyázz rájuk, mert nincs több. Megbecsüli őket. De gondolj csak arra, akinek 5 millió gyereke szaladgál a ház körül. Annak annyi egy gyereket ketté vágni, mint egy patkányt. Marad neki elég. 1 gyerekkel több vagy kevesebb nem számított Salamonnak.
2: Soha még ilyen négert nem láttam. Ha egyszer a fejébe vett valamit, ne adj Isten, hogy ki lehetett volna verni belőle. A világ összes négerei közt ő rúgott ki a legjobban Salamonra. Ezért más királyokról kezdtem beszélni neki, és hagytam Salamont. Beszéltem neki 16. Lajosról, akinek levágták a fejét Franciaországban valamikor régen. És a kisfiáról, a trónörökösről, akinek királynak kellett volna lennie, de megfogták, becsukták a börtönbe, és ott is halt meg.
0: Szegény kicsi kölök!
2: De vannak, akik azt mondják, hogy elmenekült és Amerikába jött.
0: Ez már igen, de csuda egyedül érezheti magát itt. Nálunk nincsenek királyok, mi, Huck?
2: Nincsenek.
0: Akkor nem talál magának foglalkozást. Mit csinál itt?
2: Én bizony nem tudom. Van, aki elmegy rendőrnek, van, aki franciául tanítja az embereket.
0: Hogyan, Huck? Hát a franciák másképp beszélnek, mint mink?
2: Hát persze. Egy szót se értenél, amit mondanak. Egyetlen szót se.
0: Hát ezt nem értem. Hogyan lehet ez?
2: Én nem tudom, de így van. Az egyik könyvben megvan, hogy gagyognak. Ha ide gyűnne egy ember, és azt mondaná neked, parlez-vous français, mit gondolnál?
0: Én bizony nem gondolnék semmit, csak húznék egyet a fejére. Kivéve, ha fehér ember volna. Te bizony négernek meg nem engedném.
2: Te hólyaka, persze semmi rosszat nem mondana, csak azt kérdezné, hogy beszélsz-e franciául.
0: Hát akkor miért nem így kérdezi?
2: Hát ezt kérdezi, de úgy, ahogy a franciák szokták.
0: Fele furcsa dolog ez, és nem is akarok hallani róla többet. Nincsenek semmi értelme.
2: Hát ide figyelj, Jim. A macska úgy beszél, ahogy mink?
0: Nem a.
2: Hát a tehén?
0: Ma se.
2: Úgy beszél a macska, mint a tehén? Vagy a tehén, mint a macska?
0: Nem, egyik se.
2: Nem természetes, hogy mindegyik másként beszél, mint a másik?
0: Dehogy nem.
2: És nem természetes, hogy a macska meg a tehén másként beszél, mint mi?
0: De, ahogy nem volna az.
2: Hát akkor miért nem természetes, hogy egy francia másként beszél, mint mi? Erre felej.
0: Ember a macska, Huck.
2: Nem.
0: Hát akkor nincs értelme, hogy a macska úgy szóljon, mint az ember. Vagy ember a tehén? Vagy macska a tehén?
2: Nem, egyik se.
0: No hát akkor semmi köze a másikhoz, hogy ugyanúgy beszéljen. De ember a francia?
2: Igen.
0: No hát, akkor meg miért nem beszél úgy, ahogy az emberek szoktak? Erre felej.
2: Láttam, hogy csak szófecsérlés volna tovább kötözködni bele. Négernek nincs érzéke a vitatkozáshoz. Így hát, abba hagytam. Úgy számítottuk, hogy még 3 éjszaka is Kairóba érünk, Illinois legalján az Ohio torkolatánál. Oda igyekeztünk. Ott eladjuk majd a tutajt, gőzhajóra szállunk és felmegyünk az Ohio-n a szabad államokba, ahol túl leszünk minden veszedelmen. A második éjszaka köt szállott le, és kikötöttünk egy kis zátonyon, mert kockázatos volt tovább menni a ködben. De amikor előre elvesztem a csónakban, hogy megerősítsem a tutaj kötelét, csak vékony facsemetéket találtam. Az egyik köré odakötöztem a kötelet, de olyan erős volt a víz sodrása, hogy a tutaj egyet rántott rajta, gyökerestül elvitte az egészet, és elúszott. Láttam, ahogy eltűnik a ködben, de egy fél percig úgy meg voltam hökkenve, hogy moccani se bírtam. És aztán volt tutaj, nincs tutaj. 10 méternél nem látott tovább az ember. Beugrottam a csónakba, megragadtam a lapátokat, és jót rántottam rajtuk. De a csónak nem indult meg. A nagy sietségben elfelejtettem eloldani. Oda mentem, és megpróbáltam kioldani, de olyan izgatott voltam, hogy a kezem reszketett, és alig tudtam mit csinálni vele. Ahogy elindultam, utána eredtem a tutajnak. Elvesztem, ahogy csak bírtam. Mindig szorosan a zátony mellett. Amíg így ment tovább, nem is volt semmi baj. De a zátony alig volt 60 méter hosszú, és utána belesuhantam a sűrű fehér köttengerbe, és nem tudtam jobban merre az út, mint egy fatuskó. Evezni nem lesz jó, gondoltam, mert vagy a partnak szaladok, vagy egy zátonynak megyek neki. Hagyni kell, hogy csurogjak lefelé. Csuda idegesítő volt ülni a ködben. A fülem botját sem mozgatni. Hallóztam és hallgatóztam. Valahol, jó messze tőlem, hallottam egy gyönge kiáltást. Rögtön kedvet kaptam és utána eredtem, lesve, hogy mikor hallom újra. Mikor újra hallottam, úgy vettem észre, hogy nem feléje tartok, hanem jobbra tőle. Legközelebb meg balra. Sok hasznom nem volt belőle, mert én jobbra és balra bókláztam, az pedig egyenesen ment lefele az árral. Reméltem, hogy lesz annyi esze annak a hülye Jimnek, hogy verni fog egy plékannát egész idő alatt, de nem jutott eszébe. A szünetek a hallózás közben nagyon az idegeimre mentek. Tovább dolgoztam, és egyszerre csak a hátam mögött hallom a kiáltást. Most aztán benne vagyok a pálcban, gondoltam. Vagy más valaki hallózott, vagy én fordultam meg egészen. Elengedtem a lapátot. Megint hallottam a kiáltást. Most is mögöttem, de más irányból. Közeledett felém, és állandóan más-más honnan hangzott fel. Én pedig felelgettem neki, amíg megint csak elibém került. Most már tudtam, hogy a víz sodra megint megfordította a csónak orrát. Ha Jim kiabál, akkor szüret. De hát, ha valamilyen más tutajos. A hangot nem ismertem meg a ködben, mert ott minden másnak látszik és hallatszik, mint a valóságban. A kiáltozás folytatódott, és egy perc múlva nekiszágoldottam egy meredek partnak. Hatalmas fák kísértetei füstölögtek rajta, és az ár kidobott bal felé, és elvitt egy pár fűzfaág mellett, amelyek szinte sisteregtek a rohanó áramlatban. Egy pillantás alatt minden megint fehér lett és néma. Ültem egy helyben és hallgatóztam. Figyeltem, hogy ver a szívem. Azt hiszem, hogy legalább 100-at vert, amíg megint lélegzetet mertem venni. A következő fél órában kiáltottam egyet-kettőt. Végre hallok én is egy kiáltást, jó messze tőlem. Próbáltam utána menni, de nem lehetett, mert, mint megállapítottam, egy csomó szigetecske közé kerültem. Két oldalt föl-föl villant egy-egy. Néha egész szűk csatornába mentem közöttük, és ameddig már nem láttam, ott is hallottam, ahogy a víz sustorog a partról lelógó cseréken és hordalékon. Hamarosan megint elvesztettem a hallózót, és rövidesen abba hagytam, mert rosszabb volt az kergetni, mint a lidércfényt. Soha nem hittem volna, hogy a hang is ugrál ide-oda, és ilyen gyorsan változtatja a helyét. Sokszor el kellett rántanom a csónakot a parttól, nehogy kidöntsek a helyéből egy-egy szigetet. Úgy véltem, a tuta is nekiütközik néha a partnak, különben már jóval messzebb lenne, túl a halló távolságon, mert valamivel gyorsabban

0: 1000 éve történt volna. A folyó óriási nagy volt itt. Mind a két partján hatalmas, sűrű erdő, mint a csupa fal volna két oldalt, ameddig elláttam a csillagfénynél. Mikor jól kinyitottam a szememet, egy fekete foltot láttam úszni magam előtt a vizen. Utána eredtem, de mikor odaértem, láttam, hogy csak egy pár összekötözött tönk úszik lefelé. Aztán megpillantottam egy másik pontot. Azt is utolértem. Aztán még egyet, és végre nem tévedtem. A tutaj volt. Mikor odaértem, Jim a kormány mellett ült. A feje a térde között, a karja meg a kormányrúdon. A másik lapát el volt törve, és a tutaj teli volt falevéllel, ágakkal és mindenféle szeméttel. Szóval neki se volt gyöngyélete. Megkötöttem a csónakot, lefeküdtem Jim orra elé, és ásítozni meg nyújtózkodni kezdtem, és mondtam Jimnek, nézd csak, Jim, nem elaludtam. Miért nem ébresztettél föl? Jóságos Isten, te vagy az, Huck! Hát nem hottál meg, igazán nem fulladtál meg. Hála az Istennek, hogy megint itt vagy, kincsem, csak hogy itt vagy. Hadd nézzelek, gyerek, hadd tapogassalak meg. Nem, nem hottál meg. Eleven vagy, a régi öreg Huck, hála a magasságbelinek. Mi bajod van, Jim? Itt áll talán? Én ittam. Én. Hát volt nekem időm inni. Hát akkor mit habogsz ennyi zöldséget össze-vissza? Miért habognék? Miért hát nem arról beszéltél, hogy visszajöttem, meg e félét is, hogy nem voltam itt? Huck. Huck Finn. Nézz a szemem közé. Nézz a szemembe. Hát nem maradtál el innét? Én? Hogy érted ezt? Nem mozdultam egy tapottat se, hova is mentem volna. Hát itt valamit nem értek, fiam. Nem én. Mondd, én vagyok én? Vagy kicsoda vagyok én? Itt vagyok én, vagy hol vagyok? Ezt szeretném tudni. Hát én azt hiszem, hogy itt vagy. Ez világos, mint a vakablak. De azt is hiszem, hogy tökkel ütött vénszamár vagy, Jim. Mármint, hogy én? Csak azt mondd meg, hát nem kimentél a ladikkal, hogy megkösd a tutajt a zátonyon? Nem én. Miféle zátonyon? Nem láttam semmiféle zátonyt. Nem láttál zátonyt? Ide nézz! Hát nem szakadt el a kötél? És nem indult neki a tutaj, te meg ott ragadtál a ladikkal a ködben? Miféle ködben? Hát a ködben! Abban, amikben egész éjszaka benne voltunk, és nem kiabáltál. És én is nem kiabáltam, míg csak bele nem keveredtünk a szigetek közé, és elvesztettük egymást. Hát nem neki mentem egész csomó szigetnek, és majd belefulladtam néhol. Hát nem így volt, Huck, mond, nem így volt. Hát ez már túl sok nekem, Jim. Én biz nem láttam se ködöt, se szigeteket, se kalamajkát, se semmit. Itt üldögéltem, és beszélgettem veled egész éjszaka. Aztán vagy 10 percre elaludtál, és úgy látszik én is. Ennyi idő alatt nem tudtál berúgni, hát álmodtál kincsem. De hogy az ördögbe álmodjak ennyi minden 10 perc alatt? Hát azt már nem tudom, de álmodnod kellett, mert itt nem történt semmi. De Huck, hát mindent olyan tisztán látok, hogy...
1: Az nem változtat rajta, hogyan látod, ha nincs úgy. Én tudom, hisz itt voltam egész idő alatt.
0: Jim 5 percig egy kukkot se szólt, csak töprengett. Aztán megszólalt.
2: Hát... Lehet, hogy álmodtam, Huck, de ilyen cifra álmom még életemben sohasem volt. És soha még nem álmodtam ilyet, hogy ennyire kilettem volna dögölve tőle.
0: Az megtörténik, hogy az álom éppen úgy kifárasztja az embert, de ez igen furcsa álom lehetett. Meséld el, Jim. Jim neki kezdett, és elmondta az egészet elejétől végéig úgy, ahogy történt. Csak kiszínezte egy kicsit. Aztán azt mondta, ezt meg kell fejtenie, mert ez az álom intelem volt. Azt mondta, hogy az első zátony egy ember volt, aki jót akart nekünk, és az ár egy másik ember, aki elszakít tőle. A hallózások figyelmeztetések voltak, amit egyszer-másszor kapni fogunk, és ha nem értjük meg őket,

Bajba visznek, ahelyett, hogy kihúznának belőle. A sok zátony a bajokat jelenti, amikbe kerülni fogunk. Veszekedős emberekkel és mindenféle csirkefogókkal. De ha csak a dolgunkkal törődünk és nem jártatjuk a szánkat, és nem sértegetjük őket, baj nélkül megússzuk. És kikerülünk a ködből a nagy, sima folyóra, ami a szabad államokat jelenti, ahol minden rendbe fog jönni. Mikor a tutajra értem, kezdett beborulni, és jó sötét volt, de most megint kivilágosodott. Ezt szépen megfejtette, Jim, mondtam neki. De mit jelentenek ezek itt? És a levelekre meg a szemétre mutattam, és a törött evezőre. Most pompásan lehetett látni őket. Jim a szemétre nézett, aztán rám, aztán megint a szemétre. Úgy beleélte magát az álomba, hogy most nem tudta lerázni magáról és megint rendes módon gondolkozni. De mikor az egész dolog kivilágosodott előtte, merőn rám nézett. Nem is mosolygott, és azt mondta, hogy mit jelentenek. Na jó, azt is megmondom. Mikor már egészen kivoltam merülve a munkától és a kiabálástól utánad, és elaludtam, a szívem majd megszakadt, hogy elvesztél, és már nem is bántam, mi lesz velem itt a tutajon. És mikor fölébredtem, és látom, hogy itt vagy éppen, egészségesen, könnyek potyogtak a szememből, és legszívesebben letérgyeltem volna, hogy megcsókoljam a lábod, olyan boldog voltam. Te pedig csak arra gondoltál, hogy csinálj bolondot szegény öreg Jimből. Az ott piszok. De az is piszok dolog volt, hogy az orránál vezetted az öreg Jimet, és nem szégyelled magad miatta. Lassan fölkelt. Bement a kaibába, és egy szót se szólt többet. De ez elég is volt. Olyan szégyenben éreztem magam, hogy legszívesebben én csókoltam volna meg az ő lábát, hogy visszaszívja. Jó 15 perc bekerült, amíg rá tudtam venni magamat, hogy oda menjek, és megalázkodjam egy néger előtt. De megtettem, és nem bántam meg azután se. Nem is próbáltam becsapni máskor, és ezt se csináltam volna, ha tudom, hogy ennyire bántani fogja.

0: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 8. részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiunk mikrofonjánál Hegedűs Blanka Ilonát, a Szent Ferenc kisnővérei közösségének egyik jelöltjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusz, köszöntelek.
3: Mindenekkel kámen, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Fontosnak tartom azt, hogy egy ilyen személyes tanúságtételen keresztül ismerjék meg idősebbek, fiatalabbak azt, hogy ma 2024-ben hogyan hallja meg egy fiatal nő, te Blanka, a Jóistennek a meghívását.
3: Az én családom kifejezetten nem volt vallásos, viszont a szüleim azt fontosnak tartották, hogy egyrészt megkereszteljenek bennünket, két testvérem van, mind a ketten kisebbek. Aztán általános iskolában hittalra jártunk, valamiért ez is fontos volt. Első áldozók voltunk, közben elkezdtünk, hát szép sorjában, előbb én, aztán a húgom, aztán az öcsém is elkezdtünk minisztrálni otthon a templomban, és igazából azt gondolom, hogy főleg az a minisztráns közösség volt az ott és akkor, ami az ilyen nehezebb időszakokban, amikor szívesebben maradtam volna otthon vasárnap a szentmise helyett, és csináltam volna bármi mást, amit mondjuk az osztálytársaim csináltak, vagy senki nem járt egy ponton rajtam kívül az osztályból, se szentmisére, se hitarra, se sehova, és akkor ez ilyen, mindig ugye emiatt úgy kívül éreztem magam, és...
2: Ez már feltételezi azt, hogy akkor nem egyházi iskolába jártál, meg hát szokták ezt mondani, hogy fiatalok, gyerekek nyilván a szülői nyomásnak eleget téve lesznek első áldozók, bérmálkozók, és akkor kibérmálkoznak az egyházból.
3: Hát igen, szóval az általános iskolám az nem egyházi iskola volt. Tényleg ez a minisztráns közösség volt, azt hiszem, ami nagyon fontos volt, mert elég sokan összegyűltünk. Én alsó és felső tagozat határán voltam, amikor így elkezdett kialakulni egy olyan csapat, ami így viszonylag állandó volt, és akkor közös programokat is csináltunk, és nagyon élveztük, hogy a szüleink így elengednek bennünket, mondjuk a 17-18 évesek voltak a legidősebbek, és hogy mondjuk táborba elmehettünk, ilyen kulcsos házakba például, és akkor ott 2-3 napot ott főztünk magunkra, persze így az idősebbek vezényletével, meg egy csomót számháborúztunk, meg persze mindig csöpögött valami lelki tartalom valami az Istennel kapcsolatban is, de hogy ezek olyan vagány programok voltak, és vagány közösség volt, és azt hiszem, hogy keresztül segített ezen, vagy ezeken az éveken, amikor egyébként semmi kedvem nem lett volna különben. Nem igazán értettem, hogy mi történik a misén, nem igazán volt így egyéb, ami megfogott volna. Aztán középiskola választás előtt igazából annyit tudtam, hogy nyelvet szeretnék tanulni, angolt szerettem volna tanulni nagyobb óraszámban. És akkor így összegyűjtögettük így a lehetséges iskolákat ott a környékünkön. Hát és az egyik az egy egyházi iskola volt, de hogy tudtuk, hogy ott van emelt angol nyelvoktatás, ilyen osztály külön, és hát úgy voltam vele, hogy hát mindegy, most ez heti két hittanúra, egy évfolyam is se valahogy túlél. Egy érdekes volt már, hogy így előadtam így a szüleimnek, hogy hát így erre az iskolára gondolnék. Valahogy olyan nagyon egyértelmű volt az ő szemszögükből is, hogy ez így jó lesz. Szóval felvételiztem, és felvettek, és akkor elkezdtem itt a gimnáziumot, és ez Pécsett a ciszterciáknak. Akkor, amikor én oda jártam, akkor két atya szolgáltott az iskolában, és azt hiszem, hogy nekem első ilyen testközeli találkozásom volt ez egyáltalán szerzetesekkel, de hogy egyáltalán bárkivel, aki ilyen nagyon-nagyon radikális módon adta oda az életét az Istennek. És hát úgy lenyűgözött az, hogy ennek ellenére, vagy hogy ez egy ilyen durva dolog, egy nem tudom, 14 éves gyerek szemével nézve, és hogy ennek ellenére ők ilyen nagyon életvidámok voltak, nagyon közeliek voltak, szóval, hogy így meg lehetett őket szólítani, ők is odaléptek így hozzánk, suhantak végig a folyosón, mindig ezer dolguk volt, de hogy így be lehetett így kopogtatni hozzájuk, hogy így van valami, amiről mondjuk beszélgetni szeretnénk, vagy ilyesmi. És legfeljebb azt mondták, hogy most éppen vannak így, gyere vissza, nem tudom, 20 percek is. És aztán itt volt elég hamar, szóval, hogy még 9-es voltam, második fél év volt, egy márciusi, jó füllet meleg, dupla angol közben. Éppen egy filmet néztünk Teréz anyáról, egy ilyen nagyon-nagyon picike kis teremben, egy ilyen régi kocka tévén. És hát így tudtam már így róla, vagy hogy nem az volt, hogy mondjuk először találkoztam volna az ő alakjával. De valahogy így ez volt ez a pont, amikor így azt hiszem, hogy így különösen is mellbevágott, hogy itt van ez a picike asszony, és de jó ég mit csinál, hogy így nincsenek rá szavak. És ahogy ez így eljutott így a szívemig valahogy azzal együtt, nagyon halkan, nagyon finoman, nagyon egyszerűen ott volt a Jóistennek inkább ilyen felvetése, hívása, hogy akár te is lehetnél az enyém. És én akkor ezt valahogy nagyon-nagyon hasonló egyszerűséggel és egyértelműséggel, ilyen gyermeki bizalommal tudtam fogadni, hogy hát persze, szóval, ha te mondod. Különösebben akkor még így nem voltam ott, hogy akár így a saját hitemben, hogy nagyon az enyém lett volna. Valahogy így ez időtájt kezdődött, így ez a folyamat is, hogy az, amit addig úgy csináltunk, mert kellett, mert el lettünk zavarva vasárnapom is ére, meg minden, hogy ez így elkezdett az enyémmé válni. De hogy ez itt az elején nagyon egyértelmű volt, hogy hát akkor persze csináljuk. Persze, hát akkor 15 éves voltam, elég kicsi voltam, és nagyon az elején voltam mindennek, szóval nyilván ez nem maradt mindig velem, főleg nem ez az egyértelműsége az egésznek, hanem így, hát így hullámzott. Hol volt hozzá kedvem, hol nem, hol szerettem volna, hol nem, hol éppen tetszett valaki, hol nem. De hogy valahogy mégis így minden ilyen össze-vissza kavargásom közben, valahol mélyen tudtam azt, hogy ezek ilyen körök, és mindig a körnek az elejére érek vissza. És hogy ezt így a gyakorlat így igazolta is tulajdonképpen. Viszont hát nem nagyon lehetett ezt így. Elképzeltem, hogy így akkor hazaállítok egyszer, és akkor így közlöm a szüleimmel, hogy most akkor anya, apa, a lányotok szerzetes lesz. És kb. Ez olyan, hogy anya, apa, a lányotok férjhez megy. Viszont hát tényleg, szóval gimnazista voltam, így nem is nagyon tudtam, hogy mit is jelent ez az egész, vagy hogy mivel jár, vagy hogy ilyesmi, hogy egyáltalán, hogy milyen közösségek léteznek, vagy hogy ültem ott az iskolapadban reggeltől estig, vagy délutánig, és
4: De akkor mi fogott meg? Maga a Jóisten jelenlétét érezted az életedben, hogy azt mondja, azt üzeni valahogy, vagy azt súgja benned belül, hogy gyere, szükségem van rád?
3: Nem is konkrétan ez, hogy így szükségem van rád, hanem szépen lassan, ennek az egésznek volt egy ilyen vonzása, ami így az Istenből indul ki, és felé visz. És hát hozott magával sok minden. Először még csak akár így a saját, ugye személyes ima életben tapasztalható változások. Aztán elkezdtem bejárogatni. Azt nem lehetett sokszor megcsinálni, mert amúgy sokszor óráim voltak, de amikor nem, bejárogattam más évfolyamoknak a szentmisére reggelente. Mondjuk, amikor nem volt fakultációm éppen, akkor bementem. Ez a vonzás volt, azt hiszem, így nagyon nagy mértékben így jelen, hogy így nem is tudtam volna, vagy persze tudtam volna, de hogy így nem is akartam volna így távol maradni így tőle, mert így húzott így a szívemnél fogva, vagy nem is tudom.
4: Említetted azt, hogy ez nem egy ilyen valahol elinduló, és akkor itt szépen fokozatosan erősödő, meg emelkedő érzés, hogy akkor szerzetesség, és akkor látod valahol magasan a Jóistent egy ilyen fényességben, hogy na az egyenes út felé a szerzetesi hivatása, nem voltak azért mélypontok, vagy elbizonytalanodások, meg azért ez egy komolyabb útkeresés volt, hogy akkor most párkapcsolat kevésbé. Mi az, ami segített neked a középiskolás években, a hittanórákon kívül? Voltak-e olyan közösségek esetleg, vagy ott találkoztál-e a ciszterci szerzeteseken kívül más szerzetes közösséggel, aki megmutatott volna, vagy megmutatott valamit számodra?
3: Életem első lelkivezetője ebből az időből való, de ő az egyik atya volt, az egyik ciszterci atya volt. Viszonylag hosszan jártam hozzá, azt hiszem, még azután is, hogy már egyikünk sem volt Pécsett. Rajta kívül akkor így nagyon közösség nem volt így az életemben. Egy barátnőm volt, aki így végig kísérte így az egész minden alakulását, meg a húgom. De hogy így rajtuk kívül, vagy hogy tényleg olyan katolikus közösség, akkor nem volt.
4: Hogyan alakult tovább az életed? Mert gondolom nem rögtön a középiskola után mondtad azt, hogy na, akkor megkeresem a Szent Ferenc kis nővéreit, és akkor lássuk, hogy mi lesz ebből.
3: Hát úgy alakult, hogy mindeközben, hogy így előttem lebegett, hogy így a körök, meg mindennek a végén egyszer majd csak odaérek, hogy hát valamit így kellett kifelé kommunikálni a világnak, hogy hát azért, szóval ott voltam már egy ponton, nem tudom, 10., 11., 12., hát továbbtanulás, hát így jött ez a téma. Azért ez egy ponton már világos volt, hogy én érettségi után nem fogok kapásból belépni egy közösséget, szóval nem ismertem közösségeket. És akkor kitaláltam azt, hogy hát én szeretek zenélni, népzenét tanultam, hegedülni. Hát akkor addig elkezdek így készülni a Zeneakadémiára. Hát kicsit ez ilyen alibi is, vagy hát most nevezhetjük másként, de hát tulajdonképpen ez volt. És akkor addig így van időm még, mert igazából időre volt szükségem. Nem volt így bennem az, hogy én bármikor eljutok oda, hogy felvételizzek valójában. Szóval, hogy így készülök, addig így alakulnak a dolgok, és akkor egyszer majd világosabb lesz, hogy merre. És akkor végül is egy ilyen OKS képzésre jelentkeztem, népzenei OKS képzésre jelentkeztem. Szóval, hogy az érettségi után így Pestre kerültem. Ez 2 éves volt, és az elején hát ilyen nagy lendülettel vetettem így bele magam így a közösségkeresésbe, vagy hogy így igazából sok elképzelésem nem volt, hanem így igazából így örültem annak, hogy hát most akkor így itt vagyok Pesten, van egy csomó lehetőségem, ó, menjük. Szóval így mentem több felé.
4: Na de ez mit jelent azért? Ezt szerintem nem feltétlenül úgy kell elképzelnünk, hogy na, akkor belevetettem magam a pesti éjszakába, és akkor jöjjön, aminek jönnie lehet.
3: Nem, hát ilyen logikát nem igazán látok benne utólag se. Elém kerültek szerzetes közösségek, és akkor meglátogattam őket. És akkor egy helyen összeismerkedtem egy lányjal, onnantól kezdve ketten mentünk, az nagyobb biztonságot is adott. Nem voltunk egyébként így nagyon sok felé, akkor úgy tűnt, hogy retteltesen sok felé járunk, de utólag egyébként nem tudom, 4-5 hely volt. És akkor már egyszer elkeveredtünk Arlóba, kis nővéreknek egy nyílt napjára, nagyon random volt. Szósz már, mint hogy miért, nem tudom, valószínűleg a Facebookon találtuk. Amúgy így jó volt, hazajöttünk, és így éltük tovább az életünket. Szóval így nem értettem, hogy most miért jöttünk ide, vagy miért kellett addig utaznunk. És aztán viszont az történt, hogy mélypont az első év vége felé, mint hogy az OKI első éve vége felé, akkor szerelmes lettem. Mintha így a talajt húzták volna ki a lábam alól. Már hogy, ahogy így mondtam, hogy előtte azért mindig bennem volt, bármilyen hullámvölgyek közepén is voltam, hogy azért csak visszaérek oda, hogy szerzetesség, és itt nem találtam ezt magamban, bármilyen mélyre ástam, és azért évek óta mégiscsak erre építettem, és így hirtelen ott maradtam azzal, hogy akkor azt se tudom, hogy ki vagyok, vagy merre megyek. És akkor már szinte 20 éves voltam, és ez akkor eléggé megviselt, mindent megviselt, szóval, hogy az Isten kapcsolatomat is teljesen szinte nullára. Olyan nagy tanástalansággal nem tudtam igazából, hogy így mit csináljak, vagy merre, vagy hogy.
4: Beteljesült szerelem volt?
3: Nem, mivel hát nem csak én voltam ilyen szétesett állapotban, hanem a fiú is, és bennem az volt, hogy én itt most szanaszét vagyok, nem akarom ezt így a nyakába varni.
4: Számomra azért furcsa, és azért tettem fel ezt a kérdést, mert megtapasztalsz egy szerintem csodálatos érzést, hogy lehet máshogy is szeretni, mert a jó Istenbe is lehet szerelmesnek lenni, meg az a fontos, hogyha szerzetesként, papként a jó Istenbe szeret bele valaki. Ha nagyon negatív akarok lenni, akkor azt mondom, hogy legalább ez ad akkor a biztonságot, hogy a másik oldala stabil, és nem úgy van, mint nagyon sok párkapcsolatban vagy házasságban, hogy a másik fél az megbillen, mert ő stabil és örök, és megvan az a bizonyosság, hogy ő örökké szeret bennünket. De megtapasztalsz egy csodálatos érzést, és elfordulsz a jó Istentől. Nekem ez olyan furcsa, ambivalens dolog.
3: Hát valószínűleg ez jelzi azt, hogy nem arra felé kell keresgélnem, azt gondolom. Hogyha valami elvisz tőle, akkor azt gondolom, hogy akkor ez nem az enyém. amennyire tudatosnak tudtam lenni, szóval, hogy nem is nagyon akartam így belemászni se. Olyan típus vagyok egyébként is, hogy nehezen mászom ki ilyenekből. Szóval, hogy amennyire így tudtam magamat is óvva, meg őt is, meg minden, így is hosszú volt. Majdnem egy év kellett, mire valamennyire így rendeződött az én Istennel való kapcsolatom is, magammal való kapcsolatom is, vagy hogy így volt tovább talán, vagy hogy így akkor tudtam már abban gondolkodni, hogy hát akkor mi is van most. Az elején nagyon-nagyon elzárkóztam mindentől, mindenféle potenciális segítségtől. Jó napokon keresztül így magamban rágottam az egészen. Aztán egy ponton eljutottam oda, hogy így nem tudok így létezni, szóval, hogy így muszáj csinálni valamit, mert muszáj lépnem valamit, mert hogy így húz ez egy ilyen mocsár, és így nem vagyok jól benne. Az Isten is hiányzik, meg az is hiányzik, hogy jól lenni, vagy hogy így nem ebben a sötétségben, meg ilyen kicsit ilyen zuhanásban, hogy így vége érhetetlen zuhanásban lenni. Hát összeszedtem, hát nem is a bátorságomat, de így egy olyan pillanatban, amikor így kicsit jobban tudtam úgy gondolkodni, hogy erre tényleg szükség van, akkor szépen lassan így megírtam egy e-mailt, és hosszú idő után megint elmentem a lelkivezetőmhöz. Hát nem is tudom, hogy akkor már nagyon-nagyon régen voltam nála. Ilyen helyzetekben tudok úgy nagyon eltűnni, amikor így valami nehezebb.
4: Tehát ha jól értem, akkor a lelkivezető akkor kell, amikor nincs nagy probléma. Ha nagy probléma van, akkor majd én azt megoldom egyedül.
3: Nem, ez így nem igaz. Csak én ezt csináltam. Nem, a lelkivezető folyamatosan segít, és folyamatosan ott van, és kísér, és figyel. Ez akkor így olyan kicsit, mint hogy az Istenhez is odafordulok, hogyha baj van, és akkor segítsen. És egyébként meg nem. De hogy ezt én tudtam, meg minden, csak hát így valahogy így nem tudtam rávenni magam, hogy akkor most így elmenjek, és akkor így előadjam, hogy ez van.
4: És szerintem ezzel sokaknak segítesz, mert nagyon sokan, fiatalok, idősebbek küzdenek. És szerintem szégyeljük azt, hogyha valami... Tehát olyan könnyű büszkének lenni arra, hogyha valami jó történik az életünkben, és akkor ezt el lehet újságolni embereknek. De még akkor is, hogyha lelkivezetőről, vagy más segítő szakemberről van szó, félünk odaülni, és a gyengeségünket megmutatni. Te is így voltál ezzel?
3: Igen. Egyébként is a gyengeségeimmel különösen is nehéz sokszor szembenézni, és hát ez meg tényleg egy olyan helyzet volt, hogy így minden is borult, és hogy én olyan biztos voltam ebben, hogy így azt vállalni, hogy hát mégsem talán, vagy mi van, kellett megérkezni hozzá. Összességében szükség volt erre az időre, szóval, hogy oda kellett érnem minden szempontból, hogy azért tudjak elmenni, mert szeretnék elmenni, és nem az, hogy most valamiféle nyomást gyakorlok saját magamra, hogy már pedig ezt kéne. Azt hiszem, hogy ez nem segített volna.
4: Minden akkor történik az életünkben, amikor megérünk rá, ezt szokták mondani, és hát ez így van valahol. Mind a segítségkérésben, mind pedig a Jóistennel való kapcsolatban, meg az elköteleződés vállalásában. Na, eljött ez az egy év, amit így végig küzdöttél már segítséggel. Mi történt utána?
3: Az Isten kapcsolatom kezdett így rendeződni, és aztán lassan ebben a folyamatban így felfedeztem azt, hogy mégiscsak ott van a szívemben továbbra is. Jó mélyre ásódott, vagy ástam, vagy bármi, de ott van. Ez, hogy az Istennek adni az életemet szerzetesként, nagyon egyszerű is lehetett volna a helyzet. De hát akkor így megbonyolítottam, hogy oké, értem, Uram, szóval igen, és tulajdonképpen, hogy így szeretném. Én is szeretném. De mi van akkor, ha nem szeretném? És akkor így belegabajodtam így az Isten akarata és az én szabad akaratom kérdésébe. Úgyhogy egyébként közben tényleg szerettem volna, csak fel kellett tennem ezeket a kérdéseket. Közben így lassan befejeztük a konzit, és hát ott voltam, hogy nekem még mindig idő kell. És akkor nagyon bele voltam ebben mászva, hogy akkor most kinek az akarata és mi és már remedik. És arra gondoltam, hogy milyen egyszerű lenne ezt csak így a hátam mögött hagyni. És akkor egy konzis osztálytársammal találtuk, hogy elmegyünk egyetemre Kolozsvárra. Az jó messze van.
4: Távol mindentől el lehet, meg mindenkitől el lehet futni, de hát saját magunk elől nem tudunk.
3: Hát igen, erre rá kellett jönnöm, több szempontból is rá kellett jönnöm. Először akkor, amikor jött a Covid, és az első év online kezdődött, és nem mehettünk sehová. Itt maradtam így a mindennel otthon. És aztán pedig akkor, amikor egy ponton nem bírtam, szóval, hogy egy ponton így el kellett indulnom, és akkor így én volt osztálytársaimnál, laktam így nem tudom, egy hónapot abban az évben. De hogy így mindenhova jött velem ez az egész, nem lehetett ott hagyni. Nem is egészen tudom, hogy, de hogy így muszáj volt szembenézni vele. Nagyon nem akartam kibogozni azt a csomót, amit úgy sikerült megkötözni. Nagyon nem akartam, hogy mondjuk az Isten bogozza ki. És akkor a második fél évben, az egyetem második fél évében, az még mindig ez a covidos online év volt, volt egy órám, néprajzi fotózás technika, és az volt a feladatunk, hogy néprajzot tanultam, és a covidban otthon, hát egy nehéz dolog. És akkor az volt a feladatunk, hogy hát ha már így mindenki így be van így zárva, akkor legalább legyen egy olyan fél éves munkánk, hogy készítünk egy fotósorozatot, hát vagy egy személyről, vagy egy közösségről, aki vagy akik így valamilyen formában így érdekelnek, vagy így szeretnénk megismerkedni velük. Én akkor vagy Budaörsön, vagy Budakeszin laktam éppen, és akkor az ismerőseim körében, körbe kérdezgetve, összegyűjtögettem szerzetes közösségeknek az elérhetőségét, mert hogy az volt az én nagy ötletem, hogy elmegyek fotózni egy szerzetes közösségbe. Olyan helyre szerettem volna, hogy ahol azért valakimet ismerik, és akkor így emiatt. Szóval aztán volt egy listám, és rábögtem. A szalazi nővérekre sikerült ráböknöm, Pest Hidegkútiakra. Egy bátor pillanatban tárcsáztam a megadott telefonszámot, és már készültem arra, hogy kit fogok legközelebb felhívni, amikor így előadom, hogy ki vagyok, és mit akarok, és így az a válasz, hogy nem, mert hát én is ezt reagálnám, hogy ilyen helyzetben engem valaki felhívna. És vadidegen. És akkor így az volt a válasz, hogy ó, igen, persze. Szóval erre a válaszra nem voltam felkészülve. A lényeg az, hogy így keveredtem oda, néhány alkalommal voltam náluk Pest Hidegkúton fotózni, viszont meghívtak magukkal a nyári lelki gyakorlatukra, amilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat volt, így egyáltalán, hogy házasság, vagy szerzetesség. Akkor voltam talán a legmélyén ennek, akinek az akarat a dologban. Szóval elmentünk. És főleg kérdéseket szült bennem az a szűk hét. Nagyon-nagyon sok kérdést, meg nagyon-nagyon sok kételyt. De hogy az fontos volt, azt hiszem, hogy ott meg tudtam fogalmazni már őket, leírogattam őket. És közben ott, ahogy teltek a napok, az is megfogalmazódott bennem, hogy hát akkor megint jó hosszú idő után, megint így jó lenne akkor így ezeket most már így tényleg megint átbeszélni. Megint megkerestem a lelki vezetőmet. Ahogy hazaértünk a lelki gyakorlatról, én nyeresen mentem tovább hozzá. És akkor 2021. augusztus 20-a reggel elsírtam szó szerint, hogy én ezt nem értem, és ez hogy van. Elmondtam így mindenféléket, és akkor nézett, mosolygott. És azt mondta, hogy Blanka, ez olyan egyszerű, de én nem mondhatom meg magának kell rájönni. És aztán szaladtunk Szentmisére, ő celebrálta a Szentmisét, és hát van az a helyzet, amikor így az ember úgy érzi, hogy neki szól a prédikáció, és így az volt az élményem, hogy na ez konkrétan arra válasz, amit én így az előbb itt így felsorakoztattam. Olyan szinten, hogy így ültem a padban, és így éreztem, hogy így az állam így egyre jobban így leesik. Tulajdonképpen onnantól kezdve nem volt kérdés. Valahogy így voltak ilyen puzzle darabok így a fejemben szanaszét eddigre, de a prédikáció végére az utolsó is a helyére került, az utolsó darab. És tulajdonképpen tudtam, hogy megszületett az az igenem, amivel kapcsolatban sokszor gondoltam már, hogy kimondtam, meg minden, de mindig tele volt így kiskapukkal, meg mindennel, ebben így nem volt több.
1: Kedves hallgatóink, Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával, Pap Ildikó beszélgetett.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az országgyűlés. A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi 60-ról egyaránt 90 percre nő. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál, aki a mandátumáról lemondott Lázár János helyét veszi át. Az eskütétel után az országgyűlés a megszokottaknak megfelelően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját. Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében is döntenie kell. A keddi határozathozatalokat követően a tervek szerint egyetlen napirendi pontként a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre. Szeptember 28-án hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek. Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-áról az országgyűlés október 12-i ülésén emlékeznek meg. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta, hogy a hitelintézetek átmeneti jelleggel november 30-ától 2027. május 15-ig közreműködhessenek az iskolakezdési utalványok beváltásában. Az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A jogalkotók indoklásaként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult, az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyerekek támogatását. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kat Sándor felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddigi KEKVÁK által fenntartott és az állami intézmények között, de ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között. Együttműködésre van szükség az érintettek között a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében. A klímaalkalmazkodás nem működhet jó gyakorlatok átvétele nélkül, és a sikeres fellépés érdekében hangsúlyos szerepet kell adni a mezőgazdasági kutatási fejlesztésnek, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Gyenes Diáson, a 4. Klímabarát Szabad Egyetemen. Bóna Szabolcs a kétnapos rendezvény nyitónapján tartott előadásában hangsúlyozta, a klímaváltozás jelen van a mindennapjainkban, és mi vagyunk az utolsó generáció, amely még képes tenni káros hatásainak mérsékléséért. A miniszter a vízgazdálkodásról szólva megjegyezte, hogy még korábban többletvízünk volt, most a víz megtartása a legfontosabb feladat. Problémaként említette, hogy bár az önkormányzatok élet a fenntartás és a karbantartás feladata, nem kaptak ehhez elég forrást. Sport. Három különböző időpontban pótolják azt a három mérkőzést, amelyet a labdarúgó NB2 második fordulójából halasztottak el. A Magyar Szövetség honlapja szerint a DVTK Szent Lőrincese találkozó október 13-án kedden 18 órakor, a Mezőkövesd Ajka meccs másnap 17 órakor, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia BVSC Zugló mérkőzés pedig november 4-én szerdán 17 órakor kezdődik. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős idő várható, csapadék nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt, nagy területen szélcsend lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
3: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Sikeresen zárult az a jótékonysági futónap, amelyet a Debreceni Egyetem klinikai központjának súlyos beteg anesteziológus szakorvosa, dr. Subetz Levente gyógyulásáért szerveztek. A DEAC sportkampuszán rendezett eseményen és a kapcsolódó egyetemi összefogás eredményeként maradéktalanul összegyűlt a kínai sejtterápiás kezeléshez szükséges 70 millió forint. A 38 éves gyomorrákkal küzdő családapa külföldi terápiáját finanszírozó összeget példátlan gyorsasággal mindössze egy hét alatt adták össze a kollégák, a diákok és a jó akaratú adományozók. A sikeres gyűjtésnek köszönhetően a debreceni orvos már elutazhatott Kínába, hogy megkapja az életmentő beavatkozást. A részletekről dr. Nagy Edit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ anesteziológiai és intenzív terápiás klinikájának szakorvosa adott tájékoztatást.
1: Felvettem a kapcsolatot a Rőfi Mónikával, aki nagyon, nagyon készségesen válaszolt nekem és segített, és én azt gondolom, hogy fogtuk egymás kezét végig, pedig egyébként nem ismerjük egymást. Tehát a telefonon keresztül beszéltünk, és most ezen a futáson találkoztunk először. A neve már ismerős volt, mert korábban is részt vett már a Debrecen Egyetem részéről rászorulóknak gyűjtésre, és vele vettem fel a kapcsolatot. Voltak kérdések, mert ugye minden kollégám jött, hogy ezt így, hogy fogjuk, megkapják-e a pénzt, mikor kapják meg, ha hamarabb összegyűlik, akkor megkapják-e a pénzt, és ezeket a kérdéseket megbeszéltük a Mónikával együtt, és gyakorlatilag a harmadik napon én megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, hogyha az összeget kiírhatnánk, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó motiváció az embereknek, hogy hol tartunk, és hogy minél hamarabb összegyűjön ez a pénz, mert így a Levi sokkal hamarabb ki tudott utazni, és az ő esetében minden perc számít, én azt gondolom, a kezelését illetően, hogy minél hamarabb megkapja. És Mónika ebben benne volt, az egyetem vezetősége is igazából áldását adta rá, hogy ezt közölhetjük, és innen indultak el. Nekem voltak közös képeim a Levivel, pontosan a gyerek anesztéziával kapcsolatosan, és ezeket próbáltam egy kicsit így bevetni, hogy lássák az emberek, hogy mennyire jó ember és mennyire jó kollega, és hogy nagyon szeretnénk még vele dolgozni sokáig. Nagyon szeretnénk, hogy meggyógyuljon. És innen indult el, aztán csináltam egy Facebook oldalt a nagyfiam segítségével, tehát nekem is a családom, mindenki segített ebben, hogy ez sikerüljön, és az annyira aranyos pillanat volt, amikor a Mónika azt mondta nekem a telefonban, hogy hát ne reménykedjek abban, hogy ez összegyűlik, ez a 70 millió forint, mert hogy eddig a Debreceni Egyetemnek a történetében a legtöbb összeg, ami összegyűlt, az 11 millió forint volt. És én akkor annyit mondtam neki a telefonba, szerintem ő is emlékszik erre, hogy erre ne fogadjon, mert ha rajta múlik, akkor össze fog gyűlni. És a segítségemre volt igazából ez a nagy média, úgymond a Facebook oldal, ahol mint a vírus úgy terjedt széllyel. A maga a Leventének készített oldal, ugye nekem körülbelül 1000 ismerősöm van, minden ismerősömnek meghívót küldtem erre az oldalra, és gyakorlatilag így sikerült tovább küldeni ezeket a posztokat, és tényleg az ország minden részéről, minden részéről kaptunk megosztásokat, visszajelzéseket, Szeged, Pécs, Sziget-Szent Miklós, Esztergom.
2: Meg hajoltam külföldről is.
1: Románia, Szlovákia, ahol láttam még posztolni ezeket a képeket. Próbáltam azért egy-két naponta feltenni az állást, és gyakorlatilag egy hét alatt összegyűjtöttük ezt a pénzt. Tehát hatalmas az embereknek az összefogása, és mindenkinek én nagyon-nagyon hálás vagyok, aki ebben segített, vagy megosztással, vagy gondolattal, vagy utalással, vagy ugye a Debreceni Egyetem részéről nagyon jó kezdeményezés volt a PET palackoknak a gyűjtése, és ott is olvastam olyan posztot, ahol egy 11 gyerekes család Szegedről kiposztolta, hogy ők a üres flakonokat azt Leventének küldik. Úgyhogy hatalmas összefogás van, tehát én azt gondolom, hogy az emberség és az empátia még létező dolgok ebben a felgyorsult világban is, és ez nagyon jó így.
2: És akkor utána meg már akkor lehetett is megvenni a repülőjegyet, a kínai kórházzal felvenni a kapcsolatot, és akkor indulhatott is a szervezés.
1: Így van, tehát amikor az összeg meglett, akkor felgyorsultak az események. Kriszti, a felesége, felvette a kapcsolatot a kórházzal, hogy esetleg tudnak-e hamarabb menni, és sikerült ezt lebeszélni, úgyhogy időben megérkezett egy meghívó levél, hogy fogadják, akkor Kriszti intézte a vízumot, és utána megvették a repülőjegyet, ami egy ilyen különleges alkalom, hiszen pont a mai napra tervezett futással esik egybe.

0: újabb szakaszához érkezett a Miskolci Egyetem infrastruktúrális modernizációja, miután a hallgatói kollégiumok és a sportkomplexumok teljes körű felújítása is sikeresen befejeződött. A beruházási program részeként teljesen megújult az egyetemi étterem is, amely modern infrastruktúrájával immár nemzetközi rendezvények lebonyolítására is alkalmas. Ezzel párhuzamosan már a befejező szakaszához érkezett a kampusz belső úthálózatának átfogó rekonstrukciója, miközben egy 27 apartmanból álló, korszerű professzori vendégház épül az intézmény oktatói számára. A fejlesztések a felső oktatási terek mellett a gyakorló gimnázium tornatermeit is érintik, amelyek teljes egészében korszerűsödnek a mindennapos testnevelés igényei szerint. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást.
1: Ha ma végignézzük a körülbelül 90 hektáros egyetemváros területét, akkor bár sok teendőnk van még, de nagyon markáns megújuláson estünk át. Elkezdtük ezeket a fejlesztéseket 2020-ban, indult az egyes kollégiummal, folytatódott a könyvtárunk felújításával, a Magyar Nemzeti Levéltár megyei levéltárnak a beköltözésével, és apránként valamennyi kollégiumunknak a felújításával, és idén szeptemberben már az utolsó kettes kollégium is felújított változatban várja a fiatalokat. Miért fontos ez? Van annak egy diszkrét bája, hogyan annak idején a hatos kollégiumban mondjuk én egy ötágyas szoba emeletes ágyán töltöttem néhány évet, úgyhogy egy mosdókagylón kívül egyéb infrastruktúra szobában nem volt. Azért ezek a mai kor igényeit már nem elégítik ki. Tehát a teljes körű felújítás nem csak azért történt, hogy szebb képet fessünk magunkról, hanem azért, hogy kényelmesebben, komfortosabban tölthessék itt a hallgatók a mindennapjaikat, illetve azok a rendezvények, nagyobb rendezvények, konferenciák, kongresszusok, amelyeket be tudunk fogadni, legyen az saját szervezés, vagy éppen csak a helyszín biztosítása, akkor sokkal versenyképesek vagyunk, hogyha ezeknek a modern követelményeknek meg tudunk felelni. Ugyanitt említhetném a köznyelven menzának hívott épületünket, de azért ez több, mint menza, hiszen nagyon is alkalmas a napi étkeztetésen túl nemzetközi rendezvények megtartására. A közelmúltból említhetném múlt héten a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, ahol több száz résztvevő töltött itt közel egy hetet az egyetemvárosban, lakott a kollégiumban, étkezett a menzán, vagy éppen tartottuk az esti fogadásokat a menza elegáns külön termében. Tehát azt hiszem, hogy ezek a szolgáltatások azok, amelyekkel versenyképesek tudunk maradni a 21. században. Korábban már megtörtént a sport infrastruktúránk felújítása, de még ott sincs minden kész. Most a kivitelezés előtt állunk egy közbeszerzési eljárásban, padelpályák kialakításában, de hát a teniszcsarnokunkat, a strandröplabdapályánkat, vagy éppen a kültéri teniszpályáinkat, ha megnézzük, azért nem úgy néznek ki, mint pár évvel ezelőtt. Felújítottuk az egészségügyi centrumunkat, ami nem csak egy épület, hiszen ott szolgáltatást biztosítunk a kollégáknak és a hallgatóknak. A foglalkoztatás egészségügy régebbi nevén üzemorvos mellett fogorvosi rendelést és szakrendeléseket biztosítunk, és az épület szomszédságában készül reményeink szerint ennek a naptárévnek a végén át itt is tudjuk adni egy 27 apartmanban álló professzori vendégházat. De említhetném az elmúlt év egyik felújítását az egyetemi bölcsödének, a kifejezetten a családbarát fejlesztések keretében három apartmannak a kialakítását a kampusz területén. Számtalan olyan felújítást végeztünk, ami mind-mind azt a célt szolgálja, hogy egyszerűen jobbak és vonzóbbak legyünk, és ezeknek azért még nincs vége. Egy jól látható jele most is van, folyamatban van az útfelújítás, a vége felé járunk. Azért ezek az utak évtizedek óta legjobb esetben is kátyuk befoltozásával jártak, most teljes új útburkolatot kapott, azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos része a megújulásunknak. Aztán, amit ha az épületbe nem jövünk be, kevesebben látnak, de azért igyekszünk folyamatosan a tantermeinket is digitalizálni, karbantartani, kifesteni, és azért külön hadd említsem meg a fenntartásunkban lévő két intézményt, a Ferenczi Sándor egészségügyi technikumot, ahol éppen most már befejezés előtt áll a tornaterem, testnevelésre alkalmas teremnek a felújítása. A Földes Ferenc gyakorló gimnáziumunkban átadtunk két tantermek, itt a kuratórium támogatásával tudtuk felújítani, de az egyetem is saját forrásból felújításokat végzett a Földesben, most éppen ott is ugye a tornaterem felújítása zajlik, tehát minden évre marad olyan karbantartási munka, ami az értékeink megőrzését, fejlesztését szolgálja, illetve az újaknak a kialakítása.

0: új vezető áll a Gyöngyösi Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Iroda élén, aki a fiatalok támogatásában és az iroda munkájának továbbfejlesztésében is fontos szerepet vállal. Lokodi Emese Gyiti vezetőt hallják.
1: Én Gyöngyösi vagyok, a Berzében végeztem, aztán az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem filmelmélet és filmtörténet szakon, aztán úgy hozta az élet, hogy visszakerültem Gyöngyösre. Én mielőtt a művelődési központba kerültem, szakfordítóként dolgoztam, ez a hivatalos végzettségem, de úgy éreztem, hogy váltásra van szükségem, és ezért jelentkeztem erre a pozícióra. Kollégámmal, Válik Istvánnal egy filmklubbal a Művelődési Házban október 1-én fog indulni. Az első filmünk a Her lesz, és akkor hát igazából az egész filmklub alatt ilyen klasszikus filmeket fogunk újravetíteni. Igazából ez is lett a mottója a filmklubnak, hogy sokat szóra is jó. Igazából így a közös filmnézés élményét szeretnénk erősíteni. Én a magam részéről minden film elején az elméleti filmmel kapcsolatos érdekességeket hozzá fogom tenni, lesz egy ilyen 15-20 perces bemutató a filmről, hogy mire érdemes figyelni, ilyen elemző szemmel tudják majd nézni a résztvevők a filmeket, és akkor közösen megnézzük a filmet, majd a végén, aki szeretne, az maradhat egy közös kibeszélésre. Tele lesz ilyen klasszikusokkal, úgyhogy én nagyon ajánlom mindenki figyelmét. Például a következő a Her után a Ponyvaregény lesz, de lesz Volt egyszer egy vadnyugat, a Kaszinó, szóval így próbáltunk mindenféle stílus ilyen nagy klasszikusokat összeválogatni, úgyhogy szerintem mindenki megtalálja benne a magának valót. Én úgy érzem, hogy még nem vagyok annyira idős, hogy ne tudjak szólni a fiatalokhoz. Én teljesen egy korosztálynak érzem magukat velük, úgyhogy nagyon gördülékenynek gondolom majd a közös munkát. Igazából nagyon sok minden foglalkoztatja őket, ilyen aktuális dolgok is, akár a Városi Diáktanácsnak most már évek óta nagyon népszerű rendezvény a vitaverseny, ahol tényleg napi aktualitásokat, akár környezetvédelem vitatnak meg, és nagyon-nagyon népszerű a rendezvény. Ezt majd a következő évben tervezzük ismét megvalósítani, de még az Városi Diáktanács rendezvényeiről nem tudok nagyon nyilatkozni, mert szeptember végén lesz a tisztújító táborunk, ott fogjuk megválasztani a Diáktanács új elnökét, és majd ott fog napirendre kerülni az idei tanévnek a mindenféle rendezvénye.

0: A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválhoz kapcsolódóan különleges, multidéző tárlat nyílt a Lillafüredi Palota szállóban, Filmfesztiválváros címmel, amely Miskolc 1939-ig visszanyúló filmes történetét mutatja be. A kiállítás ritka tárgyi emlékeket, archívfotókat és korabeli plakátokat tár a nagy közönség elé a szálloda elegáns termeiben. A látogatók többek között olyan egyedülálló dokumentumokat és relikviákat is megtekinthetnek, amelyek az 1938-ban és 1939-ben Lillafüreden megrendezett nemzeti filmhetek hangulatát, illetve a magyar hangos film fénykorát idézik meg. A tárlat különös hangsúlyt fektet arra is, hogy bemutassa Miskolc és a palotaszálló szerepét a hazai filmgyártás korai évtizedeiben, amikor a város a magyar filmes élet egyik jelentős vidéki központjává vált. Borda Krisztina, a palotaszálló ügyvezető igazgatója a tárlat megjelenésének körülményeit ismertette.
1: Ez a kiállítás ez most a fesztivál idejére jött létre, gyakorlatilag régi vetítőgépektől kezdve a korábbi fesztiválok relikviáján keresztül nagyon sok fotó és tárgyi érem is elérhető ezen a kiállításon. Beszélgetünk további kapcsolódási pontokról, tehát hogy szeretnénk ezt a közös hagyományt tovább ápolni, ahogy a Cinefest teszi ezt gyakorlatilag a filmművészeti alkotásain keresztül, a palotaszálló is azért értékőrző tevékenységébe igyekszik ezeket a kapcsolódásokat bekapcsolni. Ez nagyon nagy megtiszteltetés, meg mi egyébként is nagyon-nagyon szeretjük a helyi kapcsolódásokat, nagyon hiszünk ezeknek az értékteremtő erejében, hogy a különböző tapasztalatok és tudások össze tudnak adódni egy olyan helyszínen, ami eleve vonz egy közönséget, és hogyha azt értékes helyi tartalommal meg tudjuk tölteni, az mindenki számára egy értékes időtöltés kellemes környezetben.
0: Muszatics Péter filmtörténész a palotaszálló filmes hátterét mutatta be.
2: Ez valóban egy nagyon-nagyon érdekes történet, ugye ez a szálloda, tehát a Lillafüredi palotaszálló ugye a első világháború után épült, és ha itt körülnézzünk, akkor ugye nagyon sok olyan relikviát látunk, ami ugye ilyen nagy Magyarországra utal, és ez nem véletlen, mert ugye ez Trianon után épült, és bizonyos értelemben az elvesztett területekre is emlékezik, sőt konkrétan talán volt és van is egy olyan funkciója, ami ugye a Tátrára, Ó-Tátra, Füredre utal, vagy az ottani Grand Hotelre. Én még olyat is olvastam, nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy az ottani berendezés, tehát az evőeszközök egy része is átkerült ide annak idején, ez lehet, hogy csak egy legenda, én nem tudom. Minden esetre az összefüggés az eléggé nyilvánvaló. És ugye nagyon hamar ugye az akkori magyar elitnek a találkozó helye lett. És ugye 1933-ban indult Velencében a filmfesztivál, hogy ez a Biennálénak, tehát a képzőművészeti sorozatnak egy ilyen kísérő rendezvényeként, hogy ugye a film is most már nagykorú, mondták ugye 1930-as évek elején, akkor most már legyen annak is egy ilyen rendszeres találkozó, hogy a fesztiválja, ahol ugye be lehet mutatni a filmeket, ugye ilyen értelemben a Velencei Filmfesztivál a leges-legelső a világon. És ugye igazából ennek a mintá gondolták néhány évvel később Magyarországon is, hogy legyen itt is egy filmfesztivál, és hát ez legyen Lillafüreden. Ugye egyrészt ugye a gyönyörű környezet, a kényelmes szálloda, a nagy terek miatt, de azért is, mert itt ugye több filmet is forgattak. Például a Meseautót, ami ugye a kor egyik legnagyobb sikere volt. Azunk ugye hangsúlyos helyszíne a Lillafüredi palota szálló. Tehát valamiképpen ugye akkori Magyarországon, de hát ez máig igaz végül is, ugye a luxus, a kifinomultság, a

filmes képviselő is jelen voltak itt. Ez egy nagyon érdekes időszaka volt a magyar filmnek, hiszen ugye 1938-ban bevezették a zsidó törvényeket, ugye az első, második, és aztán vagy 40 ilyen zsidó törvényes rendelet követte, aminek ugye az egyik következménye volt, ugye ilyen csúnya szóval élve, hogy a magyar filmnek a zsidótlanítása, tehát magyarul, ugye a zsidó származású magyar állampolgároknak az eltávolítása a magyar filmszakmából. Úgyhogy ez nem volt éppenséggel egy vidám időszaka a magyar filmnek. Minden esetre a filmipar felpörgőben volt, és nagy szükség volt rendezőkre. Azok helyett, akik ugye nem rendezhettek ezen túl, például Gál Béla sem, aki ugye az említett Meseautó című filmet rendezte, ugye zsidó származása miatt, ugye ő sem készíthetett aztán később filmet, Dachau-ban halt meg a koncentrációs táborban.

0: Az idei évben rendkívül népszerű az EGRI Egyetem Sporttudományi Intézetének szakkínálata. Dr. Fügedi Balázs, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézet igazgatója, az új tanév kezdetén az elmúlt időszak sporteredményeit és a sporttudományi képzések aktualitásait ismertette. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 244 sportolója 27 sportágban, 28 versenyen, összesen 341 sportolói szerepléssel képviselte az intézményt. A hallgatók és csapatok 39 dobogós eredményt, 15 arany, 8 ezüst és 16 bronzérmet szereztek. Dr. Fügedi Balázst hallják.
1: Az elhangzott tájékoztatóban az elmúlt időszak eredményét és sikereit szerettük volna bemutatni a nagy közönség számára. Egy kicsit távolabbról kezdve összefoglalóan az elmúlt tanév eredményeit, hiszen igen kiemelkedő eredményekkel és szerepléssel rendelkeznek hallgatóink, illetve hát ebből, ami külön kiemelendő volt, azok a nemzetközi sikerek és eredmények, hiszen itt egyetemi világbajnokságon, európai egyetemi játékokon szerepeltek a hallgatók, és szereztek kiemelkedő eredményeket és helyezéseket, tehát világbajnok, Európa bajnok, ezüstérmes, bronzérmes hallgatókról van szó, azért ez mindenképpen említésre méltó, és példaértékű lehet mind a az egyetem polgárai, de az összes sportot szerető és tisztelő ember számára. Valamint bemutatásra kerültek egy kicsit a Sporttudományi Intézet képzései, amelynek során igyekeztem bemutatni azt a széles képzési portfóliót, ami országos szinten egy kiemelkedő nem csak minőségben, de portfóliónak is tekinthető.
2: Nagyon népszerűek a Sporttudományi Intézetnek a szakjai, esetleg számszerűsítsük most az elsősöket, akik az ide jelentkezők nagy számát adják most ki.
1: Igen, nagy számát. Ugye, ahogy a rektorasszony is említette, tehát több mint 4000 fő elsős kezdheti meg tanulmányait. A tanárképzéssel egybevontan a sporttudományi területhez kötődő, tehát beleértjük, így van a tanárképzés, és 414 fő hallgató, tehát ez egy olyan 10% körül számot mutat, tehát az egyetem elsőéves hallgatóinak 10%-át a Sporttudományi Intézethez kötjük. Ez a széles portfólió azt is jelenti, a tanévek tekintetében is a többi évfolyam szempontjából fölfelé tekintve, hogy a 400 az, ugye az első évfolyamot jelenti, az összes többi évfolyamon is egy ilyen 300-350 fős hallgatói létszámmal rendelkezünk, ami azt eredményezi, hogy összességében egy olyan 1000 fő plusz-minusz hallgatói létszámmal dolgozik a Sporttudományi Intézet.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen immár 20. alkalommal rendezik meg a Kutatók Éjszakája programsorozatot, amelyre idén szeptember 25-én pénteken kerül sor. Az oktatók és kutatók több mint 100 különböző programmal várják az érdeklődőket reggel 8 órától éjfélig. A rendezvényhez idén a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és az Egererdő ZRT is csatlakozik. Kun Krisztina, a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

0: pályaorientációs tanácsadója kiemelte, hogy a kamara 5 éve működik együtt az egyetemmel a kutatók éjszakáján. Idén 7 vállalkozás települ ki az Eszterházy térre interaktív foglalkozásokkal, érdekes játékokkal, amelyek egyaránt megszólítják a kisebb és nagyobb gyermekeket.
1: A Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara már 12. alkalommal csatlakozott, vagy csatlakozik az idén a kutatók éjszakájának az európai szintű nagy rendezvényéhez. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel közösen most 5. évben rendezzük meg ezt a programot. A kamarának a fő fókusza és a fő tevékenysége ebben a napban az, hogy elhozza a vállalkozásokat ide a térre, az Eszterházy térre. Az idén 7 vállalkozással fogtunk össze, és partnereink ebben. Ők nagyon-nagyon látványos, színes és játékos formában mutatják be azokat a szakmákat, amiket náluk el lehet érni, és ők ezzel foglalkoznak, és párhuzamosan pedig a téren zajló programokkal párhuzamosan céglátogatásokat is szervezünk, ami azt jelenti, hogy a kamara által biztosított autóbuszokkal visszük a fiatalokat a vállalkozásokhoz.
2: A délelőtt az főként az iskolásoké, de utána a családokat is várják.
1: Mindenféleképpen szeretettel várunk minden egyes érdeklődőt, és azt gondolom, hogy mindenkinek tudunk látványos programmal szolgálni, és nagyon nagy szeretettel várjuk, így van, a családokat is, a pedagógusokat, diákokat, tényleg bárkit. Azt gondolom, hogy itt mindenki megtalálja azt, ami számára érdekes és különös lehet.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Drimba Miranda, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszonthallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Hogyan érinti a könyvtárakat a digitalizáció, új lehetőségeket teremt a felhasználók eléréséhez, vagy épp az olvasók eltávolodásához vezet? A Tittelpál Könyvtár oktatást, kutatást szolgáló digitális tevékenységeiről és a könyvtár digitalizálásában rejlő lehetőségekről Kapalkó Réka könyvtárossal beszélget Laskai Anna szaktájékoztató. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre az előző évi rekordszámtól is többen, 3180-an nyertek felvételt a 2026-os évi általános felvételi eljárásban. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly, összesen 1170 hallgató. Levelező és távoktatás tagozatra több mint 2018 fő nyert felvételt. Alapképzésben 2184, míg mesterfokozatot nyújtó képzésben közel 900 fő tanulhat az EKE hallgatójaként, felsőoktatási szakképzésre pedig 1141-en iratkoztak be a szeptemberi gólya héten. A leendő eszterházis hallgatók 80%-a állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől Egerben és Jászberényben. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly. Összesen 1170 hallgató, levelező és távoktatás tagozatra több mint 2018 fő nyert felvételt. Büszkék vagyunk arra, hogy az informatikai karra 23%-kal többen, míg a gazdaság és társadalomtudományi karra 13%-kal többen nyertek felvételt az idei évben. Az oktatási hivatal adatai szerint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre a 2026. évi nyári pótfelvételi eljárásban 1244 fő nyújtott be összesen 1351 jelentkezést. Államalapításunk és Szent István király ünnepe alkalmából Rajnerem János Széchenyi díjas történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára, a Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője, a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a Csillaggal polgári tagozat kitüntetésben részesült. A rangos állami kitüntetést Baka András köztársasági elnöktől vehette át az Országházban. Az elismerést a 20. századi magyar történelem, különösen az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek, valamint a kommunista diktatúra időszakának feltárása és hiteles bemutatása érdekében végzett kimagasló, a hazai történelemtudományban maradandó értéket teremtő kutatói és oktatói munkájáért kapta. A népművészet, a közművelődés, a múzeológia és a könyvtár és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismert el a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Színyei díjat vehetett át Lengyelné dr. Habil Molnár Tünde, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának dékán helyettese egyetemi docense. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem katolikussá válását követően hagyománnyá vált, hogy dr. Novák István, az egyetem delegált általános rektor helyettese és az egyetemi polgárok közös imádsággal kérik Isten áldását. A közös ima az Úr imádságával vette kezdetét, melybe a jelenlévő egyetemi polgárok és a sajtómunkatársa is bekapcsolódtak. Ezt követően Joel próféta könyvéből hallhattak részletet a jelenlévők, az asztályokhoz a károkhoz kapcsolódva. Ne félj termőföld, örvendezz és vigadj, mert nagy dolgokat művelt az Úr. A szőlő gazdagon rontja termését, mert megadta nektek a szükséges esőt. Esőt adott ősszel és tavasszal. A sajtókban pedig bőven lesz bor és olaj. Dr. Novák István kiemelte a hit és az ima fontosságát a nehéz időkben, valamint elmondta, hogy nem csak a termést és annak dolgozóit áldja meg ma, hanem minden embertársunkat, kiemelt kép azokat, akiknek nem adatik meg a bűség. Hozzátette, hoztalan az ember iparkodása, ha nincsen rajta Isten áldása. A közös imádság egyúttal arra is emlékeztetett, hogy a teremtés bősége nem csupán az emberi munka eredménye, hanem Isten gondviselésének ajándéka is. A jelenlévők hálát adtak az elmúlt időszakért, és reménnyel tekintenek az előttük álló szüretre.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Mostani témánk a digitalizálás. Beszélgetőtársam pedig Kapalkó Réka könyvtáros, aki közvetlen kolléganőm. Én Laskai Anna, szaktájékoztató vagyok, a podcast szerkesztő műsorvezetője. A digitális világ az abszolút körbevesz bennünket, és a könyvtároknak is ugye alapfeladata az, hogy az információt őrizzük, rendszerezzük, közreadjuk, és ez mindenféle időtől, kortól, technikától függetlenül így van. De a digitalizáció az természetesen hat a könyvtárakra is. Te hogy látod ezt a kérdést, Réka?
3: Könyvtárakat szerintem olyan szempontból érinti a digitalizáció, hogy egyrészt találkozhatunk bőven olyan könyvekkel, amiket szeretnénk minél jobban megőrizni az utókor számára, és itt nem feltétlenül a friss példányokról beszélek, hanem tényleg régi darabokról, akár 100 plusz éves könyvekről. Ezeknél nagyon fontos szerintem, hogy legyen egy digitalizált másolat róluk, főleg, hogyha egy olyan könyvről van szó, amiből egyébként aktívan kutatnának, vagy valami miatt fontos, hogy a régi eredeti példányt kézbe vegyék mondjuk kutatók. Ilyenkor nagyon jó lehet az, hogyha nem az eredetit forgatjuk, hanem a digitalizált változatot. Fontos, hogy minden részletet ugyanúgy visszakapjunk a digitalizált változatban is, mint az eredetiben, de mégis így nem az eredeti példány az, amely szépen lassan rongálódik azáltal, hogy egyre több kézen megy át.
2: Egyébként ugye mondtad, hogy régi példánynál főleg, de azért jó pár példány akár már csak is digitális formában elérhető.
3: Igen, erre nekem így példaként az adatbázisaink jutottak eszembe, hogy az adatbázisokban rengeteg könyv érhető el, amelyeknek talán nincs is nyomtatott változata, bár nekem egyébként az a tapasztalatom, hogy amikor valaki jön kölcsönözni, és egy olyan példányt keres, amiből van e könyvünk is, ezt szoktam jelezni, hogy szeretné-e cipelni a nyomtatottat, vagy akkor inkább távol eléréssel az elektronikusat választja, akkor azért az a tapasztalat, hogy azt szokták mondani a hallgatók, hogy ők szeretnék a nyomtatottat. Tehát bármennyire is egyébként jónak tartom a digitalizációt, egyébként én személy szerint is azt gondolom, hogy az a jó, hogyha a fizikai, a nyomtatott példány ott van előttem, én is szeretem kézbe venni, szeretem forgatni, szeretem megszokolni, viszont az tagadhatatlan, hogy hasznos a digitalizálás, és hasznos az, hogy nagyon sok tartalom elérhető online, elektronikusan rögtön.
2: Annyira izgalmas ez, hogy beemeltük a digitalizálás témáját, és rögtön megjelenik ez az oda-vissza hatás, és köszönöm is, hogy ezzel a példával megmutattad, hogy igen, nagyon fontos a digitalizáció, használjuk mi is természetesen, és a könyvtárak általában használják, de már a konkrét példa is közelebb hozott minket a Tittelpár könyvtárhoz, a saját könyvtárunkhoz. Itt nálunk milyen területeken használjuk a digitalizációt, a digitalizálást?
3: Van egy nagy könyvszkennerünk, ez tényleg egy kimondottan könyvekre tervezett, könyvtárakba tervezett professzionális könyvszkenner. Ezzel szoktunk digitalizálni különböző köteteket. Például lehetnek olyan kötetek, amelyek a helytörténeti állományunkba tartoznak, és már csak nagyon kis példányszámban érhetőek el, és nagyon kevés van belőlük, és ezt mondjuk főképp az utókornak szeretnénk megőrizni. Ilyenkor is jó lehet, hogyha van egy digitális példányunk is belőle, de a Főegyházmegyei Könyvtárnak is szoktunk segíteni ilyen szempontból is. Nekik is volt már több olyan kötet, amit digitalizáltunk. Egyébként a kutatós példát, amit az elején behoztam, az például pont erről jutott eszembe, hogy volt egy olyan kötet, amiből kutatni szeretett volna náluk valaki, és gyanús volt, hogy nem csak ő, hanem mások is lesznek még, tehát hogy többen kellene, hogy forgassák azt a 100-nál több éves kötetet, nem tudom, hogy pontosan mennyire volt idős a könyv, de nagyon óvatosan kellett forgatnom, meg szerencsére az említett könyvszkennerünk is olyan, hogy be lehet úgy állítani, hogy minél kevésbé törjük a könyvnek a gerincét például, mivel egy jó vaskos kötetről volt egyébként szó, úgyhogy nagyon óvatosan, csak tényleg csak minimálisan hozzáérve kesztyűben próbáltam minél inkább kímélve forgatni, és egy minél jobb másolatot készíteni belőle, és az is a fejemben volt közben, hogy megpróbáljam úgy digitalizálni ezt a könyvet, hogy a közeljövőben ne kelljen még egyszer elővenni ilyen céllal, tehát hogy ez egy hosszú távon használható másolat legyen, és akkor azok a kutatók, akik betérnek a Főegyházmegyei Könyvtárba, ők bátran használhassák ezt a digitális másolatot, és hogy minél hűbb legyen az eredetihez, minél több minden látható legyen rajta, akár a kis foltok is alapszélén, mert ki tudja, hogy ez is valaha valakinek valamiért fontos lesz, aki mondjuk könyvtörténeti szempontból tekint rá erre a példányra.
2: Már említetted a helytörténetet, említetted azt is, én talán ezt a Főegyházmegyei Könyvtárral való együttműködést így említeném, hogy más könyvtárakhoz való kapcsolódást, vagy a különböző könyvtárak gyűjtemények közötti együttműködést is jól szolgálja, de hát nekem például az intézménytörténet jut eszembe, hogy a liceumi oktatás 250. évfordulója például szintén ráirányította a figyelmet arra, hogy egyrészt az intézménytörténetet most gazdagító munkákhoz mennyire fontos a kutatók ilyesfajta támogatása, másrészt pedig, hogy eleve a meglévő gyűjteményünkből mennyire tudnak meríteni. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak?
3: Kimondottan a 250-es évfordulóhoz kapcsolódva, ott nagyon sok évkönyvet szkenneltünk be, tehát az intézménynek az évkönyveit, azt hiszem, hogy az 1950-es évekig visszamenőleg, és igen, az volt valóban a tapasztalat, hogy jöttek különböző karokról oktatók, akik kartörténettel kapcsolatban próbáltak adatokat, meg infókat gyűjteni. Például a művészeti kar alakulása kapcsán volt ez nagyon érdekes, hiszen akkor nekik nagyon fontos volt, hogy a saját történetükre vonatkozó adatokat össze tudják szedni ezekből az évkönyvekből, és külön érdekes volt egyébként nekem az is, ahogy hát több évkönyv átment az én kezemen is, többen csináltuk egyébként, mert tényleg egy nagyon nagy számú anyagról volt szó, és olyan érdekes volt látni, ahogy úgymond mentem visszafele az időben, és hogy változott a formája a kiadványoknak, tehát meg lehetett állapítani, hogy igen, ez írógép, ez már nyomtatott, annyira érdekes volt így látni, meg volt, hogy kicsit így bele is olvasgattam akár egy-két köszöntőbe, úgyhogy egy kicsit ilyen időutazás is volt, meg hát nagyon jó érzés volt tudni azt is, hogy ez egy hasznos dolog lesz, hiszen ha bedigitalizáltuk ezeket a könyveket, akkor felkerülnek majd az intézményi repozitóriumba, és onnantól kezdve bárkinek elérhetőek lesznek, illetve a szöveget is igyekeztünk úgy megcsinálni, hogy kereshető legyen, tehát hogy ne kelljen senkinek átböngészni az egész kötetet, hogyha mondjuk egy valakire kíváncsi, hogy ő akkor tanította itt, hanem rákeres a nevére, és akkor megvan a találat, és ezzel szerintem lényegesen lerövidíthetjük a kutató munkát.
2: A repozitóriumot említetted, egy kicsit beszéljünk erről, hiszen nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit is találhat ebben meg, holott gyakran emlegetjük, ugye egymás között csak repóként hivatkozunk rá, de ez is nagy átalakuláson, megújuláson megy keresztül, pontosan annak érdekében, hogy minél jobban hasznosítható legyen.
3: A honlapunkról elérhetőek a repók, azért is mondom, hogy repók, és nem csak egy repó, mert hogy külön van az intézményi publikációk repozitóriuma, a szakdolgozatok repozitóriuma és a doktori disszertációknak is a repozitóriuma. Ezek a honlapunkon elérhetőek, ahogy említettem is, illetve, ahogy mondtad is, Anna, hamarosan meg is fog újulni, és azt már nagyon várjuk. Azt kell egyébként ezekről tudni, hogy az intézményi publikációk azok nyilvánosak, tehát azok elérhetőek, hogyha valaki feltéved az oldalunkra is szeretne böngészni, viszont például a szakdolgozatokra ezt nem mindenki tudja, de ott szigorúbb szerzőjogi szabályozások vannak érvényben, tehát hogyha otthonról valaki leül a számítógép elé és szeretne belepillantani az előző évek szakdolgozataiba, mert mondjuk ő is szakdolgozatot ír és inspirálni szeretne, akkor azt fogja észrevenni, hogy hát magát a dolgozatot nem éri el, csak az adatait, a szerzőjét, a témáját, a címét, ezeket látni fogja, de magát a szöveget nem, ezt itt csak helyben a könyvtárban lehet megtekinteni.
2: És valóban a szerzői jogok védelme ennek a célja. Azért is örülök, hogy ezt kiemelted, mert rögtön megérkeztünk a digitalizálásnak egy olyan fontos kérdéséhez, hogy felsőoktatási könyvtárként és egyáltalán könyvtárként, hivatalos intézményként nagyon fontos az is, hogy legális tartalmat tegyünk közé, illetve semmilyen jogszabályt ne sértsen az általunk szolgáltatott tartalom. Különösen izgalmas ez egy egyetemi közegben, ahol akár visszagondolva a saját tanulmányaimra, vagy akár egy-egy terület oktatójaként is én is megtapasztaltam azt, hogy mindenki arra vágyik, hogy pillanatok alatt átkerüljön hozzá a tartalom, akár egy e-mail mellékleteként, a kötelezően kiadott dolgokat, akár az oktató közvetlenül is eljuttassa hozzá. Hogyan tudunk segíteni az oktatóknak, a hallgatóknak könyvtárként abban, hogy legális és minőségi tartalomhoz juthassanak hozzá, és valóban ezeket a kötelező irodalmakat úgy olvashassák, hogy nincs ebben törvénysértés?
3: Covid alatt kezdődött el nálunk egy olyan szolgáltatás, amikor is digitalizáltuk a kötelező irodalmakat, hogy a távoktatást ezáltal tudjuk egy kicsit megtámogatni. Ott érdekes volt, mert hogy senki nem jöhetett be az épületbe, és hát felmerült jogosan a kérdés, hogy na jó, de akkor a kötelező irodalmat, ami nincsen fent a könyvként, és nincsen fent adatbázisokban, ahhoz hogy fognak hozzáférni a hallgatók? És hát erre a válasz pedig az volt, hogy az oktatókat megkértük, hogy küldjék el nekünk, hogy mi az, amit ők kötelező irodalomként ki szeretnének adni a hallgatóiknak, és ezeket mi bedigitalizáljuk. Ugye az volt a célunk, hogy minél jobb minőségben, hogy minél élvezetesebb legyen a belőlük való tanulás és kutatás. Tényleg igyekeztünk úgy közzétenni ezeket a tartalmakat, hogy inkább egy PDF-hez hasonló állományt kapjanak a hallgatók, mint csak úgymond befotózott oldalakat. És a következő nagy kérdés viszont az volt, hogy szerzőjogilag ez hogyan lesz rendben, és azt a megoldást találtuk ki erre, hogy olyan módon osztjuk meg az oktatóval a beszkennelt anyagot, hogy azt ne lehessen letölteni, hanem csak olvasni lehessen online. Tehát, mintha virtuálisan kölcsön adnánk a könyvet, de hogy a saját számítógépükre ne tudják lementeni a hallgatók az anyagot.
2: Annyira köszönöm ezeket az egyértelmű példákat, mert mindig hozza a következő kérdést, a következő gondolatot nálam is, mert hogyha azt hallom, hogy digitalizálás, akkor én is azt képzelem, hogy lefotózzuk, vagy beszkenneljük, és kész vagyunk. De ahogy hallgatlak, azért itt vannak utómunkálatok is.
3: Így van, hiszen ha beszkennelünk egy könyvet, akkor valójában olvasható lesz, és lehetne belőle dolgozni, viszont ahogy említettem is, arra törekszünk, hogy minél inkább egy ténylegesen elektronikus dokumentumhoz hasonlítson a könyv, és nem egy befotózott, nyomtatott példányhoz. Így a beszkennelt oldalakkal szokott lenni még egy kis utómunka is, amelynek az a lényege, hogy a fehér az tényleg fehér legyen, a fekete tényleg fekete. Tehát igyekszünk úgy játszani a színekkel, kontrasztokkal, hogy végeredményként egy PDF dokumentumot kapjunk, amiről akár nem is lehet megmondani, hogy ez eredetileg egy nyomtatott példány volt. És olyan szempontból is pontos ez, hogy minél pontosabban elkülöníthetőek a betűk, és minél pontosabban felismerhetőek a betűk, jó persze nem emberszemmel, mert mi értjük, de mondjuk a számítógép számára fontos az, hogy minél felismerhetőbbek legyenek a karakterek, mert a karakterfelismerő programon végigfuttatva így van a legnagyobb esély arra, hogy minél pontosabb lesz a szöveg, amit a számítógép felismer, mert ez úgy működik, hogy a számítógép számára ugye ez csak egy pixel halmaz, ami elé mondjuk így, hogy húz egy láthatatlan fóliát, ami alapján ő tudja értelmezni, hogy ténylegesen mi van odaírva, és ezáltal tudunk mi keresni utána ebben a szövegben.
2: Tehát a további keresés segíti akkor, és ugyanígy a tanulást, kutató munkát.
3: Így van, hiszen a digitalizált dokumentumoknak szerintem az egyik legnagyobb előnye az az, hogy ha én egy konkrét dologra vagyok kíváncsi, akkor nem kell elkezdenem átlapozni, hanem beírom a keresőbe, és kidobja azt az oldalt, ahol megtalálom a szükséges információt.
2: És manapság ez, amikor egyre gyorsabb minden, és egyre hamarabb akar mindenki hozzájutni, és készen szereti kapni az információt, ez még inkább fontos.
3: Így van.
2: Úgyhogy ez megint összefügg a könyvtárunknak azzal a küldetésével, hogy nagyon igyekszünk mindig a felhasználói igényeket lekövetni, és ebben is kiszolgálni, vagy így módon is kiszolgálni. Egyébként, ahogy hallgattalak, nagyon érezhető a lelkesedésed a téma iránt, illetve ez a sok-sok példa is azt mutatja, hogy sokat tapasztalatod is ebben. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy szakterületnek, egy témának a szakértőjévé váljunk, a tapasztalat mellett és a személyes érdeklődés és valóban a szenvedélyes kíváncsiság mellett azért jó az, hogyha különböző képzéseket is kap az ember. Nálad ez hogy működött, hogy kerültél ehhez a területhez egyre közelebb?
3: Igen, jól érzékelted, hogy valóban érdekel a téma is, hogy lelkesít. Onnan jött ez az érdeklődés, hogy van egy kollégám, akit többször láttam az említett könyvszkennerünkkel dolgozni, és nekem borzasztóan tetszett, hogy ezt a hatalmas gépet, ahogy kezeli, az utómunkák is tetszettek, és hát szerencsémre egy idő után túl sok lett a feladat, és be kellett neki segítenie valakinek, és én mondtam, hogy hát én nagyon szívesen beletanulnék ebbe. Úgyhogy ő is megmutatott egy pár dolgot, már egyre többet be tudtam neki segíteni, aztán pedig lehetőségem volt olyan workshopokra jelentkezni, ahol ezzel a témával foglalkoztak, és az első ilyen élményem azt hiszem, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárnak a digitalizáló műhelye volt. Volt egy szakmai nap, ahova elmentem, és lehetett jelentkezni egy körbevezetésre a digitalizáló műhelyükbe, és az teljesen lenyűgözött, hogy mennyi féle szkenner van, és hogy mennyire nem mindegy, hogy mondjuk egyes dokumentumokhoz milyen szkenner szkennert használnak, és egy csomó ilyen kis apróságot elmondogott, aminek a felét akkor még fel se tudtam fogni, csak azt éreztem, hogy hát nekem ez a téma nagyon tetszik, és egyszer majd szeretnék én is a szakértője lenni.
2: Általában minden beszélgetőtársamtól egy ideje megkérdezem, hogy milyen kapcsolatban van a könyvekkel, a könyvtárral. Hát nálad, mivel közvetlen kolléganők vagyunk, és jó pár évig ültünk egymás mellett szinte, és sokat dolgoztunk és dolgozunk közösen, különösen izgalmas ezt megkérdeznem, hiszen mondhatom azt, hogy előttem váltál hallgatóból kolléganővé, és nagyon-nagyon jó kollégámmá, de hogy a könyvtár közelébe hogy kerültél, hogy miért lettél könyvtáros, azt nem tudom.
3: Hogy miért lettem könyvtáros, azt nagyon nehéz lenne egyébként röviden megfogalmaznom. Annó, amikor az érettségi adat álltam, akkor nagyon nehéz volt eldöntenem, hogy hát én mit is szeretnék majd tanulni, és mit is szeretnék majd csinálni a továbbiakban, és egyszer csak valahogy így beütött, hogy hát a könyvtárak. Az milyen jó már, hogy a könyvtáraknak van egy ilyen sajátos, varázslatos hangulata számomra, és nagyon tetszett mindig is az a mondás, hogy nem kell mindent tudni, csak mindent tudni kell, hogy hol lehet megtalálni. És hogy nagyon tetszett annak a gondolata, hogy ott ülök majd egy olyan teremben, ahol tudni fogom, hogy mi hol van, még hogyha a tartalmát nem is ismerem annyira mélyen, de hogyha valaki bejön és kérdez tőlem valamit, akkor én tudok majd segíteni neki abban, hogy megtalálja azt, amit keres. Hogy úgymond én vagyok a kulcs, vagy az idegenvezető ebben a nagy térben. És hát ez borzasztóan tetszett, ez a gondolat, és akkor még nem is sejtettem, hogy egyébként mennyi rétege van egy könyvtárnak, és mennyi rétege van a könyvtárosságnak. De szerencsére, hogy egyre többet megtudtam erről, egyre jobban megtetszett, úgyhogy kimondottan szeretek egyébként könyvtáros lenni. Ide jártam egyébként az egyetemre képzésre is, hogyha már az a kérdés, hogy hogy kerültem a könyvtár közelébe, így konkrétan, és hát emlékszek arra is, hogy akkor találkoztunk veled is, hiszen az egyik órát azt te tartottad nekünk, és hát igen, egyre jobban megtetszett a könyvtár is, meg a könyvtárosság is, és aztán volt egy olyan lehetőség, hogy hallgatót keresett a könyvtár, aki rész munkaidőben dolgozna itt a könyvtárban, és hát mikor feltette az egyik oktatónk a kérdést, hogy van-e, akit ez esetleg érdekel, akkor felrepült a kezem a levegőbe, hogy hát hogyne, hát úristen. És először hallgatóként dolgoztam itt részmunkaidőben, és igyekeztem egyre inkább beletanulni a könyvtáros szakmába, és nagyon örültem, amikor a tanulmányaim végeztével úgy tűnt, hogy a kollégák is azt szeretnék, hogy maradjak, és hát én is nagyon szerettem volna maradni, úgyhogy ilyen kicsit ilyen sorsszerűnek is érzem ezt a lehetőséget, meg azt is, hogy ide kerültem, mint könyvtáros.
2: És mivel a munkád is az, hogy a könyveket megismerd, és ahogy mondtad, hogy akár az évkönyvek digitalizálása közben is azért elcsábultál egy picit, és bele-bele olvasgattál akár egy-egy köszöntőnek a szövegébe, mert hogy izgalmas a könyvek tartalma is, nagyon érdekel, hogy mit olvasol szabadidődben, amikor nem könyvtárosként, vagy mondjuk nem pont egy könyv analitikus leírása miatt kell átnézned egy kötetet.
3: Hát szabadidőmben leginkább fantazit szoktam egyébként olvasni. Valahogy úgy vagyok vele, hogy hát a való világnak minden nap a része vagyok én is, és szeretnék a könyvekben olyan világokat találni, amelyekre teljesen más szabályok érvényesek, úgyhogy leggyakrabban ebben a témában olvasok, nem kizárólag, de talán ezt mondanám a kedvenc témámnak.
2: És akkor ezek szerint nagyon örülsz neki, hogy van képregény sarkunk, ami egyre gazdagabb tartalommal bír.
3: Így van, ezt is nagyon jónak és nagyon érdekesnek találom, bár én magam nem vagyok annyira képregényes, de ahogy nézegettem az állományt, hogy miket rendeltek a kollégák, és ahogy nézem a polcot, hogy egyre inkább benépesítik a különböző képregények, már több mindenen elgondolkoztam, hogy fú, ezt elolvastam, meg fú, ez érdekes lehet, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy van egy ilyenünk is, és remélem, hogy a hallgatók is örülni fognak és használni fogják, hiszen talán az a legjobb a képregényekben, hogy nem igényel annyi időt, mint mondjuk egy könyvet elolvasni, és hogyha valaki a vizsgai időszakban szeretne valami olyasmit, ami rövidebb, amin gyorsabban átrágja magát, de mégis kikapcsolja, akkor talán nagyon jók lehetnek a képregények erre a célra.
2: És már el is kanyarodtunk egy másik izgalmas terület felé, és az újonnan létrehozott képregény sarkunk az megér majd egy külön adást is, csak még várom, hogy még inkább gazdagodjon, és egyre több tapasztalatot szerezhessünk mi is abban is, hogy hogyan fogadják mindezt a hallgatóink, vagy akár egyébként az oktatóink is. Réka, jó, hogy itt voltál, örülök, hogy ilyen formában is beszélgethettünk egymással, és remélem azt is, hogy sikerült a digitalizálással összefüggő tevékenységeinket úgy megmutatni és bemutatni, hogy sokak érdeklődését felkeltettük, és minél inkább azon lesznek, hogy felkeressenek bennünket bármilyen formában is. Hiszen mindenkit vár a Tittel Páka Évtár.
0: Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Lícéumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5: Két óra.
4: Hírek a Szent István Rádióban.
6: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az országgyűlés. A megváltozott munkarend miatt az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi 60-ról egyaránt 90 percre nő. Hallárné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően elmondta, hogy mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A napi rendelőti felszólalások